0: amit másoknak adhatunk. Azért, mert nem kérünk. Nem kérjük ezzel az álhatatossággal. Mert ez az ige határozottan azt mondja, kérjetek, megadatik, keressetek, találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Csak egy kis rövid példát szeretnék mondani nektek, hogy miközben mi imádkozunk, a Jóisten biztos, hogy cselekszik, akkor is, ha mi nem veszük ezt észre. Nálam lakik egy unokaöcsém. Ő abszolút vallástalan környezetből jött, 20 éves. És én látok benne sok őszinteséget, és sokszor nagyon, nagyon jó a kapcsolatunk egymásra, és a kis korlátozott időben jókat tudunk beszélgetni. És én szoktam érte imádkozni. Mert máskor meg aztán úgy tűnik, hogy iszonyú távol van Istentől, és minden ilyen dologtól. És egy időben olyan csüggetten gondoltam, hogy én imádkozom, imádkozom, de nem történik semmi. Ez itt hónapokba gondoljunk. Mi talán egy kicsit úgy el is lanyhultam. De aztán megint azért, hát az embernek eszébe jutnak a bibliai ígéretek. És ez napokban volt valamiről, csak úgy hétköznapi dologról pár szót váltunk, és már nem akartam tovább menni, aztán nem menjek el, míg meg akar valamit mondani. Azt akarom elmondani, hogy én rájöttem, hogy én tulajdonképpen milyen önzően imádkozom. Mindig csak a magam részére kérek dolgokat, és arra is rájöttem, hogy nem vagyok őszinte az imádságban. És azt mondja, a napokban egyszer másképp imádkoztam. Elmondtam a Jóistennek, hogy én olyan hitetlen vagyok, de én szeretnék hinni. Meg én nem vagyok őszinte, de én szeretnék hozzá őszinte lenni. Hát tudjátok, hogy így elállt a lélegzetem, hogy a Jóisten mennyit dolgozik, és milyen nagy dolgokat mozdít meg, miközben mi azt hiszük, hogy csak telik az idő, és semmi nem mozdul, míg mi imádkozunk. Testvéreim, én nagyon kérlek benneteket, hogy rázzon föl bennünket Jézusnak ez a tanítása, és ne itt panaszoljuk a szegénységünket, meg az erőtlenségünket, és ne tehetetlenül álljunk emberek testi lelkénységével szemben, hanem ragadjuk meg az ígéretet, aki kenyeret kér, és mások számára kenyeret kér, és álhatatosan kér, és addig zörget, míg megkapja, meg fogja kapni. Aki kér, mind kap. Aki ilyen indítékból és álhatatosan kér, mind kap. És Jézus akkor hozzáfűzött még egy pár gondolatot, és itt megint van egy hasonlat. Azt mondja, melyik atya az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad neki. Vagy ha halat, talán követ ad neki. Vagy ha halat, a hal helyett kígyót ad-e neki. Avagy ha tojást kér, vagy a skorpiót ad-e neki. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább adati mennyei atyátot, szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Milyen érdekes, hogy Jézus hányféleket mondja, a kenyér helyett, követ, hal helyett, kígyót, tojás helyett, skorpiót. Mit gondoltok, miért mondja ezt el Jézus ennyiféle hasonlattal? Szerintem azért, mert mi annyi jót se feltételezünk a Jóistenhöz sokszor, mint egy földi emberről, vagy egy földi szülőről. Megkérdezem, nincs sok imádkozó, aki valamit kér a Jóistentől, és utána éri valami baj, és akkor azt mondja, engem a Jóisten nem hallgat meg. Én kenyeret kértem, és követ adott helyette. Hogy az ember milyen könnyen bizalmatlan az Istennel szemben, milyen könnyen feltételezi róla, hogy ami esdeklő imádságunkat megcsúfolja, és ahelyett, hogy segítene, vagy ajándékozna nekünk valamit, majd valami meg fog büntetni, vagy valami próbát, vagy valami rosszat bocsát ránk. Hát ez valami félelmetes, hogy mi mennyire nem tudjuk a Jóistent annak gondolni, és annak tekinteni, aki ő. És akkor Jézus azt mondja, szerintetek van olyan szülő, akihez oda megy a gyereke, és kér tőle valamit, ami jó dolog, vagy szüksége van rá. Megcsúfolja a szülő azzal, hogy ehelyett valami gonosz bocsát rá. Vagy meg tudja állni, hogy amikor kéri, akkor őt azt közömbösen hagyja. És akkor így mondta, ha ti gonosz létetek, nem, ez Istenhez képest mindjárt gonoszok vagyunk. Annyi minden önzés, meg rossz van az emberben. Azt mondja, hogy mégis tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, a szülők tudnak könyörülettel lenni a gyermekek iránt. Azt mondja, mennyivel inkább adati mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle.
1: Lántestvéreim, mennyire nem gondolunk bele abba a megszólításba, amit Jézus tanított minket, hogy ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk. Mindenkinek azt tudom tanácsolni, ne mondjunk egy szót se az imádságban, amíg a Jóistent, mint a mi atyánkat, mint a mi Krisztus, mint a mi könyörülő megváltónkat magunk elé nem képzeljük. Míg eszünkbe nem jut ez az ige a 103. Zsoltárból, amilyen könyörülő az atya az ő fia iránt, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Könyörülő. Egyszerűen megindul. Szóval ilyen nincs, hogy közömbösen vegye a kérésünket. És van még itt egy nagyon fontos dolog, mert azt mondta, mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Ezzel kimondja azt, hogy a Jóistennek melyik a legnagyobb, a legértékesebb, a leghatalmasabb adománya. Hogy a maga lelkéből ad nékünk, hogy bennünk lakozzék, hogy velünk maradjon, hogy bennünket belülről inspiráljon, hogy bennünket belülről segítsen. És megkérdezem, hány ember kér a Jóistentől szent lelket? Most a saját magunkról kérdezzük meg, mikor kértük utoljára a Jóistentől, add nékem a te lelkedet. Ugyan persze megrettenünk, és bizonyos értelemben jogosan rettenünk, meg azt mondja, én kérjem a szent lelket. Hát azért tudjuk, hogy ugye elvben a mi testünk a Szentlélek temploma, vagyis alkalmas arra, hogy az Isten bekapcsolódjék a gondolat érzelem világunkban is, és bennünk lakozzék, és bennünket belülről késztessen. Na de hát tudjuk, hogy az ószövetségi templomnak is egy tiszta, szent helynek kellett lenni, hogy Isten közöttük lakozhasson. Hát az én testem temploma, vagy az én szívem az nem ilyen. És akkor az ember megretten is megijed. Hát hogy jövök én ahhoz, hogy szent lelket kérjek? De akkor megkérdezem, akkor ez a megoldás? Nem ez a megoldás, hanem az, hogy addig maradjunk Isten színe előtt, míg ő megtisztítja a szívünket, amíg ajkunkra vehetjük a kérést, ami az 51. Zsoltár tartalmaz, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. És itt van a baj, hogy sokszor nem hiszük azt, hogy az imádságban megváltozhatunk, hanem csak nézzük magunkat, hogy milyen állapotban vagyunk, mielőtt imádkozni kezdenénk, és akkor megijedünk, és azt mondjuk, hát hogy jönnék ahhoz, hogy Istennek ezt a leghatalmasabb ajándékát, a szent lelket kérjem? Hogy jönnék én ahhoz, hogy bármilyen kéréssel hozzáfolyamodjam? És ehelyett mit kellene tennünk? Azt kellene tennünk, hogy kitartóan zörgetünk, kitartóan ott maradunk az imádságban Isten színe előtt, míg egyszer csak mit nem tapasztalunk, és erről az ígéretről nagyon sokszor elfeledkezünk. Azt olvassuk a Római Levél 8. fejezetének a 26. versében, hogy amint kérni kellene, mi úgy nem tudunk, de maga a lélek jön, a szent lélek jön segítségünkre, és imádkozik értünk, ki nem mondott, nem hallható fohászkodásokkal. Ez a gyakorlatban úgy történik, hogy mi ott vergődünk, nem tudunk őszinték lenni, nem tudunk igazán imádkozni, de ha mi kitartunk mégis a küszködelemben, hogy mi imádkozni akarunk, eljutunk, akarunk jutni a Jóisten székéig, egyszer csak egy titokzatos változás történik, a Szentlélek belekapcsolódik az imádkozásunkban, lecsitítja a gondolatainkat, olyan mély gondolatokat és érzéseket kavar fel bennünk, megtanít őszintének lenni, hitet ad, hogy bizalommal és bátran kérjünk. Testvérem, ezt nem várjuk be, itt rontjuk el a dolgot, vagy el se kezdünk imádkozni, mert azt mondom, hogy én hogyan, meg hogy jövök én ahhoz, hogy szent lelket kérjek, vagy elkezdünk imádkozni, és mivel azt érezzük, hogy nem vagyunk őszinték, nem hiszünk igazán, úgy érezzük, hogy szétfutnak a gondolataink, meg ehhez hasonlók, akkor meg olyan csüggetten abba hagyjuk az imádságot, hát így a Jóisten úgyse hallgathat meg, majd legközelebb, és legközelebb megint nem leszünk jobb állapotban. Hanem ezt kellene bevárni, mert ez az ígéret biztos, hogyha mi kitartunk, zörgetünk, kérünk, úgy mondjuk, mint Jób, hogy bárcsak eljutnák az ő székéig, el akarunk jutni, egyszer csak a Szentlélek titokzatosan belekapcsolódik az imádságunkban, felszabadítja, elcsitítja, felszabadítja, kikristályosítja bennünk a gondolatokat és az érzéseket, és mi azzal a bizalommal fejezzük be az imádságunkat, hogy Isten meghallgatott. És a többi már nem is érdekes, a többi már 100%-ig biztos, hogy mikor és hogyan, de tudjuk azt, hogy a kérésünk megvan Istennél. Nem tudom, valaki emlékszik-e Anna imájára, Sámuel édesanyjának az imájára. A Biblia leírja, hogy őt kiöntötte a szívét Isten előtt, és végül elment a templomtól, és az arca nem volt többé szomorú. Semmiféle biztosítéka nem volt. Emberileg hihetetlennek tűnt, hogy a kérése meghallgatta, még nem volt semmi záloga ennek. De mivel ő kitartott Isten színe előtt addig, amíg az Isten áldását elnyerte, míg az imádságát átformálta a Szentlélek úgy, hogy tudta, hogy az Isten színéig jutott, teljesen megnyugodott, és az arca nem volt többé szomorú. És nem gyötörte tovább az a gond. Testvérem, kitartunk mi eddig az imádságban? És én szeretnék még egy néhány rövid gondolatot említeni, csak tényleg szinte felsorolásszerűen, hogy mi minden az, ami kenyér. Mi minden olyan van, amit most idézőjelbe teszem, hogy kenyér, amit mi fenntartás nélkül is bátran kérhetünk az Istentől, úgy, ahogy ez a példázat bátorít rá, és nem kell a legcsekélyebb mértékig sem feltételeznünk, vagy bizonytalannak lennünk, hogy Isten meghallgat minket. Zörgethetünk, mert az ígéret a miénk, hogy aki kér, mind kap. Hát az egyik dolog a felkészülésünk a végső eseményekre, az Úr adventjére. Úgy, ahogy mondja a Jelenések könyvében az ige, hogy a Krisztus egyháza felöltözik tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, amely a szentek igazságos cselekedetei. Hát felteszem nektek a kérdést, hogy hol tartunk ebben? És megengedhetjük magunknak, hogy megrekedünk? Megengedhetjük, hogy abba hagyjuk? Aki így könyörög az Istennek, Uram, én az igazságos cselekedetekbe akarok öltözni, én a Krisztusi jellemre akarok átformálódni, segíts a hibáimat legyőzni, és mindig konkrétan néven nevezni azt, ami éppen műsoron van. Segíts ezt az én hibámat legyőzni, segíts ebben a Krisztusi tulajdonságot magamra ölteni. Ezért nyugodtan zörgethet mindenki. Kenyeret kér, és biztos, hogy kap, és biztos, hogy az Isten meghallgatja. Aztán itt vannak személyek és ügyek. Más emberek körülöttünk, akik testi vagy lelki ínségben vannak. És ezért nyugodtan zörgethetünk a jó Istennél. Kenyeret kérünk a barátunk számára. A példázat azt mondja, aki ezért zörget, mind kap, biztos, hogy nem lesz hiába való. Valaki mondhatná, de hát úgyis az Isten a szabad választást nézni, mit használ, ha én a másikért imádkozom? Hát már hogy ne használna? Lehet, hogy ő erőtlen, lehet, hogy hitetlen, magája nem tud imádkozni. De amikor egy másik ember a szeretet igazi együttérzésével könyörög érte, annak erkölcsi súlya, ereje van. Isten erre a segítségül hívásra cselekedhet, érte? Ez biztos nem lesz hiába való. Aztán itt vannak Isten ügyének a sok-sok szükséglete. Sokszor azt mondjuk, megálljunk, nincs pénz, nincs megoldás, nincs segítség. Na de hát, kenyeret akarsz kérni, nem? Hogy az Isten országa ügye előre haladjon. Azt akarod kérni, hogy ott megtörténjék valami. Sokszor megállunk akadályoknál, de ezek az akadályok azért vannak részben, mert az ellenség hozza, másrészt azért, hogy tanuljunk meg imádkozni, kérni és szerezzünk tapasztalatokat. Tudjátok, most folyik a főiskolánk építkezése, és azt hiszem most itt nincs jelen Pásztor András, de nem baj, ha név szerint mondom, ő a kivitelező, és nekem olyan megható volt, amikor azt mondta nekem, te azt mondja, ez így szép, hogy nincs együtt a pénz. Azt mondja, ez így szép, hogy mindig meg kell állni egy akadálynál, és mindig imádkozni, és mindig megoldódik. Annyira a fülembe maradt a szava, hogy mondta, hogy hát ez nem lenne ilyen szép, ha itt egybe állna, és egy perc alatt ez megtörténhetne. Azt mondja, ez így szép, hogy mindig könyörgünk, imádkozunk a következő lépésért, és megint egy újabb tapasztalatot szerzünk. Aztán gondoljunk arra, hogy mennyire okunk van a szelek visszatartásáért könyörögni. Tapasztalom, hogy sokan bizonytalanok ebben, hogy ez helyes vagy nem. Azt gondolják, hogy azt kéne imádkozni az Úr, mielőbb eljöjjön. Ha valaki meg akar győződni, hogy mi ennek az oka, és mennyire helyes ez, akkor olvassa el a Bizonyságtételek 5. kötetében a hamarosan bekövetkező válság című fejezetet. 507-508. Oldalon az új kiadású 5. kötetben rögtön meg fog győződni róla, hogy ez milyen helyes, mert se magunk nem készültünk el, se még a magvetés munkáját se végeztük el, meg a késői esőre való lelki előkészületet sem. Mennyire okunk van ezt kérni? És megkérdezem, a közelmúltban, akik ezért imádkoznak, nem tapasztalták, hogy a Jóisten ezt megteszi, újra meg újra megteszi? Én nagyon úgy látom, sokszor úgy látom, hogy hajszálon múlik, és nagyon rosszra fordulnak dolgok. És a Jóisten még mindig itt a mi hazánkban is érzi az ember, hogy visszafogja a szeleket. Ha csak imádkozunk, mert imádságra megtörténnek dolgok, amelyek imádság nélkül nem történnek meg. Dánielnek azt mondta Isten, hogy én a te beszéd, Isten angyala, a te beszédeid, vagyis a te imádságod miatt jöttem és avatkozok bele a történelmi eseményekbe. És gondoljunk arra, hogy ezek mind olyan kérések, csak három dolgot említettem, a saját felkészülésünk, mások lelki szükségletei, testi vagy testi szükségletei, a mások szükségletei, a barátainké, akikkel együtt érzünk, akiknek segíteni szeretnénk, vagy a szelek visszatartása, ezek mind olyan dolgok, amelyek életfontosságúak, és hadd mondjam a negyediket, a legnagyobbat. Mit gondoltok, melyik a legnagyobb, amiért, mint a kenyérért bátran imádkozhatunk, és nagyon is kell egy felülről jövő ébredés az Isten népe között. Mindig a fülembe cseng a mondat, igazi lelki megújulásra, ébredésre csak az álhatatos imára való feleletként számíthatunk. Ezt nem lehet emberileg megtenni. Említettem azt hiszem egy más alkalommal is, hogy olyan csodálatos prédikátori értekezletünk volt ősszel. Én úgy látom, tényleg nagyon érik a prédikátori karban a felelősségtudat és a szándék. De emberileg nem lehet megújulást csinálni és reformációt. Az csak álhatatos imára történik. Illés is álhatatosan imádkozott, míg az Úr beleavatkozott és egy ébredést munkált. Testvérem, ki az, aki zörget ezért minden nap az Istennél? Azt mondhatom, hogy a hitetlenségünk miatt kapunk keveset. Mert ezt az ígéretet, hogy aki kér, mind kap, aki keres, talál, és az örgetőnek megnyitatuk, nem veszük komolyan. Az Úr másutt azt mondja, tegyetek próbára engem. Hát mi olyan gazdagok vagyunk, annyira nincs szükségünk semmire, hogy nem tesszük próbára a Jóistent, hogy személyekért, ügyekért, saját felkészülésünkért, ébredésért, megújulásért, mi olyan álhatatosan imádkozunk, mint aki zörget, addig zörget, amíg kap annyit, amire szüksége van. Én nagyon, nagyon szeretném, hogyha a szívünkre vennénk ezt a tanítást, és valami változás lenne az imádságainkban. Tudom, hogy a legnagyobb gond az, hogy tényleg a mi atyánk kérése szerint, meg ilyen zörgetően, ilyen álhatatosan szívünkön hordozó ügyeket nem lehet gyorsan imádkozni. Ugye, ha a mi atyánk kéréseit is megnézzük, az nem Istent hozza le hozzánk, hanem minket emel fel ő hozzá. Milyen mélyen kell gondolkodni, hogy én szívből azt tudja mondani, jöjjön el a te országod, vagy azt, hogy legyen meg a te akaratod, vagy hogy szenteltessék meg a te neved. És hogy én együttérzéssel emberek ügyét hordozzam Isten előtt imádságban, vagy az ébredésért, megújulásért imádkozok. Az imádság az nem varázsszó, hogy kimondom a szavakat és hat. Az csak az hat, hogyha teljes együttérzéssel, átéléssel, komolysággal, őszinteséggel, bizalommal, hittel mondom. És én tudom, én is ebben vergődöm, hogy rettenetesen nehéz a nyugodt imádságra időt találnunk. De én mindenkinek csak azt a tanácsot tudom adni, hogyha már olyan elborított bennünket a program, mert azt hiszem a 21. század elején a legnagyobb ellenségünk a program, az örökös program, ami mindig szorít a következő időpont, a következő feladat, akkor már csak azt tudjuk tenni, hogy a Jóistent kérjük, hogy Uram, bölcsességet adj, Uram, változz, segíts valami változáshoz a körülményeimben, de abba belenyugodni, hogy mi nem tudunk ezzel a hatalmas ígérettel élni, hogy mi ilyen erőforráshoz nem tudunk folyamodni, mikor itt az ígéret, mert azt mondjuk, hogy nincs időnk ilyen zörgetően, ilyen teljes szívből, ilyen hiteles tartalommal, ilyen sietség nélkül imádkozni. Ebben egyszerűen nem lehet belenyugodni. Testvéreim, arra kérlek benneteket, hogy ezt a csatát ne adjuk föl, mert a legnagyobb gazdagság rejlik itt. Mert hogyha ezt a csatát megnyerjük, hogy időt találunk, és Jézus tanítása szerint imádkozunk, akkor a mennynek a gazdagsága fog kitárulni. És mi ugyanolyan hatalmas hitbeli tapasztalatokat fogunk szerezni, mint a régiek. És az Úr gyorsan elő tudja készíteni a magvetés munkáját és a késő esőnek a kiárasztását. Én szívemből kívánom, hogy ez a tanítása Jézusnak újítsa meg mindannyiunk ima életét, és ne csüggedjünk el, és ne langyosodjunk el, és ne mondjunk le arról, hogy ezekkel a hatalmas ígérettel mi élni fogunk. Amen. Szerető mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük, hogy ennek az éneknek a szavaival is bátorítasz minket. Urunk, mondhattál volna nekünk meggyőzőbb szavakat, bátorítóbb szavakat, hogy tartsunk ki az imádságban, és hogy te a te mennyei gazdagságoddal fogsz megajándékozni minket. Urunk, köszönjük néked az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy általa az ő benne nyerhető megigazulás nyomán, az általa nyerhető bűnbocsánat nyomán, te olyan kegyelmes vagy, hogy a legnagyobbat, a Szentlélek ajándékát is kész vagy néked adni. Urunk, szégyeljük a lelki szegénységünket ilyen ígéretek mellett. Szégyeljük a hitetlenségünket, hogy annyiszor tehetetlenül állunk, holott te mondtad, hogy soha nem kérünk hiába kenyeret tőled. Urunk, bocsásd meg azt, hogy könnyen egy önző életszemléletbe és életgyakorlatba szűkülünk be, és nem érzünk egyet a rengeteg nyomorúsággal körülöttünk, és nem zörgetünk állandóan te nálad kenyérért, hogy adhassunk a mi barátainknak. És bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor annyi jót sem feltételezünk rólad, engedünk az ilyen hamis, ösztönös érzéseknek, vagy gyanakó és bizalmatlanná tevő sátáni sugallatoknak, hogy nem feltételezzük, hogy akár csak olyan könyörülő lennél irántunk, mint egy földi szülő a gyermekéhez. Urunk, bocsásd meg nékünk mindezeket, és kérve kérünk, segíts, hogy fel ne adjuk azt a küzdelmet, hogy mi naponta kiöntsük a szívünket te előtted, és addig tartsunk ki az imádságba, míg azt nem tapasztaljuk, hogy a Szentlélek belekapcsolódik, és szárnyakat ad a mi imádságunknak, és megtisztítja a gondolatainkat, megtisztítja a szívünket, és békességre hoz te veled, és hitet és bizalmat ad, hogy a mi kéréseink megvannak, meglesznek nálad, és te teljesíteni fogod azokat. Urunk, te ismersz mindnyájunkat, akik itt jelen vagyunk előtted. Kérünk mindenkinek a maga szükséglete szerint segíts, és add, hogy mindannyian a te áldásoddal távozhassunk innét. Amen.

Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, elkezdjük akkor a mai előadást. Előtte bemutatkozom, Badalai Zoltán vagyok, és a mai alkalommal én tartom ezt az előadást az Emberi Élet Alapkérdéseiről című sorozaton belül. Ugye ennek a sorozatnak a fő témája a boldogság. A mai alkalommal a boldogság és a szeretet kapcsolatáról lesz szó, és ilyen alcímeket jelöltünk meg a programban, hogy milyen összefüggés van az emberi élete két alapeleme között, a valódi és a hamis szeretet megkülönböztetése, illetve a szeretet és kedvesség témaköre. Én úgy gondolom, hogy minden ezek az alcímek is magukba foglalhatnának még egy-egy külön előadást, de azért megpróbálok mindenről úgy összefogottan röviden szólni. Akkor talán el is kezdem. Tehát a szeretet az a boldogsággal, majd látni fogjuk az előadás végére, remélem tisztán, hogy olyan összefüggésben van, amelyre mindannyian gondolunk, de mégsem úgy van összefüggésben, ahogy mi gondolunk rá. Ugye azt gondolja a legtöbb ember, úgy véljük mindannyian, hogyha szeretetben élünk, akkor valószínűleg boldogok is vagyunk. Hogyha szeretnek bennünket, akkor ez a boldogságunk alapja. Mert hát ki ne vágyna boldog életre, kiegyensúlyozott életre, amiben szeretik őt. De majd most meglátjuk azt, hogy mi is a valódi szeretet, mi a különbség a valódi és a hamis szeretet között, és tényleg, hogy hogyan van hatással a szeretet a boldogságra, illetve hogy melyik előzi meg a másikat. Az viszont ténykérdés, és azt mindenféleképp itt az előadás elején szeretném szögezni, hogy minden ember, mindannyian vágyunk szeretetre. Úgy születünk meg, mondhatnánk azt is, hogy ez genetikailag bennünk van, hogy igényeljük a szeretetet. És ezzel kapcsolatban szeretnék is elmondani egy pár tapasztalatot. Az egyik talán nem is tapasztalat, hanem inkább egy kísérlet, egy felmérés. Hogyha valaki már hallotta, akkor elnézését kérem, és kérem a türelmét a többiek kedvéért. Pici majmokkal kezdtek el kísérletezni, még a múlt század közepe táján, vagy még korábban. Mégpedig úgy, hogy újszülött rézus majmokat az édesanyjuktól elvették, és kísérletben, ugye kalitkába, illetve hát nem kalitka, az inkább nagyobb ilyen kis helyiségbe helyezték, ahova beépítettek egy olyan műanyát, az édesanyját pótlandó szerkezetet, amely drótokból volt összehajtogatva, és a közepébe bele volt téve egy cumis üveg, amiben rézus majomtej volt. És a kismajom bármikor oda mehetett, és ihatott ebből a tejből. Illetve ugyanebbe a kalitkába építettek egy másik műanyát is, ezt pedig szörrel készítették el szörméből, a belsejét kitömték szalmával, meg mindenféle puha anyagokkal, és a külsejét nagyon puhára csinálták, és úgy is nézett ki körülbelül, mint egy majom, tehát a gyermekeknek, kicsiknek vannak ilyen játékaik, és azt figyelték, hogy a kis újszülött majom mennyi időt tölt az egyik, illetve mennyi időt tölt a másik műanyával. És az lett a kísérletnek az eredménye, hogy a kismajmok, több kismajommal is kísérleteztek, a napjuk nagy részét ezen az úgynevezett szőranyán töltötte átölelve és hozzá belebújva, fejét belefúrva ezekbe a kis szörmók műanyákba, míg a másik műanyához csak akkor ment át, amikor megéhezett és megszomjazott és táplálékra volt szüksége. És a kutatók, a pszichológusok ebből arra következtettek, hogy a szeretet, a ragaszkodás, a biztonságérzet, az, hogy valakihez tartozunk, az elementárisabb erővel tör fel az emberben, illetve elementárisabb erővel irányítja az ember életét, mint például akár a táplálkozás is, vagy az életösztön. Tehát ennyire erős a kicsiny majmokban. És aztán később nem kísérletezve, de hát a megfigyelések bizonyították azt, hogy természetesen ez az embereknél is így van. Áruházi gyermekeket vizsgáltak, összehasonlítva egészséges családban felnövekvő gyermekekkel. És olyan érdekes dolgokra, olyan érdekes eredményekre jutottak, amelyek azt bizonyították, hogy akár családban, akár árvaházban nő fel egy gyermek, ha megfelelő mennyiségben kapja meg a szeretetet, ha megfelelő mennyiségben kapja meg a törődést, akkor sokkal inkább fejlődik nem csak az érzelmi élete, a lelki élete, mint ahogy esetleg arra mi gondolnánk, hanem az értelmi és a fizikai fejlődése, fizikai része is a testének. Tehát ezt pedig úgy kísérletezték aztán később, hogy áruházban felnövekvő gyermekeknél, akiknek nem voltak szüleik,
egy pár gyermeket kiválasztottak, és megkülönböztetett gondoskodással figyeltek oda rájuk, és törődtek velük, hogy tényleg azt érezzék, hogy mintha egy családban nőnének fel. És ezek a gyermekek tudták azt is, hogy a szülők rossz anyagi körülmények közül valók, tudták azt is, hogy a szülőknek alacsony volt az intelligencia hányadosuk, tudták azt, hogy a szülőknek a viselkedési mintájuk rosszak voltak, tehát a gyermek egy ilyen genetikai háttérrel született, de ezeknek a gyermekeknek, hogyha sok törődést, sok szeretetet kaptak, akkor fizikailag is ügyesek voltak, és az intelligencia hányadosuk is meglepően magas volt az eredményeknek végén. Míg egészséges családban megfigyelték azt, hogy olyan szülőknél, ahol mind az apa, mind az anya szellemi foglalkozású, és magas intelligencia hányadossal rendelkeztek a szülők, de nem volt idejük a gyermekükre elég, ott a gyerekek rosszabbul teljesítettek, és időzőjelben butábbak voltak, mint az előbb említett csoport gyermekei. Tehát ezzel azt igyekeztek bebizonyítani a kutatók, a pszichiáterek, pszichológusok, gyermekpszichológusok, hogy nem csak a lelki életünkre, nem csak az érzelmi fejlődésünkre hat nagymértékben az, hogy elfogadnak-e bennünket gyermekkorban, szeretnek-e bennünket, körülvesznek-e bennünket gondoskodással, törődéssel, hanem ugyanilyen erősen befolyásolja az értelmi fejlődésünket és a motorikus fizikai fejlődésünket is. Azóta ezek a kutatások természetesen tovább folytatódnak, és hát ezek csak még inkább megerősítik ezeket a korábbi felméréseket. Na most ugye itt felmerül a kérdés, hogyha gyermekkorban így van, akkor felnőtt korban nincs így? Hogy alapvető szükségletünk az, hogy szeressenek bennünket? Hát dehogy is nem. Amíg él az ember egész piciny csecsemőkorától fogva időskoráig, ezt talán mondhatjuk azt, hogy a legalapvetőbb 1-2-3 szükségletünk között ott van. És ezt kár is lenne tagadni, mondhatnánk azt is, hogy kár is lenne ellene küzdeni, nem az a megoldás, hogy ez ellen küzdjünk, majd látjuk azt is, hogy mi a megoldás, illetve én úgy gondolom, hogyha valóban az ember egy olyan környezetben élne, amely környezetre teremtetett, akkor nem lenne probléma ez sem, tehát akkor megkapná valóban ezt a fajta szeretetet. De hát mondhatjuk azt, hogy ma nagyon sok lelki betegség pontosan abból adódik, és pont abból fakad, hogy nem kapjuk meg ezt a fajta törődést, figyelmet, nem kapjuk meg azt a fajta szeretetet, ami igényünk, amelyre szükségünk lenne. Ugye itt lehetne emlegetni lelki eredetű problémákat, depressziót, neurózisokat, amikre most nincs időnk kitérni. Tehát ez az első kis megjegyzés, illetve kísérlet, ami mutatja azt, hogy valóban mindannyiunknak ilyen nagy szüksége van arra, hogy szeressenek bennünket. Aztán ezzel összefüggésben hadd mondjam el azt is, hogy Jézus egy nagyon érdekes dolgot említ meg Máté evangéliumának a 24. fejezetében, amikor az utolsó időkről, illetve az ő visszajöveteléről beszél, ezzel kapcsolatban bizonyára többen hallották már Jézusnak ezt a kijelentését, lehet, hogy ilyen összefüggésben még nem, de így hangzik Jézusnak ez a mondata, hogy mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. És Jézus aztán ezt így folytatja, hogy de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Hát Jézus arról beszél, hogy az emberi történelemnek lesz egy olyan időszaka, és ott a Máté evangélium 24. fejezetének a leírása alapján már ebben a korszakban élünk, jócskán, tehát lesz egy olyan korszaka az emberiségnek, amikor a szeretet sokakban meghidegül, és a gonoszság megsokasodik. Ugye itt felmerül a gondolat már is, hogy ha a szeretet meghidegül, ha a gonoszság megsokasodik, és mégis minden emberben ott van ez az igény, hogy szeressék, hogy törődjenek vele, akkor hogy lehet ezt összefüggésbe hozni? Vagy akkor mi lesz az emberekkel? Akkor mi lesz azokkal az emberekkel, akik igényelnék, akik vágynának a szeretetre, de mégis azt kell tapasztalnunk mindannyiunknak, hogy egyre inkább meghűl a szeretet, egyre több emberből tűnik el valahogy ez a megfoghatatlan fogalom, amire majd szeretnék kitérni, hogy mit is jelent valójában a Biblia szerint. És hogy mi az eredménye ennek? Hát hadd mondjam azt, hogy ezt láthatjuk magunk körül, ugye a konfliktusok nem csak a politikában, hanem ma is a világon több mint 100 helyen folyik háború egyszerre,
az éhségek, az anyagi egyenlőtlenség, a társadalmi problémák, a személyes problémák, amelyek mindannyiunk családi életében, vagy a munkatársainkkal, vagy a szomszédainkkal, vagy a rokonainkkal, vagy lehetne sorolni, hogy kivel adódnak. Tehát személyes szinten mindannyiunknak meg kell élni azt, hogy bizony sokszor feszültségben, sokszor nézeteltérésekben, sokszor ellenségeskedésben, hogy ne mondjam gyűlölködésben is, egymás iránti utálatban élnek az emberek, és esetleg élhetünk mi is, vagy mint elszenvedő, vagy mint ilyen érzéseket tápláló emberek. De hogy miért is került ide az ember, illetve hogy miért is tévedtünk el annyira, hogy Jézusnak ezt kellett mondania korunkra, hogy bizony a szeretet sokakban meghidegül. Hát ezzel kapcsolatban is két dolgot szeretnék megemlíteni, talán így most már tovább haladva itt az előadás témájában, és hogy miért nem vagyunk ugye ennek nyomán boldogok, mert az egyik válasz erre az, hogy a szeretet fogalma és a szeretet kifejezése alatt nem azt értjük, ami valójában a szeretet. Már is megmagyarázom, mindjárt megmagyarázom, hogy mire gondolok. A másik dolog pedig, amiért, hogy úgy mondjam, eltévedtünk valahol mindannyian emberek, mert hogy a szeretet fogalmunk hamis, és nem úgy szeretünk, ahogy azt kellene tennünk. És akkor most el is mondom, hogy mit ért a legtöbb ember a szeretet fogalma alatt. Itt segítségül lehet hívni egyébként, hogyha valaki, ennek megvan ez a ismeri a szerzőt, Erich Frommnak hívják, egy zsidó származású, szintén pszichológus. A Bibliára nem hivatkozva, a Bibliát nem ismerve, de egy nagyon érdekes könyvet írt, az a cím, hogy a szeretet művészete. Bizonyára sokan hallottak már erről a könyvről. Na, ő nagyon érdekes, hogy sok olyan dolgot meglát, ahogy mondtam, Biblia nélkül, amely tényleg fején találja a szöget. Tehát tényleg valóban úgy van, ahogy leírja, bár ez tényleg hiányossága, hogy ő nem ad olyan megoldást, nem mutat olyan megoldást, amelyet számunkra azért a Biblia mégiscsak ad. Tehát ő azt mondja, hogy sokan, a legtöbb ember azt mondja, hogy a szeretet az csak úgy jön. A szeretet az mindannyiunkban benne van valahogy, és ki tudjuk fejezni, tudjuk gyakorolni. Na most ő azt mondja, hogy ez egyáltalán nem így van, hanem a szeretetet tanulni kell. És ezért is a könyvének ez a címe, hogy a szeretet művészete, mert ő azt mondja, hogy az igazi szeretet az művészet. Azt mondja, hogy azt, hogy igazán szeressen valaki, az nem születik az emberrel együtt, azt meg kell tanulni, azért meg kell küzdeni, azért igenis fáradtságot és kitartást kell gyakorolnia, és bizony ez nem minden embernek a sajátja. Az ő véleménye szerint egyébként 4 csoportra oszlik az emberiség, és a legkisebb csoport az ő állítása szerint, ahogy ő megfigyelte az embereket, mint pszichológus, akik igazán megtanulták, hogy mit jelent szeretni. Ő azt mondja, ezt a 4 csoportot állítja fel, azt mondja, hogy a legnagyobb csoport, a legtöbb ember úgy gondolkodik a szeretetről, hogy ez a kifejezés, ez a fogalom azt jelenti, hogy őt szeressék. Engem szeressenek, velem törődjenek, nekem a kedvembe járjanak, engem értsenek meg, nekem tegyék meg, amit kérek. Tehát a legtöbb ember így gondolkodik a szeretetről. És végzett is valóban egyfajta ilyen felmérést, hogy százalékosan jóval több, mint a fele, vagy majdnem 3/4 az emberiségnek ebbe a csoportba tartozik. Aztán van egy másik csoport, a következő csoport, ahol szintén nagyon sok ember tartozik, ők úgy gondolkodnak, hogy egyrészt így, másfelől ők már hozzáteszik ehhez azt is, hogy a szeretet azt is jelenti, hogy én szeretem az engem szeretőket. Én szeretem a családomat, szeretem a gyermekeimet, a szüleimet, esetleg nyilván a házastársamat. Ezt a zárójelben hozzáteszem, hogy nézzük meg ma, hogy akik ezt mondják, hogy ők is hogy élnek, illetve hogy milyen viszonyok vannak szülők, gyermekek és házastársak között. De mi a probléma ezzel? Hát ugye itt az a probléma, hogy ez a fajta szeretet a Biblia mércén sajnos még mindig nem áll meg, mert ez a fajta szeretet személyválogató, mert ugye azokat szeretem, akik engem is szeretnek, azokat szeretem, akik hozzám közel állnak, azokat szeretem, akik nekem kedvesek, azokat szeretem, akik től valamit remélek, tehát itt is van azért egy kis érdek. Egyrészt személyválogató, másrészt pedig álhatatlan. Álhatatlan ez a szeretet, mert
megfigyelhetjük azt is, hogy ahogy említettem, házastársak, akik összebújnak, puszilgatják egymást. Következő pillanatban egy kis nézeteltérés van, máshogy gondolja a férj, mint a feleség, egyik piros kanapét akar, a másik kupikéket, és már is vágják egymáshoz a tányérokat. Ilyen pici dolgokból, de az én tapasztalatom szerint nagyon apró kis kívülállók személyen pityáner dolgokból fajulnak el odáig esetleg házastársak és szülők és testvérek között is feszültségek addig, hogy aztán abból válás vagy gyűlölködés legyen. Tehát ez sem az igazi szeretet. Azt mondja aztán Erik Fromm, hogy van egy harmadik csoport, és ebbe a csoportba sorolja azokat, akik már érzik, hogy valami nincs rendjén az életükben. Akik már tudják azt, hogy a szeretet nem csak annyiból áll, hogy engem szeressenek, hogy engem körül rajongjanak, körülugráljanak, hanem nekem is tennem kell valamit ezért. Nekem is szeretnem kell, de nem tudnak kilépni önmagukból. Nem tudnak, hogy úgy mondjam, szentek lenni, vagy szerető emberek lenni. Tehát szerinte ez a harmadik csoport, akik szeretnének változni, látják, hogy valami hiányosságuk van, de nem tudnak változtatni. És hogy említettem, a negyedik csoport az, akik megtanulták a szeretet művészetét, akik gyakorolják is ezt, akik hosszú, kitartó, fáradtságos munkával eljutottak oda, hogy valóban mások javára legyenek. Na most el lehet fogadni Erik Frommnak ezt a felosztását, és valóban segítség és támpont nekünk is, de innen majd azért én szeretném tovább vezetni ezt a gondolatot, hogy a Biblia mit állít, és az Isten mit mond erről a szeretetről. Előtte azonban még a másik kérdésre is ugye hagy térjek ki, hogy a legtöbb embernek egy hamis szeretet fogalma van, nem csak ilyen értelemben, hogy azt jelenti számára a szeretet, hogy őt szeretsék, hanem még hogyha mást is szeret, ha ő maga szeretni akar másokat, akkor is hamis ez a kép. Akkor sem látjuk tisztán legtöbben, hogy mit is jelent ez a fogalom. Miért mondom ezt? Milyen a hamis szeretet, és milyen az igazi szeretet, hogy hol lehet látni, tehát hol lehet tanulni? Hát most azt mondom példaként, hogy talán a leginkább, ahol önzetlen szeretetet lehet látni, az mondjuk egy szülőnek a gyermeke iránti szeretet. Ugye ő éjszakákon át fent van, ha beteg, akkor víraszt mellette, dolgozik, hogy meglegyen a gyermekének a ruházata, az élelme, stb. Lehetne sorolni. De nagyon sok szülő még ezzel a önzetlen hozzáállással sem tudja igazán helyesen szeretni, igazán úgy szeretni a gyermekét, hogy az annak a kicsinek, akiből aztán egy idő múlva felnőtt lesz, tényleg java legyen. Mert nagyon sok szülő véli úgy, és hát nyilván ez természetes is egy bizonyos szempontból, hogy én mindent meg akarok adni a gyermekemnek. Hogy én nem akarom, hogy ő olyan legyen, olyan nehéz körülmények között éljen, mint én. Sem anyagilag, sem fizikailag, sem sehogy.

Persze nem törvényszerűség, hogy a szülők, akik nagyon szeretik a gyermekeiket helytelen módon, hogy ilyenné neveljék, de azért sok esetben meg lehet ezt figyelni, hogy ennek a kicsit elkényeztető, kicsit ilyen inkább ráhagyom, és inkább a megengedés, a bármit megengedek a gyermekemnek irányában ható gondolatoknak, valóban lehetnek ilyen következményei. Tehát ezt a példát csak azért említettem, illetve ezt a gondolkodásmódot, mert ahol a leginkább megnyilvánul a szeretet egy anya tekintetében a gyermeke iránt, még ott is nagyon gyakran lehetséges az, hogy az nem, talán nem is ez a helyes fogalmazás, hogy nem igazi szeretet, de mégsem az az igazi szeretet, amiről a Szentírás beszél. És hogyha már idáig eljutottunk, akkor viszont most tényleg szeretném feltenni a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy nem tud szeretni az ember? Mi az oka annak, hogy ennek nyomán olyan sok boldogtalanság van a Földön? Igen, valóban az önzés, a szeretni nem tudás és az önzés szinte váltó fogalmak, de Hóseás könyvében erre maga a Jóisten rámutat, hogy mi juttatja ide az embert, mi vezeti ide az embert. Azt mondja itt Hóseás könyve 4. fejezetében az első mondatban, hogy perre van az Úrnak a föld lakóival, mert nincs igazság, és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Azért nem tud az ember szeretni, mert nem látja, hogy hogyan kell ezt csinálni. Nem látjuk, nem tudjuk, hogy mit jelent szeretni. Hát most tessenek nekem mutatni valakit, akitől én tanulhatok, hogy mit jelent szeretni. Most itt kiállhatnék az utcára, és itt állhatnék 10 évig, és minden embert megnéznék. Mondjuk a 200-300 ezer emberből, akivel találkoznék, talán egy-kettő lenne, aki tényleg olyan végtelenül önzetlen, hogy mindenét odaáldozza is, és bármire képes, azért, hogy egy másik embernek segítsen, de még az is csak egy halvány lenyomata, valami halvány utánzata lenne annak, hogy mi is az Isten szeretete. Azt mondja Hóseás próféta könyvében az Isten, hogy azért nincsen szeretet, és zárójelben igazság sem, ami a következő erodás témája lesz, azért nincsen szeretet a Földön, mert nincsen Istennek ismerete. Nincs egy példa, nincs, akitől megtanulhatnánk. És hogyha nincs, hogyha eleve úgy növünk fel, és azt látjuk a szüleinknél, hogy ha valamiben nem értenek egyet, akkor veszekednek. Hogyha én valamit elkövetek, akkor egyszer rám ordítanak, máskor rám hagyják, harmadszor elvernek. Hát így az ember nem tud eligazodni, hogy mi a helyes, mi a helytelen. És tulajdonképpen ide lehet visszavezetni tehát egyértelműen, hogy ha nincs példánk, ha nincs mintánk, aki megmutatná, hogy mit jelent, akkor nincs kit követnünk, és nem tudjuk megtanulni. Tehát ez az egyik ok, amiért amíg meg nem ismerjük az Istent, addig nem is fogunk tudni szeretni, ez szerint a kijelentés szerint. Egyébként János apostol, hogy ne csak az Ószövetséget idézzem, hanem hogy az Újszövetség profétái, apostolai is beszéltek erről. János apostol majdnem szó szerint ezt mondja, amit az imént említettem. Az első levelének 3.-4. fejezetében bőven ír erről, és azt mondja, hogy az Isten szeretet. És aki megismerte az Istent, az szereti az ő fele barátját. Ezt írja János apostol, hogy az Isten szeretet, és aki az Istent megismerte, az szereti az ő atya fiát. Nem azt mondja, hogy az szereti az Istent, hanem szereti az ő fele barátját. Miért írja ezt? Azért, mert hozzá is teszi egyébként, hogy mi módon mondja valaki azt, hogyan mondhatja valaki azt, hogy én szeretem az Istent, miközben, akit nem lát, miközben azt az embert, aki ott van mellette, akit lát, azt nem szereti. Tehát nagyon érdekes gondolatokat vet fel, és én ajánlom is otthoni elolvasásra majd János apostolnak ezt az első levelét, amely a Bibliának egész végén található, utána már csak 2 levele van az apostolnak, és utána a Jelenések könyve, amely egész levél, szinte az egész levél a szeretet fogalmát tisztázza ki, és arról beszél, hogy mit jelent az Isten szeretete, mit jelent részünkre az Isten szeretni, hogyan vannak ezek összefüggésben. Tehát szeretném
lezárni ezt a részt is, és még egyszer aláhúzni, hogy

ha az Isten ismerete megvan az életünkben, hogyha megismerjük őt, hogyha meglátjuk, hogy kicsoda az Isten valójában, akkor tudjuk meg igazándiból, hogy mit is jelent szeretni. De ugyancsak Hóseás próféta könyvéből szeretnék most felolvasni még egy gondolatot, hogy mit mond az Isten a mi szeretetünkről, a mi jóságunkról. Ezt mondja, mit cselekedjen veled, Júda, hiszen a szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Tehát gondolom, hogy mindannyian láttunk már nyáron reggel felhőt, ahogy ugye melegszik az idő, pillanatok alatt semmivé foszlik, vagy harmatot, ahogy felszárítja a nap melege, percek vagy órák alatt eltűnik. Az Isten azt mondja, hogy a mi szeretetünk ilyen, mint a reggeli felhő, és mint a korán búló harmat. Mi erre vagyunk képesek. És hogyha erre vagyunk képesek, ugye akkor felmerül a kérdés, hogy akkor milyen jogon, talán így is kérdezhetnénk, milyen jogon várja tőlünk az Isten, hogy mi szeressük egymást? Akkor milyen jogon, vagy hogyan ítélhet meg bennünket, hogy nem szeretjük egymást? Hogyha ő maga látja ezt, hogyha ő maga tudja, hogy ennyire erőtlen, ennyire álhatatlan, ennyire nem kitartó az emberi szeretet. Erre is szeretném megadni a választ, de még mielőtt erre is válaszolnék, egy következő dolgot akkor hadd vessek fel, hogy milyen akkor a valódi szeretet. Hogyha tudjuk már most már, hogy az nem az igazi, ahogy mi tudjuk szeretni egymást. Sőt, nem csak, hogy nem igazi, de még a mi gyenge emberi módunkon való szeretet is csak időleges, mert olyan, mint a korán múló harmat. Ha azt tudjuk, hogy az Istennél megvan az igazi szeretet. Ha az Isten ismeret megvan az életünkben, akkor megtudjuk azt is, hogy mit jelent az igazi szeretet. Akkor milyen? Milyen is ez az igazi szeretet? Milyen a valódi szeretet, aminek nyomán tényleg ott jár a valódi boldogság, amiről a Biblia beszél? Nagyon sok idézetet lehetne most említeném a Bibliából, hiszen egyik legközpontibb mondani valója az Isten szeretete a Szentírásnak. De hát ugye muszáj kiválogatni mégis ezek közül. Én az egyik legkedvesebb, számomra legkedvesebb gondolatot mondom először Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott leveléből. Az 5. fejezet 20. versében azt mondja Pál, hogy ahol a bűn megnövekszik, ott a kegyelem még sokkal inkább bővölködik. Mit jelent ez a kijelentése Pál apostolnak, hogy ahol a bűn megnövekszik, ott a kegyelem még sokkal inkább bővölködik? Hát ez az Isten szeretetének az egyik jellemzője, illetve az egyik leírása, egyik körülírása. Mégpedig az, hogy ha valaki valami helytelenséget követel, ha valaki Isten ellen, vagy a másik ember ellen tesz valamit, gondol valamit, szól valamit, akkor az Isten nem elfordul tőlünk, nem elfordul attól az embertől, hanem kegyelmével még jobban körülveszi, még közelebb megy hozzá, még inkább próbál a lelkére beszélni, a lelkére hatni. Az Isten szeretete valami ilyen megfoghatatlan, hogy az Isten akkor is ragaszkodik hozzánk, hogyha mi elfordulunk tőle. Az Isten akkor is utána megy az embernek, illetve akkor is próbálja jóra befolyásolni, hogyha látja, hogy megint és újból és szánt szándékkal letér, vagy nem, hogy letér a helyes útra, hanem egyáltalán nem is akar azon az úton haladni, ami számára is, már maga az ember számára is örömöt, boldogságot jelentene. Gondoljunk csak arra, hogy Jézus Krisztus, akik ismerik az életét az evangéliumokból, azok talán most magukban meg tudnak majd válaszolni ezekre a kérdésekre. Jézus hogyan bánt a farizeusokkal? Ugye talán most hirtelen az a válasz születhetik erre, hogy keményen, és hogy ostorozta őket. Igen, de miért? Mert szerette őket. Mert ez is hozzátartozik a szeretethez. A farizeusok, a nép vallási vezetői számára nem beszélhetett úgy Jézus, mint a vámszedőkkel, vagy az utcalányokkal. Egy prostituáltal, egy
kereskedővel, akit mindenki gazembernek tartott és lenézett, Jézus úgy beszélt, hogy a kegyelmét, az Isten szeretetét helyezte előtérbe, mert ezek az emberek ezen megindultak, hogy van, akik, hogy látják, hogy megláthatták azt Jézusban, hogy az Isten őket is elfogadja, és őket is szereti. De a farizeusokkal, akik azt gondolták, hogy ők a legjobb emberek a világon, és ők az Isten egyedüli képviselői a Földön, számukra Jézus olyan kemény szavakat mondott, amikkel tudta, hogy ha valami, akkor ez jobb belátásra téríti őket. Ha valami, akkor ez az, ami majd hatni fog rájuk. Tehát Jézus a farizeusokkal nem azért beszélt olyan keményen, hogy olvassuk a Szentírásban, mert haragudott rájuk olyan értelemben, hogy ideges lett attól, ahogy viselkedtek, vagy bosszúból, vagy hogy el akarják tenni lábalól, vagy hogy mondjam, felhúzta magát rajtuk. Egyáltalán nem. Jézus mindig nyugodt maradt, illetve amikor nem, akkor sem a saját önérzetét akarta védeni, hanem az Isten igazságát védte meg. De Jézus azért beszélt ilyen határozottsággal, ilyen nyíltan és ilyen megfedve a farizeusokat, mert tudta, hogy ezzel tudja őket az Istenhez közelebb vezetni. Ezzel tudja őket jobb belátásra téríteni. Ezzel tudja őket afelé irányítani, hogy ők tényleg meghajoljanak az Isten akarat előtt, és ne csak úgy gondolják magukról, hogy ők az Isten akaratának képviselői és végrehajtói. Aztán kérdezhetnénk azt, hogy hogyan bánt Jézus Krisztus Júdással. Júdásról a tanítványok mikor tudták meg, hogy áruló, és hogy ellopja a pénzt, és hogy a saját zsebére dolgozik. Hát akkor, miután elment és felakasztotta magát, miután Jézust ugye elfogták és keresztre feszítették. Jézus mikor tudta, hogy Júdás áruló? Kezdettől fogva, így van. Már akkor, amikor tanítványnak jelentkezett Jézusnál. Ugye eleve ő volt az egyetlen tanítvány, akit nem Jézus hívott, hanem maga jelentkezett. Jézus abban a percben, sőt már korábban tudta. Hát akkor miért nem mondta el a tanítványoknak? Igen, de beteljesedett volna mindenképp, a Júdás megtérhetett volna, megváltozhatott volna, neki adott volt a lehetőség, csak akkor más árulta volna, vagy más módon jutották volna keresztre. Jézus azért nem árult el Júdást, mert újból és újból lehetőséget akart neki adni arra, hogy megváltozzon. Hát gondoljunk bele, hogy milyen szeretet az, hogy Jézus nem csak hogy tudta, hogy ő anyagilag egy ilyen elbetemült ember, hanem még rábízta a pénzt. Hát nem adhatta volna oda Péternek, hogy Péter, te kezeld a tanítványi csoport pénzét. Nem adhatta volna Jánosnak, aki annyira szerette, annyira ragaszkodott hozzá. Vagy Máténak, a vámszedőnek. Persze a többiek biztos felborodtak volna, hogy egy vámszedőnek adja a pénzt, ez majd biztos kereskedik vele. De nem, Jézus pont annak adta oda a pénzt, akiről tudta, hogy ez a gyengéje. Miért? Azért, hogy lehetősége legyen megváltozni. Azért, hogy lássa azt, hogy Jézus mennyire bízik benne, mennyire szereti, mennyire megbecsüli. Júdás nem használta ki ezeket az alkalmakat. Jézus beszélt vele sokszor négy szem közt, de egyszer sem árult el neki, hogy tudja. Illetve hát már csak az élete legvégén, ugye az utolsó vacsorán, hogy mire készül. És hát a Getsemáné kertjében. Ott mondta, hogy amit cselekszel, hamar cseleked, illetve hogy Júdás ugye azért jössz, hogy csókkal, illetve hogy csókkal árulod el az embernek fiát. Tehát Jézus Júdással is a saját árulójával, a saját tanítványi körébe befurakodott árulóval is olyan szeretettel bánt, és úgy bánt, hogy elvezesse oda, hogy belátásra térjen és megváltozzon. Hogy bánt Péterrel Jézus, miután elárulta? Ugye elmondta neki, hogy meg fogsz tagadni háromszor, mielőtt a kakas kétszer szól. Péter erre mit válaszolt? Nem, én meghalok veled, akár mit tehetnek, tömlöcbe csukhatnak, lefejezhetnek, én kész vagyok bármit megtenni, érted? Aztán megtörtént az eset, Jézus mit tehetett? Mi mit tettünk volna Jézus helyében? Már nem azért, hogy soha nem kerülhetünk volna oda, pont azért, mert mi azt tettük volna, amit, de ugye mondtuk, na ugye megmondtam, meg én ezt tudtam előre, kutyából nem lesz szalonna. Ilyen gondolatokat vágunk, vagy mondatokat vágunk egymás fejéhez nap, mint nap, hanem is ezekkel a szavakkal. Mi egymást beskatujázzuk nagyon sokszor. Már ez elkezdődik az iskolában, ugye a gyerekekkel, hogy a tanárok a gyerekeket. Persze hát nyilván, hogy kell valahogy eligazodnunk, és ezt azért tesszük, mert így könnyebb, ki is azt gondoljuk, hogy így könnyebben éljük az életünket, hogyha az embereket dobozokba, címkékbe,
címkéket rájuk ragasztva skatujákba helyezzük, mert így könnyebben tudunk közlekedni közöttük, könnyebben tudjuk élni az életünket, de azért ennek van egy nagyon nagy veszélye az, hogy kemény szívűvé válunk, és nem fogjuk tudni feltételezni a másikra azt, hogy meg tud változni. Sőt, egy még rosszabb következménye van ennek, az, hogy nem is teszünk semmit azért, hogy megváltozzon az a másik. Ami pedig az Isten ígéje szerint kötelességünk. Tehát Jézus Péterrel sem így bánt, hanem miután ez megtörtént, nem korholta, nem vádolta, nem bántotta, nem olvasta a fejére. Egyszerűen szemébe nézett, és ez elég volt Péternek. Összetört lelkében, meglátta azt, hogy Jézus, és pont ezért tört össze a lelkében, mert látta, hogy Jézus nem vádolja, nem hordja le, nem bántja, hanem csak szomorú. És most gondoljunk abba bele, hogy ha mi megígérünk valamit valakinek, és hát nem is csak, hogy Isten fiának, hát mi lenne akkor, ha az Isten fiának megígérnénk valamit, és nem teljesítjük, és megtesszük azt, amit előre mondott. Hát milyen szomorú lennénk mi, hogyha látnánk a csalódottságot a szemében. Hát még egymással is így van. Szóval Péternek ez megtört a szívét, illetve hát talán inkább úgy mondom, hogy ez tényleg bűnbánatra indított őt. Ez elgondolkodtatta, és abban a pillanatban belátta, hogy helytelenül cselekedett. És lehetne még sorolni a példákat, hogy Jézus hogyan bánt emberekkel. Volt, akivel szeliden, mert arra volt szüksége, volt, akivel nagyon keményen, mert csak a kemény beszédből értett. De hogyha az Isten fiának életét szemléljük. Ugye azt mondja róla János apostol, hogy az Isten fia megjelent testben, és hogy az Isten közöttünk sátorodott, köztünk lakott, és mi láttuk az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Láttuk az Atya dicsőségét magában Jézusban, erről beszél János apostol, mint aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát Jézus azt az életet élte a földön, amilyen az Atya a mennyben. Úgy viselkedett Jézus a földön, ahogy az Atya viselkedik az egész világ mindenséggel. Csak mi nem látjuk őt, ezért is jött Jézus, hogy ezt megmutassa. És ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ez azt jelenti, hogy teljes volt a szeretettel, de ugyanakkor az igazságossággal is, ami elválaszthatatlan egymástól a kettő. Tehát, hogy milyen a valódi szeretet, az itt lehet lemérni Jézus életében, és talán a legnagyobb különbség az Isten szeretete, Jézus szeretete és a mi szeretetünk között az az, és ezt is jegyezzük meg, hogy Jézus mindig külön választja az embert a tettétől. Mi pedig mindig azonosítjuk az embereket a tetteikkel. Mi, amikor valaki valami rosszat tesz, mondjuk leejti a tányért, akkor egy gyerek, vagy akár felnőtt is azt mondjuk, hogy milyen ügyetlen vagy. Hát nem milyen ügyetlen, hanem lejtette a tányért. Vagy valaki mondjuk megbetegszik, akkor azt mondjuk neki, hát, hogy te beteges vagy, meg egészségtelenül éled az életedet, és azért betegedtél meg. Vagy valaki sajnos mondjuk tényleg olyan hibákat, amik valóban hibák, ordibál valakivel, akkor azt mondjuk neki, hogy hát te egy utálatos vagy, meg kiállhatatlan vagy, meg én nem tudom, még lehetne sorolni, hogy milyen jelzőkkel illetjük egymást. Azt meg lehet tanulni Jézustól, hogy ezt sosem így tette. Ha valaki valami, nem csak hogy helytelenséget, hanem főben járó bűnt, gonoszságot követett el, akkor Jézus kifejezte azt, hogy igen, ezzel a bűnnel nemhogy nem ért egyet, hanem ezt elítéli. De azt is megmutatta, hogy attól még azt az embert szereti. Ugye így volt az említett eset például Péterrel. Tehát Jézus külön tudta, és nem csak, hogy külön tudta, hanem külön is akarta választani a bűnös embert attól a bűntől, amit elkövetett. Mert Jézus gyűlölte és megvetette a bűnt, de szerette teljes szívével az embert, aki elkövette ezt a bűnt. És ő azt akarta, hogy az ember váljon külön a bűnétől, hogy az ember szabaduljon meg attól, hogy rosszakat mondjon, gonoszul cselekedjen, bántsa a másikat szavaival, tettével, sőt, még gondolati szinten se legyen fertőzött. Ez az Istennek az útja, és hát erről beszél a Szentírás. Mi pedig, amikor valaki valami gazdaságot elkövet, akkor azt teljesen egyben mossuk, és az embert leírjuk mindenfélének.
Tehát talán ez az egyik legnagyobb különbség az isteni szeretet és a mi szeretetünk között, hogy mi emberek szemben Istennel, aki tehát a bűnt gyűlöli, a bűnös viszont szereti, és ő érte mindent megtesz, ugye, hogy mennyi mindent, azt láthatjuk, hogy még az életét is adja a kereszten. Mi pedig fordítva vagyunk ezzel nagyon sokszor. A bűnös embereket nem szeretjük, megvetjük, megítéljük, leírjuk, a bűnt viszont szeretjük. Ha nem is mondjuk ki, de ugyanúgy viselkedünk, mint mások. Ami azt mutatja, hogy szeretjük. Mi is hazudunk, hiába mondjuk valakinek, hogy te hazudós vagy. Ha úgy alakul, hogy menteni kell az írhánkat, akkor hazudunk. Mi is csalunk mindannyian. Már most ezt nyilván nem az itt élő társaságra értem, hanem az emberiség teljes egészére. Tehát mindenki úgy gondolja ezt, hogy a másikat megítélheti, és a bűnös embert, a másikat, aki valamiben vétkezik, azt kárhoztatja, de aztán ő is ugyanazt a bűnt, ugyanazt a helytelenséget, ugyanazt a gonoszságot követi el, akár nap, mint nap. Tehát ez a nagy különbség. Krisztus soha nem követett el ilyen gonoszságokat, semmiet, viszont gyűlölte a bűnt, pont ezért, és pont ezért nem követte el, a bűnös embert szerette, mi pedig megvetjük a bűnös embereket, megvetünk, elítélünk, károsztatunk sokszor másokat, és a bűnöket szeretjük, amit azért merek mondani, mert ott vannak az életünkben. Tehát ez az egyik nagy különbség, és ami még talán jellemzés, ugye itt a meghívónak korintusi első levél 13. fejezete is szerepelt, hogy az igaz és a hamis szeretet közötti különbség. Hát erről a 13. fejezetről a szeretet himnusza, ugye így nevezi ezt a szentírást, a szeretet himnuszáról külön 6-7-8 részes sorozatok születtek már, úgyhogy én meg sem próbálok most erről részleteiben beszélni, de azért mégis hadd olvassak fel ebből csak 3-4 verset, hogy mit is mond a Biblia magáról, a szeretetről, hogy milyen is az igazi szeretet. Ezt mondja itt a 4. verstől kezdve Pál apostol, ugye, aki írja ezt a levelet. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik. Nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, vagyis a szemérem ellen. Nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra. Hadd kérdezzem meg, melyikünk az, aki nem gerjed haragra soha. Nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. Hát ez a szeretet. Ez az igazi szeretet. Hogyha ennek a mércére tesszük a saját szeretetünket, akkor azt hiszem, hogy már egy kicsit kezdünk alázatosabbak lenni, és kevesebbet gondolni magunkról, ami persze nem baj, sőt az első lépése a gyógyulásnak. Tehát az Isten szeretetére az jellemző, hogy soha el nem fogy, hogy adakozó, annak elnére adakozó, hogy az ember nem érdemli meg, és ez is az isteni tulajdonságok sajátja, hogy az Isten kegyelmes, ami azt akarja, vagy az Isten irgalma, amit talán úgy lehetne körülírni, hogy akkor is szereti az embert, hogyha az illető az méltatlan, nem méltó arra, illetve nem érdemelte ezt ki. És ez megint egy olyan pont, ahol én úgy gondolom, hogy sokan nem tudjuk megugrani ezt a mércét, hanem hát leiskolázzuk saját magunkat. Mert hogyha valakiről úgy feltételezzük, hogy méltó arra, hogy megtegyünk érte valamit, méltó arra, hogy szeressük, méltó arra, hogy segítségére legyünk, akkor talán megteszünk. Akkor se biztos, mert ugye közben jött még kégyelem, szeretet, fáradtság, ellenérzés, sok minden, de hogyha van valaki ilyen illető, és megtesszük, akkor úgy gondoljuk magunkra, hogy de nagy cselekedetet hajtottunk végre. Az Isten igéje pedig arról beszél, megint csak Jézus szavait hadd idézzem, bizonyára sokan hallották már, mit mondott Jézus. Szeressétek ellenségeiteket. Imádkozzatok azokért, akik benneteket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket üldöznek. Máté evangélium 5. fejezet 44. verstől kezdve, 42. verstől.
Azt mondja Jézus a továbbiakban, hogy mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, miben vagytok különbek másoknál? Akkor miért mondjátok magatokat Istent kereső, Istent szerető, Isten félő, vagy akár keresztény embereknek? Hát arra bárki képes, mondja Jézus, hogy ő azokat szeresse, akik őt is szeretik. És aztán így fejezi be ezt Jézus, hogy legyetek tökéletesek, miként a ti mennyi atyátok tökéletes. Mondja azt is, hogy legyetek irgalmasok, miként a ti mennyi atyátok irgalmas. A Szentírásban Jézus erre hívja fel a figyelmünket, hogy tanuljuk meg, hogy mi az irgalmasság. Mert ha ezt megtanultuk, akkor tökéletesek vagyunk. Akkor tökéletes emberré váltunk. Tanuljuk meg azt, hogy az irgalmasság az azt jelenti, hogy ha valaki nem is érdemli meg, nem is érdemli meg, hogy megbocsássak neki. Nem méltó arra, hogy segítsek neki, mert úgy viselkedik velem, vagy mert visszaél vele. Nem méltó arra, hogy egyáltalán leüljek és meghallgassam, mert annyira aljas, vagy kétszínű, vagy én nem tudom, hogy mik fordulnak meg a fejünkben. Akkor is tegyem meg. Mert az isteni szeretet az egyenlő az irgalmassággal. Az irgalmasság pedig egyenlő a méltatlanok, a ki nem érdemelt szeretettel, a méltatlanok iránti szeretettel. Én azt hiszem, hogy ennyi idézet után most már kimondhatom azt, és egyet is fog talán érteni vele mindenki, hogy a Szentírás szerint a szeretet az nem egy érzés, az nem érzelem. Igaz, hogy van érzelmi oldala is, de alapvetően nem érzelem. A Biblia szerint a szeretet az egy életelv, ami irányíthatja az életünket, hogyha úgy döntünk. A Biblia szerint a szeretet az nem az érzéseinken múlik, hanem a döntésünkön. Azon múlik, hogy én hogyan döntök, hogy mit fogok tenni a következő pillanatban. És a Szentírás szerint és Jézus élete szerint a szeretet az nem, megint csak azt mondom, nem érzelem, hanem tett és cselekedet. Megvizsgálhatjuk ezt megint csak Jézus életében, bár most már erre nem nagyon szeretnék, talán egy mondat erejéig mégis, hogy Jézus, amikor a farizeusokkal beszélt, ahogy Júdáshoz viszonyult, ahogy a körülötte tolongó tömeghez viszonyult, hát őket úgy szerette, vajon, mint ahogy szerette János apostolt, aki ragaszkodott hozzá. Bizonyos értelemben igen, de olyan értelemben, hogy ő úgy döntött, hogy ezekért az emberekért megtesz minden. Ő úgy döntött, már a mennyben is, de aztán itt a Földön is élete mindennapján, hogy ő ezekért az emberekért munkálkodni fog, ő ezeknek az embereknek hirdeti Isten üzenetét, ő ezekhez az emberekhez közeledik, nem várja meg, hogy ők jöjjenek hozzá, hanem ő maga keresi meg őket, azokat is, akik a legnagyobb ellenségei. Ő úgy döntött, hogy ezeket az embereket, akik betegek, meggyógyítja, és ad mindent, mindent átad és mindent továbbad, amit ő kap az Istentől, és ami neki van. A szeretet tehát nem azon múlik, hogy a szívünkben valaki iránt fel kell az együttérzés, vagy a szimpátia, az empátia, vagy valamiféle meleg, jóleső érzés jár át bennünket, hanem a szeretet, az igazi, az isteni, a bibliai szeretet az, hogy én hogyan döntök, hogy annak az embernek, aki lehet, hogy ott az utcán büdös és be van rúgva, és úgy néz ki, hogy egy lecsúszott utolsó alak, de én dönthetek úgy, hogy átmegyek az utca másik oldalra, hogy ne is érezzem a szagát, meg dönthetek úgy is, hogy oda megyek, felhúzom és legalább egy padra leültetem, hogy ne olyan emberhez méltatlan módon fetrengjen ott a saját piszkában a földön. Megtehetem. Még azt sem mondanám, hogy sok időbe telik, hogy nagyon elveszi az időnket, hogyha éppen esetleg sietünk valahova. És még mondhatok is neki egy-két mondatot, ami úgy a részegségében esetleg a fejébe bemegy, és aztán majd, ha kihúzom, ott eszébe jut. Millió ilyen példával találkozunk nap mint nap. Már nem arra hajlítana, vagy nem a részegekre gondolok, hanem bármikor, amikor valaki segítségre szorul, vagy valaki valamit meglátunk, és a
lelkiismeretünk jelez, hogy most tegyek valamit. Nekem, mint mondjuk fiatalnak, hogy álljak fel a buszon, bár most már autóval járok, de régebben. Én emlékszem, nekem, amikor nem álltam fel, egyáltalán nem voltam boldog ember. Ugye itt a fő kérdés a boldogság és a szeretet. Nem álltam fel a buszon, néztem direkt ki az ablakon, még kiskoromban emlékszem, azért, hogy ne kelljen átadni a szegény idős embernek a helyet. És nagyon vacak volt nekem ott ülni, elnézést a kifejezésért. Már alig vártam, hogy én vagy ő leszálljon. Csak megmakacsoltam magam. Na, ilyenek vagyunk nagyon sokszor, nem ilyen kis dolgokban, sokkal nagyobb dolgokban. Megmakacsoljuk magunkat, és nem akarunk szeretni, azaz nem akarunk tenni a másikért. Önzőek akarunk maradni. Nem merünk önzetlenek lenni, mert félünk a következményektől. Félünk, hogy esetleg kihasználnak minket. Félünk, hogy visszaélnek a önzetlenségünkkel, a szeretetünkkel. De hát, ha ettől félünk, akkor tulajdonképpen a boldogságtól félünk, mert akkor az igazi boldogság nem lesz az életünk része soha. Tehát tudnék nagyon sok példát saját életemből, mások életéből is, talán még egyet hadd mondjak, már csak azért is, mert ez egy DVD lemezen, filmen is megkapható egy olyan embernek a története, legalábbis az életének egy kis szakaszának a története, aki a második világháború egy amerikai illetőről van szó. Eljöttek Európába, és ő maga hívő ember volt, és a parancsnokának megmondta, hogy ő nem fog fegyvert. Az is a filmnek a címe, hogy a fegyvertelen hős. És még azt is mondta, hogy ő nem csak, hogy nem fog fegyvert, és nem fog lelőni senkit a hite szerint, de hogy ő szombaton meg aztán végképp nem csinál semmit. És a parancsnoka annyira haragudott rá, hogy majdnem kivégeztette ugye parancs megtagadásért, haza akarta zavarni, én nem tudom hányféle büntetésben akarta részesíteni, és utálta, gyűlölte a saját felettese. De ez az ember, ez olyan dolgokat megtett, amelyeket az egész század vagy ezredéből senki más nem tett meg. Mire gondolok? Amikor az ellenség itt a fronton ugye ott tűzbe kerültek, és a saját csapatából sokan, többen megsérültek, akkor ő kiszaladt a rövészárokból oda a két ellenfél közötti térre, és hozta be a saját vállán, a saját hátán, a saját ölében, be a bunkerbe, illetve a lövészárokba azokat a sérülteket, akikért senki nem mert kimenni. Neki is a füle mellett a golyók záporoztak, de soha nem esett bántódása. És szépen a hetek, hónapok alatt ez az ember, ez olyan tiszteletnek és olyan becsületnek kezdett el örvendeni, aminek aztán az lett a vége, hogy amikor hazérkezett Amerikába, akkor legmagasabb kitüntetést kapta az amerikai elnöktől, amit azt hiszem csak 2-3-4-en kaptak meg a második világháború után. Nem beszélve arról, hogy a saját parancsnoka azóta is úgy gondol rá, mint a legszeretettebb ember, és ő maga is, ha jól emlékszem, hívő ember lett. Tehát az igazi szeretet ezt jelenti, hogy nem azt nézem, ami az enyém, nem a sajátommal törődök, nem mérlegelem tulajdonképpen, hogy most mi lesz a következménye, hanem odafigyelek a másikra. Talán lehet még példákat emlegetni, de mégiscsak a legjobb példa az magának, Jézus Krisztusnak az élete, aki hogyha a Bibliát olvassuk, ugye van egy ilyen mondat, hogy aki széllyel járt jót tévén, akármerre járt, és akárkivel találkozott, jót tett, és a javára munkálkodott. Tehát úgy látom, hogy elszaladt az idő, ezért most már ezt az utolsó gondolatot próbálom rövidre fogni, hogy a boldog élet az csak valódi szeretet, és az abban való növekedés nyomán képzelhető el. És akkor az utolsó kérdés ugye ez, hogy ha látjuk azt, hogy nincs meg nekünk ez az igazi szeretet, és ennek nyomán az igazi boldogság, ha látjuk azt, hogy viszont van ilyen, akitől lehet tanulni, akkor a kérdés az, hogy mégiscsak, hogy hogyan tudunk mi erre szert tenni. Mert hát látjuk igen, hogy Jézus életében ez megvolt, és látjuk azt, hogy az Isten valóban ezt meg tudja tenni, de vagy úgy merül fel a kérdés, hogy tudta ezt Jézus megtenni. Illetve akik komolyan szeretnének már változtatni az életükön, azokban felmerül így is a kérdés, hogy tudnék én így szeretni, hogy tudnék én így viszonyulni másokhoz, hogy
tudnék én ilyen önzetlen ember lenni, hiszen hát a zsigereimben van az, hogyha meglöknek, akkor ellene tartok, hogy el ne essek, és nyilván ez ugye lelki értelemben, hogy oda nyomom vissza azt, hogyha engem valaki el akar nyomni, vagy el akar tiporni. Hogy Jézus nem tette ezt meg, nem ütött vissza, nem vágott vissza sem a szavaival, cselekedeteivel egyáltalán nem, és mégis olyan méltósága volt, mégis olyan tartása volt, mégis olyan nemes volt, mégis olyan határozott és erős volt, és amit mondott, annak minden következmény és eredménye volt. Hogy lehet ez? Hát ez az utolsó kérdés, amire meg kell válaszolnunk. Ezzel kapcsolatban is Jézustól magától hadd idézzek egy gondolatot János evangéliumának a 14. fejezetében, amikor Jézus búcsúzik a tanítványaitól az utolsó vacsora után, és kimennek a Gecsemáné kertjébe, és még ott egy kicsit, illetve a házban is, ahol elfogyasztják az utolsó vacsorát, útközben is beszélget velük, és aztán a Gecsemáné kertben pedig ugye megtörténik az a nagy lelki tusa Jézus életében. Tehát itt az utolsó vacsora után azt mondja Jézus a tanítványainak, a 10. verset olvasom, 14. fejezetből. Nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondom néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, magukért, a cselekedetekért higgyétek nékem. Jézus életének ez volt a titka, hogy ő egyedül semmit sem csinált. Egyedül semmit sem akart csinálni. Ő mindig a mennyei atyának a segítségét kérte. Jézus egész pici korától fogva elhatározta, hogy az Isten nélkül egy keresztül szalmát nem tesz. Nem azért, minthogy ő nem ismerte volna az írásokat. Nem azért, minthogy nem ismerte volna az emberi lélek, az emberi élet törvényszerűségeit. Hát ő az emberi élet és a világ mindenségben mindennek az alkotója, teremtője. De akkor is ő azt mondta, hogy ő leteszi ezt a hatalmat, ő leteszi ezt a fajta isteni dicsőséget, és mindent a jó atyától kér. És Jézus megkapta ezt a segítséget az Istentől. Ezt is olvashatjuk a Szentírásban, Márk evangéliumában, hogy a Szentlélek leszállt rá, és megnyugodott rajta. Jézus az Isten irányítása, az Isten vezetése alatt volt, és ezt ne valamiféle misztikus dolognak tartsuk, hogy a Szentlélek leszállt rá, és megnyugodott rajta. Ezt értsük úgy, ahogy az imént említettem, hogy ha mi minden nap engednénk annak a befolyásnak, annak a kis halk hangnak, annak a amikor a lelkismeretünk, mondhatjuk így is, a lelkismeretünk megszól, és azt mondja, hogy ezt tedd, itt segíts, itt emeld ezt fel, itt most menj el és beszéld meg, rendezd le, itt most kérje bocsánat, most ne szólj, mert mérges vagy, és nem fogsz jót mondani. Ha minden nap, minden egyes percében így engednénk a lelkismeretünknek, illetve az Isten lelkének, aki azért munkálkodik mindannyiunk gondolataiban, akkor járnánk mi is így, ahogy Jézus. Akkor nem vétenénk mi sem hibákat, akkor nem tipornánk egymás lelkébe, úgyhogy észre sem vesszük sokszor. Akkor, ahogy Pál apostol mondja, mi is Istennek fiai lennénk, mert akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Tehát Jézus isteni segítséggel tudott ilyen lenni, és akkor adott a válasz arra is, hogy mi hogyan tudunk úgy élni, úgy szeretni, és ennek nyomán valóban boldog emberek lenni, ahogy ezt Jézus is megtette. Mert itt, amit most idéztem János evangéliumának 14. fejezetéből, a 10.-11. verset, olvasom tovább, hogy mit mondott Jézus ezután. Azt mondja, bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. És nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Lehetne tovább is olvasni, de úgy gondolom, hogy érthető a lényege ennek a Jézusi felhívásnak, hogyha ő
kérte az Istent és megsegítette, és ilyen életet élt, ilyen életet tudott élni, amilyet élt, akkor azt mondja, hogy ha mi kérjük az ő segítségét, akkor még nagyobbakat is cselekedhetünk, mint amilyeneket ő cselekedett. És itt ne, elsősorban ne is a csodákra gondoljunk, bár azt is megadja, ne a nagy, nem tudom én milyen halott támasztás vagy gyógyításokra, hanem arra, hogy ő így tudott viselkedni, így tudott önzetlenül szeretetben élni, szidalmazván viszont nem szidalmazni, gúnyolódva vele viszont nem visszagúnyolódni. Tehát így tudott ő megmaradni az igazi szeretetben, amiről, ahogy azt a korintusi levélből is olvastam. Lehet, hogy nehézségekkel, ellenállással, és lehet, hogy mi is valóban gúnyolódással találkozunk majd, hogyha így éljük az életünket, vagy hogyha így igyekszünk, erre felett törekszünk, de akkor is csak ez az élet ad egyedül igazi boldogságot. És hát több problémája, több nehézsége, mint Jézusnak volt, senkinek nem lesz, de ő mégis azt mondta, hogy az én békémet adom néktek, és nem úgy adom, mint a világ adja. Ne féljen a ti szívetek, se ne rettegjen. Azt a lelki boldogságot és lelki békét, amit az Isten ad, amit a lelkiismereti tisztaság ad, amit az a tudat ad, hogy én helyesen cselekedtem, az Isten szeretett törvénye szerint cselekedtem, azt semmi más nem tudja pótolni. Lehet, hogy valóban tudjuk magunkat kábítani anyagiakkal, pénzzel, szórakozással, ami lehet tévé, szexel, lehet sorolni olvasással, utazgatással, mindenféle dolgokkal, de ezek mind olyanok, hogy az ember, amikor ennek vége van, akkor, és ezek percek vagy órák alatt elmúlnak, vagy esetleg hetek múlva egy olyan utazás, egy szép vidékről hazatérve, akkor megint csak az ember elkezd gondolkodni, hogy valami nincs rendjében az életében. Vagy ha nem is gondolkodik, de érzi, tudja, hogy nincs rendben valami az életében. Hogy valahol nincs a helyén. És ez mindaddig megmarad, amíg ez az igazi szeretet részünké nem válik, az életünk részévé nem válik. Tegyük fel a kérdéseket magunknak, hogy tényleg van-e időnk egymásra? Van-e időm akár csak azokra is, akik a környezetemben élnek? Rokonaimra, szeretteimen kívül a szomszédokra, munkatársakra. Nem csak annyi, hogy zajlik az élet, és aztán élünk egymás mellett, hanem odafigyelek-e rájuk? Tudom-e, hogy mik a nehézségeik? Tudom-e, hogy mik a problémáik? Érdekel-e egyáltalán? Kész vagyok-e segíteni nekik, hogyha szükség van rá? Illetve eldöntöttem-e magamban, hogyha nem is kérnek segítséget, akkor is megpróbálok segíteni, illetve felajánlani, mert hát nem akarok minden áron beleártani magamat az életükbe, de felajánlom-e. Meglátom-e azt, hogy mindig vannak mások, akik rosszabb helyzetben vannak, mint én? Vagy a magam sebeit nyalogatom, és maradok ennél a önmagam körül köröző gondolatoknál, ami tényleg nem más, mint önzés és önmagunkért érés. Hogyha ezekre a kérdésekre őszintén válaszolunk, és nem csak hogy válaszolunk, hanem megkeressük azt, hogy miben, hol lehetek aktív, akkor fogjuk érezni szükségét annak is, hogy kérjek ehhez segítséget az Istentől. Mert önmagamban nem tudok megbocsájtani olyan embernek, aki nem nagyon kér bocsánatot. Egyedül nem vagyok képes olyannak segíteni, aki nekem mindig keresztbe tesz. De hogyha, ahogy Jézus az Isten, a mennyei Atya szüntelen jelenlétért, könyörgött és segítségért, bölcsességért, ha mi ezt megtesszük és igényeljük, akkor mi is olyan példamutató életet tudunk élni, amilyet Jézus vagy Pál apostol, vagy mint ez az amerikai illető, akiknek tényleg világított az élete. Befejezésül egy biblia verssel szeretném zárni, a Római Levél 13. fejezetéből, a 8. verssel, amely valóban megmutatja azt, hogy hogyan juthatunk el a boldog életre. Ezt mondja Pál apostol: senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti fele barátját,
a törvényt betöltötte. Legyünk mi is, tanuljunk mi is Jézustól, aki a törvényt betöltötte, aki nem csak ismerte a törvényt, Isten törvényét, hanem aszerint élt, mert ez az e világi és az eljövendő világi boldogságunknak az alapvető feltétele. Köszönöm szépen a figyelmet!

Az Ézsaiás próféta látomásairól lesz szó, egészen pontosan talán egy látomás előtérbe helyezésével, ez az Ézsaiás könyve 6. fejezetének a látomása. Ézsaiás könyve az a bibliai irat, ami tel is teli van látomásokkal. Mégpedig olyan látomásokkal, amelyek Jézusnak főleg az első és második eljövetelére vonatkoznak. Ezek nagyon híres látomások, főleg az első eljövetellel kapcsolatos látomásokkal szoktak foglalkozni. Ezekből körülbelül 22 van a könyvben. Tessenek meggondolni, hogy Dániel és Mikeás könyvén kívül, amelyek időileg is, meg hely szerint is pontosan jövendőltek Jézus első eljöveteléről, ha csak valaki Ézsaiás könyvét komolyan veszi, akkor 22 nem is látomás fűzér van a könyvben. Tehát részletes látomások, azért mondom, inkább látomás fűzérnek nevezhetők. Ezen belül a konkrét proféciák tulajdonképpen majdnem a százat is kiteszik. Gondoljuk meg, hogy ennyi látomás, ami Jézus első eljövetelére vonatkozott, ez annyira meggyőző erővel bír. Például a 7. fejezet 14. versében van a híres látomás arról, hogy Jézus szűztől fog születni, tehát a megváltó szűztől fog születni. Vagy a 11. fejezet első versétől van az a látomás, amely közli, hogy Jézus Krisztus ugyanolyan ember lesz, mint bárki más az emberiség sorai között. Ugyanúgy kell tanulnia, mondja az 50. fejezet 4-től a 7-ig tartó versei, mint bárki gyermeknek, és ahogy az életét áldozatul adja, Ézsaiás leghíresebb látomása talán az 53. fejezetben található, a szenvedő szolgáról szóló látomás. Ezek óriási dolgok, de én majd szeretnék figyelmet fordítani a második eljövetellel kapcsolatos látomásokra is, amelyek a 13., 60. és a föld ökológiai válságáról, a földi természet összeroppanásáról a 24. fejezetben találhatók. Mégis a több tucat látomás közül úgy gondoltam, hogy mivel amúgy is lehetetlen az összes látomást végig tekinteni, én kiválasztanám a 6. fejezet látomását, amelyben Ézsaiás látomás formájában, tehát nem színről színre, magát az Istent látta. Egy nagyon híres látomás. Ezt szeretném részletről részletre áttekinteni, és majd utána, hogyha lesz idő, akkor a többire is ki fogunk térni. Ézsaiás könyve 6. fejezetében először az első verset szeretném felolvasni, amely a következőképpen hangzik. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Még egyszer olvasom, mert nagyon sokat beszélnék erről az első versről. Tehát Ézsaiás 6. fejezet első verse, amely esztendőben király, láttam

esztendő időszámításunk előtt 739. Időszámításunk előtt 739. És Ézsaiás működése körülbelül időszámításunk előtt 681-ig terjed, az teljesen biztos 739-től 681-ig, ez 58 év, ez a legkevesebb, ameddig ő küzdött a zsidó népért. És eközben a déli országrészben Uzziástól kezdve Jótám a híres Ezékiás király, de a szörnyűséges Manassé király is, aki a zsidó hagyomány szerint állítólag magát Ézsaiást is kivégeztette. Ezt egészen pontosan nem tudjuk, de a zsidókhoz írt levél 11. fejezet 37. versében azt olvashatjuk, hogy bizonyos prófétákat ketté fürészeltek. Ezt a zsidó hagyomány egységesen Ézsaiásra érti. Manassé király Ézsaiást egy korhat fatörzsbe helyezte, és fekve, és ketté fürészeltette a fatörzset. Így ölte meg a prófétát. Egy kegyetlen király volt ez a Manassé. Tehát mondom, hogy Ézsaiás 5 uralkodót kiszolgált a déli országrészben, és közben persze az északi országrész a végnapjait élte, hiszen 722-ben elesett. Ki volt ez az Uzziás, amely esztendőben meghalt Uzziás király? Láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Ha elolvassuk Krónika és Királyok könyveinek feljegyzéseit, Uzziás királyról azt találjuk, hogy 16 évesen került a trónra, és 52 esztendeig uralkodott. 68 éves volt át, amikor meghalt. Nagyon szépen kezdődött az uralkodása. A déli országrészt megerősítette, az országot felvirágoztatta, de az ember, ha olvassa a Bibliát, már előre fél attól, hogy azok, akik szépen kezdik a pályájukat, valahogy rosszul fogják végezni. Ez itt is bejön. Uzziás elbizakodott, egyszerű szavakkal így mondhatnánk, tényleg fejébe szállt a dicsőség, és olyan dolgokra vetemedett, amelyeket a saját papi rétege is elítélt, a papok és a léviták. Magának akarta megkaparintani a legfőbb egyházi tisztséget is, bement a templomba, ő akart áldozatot bemutatni. Bélpoklos is lett élete végén, és visszavonultságban errekesztve az egészséges emberek társadalmától, tehát 739-ben végezte az életét. Ézsaiás akkor lépett fel, amikor Uzziás még uralkodott, ezt a látomást pedig akkor kapta, amikor Uzziás király meghalt. Tehát pontosan tudjuk, hogy a látomás egy ilyen történelmi helyzetben adatott Ézsaiásnak, hogy egy felvirágzó, de ugyanakkor már lehanyatlásra utaló jelekkel terhes országban egy fiatal próféta kapta ezt a látomást. Hol? Nyilván, hogyha a déli országrész prófétája volt, akkor Jeruzsálemben. Amely esztendőben meghalt Uzziás királyt, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Itt van Jeruzsálem kinagyítása, itt van a templomhegy, a Sion hegye. Ézsaiás itt a templomban láthatta, de hol? Ugye Ézsaiás nem volt pap. A könyvéből azt látjuk, hogy valószínűleg Uzziás unokaöccse volt, tehát a királyi családból származott a próféta, de pap nem volt. Ebben az esetben tehát a templom belső részében, a templom középső és legbelső részébe, a szentélybe és a szentek szentjébe nem tette be a lábát. Ő valószínűleg a templomnak a csarnokaiban, miközben ott tevékenykedett, tanított, ott részesítette Isten ebben a látomásban, hogy amikor a templom területén volt, és mint fiatal ember gondolkozott az egész sorsáról, az egész jövőjéről, meg a zsidó népnek a sorsáról és jövőjéről, Isten ennek a fiatal embernek egy rendkívüli látomást adott. Látta az Istent, mondom, látomás formájában, tehát nem így színről színre, mert ezt megírja a Biblia, hogy Istent az atyát színről színre a bűneset lezárodásáig senki nem láthatja, de látomásban, mintha most itt egy filmszalag mozogna itt a falon, és valami ilyesmire gondoljunk, hogy egyszer csak egy látomás kerekedett ki előtte, és a templomban látta az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Nagyon nagy jelentősége volt ennek, hogy a templom területén látta az Istent Ézsaiás. Nem azért, amire először gondolhatnánk, mert ha mondjuk az ember elolvassa Salamon templom szentelési imáját, ott van egy ilyen híres mondat, az első királyok könyve 8. fejezet 27. versében, ugye Salamon is elmondta,

0: ezt a gyönyörű, szép Sionhegyi templomot felszentelte, azt mondta Istennek, hogy Istenem, téged ez a templom nem fogad be. Az egek egei sem fogadnak be. Nem azért építettük a templomot, hogy te itt legyél, hiszen te több vagy a templomnál, nagyobb vagy egy templomnál, de mégis, hogy az Isten az emberekkel van. Mert ugye ne felejtsük el, a templomnak nem az volt a jelentősége az Ószövetségben, hogy legyen valami kultikus hely, és mindenki oda zarándokoljon el, hanem magában a templom azt szemléltette a zsidó néppel, hogy Isten a bűneset után sem fordult el az emberiségtől, és a templomnak a három részre osztott beosztásán is világosan érzékeltette az Isten, hogy aki hozzájárul, aki hozzámegy, és áldozatot mutat be itt a templom első részében, a pitvaron, bemutatja a bárány áldozatot, amit amikor bevittek a papok, a hétkarú gyertyatartó itt állt a szentek szentjében, a szent kenyerek asztala és a jó illattétel oltára, hogy Isten kedvesen fogad minden közeledést, de legfőképp itt van a 10 parancsolat két kőtáblája ebben a frigyládában, a kérubokkal kimintázott, frigyláda tetején kimintázott két kérub személlyel, vagyis az Isten, bár az ember elfordult tőle, és nem a szeretet törvényét választotta, de hogyha egy ember vissza akar térni az Istenhez, és belátja azt, hogy nem az önzés törvénye szerint akar élni, hanem a szeretet törvénye szerint, és meg akarja bánni a bűneit, Isten itt van, tehát ez volt tulajdonképpen a szentek szentje, az Isten e földön lakozásának a szimbóluma, tehát ezt a zsidó emberek tudhatták, akik elmentek ide ebbe a templomba, amit egyébként Ézsaiás próféta könyvéből ismerünk, mint híres szót, hogy Immanuel, az Isten velünk van. Ugye Immanuel annyit jelent, hogy velünk az Isten, hogy mi elfordultunk az Istentől alapjában véve, de hogyha szembefordulunk önmagunkkal és az önzésünkkel, visszatalálhatunk az Istenhez, és Isten a templom legbensőbb részét, a szentek szentjét azért építette, hogy ezt mindenki számára jelezze, hogy az Isten készséges a megbocsátás, és Isten nem fordult el az emberiségtől akkor sem, ha az ember elfordult tőle. Tehát mondjuk Ézsaiás ezt ismerte. Ézsaiásban, hogy milyen gondolatok kavaroghattak, azt majd mindjárt látjuk a látomás során, minden esetre egy központi helyen kapta ezt a látomást, nem volt ugyan pap, csak próféta, de Isten egy rendkívüli látomásban részesítette őt. A rendkívülit most nem úgy értem, hogy ez egy cirkalmas és bonyolult látomás, ez olyan egyszerű látomás, hogy leírni is alig lehet annyira egyszerű, mégis óriási mélységek tárulnak fel benne. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. A 103. Zsoltár mondja ki, hogy Isten a mennyekben van, mennyekben székel, mennyekbe helyezte királyi székét, és onnan uralkodása mindenekre kihat. Tehát Isten a világmindenség központjában, a mennyben van, de itt a földön is mindazok számára, akik őt keresik, és akik meg akarnak változni. Miközben látja Istent felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot, szeráfok álltak felette, mindegyiknek 6-6 szárnya volt, kettővel orcáját fette be, kettővel lábait fette be, és kettővel lebegett. A szeráf szó csak itt fordul elő a Bibliában. Tehát az Ószövetségben ez a szó, hogy szeráp, ez máshol nem fordul elő, csak itt. Egyébként maga ez a kifejezés, hogy szeráp, ez egy héber igéből származik, amit magyarra fordítva annyit jelent, hogy égni. A szeráfokat talán azért nevezték így ebből a sárep szóból, hogy azt érzékeltessék vele, és illetve ez a látomás azt érzékeltesse, mint egyébként a háromszor két szárny, tehát a 6 szárny is érzékeltet, ez is csak itt van egyedül egyébként az egész Ószövetségben, hogy a szeráfok talán azok az angyalok, akik a legközelebb állnak az Istenhez, és akik a legtöbbet teszik a világmindenség fenntartásában. Ugye más profétáknak is vannak ilyen angyal megjelenések, majd fogunk is 4 hét múlva Ezékiellel kapcsolatban ezekkel foglalkozni, de ott például csak 4 szárny van. Miért van itt 6 szárny? Azért, mert 2 szárnyal eltakarják az arcukat. Tehát ez azt fejezi ki, hogy Isten előtt teljes hódolattal vannak, valahogy a hitüket meg az alázatukat, hogy ők nem akarnak önállóskodni, vagy ők nem akarnak függetlenedni az Istentől, ők teljesen megismerték az Istent, és ők mindenestül fogva az Isten szolgálatában akarnak járni. A másik két szárnya lábukat takarta el, ez annyit jelent, hogy ők gyorsak a tevékenységre, ugye a Bibliában a láb az mindig jelkép is, a cselekvésnek a jelképe. A kéz és a láb a Bibliában mindig a cselekvés jelképe, nagyon egyszerű és magától értetődő jelkép. Tehát hittel, alázattal, de ugyanakkor nagy tevékenységgel és energiával is ott vannak az Isten mellett. És a harmadik szárnykettős, amivel lebegtek, tehát ami középütt volt, tehát úgy lehet elképzelni, hogy az egyik szárnypár ugye fönt, a másik lent, és a harmadik pedig középen, az pedig azt fejezte ki, hogy állandó tevékenységben vannak, tehát hűséggel, álhatatossággal szolgálják az Istent. Szeráfok álltak felette, mindegyiknek 6-6 szárnya volt, kettővel orcáját fette be, kettővel lábait fette be, és kettővel lebegett. Azt hiszem, el tudjuk képzelni a látomást, nagyon egyszerű, tehát hogy Isten nagysága, tisztasága és szépsége mellett azért Izsajás fölfedezte az Istenhez közel álló teremtményeknek a nagyszerűségét is, és a szeráfokon megakadt a tekintete, és látta ezt a 6 szárnyat ilyen elrendezésben. És kiáltott egyik a másiknak, és mondta, szent, szent, szent a seregek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Tehát ennyi volt mondjuk a látomás, hogy látja az Istent, látja ezeket a szeráfokat, és érdekes módon az Isten hangtalan marad, és ott van a látomás közepén, de a szeráfok szólalnak meg, az egyik szeráf kiállt a másiknak, és azt mondja, szent, szent, szent a seregek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. Nagyon lejáratott szó ez, hogy szent. A mai világban szerintem ez, hogy szent, ez már az emberek többségének semmit nem jelent, inkább dühbe jönnek az emberek, ha ilyen szavakat hallanak, hogy szent. Valamiről ne felejtkezzünk el. A Bibliában a szent szónak mindig egy megújuló, értelmes tartalma van. Tudnék a magyar nyelvben is, hogyha én azt mondom, hogy a szent szó abból származik, hogy valaki oda szenteli magát valamire. Vagy oda szenteli magát valami hivatásra vagy küldetésre, akkor már is ez kezd betelni tartalommal, nyilván pozitív tartalommal. És ezek a szeráfok, tehát azt ismerik el, hogy ők az Isten világkormányzásába betekintést nyertek, ők látják, hogy az Isten hogy gondolkodik és mit tesz, és látják, hogy Isten a szeretet törvényének az első betöltője, és elkötelezettje annak, amit később így mond majd a 113. Zsoltár, hogy kicsoda hasonló az Úrhoz, ami Istenünkhöz, aki magát megalázva tekint szét a mennyből, és keresi mindazokat, akiken segíteni tud. Tehát ezt én így szoktam már gyerekeknek is az általános iskolákban elmutogatni, hát hogyha csak nincs se tábla, se semmi, hogy Isten nem ez, hanem Isten ez. Tehát Isten nem olyan, mint egy földi úr és egy földi hatalom, hogy hatalomban, erőben így nagy akar lenni, mint az emberek, hanem az Isten azt tartja nagynak, aki szolgálni tud, aki segíteni tud, mennél több embernek és teremtett lénynek a szükségletét ki tudja elégíteni. Ilyen szempontból ismerik el a kérubok, hogy az Isten páratlan lény, mert az Isten csak jót tesz. Ellentétben mondjuk a világegyetem elbukott lényeivel, a bukott angyalokkal, vagy a bukott, elbukott emberiséggel, mi előszeretettel szoktunk gyakorlatozni abban, hogy mi lesz akkor, ha mi rosszat teszünk. Na mi lesz akkor? Hát nem a világnak lesz elsősorban rossz, annak is bizonyos mértékig, hanem elsősorban mi fogunk koldulni attól, hogyha rosszat teszünk, de az ember százszor és ezerszer kísérletezik azzal, hogy mi lesz akkor, ha rosszat teszünk. Isten ilyet nem gondol, és nem is tesz. És a teremtett lényeknek ez a természetesen jövő hálája, ez a Bibliát végig kíséri. Tessenek csak meggondolni, hogy Jelenések könyve 4.-5. fejezetében szintén az angyalok mondják el ezt, hogy szent-szent az Isten. Utána az a 24 vén is, aki ott van a látomásban, ez Jelenések 4. és 5. fejezete. És Jelenések könyve 15. fejezetében is egy hasonló látomással van dolgunk, és ott még részletesebben azt olvassuk, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te útaidó, szentek királya. Tehát Isten azért hangzik el háromszor, hogy szent, szent, szent. Isten máskor a Biblia a szentek királyának nevezi, aki minden útjában igazságos, a szeretetet követi. Ő semmit úgy nem tesz, hogy bármilyen formában is a rosszhoz vagy rossz eszközökhöz folyamodnék. Ez egy megdöbbentő dolog, mert hogyha úgy elteszenek gondolni, az egész világ mindenségben, főleg a mi földünkön mennyi sok rossz dolog van, és minden rossz dolgot csak jó eszközökkel lehet megoldani, akkor egy kis képet nyerünk arról, hogy kicsoda az Isten. Ugye, tehát minden rossz dolgot, és hát az a milliárda hatványon a rossz dolgok sokasága, és Isten minden dolgot csak jó eszközökkel old meg, és meg tud oldani, és a céljához tudja ezeket vezetni. És ahogy elhangzik ez a vallomás, azt mondja, megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltónak szavával, szavától és a ház betelt füsttel. Ez volt az egész látomás. És most következik Ézsaiásnak a reakciója. Mit váltott ki Ézsaiásból, a prófétából ez a látomás? Akkor mondtam, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a királyt, a seregeknek urát látták szemeim. Sokan firtatták ezt a látomást, hogy mondjuk ez a látomás miért nem Ézsaiás könyve első fejezetében van? Miért a hatodik fejezetben? Úgy tűnik, hogy ez a látomás alapozta meg a prófétának az egész küldetését. Az első öt fejezetben Ézsaiás már sok mindent leír az ő üzenetei közül. Én azt gondolom, hogy szükségszerű, hogy ezt a hatodik fejezet közé bármikor volt is ez a látomás, mert Ézsaiás már sok mindent látott, sok mindent hallott, mondom, fiatal ember volt, de azt világosan látta, hogy a zsidó nép nem lesz jobb nép, mint a többi. Ez egy borzalmas tapasztalat volt, borzalmas megrendülés volt. Ézsaiás az a proféta, aki először kifejezi, hogy ő látja, hogy az Isten mi mindent tesz ezért a népért, de ez a nép, és egyáltalán nép, a néptömegek nem akarnak megváltozni. Ha annyi lenne a zsidó nép száma, mint a tengerpart fövenye, csak egy maroknyi ember akar mindig igazán megváltozni, és ez lesújtó hatással volt Ézsaiásra. És ez az életében már eddig kiformálódó tapasztalat, most ebben a látomásban még inkább összegződik, és az egyik legnagyobb emberi kérdésé növi ki magát. Mi az egyik legnagyobb emberi kérdés? Hát annyi ember él ezen a világon, annyi ember élt is már, meg most is annyi ember él ezen a világon. Hogy lehet az, hogy olyan kevés ember akar értelmesen élni? Olyan kevés ember akar tisztán élni? Olyan kevés ember akar tényleg mások javára élni? Azt látjuk általában a történelemben is, de a mindig aktuális jelenben is, az emberek nagy része a rombolásban, a pusztításban, a másik ember megkárosításában leli az örömét. Ez egy borzalmas dolog. Nagyon sokan úgy gondolják, ezért gondolják azt, hogy Isten nincsen, mert hát először is azt mondják az emberek, hogy Isten miféle emberiséget teremtett. Hát miért nem teremtett egy olyan emberiséget, mondta egyszer nekem egy fiatalember, hogy miért nem teremtett Isten egy olyan emberiséget, ami nem tud rosszat tenni. Jaj, de olyan szép lenne, hát milyen borzalmas az élet, hogy minden nap tele vagyunk a rossz hírekkel, milyen jó lenne egy olyan emberiség, csak szeretné az ember a másikat, csak szolgálná, csak örömet akarna szerezni. Milyen csodálatos dolog lenne ez? Mások meg azt mondják, hogy hát lehet, hogy Isten ilyen jó emberiséget teremtett, mert Ádám és Évában semmi hiba nem volt, de valahogy félresiklott ez az egész. Maga Isten sem tud már úrrá lenni ennek az egész földi drámának a zajlásán, és hát Istennek el kell viselnie ezt, hogy hát ilyen az emberiség. Ez a költészetben a Pilinszky János jelenések 8-7 című verse, de ez a magyar költészetben tulajdonképpen az Ady Endre íres verse, ami mindjárt meg is fog szólalni, az Ézsaiás könyvének margójára. Tudni kell erről a versről, hogy Ézsaiás könyve 21. fejezetét idézi, így kezdődik a vers, hát ezt nem tudjuk, hogyha nem ismerjük Ézsaiást. És utána szintén Héber neveket először ugye a Seir hegyére céloz, utána pedig a Perázim hegyére, meg a Gíbeonra céloz. Ott Ézsaiás könyve 28. fejezet 21. versét idézi. Nos, hát mindjárt megszólal a vers, de hadd mondjam el még, hogy ez azért teszi Adi, mert Ézsaiás könyvének a 21. fejezete is, főleg ez a 11. verse egy nagyon meghatározó része. Ott teszi fel a kérdést a prófét, hogy meddig tart az éjszaka? Meddig még az éj? Tehát meddig tart az a történelem, ahol az emberek szinte kéjelegnek abban, hogy a másik embernek rosszat tegyenek? Meddig? Hát ez méltatlan az Istenhez, méltatlan hozzánk emberekhez is, mert senki boldognak nem érzi magát abból, hogy rosszat tesz, mégis teszi az ember. Ez egy megmagyarázhatatlan, borzalmas csapás az egész emberiségre és a történelemre, amit később majd Pál apostol ki is fog fejezni a Római Levél 7. fejezetében, amikor elmondja a híres szavakat, hogy az ember még akkor is rosszat tesz, amikor kifejezetten jót akarna tenni. Mint valami fátum ül az emberiségen az önzés törvénye, amikor emberek mi elhatározzuk, hogy most tényleg megváltozunk, most más emberek leszünk, ez olyan gyorsan elillan, és olyan gyorsan fölváltja a helyét a régi módi, az ember ugyanabba a kerékvágásba zökken bele, és észre se vesszük, tehát az biztos, hogy nem mindig tudatosan tesszük a rosszat, szokásból, megszokásból, gyengeségből, amire szoktunk hivatkozni. És itt hangzik fel ez a nagy kérdés, hogy meddig még ez? Meddig? Meddig kell ezt még szenvedni? Hány nemzedék jön még, és még ebben a borzalmas kondérban kell fődögélni a mi emberi történelem? Most, hogy következik ugye az egyik nagy ünnep, a halottak napja, olvastam az egyik újságban egy ilyen nagybetűs címet. Először azt hittem, hogy rosszul olvasok, mert ilyenkor ilyen cikkeket szoktak közzétenni, hogy mi van a halál után. Van élet a halál után? De a cikk másról szólt. Az volt a címe, van élet a halál előtt? Érdekes kérdés. Van élet a halál előtt? Ez életnek nevezhető, amit mi élünk itt a Földön? Ez életnek nevezhető? És ugyanezt mondja a 28. fejezet, 21. vers, hogy Isten egyszer közbe fog lépni. Isten egyszer lezárja ezt a földi játékot, ezt a méltatlan földi játékot, majd a Perázim hegyén felkél az Úr, majd az Isten eljön, és befejezi ezt a földi komédiát, ami tesz szokatlan lesz, mert csak egyszer teszi. Eddig még soha nem tette. Egyszer teszi. Egyszer lesz az ítélet, egyszer lesz Krisztus második eljövetele, egyszer lesz a pont a mondat végén. Hát értelemszerűen nem is lehet többször. De a Biblia nagyon sokszor hivatkozik erre, hogy Isten, a tiszta Isten, a bűngyűlölő Isten szenved leginkább a bűn látványától. Isten sokkal jobban megrázza a bűn, mint bennünket, embereket, nyilván mert egy tiszta lény. De az olyan proféta, mint Ézsaiás, aki látta az Istent, és aki az élete kérdéseivel, addigi fiatalkori kérdéseivel együtt volt ott az Isten előtt, azt mondja, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a királyt a seregeknek urát látták szemeim. Amikor az ember szembesül Isten látványával, amikor az ember elkezd gondolkozni azon, hogy mi is az, hogy tisztaság, mi is az, hogy emberhez méltó élet, és látja a napok valóságát, hogy ettől milyen távolra sodródtunk egyénileg is, meg mint nép is, akkor az embernek ez az érzése, amit ma 21. századi szóval talán így mondhatnánk ki, hogy hát élünk mi még egyáltalán? És kinek köszönhetően élünk ennyi sok rosszal megverve, és ennyi sok rosszban megrögzülve? Na, innen folytatnám tovább a látomást, de ha már ennyit beszéltem Adi verséről, tessenek hallgatni a verset. Adi halála előtt pár hónappal írott verse ez, a Kései nagy versei közül való, nem az első Istenek versek ciklusából, tehát a 908-as évből, hanem a 910-es évek végéről, nem sokkal Adinak fiatalkori 42 évesen bekövetkezett halála előtt íródott ez a vers, de Adi nem csak vers címmé, hanem ciklus címmé is tette az Ézsaiás könyvének margójárát.
1: Adi Endre, Ézsaiás könyvének margójára. Seírből kiált én hozzám is az Úr. Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? Ilyen hiába valóság hát az ember isteni elméjének fényessége, hogy egy fuvalom által éjszaka lesz. Hányszor kell még sírnia a szeretet és géniusz doboló vigasságának szűnésével a földnek, megromolnia s megerőtlenedni ők a föld népe nagyjainak. Miért, hogy a fölemelkedett embert mindig visszarántja valaki, kit Úrnak is neveznek, Jehovának is, rendelésnek is, sorsnak is. Az ember már-már készül jónak és Istennek változni, de Perazim hegyén fölkél az Úr. Mi jó kedvet csinál az Úrnak, hogy csak mutogatja az embernek nagyszerű célját, az élet egyenlő kibékülését mindnyájunkkal, s a békének szivárvány hídját. Miért keresi meg bennünk, mint a Gibeon völgyében megharagvásában, a mi ősi vadságunkat, hogy gonoszságainkat egymásra tüzelje? Bizony a kegyetlen, hosszú Léviátán kígyót, és a tekergő Léviátán kígyót, kemény, nagy és erős fegyverével nem látogatja meg senki. És a veresború szőlőt vérrel öntözi most megint az Úr. Ó, miért olyan szeretetlen és boldogtalan az ember, ki úgy kívánja a szeretetet és boldogságot? Vigyázók, hiába vigyáztok, ó jaj! Vigyázók, hiába vigyázunk, mert újra és újra leesik a sárba az embernek arca.
0: Igen, ez egy küszködő vers. Sok mindent Istennek tulajdonítani, nem az Isten tesz, de javára kell írnunk Adinak, hogy megírt ilyen verset is, hiszen nagy kérdések feszülnek ebben a versben. Az ember szeretetre és boldogságra vágyik, és akkor miért olyan szeretetlen és boldogság nélküli, és a többi, és a többi. Valahogy Izsajásnak is ezek lehettek az elméjében. Jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a királyt, a seregek urát látták szemeim. Hadd tegyem fel önöknek a kérdés, kedves hallgatót, mit fejezett ki Ézsajásnak ez a szava? Először önmagát mondta tisztátalannak. Utána mondta a népét is tisztátalannak. Tehát nem arról van szó, hogy a próféta, hogy úgy mondjam, lekezelte a népet, vagy pedig azt mondta volna, hogy hát igen, egy nép se lesz jobb a másiknál, reménytelen ez az isteni vágyakozás, hogy népeket, nemzeteket megváltoztatni. Az egyes ember, mi van az egyes emberrel? Hát én erre a feladatra szántam magamat, prófétának lenni, erre hívott el az Isten, és mit látok, hogy tisztátalan az én ajkam is, nem csak a népemé. Szóval Ézsajás beismerte azt, hogy sem ő, sem a népe nem méltó az Isten segítségére. Sem ő, sem az ő népe nem méltó a Teremtőre. Mélyen átjárta a méltatlanságának a tudata, mélyen a szívébe hasított a különbség. Hát Isten is ugyanolyan személy, mint mi. Mi is ugyanolyan személyek vagyunk, mint az Isten. És két személy között ilyen nagy különbség, hogy az egyik tiszta, tökéletes, a másik pedig rút. Nem is csak a cselekedeteit vegyük az embernek, maradjunk a szavainál. Azt hiszük, hogy akkor jobban járunk. Az emberek cselekedetei, a mi cselekedeteink, a történelmi borzalmak, azok nem kívánnak kommentárt. Na de mi van a szavakkal? A hétköznapi életben nem mindig dúl háború, nem mindig vannak forradalmak. De nemrég mondta egy magyar író, most élő írónk, hogy ha Magyarországon most a törvény nem tiltaná, hogy géppuskával járjanak az emberek, és járhatnának géppuskával, akkor halomra ölnék egymást. Mert olyan szavakat mondanak egymásnak, úgy vágják a másik fejéhez a kijelentéseiket, a vádaskodásaikat. Szóval az emberek úgy viselkednek, hogy ha nem tiltaná a törvény a géppuskát, ha lehetne mindenkinek a kezében géppuska, itt halomra lőnék az emberek egymást. Óriási különbség. Az isteni személy, ugyanolyan személy, mint mi vagyunk. A Biblia soha nem úgy beszél az Istenről, mint erőről. Soha nem úgy beszél az Istenről, mint valami megfoghatatlan energiáról. A Biblia mindig úgy beszél az Istenről, hogy ő a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Mózes első könyve, első fejezet 26-27. Verse. Ugyanolyan személy, mint mi vagyunk. Ugyanúgy testi felépítése van. Nem holmi költői dolog, hogy a Biblia azt mondja, hogy az Isten a szemével ezt látja, fülével ezt hallja, karjával ezt cselekszi. Az Isten is ugyanilyen személy, mint mi vagyunk, csak azért nem tudjuk elképzelni, hogy milyen is lehet a jó Isten, mert ő soha, de soha az életben nem kísérletezett a rosszal. És ezáltal lesz két személy ekkora különbséggel egymással szemben álló, hogy az Isten, mivel soha, de soha rosszat nem gondolt, nem mondott, nem cselekedett, ezáltal rendkívüli személy, mi meg azért vagyunk rendkívülileg elrontott személyek, mert mi állandóan kipróbáljuk a rosszat. Tehát állandóan cselekesszük a rosszat. Tehát Ézsajás rögtön belátta, hogy itt valami nagyon nagy baj van, és hogy ő méltatlan erre a szolgálatra, és méltatlan arra, hogy embereknek beszéljen. A másik dolog. Nagyon sok ember, akinek kell beszélni másoknak, főleg súlyos erkölcsi tartalmakat átadni más embereknek, szembe kerül ezzel a dologgal, amit itt Ézsajás is tapasztalt, hogy hogy beszéljek én másoknak, amikor én ugyanolyan bajokkal vagyok megverve, mint azok, akiknek én beszélek ezekről a bajokról. Hát milyen jogon beszélek én? Én azt mondom az embereknek, hogy emberek, legyetek jó gondolkodásúak, legyetek jó erkölcsűek, ne arra használjátok a mai napot se, hogy rosszat tegyetek, hanem jót. Na, tehát ha valaki őszintén magába mélyed, és önmagának fölteszi a kérdést, hogy én ezen a mai napon mit csináltam, mit gondoltam, mit szóltam és mit csináltam, akkor az embert előveszi a nem is olyan kis kísértés, hogy milyen jogon vagyok mondjuk én is itt a katedrán. Milyen jogon? Hát jobb vagyok én a másiknál, nem vagyok jobb. Hát Ézsajás is érezte, ő nem jobb a népénél, akkor ő hogyan profétálja? Nagyon nagy kérdések ezek. Azt gondolom, hogy senki embert, aki emberekért felelősséget érez, nagyobb megpróbáltatás nem éri ezeknél a kérdéseknél. Az első, hogy mennyire méltatlanok vagyunk az Isten segítségére, a második pedig, hogy én mennyire méltatlan vagyok, hogy egyáltalán én beszéljek embereknek bármit is, amikor nem csak a népem tisztátalan ajkú, én is tisztátalan ajkú vagyok, jaj, nékem, elvesztem. Már múlt időben mondja, elvesztem. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén volt, amelyet fogóval vett az oltáról. És illette számat azzal, és mondta, íme ez illette ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallottam az Úrnak szavát, aki ezt mondta, kit küldjek el, és ki megy el nékünk. Kedves hallgatók, itt jön a látomásnak a legfontosabb része. Ahogy Ézsajás bevallotta a népének és saját magának a méltatlanságát, a kérubok közül egy odament az oltárhoz, elvett onnan fogóval egy parazsat, és odavitte Ézsajáshoz, és azzal a parázssal, nyilván ez egy látomás, ne úgy tessenek elgondolni, ez egy valóságos parázs, amivel szétégette a szelet. Látomás formájában azt látta Ézsajás, hogy az egyik kérub repül felé, és megilleti a fogóval, a parázssal oda teszi a szájához, az ajkaihoz ezt az eleven szenet, ezt az izzó szenet. És miután ezt megtette, hallja ezt a hangot, ugye mondja a hetedik vers, hogy íme ez illette ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett, és ekkor megszólal az Isten. Eddig az Isten nem szólt. Az Isten ott volt. A látomás középpontjában. A kérubok csináltak mindent, és most ezután megszólal az Isten. De mielőtt megnéznénk, hogy mit is mond az Isten, próbáljuk értelmezni a látomásnak ezt a részét. Mit fejez ki a látomásnak ez a része, hogy amikor Ézsajás a lelke mélyéig megkeseredett, és erre nagyon szeretnék hangsúlyt tenni, a lelke mélyéig megkeseredett, amikor érezte a méltatlanságát, amikor kifejezte, hogy ő sem a népe, sem ő nem méltó az Isten szolgálatára, akkor történik vele mindez, és nagyon gyorsan történik vele. A Biblia szerint egy ember nagyon gyorsan megváltozhat. Ez a látomás is arra utal. Egy ember nagyon gyorsan megváltozhat. Nem igaz az, amit mi általában el szoktunk gondolni, hogy hát, hogy én mikor fogok megváltozni? Évek, évtizedek, egy örökké valóság, majd ha idős leszek, majd ha lenyugszom, majd ha ilyen-olyan helyzetbe kerülök, valami történik velem, valami nagy csoda, vagy éppen nagy szerencsétlenség, majd megváltozom. A Biblia elhárítja ezeket az emberi okoskodásokat. Több példa is van erre, nem ez az egyetlen egy látomás. mindig szoktam idézni a kedves hallgatóknak, elnézést, ha valaki ezt ismétlésnek tartaná, a Bibliának a legnagyobb megváltozási történetét én Jézus 11 tanítványánál látom. 3,5 év alatt nem tudtak megváltozni. Jézus 40 napig tanította őket a feltámadása után, és a mennybe ment, és 10 nap alatt változtak meg. Ugye az 50. napra áradt ki a Szentlélek, akkora már ők méltók voltak arra, felkészültek voltak arra, hogy egy rendkívüli isteni segítséget befogadjanak. Hát azért, ha most valaki nekünk azt mondaná, hogy 10 nap alatt meg fogunk változni, mit nem adnánk ezért? De azt mondom önöknek, kedves hallgatók, hogy nem is kell 10 nap. Elég rövidebb idő. A megváltozásnak nem elsősorban időbeli akadályai vannak. Azért nem változunk meg sajnos az életben, mert kellő mélységben nem ismerjük be az igazságot. Mind csak úgy elmismásoljuk a dolgokat. Vagy igen, rossz vagyok, vagy rosszat tettem, de. Vagy mert ilyen a világ, az élet, meg a hajlamaim, meg a szokásaim, meg ez, meg az. És mindig ráfogjuk, hát tulajdonképpen akkor azt mondhatnánk, hogy nem is tettünk rosszat. Hát a hajlamok tettek rosszat, a szokások tettek rosszat, a körülmények tettek rosszat, a világ tett rosszat, hát én tulajdonképpen tiszta vagyok. Hát akkor miért beszélünk mi így? De hogyha egy ember azt mondja, hogy én tévedtem, nem a körülmények vittek bele a tévedésbe, nem azért, mert most ilyen volt az állapotom, én tévedtem, és a bocsánat után de nem jön, csak bocsánat. Ha valaki tisztán, őszintén, kendőzés nélkül valamit elismer, akkor tud az Isten segíteni rajta. A próféta is nagyon gyorsan megváltozott, nagyon gyorsan meg tudott változni, a szavai, a beszéde is tiszta lett, mintegy felkenték a szolgálatára ezzel az izzó parázssal, és megszólal maga az Isten is, hogy kit küldjek és ki megy el nékünk. Ugye erre, ha nem játszódott volna ez a látomásban ez a jelenet, akkor Ézsaiás csak egy választ adhatott volna, senkit nem tudsz Istenem elküldeni, beleértve magamat is. Hát senki nem méltó erre. Ez a látomás azt akarja kifejezni, hogy az Isten tesz méltóvá minden embert az életére és a szolgálatára, de akkor, hogyha az ember akár rövid időn belül, ez nem időkérdése, ismétlen, őszintén beismeri az igazságot. Nagyon egyszerű történetre hivatkozom, mindenki ismeri talán a Bibliából a tékozó fiú története. A tékozó fiú nem tudta, hogy hibát követett el, amikor kikérte az apai örökséget, dehogy nem tudta. Hát hol szokás az, hogy él az apa és kikérik az örökséget? Sehol. Tudta azt nagyon jól, hogy hibát követett el, de hát azt nem akarta beismerni. Vette a nagy pénzt, elment. Akkor, amikor elköltötte az összes pénzt, amikor nem maradt semmije, hát akkor már csak világosan ott látta, hogy hibát követett el, beismerte? Esze ágában nem volt. Amikor már a saját testét, a munka erejét kellett áruba bocsátania. El kellett szegődnie, így olvassuk Lukács 15. fejezetében egy vidéknek, polgárához. Hát amikor már, hogy mondjam, se pénzem, se semmim, még a saját testemmel se rendelkezhetem, hát akkor nem látta, hogy nem volt igaza? Nem látta. Negyedszer már a moslékos vájú mellett volt. Már abból se adtak neki. Nem látta be, hogy nincs igaz? Nem látta be. Abban a pillanatban, mondja Jézus, amikor magába szállt és belátta, attól a pillanattól fogva 180 fokkal megváltozott az élete. Az egy pillanat volt. Persze lehet mondani, hogy a pillanatok mögött vannak előtörténetek, vannak előzmények, ez igaz, de mégiscsak azt mondom, hogy az egy pillanat volt. Az őszinte megbánás, amikor az ember megkeseredik, amikor van viszonyítási pont, hogy ez az Isten ezért teremtett bennünket, és nem azért, hogy így gyilkoljuk egymást. Amikor látom azt, hogy ez az Isten beszél, ennek az Istennek a beszédéből valami a szívemhez talál, akkor az igenis, ha van is előtörténet, de az egy nagyon rövid idő, amikor az ember azt mondja, nem, én tovább már nem megyek le. Én itt megfordulok, fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Tehát tulajdonképpen a Biblia minden részén ezt mondja. Hogyha az emberi életnek a legnagyobb teljesítménye, ha az ember beismeri, hogy nincs igaza. Mert az emberi életben rossz dolog a rossz, de még rosszabb dolog, ami a rosszat, mint egy burok körbe fogja, az önigazolás. Az emberi életben ez a két nagy ellenségünk van. Maga a rossz, amit sajnos megcselekszünk, akár akarjuk, akár nem, megcselekszünk, van, amikor tényleg teljesen tudatlanul vagy akaratunk ellenére, na de hát attól még rossz a rossz. Ez a kisebbik baj. Ez a kisebbik baj. Mert ha valaki azt mondja, hogy kérem, rosszat tettem, bocsánat, nem így akarok élni, azon lehet segíteni. De ha valaki azt mondja, hogy hát kérem, hát ilyen a világ. Hát mások is ezt csinálják. Ez itt a törvény, itt a világon, ez a módi. Szóval sokszor azt látjuk, hogy a rossznál, a fekete magnál rosszabb a fekete magot körbevevően nyúlós, nyálas, nyirkos önigazolás. Azért meg ilyen ideológia, meg determinált vagyok, mert a gényeim, meg a körülmények, meg az emberek, meg mások, meg mi minden, és az ember nem tud szabadulni, nem is azért, mert olyan nagy bűneink lennének, hát olyan nincs is a nagy bűnünk mondjuk, hát mi nem ölünk, nem csalunk, nem lopunk, csak egy kicsit odavágunk a másiknak, csak egy kicsit vádolunk, csak egy kicsit lekezelünk, csak egy kicsit sértődünk, csak egy kicsit, jó, nem olyan nagy bűn. Na de erre csak egy kicsire azt mondjuk, hogy kérem, hát ez nem is olyan nagy dolog. Ebből nem lehet megváltozni. De ha valaki engedi ezt a, mondom, nyálas, nyirkos burkot egy pillanatra is átütni, mert ez sem a mi erőnkből van. Az Apostolok Cselekedetei 5. fejezete világosan mondja, hogy a megbánás nem a mi erőnkből van. Lukács 16 világosan hirdeti, hogy a tékozó fia saját eréből nem tudta volna megbánni. Az Isten szent lelke, Krisztus áldozata küzd azért, hogy az ember be tudja ismerni a valóságot, mintha azt mondanám, hogy ez a fal fehér, azért az Isten küzd, hogy ki tudja mondani, hogy ez a fal fehér, mert egyébként, hogyha nem küzdene, az ember azt mondja, hogy szürke, sötét, fekete, de nem fehér ez, minden csak nem fehér. De hogyha az ember eljut idáig, hogy őszinte beismerést tegyen, az Istennek ez már elég, és az Isten azt mondja, kit küldjek el, és ki megy el nékünk? Érdekes különben a kérdés, nem tudom, hogy megüti a fülünket. Az Ószövetségben nagyon sokszor Isten, amikor önmagáról kijelentést tesz, többes számba beszél. Teremtette az Úristen az embert az ő képére és hasonlatosságára, és azt mondta, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Itt is ki megy el nékünk az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Sokan tagadásba veszik a Szent Háromság miben létét. Sokan azt mondják, az ariánusok voltak először a 3. 4. században, az unitáriusok a 16. században, ma ugye tudjuk, hogy Jehova tanúi, nagyon sok felekezet volt és van a történelemben, akik mindig tagadnak valamit az Isten lényéből, de az Isten világosan közli, hogy az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében mind a három isteni személy fölteszi a kérdést, az Atya is, a Fiú is, a Lélek is, hogy kit küldjek el, és ki megy el nékünk? Én az Isten, aki megteremtettem az emberiséget, kit tudok elküldeni? Ki az, aki még vállal itt valamilyen küldetést és hivatást? Én pedig mondtam, imhol vagyok én, küldj el engemet. És mondta, menj és mondd ezt a népnek, halván halljatok és ne értsetek, látván lássatok és ne ismerjetek, kövérítsd meg a nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be, ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. És én mondtam, meddig lesz ez, Uram? És mondta, míg a városok pusztán állanak lakos nélkül, és a házak emberek nélkül, és a föld is puszta lesz. És az Úr az embert messze elveti, és nagy pusztaság lesz a földön. És ha megmarad még rajta egy tized rész, ismételten elpusztul ez is, de mint a terpentinfának és cserfának törzsük marad kivágatás után, az ő törzsük szent mag lesz. Kedves hallgatók, Ézsaiás tehát természetesen feleli, hogy ő elmegy. Miért feleli? Azért, mert akit az igaz megbánás nyomán az Isten a bűnbocsánatban részesített, és a Biblia szerint a legnagyobb valóság és a legnagyobb csoda itt az életben a bűneinktől megszabadulni. Ez az, amit ember nem tud elvégezni. Hogy az ember viszi, cipeli magában az élete terheit, és ettől nem tud szabadulni. Hát igen, ezt természetesnek is vehetjük, mert emberileg ettől valóban nem is lehet szabadulni. Megint csak kisiskolásoknak azt szoktam mondani általános iskolában, hogy gyerekek, hát ha visztek valamit a vállatokon, és nehéz, szabadulni akartok, hát azt le lehet dobni, nem? Vagy valaki átvállalja, át lehet tenni. Fizikai súlyoknál ez nem probléma. Nad, ami itt bent van. Ide bekerült az a fehér golyób is, a bűn. Ott van az önigazolásnak a nyála, mákonya, mindene. Ettől hogy lehet megszabadulni, amikor ez úgy beleívódik az emberbe, mintha a saját szövetei lennének? Hogy lehet ettől megszabadulni? Emberileg nem. Nincs olyan orvos, aki ki tudná operálni a bűntudatot, nincs olyan pszichiáter, nincs olyan ember, aki ezzel fölvenni a küzdelmet. Egyedül az Isten az, aki ezt meg tudja tenni, de ő is egy rendkívüli módon, hogy neki magává a bűnné kellett lennie, hogy mondja a II. Korintus levél 5. fejezetében Pál apostol, magává a bűnné kellett lennie, hogy ő, aki bűnt nem ismert, bűnné kellett lennie, hogy mi megszabaduljunk a bűntől, hogy végre fölismerjük, hogy itt van egy halálos dolog az életünkben, és bár nem tudunk ebből szabadulni, nem tudjuk kioperáltatni, de hogyha az Isten előtt azt mondjuk, hogy Isten, nincs igazunk, nem kellett volna rosszat tenni, segítsél, szállj meg, hogy vedd el tőlem ezt, hogy holnap ne tegyem, és holnap után ne tegyem. Az Isten, mondom, ez a világon a nagyobb csodát én ennél ismerek, nagyobbat nem ismerek, a Vöröstenger szétválasztása semmi ehhez képest. A Jordán ketté vált, megállt a nap az Ajalon völgyében, semmi ahhoz képest, mint egy embert megszabadítani a bűntudattól. De egy embert, akit az Isten meg tud szabadítani a bűntudattól, az az ember már szerencsére nem önmaga, nem önmaga olyan értelemben, hogy nem az a roncs személyiség, aki valakinek gondolta magát, mert általában a roncs személyiségű ember gondolja, hogy ő hát olyan hatalmas nagy. Aki már meg tudott szabadulni a bűntől, az az ember visszakapja az igazi önmagát, és az ember azt mondja, hogy hát természetes, hogy én Istenem hozzátartozom, hát küldjél el, mert aki a legnagyobb csodát meg tudta tenni az életemben, ezután is tud segíteni, hogy én majd beszélek más embereknek, magam méltatlannál ne legyek, másoknak olyat ne mondjak, ami nem igaz, tehát itt vagyok én, és küldjél el. És erre az Isten azt mondja, hogy Ézsaiás, én elküldelek, de valamit előre megmondok neked. Az emberek nem fognak rád hallgatni. Egy tizedrész, hogy elhangzik, a tizedrész rád hallgat, nagyon nagy dolog. Te beszélsz, legjobb tudásod, a lelkedet kitéve küzdesz emberekért, az emberek berúgják a fülüket, befogják a szemüket, szívüket megkövérítik, maguknak akarnak élni továbbra is, azt mondják, hogy nagyon szép, nagyon jó, vallás nagyon szép. Mit prédikált apa? Nagyon szépen beszélt. De mit is mondott? Nem tudom, de szép volt. Ezt mondja majd Ezékiel próféta, szép hangú hegedű. Húzzák az emberek fülébe, szép hangú hegedű. Köszönjük szépen, hazamegyünk, ugyanúgy élünk, hogy eddig éltünk. Előadás után lehet majd hozzászólni. Most hadd mondjam el, jó? Előre mondja Ézsaiásnak az Isten, hogy mire számíthat. Kegyetlenség ez? Nekünk nem mondták meg az egyetemen ezt, hogy kérem, önök tanárok lesznek, bemennek egy 30 fős osztályba, három emberért, három gyerekért. Körülbelül ez jött be nekem rövid életű szolgálatom, ami már az iskolát illeti. De hogy járom az országot, nyilván az előadásokra nem kötelezettségből járnak el az emberek, tehát itt azért lehet nagyobb a százalék, de hogy osztok, szorzok. Én is körülbelül úgy látom, hogy az embereknek, ha 5-10 százaléka komolyan vesz valamit, már sokat mondtam. Miért? Miért nem vettem én se komolyan 25 évig? Miért nem vette Manassé király 55 évig komolyan a dolgokat? Miért? Én erre nem tudok válaszolni, csak azt tudom válaszolni, hogy a bűn olyan labirintusokat épített ki az emberben, olyan önigazolási mechanizmusokat, hogy az emberek eljutnak még oda is, hogy ez igaz, ez így van, ezt elfogadom, de amikor arra kerülne a sor, hogy hát kérem szépen, ha nem vagyunk tudathasadásosak, akkor ezután csak az kellene, hogy következzék, hogy így kellene élni, nem? Mert úgy élni, hogy én tudom, látom, bólogatok, még eljárok, még ide-oda, meghallgatom, de eszem ágába sincs úgy élni, hát ez valahogy mégiscsak egy tudathasadás. És erre azt mondja az Isten Ézsaiásnak, mert Ézsaiás közben fölteszi a kérdést a 14. vers, hogy meddig lesz ez, Uram? Hát meddig? Akkor mindenki beszél, elmondjuk a szép igéket, mindenki hazamegy, ugyanúgy folytatódik tovább az élet. Oroszlányban láttam ugye ezt a nagyszerű képet, már talán említettem, próbálom majd megvenni a festőművésztől, nagyon nagyszerű kép, egy templom van a kép olajfestmény közepén, mennek az emberek, mint farkasok, jobb oldalt mennek, bal oldalt jönnek, mint bárányok. Szóval újra kezdődik minden előről. Meddig, tehát meddig? Meddig játsszuk még ezt a nemtelen komédiát? Mert, kedves hallgatók, komolyra fordítva a szót, én úgy gondolom, hogy ha mi nem látnánk azt, amit az Ézsaiás látott, az még nem lenne olyan nagy baj. De amikor már látunk valamit, amikor már megadatik a világosság, és visszamegyünk az űrgelyukba, ez a nagy probléma, nem? Ameddig az űrgelyukban van az ember, hát addig a sötétség a világosság. De amikor már kiöntötték az űrgét, amikor már látja egy kicsit a napvilágot, és azután megy vissza, hát itt a nagy probléma. És erre azt mondja Isten Ézsaiásnak, tudod Ézsaiás, te proféta leszel, és évtizedeken át szolgálsz. És olyan igéket adok a te szádra, amelyek az egész emberiség számára szólnak. Szólnak majd a Messiás első eljöveteléről, és az első eljövetel után mennyi idő letelik, és sem az emberiség nem lesz más, és az egytizedet sem fogjuk túllépni, és majd szólok arról is, hogy nekem személyesen kell itt a Földön közbeavatkoznom, mert hogyha nem avatkoznék közbe, az emberiség mégiscsak afelé menne, hogy elpusztítaná önmagát. Ha valaki elolvassa például Ézsaiás könyve 24. fejezetét, abból teljesen ez a kép derül ki, hogy azt mondja Ézsaiás, hogy gyászol és megromol a Föld, töréssel összetörik a Föld. A Föld népének nagyjai, a vezetők semmit nem tudnak tenni ezek a világért, megy lefelé a világ, mint egy kő hull bele a tóba. Az csak csobbanás és lemegy a mélyre, hát csak ez lehet, és közben pedig az emberek fennhéjáznak, és amikor a legnagyobb veszedelem van, akkor a legbüszkébbek. Hát mint ma. Hát az egész világ ég és ropog. Soha ennyi mulatság nem volt a világon. Soha jobban nem érezték magukat az emberek, mint a szemétdombon. Hát egy erkölcsi szemétdomb a világ. És az emberek jól érzik magukat. Hát borzalmas, nem? Mi jöhet még ezután? Azt mondja Ézsaiás a könyve 24. fejezetében, hogy olyan lesz az emberiség, mint a részeg. Meglódul, mint a kaiba, és mint a részeg elvágódik, nem fog felkelni soha többé. Az emberiség, mint emberiség menthetetlen. Ez az emberiség menthetetlen. De Ézsaiás mégis profétálj, mert ahogy ha kivágják a terpentinfát és a cserfát, a törzsükben még ott marad valami, a zsidó népben is, meg az emberiségben is van még egy kis maradék. Még azért vannak emberek, akik élni szeretnének. Ha nekem egyetlen egy rész kellene az Ézsaiás könyvéből idéznem, ami mondjuk azt mondjuk, hogy egy felvidító rész, akkor én a 60. fejezetet mondanám gondolkodás nélkül, mert a 60. fejezet első 5 verse mutatja be azt a sötétséget, ami felé megy a világ, éjféli sötétség felé megy. Jézus egyébként innen veszi Máté evangélium a 25. fejezetében a 10 tűz példázatának az éjféli sötétség, hogy éjfélkor kiáltás lőn, imhol jön a vőlegény, jöjjetek elébe ezt a részt, és az éjféli sötétségben ragyog fel a világosság. Hogyan is mondja ezt Ézsaiás? 60. fejezet első versétől. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. Döbbenetes. Sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket. De rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik, és népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. Emeld fel körös körül szemeidet, és lásd meg, minnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el. Akkor meglátod, és ragyogsz örömtől, és remeg, és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincs özöne, és hozzád jön a népeknek gazdagsága. Ézsaiás ezt a tapasztalatot élte át életében, erről beszél profétikusan, hogy ezt a tapasztalatot élhetik át azok az emberek, akik egy rettentő világba fognak élni. Ahogy halad előre az emberi történelme, az éjfél, ahogy biztos, hogy most van 4:48, biztos, hogy 5 óra múlva már túlléptük az éjszakai időpontot, ugyanannyira biztos, hogy ahogy megy előre a világ, az éjszakai sötétség felé megy előre. És az éjszakai sötétségben fog felragyogni majd a világosság, és amikor a sötétség a legnagyobb, akkor lesz legnagyobb a világosság, és amikor az emberek választani tudnak, mert tényleg a fekete és fehér között kell majd választani, akkor remegés kiterjedt szíved hozzád fordul a tenger kincsözőnek, és hozzád jön a népeknek gazdagsága. Mielőtt a zárszót mondanám és a vetítésünket megnéznénk, azért hallgassuk meg, hogy egy magyar költő a 20. század egyik legnagyobb rémsége a II. Világháború közben csodálatos költői módon fejezte ki Radnóti a töredékben Ézsaiás szavainak a nagyszerűségét, mert ugye a Radnóti vers 99%-a is a sötétség, ugye ismerjük, hogy oly korban éltem, és akkor mondja, hogy miféle korban éltem. És az utolsó kijelentés, az utolsó sor tekint Ézsaiásra, a prófétára.
1: Radnóti Miklós töredék. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt, nem csak parancsra, és még balhitekben hitt, stajtégzott téveteg, befonták életét vad kényszer képzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős, s ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő irigylé a férges séri holtat, még habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgy sem mondhatna más, a rettentő szavak tudója, Ézsaiás.
0: Igen, rettentő szavak tudója Ézsaiás, de azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy igazak ezek a rettentő szavak. Egy rettenetes történelemről ne hazudjunk szép dolgokat. Van úgyis elég sok hamis prófét, aki reggeltől estig hazudik, Ézsaiás korában is volt, és két hét múlva egy olyan prófétát idézünk meg, aki a legkegyetlenebb küzdelmeit, ugye Jeremiás éppen a hamis prófétákkal vívta. A világon most milliók vannak, akik az emberek előtt a fekete eget is rózsaszínre akarják festeni. Ézsaiás ezt nem teszi. Engedjék meg, hogy zárszóként felírtam a táblára, a 13. fejezetből idézzem, és ahogy említettem önöknek, nem csak az első eljövetelre vannak Ézsaiásnak megrendítő jövendőlései, amelyek beteljesedtek, és amelyeket Jézus János evangélium a 12. fejezetében, a 37. és 50. versek között egy döbbentes nagy párbeszédben hozott a hallgatói tudomására, hogy mennyire Ézsaiás szavai következtek be. Egyébként Máté evangélium a 13. fejezetében Galileában is használta Ézsaiás jövendőlését Jézus, tehát itt is elmondta az embereknek, de Jeruzsálemben is elmondta az embereknek, hiszen ha valaki, akkor Jézus tényleg beteljesítette az Ézsaiásnak szóló igéket. Ő aztán tényleg mindig tökéletesen viszonyult minden emberhez, de az emberek bedugták a fülüket, behunyták a szemüket, megkövérítették a szívüket. De amit Ézsaiás mond a mi világunkra, és hogy a mi világunkban is azért meg lehet állni, noha éjféli sötétség közelít, és nem tudtuk elképzelni azt a sok szörnyűséget, amiben elmúlt évtizedben, elmúlt években már bőven volt részünk, és ezután még inkább lesz részünk. Engedjék meg, hogy Ézsajás könyve 13. fejezetéből a 6. verstől felolvassam Ézsajásnak a rettentő szavak tudójának a beszédét, ami számomra mindig valahogy balzsam attól, hogy a legmegrázóbb.

hogy a földet pusztasággá tegye, és annak bűnöseit elveszítse arról. Mert az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják fényüket, sötét lesz a nap támadásakor, és a hold fényét nem tündökölteti. És meglátogatom a földön a bűnt, és a gonoszokon vétküket, és megszüntetem az istentelenek kevésségét, és az erőszakoskodóknak gőgjét megalázom. Drágábbá teszem az embert a szín aranynál, és a férfit Ofír kincsaranyánál. Egy döbbenetes jövendőlés, amiben ugye az elején az van, hogy eljutunk egy olyan történelmi korszakból, erőtlenül mindenkinek a keze. Az emberek nem tudnak semmit sem tenni a rossz áradatával szemben. Elolvad minden embernek szíve. Döbbenetes már úgy költőileg is ezek a kifejezések, hogy az emberek felmondják a szolgát, hogy senki nem tud gátat vetni a világomlás elé. És megrémülnek, kínok és fájdalmak fogják el őket, szenvednek, mint a szülőasszony. Egyik a másikon csodálkozik. Milyen érdekes kijelentések. Az emberi életben az egyik legnagyobb megpróbáltatásnak a csalódásokat tartom, amikor láttunk embereket, akikben még volt valami felelősség, volt valami szeretet, aztán összeomlanak, és a másik emberben már nem látják az embert. Csak az érdek szerint élnek. Lehet egymáson csodálkozni. Lehet, eljön egy idő, amikor az arcuk lángba borul, az emberi nem miatt pironkodhatunk, hogy milyen az ember. Bánfi György sokszor mondott itt verset, nem kizárt, hogy még az ezévi sorozatunkat is meglátogatja, múltkor találkoztam vele, nem akarom szó szerint visszamondani a szavait, azt mondta, nézd, hogy az ember ilyen sár, ezt nem gondoltam volna. Hogy az emberek ennyire kivetkőznek, ezt nem gondoltam volna. El kell jönni az Istennek, hogy ezt a földet megtisztítsa. El kell jönni az Istennek, hogy meglátogassa a földet és a bűnt és a gonoszokon vétküket számon kérje, és megszünteti az istentelenek kevésségét és az erőszakoskodóknak gőgjét. A mi világunk alapvetően egy erőszakra beállított világ. De ezt nem pironkodva csinálják az emberek, hanem kihívóan. Ez most már világtörvény lett, ugye az erőszak és a kegyetlenség. De Isten azért hagyja ezeket a folyamatokat ilyen mélységbe jutni, mert az Isten következetes önmagához. Ő nem állatokat teremtett ember címen, ő ember teremtett. És egy ilyen nehéz történelmi időszakban mi lesz az Isten győzelme? Mert hiszen itt a sötétségről, a nehézségről, az egytized emberről beszéltem, de az egytized emberben lesz az Istennek a győzelme. Drágábbá teszem az embert a színaranynál, és a férfit Ofír kincsaranyánál. A nagy sötétségben mi lesz az a nagy világosság? Az általános erőszakoskodás, kevésség, kegyetlenség között mi lesz az ellenpont? Hogy lesznek, hogy maradnak emberek, akik megváltoznak, akik tényleg a mélységükig találkoznak az Istennel, mint itt Ézsaiás a látomásában, és ezeket az embereket egy sötét világban, egy elvetemedett világban olyan értékké teszi az Isten, olyan jellemet ad, olyan életet ad nekik a megtérésük, a megváltozásuk nyomán, hogy drágábbá teszem az embert a színaranynál és a férfit Ofír kincsaranyánál. Az értéktelenség és a nagy érték, a sötétség és a világosság legdrámaibb összecsapásának pontján fog megjelenni Jézus Krisztus, hogy igazságot tegyen azok számára, akik egyelőre nem a Föld, akik a Földön egyelőre szenvedéseket élnek át, és még inkább azokat fognak átélni, de akiknek Jézus Krisztus ezt a Földet adni fogja. Ennyi az Ézsaiás látomásából az egy és egy negyed óra alatt üggyel-bajjal kifejthető rész.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket szombatnapi Isten tiszteletünkön. Kedves gyülekezet, a Bibliánkat nyissuk meg Zakariás próféta könyvénél, ugye az Ószövetség egyik utolsó iratát írta ő. Zakariás próféta könyvénél, és a könyvnek két vastagbetűvel szedett részét, mondatát szeretném felolvasni, mégpedig a 12. fejezet 10. és a 13. fejezet első versét. Legyetek kedvesek tehát kikeresni az igét. Amíg kikeresitek, addig mondanám azokat a bevezető gondolatokat, hogy ez a könyv akkor született, amikor Izrael visszajött a babiloniai fogságból, ahova azért került, mert nem méltóan viselkedtek a küldetésükhöz, ugye bálványimádásba süllyedt a nép, és Isten egy maradékot ebből megmentett, visszaplántált Palesztina területére, az ígéret földjére pontosabban, és Isten azt mondta, hogy ezen a területen fogja ő ismét majd nagyjátenni az ő nevét, és adott ezzel kapcsolatban proféciákat, olyan proféciákat, amelyek szólnak Isten népe lelki felemelkedéséről. És ezekből a proféciákból szeretnék két verset felolvasni, két olyan verset, aminek nem annyira a profétai üzenete az érdekes, hanem a lelki összefüggései. És most erre fogjuk fektetni a hangsúlyt a mai délelőttünk során. Tehát Zakariás próféta könyve 12. fejezetének a 10. és 13. fejezetének az első versei a következőképpen hangzanak. A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét. És reám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után. Azon a napon kútfő fakad a Dávid házának és Jeruzsálem lakosainak a bűn és tisztátalanság ellen. Zakariás próféta könyve, ahogy említettem, egy prófétai írat. Jézus életéről is rengeteg profécia szól benne, hogyha például elővesszük Máté evangéliumát, tele van Zakariás profétától származó idézetekkel, és ennek az idézeteknek a Jézus életében való beteljesedésének beazonosításával. És ezek a gondolatok akkor hangoznak el tehát Zakariás proféta részéről Isten ihletésére, amikor Isten azt mondja, hogy ideje van a lelki felemelkedésnek. Ideje van annak, hogy Isten népe nagyjá legyen, és ennek a lelki felemelkedésnek a törvényszerűségeit tárja a nép elé. És Isten azt a célt tűzte ki az ószövetségi népe számára, hogy lelkiekben nagy legyen, gazdag legyen, és ezt a világ minden sarkába elvigye ezt az üzenetet, hogy elérjen az Isten üzenete minden emberhez, akik élnek ezen a földön, és hogy így versen majd el a megváltó. Sajnálatos módon, mint ahogyan az Ószövetség proféciáinak egy jelentős része nem teljesedett be, ez sem, ebben az értelemben. Mert Istennek ezek a proféciái feltételhez voltak kötve, mégpedig ahhoz a feltételhez, hogy a lelki fejlődés, a lelki kibontakozás megtörténhessen, és akkor lesznek majd bizonyos dolgok Isten népe életében. Azok az ígéretek, amelyeket Isten megadott az ószövetségi népének, azok az ószövetségi nép életében ugyan nem teljesedtek be abban az értelemben, hogy amik a feltételhez kötött ígéretek beteljesedése. Azonban Isten azt mondta, hogy Istennek az ígéretei azok nem lesznek hiába valóak, és az, ami az ószövetségben nem teljesedett be, az beteljesedik az új szövetségben. Az, ami nem történhetett meg Izrael népe életében, az beteljesedik Isten új szövetségi egyháza életében. És azok a lelki törvényszerűségek, amelyekről szól Zakariás próféta, hogy hogy is működik a lelki felemelkedés, az bizony a mi esetünkben is érvényes, az miránk is igaz. És hogyha ezeket áttanulmányozzuk, akkor hogyha megnézzük, hogy is teljesedik be a lelki felemelkedés a Biblia proféciái szerint, akkor azok az ígéretek, amelyek ehhez kapcsolódnak, azok is beteljesednek rajtunk. És ezek az ígéretek azok, hogy elvihessük hittel és hitelesen az Isten üzenetét minden embernek ezen a földön, be tudjuk mutatni Jézust az embereknek, s hogy Jézus mi hamarabb eljöhessen, és a megváltottait elvihesse az örökké valóság honába. Nézzük tehát ezeket a gondolatokat, amelyeket az imént fel is olvastam, és most nézzük ezeket kisebb részletekben.
A 12. fejezet 10. verse így kezdődött. A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét. Isten valamit tehát kiönt, valami ömleni fog. Két dologról beszél itt a Szentírás. Azt mondta, hogy kiönti a kegyelemnek és a könyörületességnek a lelkét. Könyörületesség szó mögött talán jobban érthető, hogyha az eredeti kifejezést úgy adjuk vissza, hogy a könyörgésnek a lelkét. Isten kiönti a kegyelemnek és a könyörgésnek a lelkét. Két lelki folyamat ömlik át tehát Isten népén. Minden eddig itt meghaladó módon tapasztalja meg Isten népe a kegyelmet és a könyörgésnek a lelki tapasztalatát. Nézzük ezeket egymás után. Megérti Isten népe a kegyelemnek a valóságát. Megérti Isten népe a kegyelemnek a valóságát, és megérti azt, hogy kegyelmet az az ember kaphat, akit először is elítéltek. Az az ember részesülhet ebben. És Isten, amikor kegyelemben részesíti azokat az embereket, akik megszegik az erkölcsi törvényt, és nem Istent követik, és Isten felmenti őket az ítéletben, az nem azért van, mert Isten azt mondaná, hogy az ő törvényét meg lehet szegni nyugodtan, és annak semmi következménye nincsen, mert Isten pont a következmények miatt óv minket a bűntől, de nem csak a következmények miatt, bűntől magától is. Isten azt szeretné, hogy megértsük azt, hogy az ő ítélete az mindig megáll. Az nem változik. Akkor, amikor ő kegyelmet ad, az nem azért van, mert gyengíteni a törvényt. Nem azért van, mert az ő erkölcsi látásmódja megváltozna. Nem. Szó nincsen erről. Az, ami megváltozik az ítéletben, a kegyelem nyomán, az nem a bűn bűnnek nevezése, hanem az, hogy az az ítélet, az a következmény, amely a bűnnek logikus következménye, az kit sújtson. És Isten azt mondja, hogy igen, az a tett és az az élet, ami a miénk, annak az elítélése, az jogos. A Szentírásban azt olvassuk, hogy nincsen egy igaz ember sem. Nincsen. Arról is olvasunk a Szentírásban, hogy mindannyian, mint juhok eltévejettünk. Az ember gyenge. Az ember elbukik. És akkor, hogyha magunkra nézünk, akkor azt mondhatjuk, hogy reménytelen az, hogy ne tegyünk ítéletre méltó dolgot. 130. Zsoltár 3. versében azt olvassuk, hogy ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg? Kicsoda? Kicsoda? A természetünk és a jellemünk az nagyon gyenge. Nagyon gyenge. Pillanatok alatt az ördög fogságba ejt bennünket. Az ember pedig szeretne erős lenni. Szeretnénk megállni Isten előtt. Szeretnénk nem úgy bekúszni valahogy a mennyországba, és ugye az ítéletben, Isten jelenlétében is úgy arcunk pirulva jelen lenni, hanem úgy szeretnénk megállni Isten előtt. Szeretnénk erősek lenni. Hogy is folyik a hívő embernek a visszatérő életciklusa, ami úgy folyik végig sokszor, az életünkön, mint a színuszgörbék, amiket láthatunk a függvényeken rajzolva. Nagyon sokszor, és nagyon sok embernek az életében visszatérő ciklus az, hogy úgy időnként összeszedjük magunkat, és megelégeljük azt, hogy hát az életünkben úgy próbálkozunk, aztán meg egy idő után már a látszattal próbálkozunk, aztán már azzal se, de az ember azt mondja, hogy jó, most azért úgy komolyan. Tehát most nem a látszat szintjén, most úgy komolyan szeretnék Krisztusba kapaszkodni. Az ember összeszedi magát, próbálkozik, és aztán megy egy ideig. És örül annak, hogy Krisztusban lehet élni. És aztán elérkeznek bizonyos fordulópontok az életben, és akkor az ember megint elbukik. És újból a bukás, a kudarc, a bűn uralja az életet. És így működik az élet, a keresztény ember élete, hogy csükkedés
lesz úrrá az emberen, és amikor már sok a csöggedésből, akkor remények ébrednek bennünk, felbátorodunk, erőre kapunk, majd ismét elbukunk, ismét csüggedünk, ismét reménykedünk, és ezekben a ciklusokban zajlik az élet. Míg nem az ember egyszer csak rájön arra, hogy ennél sokkal nagyobb a baj. Sokkal nagyobb a baj, mint amire gondoltunk, mert ezekből a ciklusokból így önmagában nem lehet kijönni. És rájövünk arra, hogy nagyon súlyosan megromlott a mi természetünk, nagyon súlyosan romlott emberek vagyunk. És hogyan tovább? Hogyan kerülhetünk ki ebből? Hogyan lehetséges az, hogy normális életet éljünk, olyat, mint amire Isten bennünket megváltott? Nem olyat, amelyik tele van olyan gyötrődésekkel, amit meg nem mondanánk egymással. Tele van olyan bűnökkel, amiket titkolunk egymás előtt, mert nem hisszük azt, hogy a másik ember is segíteni tudna rajtunk. És titkoljuk egymás előtt és önmagunk előtt is egy idő után, minthogyha azokkal nem is nagyon lehetne mit kezdeni. És belefásulunk a bűnös életünkbe. Belefásulunk a bűnös életünkbe, és aztán rezignáltan, lemondóan legyintünk, míg nem aztán újból és újból reménykedünk, és ezek a ciklusok, helyzetek újból jönnek. De hogyha rádöbbenünk arra, hogyha mi ilyenek maradunk, hogyha az életünk az ezekben a ciklusokban zajlik, akkor az nem a megváltott embernek az élete, hogyha keressük a kiutat, hogyha azt mondjuk, hogy ez nekünk nem elég, hogy mi más szeretnénk, nem hisszük azt, hogy Isten erre a sziszifuszi küzdelemre váltott volna meg minket, hanem neki magasabb szintű ajándékai vannak. Hogyha erre az életünkben nagyon mélyen rádöbbenünk, és azért erre nem könnyű rádöbbenni. Azért nem könnyű rádöbbenni, mert az ember egy idő után fölépít a lelkében egy olyan pajzsot, egy olyan páncélt, egy olyan keménységet, ami megőrzi az Isten félelemnek egyfajta látszatát, ami számunkra elfogadható, de Isten nem tud azon behatolni, nincs belül jelen, amely tele van olyan cselekedetekkel, amelyek úgy tűnik, hogy Isten előtt elfogadhatóak, de valójában a lelkünk, a szívünk távol van Istentől. De hogyan tovább? Hogyan lehetséges az, hogy ezekből a körökből kitörjünk? Mert ha magunkra maradunk, akkor elfáradunk, elcsüggedünk, elfásulunk. Akkor, hogyha keresünk egy embert, akiről azt mondjuk, hogy majd segít, keresünk, meg fogjuk látni, hogy ő is ugyanezekkel küzd. Lehet, hogy nem látszik rajta, lehet, hogy jobbik arcát mutatja nekünk, de belül ő is ugyanolyan nyomorult, nyavajás és mezítelen ember. Ha őszinte, akkor ilyennek megmutatja magát nekünk. Hogyha azt gondoljuk, hogy van ember ezen a földön, aki segít nekünk ebben a nyomorban, úgy, hogy effektíve kiemel minket ebből az állapotból, akkor azt fogjuk látni, hogy nincs olyan ember, aki benne csalódnánk. Amikor az ember megtalálja az életében azokat a területeket, amikről úgy gondoljuk, hogy igazak vagyunk, akkor elkezdjük azokat hangsúlyozni. És akkor, amikor az ember elkezdi az életében nélkülözni a kegyelmet, amikor elkezdünk anélkül élni, akkor úgy érezzük, hogy a mi életünk azért alapvetően rendben van. A mi életünkben lehet, hogy vannak kisebb-nagyobb gyengeségek, lehet, hogy vannak itt-ott bukások, de azért azt az Isten elfogadja. És az ember igaznak gondolja magát, nem abban az értelemben, hogy teljesen igaz, hanem úgy, hogy ezt azért az Isten el tudja fogadni. És akkor, amikor az ember ebbe az életlátásba zsugorodik bele, amikor a rész eltakarja az egészet, akkor nem a kegyelem uralja az életet, hanem az uralja az életünket, hogy megpróbálunk úgy élni, hogy az rendben legyen az Isten színe előtt, és a többit azt megbízzuk a jó Istenre. Bizony bekövetkezhet az életünkben az az életszakasz, amikor a kegyelem kiöntése, amikor az Isten igazságának a belülvaló megtapasztalása,
Amikor a teljesség helyett egy kis részterületre koncentrálunk, és az elhomályosítja a látásunkat. Bekövetkezhet az életünkben az a helyzet, amikor az erényeinket nagyobbnak látjuk annál a kegyelemnél, mint ami az életünket körülhathatja, amikor az erényeinkre jobban büszkék vagyunk, mint arra a kegyelemre, amely felemel bennünket, amikor az erényeink nagyobb hatással vannak a környezetünkre, mint az a kegyelem, amelyet Krisztus felajánlott nekünk. Akkor, amikor az ember belekerül ebbe az állapotba, és bizony ebben nagyon sok ember belekerül, és bizony ebben minden embert megkísért az, hogy belekerüljön. És megkockáztatom azt, hogy azok az emberek, akiket én kicsit úgy jobban ismerek, azok mind belekerültek ebbe az állapotba, magamat is beleértve. Akkor az ember elkezd Istennek az engesztelhetetlen prófétájává lenni, és elkezd olyan emberré lenni, aki úgy megmondja a dolgokat. Úgy, hogy az Isten nem szólt hozzá, úgy, hogy őt az Isten nem küldte. Akkor, amikor elveszítjük a kegyelmet az életünkben, akkor, amikor nem az ölel körül minket, amikor nem hatja át az életünk egészét, amikor nem látjuk, hogy az életünk teljesen elveszett, és hogy az életünkben lehet, hogy itt-ott vannak még olyan ánképek, amelyek emlékeztetnek arra, hogy bennünket az Isten teremtett meg. Lehet, hogy vannak ilyenek, de az életünk egésze, az egy elveszett élet, az egy elbukott élet, és rászorul az Isten kegyelmére, rászorul az Isten erejére. És akkor, amikor nem a kegyelem ömlik ki ránk, mint ami Zakariásnál olvasunk, akkor az ember belekerül egy szerepjátékba, és eljátsza azt, hogy ő hívő. Eljátsza. Eljátsza a gyülekezetben, hogy ő hívő. Eljátsza otthon, gyermekei, szülei, házastársa előtt, hogy ő hívő. És aztán letérdel imádkozni, és eljátsza Isten előtt, hogy ő hívő. Belenéz a tükörbe, és eljátsza önmaga előtt, hogy ő hívő. És ebbe a csapdába minden ember belesétál. Tudni Istenről, de nem rendelkezni az erejével, tudni Isten hatalmáról, de nem tapasztalni meg az életben, tudni azt, hogy Isten mit akar adni nekünk az életünkben, és aztán úgy tenni, mintha és közben mégsem. Szörnyű dolgok ezek. És a legtöbb ember így éli a keresztény életet, és megpróbál erről nem tudomásul venni, ezzel nem szembesülni, és megpróbál olyan dolgokat hangsúlyozni, amelyek mások, amelyekettől elterelik a figyelmet, vagy olyan tevékenységet végezni, aminek a forgatakában ezek lényegtelennek tűnnek, mert ezek túl kicsinyesek és túl meghittek mindehhez. Az ember nem kap valójában segítséget sem önmagából, sem a többi embertől. És teljesen fölösleges ilyen szerepjátékokban élni az életünket, ahelyett, hogy a valóságban élnénk, ennek nincs értelme. Akkor, hogyha mi nem önmagunkra, nem másokra, nem mindenfelé tekintgetünk, hanem megpróbálunk fölfelé nézni, akkor fogunk tudni megtalálni egy új erőforrást az életünkben. Egy olyan új erőforrást, amely valahogyan úgy működik, ahogyan ezt megtapasztalhatjuk, és úgy gondolom, hogy mindannyian ezt meg is tapasztaltuk az életünkben, mint egy fordított működésű fotocella. Ugye akkor, amikor megyünk egy bankfiókba, vagy valamilyen idézőjelben elegánsabb helyre, ugye sokszor találkozunk ezzel a fotocellával, hogyha közelítünk hozzá, akkor hogyha mozgunk, akkor mozgásban vagyunk, akkor észreveszi a mozgásérzékelő, a mozgás, kinyílik az ajtó, és bemehetünk. És az Isten kegyelme, az Istennel való közösségnek a megtapasztalása, az pedig úgy működik, mint egy fordítva beállított fotocella, amelyik akkor nyílik meg, amikor az ember oda megy, ott van ténylegesen, de nem mozog. Amikor az ember mozdulatlanul ott van az Isten előtt. Amikor az ember lelkiekben vár
az Istenre. Amikor nem össze-vissza tekergetjük a fejünket, akkor látjuk, hogy igen, Istentől nem jön olyan gyorsan a megoldás, akkor majd innen-onnan, amonnan, meg majd elkezdek ezt azt tenni, meg mondani. Nem. Hanem amikor megvárjuk azt, hogy az Isten kinyíljon, megnyíljon, megvárjuk azt a pillanatot, megvárjuk azt a lehetőséget, amikor az Isten megnyilvánul nekünk, amikor az Istennel élő közösségünk lehet. És akkor meglátjuk azt, hogy nem is az Istenre kellett várni. Nem is az Istenre kellett várni, hanem ránk kellett várni, hogy egyáltalán nyitottak legyünk, befogadóak legyünk arra, hogy az Istent megértsük, meghalljuk, befogadjuk, de ehhez arra van szükségünk, hogy ott legyünk az Isten előtt, ott legyünk előtte, és ne elszaladjunk, ne rohangáljunk, és ne mindenféle más dolgokat csináljunk. És akkor, hogyha kinyílik az ajtó, akkor pedig megtapasztaljuk ezt a meg nem érdemelt kegyelmet. Megtapasztaljuk azt a meg nem érdemelt kegyelmet, amely teljesen befedez bennünket. És a lényünk eddig is bűnös volt, és nem találtunk megoldást. Legfeljebb repedezett kutakat találtunk, ahogyan Jeremiás második fejezete 13. versében olvasunk erről. És most pedig, amikor ott vagyunk Isten előtt, és Istennel élő közösségünk van, akkor azt tapasztaljuk, hogy Isten kegyelme kiárad ránk, és mi bűnös emberek vagyunk, és Isten kegyelme kiárad ránk. És mi nem tudunk tisztán oda menni Istenhez. Először a bűnös lényünknek szüksége van Isten kegyelmére. Bűnösen, tehetetlenül és mentségektől mentesen állunk meg ekkor Isten előtt. Aki pedig kiönti ránk a kegyelmét. Kiölti ránk a kegyelmét, és azt mondja, hogy te, aki ezeket a dolgokat megtetted, aki az életedet megpróbáltad előlem elrejteni, aki megpróbáltál úgy leélni egy keresztény életet, hogy az a látszatéled volt csupán, hogy te megtapasztalod azt, hogy én felmentelek az ítélet előtt és ítélet alól, és szabadon megállhatsz előttem, nem kell szégyenkezned, én tudom, hogy te gyenge vagy, én megváltottalak téged, te az enyém vagy, te az én gyermekem vagy. És amikor az ember megtapasztalja az Isten kegyelmét, ez együtt jár azzal, amit Zakariás úgy fogalmaz, hogy Isten kiönti ránk a kegyelemmel együtt a könyörgést. Kiönti ránk a könyörgésnek a lelkiségét, amikor olyan élményeink vannak az Istennel való közösségben, ami folyamatos lelki fejlődést eredményez bennünk. Amikor az ember élete nem a megszokott vágányokon zakatol már. Amikor nem azokban a csapdákban éljük az életünket, mint amiket mi és a környezetünk teljesen megszokott és elviselt tőlünk. Hanem új életre szül bennünket Isten Krisztusban. És ha a kegyelmet megtapasztaljuk, akkor az életünkben ezután a legdinamikusabb és a legfontosabb motiváció az lesz, hogy megtapasztaljuk a kegyelmet nap mint nap, megtapasztaljuk azt, hogy az Isten ezt ránk kiárasztja, hogy ez a kegyelem a lelkünkben működik, hogy ez a kegyelem a lelkünket átalakítja, és hogy az Isten élő és szoros közösséget alkot velünk, és olyan emberekké tesz bennünket, mint amelyekké mi nem tudunk lenni, ha megfeszülünk, akkor sem tudunk lenni, és hogy az Isten megváltoztat bennünket, mert mi az övéi vagyunk. És a legszebb dolog, amire vágyakozunk ezután, az az Istennel való közösség. És ezt keressük, ez foglalkoztat bennünket, erre tesszük a hangsúlyt, erre biztosítunk időt az életünkben. A kegyelemnek a megtapasztalása alapvetően rendezi át az életünket, alapvetően. Olyan módon, hogy az egy másik életté válik. És olyan módon, hogy aztán ennek a megosztására is törekedni fogunk. Akkor, amikor ér bennünket valami komoly élmény, akkor olvasunk egy jó könyvet, amikor hallunk egy jó zenét, amely bennünk jó érzéseket kelt, akkor azt megosztjuk másokkal, vagy ugye, amikor akik lognak az interneten és látnak egy
jó és érdekes történetet mondjuk a YouTube-on, akkor azt a Facebookon megosztják a többiekkel, a barátaikkal, mert szeretnék, hogy ők is ennek az élménynek a részesei legyenek. Azt szeretnénk, hogy az az élmény, amit mi átéltünk, az a tapasztalat, ami a miénk, az a többieké is lehessen. És akkor, amikor arról van szó, hogy mi a többi embert nem csak egyszerűen világi élményekkel szeretnénk megosztani, hanem az Istennel való közösségben szeretnénk, ha közösségünk lenne vele is, amikor a többi embert nem nézőnek, hanem résztvevőnek hívjuk meg az Istennel való közösségben, akkor ez úgy lehetséges, hogyha az ember önmagát is megosztja a másik emberrel. Nem csak az Isten megosztását vonjuk be, hanem önmagunkat is megosztjuk a többi emberrel. És ez a megosztás olyan módon zajlik, amikor vállalja az ember önmagát, amikor vállalja az ember a sebezhetőségét, amikor az ember vállalja a gyengeségét, amikor az ember vállalja a kegyelemre szorultságát, akkor nem úgy jelenünk meg a többi ember előtt, hogy ez az Isten igazsága, és ezt tedd meg, hanem úgy jelenünk meg a többi ember előtt, hogy az Isten kegyelmét én megtapasztaltam, én a bűnös ember, és az Isten engem megváltoztatott. És én azt szeretném, hogy te is más ember lehessél. Nem páncélruhába megyünk ekkor küzdeni az emberekkel, hanem leplezetlenül és őszintén. Vállalva és megvalva önmagunkat. Nem imást teremteni megyünk a többi ember köré, hanem és nem az idilli jellem képében tetszelgünk egymás előtt. És nem könnyű így bemutatkoznunk, nem könnyű. Nem könnyű, mert magunkat sem okvetlenül ismerjük erről az oldalról. Nem könnyű úgy bemutatkoznunk egymásnak, mint megváltásra szoruló ember, és vállalni azt, amilyenek vagyunk. De akkor, hogyha az ember megtapasztalja a kegyelmet, és megtapasztalja az ember azt, hogy a könyörgés lelkülete folyamatosan ott van az életünkben, és az Istennel élő közösségünk van, akkor utána rájövünk arra, hogy az életünkben nem lesz az olyan nagy probléma, hogyha a többi ember meglát minket olyannak, mint amilyenek vagyunk. Mert hogyha az Isten így meglátott bennünket, és hogyha az Isten így elfogadott bennünket. Igen, lehet, hogy a többi ember majd kihasznál engem. Lehet, hogy a többi ember majd azt mondja, hogy hú, én erről az emberről pedig más gondoltam volna. Lehet. De hogyha én ezzel együtt elmondom azt, hogy az Isten kegyelme mit okozott bennem, hogyha elmondom azt, hogy az Isten kegyelmével találkozva milyen lelki élményeim vannak, akkor az ember számára egy lehetőséget adok, hogy ez az ő tapasztalata is legyen. És hogy az életemben nem az lesz a cél, hogy megőrizzem azt a látszatot, miközben Krisztusról beszélek, hogy az én életemben ez így és így van, és már én. Hanem az lesz a cél, hogy én Krisztussal közösségbe lépjek, és a többi embert ebbe a közösségbe bevonjak, és nem az én imázsom megteremtése és védelme lesz a cél a másik ember üdvösségre juttatása mellett, hanem az önmagam bemutatása is. Mert így tudom a másik emberrel Krisztust megosztani. Akkor, amikor az ember így megtapasztalja Krisztust, akkor nézzük csak meg azt, hogy a figyelmünk mire irányul. Zakariás könyve 10. fejezetében, ugye az első fél verset olvastuk, de nézzük tovább, mert aki megtapasztalja a kegyelmet és a könyörgés lelkülete lesz az életében átütő fontosságú, aztán ez jár együtt, ez a tapasztalat, hogy is rám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után. A figyelem mire irányul ezután? Azt látjuk, hogy a kegyelem központi tényezője Jézus Krisztusnak a halála. Jézus Krisztusnak a halála, akit átszúrtak. János evangéliuma 19. fejezetét keressük ki, ahol konkrétan ezt az igeverset idézi be az evangélista. János evangéliuma 19. fejezetében
A 34-től a 37. versek a következőképpen olvashatóak. Tehát János evangélium a 19. fejezete 34. versétől. Hanem egy a vitézek közül dárdával döfte meg az ő oldalát, Jézus már a kereszten függ ekkor, és azonnal vér és víz jött ki abból. És aki látta, bizonyságot tett, és igaz az ő tanú bizonysága, és azt tudja, hogy ő igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjen az írás, az ő csontja meg ne törettessék, másutt ismét így szól az írás, néznek majd arra, akit átszegeztek. Hogy néznek arra, akit átszegeztek, vagy pontosabban úgy is fordíthatjuk azt, hogy néznek arra, akit átszúrtak. Ugye itt nem arról az aktusról van szó, amikor Jézus fölszegezik a keresztre, ugye nem ebben az összefüggésben idézi be ezt János sem, hanem arra az eseményre van itt az utalás, amikor meggyőződnek Jézus Krisztus haláláról, és a római katona oda megy hozzá, hogy hát ugye úgy tűnik, mintha meghalt volna, de hát még ennyi idő alatt nem szoktak a keresztre feszítettek meghalni, ezért belédöfi a dárdát, hogy hát ugye azt nem lehet tettetni, hogy még egy eszméleténél sem lévő ember is önkéntelenül megrándul akkor, hogyha valakivel ilyen dolog történik. Beleszúrják a dárdát, és akkor megbizonyosodnak arról, hogy ez az ember ténylegesen meghalt, semmilyen életreakciója nincsen. Néznek arra, akit átszúrtak. Nézzünk arra a Krisztusra, aki meghalt értünk, aki az életét adta értünk. Ugye nézzünk Jézus Krisztusra, mert azt mondja itt az apostol, hogy nézzünk arra a Krisztusra, akinek mi meggyőződünk a haláláról, tehát, hogy akit átszúrtak. Amikor közelebb kerülünk Istenhez, amikor vele élő közösségünk van folyamatosan, akkor az, hogy Krisztus meghalt értünk, az nagyon komoly életátalakító valósággá érik be az életünkbe. Rádöbbenünk arra, hogy Jézus Krisztus akkor és úgy halt meg értünk, hogy mi azt egyáltalán nem is kértük. Nem szóltunk Jézusnak, hogy szeretnénk, hogyha megváltana bennünket, és kértük volna őt, hogy váltson meg minket. Nem. Ő ezt már csak azért sem tette így, mert körülbelül 2000 évvel ezelőtt született meg ahhoz képest, mint ahogy mi megszülettünk. Mintegy 2000 évvel ezelőtt ő már meg is halt értünk. Nem tudtuk őt kérni erre, nem úgy volt, hogy mi rájöttünk arra, hogy megváltásra szoruló emberek vagyunk, és Jézus a mi kérésünkre ezt megtette volna. Nem. Jézus ezt úgy kérte meg, hogy mi még meg se születtünk, még csak embereknek gondolatába se voltunk, ahogy szoktuk mondani. Akkor, amikor arról van szó, hogy Jézus értünk adta az életét, akkor ő azt teljes mértékben önként adta. Ő nem azért tette meg ezt, mert mi erre megkértük volna, és még csak nem is azért, mert mi felelősek lettünk volna fizikailag az ő haláláért. Itt, amikor arról van szó, hogy nézzünk Jézusra, akit őt átszúrtak, itt pontosan nem az a kép van, mint amikor az ember átszegezte volna Jézusnak a kezeit és a lábait, hanem az a kép, amikor az ember meggyőződik arról, hogy Jézus Krisztus meghalt. Jézus Krisztus, ami bűneink miatt halt meg, de ő önként adta oda az életét értünk. Önként. Önként lejött erre a földre, leérte emberként ezt az életet, és akkor, amikor elérkezett az utolsó nap, és ő magára vette a bűneinket, a bűneinknek a terhét, és ott a keresztfán szenvedett, akkor ő rajta ott volt az összes embernek a bűnterhe, ő ezzel a bűntudattal kellett, hogy ott szenvedjen a kereszten, ott volt rajta az a sok bűn, ami bennünket elválaszt Krisztustól, és miközben ő szenvedett, és azzal a halállal készült meghalni, mint amivel oly sok ember, ugye a kereszten meghalt, akit keresztre feszítettek, ő mégsem ezzel a halállal halt meg. Ő nem azért halt meg, mert belehalt volna a kereszt halálba. Nem azért halt meg, mert ő vele olyan fizikai bántalmak történtek,
azok mutatták azt, hogy benne mi zajlik. Mutatták azt, hogy benne mi zajlik. S ő neki ezt fizikailag is át kellett élnie. De a legnagyobb szenvedés számára az volt, amit ezek a fizikai kínok csak töredékében tudnak kimutatni számunkra, és töredékében tudják érzékeltetni nekünk azt, hogy mit jelentett neki az, hogy a bűn őt elválasztja Istentől. És ő mit jelentett neki az, hogy ő megtapasztalta, hogy mit jelent, hogy a mi bűneink bennünket Istentől elválasztanak. Hogy mit jelent nekünk úgy élni ezen a földön, hogy mi távol vagyunk Krisztustól. És ő átélte ezt a tapasztalatot, és ő megszánt bennünket ott a kereszten, és olyan mértékben szeretett bennünket, hogy ő az életét adta oda értünk. Ő az irántunk érzett szeretetbe halt bele, ő abba halt bele önként, hogy mi milyen távol vagyunk Istentől, és neki ez a tudat, ez a fájdalom volt az, ami őt a halálba juttatta, ez volt az, ami az ő halálát okozta. Ő önként adta oda magát értünk. Ő bármikor innét is kijöhetett volna. Ő bármikor abba hagyhatta volna ezt az egészet, és azt mondta, hogy igen, én átélem ezt a tapasztalatot, egy kicsit megízleltem, de belehalni ebbe nem tudok. És ő ott maradt a kereszten. Ott maradt a kereszten, és ő belehalt abba a tapasztalatba, abba, amiben pedig mi élünk. Abba az életbe belehalt, ami nekünk megszokott, hogy mi milyen távol vagyunk Krisztustól, és ő az életét odaadta értünk. Krisztus megtapasztalta, hogy a mi életünk milyen gyenge Isten nélkül. És mi pedig emberek mit teszünk? Odaállunk egymás elé, és büszkén mondjuk, hogy mi milyen hívők vagyunk. És Krisztus pedig máshogy gondolkozik rólunk. Néznek arra, akit átszegeztek. Olvassuk. Jézus önmagát adta értünk. Jézus önmagát adta értünk, és ez az áldozat, amit Jézus hozott értünk, ez bennünket felszabadít az ítélet alól, mert ő megszenvedte ezt helyettünk. Ő a második halállal ment ki ebből az életből, nem az első halállal. A második halál tapasztalta meg, ő a mi sorsunkat vette magára. A mi Istentől való elszakítottságunkat vette magára. És mi a következménye annak, hogyha mi megtapasztaljuk mindezt? Nézzünk csak vissza Zakariás könyvéhez, mit is olvastunk ott, hogy mi jön azután, hogyha ránézünk arra, akit átszegeztek? Azt olvassuk, hogy siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után. Akkor, amikor az ember megtapasztalja, hogy kicsoda számára Krisztus, akkor az ember sír és megkeseredik a lelkében. Azért sír az ember, mert rájön arra, hogy van egy meg nem érdemelt és van egy nem is igényelt kegyelem. Egy olyan szeretet, ami megtöri a szívet, megtöri az énünket, és olyan dimenziókba viszi a gondolkodásokat, olyan síkokra vezeti át az életszemléletünket, amelyek korábban érintetlenek voltak számunkra, amelyek halott területek voltak számunkra, amikről nem is tudtunk, hogy így lehet élni, így lehet létezni, így lehet gondolkozni. És ezek az emberek nem magukat siratják, nem. Nem azon sírnak, hogy milyen nyomorult a sorsuk. Azon is lehetne, mert nyomorult a sorsunk. De nem. Nem a saját nyomorult sorsuk miatt sírnak és keseregnek, és nem hatódnak meg saját magukon, hogy milyen szerencsétlenek. Őt siratják, azt olvassuk, Krisztust siratják. Krisztust siratják, és teljesen megváltozik az életük. Hogyha tovább olvasnánk ezt a 12. fejezetet, a nem vastagon szedett részeket, ha átnéznénk, azt látjuk, hogy ott sorban fel van sorolva, hogy ki mindenki sír, minden embercsoport, aki ezt átéri, sír, sír, sőt egyénileg is sírnak ezek az emberek. Mindenki külön sír. És az a korábbi felszínes élet, amiben élt eddig az ember, az, amely vagy az élvezeteknek élt, vagy pedig olyan életkeserűségbe süllyed bele, amely a kilátásnak az esélyét sem adja már meg, nem ebben él már az ember.
Nem abban él már az ember, amikor korábban minden iránt érdeklődött a megváltáson kívül. Nem úgy éli már az ember az életét, hogy kiábrándult fásultsága legyintsen a megváltásra, hanem úgy éli az ember ekkor az életét, hogy a lelke összetörik, és ráesik a kősziklára. Ráesik Jézus Krisztusra. 13. fejezet első versében ezt tapasztaljuk, hogy az az ember, aki siratni tudja a megváltóját, az az ember aztán megtapasztalja azt azon a napon, hogy kútfő fakad Dávid házának és Jeruzsálem lakosainak a bűn és tisztátalanság ellen. Hogy az életünkben fakad egy forrás, lesz egy forrás. Megnyílik egy vízfolyam, ahogyan Mózes is a kősziklára rásújtotta botjával, és közben úgy tűnt, hogy ott tömör kő van, ahogyan mi is oda megyünk Isten elé, és aztán rájövünk, hogy az a valaki, akiről mi olyan sokat gondoltunk, az egy tömör kő, és hogyha Krisztus megérinti ezt a tömör követ, akik mi vagyunk, akkor a belsőnkben Krisztus egy forrást fakaszt a bűn és a tisztátalanság ellen. Mert vagyunk rádöbb.

miénk, és ebbe bűnökbe beleestünk. De ezen a napon, azt olvassuk a proféciában, ezen a napon megtapasztalunk egy forrást az életünkben, amikor a megváltóval találkozunk. Akkor nem csak azt értjük meg, hogy mi milyen elveszettek vagyunk, nem csak azt értjük meg, hogy a megváltó mennyire szeret bennünket, nem csak azt értjük meg, hogy az ő áldozata elegendő arra, hogy az ítéletben bennünket befedezzen, hanem egyúttal azt is megtapasztaljuk, hogy egy forrás fakad az életünkben a bűn és a tisztátalanság ellen, hogy Isten olyan erőforrást ad számunkra, hogy azokkal a bűnökkel, amikkel korábban nem tudtunk mit kezdeni, most már tudunk mit kezdeni, hogy azok a bűnök, amik folyamatosan az egész életünkben elárasztották a lelkünket, és amikkel megpróbáltunk már együtt élni, és megpróbálunk úgy élni, hogy az bűnnek se tekintjük, azokat a bűnöket az Isten le tudja győzni bennünk, és más emberekké tudunk válni. Azon a napon kútfő fakad Dávid házának, Jeruzsálem lakosainak a bűn és tisztátalanság ellen. Ezen a napon forrást kapunk tehát a bűn ellen, és ez a forrás maga Isten. Ez a forrás maga Isten. Az ő ereje költözik belénk. Az ő ereje működik mi bennünk. Jézus ezt mondta egy szerencsétlen sorsú asszonynak, János evangélium a 4. fejezete 14. versében, hogy az a víz, amelyet én adok, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Van egy csomó víz ezen kívül, van egy csomó víz, amivel mosogatjuk magunkat, meg amiből iszunk, ezek zavarodott vízű kutak és repedezett kutak. Még ha tiszta víz is volt benne, elillan belőle. De az a víz, amelyet Jézus ad, az örök életre buzgó víznek kútfeje lesz bennünk. Ilyen perspektívákat ad nekünk az Isten. Nem olyan bonyolult a kereszténység, nem olyan bonyolult dolog. Egy dolog bonyolult az ember lelke, amely el akar bújni az Isten előtt, miközben úgy próbálunk csinálni, mintha. Ez egy bonyolult dolog. De az, hogy megjelenjünk az Isten előtt őszintén úgy, ahogy vagyunk, az egy egyszerű dolog. Isten mindent megtett értünk, ami a megváltásunkhoz kell. Mindent. Mindent. Krisztus áldozati halála teljes és tökéletes módon, ami megváltásunkat befedezi. Ami megváltásunkat Jézus ezzel beteljesítette. És az, hogy ez a megváltás a miénke, az múlik azon, ugye, amiről tanulunk a délelőtti Biblia tanulmányunkban is, hogy Jézussal, mint közbenjáró megváltóval mennyire működünk együtt. Hogy az, ahogyan ő meghalt, értünk 2000 évvel ezelőtt, hogy az az életünkben milyen hatást fejt ki, mennyire lesz ez élővé, mennyire valós az, hogy Krisztus értünk meghalt. Mennyire működünk együtt Jézussal, mint a mennyben közbenjáró üdvözítőnkkel. Láthattuk ezeket az egyszerű dolgokat Zakariás próféta könyvében. Láthattuk azt, hogy végigvisz minket azon a gondolaton, hogy akkor, hogyha mi oda megyünk Isten elé, akkor ő kijönti ránk a kegyelmet, megtapasztaljuk azt, hogy mit jelent az, hogy Isten felment minket az ítélet alól. És ezzel együtt adja a könyörgésnek a lelkületét, hogy mi vele élő és szoros közösségben lehetünk. És ha ezt megtapasztaljuk, akkor meg fogjuk látni Jézust, mint halott, értünk meghalt megváltót, aki az életét adta értünk. És amikor ezt meglátjuk, az számunkra nem egy tézis lesz, hanem egy olyan tény, amely bennünket személyesen megérint, az egész életünket áthatja, és az ember sír és zokog, amikor látja, hogy ezt értetette az Isten, és hogy az Isten az irántunk való szeretetből ezt megtette. És amikor így tud az ember sírni Jézus halálán, akkor megtapasztaljuk azt, hogy Isten az életünkben kútfőt támaszt a bűn és igazságtalanságok, a tisztátalanságok ellen, amik bennünket korábban jellemeztek. Hogy az Isten újjáteremti az életünket, új erőforrást forrást nyit meg számunkra, és az életünk olyan élet lesz, amely vezet az üdvösségbe, amely már nem ezekben a ciklusokban őrlődik, hogy csüggedés, kiábrándulás, remények, bukás, győzelmek,
hanem az az élet, amikor az életünkben ott van a kútforrás, amikor megtapasztaljuk Krisztust.

Isten erre az életre váltott meg bennünket, nem arra, amelyik ehhez képest nyomorult és nyüglődő és céltalan. Isten arra az életre váltott meg bennünket, amiben ő jelen van, amiben ő teljességgel működni tud a sorsunkban, lelkünkben. Segítsen meg Isten bennünket, hogy mi ezt az életet éljük. Amen. Szerető Istenünk, mennyei Atyánk! Hálásak vagyunk azért, hogy Te a fiadban élő utat adsz nekünk. Hálásak vagyunk azért, hogy a Te megváltásod az olyan egyszerű, hogy azt bárki megértheti, és hogy a veled való közösség az olyan mértékben rendelkezésünkre áll, hogy az mindenki számára megtapasztalható. Köszönjük Istenünk, hogy Te nem bonyolult és csak kiváltságos emberek számára megtapasztalható utat rendeltél el, hanem olyan utat, amely mindannyiunk számára nyitott, olyan módon rendelted el a megváltásunkat, amit mindannyian megérthetünk, amelynek a lényege mindannyiunk számára hozzáférhető, felfogható, és hogy amelynek a tapasztalata mindannyiunk életében megragadható. És jó Istenünk, azért könyörgünk, hogy mi, akik itt élünk a Szentírással a kezünkben, akik Isten tiszteletre járunk, akik a Te nevedet az ajkunkra vesszük, hogy mi úgy éljünk a Te fiad áldozati halálával, hogy az bennünk kiválthassa ezeket a hatásokat, és ne csak egyszerűen lássuk ezeket, ne csak egyszerűen tudjunk arról, hogy mit jelent a megváltás, hanem mi tudjunk előtted megállni úgy, ahogyan vagyunk, merjünk úgy jönni eléd, ahogyan vagyunk, és merjünk ott maradni előtted addig, amíg Te kiöntöd ránk a kegyelmedet, amíg megtapasztaljuk azt a szeretetet, amiről korábban csak legfeljebb beszélni tudtunk, vagy olvastunk róla, de megtapasztaljuk, mit jelent az, amikor ez átjárja a lelkünket, és megtapasztaljuk azt, hogy micsoda öröm az, hogy mi könyöröghetünk hozzád, micsoda öröm az, hogy mi veled közösséget ápolhatunk, és hogy milyen csodálatos dolog az, hogy az életünket ez végigkísérheti, hogy mi imádkozhatunk hozzád, és hogy a veled való közösséget megtapasztalhatjuk. És könyörgünk, segíts minket, hogy megtapasztalhassunk téged, mint olyan megváltót, aki értünk az életedet adtad, aki meghaltál értünk, személy szerint értünk, aki belehaltál a mi bűneinkbe, belehaltál abba a tapasztalatba, amit a mi bűneink Istentől való elszakítottsága jelent. És köszönjük Istenünk, hogy a Te fiad az nem csak egyszerűen meghalt úgy, mint mások is a kereszten, hanem olyan módon vállalta értünk a bűneinknek a büntetését, ami a második halál, ami a kárhozat halála. És köszönjük azt Istenünk, hogy bár mi ezt nem kértük, de ő ezt megtette értünk. És hogyha mi elfogadjuk ezt, akkor az életünkön is végigömlik ennek az áldása. És hogy a mi életünkben is valóságá lehet az, hogy mi sírni tudunk ezen az áldozaton. Sírni tudunk ezen a szereteten, és ez áthatja az életünket, és már nem büszke hívő emberekként állunk ott, hanem a Te alázatos hívő gyermekeidként. És könyörgünk azért is, Istenünk, hogy megtapasztalhassuk az életünkben, ahogyan kútforrás támad, ahogyan az a sok bűn és tisztátalanság, amivel tele van a lelkünk, hogy azokra Te gyógyírt tudsz adni, hogy azokat Te nem csak egyszerűen befedezed az ítéletben, hanem megoldást tudsz adni már itt ebben a földi életben, és hogyha mi odaszánjuk magunkat a lelki küzdelmekre, akkor Te erőt adsz, akkor Te felépíted bennünk a hívő életet, ami már más jellegű, mint ami korábban volt. Köszönjük Istenünk, hogy Te benned bízhatunk. Köszönjük azt, hogy Te a mi életünket körülveszed, és hogy Te sokkal gazdagabb ajándékokat adsz nekünk, mint amit mi ki tudnánk találni. Fiad nevében jöttünk hozzád. Amen.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök az ezévi újabb sorozatunkon, hogy az utóbbi években megszokhattuk, két részre bontjuk a sorozatot, tehát nem egy 12 vagy 16 vagy 18 részes hosszú sorozatot hirdettünk. Önök is így szavazták meg, hogy először egy 6 részes sorozat kerüljön sorra, Jézus beszélgetéseiből válogattunk. Azért mondom, hogy válogattunk, mert olyan beszélgetések, mint a samáriai asszonnyal való beszélgetés, amelyről itt már 13 év alatt kétszer is beszéltem, az most nem kerül sorra, de hát kazettán mindenki ezt természetesen beszerezheti. És a sorozatunk második felében a 10 parancsolatot tekintenénk át, különös tekintettel arra, hogy Jézus Krisztus az életében hogyan tett bizonyságot a 10 parancsolat elvi és gyakorlati jellegéről és hasznáról. A mostani ezévi első sorozatunk, amely 6 részből áll, Jézus beszélgetéseit fogja egybe. Talán hadd mondjam el a sorozatunk elején, hogy miről fogunk szólni. A mai alkalommal a Nikodémussal szóló beszélgetést elemezzük. 2 hét múlva a Fülöp és Tamás apostolokkal folytatott beszélgetéseket. Azután a 3. előadás rendkívül fontos, a Péter apostollal folytatott nagyon sok-sok beszélgetést fognánk egybe. Majd aztán a 4. előadáson a vakon született ember meggyógyítása és beszélgetés, vele való beszélgetés lesz a témánk. Aztán az 5. téma a gadarai megszállottal, tehát egy elmebeteg embernek a felemelése, meggyógyítása és tanítványá levése. És végül a 6. előadást szintén rendkívül fontosnak tartom a magam részéről, a Poncius Pilátussal való beszélgetés. Akik már talán hallottak ezekről a beszélgetésekről, vagy néhány részletükről. Tudom mindannyiukat biztosítani, hogy nagyon sok új dolog lesz, hiszen a felkészülés során magam is elcsodálkoztam, hogy ezeket a beszélgetéseket mennyire nem ismerjük, és mennyire jó volt a tavaszi szavazás, hogy Jézus beszélgetéseit tetszettek kérni. Mi is ez, hogy beszélgetés, dialógus? Az emberiség történelmének hajnalától létezik, maga a Biblia is dialógusokkal kezdődik. Isten, ahogy megszólítja az első emberpárt, vagy Isten, ahogy megszólítja Kaint, az első testvérgyilkost, vagy Isten, aki Noéhoz fordul, és ahogy Istennel beszélgettek emberek, szinte ez végig vonul az egész Ószövetségen, és természetes, hogy amikor Jézus a földre jött, nem csak ő maga tanított, nem csak gyógyított, hanem Jézus keresztelte a személyes találkozások alkalmát. Sőt, mondhatnánk azt, hogy Jézus különösképpen kereste ezeket. Az északi országrészben Jézus sokszor Kapernaumban szállt meg, Péter házában, a déli országrészben pedig Betániában, nem messze Jeruzsálemtől. Jézus nagyon szerette a családi környezetet, a meghitt visszavonulást, ahol emberekkel bensőségesen és alaposan lehetett beszélgetni. Máskor egy úgynevezett véletlen, ugye tudjuk jól, hogy véletlenek nincsenek a Biblia szerint, máskor egy véletlen hozta létre a beszélgetés Sikár falu határán Jézus és a samáriai asszony között. A mai alkalommal pedig arról fogunk olvasni, hogy Jeruzsálem városából ének idején kijött Nikodémus, a főtanács embere, és miután meggyőződött arról, hogy Jézus hol szokta a tanítványaival tölteni az éjszakátokat az olajfák hegyén, itt kereste meg a megváltót, hogy a kérdéseit feltegye neki. A beszélgetésre tehát a Biblia szerint maga Isten tanította az embert. A beszélgetés az életnek rendkívüli nagy lehetősége a gondolkozás fejlesztésre, az értelmünk kiművelésére. És ismerjük mindannyian a Példabeszél könyve 23. fejezetének szép kijelentését, a Bibliánkban sajnos nem így van. Példabeszél 23. fejezetében helyesen így hangzik egy ige, amiképp gondolkozik az ember, az ő maga. A beszélgetés az, ami a gondolkozást a legközvetlenebbül tudja befolyásolni. Ugye a gondolkodást befolyásolja az olvasás is, az írás is, hogyne, de a beszélgetésben, amikor mindenre rá lehet kérdezni, mindenre vissza lehet térni, amíg egy ember valamit meg nem ért, tehát és olyan kapcsolatba lehet kerülni valakivel, és itt ez a valaki a világ teremtő istene és megváltó istene Jézus Krisztus, akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez rendkívüli részletei a Bibliának Jézus beszélgetései. Hadd tegyem hozzá, mielőtt rátérnénk a mai első beszélgetésünkre, hogy a világ történelmnek a nagy eseményei is a beszélgetésekhez kapcsolódnak. Csak néhány alapvető nagy beszélgetést hadd emeljek ki a világ kultúrából, a világ történelemről.
Mert ugye tanítanak gyermekeinkkel csatákat, meg ütközeteket, meg nem tudom milyen politikai felfordulásokat, mint hogyha itt fordult volna meg a világ sorsa. Hát sokszor a harcmezőkön fordult meg, vagy sokszor a parlamentekben, vagy a politikai tárgyalóasztalnál. De hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy ha az ókori Aténra gondolunk, az ókori görög kultúráról, szintén voltak háborúk a perzsákkal, meg Atén Spártával, és a többi, volt bőven tanácskozás, politikai népgyűlés, de hogyha én azt mondom, hogy a régi görög kultúra a legszíne javát miben adta a késői utódoknak, hát akkor ez nem Szókratész beszélgetései. Nem az, hogy Szókratész az 5. században élt, és hát a 4. század elején 399-ben meghalt görög bölcs, bemegy a gimnáziumokba, és a gimnáziumokban abban az időben ugye csak a fiúk testgyakorlatokat végeznek, a lányokat otthon nevelik, házi nevelés van, és a fiúkat se nevelik gondolkodásra, hanem csak izomfejlesztésre, és Szókratész veszi a bátorságot, bemegy az aténi gimnáziumokba, és elkezd beszélgetni a fiatalokkal, kérdéseket tesz fel, hogy mi az igazság, hogy vélekedsz a szépről, mi a jó, mi az életed célja, értelme. És amikor hogy nagy magabiztosan ezek a fiatalok válaszolnak, akkor Szókratész újabb kérdéseket tesz fel, és az újabb kérdések után kiderül, hogy ezek a fiatalok igazából nem tudják a válaszokat, csak véleményük van, csak fölszínes véleményük van. És amikor a beszélgetés végére érünk, és Szókratész kibábáskodja belőlük a lényeget, hogy mondja nekik, hogy hát egy rabszolgával is meg lehet értetni a Pitagorasz tétet, hogyha helyes kérdéseket teszünk fel nekik, akkor a rabszolgák szépen felelnek, és egy beszélgetés, egy dialógus végére maguk mondják ki, hogy A nézet plusz B nézet egyenlő C nézet. Az emberben sok minden benne van, csak az embereket leszoktatták a gondolkozásról. Látjátok, aténi fiatalok, titeket itt csak arra nevelnek, hogy jól tudjatok birkózni, meg futni, meg gerejt hajítani, meg öklözni, de arra senki nem tanít benneteket, hogy egy órán keresztül becsületesen gondolkozzatok. Pedig hát az embernek minden méltósága a gondolkozásban van. És ezért tudjuk, Szókratészt halálra ítéli az aténi népgyűlés, mert meg akarja tanítani, gondolkoztatni a fiatalokat. És az emberiség történelmében Szókratész bizonyos korokban szinte Jézusnak a hatásával vetekedett. Amikor a középkorban például Jézust elfelejtették, vagy az emlékét, tanításait bepiszkították, a hatalmi egyház félreszorította Jézus alakját, a reneszánsz korában, vagy később a felvilágosodás korában ezek a dialógusok Szókratész nyomán élettek újra, mert Szókratész 1000 évekre hatást gyakorolt Pláton dialógusai által az egész európai kultúrára. És az európai kultúrának is a nagy pillanatai, például a 15.-16. század egy egész nagy beszélgetési irodalmat hozott létre, például Giordano Bruno beszélgetései, vagy Luther asztali beszélgetései, amelyet a tanítványai, a követői jegyeztek fel. Vagy még később is a 19. század elején Goethe a maga németes alaposságával külön fölfogadott egy ember, bizonyos Eckermann urat, hogy jegyezze fel a beszélgetéseit, mert sokszor Goethe, aki viszont tudatos művész volt, nem a drámáiban, nem a regényeiben, még csak nem is a gyönyörű nagy verseiben fejtette ki a nagy életbölcsességét, hanem a beszélgetéseiben mondta el. Én például Goethét nem a nehéz művei felől közelítetném meg a diákokkal, hanem azt mondanám, hogy itt vannak az Eckermann beszélgetések, olvassátok el ezt, gyerekek, és az élet 1000 dolgáról hallotok majd nagyon mélységes bölcs dolgokat, mert mondom, Goethe nem szerette volna, hogy amikor ő a felüdülés, a szabadidő pillanataiban kimegy a kertjébe sétálni, és beszélget a titkárával, Eckermannnal, hogy valami is a földre essék a beszédéből, Eckermann úr akkor este hazament, és szépen mindent följegyzett. És így tudjuk még azt is, hogy Goethe, nem tudom én, 1827. augusztus 10-én mit mondott. Mert ezekben a mondásokban, ezekben a beszélgetésekben valóban hatalmas nagy életbölcsességek nyilatkoznak meg. Mindannyian voltunk már talán ilyen helyzetben, hogy sok mindenen gondolkoztunk, rágódtunk, és akkor egy beszélgetésben sokszor nem is a másik, nem is az, akihez mentünk tanácsért, magunk mondtuk ki, mert volt rá egy óránk vagy két óránk, hogy gondolkozzunk, magunk mondtuk ki azokat a válaszokat, amelyekért mi elmentünk egy nálunknál bölcsebb emberhez. No hát ennyit szeretnék mondani csak röviden a beszélgetésnek a kultúrtörténeti műfajáról és irodalmi műfajáról. Ezekhez képest Jézus beszélgetései nagyon rövidek lesznek. Nem kell három ilyen vastag Platón kötetet elolvasnunk,
Nem kell Giordano Bruno-nak a beszélgetéseit, vagy Goethe vastag Eckermann beszélgetéseit elolvasnunk azért, hogy onnan azért aranymosással kiszemezzünk néhány tényleg örökbecsű gondolatot. Jézus mostani beszélgetése is ráfér egy fél oldalra. A Bibliánkban János Evangélium a harmadik fejezetében található a Nikodémussal való beszélgetés, és ahogy tetszenek látni, tulajdonképpen 22 versbe belefér. Ezek után rögtön az első beszélgetésre is térnék, és felvetném az első kérdést, mikor olvasom a beszélgetés első két versét, hogy ki volt ez a Nikodémus, mikor találkozott Jézussal, és tulajdonképpen miért kereste a beszélgetésre való alkalmat Jézussal. Olvasom tehát János Evangélium a harmadik fejezet első két versét, és most is mondanám a sorozatunk elején, hogy legyenek kedvesek Bibliát hozni, aki csak tud, legyen kedves Bibliát hozni. Mi is hozunk mindig Bibliákat, tehát akinek nincs, az meg is vásárolhatja. De ezeket a beszélgetéseket most 6 alkalommal jó lenne, ha magunk előtt látnánk. És aztán otthon is újra elgondolkozhatnánk ezekről. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jött Jézushoz éjjel, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti ilyen jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Kedves hallgatók, ez az első két vers, ami egy látszólag lényegtelennek tűnik, hiszen csak a beszélgetés keretét foglalja magába, valójában nagyon fontos. Ki volt Nikodémus? Azt olvassuk, hogy a zsidók főembere. Tehát ő a magas tanács tagja volt. Ő a 70 tagú vezető testület tagja volt. Ugye a zsidó népet ebben az időben egy ilyen valláspolitikai vezető testület, a Jeruzsálemi főtanács, vagy Sanhedrin, vagy Szinédrium vezette. És itt 70 befolyásos személyiség volt a tag, és a 71. volt a főpap, aki ennek az egész tanácsnak a vezetője volt. Ez ebben az időben Kajafás volt, azelőtt Annás, és Nikodémus ennek a főtanácsnak volt a tagja. Mindjárt itt megállhatunk egy pillanatra, mert ha nagyon gyorsan megtaláljuk arra a kérdésre is a választ, hogy mikor találkozott Jézussal, és ezt nagyon gyorsan megtaláljuk, mert János Evangélium a harmadik fejezete, az pontosan Jézus fellépése után néhány héttel, hónappal van, tehát alig lépett fel Jézus, alig történt meg a bemutatása itt a Jordánnál, alig játszódott le a hármas pusztai megkísértés, és Jézus Jeruzsálemben kezdte meg a működését, és a jeruzsálemi templomot már is megtisztította, rögtön a fellépése után. Ez volt az úgynevezett első templomtisztítás. Ugye a második az akkor volt, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe közvetlenül a halál előtt 6 nappal. Tehát pontosan tudjuk, hogy Jézus szolgálata elején történt mindez, hogy Jézussal Nikodémus találkozott. Na most már ebből egy jó bibliaolvasó ember bizonyos következtetéseket leszűr, ha pedig nem tud leszűrni, akkor a beszélgetést egy kicsit félreteszi, leteszi az asztal, és elkezd gondolkozni. Körülbelül így. Jézus Krisztus egy egyszerű názáreti ácsfia volt. Az országban hallottak róla, de mégiscsak egy lenézett tartományból, egy egyszerű kétkezi munkás gyermekének tartott vándortanító, akinek őt tartják. Hogy lehet az, hogy a magas tanács közül már egy befolyásos ember, és méghozzá ének idején felkeresi őt? Hát ebből már sok minden következik. Majd látjuk azt János Evangélium a 7. fejezetéből később, amikor az előadás vége felé közelítünk, hogy Jézusról ezek a főtanácsbeli emberek nagyon sokat beszéltek. Nem csak úgy egymás között, hanem nyugodtan mondhatjuk, hogy néhányszor összehívták a politikai bizottságot. Hogy későbbi korok nyelvén beszéljek, összehívták ezt a vezető testületet, hogy mit is cselekedjenek. Mit is cselekedjenek. Tudnék, már keresztelő János fellépése is forradalom számba ment. A szokássá rögzült, áporodott vallást ostorozta János. Jézus fellépésekor meg gondolják meg, hogy bemegy a fővárosba, és ott megtisztítja a templomot, kiűzi a kufárokat, felforgatja az asztalokat, és ilyen hatalommal, és senki nem mer ellent mondani neki. Hát ennek a híre persze, hogy eljutott néhány utcával odébb, és összeült bizony itt a főtanács nagyon sokszor. Mire következtethetünk, hogy a főtanács egyik tagja keresi Jézusnak a közelségét, és beszélgetni akar vele?
Arra következtethetünk, hogy már a főtanácsban a kezdet-kezdetétől megoszlottak a vélemények, mi csináljanak Jézussal. Esetleg lehettek olyan emberek, akik azt mondták, hogy a lehető leggyorsabban ezt a názáreti vándortanítót le kell tartóztatni, és el kell tenni láb alól. Erre kísérlet már történt is Jézusnak a felnevelkedésének helyén magán Názáretben is, ahol meg akarták kövezni, amikor az ottani zsinagógában fellépett, de a dühös, acsarkodó indulatok inkább a déli ország részben voltak a jellemzők, hiszen itt tartotta ez a főtanács a kezében a dolgokat. Egészen biztosra vehetjük, hogy voltak olyan emberek, akik el akarták intézni Jézust, el akarták tenni láb alól, és lehetőleg mennél gyorsabban. Kérem szépen a szervezőinket, hogy vagy írjuk ki, vagy pedig ne tegyük ezt, mert engem nem zavar, de jobb, hogyha fent jönnek be a későn érkezettek, mert a kedves hallgatókat zavarja. Na most viszont biztos, hogy voltak olyan emberek is, és közéjük tartozhatott Nikodémus, akik azt mondták, hogy emberek jó várni. Ne csináljunk botrányt. Nézzünk utána a dolgoknak, jó várni, és nézzük meg, hogy hova fejlődnek a dolgok. A főtanácson belül biztos, hogy bizonyos megosztás volt, és ez túl azon, hogy egy kicsit elgondolja ezt egy bibliaolvasó ember, aki a 20. században él, és sokszor szoktuk azt mondani, hogy a 20. században mennyire felfordultak a dolgok, és mindent a politika hat át, már minden csapból a politika vize folyik. Egy némi visszatekintéssel azt mondhatjuk, hogy az első század elején se volt más a helyzet, mert akik hatalmon voltak, akiknek pénzük volt, akik közel voltak a tűzhöz, azok két kézzel ragaszkodtak a befolyásukhoz és az előnyeikhez. Na de egy biblia olvasó ember másra is gondolhat. Például ilyesmire, hogy Isten ezeknek a politikus embereknek, ezeknek a hatalmi embereknek is mennyi időt adott arra, hogy a lelkiismeretükre is hallgassanak, hogy végig gondoljanak dolgokat, mert ettől a pillanattól fogva még csak nem 3,5 év, hogy Jézust megölik. Tehát amikor sok ember felveti a kérdést, és itt is az előadások után felvetették a kérdést már többször az elmúlt években, hogy hát a zsidó nép nem tudta, vagy a zsidó nép vallási vezetői nem tudták, hogy itt kiről van szó. Hát kérem szépen, azért 3,5 év az egy olyan megfogható idő, ugye? 3,5 év alatt sok mindennek utána lehet járni, főleg akkor, hogyha Jézus éjt-nappallá téve jár kell az országban és tanít, és ők meg kiküldték a besugóikat és a spiclieiket, nyugodtan használhatjuk ezeket a modern kifejezéseket is, mert ugyancsak voltak, János evangélium a 7. fejezetéből majd látunk is egy-néhányat belőlük. De Isten még az ilyen emberek számára is gondoskodott arról, hogy ők közel Jézushoz, látva a cselekedeteit, napközben Jézus itt tanította a Jeruzsálemi templomban, amikor a déli ország részben volt, pontosan utána járjanak, a saját fülükkel hallhassák a tanításaikat. Szóval én azt tudom mondani, hogy mindenki mindent tudott. Ezt így fogadjuk el, mindenki mindent tudott. Ezért borzalmas, amit Jézussal tettek, mert nem a tudatlanság állt itt a háttérben, hanem a kifejezett megáltalkodottság, gonoszság, hogy emberek nem akarták a szeretet és az igazság törvényét és az azt megtestesítő urát elfogadni. Még valamit hadd tegyek ehhez hozzá, hogy most már tudjuk, hogy mikor, hol és mikor történt ez a beszélgetés, de még hadd tulajdonítsak fontosságot annak is, hogy éjszaka. Így mondja a szövegünk, hogy ez jött Jézushoz éjjel. Nem kell hozzá sok fantázia, hogy kitaláljuk, hogy miért jött Nikodémus éjjel. Azért jött Nikodémus éjszaka, mert félt nappal mutatkozni Jézussal, tehát hogy úgy oda menni Jézushoz, mindenki szeme láttára és beszélgetni vele, ez napközben aféle elkötelezettséget is jelentetett volna. Tehát Nikodémus azért egy félénk, egy erősebb szót is használva, gyáva ember volt. Féltette az állását. Ugye megint mennyire modern probléma. Mennyire azt mondják sokszor az emberek, hogy na de kérem, élni kell valamiből, nekem van egy állásom, ezt nem tettem kockára, miből etetem a családomat, a gyerekeimet. Hát igen, Nikodémus is ilyen ember volt. Pedig kitűnik a későbbiekből, főleg Jézus temetéséből, amely János 19. fejezetében van, ahol Nikodémus 100 font igazi nárdust vitt el, hát egy óriási mennyiség és még nagyobb pénzbe került, Nikodémus dúsgazdag ember volt.
maga a keresztény hagyomány is úgy tudja, hogy a főtanácsnak egyik leggazdagabb embere volt Nikodémus. A Biblia csak ebben a három részben, a János 3-ban, János 7-ben, János 19-ben beszél Nikodémusról, tehát én többről nem beszélhetek, érdemben legalábbis. De van egy ősi keresztény hagyomány, aminek biztos vannak megbízható elemei, amely azt mondja a Cezáriai Eusébiuson át egészen a későbbi évszázadokig, hogy Nikodémus nagyon gazdag ember volt, a templomra nagyon sokat áldozott, a szolgálatokra, az istentiszteletekre nagyon sokat adott, és hát, hogy látjuk, Jézus temetésén is nem akármivel állt elő, tehát egy nagyon vagyonos ember volt. Most nem arról van szó, tehát, mint ma, ha valaki elveszíti az állását, hogy az utcára kerülés a következő hónapban nincs miből megélnie. Nikodémusnak talán az egész életére volt pénze és vagyon, hogy lett volna miből megélnie. Mégis félt. De kedves hallgatók, akiknek nagyon sok a pénzük, és mennél több a pénzük, mennél inkább félnek. Nem? Annál inkább félnek. Tehát ez is egy törvényszerűség, és ez érteti meg velünk azt a lelki állapotot, ahogy Nikodémus elmegy Jézushoz, és még az első mondatot is olvastam, de hadd ismételjem meg újra, hogy mit is mondott Jézusnak, hogy éjjel beállít hozzá, és bizonyára ennek a beszélgetésnek csak egy szemés fültanúja volt még kettejükön kívül, hiszen egyik evangélium sem említi ezt a beszélgetést, csak János evangéliuma. Tehát ebből következtethetjük, hogy János ott volt, talán még nem tért nyugovóra, és ő szemés fültanúja volt ennek a beszélgetésnek. Nikodémus így kezdte. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. Mert senki sem tehet ilyen jeleket, melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Kedves hallgatók, a beszélgetésnél mindig nagyon ügyeljünk minden egyes szóra, sőt a hangsúlyra is. A beszéde az embert nagyon elárulja. Jézus egyszer mondta ezt az életében, hogy a te beszédedből ismertetel igaznak, vagy ismertetel hamisnak. Ez nagyon nagy igazság. Látjuk majd a következő előadáson, hogy Fülöpöt, Jézus egyik tanítványát egy-egy szava mennyire lelepezett, mennyire elárult. Hát Nikodémusról mit mond el ez az első mondat? Tessenek figyelni még egyszer. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tehet ilyen jeleket, melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Többenetes dolgok vannak benne ebben az első mondatban. Először is mesternek szólítja Jézust, rabbinak. Ez aféle megtisztelő megnevezés volt. De hát honnan tudták, hogy Istentől jött tanítóul? És ha Istentől jött, akkor azt nem tudták, hogy talán nem csak rabbi Jézus, hanem több annál? Én azt hiszem, hogy tudták, hogy több annál. De ő mégiscsak azt mondja, hogy mester. Ez a mester? Mi tudjuk? Hol van itt a hangsúly? A mesterem vagy a mi tudjuk? Mester, mi tudjuk? Ugye mennyiféleképpen lehet ezt hangsúlyozni? Mester, mi tudjuk, mi jól értesültek vagyunk, elvégre az egész országot kézben tartjuk, politikailag, vallásilag, már mondjuk nem úgy, mint egy nagy diktátor, aki még a gondolatait is akarta az embereknek tudni, és ezért próbált valami nagy számítógépes rendszert itt pár évvel ezelőtt összehozni, mint ahogy a Pacsepa tábornok könyvéből megtudjuk, hogy szeretett volna Ceausescu abba is belelátni, hogy az emberek mit gondolnak. Ki is adta a nagy programot, hogy készítsenek valami olyan tervet, hogy ő beül ott a monitor elé, megnyom egy gombot, és akkor mondjuk megnézi, hogy Kolozsváron X utcában miről gondolkozik valaki. Hát ennyire nem, de hát azért annyira hogy ők kézben tartottak mindent, és azt mondja, mi tudjuk, na de mi minden benne volt. Egy látszólag egy olyan kegyes megszólítás volt ez, ugyanakkor azonban ki csapott belőle a hitetlenség. Mert Jézust nem tudta elfogadni messiásnak, csak mesternek szólította. És ő azt mondta, hogy mi tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert senki sem tett ilyen jeleket, melyeket teszel, hanem ha az Isten van vele, mert aztán utána mi következik ebből? Most ebből mi következik? Most ezt miért mondja? Tetszenek érteni, hogy most Nikodémus miért ezzel áll elő? Ez egy tiszta beszéd? Nem tiszta beszéd. Ez egy politikus, vezető embernek a szokásos, ezt is lehessen érteni, azt is lehessen érteni beszéde. Tipikusan ez. Érezzük benne még azt a visszafolytottságot is, hogy Nikodémus többet nem akar mondani, mert fél szóval sem akarja lelepezni, mert azért elgondolható, hogy Nikodémus utána járt a messiási proféciáknak, mielőtt előjött az olajfák hegyére, de egy fél szóval sem akarja mondani Nikodémus, hogy mester, én azért kutattam az ószövetségi jövendőléseket, és nekem az a meggyőződésem, vagy legalábbis feltevésem,
hogy te vagy a megváltó. Ezt nem merte mondani, pedig úgy tetszik, hogy valahogy ezt tudta. Vagy az eszével ezt már sejtette és tudta. Egészen biztosra vehetjük, hogy Nikodémus is látta, hogy Jézus mennyire más. Mennyire más a lelkület, mennyire mások a tanítások, mennyire más a belőle áradó szellemiség. De nem mert többet mondani. Egy olyan folytott várakozás, egy olyan figyelemmel teljesen, hogy átadom neked a szót, és most te beszélj. De hadd tegyem ehhez hozzá, és már is Jézus szavaira térünk, hogy ez egy beszélgetéshez jó alaphelyzet. Ez egy csodálatos alaphelyzet egy beszélgetéshez, amikor valaki kíváncsi valamire. Nem azt mondtam, hogy kíváncsi ránk, mert Jézus nem önmagáról fog beszélni. Amikor érezzük, hogy valakiben ott van a vágyakozás, az érdeklődés, akkor nem magunkról beszéljünk, hanem az életnek a legalapvetőbb kérdéseiről. Persze, hogyha ott van ez, mert nyilván nem lehet mindjárt a dolgok közepére térni egy olyan emberrel, akiben nincs még ott ez. De Nikodémusnál már ott van, és ezért mondja néki Jézus a következőt, 3. vers. Felelt Jézus és mondta néki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mi ennek a beszélgetésnek az első fontos, és mindannyiunk számára megtanulni való törvényszerűsége? Mert Jézus most szólal meg, és ahogy Jézus megszólal, amit mond és ahogy mondja, ez rögtön már rendkívül fontos a számunkra. Jézus ezt mondja erre, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Jézus a lényegről rögtön a legfontosabbról beszél. Ahogy említettem, mert csak akkor lehet tenni, hogyha valakiben ott van a vágyakozás, ha valaki átadja a szót, ha valakiben már annyi bizalom van, hogy ének idején felkeres valakit, és kérdez tőle, és a beszélgetés így kezdődik. Nem lehet mindenkivel a legfontosabb dolgokról rögtön beszélni. Vannak emberek, akikkel mondjuk fél óra, egy óra után lehet ezekről beszélni, de a megtanulni való törvényszerűség az, hogy az életben a beszélgetés alkalmait jól használjuk ki, ne fecsegjünk, ne húzzuk az időt, ne beszéljünk tücsök bogáról, nem mindig fontos az, hogy milyen szép az időjárás, meg mit mondott a rádió, meg mit írnak az újságok, nem, ezek egyáltalán nem lényegesek. Az életben ragadjuk meg a találkozásoknál a fontos dolgokról való beszélgetés alkalmait, és Jézus tudta, hogy ennek az embernek mire van szüksége. Ez az ember ezzel a bevezető mondatával már elárulta magát, és Jézus tudott a sorok között olvasni. Tudta, hogy ez az ember, ez a befolyásos, kicsit már idősödő ember, aki olyan nagy hangsúlyt fektet a vallásos gyakorlatokra, de az ő maga életében nincs boldogsága, nincs az Istennel való bensőséges kapcsolat. Ő egy vallás gyakorol. Ő jár a templomba, ő megteszi ezt, még adományokat is ad, még ennek is utána jár, hogy mi lehet e mögött a názáreti tanító fellépése mögött, de Jézus érezte, hogy ennek az embernek az életében valami nincsen rendben. Ugyanezt mondhatta el Nikodémus is, mint később a gazdag ifjú, hát például ezt sem tudjuk vizsgálni, pedig ez is egy nagy beszélgetés a Bibliában, a gazdag ifjúval való beszélgetés, aki azt mondja a beszélgetés során egyszer Jézusnak, Uram, mi fogyatkozásom van? Nikodémusnak nem kell ezt mondani, hogy mi fogyatkozásom van. Az első mondatából lehet látni, hogy őnek óriási fogyatkozása van. Vagy a lelke nem nyugodt, nem megelégedett. Az Isten számára egy távoli lény, a vallás foglalja el az Isten személyének a helyét. És Jézus ezt érzi, és Jézus azt mondja, hogy Nikodémus, én ezt ünnepélyesen mondom, mert ez a bizony-bizony mondom néked, ez egy ünnepélyes korabeli kijelentés volt, egy nyomatékosító kijelentés, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Nikodémusnak értenie kellett ezen a nyelven. Lehet, hogy ma egy ember ezt nem érti, hogy mi az, hogy újonnan születés. Az eredeti Bibliában így van, hogy felülről születés. Mind a két fordítás lehetséges. Az is, hogy újonnan születés, meg az is, hogy felülről születés. Mind a kettő precíz és pontos. Vagyis Jézus azt mondja, hogy ha valaki nem az Istentől születik, ha valaki nem engedi azt, hogy az Isten maga megtisztítsa a gondolkodását, a szívét, lelkét, nem fogja meglátni az örök életet. Nem lesz ott Isten mellett.
ebben a csodálatos rövid mondatban mi minden benne van. Egyrészt az, hogy Isten mindannyiunk gondviselője, másrészt az, hogy Isten mindannyiunk életét meg akarja jobbítani, harmadrészt az, hogy Isten mindannyiunkat vár az örök életre, és még sok minden, de ezek a legfontosabb dolgok. És Nikodémus ezt értette, hogy Nikodémus, neked a legalapvetőbb dologra van szükséged, mert igen, van fogyatkozásod. Te egy vallásos ember vagy, de neked Istenben való személyes hitre, az Istennel való együttjárásra van szükséged. Ez az, ami hiányzik az életedből, és ez az, amit semmilyen vallás, semmilyen egyház, semmiféle felekezeti hovatartozás nem pótolhat. Figyeljük meg, hogy ez a rövid, ünnepélyes kijelentés váratlanul érte Nikodémust. Nem olyan értelemben váratlanul, hogy ő ezt a lelke mélyén nem tudta volna, de olyan értelemben váratlanul, hogy nem nagyon mondták ezt akkoriban egymásnak az emberek. Az emberek beszélgettek, igen, hova mész, mivel, igen, templom, ide-oda, tehát ugyanaz volt az élet, mint ma. Ma is erről van szó, elmentem a templomba, megjöttem a templomból, ott voltam, szép volt, jövő héten is elmegyek, és közben semmi nem változik. Tehát teljesen ugyanaz a helyzet. Nikodémus nem volt ahhoz hozzászokva, hogy valaki így közvetlenül azt mondja a szemébe az Izrael első számú emberei közül valónak, hogy ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Tehát rögtön magára vonatkoztatta, ezt nem lehetett nem magára vonatkoztatni. Jézus nem személyeskedően mondta, de úgy mondta, mint egy így csengett ez vissza Nikodémus elméjében, hogy nekem teljes újjászületésre van szükségem. Nekem egy gyökeres megváltozásra. Engedni azt, hogy az Isten fölemeljen engemet is, és megtisztítson, és magához közel vonjon. És Nikodémus ezért visszavág Jézusnak. Itt jön a beszélgetésnek egy újabb törvényszerűség, hogy a beszélgetésekben, hogyha valakit váratlanul ér valami, méghozzá szép, igaz és nagy dolog, nagyon sokszor hajlamos az ilyen ember, hogy leplezze a zavarodottságát, valamivel visszavág. Nikodémus nem akármivel vág vissza. Mondta néki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheté az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez egy ironikus, sőt gúnyoros visszavágás, mintha nem érteni ezt a beszédet. Azt mondja Nikodémus, uram, hát én leéltem itt a földön már 50-60-70, nem tudjuk pontosan hány éves volt, ahogy említettem, idősebb volt Nikodémus. Én már idős, koros ember vagyok, hát én változzam meg, hát a közmondások is azt mondják, hogy hát az öreg fa az már csak törik, az már nem hajlik. Az idős ember, az hogy változnék? Amikor egy bizonyos életkort elérünk, azután megváltozni, hát ez lehetetlenség. Éppen olyan lehetetlenség, mint visszamenni anyám mélyébe. Ugye ezek is a nagy mondások, ha én egyszer újra kezdhetném az életet, ha én egyszer újra születhetnék, ha én egyszer nekivághatnék ennek a világnak, hát menjek vissza anyám méhébe. Tehát ez egy olyan gúnyos visszavágás, hogy miről beszélsz, nem értem, nem tudom, hogy mire utalsz. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy amikor mi beszélgetünk bárkivel is, amikor gúnnyal és iróniával fordulnak felénk, mit szoktunk tenni? Az ember ösztöne, az ember természete mifelé ágaskodik? Hát legalábbis afelé, hogy egy kicsit felborzoljuk magunkat, és valamilyen módon értésére adjuk a beszélgető társunknak, hogy ez nem esett jól. Hogy mi nem így gondoljuk. Nagyon sok ember ekkor egy kicsit indulatba jön, és valamivel visszavág, és attól a pillanattól fogva olyan a beszélgetés, mint hogyha egy olyan feszült vibrációs vonalak húzódnának meg ember és ember között, de figyeljük meg, hogy Jézus ebben a beszélgetésben mire mutat példát, itt van a második törvényszerűség, ugye az első az, hogy mindig a lényeges dolgokról beszélni, és a lényeget középpontba állítani. A második lényeges törvényszerűség az, hogy megőrizni a nyugalmat. Ha nem tudjuk megőrizni a nyugalmat, jobb hallgatni. Ha nem tudunk egy nagy fontosságú beszélgetésben önuralmat gyakorolni, tulajdonképpen nagyon veszélyes folytatni ezt a beszélgetést. Nagyon sok ehhez a beszélgetéshez csatlakozó ige van, például a Kolossi levél 3. fejezet 16. verse mondja azt, hogy a Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon, hogy egymást inteni tudjátok.
Tehát ahhoz egy bizonyos erőtöblettel kell rendelkezni, egy lelki erőtöblettel kell rendelkezni, hogy az ember a beszélgetésben megőrizze azt a jótékony előmenetelt, hogy itt a beszélgetés ne dőljön dugába azért, mert a másik is elveszítette az önuralmat, most már én is elveszítem az önuralmat, most mi lesz ebből? Ez nem jó táptalaj a beszélgetésnek. Minden beszélgetésben meg kell őrizni a nyugalmat, a szelíd lelkűséget, ahogy mondja Pál a Filippi levél 4. fejezetében, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Jézus arra a magatartásra mutatott példát, és mindjárt olvasom, amit minden tanítványától elvár, hogy a szelíd lelkűségét minden ember előtt őrizze meg. 5. vers, felelt Jézus. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami a lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. Megállok itt, mert Jézus folytatja tovább, de a folytatásban itt van az első értelmi egység olyannyira, hogy én elgondolom, hogy Jézus itt egy kicsit szünetet tartott, majd amikor látta a Nikodémus értetlenkedő tekintetét, akkor folytatta tovább, mert Jézus különben átadta volna a szót Nikodémusnak, de Nikodémus nem tudott mit felelni, sőt értetlenül nézett. Először is Jézus hogyan őrizte meg a nyugalmát, hogy újra elismételte, amit mondott. Mit is mondott? Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Most ezt elismétli, azt mondja, bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Újra elismétli bizonyos hozzáadással. Jézus azt mondja, hogy víztől és lélektől való születésre van szükség. Az ember megváltoztatni magát nem tudja, Nikodémus. Én nem azt mondtam, hogy menjél vissza anyád méhébe, mert ha újra születnél, szakasztott ugyanolyan lennél, mert ami testtől született, test az, és ami a lélektől született, lélek az. Ne mondogasd, Nikodémus, ne mondogasd, meg emberek, ne mondogassátok, hogyha újra kezdenétek az életet, akkor milyen lenne az életetek. Ugyanilyen rossz lenne, ugyanilyen elhibázott lenne. Esetleg nem ezekbe a csapdákba esnétek bele, belesnétek másokba. Ne mondogassátok ezt. Újonnan születésre van mindenkinek szüksége, mégpedig a Szentlélek segítségével és a víz segítségével. Tehát itt Jézus utal arra a keresztségre, tehát a felnőtt keresztségre, amit már hónapok óta itt keresztelő János gyakorolta Jordán mentén, amikor az embereket megkeresztelte a bűnbevallásuk után. És Jézus egy nagyon szép dolgot hozzátesz, de ez tényleg csak az vesz észre, aki előtt ott van a szöveg, és aki belenéz és azt mondja, hogy mivel is fejezít be Jézus a 7. vers vége, hogyan is szólt. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. Jézus ezt miért így fogalmazta? Jézus ezzel meg akarta nyugtatni Nikodémust, hogy Nikodémus, én ezt nem neked mondom most egyedül. Nem neked van szükséged egyedül újjászületésre, minden embernek. Nem téged akarlak bírálni vagy kritizálni, hogy megértél 50-60 évet, de még nem vagy méltó az Isten országára, pedig olyan vallásos ember vagy. Minden embernek újonnan való születésre van szüksége. A 20 évesnek is, a 30, meg a 80-90 évesnek is. Ha valaki az életben nem engedi magát az Isten szent lelkétől indítatva újjászülni, lélekben újjászülni, ami egy olyan hatalmas, sőt nagyobb esemény, mint a testi születés, az nem mehet be az Isten országába. Bizony mondom, néked szükség néktek újonnan születnetek. Kedves hallgatók, ott volt Jézusban a tapintat. Ott volt Jézusban a türelem. Jézus senkit nem sértegetett. Jézus indokolatlanul magas mércét senki elé nem állított. Mindenkinek azt mondta, ami mindenki számára kötelező. Hát hogyan akarnánk mi az örök életben önző módon ott lenni? Hogy romboljunk ott is tovább? Hát aki el akar jutni az örök életbe, az örök élet törvényeivel, mondhatnám is az élet törvényeivel összhangba kell kerülni, ami a szeretet és az igazság törvénye. Hát ha én ezt csak immel, ámmal vagy néha napján cselekszem, de azért az önzés vaskosabb az életemben, hát hogyan akarok bemenni, hogyan akarom meglátni az Isten országát? Isten mindenkit hív, meg mindenkit szeretne ott látni, na de mit csinálnék én ott? Amikor lesznek ott olyan lények,
akik csak jót fognak tenni, csak a másikat fogják szeretni és szolgálni, meg továbbra is, hogy gyűlölködni akarok, meg irigykedni, meg nem tudom én micsoda, hát így akarok ott lenni az örök életben. Hát ez képtelenség, önmagadat zárod ki, Nikodémus. Nem az Isten szűk keblű, hogy nem vesz be embereket az örök életbe. Sok ember azt mondja, hogy ja, hát az Isten mércéje nagyon magas. Hát a Biblia állítja a magas mércét, hát ki fog ennek megfelelni? Mondták a tanítványok is Máté evangélium a 18. fejezetében a gazdag ifjú távozása után, hogy hát urunk, hát kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus világosan mondta, ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Nem magadat kell megváltoztatnod, neked kell szerezned, hogy ott lehess. Az, hogy más ember leszel, az egy dolgon múlik, hogy elfogadod-e, hogy az Isten maga formálja át az életedet, átadod-e az életedet az Isten kezének, hogy ő átformálja a szívedet, lelkedet, hogy más ember legyél belül, nem kívülről kell magadat megváltoztatnod, belül enged, hogy az Isten beszéljen az értelmeddel, hogy az Isten szava eljusson a szívedig, és akkor majd Isten át tud téged formálni, te csak engedd, magadat nem tudod megváltoztatni, ember. Én úgy gondolom, hogy itt egy kicsit Jézus ránéz Nikodémusra, és látja, hogy Nikodémus nem érti. Nem érti. Jézus újra megerősítette, kibővítette a tanítását, de Nikodémus nem érti. És Jézus ezért folytatja, ezért egy kicsit hosszabbra nyúló ez a párbeszédnek ez a része. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, és nem tudod, honnan jöjj és hová megy, így van mindenki, aki lélektől született. Mi a csodálatos ebben a mondatban? Jézus először Nikodémus elé állítja azt, hogy meg kell változni, újjá kell születni. Utána Nikodémus elé állítja, hogy ez elkerülhetetlen mindenki számára, és utána Nikodémus elé állítja a mit? A hogyant. A hogyant. Illetve belekezd abba Jézus, hogy már elkezd beszélni arról, hogy hogyan is lehet ez, vagyis ahhoz, hogy az ember megváltozzék, ahhoz isteni segítségre van szükség, de Isten olyan messze menően adja a segítségét, bár megfoghatatlanul, mint a szél járása. De olyan messze menően, mint a levegő mindenhova behatol. Szóval a négy alapelem közül a tűz, víz, föld, levegő közül a levegő az, amelynek a legkönnyebb az útja, mert hát ilyen a jellege, a fajsúlya, a természete, hogy ha csak egy kis rést engednek, a levegő már ott van. A víz nem tud bemenni, a tűz se tud becsapni, és a szilárd anyagok se tudnak elérni. De az isteni szent lelket, az isteni szentélek személyét Jézus a szél mozgásához hasonlított. Egy szójáték van az eredetiben, ugye a pneuma szó, az jelenti a lelket is és a szelet is. A pneuma hágion, a szentlélek, ugye a Bibliában. Tehát tulajdonképpen itt Jézus egy kis szójátékkal is él, amikor a szélre hivatkozik, de ezt mi is érthetjük, akik nem tudjuk az eredeti nyelvet, vagy a görög nyelvet, mert csodálatos maga a hasonlat, a szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Kedves hallgatók, ezt a beszélgetést én nagyon sokszor olvastam, töménytelen előadást is tartottam róla, de most, hogy készültem erre a mai alkalomra, elgondolkoztam azon is, amit Jézus nem mondott el. Mert egy beszélgetésben nagyon fontos, hogy milyen szavakat ne használjunk. Én például nagyon kevésszer szoktam használni az Isten szót. A Biblia is kötelez erre, Isten nevét hiába felneved, mondja a harmadik parancsolat. Vagy nagyon kevésszer szoktam használni bizonyos körökben a Biblia szót. Nemrég történt egy ilyen eset velem, hogy egy vidéki nagyvárosban hívtak egy sor iskolába előadást tartani, és nem fegyelmeztem eléggé magamat, egy kicsit többször ejtettem ki ezt a két szót, hogy Isten és a Biblia. Olyan rémületes visszahatás jött, mert a gyerekek elfogadták. Volt, ahol két-három osztály is ott ült, és közösen elemeztem velük egy adiverset, vagy egy bibliai részletet. A gyerekekkel nagyon könnyen együtt lehet dolgozni, de a tanárok nem. A tanárok közül ilyeneket mondtak, hogy gyónni és áldozni kell majd. Templomba akarnak terelni? Mert az Isten szóra, vagy a Biblia szóra, vagy Jézus Krisztus szavára
a legtöbb ember, mivel előítélete van, vagy torz felfogása, rögtön egészen más gondol, mint ami a valójában. Hát az volt a legsiralmasabb, hogy egy helyen még ajándékot is kaptam. Nem tudják kitalálni, hogy mi lehet. Mondta az igazgató, hogy ennek az embernek ilyen és ilyen ajándékot kell venni, hát egy jó nagy gyertyatartót és benne egy gyertyát. Körülbelül az embereknek ez jut eszükbe, nem? Isten, Jézus Krisztus Biblia az egy gyertyatartó, és a gyertya ott ég. Örök mécses, meg a gyertya, ugye templomok. Hát hogyan is beszélhetne valaki Istenről, meg a Bibliáról, meg Jézus Krisztusról, hogyha nem valami ilyen faszent lenne, vagy valamilyen jámbor egyházfi. Hát beszélnek az élet hétköznapjaiban ilyen dolgok. Hát ott más a szókincs. Beszélnek. Nagyon vigyázni kell. És ennél a beszélgetésnél arra jöttem rá, hogy Jézus egy szót nagyon kerül, ami pedig benne van, az egész eddigi gondolatmenetben benne van. Mert miért kell nekünk újjászületnünk? Miért kell nekünk megváltoznunk? Miért nem elég önmagunkat, hogy úgy mondjam, foldozgatni, hogy jó ember leszek, majd én korrekt polgári módon viselkedem, majd mindenki azt mondja, hogy milyen rendes ez az ember. Ez miért nem elég? Mert a Biblia azt mondja, Jeremiás könyve 17. fejezetében, csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. Csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. Mert a bűn megrontotta a lényünket, a természetünket, a belső emberünket, ízzé porrá zúzott bennünket a gonosz, a bűn, amit befogadtunk az életünkbe. Miért kell újjászületnünk? Azért, mert önző, énközpontú életet élünk, amivel Isten nem adhat nekünk itt sem boldog életet, és nem adhat örök életet az örök életben. A bűn szavát azonban Jézus kerüli. De Nikodémus érthetett belőle, talán sok is lett volna, ha Jézus itt belemegy, hogy úgy mondjam, részletes magyarázatokba. Majd meg fogjuk látni a beszélgetés ezután következő csúcspontjával, ahol ez a beszélgetés most megy, hogy itt már beszél Jézus, de itt se éti ki, hogy bűn. Itt is csak vissza fog utalni egy ószövetségi történetre, amin aztán Nikodémus 3 évig fog gondolkozni, míg Jézus kereszthalálához nem érünk, és ebben benne van a bűn. De valóban

grammatikai magyarázatokat. Jézus csak azt mondja, hogy a Szentlélek olyan tökéletes isteni személy, mindenkihez utat akar találni. Mindenkinek a rejtett zúgát, a lelke rejtett zúgát keresi, ahol a bűn különösképpen oda kapcsolódik, mint ahogy lehorgonyozódik egy hajó. És egy kis horgony nem engedi azt a hajót, hogy tovább menjen. Mindenki életében vannak olyan kevéssé látott dolgok. Sokszor a külvilág is félreismer bennünket, embereket. Mi magunk is félreismerjük magunkat. Családabb a szív mindennél. Kicsoda ismerheti azt? Ezért nem adta Isten a kezünkbe a megváltoztatásunkat. Sem a magunkét, sem a másik emberét. Ne próbáljuk magunkat megváltoztatni. Még kevésbé a másik embert. Világosan mondja az 1 Korintus 4-ben Pál apostol, hogy én nem ítéltetem meg sem magamtól, sem emberi ítéletnaptól, majd egy bírám van az Isten. Világosan mondja a 139. Zsoltár, hogy Uram Isten, vizsgálj meg engemet, és lásd meg a szívemet, és te mutasd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Világosan mondja a 19. Zsoltár is, hogy kicsoda veheti észre a tévedéseket, titkos bűnöktől te szabadíts meg engemet. És világosan mondja a 90. Zsoltár is Mózes Zsoltára, hogy Isten a titkos bűneinket veti az orcája elé. Mert Isten látja egyedül, hogy egy ember lelkében hol a probléma. Tehát az sem az ember nem látja igazán, sem pedig a többi ember nem látja igazán. Ezért ilyen értelemben mondta Jézus, hogy ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek. Mert az egyedül Istennek a felség joga, hogy egy ember megtisztítását hol kezdi, egy ember újjászületését hol kezdi. Ahogy a testi értelemben is érteni kell a bábának ahhoz, hogy egy gyereket hogy segít a világra. Nem tudom, hogy vennénk azt, hogyha avatatlan kezek esetleg úgy segítenének egy gyereket a világra, hogy közben meghal. Szörnyű dolog megtörténik néha az életben. De Isten olyan lény, aki pontosan tudja, a Szentlélek egy olyan isteni személy, aki pontosan tudja, hogy mire kell rávilágítani. Hol kell kezdeni, hol kell az ember akaratát megnyerni, hogy ez az ember akarjon jobb lenni, mert akkor ő meg tudja változtatni és újjá tudja szülni. A bűn kérdését azonban Jézus nem ejti ki a száján. De én mégis bejátszanék itt egy zeneművet, mert egy barokkori szerzőnek tulajdonított, de tulajdonképp egy romantikus darab ez, azt hiszem, hogy aki éneki, az jelen is van közöttünk. A legújabb kazetta felvételen hangzott el, amit eddig két műsoros bibliai kazettát adtunk ki, zsoltárokból, korálfeldolgozásokból, bibliai tárgyú énekekből. Igen, ez valóban egy szóló énekre való, amikor az ember szembesül a bűnével, és amikor már tudja, hogy ebből kell kiemelkedni, akkor az Isten elé járul, hogy segítsél Istenem, magamat nem ismerem, családabb a szív mindenki, mindennél kicsoda ismerheti azt. De te tudod, mert a Szentlélek tökéletes isteni személy, és a Szentléleknek ez a feladata a Biblia szerint az életben, hogy kisegítse az embert abból a nyomorúságból, amiben születünk, és amit mi szereztünk magunknak. A Stradellának tulajdonított mű hangzik fel, Barna Mária előadásában.

Kedves hallgatók, most szólal meg harmadszor Nikodémus, és Nikodémusra Jézus hatalmas hatást gyakorolt a szavaival. Nikodémus most már nem gúnyolódik, nem vág vissza, hanem ezt olvasom a 9. versben. Felelt Nikodémus, és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? Csodálatos fordulat ez a beszélgetésben, mert szinte úgy látjuk, hogy Nikodémus már elindult a változás útján. Milyen óriási különbség pár perc leforgás alatt. Először az a hitetlen közeledés, hogy mi tudjuk, rabbi, mi tudjuk. Utána az értetlen gúnyos visszaütés, hogy menjek vissza anyám méhébe, hogy születhetném újjá. És akkor jön ez a harmadik mondat, felelt Nikodémus, és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? Mi van benne ebben a rövid mondatban? Most már látom, hogy ez igazság. Tudom én is, Uram, hogy nekem meg kell változnom. Én vagyok az oka az életem rosszaságának. Igen, ezt tudtam már eddig is, de hogyan mehet ez végbe? Hogyan? Miként? Mi módon lehetnek ezek? Én azt hiszem, hogy aki emberekkel foglalkozik, emberekkel beszélget és látja emberek gondolatainak a formálódását, az ilyen kérdésekért a fél életét odaadná. Erre mondja az Pál apostol a keresztény közösségeknek, hogy ti én örömem és én koronám. Mert nagyobb öröm ebben az életben nincs, ezt kimerem mondani, mint amikor azt látjuk, hogy egy ember gondolkodása, ami jó irányba fordul. Amikor érezzük azt, hogy egy ember életében tényleg már kezd fújni, sőt, már sebesen zúgó szél a Szentlélek munkája, már ez, hogy egy ember kezd nyitottá válni, kezd kinyílni. És azt mondja, hogy igen, Istenem, te belelátsz az életembe, mi módon lehetnek ezek? És itt a beszélgetésben egy érdekes fordulat jön, erre már sokat hivatkoztam az eddigi sorozataink nyomán, úgyhogy nem szeretnék vele részletesen foglalkoztatni, tudnék arra a címszóra, mikor lehet feddeni embereket? Mikor lehet bírálni embereket? Mikor lehet embereket figyelmeztetni? Hát semmiképp nem a beszélgetés elején tette ezt Jézus. Ugye nem azt mondta Nikodémus, miért jössz hozzám éjjel? Talán napközben. Most aludni szeretnék. Most pihenni szeretnék. Itt is utánam jöttök az olajfák hegyén, itt is háborgatjátok a nyugalmat. Nem ilyesmit Jézus nem mondott. Pedig a tényszerű valóság ez volt. Hát az ember hazamegy, meg már este, éjszaka van, akkor mondjuk, hát nem kifejezetten erre vágyakozik, hogy valaki beállítson hozzá, és ének idején kérdezgesse. De Jézus sem a beszélgetés elején, sem később erre nem tért vissza. De amikor Nikodémus kifejezte a vágyakozását, akkor se arra tért vissza, hogy engem miért zavarsz éjszaka, hanem egy sokkal súlyosabb dologra. Mert itt két dolgot tanulhatunk meg most Jézus soron következő válaszából. Az első, hogy mikor kell embereket, mikor lehet eredményesen feddeni, ha már vágyakoznak a jóra. Embereket akkor feddeni és figyelmeztetni, amikor nyakig benne vannak a rosszban, amikor elveszítették a talajt lábuk alól és az önbecsülésüket is. Persze lehet mondjuk a kutbaugrástól akkor is meg kell óvni az embereket, de igazán minőségi változást nem tudunk az emberekben akkor eredményezni. Nem segítjük az embereket, ha rossz lelkületükben érünk hozzájuk. Vissza fognak ütni. Nem fogják elfogadni a feddést és az intést. De amikor már valaki fölfelé törekszik, fölfelé néz, vágyakozik a jóra, akkor lehet meginteni. Ez az első dolog. A második, hogy Jézus, amikor meginti Nikodémust, miről inti meg? Ahogy említettem, nem arról, hogy éjszaka jöttél hozzám, hanem Jézus ezt mondja neki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony-bizony mondom néked, mi, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néked, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek? És senki nem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia. Itt Jézus világosan mondta Nikodémusnak, hogy én azért feddelek meg, Nikodémus, mert te vallási tanító vagy. Te az Izrael tanítója vagy, te egy egész népet tanítasz, és a legegyszerűbb és legfontosabb dolgot nem tudod. Kedves hallgatók, ezt soha nem lehet szó nélkül hagyni. Nagyon sokan mondják azt a mi világunkban, hogy csak bíráljuk az ateista embereket, meg bíráljuk azokat, akik köztörvényes bűnözők, tehát egyházi személyekhez senki ne érjen.
azok szent, igaz emberek, ha meg nem is, akkor is nem szabad. A Biblia éppen ellenkezőjéről beszél. Luther Márton ezt olyan világosan tudta, amikor a 16. században ezt a halhatatlan sort leírta. A világi uralkodók és politikusok legnagyobb gonosztette is kisebbek, mint az egyházi vezetők által elkövetett legkisebb gonosztettek. Mert a politikusokra nem sokan hallgatnak, vagy csak ideig, óráig. Jönnek-mennek a féle percemberkék, ideológia sincs mögöttük, csak kérész életű. De egyházi emberek, egyházak vallása, ezek évszázadokig, évezredekig kitartó dolgok, és akik képviselik ezeket, azok ellen, ha prüszkölnek is az emberek, de sokszor olyan hiszékenyek ilyen emberekkel, meg ha lázadnak is ellenük, sokszor, ha megjelennek, annyira tisztelik őket, mintha nem is földi halandók lennének. Nagyon vigyázzunk erre. Jézus mutatott példát arra, hogy az egyházi visszaéléseket a legsúlyosabban le kell leplezni. Egyházi visszaélések, és pedig az egyház vezetők által elkövetett eszmei visszaélések. Mert nem is azt mondom, hogy mindenki után kémeket küldjünk, hogy hogy él a magánéletében, és hogy vizet prédikál és bort iszik. Nem is ez a legsúlyosabb dolog, hanem az a legsúlyosabb, amikor valaki azt mondja, hogy ő Isten szavát hirdeti, de itt elhagy belőle, ott hozzátesz, itt kiforgatja, itt emberi tudományt rak még hozzá. Ezek a súlyos dolgok. Nem az, hogy valakinek rovott a magánélete, az is elég súlyos, de ehhez képest mi az, mennyivel nagyobb dolog az, hogyha valaki Isten nevében az embereket tévútra vezeti. Te Izrael tanítója, és nem tudod ezeket, így tanítottad évtizedeken át az embereket, Nikodémus, hogy engedhetted meg ezt magadnak? Hát ezt azóta is föl lehet tenni, és ma azt hiszem egyre nagyobb számban. Hogy engedhetik meg maguknak emberek, hogy Isten nevét kiejtsék, és a Bibliában még az alapvető jártasságot se szerzik meg, annak lelki és szellemi vonatkozását értve egyaránt. Jegyezzük ezt, megmondom, ezzel én nem szeretnék sokat foglalkozni, mert a sorozatunk keretében még előjön néhány ilyen beszélgetés részlet. Jézus Krisztus nem nézte el ezeket a dolgokat, nem, hogy nem nézte el, arra hívta fel a figyelmünket, ha valaki az Isten nevében tanít, és mégse azt mondja, amit az Isten szava a Szentírást mond, ezt a leghatározottabban le kell leplezni. Nem, hogy ott kell hagyni, hogy csak nőjön, növekedjék, hogy most ne tízezreket, még százezreket is tévútra vezessen. Ha két ember tévútra vezet, már ott is rá kell mutatni. Tudnék, az Isten szemében a legnagyobb bűn, amikor az Isten neve alatt vezetnek másokat tévútra. Amit így mond a Jelenések könyve 17. fejezete, amikor részegítő itallal itatnak le másokat, és vonnak olyan útra, amely nem az Isten útja. Jézus ezt a leghatározottabban leleplezte. És aki ma ezt teszi, ne legyen lelkiismeretfurdalása, természetesen ez ilyen stílusban kell, hogy Jézus tette. Ez nem egy, hogy mondja, egy utolsó útszéli stílusban kell ezt tenni. Sokszor a felvilágosodás gondolkodói, amikor azt mondták, hogy tapossátok el a gyalázatos, tehát nem volt éppen a legmegfelelőbb stílus. Mondjuk Voltaire részéről nem is lehet tőle számon kérni, hiszen bevallottan ateista volt, szóval nem a stílus Christianusnak, a keresztény stílusnak a megtestesítője. Senki azt nem mondja, hogy tapossátok el a gyalázatost, de az, hogy gyalázatos eszméket nem lehet érintetlenül és szó nélkül hagyni, ez biztos. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? És most tér rá Jézus a döntő dologra, és ez a beszélgetésnek a csúcspontja. Itt mondja ki Jézus a bűn, a bűnben való elveszettség, az egész emberi élet drámáját és tragédiáját, de hogyan? Hogyan tudta itt Nikodémusnak kimondani? Hát úgy, hogy visszahivatkozott egy Nikodémus által ismert ószövetségi történetre. Ez megtalálható, és fel is olvasnám Mózes 4. könyve 21. fejezetéből, hiszen Jézus azt mondta, hogy amiképp Mózes felemelte az érckigyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Emlékezzem a megdöbbenésre, amikor először olvastam én ezt, hát semmit nem tudtam ezzel persze kezdeni. Mózes, hallottam néha nevét, részkígyó, érckígyó, ezt már szinte semmikor sem, pusztában felemelte, meg mi volt ott, meg mi nem volt ott, csak álltam és néztem, hogy hogy kell Jézus szavait érteni. Hát persze, mi is állunk és nézünk, mert egy olyan kultúrában növekedtünk fel, ahol azt mondták, hogy az Ószövetség nem is érdekes, az Ószövetség lejárt, az csak a zsidó népre vonatkozik.
Persze, hogyha nem olvassuk az Ószövetséget, és nem látjuk benne ezeket a történeteket, semmit nem értünk Jézus szavaiból. Jézus ebben a beszélgetésében is rámutatott arra, és ez bőven elég lenne, hogy most is bizonyos felekezeteket, bizonyos irányzatokat azt mondjuk, hogy hát mi módon beszéltek ti, amikor azt se ismeritek, hogy mi van az Ószövetségben. Mert Jézus ezt igényelte. Jézus csak így visszautalt. Amiképp felemelte Mózes az érszkígyót a pusztában, úgy lesz az én felemeltetésem is. Hogy csak nem 1500 évvel ezelőtt Mózessel az Isten megkészítette az érszkígyót, és ő ezt elkészítve fölemelte egy póznára, ugyanúgy fognak engem egy keresztre fölemelni. De aki ránézett az érszkígyóra, és meglátja, hogy miért feszítettek engem keresztre, meglátja azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Igen, ez a híres mondat ezután hangzik el, de senki nem érti meg, nem értheti meg, ha nem ismeri az Ószövetségnek ezt a történetét, amit hadd olvassak fel az idézett részből. Mózes 4. könyve, 21. fejezet, 4. versétől. És elindultak a Hór hegyétől a Vörös-tengerig vívő úton, hogy megkerüljék Edom földjét. És a népnek, mármint a zsidó népnek lelke, megkeseredett útközben. És szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghalljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és a hitvány eledelt, tudnék a mannát, utálja a mi lelkünk. Bocsátott azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosták a népet, és sokan meghaltak Izrael népéből. Akkor ment a nép Mózeshez, és mondták, vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened, imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. És mondta az Úr Mózesnak, csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára, és ha valaki megmaradtatik, és feltekint arra, életben maradjon. Csinált azért Mózes részkígyót, és feltűzte azt póznára, és lőn, hogyha a kígyó valakit megmart, és az feltekintett a részkígyóra, életben maradt. Kedves hallgatók, erre a történetre utalt vissza Jézus Krisztus. Miről van szó ebben a történetben? Itt nincs rajta térképünk, egy nagy térkép kellene, hogy az izraeliták vándoroltak, és a pusztában zúgolódtak Isten ellen, Mózes ellen. Isten megengedte, hogy itt a pusztában, egy kicsit délebbre fekvő részen, ahol ma is nagyon sok tüzes kígyó van ott a sínai félszigeti pusztában, hogy ezek a kígyók jöttek, és a táborba behatolva az elégedetlenkedő, zúgolódó emberekbe a maguk mérges kígyómarását eresztették, és emberek sokasága hullott el, halt meg. És akkor utána Isten parancsot adott Mózesnek, hogy készíts póznát, és ezt a részkígyót, ezt formáld ki, és tedd a pózna tetejére, és emeld föl a nép előtt. És aki bár zúgolódott, bár elégedetlenkedő volt, bár megmarta ki, hogyha föltekint el a részkígyóra, ne halljon meg, hanem életben maradjon. Most nem akarok beszélni ennek az ószövetségi vonatkozásairól, csak az egyetemes, a mostani beszélgetésben érintő lényegét hadd emeljem ennek ki. Kedves hallgatók, miről beszélt itt Jézus? Jézus arról beszélt, hogy mindannyiunk élete egy megmart élet. Minden emberbe belemart egy kígyó. Minden emberi életben ott vannak a bűnnek a rontásai, a bűn marásai. Mindannyiunkat kikezdett a rossz ebben az életben. Nincs olyan ember, aki tele ne lenne kígyó marásokkal jelképes értelemben. Mi is hányszor panaszkodunk, elégedetlenkedünk, zúgolódunk, másoknak rosszat csinálunk, követeljük a magunkét, észrevétlenül pusztítjuk az életet. Kígyó megmart élet az emberi élet. És hogy lehet ebből menekülni? Ez egy halálos marás. Az ottani kígyók halálos marásából nem volt meggyógyulás. Hogy lehet ebből menekülni? Egyféle módon. Akkor, hogyha valaki valami csodálatos természet feletti úton megment, mert emberileg nincs segítség. A kígyó megmart ember az olyan, mint a rákos, vagy a pestises, vagy a kolerás ember a történelemben, időkérdése, hogy meghal. Nekünk is időkérdése. Van, aki 20 évesen, van, aki 50, van, aki 80 éves korában. Mindannyian miért halunk meg?
mert Róma 6.23 szerint a bűn zsoldja a halál. A bűn ezzel fizet. A kígyómarásnak ez a következménye. Róma 6.23 a Bibliának egyik legnagyobb verse. A bűn zsoldja a halál, a bűn következménye, a bűn fizetsége a halál. Egyféle módon kerülhetjük ki a halált, ha valaki magára veszi a bűneinket. Ha valaki elviseli a bűneink büntetését, de itt még nem teltek pontot, itt vesszőt kell tenni. És mi őrá tekintünk. Mi hiszünk abban, hogy igen, ő bűnné lett érettünk, ahogy mondja a 2. Korintus levél 5. fejezetében, többenetes módon, 2. Korintus 5-ben Pál apostol Jézusról, hogy aki bűnt nem ismert, Jézus Krisztus bűnné lett érettünk, ő lett a kígyó. Micsoda döbbenetes jelkép, jelképcsere. Hát a kígyó mindig a gonosz jelképe a Bibliában, nem? A Bibliánk 3. fejezetétől kezdve Sátán jelképe a kígyó. Jelenések könyve 12. fejezetében az óriás kígyó, hogy látjuk, ahogy el akarja nyelni az egyházat, és magát, Krisztust is le akarta győzni. Hát a kígyó mindig a gonosz jelképe. Akkor Jézus magát hogy hasonlította a kígyóhoz? Mert Jézus azt mondta, amiképp fölemelte Mózes az észkígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. Tehát Jézus a kígyó, a részkígyóhoz hasonlította a maga keresztjét. És a részkígyóra való feltekintéshez hasonlította a maga keresztjére való feltekintést. Tehát, hogyha valaki foglalkozik azzal, hogy Jézus miért jött el, ha valaki foglalkozik azzal, hogy Jézus miért halt meg, és miért ezzel az utolsó halállal, a kereszthalállal. Miért ez a jelkép felcserélés? Azért, mert a valóságban is így történt. Jézus, aki bűnt nem ismert, aki soha bűnt nem követett el, ő egyféle módon válthatott meg bennünket, hogyha a bűnöket magára vette, nem is csak magára vette, a bűnökkel azonosult, nem is csak azonosult, maga lett az a bűn, amit az Isten kárhoztatása megsemmisítve egyszer s mindenkorra rendezetté tehetett. De ezért Jézusnak a kínok kínják, a szenvedések szenvedését kellett átélni. Nem tudom, hogy önök ezt el tudják-e képzelni, hogy mit jelent mondjuk egy bűntelen embernek csak egy bűnt nézni is. Mit jelentett Jézusnak végig nézni ezt az életet? Itt közöttünk. Első stáció. Mit jelent a bűnösökkel találkozni és érintkezés fenntartani? Ugye a Márk 9-ben mondta Jézus, hogy gonosz és hitetlen nemzetség, meddig kell, hogy szenvedjelek titeket? Mit jelentett Jézusnak magára venni a bűnt, hogy nem utasította vissza? Őt vádolták, mint egy utolsó gonosztevőt, és Jézus nem utasította vissza. De még egy fokozat volt. Jézus, amikor ott függött a keresztfán, az atya teljesen elfordult tőle. Isten mitől fordul el teljesen? Kitől fordul el teljesen? Hát Isten elfordult Sátántól. Hát ő adja az életet neki, hogy csinálhassa a garázdaságait. Sátán nem lenne semmi, hogyha az Isten életet nem adna neki. Elfordult Isten a bűnös embertől? Hát mi lennénk mi, hogyha elfordulna Isten az első, vagy századik, vagy ezredik bűnünk után? Semmivé lennénk. De Jézus elfordult a tulajdon fiától. Miért fordult el? Mert Jézus bűnné lett. Jézus annyira felvette a mi bűneinket, hogy azt mondta, hogy a világ összes bűne. Igen, mert én ártatlan vagyok, nekem semmiért nem kellene meghalnom. Amiért nekem meg kell halni, az a világ összes bűne, amit én magamra veszek, amivé bűnné leszek, magává bűnné leszek. El tudjuk mi ezt képzelni? Krisztus halála az, ami a Bibliának a középponti része, aminél mindig, hogy megállunk, vagy zátonyra futunk, vagy azt mondjuk, hogyan is volt erre képes az Isten és az Isten fia, aki bűnt nem ismert, aki a bűnt tapasztalatilag soha nem próbálta ki, aki soha nem játszott a tűzzel, mert tudta jól az, hogy nem jó, hát nem jó. Aki másoknak semmit, egy lehelletnyi rossz dolgot nem tett, hogy ő neki itt ismerni kellett a bűnt, magára venni, de bűnné lenni, ő lett a részkígyó, ő lett a Sátánnál is gonoszabb emberek szemében. És ez ma is folytatódik. Hogyan tekintenek ma Jézus Krisztusra? Azt mondja a Jelenések könyve 11. fejezete, modernkori proféciák, a francia ateizmus van ebben a 11. fejezetben előre megjövendőve, megtapossák az Istennek fiát. Ma is ugyanúgy megtapossák az Istennek fiát. Hát hogy beszélnek Jézusról? És egyáltalán kinek kell Jézus? És egyáltalán ki hisz abban, hogy Jézus az egyetlen megoldás, de ahhoz, hogy ő egyetlen megoldás legyen, le kellett jönnie a földre, és neki bűnné kellett lennie.
Ki foglalkozik ezzel? Ki foglalkozik ma igazán erkölcsi kérdésekkel? Milyen emberiség sorai között élünk mi, ahol a legegyszerűbb erkölcsi kérdésekkel nem foglalkoznak? Például ilyesmi, hát ha valaki valamit elkövet, annak következménye kell, hogy legyen. Ha következménye, akkor a bűn zsoldja, a halál és a többi. Jézusnak ezért kellett meghalnia. Jézustól a saját szájából hallhatta Nikodémus azt, ami később bekövetkezett. És ezért látjuk azt, hogy Nikodémus tulajdonképpen mikor tért meg, mikor született újjá, akkor, amikor ez bekövetkezett. Ebben is hasonlók vagyunk Nikodémushoz, mi is csak akkor születhetünk újjá, és akkor változhatunk meg, amikor valóban látjuk és megértjük Jézus Golgotai áldozatának a jelentőségét. Addig nem változunk meg. Addig olyan, hogy szakadt a ruha, rávarrunk egy-két foltot. Érdemeket szerzünk, hogy Isten előtt valahogy megállhassunk, de ez nem megtérés. A megtérés az, amit Jézus így mondott, hogy aki a kőre esik és szétzúzatik. A kő a messiás jelképe a Bibliában. Kőre esni mit jelent? Szembesülni azzal, hogy az Isten annyira szerette az embert, hogy maga lett a kígyó. Maga lett a gonosz felvevője, aki bűnt nem ismert, bűnné lett érettünk, hogy mi az ő igazsága által megigazuljunk, hogy Jézus Krisztus követve mi más emberek lehessünk. Erre Nikodémus mikor jutott el, kétszer olvasunk Nikodémusról, hogy említettem önöknek, mert a beszélgetés vége felé sietve egy kicsit a jövőt is hadd érzékeltessem. János Evangélium a 7. fejezetében körülbelül olyan 2,5-3 évvel ezután olvashatunk Nikodémusról. A sátoros ünnep során, tehát az fél évvel volt az utolsó Páska előtt, amikor Jézust el akarták fogni, és Nikodémus tiltakozik a főtanácsban. Olvassák majd el ezt a pár verset, János 7:45-53-ig. Már meg is bíznak embereket, hogy Jézust hozzák elő, megfizetnek ilyen legényeket, hogy Jézust ragadják meg, és majd kivégzik valamilyen alattomos módon. Akkor Nikodémus felszólal a főtanácsban, mi jót engedni meg a mi törvényünk, hogy embereket bírósági tárgyalás nélkül elítéljünk és elveszítsünk. Nagyokat morognak rá ugye ezek a nagy vallásos emberek, hogy már te is azok közé tartozol, te is a Galileus tanítványa vagy, a názáreti tanítványa vagy. De Nikodémus kitart, és az ő szavára így fejeződik be ez a részlet, hogy szétosztottak, hazamentek, nem mertek semmi gyilkos elhatározást foganatosítani Jézus ellen. Mit látunk, hogy Nikodémusban már egyre erőteljesebb a hit. Nikodémus egyre erőteljesebben hisz abban, hogy Jézus nem egyszerűen mester, ahogy kezdte, hanem amire őt Jézus rávezette. Mert Jézustól ezt is figyeljük meg szinte, nem is azt mondom, hogy a sorok között, mert ez benn van a szövegben, majd otthon tessenek utána nézni. Először Nikodémus azt mondja, hogy mester. Jézus nem igazítja ki, hogy nem csak mester vagyok. De utána Jézus azt mondta, hogy az ember fia leszállott a mennyből, ezt már olvastam. Utána azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Tetszenek látni, hogy hogyan lehet egy embert rávezetni az igazságra. Nem kell rögtön konfrontálódni. A beszélgetéseknek ez is egy nagy törvényszerűsége. Szépen rávezetni, egy kicsit hallatlanra venni ezt, hogy mester. Aztán Jézus már nem mesterről beszélt, hanem mennyből küldött tanítóról, az Isten fiáról, és Jézus világosan kimondja a beszélgetés során, hogy igen, én vagyok az Isten fia. Világosan kimondja a beszélgetés során, hiszen a beszélgetés ezzel fejeződik be, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ által. Természetesen beszél Jézus Isten fiáról, önmagáról, mint a menny küldöttéről, megváltóról. Aki hisz ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hiszi, már elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság a világra jött, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. Mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Ezután elment Jézus az ő tanítványaival Júdea földjére, stb. Látjuk, hogy a beszélgetésnek vége van. Kedves hallgatók, mikor látta meg Nikodémus? Itt már látja Jézus halál előtt fél évvel.
de amikor igazán látja, az a Jézus halála áldozata, amikor leveszik Jézust a keresztről, és illő temetést akarnak neki biztosítani, és ki van ott a temetés szervezői között a főtanács két tagja, Nikodémus és Arimateiai József. Tehát tulajdonképpen ezzel záródik a Nikodémus története, ebből a beszélgetésből valóban a nyilat ide kell, hogy vezessük. Nikodémus fokról fokra, de észrevétlenül, valóban az ő életében is a Szentlélek, mint a szél járt. A Biblia említ két mozzanatot, de hát mi minden lehetett itt 3,5 évben, mi mindent gondolhatott meg Nikodémus, de ez miből indult ki? Ebből a csodálatos beszélgetésből. És ez a Nikodémussal való beszélgetés valóban a Bibliában talán a beszélgetések beszélgetése. Mert mi is erről mennyit gondolkozhatunk, hogy az Isten, aki bűnt nem ismert, az bűnné lett érettünk. Mi is mennyit gondolkozhatunk, pedig a bűn szava nincs is kiejtve. Csak itt van egy ószövetségi történet, amit ha az ember elgondol, és elkezd elemezni, hogy hogyan maradhattak életben a zsidók, ha hittek abban, hogy Istennél a megoldás, ha föltekintettek a részkigyóra, ha valaki hiszi azt, hogy Istennél a megoldás, és Istenhez fordul, és Istenhez fordulva különösképpen ahhoz a kérdéshez fordul, hogy Istenem, akit te küldtél, hát miért ölték meg a názáreti Jézust? És ő ezt miért vállalta? Ő nem áldozatul esett, ő áldozatul adta magát. Ezt miért vállalta? Aki ezt megérti, annak az életében a Szentlélek majd elvégzi a kívánatos megváltozást, az újjászületést. A következő alkalommal pótolnám be a diaképeket. Most az előadást be kell fejeznem. Köszönöm a figyelmet. A kérdések megbeszélésére jövő kedden a Benczúr utcában van lehetőség. Este 6 órakor, ahova mindenkit szeretettel várunk. Viszontlátásra!

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, és ha megengeditek, először én is a gyerekekhez szeretnék szólni. Megengeditek? De figyeljetek, hogy mit mondok a gyerekeknek, mert ez lehet, hogy nektek is szól. Igazából egy játékot szeretnék játszani veletek, jó? Hoztam valamit, ha sikerül kibányászni a zsebemből. Ki az, aki tudja, hogy ez mi? Nem ti, a gyerekek? Szemi, tudod, ez mi? Nem, de nagyon tetszik neki. Na, ki az, aki megmondja nekem, hogy ez mi? Milla, te tudod, mi ez? Pedig rímel a nevedre. Hangosan, aki tudja.
1: Hangvilla.
0: Hangosan? Hangvilla. Ki az, aki tudja, mire való egy hangvilla? Mondom, ez nektek szól, felnőtteknek, jó? De velük játszunk. Mire való egy hangvilla? Arra jó a hangvilla, hogy megütöd, belenyomod a füledbe, és meg tudod mondani, hogy mi az A. Ja, ki mit szeret? 440 Hz, vagy 438, vagy 416. Kinek mi a lelki beállítottsága, de általában 440 Hz-esek. Szoktuk olyat játszani otthon a gyerekeimmel, hogy csütyülök egyet, és utána megnézem, ah, igen, megint eltaláltuk, ugye? Imi azt mondja, eltaláltam, tudnék, neki tényleg van abszolút hallása, én csak próbálom megjegyezni ennek a hangvilának a hangját. Nézd csak, oda teszem a fülethez, hallod a hangot? Te is, úgy, most odaadom nektek ezt a hangvilát, úgy kell csinálni, hogy megütöd, és oda teszed a fülethez. Vagy megütöd, és oda teszed a könyöködhöz. Mindegyik jó. Vagy a fejedre teszed. Mindenhogy jó. Mindenhogy hallani fogod, mert a csontjaid rezegnek. Odaadom. Nyugodtan odaütheted valamihez. És én leütök egy hangot a zongorán. És te megmondod nekem, hogy ez a hang jó, vagy nem. Oké? Okay? Ugyanannak a hangnak kellene hallatszani. Na nézzük. Tedd a fülethez, nyugodtan. Többiek is. Hűsd meg! Nám! Miért nem? Pedig én nagyon igyekeztem. Na jó, akkor próbáljuk újra. Most odaadjuk neked. Adok egy másik hangot, és nézd meg, hogy azt a hangot hallod-e. Oké? Okay? Nem baj. Úgy fogd, hogy csak a nyelét fogod, és a rezgés nem viszi el. Oké? Okay, nézd. Így. Oké? Okay? Így. Jó? Próbáljuk újra. Leütök egy hangot. Ugyanaz? Köszönöm. Nem ugyanaz volt, mert ez az hang. Na, sikerült becsapnom valakit. Zavarba vagy, nem baj. Meg lehet, hogy nem jól ért be a füledbe, pedig neked nagyon jó hallásod van. Mit gondoltok, miért játszottuk ezt a játékot a gyerekekkel? Ki az, aki tanult már velem, vett már velem bibliaórát? Aki vett velem bibliaórát, az már tanulta a hangvillát. Köszönöm szépen, hogy játszottatok velem. Mielőtt a helyetekre mentek, egy dolgot szerették elmondani nektek. Ez az egy dolog, amit mondok, ez János Evangélium a 10. fejezetében van, jó? És utána helyre mehettek. János Evangélium a 10. fejezetében Jézus úgy mutatkozik be, és ez már az alapige az ige hirdetéshez, ezt mindannyiótoknak olvasom, de elsősorban a gyerekeknek. Úgy mutatkozik be Jézus, hogy ő a jó pásztor. Kicsoda Jézus, a jó? Jó pásztor. És a jó pásztor azt mondja, hogy mondom néktek, aki nem az ajtón megy be, a juhok aklába, hanem máshonnan megy be, az tolva és rabló. Aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ő a jó pásztor. Ennek az ajtón álló kinyitja az ajtót, és a juhok hallgatnak a szavára. A maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És amikor kiereszti a juhokat, előttük megy, és a juhok követik, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, és attól elfutnak, mert nem ismerik az idegen hangját. Tudjátok, hogy mit jelképez a hangvilla? Az Úr Jézus hangját, ami megmondja nekünk a pontos hangot, hogy mihez képest jó a zene, amit játszunk, vagy nem jó a zene, jó a hang, amit énekünk, vagy nem jó a hang. Oké? Ha a hangvillát láttok, vagy ha zongora hangolót, vagy Nagy Imit meglátjátok. Mindig jusson eszetekbe az Úr Jézus, jó? Képzeljétek el, Nagy Iminek beépített hangvillája van. Neki nem kell a hangvilla. Jó? Köszönöm szépen, hogy játszottatok velem. Menjetek nyugodtan a helyetekre, és ha gondoljátok, figyeljetek. Mert lehet, hogy érdekes lesz. Menjetek nyugodtan a helyetekre. Kedves gyülekezet, azért ezt az alapigét választottam, mert a közelmúltban ért egy néhány olyan tapasztalat, az elmúlt néhány hónapban, ami... ami egy picit megrengette bennem az abszolút hallást. Vagy mások abszolút hallását. A hangvilla számomra Jézust jelképezi, Jézus hangját, vagy mondhatnám úgy, hogy a Bibliát jelképezi. És tudjátok, amikor a kórusban éneklünk, van egy, szoktunk csinálni egy ilyen, hát ez egy elég aljas szokás, ezt a zenei táborban játszottuk még ifjabb koromban, hogy énekel a kórus, és érezzük, hogy már valami nem stimmel, nem stimmel valami, és a kórus énekel tovább, és utána valamelyikünk, vagy ismeritek jó barátomat, Juhász Gábort, vagy én, oda settenkedek a zongorához, szintetizátorhoz valamihez, és hogy vége a kórus elengedi a hangot, leintik, oda mész, és leütöd azt az akkordot, aminek szólnia kellene. És olyankor, akinek van egy kicsi hallása, az fizikai fájdalmat él át, mert úgy érzi, hogy egy, másfél, vagy csak negyed, de valamivel odébb van az a záró hang, mint ahogy annak be kellett volna fejeződni. Közben kérdezgettem Imit, hogy ezt hogy éli meg az, akinek abszolút hallása van, egy picit idézlek, jó? Amikor a hangok kavalkádja megy előre, akkor akinek abszolút hallása van, az nem feltétlenül érzi azonnal, de amikor egy-egy megállás van, jól mondom? Amikor egy-egy megállás van, ugye egy hosszabb hang van, akkor akinek abszolút hallása van, az érzi, hogy ez itt nagyon nem jó. Mi csak a végén érezzük, amikor leütjük az akkordot a zongorán. Tudjátok, Jézus azt mondja nekünk, hogy ő a mi jó pásztorunk. És onnan lehet tudni, hogy tényleg a jó pásztor vezet minket, hogy felismerjük az ő hangját. Hogy szól az a 440 Hz a szívünkben. Hogy ez a hangvilla, az megalapozta azt az át, azt a tiszta át a fülünkben. Azt olvasom, hogy a Biblia legalább 10-szer mondja. Az Új Szövetségben legalább 10-szer találjátok meg, igazából jóval többször csak az ismétléseket, amikor az evangéliumok egymást ismétlik, azt nem vettem bele. Jézus legalább 10-szer mondja el, hogy akinek van, idézzétek, füle az, hallja. Máté evangélium a 11. fejezete. Keresztelő János, illés, akinek van, füle, hallja. Máté 13. A magvető kiment vetni, és ami a jó földbe esik, az terem sokat, akinek van, füle, hallja. Akinek van, füle, hallja, a győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából. Akinek van, füle, hallja, aki győz, az együtt ül majd velem a trónon. Akinek van, füle, hallja, a győztesnek nem árt a második halál. Sorolhatnám mind a 10-et. Testvényi, miért van az, hogy 10-szer kell az Új Szövetségnek? Minimum 10-szer elmondani, hogy akinek van, füle, hallja. Szerintem a leggyakrabban ismételt dolog az Új Szövetségben, azon kívül, hogy ne félj. Ne, van még a ne félj, ne féljetek. Miért kell Jézusnak annyiszor elmondani azt, hogy akinek van, füle, hallja? Mit gondoltok? Miért kell az Új Szövetségnek háromszor is visszaidéznie Ézsaiás könyve 6. fejezetét? Hogy megkövéredette nép szíve és füleikkel nehezen hallanak. Visszaidézi Jézus, visszaidézi apostolok cselekedetei, visszaidézi a római levél. Miért kezd el Pál arról beszélni, hogy eljön az idő, 2. Timóteusi levél, lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert, idézzétek, viszket a fülük. Egészséges tudomány, nagyon, nagyon szép görög kifejezés, azt mondja, hogy higiénikus tanítás. Ja. Benne van ebben a tisztaság, de a higiénia az eredetileg abban a görögben nem azt jelenti, hogy kezet mostál is tiszta a kezed, meg fertőtlenítettél, ja. Hanem azt jelenti, hogy egészséges, teljes, rendben van egészségileg. Miért kell a Bibliának ezt ennyiszer elmondani? Most azért, és itt van a válasz Pálnál, mert azt mondja, lesz idő, amikor az egészséges tudomány nem szenvedik el. Szenvedés. Halljátok ezt a szót? Ha van fületek, halljátok. Szenvedés. Van egy barátom. Nem mondhatom a nevét, mert nem hatalmazott fel, hogy ezt a történetet elmondjam. Tudjátok, mostanában előfordul, hogy egy-egy prédikációt kétszer kell megtartani, mert az elmúlt 3 évben előfordult, hogy kétszer kellett egy-egy helyen megtartani, mert a gyülekezet egyik felé jött délelőtt, a másik fele délután a létszámcsökkentés és a fertőzés veszély elkerülése miatt. És ez a barátom egy egészségügyi előadást tartott adventista életmódról, délelőtt és délután is, és valakinek kétszer kellett végülni. És megütötte a fülét egy mondat, hogy egyik testvér azt mondja a másiknak, hogy mit vétettél, hogy ezt kétszer kellett meghallgatnod. És én állítom nektek, hogy ez az én testvérem egészséges tudományt hirdetett. És mégis a reakció az volt, hogy mit vétettél, hogy ezt neked kétszer kell, hogy vegetem, már megint a vegetáriánus, már megint az életmód, már megint, hogy mit tegyél, meg mit ne, ugye? Lesz idő, testvéreim. Én úgy gondolom, hogy eljött az idő. Találkoztatok már viszkető fülekkel? Találkoztatok már viszkető fülekkel? Én rendszeresen belefutok. Mi van ennek a hátterében? Pál apostol a második tesszalonikai levélben egy világméretű csalásról beszél. Azt mondja, hogy megjelenik egy törvénytaposó. Emlékeztek erre a történetre? És ez történelem. És most nem azért vagyok itt, hogy proféciát azonosítsak, de nagyon jól ismeritek a második tesszalonikai levél második fejezetének a szereplőit. Megjelenik a törvénytaposó, és azt mondja, az ő ereje, az sátán ereje által van. A hazugság minden hatalmával, jeleivel, csodáival, a gonoszság minden csalátságával, és azt mondja, azok között, akik nem fogadták be az igazság szeretetét. Tudjátok, hogy ez a fülviszketés, és most itt szeretnék egy ilyen disclaimert mondani, ugye, egy fontos hirdetés. Általában azok revételezni mások.

Ötössége Pál azt mondja, nézzétek, a hazugság minden hatalmával, jeleivel és csodáival, a gonoszság minden csalárságával fog megjelenni az idők végén az a törvénytaposó. Figyelitek ezt a halmozást? Miért halmozza ennyire Pál apostol ezeket a kifejezéseket? Hogy csalás, hazugság, meg hatalom, meg jel, meg csoda. Számoltátok a rokon kifejezéseket? Legalább 4. És Jézus is mond valami hasonlót, de ő hozzátesz valamit. És mielőtt felolvasom Jézus szavát, ami kiegészíti Pálét, szeretnék feltenni egy kérdést nektek. A kérdésem az hozzátok, hogy szeretnétek a választottak között lenni? Ugye sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak, ezt tudjuk. Kicsit emeljétek fel a kezeteket. Tudom, hogy gyerekkérdés, de kérlek. Szeretnétek a választottak között lenni? Szeretnétek? Igen? Azért vagyunk itt. Nagyon jó, nagyon jó. Tudjátok, az Úr szó szerint az életét adta azért, hogy te a választottak között lehess. A választottak között lenni a legklasszabb dolog. És ezt nem tudjuk megmondani magunkról és másokról, ezt Jézus mondja meg rólunk, de azt tudjuk, hogy mindent megtett ezért. Az életét adta, hogy te a választottak között legyél. És ugyanez a valaki, aki az életét adta, hogy a választottak között legyél, Máté evangélium a 24. fejezetében azt mondja, a 24. versben, hogy hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, nagy jeleket és csodákat tesznek. Látjátok, Pál gondolatához kapcsolódik. Csalás, jelek, csodák. Annyira, hogy elhitessék, ha lehet. Hangosan. A választottakat is. Annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Tudjátok, nagyon sokszor az az érzésem, hogy amikor hitetésről van szó, akkor tudjuk, hogy Sátán az egész világot megtéveszti, de én immunis vagyok. Be vagyok oltva, mert immunis vagyok, be vagyok oltva. Immunis vagyok, mert nem vagyok beoltva, most már ez is divat. Ugye? Teljesen mindegy, ez a 11 a hajóban van, de én a vizen járok. Ugye? Nézzétek meg még egyszer, hogy Jézus mit mond. Azt mondja, elhitesse, ha lehet, idézzétek vissza, kérlek. Még egyszer, a választottakat is. Testvérem, ezek kalibrált csalások. Ez nem olyan, ilyen, tehát sokszor az az elképzelésünk, hogy Sátánnak ilyen buta, könnyen tetten érhető csalásai vannak, mint hogy hitből igazolunk meg, de Sátán azt mondja, hogy cselekedetből. Ha, tetten értem, római levél. Vagy megeheted a szalonnát, mert az nem disznóhús. Azt hiszitek, viccelek, ez egy katolikus kis kézikönyvben volt, hogy hogyan feleljünk a szektásoknak. 1930-as évek, meg tudom nektek mutatni az eredetit. Hogyan feleljünk a szektások, hát nem azt mondta, hogy kötözködés, mert akkor még nem volt ez a szó, akadékoskodására. Azt mondja a szektás, adventista szektás, hogy ne egyél disznóhúst, mert az Úr azt mondta, hogy nem, akkor te feleld azt, ez szalonna, nem hús. Ugye? De te okos adventista azt mondod, hogy há, ez lebuktattátok, lebuktatom a csalást, kész. Testvéreim, amikor Máté 24. fejezetében azt olvasom, hogy elhitesse, ha lehet, a választottakat is, akkor ez azt jelenti, hogy ezek rád és rám kalibrált csalások. Teljes célkeresztben a leggyengébb pontjaid, az örökséged, a természeted, a vágyaid. Tökéletesen, majdnem tökéletesen kiszámolt kísértések. Egy lövés teli találat. Természetesen nem az a célom, hogy rátok ijesszek, bár szeretném érzékeltetni a kérdés súlyosságát. Amikor azt mondja, hogy elhitesse, ha lehet, a választottakat is, akkor neked, mint választottnak, mint elhívottnak és reménybeli választottnak, ha van itt bizonyosságod, akkor ez neked szól. Ez a figyelmeztetés neked szól. Neked szánta. Pár héttel ezelőtt akadtam rá erre a bekezdésre. Zárójelben mondom, hogy készül egy könyvfordítás, ezt nagyon ajánlom mindenkinek. Ellen White-nak egy gyűjteménye, az a címe, hogy az igazság az angyalokról. És végigmegy a nagy küzdelmen az elejétől a végéig, de az angyalok szemszögéből. Nagyon-nagyon izgalmas olvasmány. Igazából a fordítás már elkészült, csak még lektorálni kellene. És ott a legvégén, a könyv legvégén azt olvasom, hogy a spiritiszták, de nevezheted New Age, okkult,

ezoterikus nevezhetett bárhogy. Igyekeznek majd vitába szállni az igazságot tanító lelkészekkel. Ha azok ezt visszautasítják, akkor kihívják őket. És a Szentírást idézik, ahogy Sátán is tette Krisztussal szemben. Mindent vizsgáljatok meg, mondják. Ám a vizsgálat alatt, és kérlek most nagyon nyissátok ki a fületeket, a vizsgálat alatt valójában megtévesztő érvelésük végighallgatását és köreik látogatását értik. Összejöveteléken aztán a sötétség angyalai halott barátokat alakját öltik, a világosság angyalaiként kommunikálnak velük, és ezt már én teszem hozzá, sikeres a csalás. Azt mondja, mindent megvizsgáljatok, hallgass csak végig. A megvizsgáljatok alatt azt akarják elérni, hogy hallgass meg őket, és amikor, ugye, hallottátok már ezt, hogy csak akkor lehet teljes képed az egész, hogyha te végighallgattad. És, tudjátok, van egy barátom, mondom a nevét is, Kovács TV barátom, ő nagyon sokat foglalkozik különösen szuperhősös filmekkel, óriási munka árán, körülbelül 2 év alatt, remélem hamarosan megjelenik, leszinkronizált egy filmet adventista testvérekkel. Egy dokumentumfilmet, az a címe, hogy Csere Istenek, vagy Isten utánzatok, Replacement Gods. És ebben az adventista filmkészítők végigmennek a szuperhősös filmeknek a hátterén, a rendezők, a forgatókönyvírók, a színészeknek a motivációján, a történetek vonalain. És nem árulok el nagy titkot, az jön ki belőle, hogy gyakorlatilag a nagy küzdelem elemeit használják fel, csak kiforgatva. És gyakorlatilag ezek a filmek olyan befolyást árasztanak, ami benned egy hamis képet állít be az Istenről, a nagy küzdelemről. Arról, hogy neked hol van a helyed ebben a nagy küzdelemben. Na most, hogyha úgy állunk ez a kérdéshez, hogy csak akkor lehet teljes képen, ha mindent láttam, tehát végignézem ezeket a filmeket, végighallgatom az interjúkat. Oké, fiatalok, hány Marvel film készült eddig? Ki az, aki tudja a számot? Na, ha tippeljünk. Valamennyit. Mondom, fiatalok, jó? 30. Wikipédia, ne rám nézzetek, jó? Még 12 van tervben, de lehet, hogy azóta ez már lehetne ezt az adatot frissíteni. Ez összesen 42 film, mindegyikre másfél órát számolva kezdjetek számolni, ugye? 42 meg 21, 63. 63 óra, de alaposan akarom megnézni, tehát számoljunk 126 órát. És még meghallgatom a rendezőkkel való interjúkat is, mert ott is elhangzik sok minden, sőt a színészek részéről is. És akkor ez csak a Marvel univerzum, még a DC univerzumról nem beszéltem, aki tudja, azt tudja. Azt írja Ellen White nekünk, 123. levél 1904. Mihelyt nyomozni kezdesz elméletei után, azonnal elkezdi rád gyakorolni hatalmát, befolyását. Te csak nyomozol. Ő már hat. De tudjátok, ez csak egy dolog a filmek. Annyiféle filozófiával, annyiféle szemlélettel találkozunk, annyiféle tanítással. William Blake az angol költő mondta, és mondjátok meg, hogy William Blake plagizál-e. Amit szemlélünk, azzá leszünk. Plagizált Blake? Igen, honnan? Idézzétek nekem az igét. Igen, szemlélve, mi pedig az Úr dicsőségét, mindnyájan, fedetlen arccal szemlélve, ugyanarra az ábrázatra, az ő hasonlóságára változunk el, tudnélik a Szentlélek által. Tudjátok, hogy ennek két értelme van ennek az igének? Kétféle tanítás van benne. Az egyik tanítás az, hogy Krisztus szemléled, hozzá leszel hasonló. A másik tanítás az, a 115. Zsoltárban azt olvasom, hogy akik bálványképeket imádnak, azok hozzájuk lesznek hasonlók. Volt egy barátom, nagyon szerette a Thor filmeket. Egy kollégám volt. És állandóan nyakába lógott a Thor jelkép. És úgy is beszélt már, mint a... Hogy is hívják, nem jut eszembe a neve? Hemsworth? Talán a színésznek a neve. Tudjátok, ma már nem imádnak az emberek faragott képeket, legalábbis úgy tudom. És hát a protestáns körben nem. De ott vannak ezek az úgymond istenek, akikre elkezd az ember hasonlítani. Figyeled a sztárokat, és ugyanúgy fogsz járni, és ugyanazok lesznek a mozdulataid. Az emberi értelem törvénye, írja Ellen White megjegyzésként a 115. Zsoltárhoz, hogy szemlélés által átváltozunk.
A 115. Zsoltár 8. verse így szól, a bálványokhoz hozzájuk lesznek hasonló készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Ellen White így folytatja, az ember, tudnék a gyakorlati életben, nem múlhatja felül azt a fogalmat, vagy azokat a fogalmakat, amiket az igazságról, tisztaságról és szentségről alkotott. Ezt megpróbálom még egyszer egyszerűen. Az ember a gyakorlati életében nem kerülhet magasabb lelki színvonalra annál, mint amilyen elképzelése, mint amilyen fogalmai vannak az igazságról, a szentségről. És ezt tudjátok, hogy miért tetszik nekem nagyon ez a mondat? Mert nem azt mondja, hogyha neked jó fogalmaid vannak az igazságról, és te jól megtanultad az igazságot, akkor szent leszel. Hát nem azt láttatok már olyan embert, akinek nagyon nagy fogalmai vannak az igazságról, és erkölcsileg ugye, csak az életemet ne kelljen soha rábíznom, ugye? Láttatok már ilyen embert? Láttatok már olyan embert, akinek nagy fogalmai vannak az igazságról, és mondjuk csal? Vagy tönkreteszi mások életét? Érzelmileg manipulál embereket, de közben nagy fogalmai vannak az igazságról. Nem azt mondja. Azt mondja, hogy amilyen fogalmad van az igazságról, az lesz a maximum. Ezt matekból nagyon szeretjük, úgy hívjuk, hogy határérték, vagy majorálás, vagy nevezheted bárhogy. Többféle ilyen fogalommal. Vagyis, hogyha azt mondod, hogy azt hiszed magadról, hogyha megtanultad az igazság elméletét, akkor jó vagy, akkor tévedsz. De ez szerint az idézet szerint akkor is tévedsz, hogyha azt mondod, ezzel nem kell foglalkozni, mert ez elmélet. Ugye akkor a maximumodat hozod le. Az Úr annyit végez el benned, amennyit elhiszel neki. És tudjátok, azt írja a pátriák és prófétákban, hogy ez időbe telik. Szemlélés által változunk el. Az egykor gyűlölt bűn kedves lehet számodra. Eljuthatsz oda. Fiam, még bármi lehet belőled, ugye? Erre is, meg erre is. Feltétlenül Istenre kell támaszkodnod, írja az értelem jellem egyéniség 263. oldalán. Ne engedd, hogy mások ürítsék elméjüket az elmédbe. El tudtok képzelni egy koszos szemetes vödröt, amit így öntenek bele egy tiszta vödörbe? Vizualizáld, nyugodtan, képzeld el. Egy koszos szemetes vödörből öntik ki a koszt egy tiszta vödörbe. És ez a tiszta vödör az a te elméd. Azt mondja, támaszkodj Istenre. Ne engedd, hogy mások válogatás nélkül ürítsék, empty their minds, így írja az eredeti. Ürítsék elméjüket a te elmédbe. Jeremiás könyvében azt olvasom, ne hallgassatok azokra a prófétákra, akik nektek prófétálnak, elbolondítanak titeket. Igen, ez a választott nép. Jeremiás a választott néphez beszél. És mivel az utolsó szakasz, hogy értem, hogy koncentráljak egy kicsit a megoldásra. Felvázoltam a veszélyt. Felvázoltam a törékenységünket. Tudjátok, Pilátus feltett egy nagyon jó kérdést, és sajnos kiment és nem várta meg a választ. Emlékeztek Pilátusra? Pilátus magatartása olyan ránk jellemző magatartás. Mi az igazság, és kimegy? Emlékeztek? Mi az igazság? János 18:38, és amint ezt mondta, újra kiment. Mi az igazság, testvéreim? Mi az igazság? Hát éppen a szombatiskolán beszéltük, hogy vannak emberek, akiknek fizikai fájdalmuk van csak a szó hallatától. Van még egy néhány ilyen szót, felsoroltunk egy néhányat. Mi az igazság? Hogyha ezt az igazságot veszem, ami itt van, amit Pilátus olyan filozófikusan feltesz, és aztán ott hagyja, ez a görögben az aléthelye. Nagyon-nagyon szép szó. Nem csak a hangzása. Ez az igazság, a valóság, a realitás, a nem fikció, a nem hazugság, a nem fantázia szüleménye, hanem az, ami van, ami tényleg van. Ez az igazság még nem a gyakorlatba átültetett igazság, arra van egy külön görög szó. De erről az igazságról, ami itt dől el bent, meg itt dől el bent, hogy befogadod vagy nem, hogy szereted vagy nem, mondja Pál, az igazság szeretete, ugye itt belül dől el, az elmédben, a szívedben, a gondolatok és érzések szintjén. Erre mondja Jézus, hogy én vagyok. Az út, az
igazság és az élet. Jézus maga az igazság. Amikor elvezet az igazságra, tudjátok, mit csinál Jézus, amikor elvezet az igazságra? Megmutatja a valóságot. Megmutatja a valóságot önmagáról. A nagy küzdelemről, az ő nagy üdvözítő tervéről, a keresztről, az ő áldozatáról, a valóságot az ő áldozatáról. Nem mellébeszélést, nem, hogy is mondjam, nem lelkizést, hanem úgy, ahogy ő van. Megmutatja az igazságot önmagadról. Tudjátok, ez az, amire viszket a fül. Mondhatnám másra is, hogy kínosan érzi magát az ember. Amikor Jézus igazságot szól, akkor az sokszor úgy hangzik, hogy nem tudod magadról, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen. Ki vágyik ilyen kritikára? Senki. De minden porcikám tiltakozik ellene. De ő az igazság, ő nem fog hazudni. Jézus megmondja az igazságot Sátánról is, az ő módszereiről, az ő terveiről. És az igazságnak van két nagyon fontos hatása. Tudjátok-e idézni fejből? Szenteld meg őket a te igazságoddal. A te ígéd igazság, ugyanaz a szó. A másik, megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz. Testvéreim, hogyha elfogadjuk az igazságot úgy, amint Jézusban van, azaz nem nagy szavakat, meg nagy, hogy is mondjam, ilyen nagy felhíjázó műkeresztény farizeizmusról beszélek. Arról beszélek, hogy azt a Jézus szemlélni, aki maga az igazságok. Tudjátok, milyen két gyakorlati következménye van? Megszentel. Az igazság megszentel. Az Isten igazsága megszentel. Hol találod meg? Hol találod meg? Itt. Vagy mutassam másképp. Ugye? Itt van a zsebemben. Ez az. Ugye? Miért mondja azt, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság? A te igéd mutatja meg azt, hogy mihez, mi az igaz, mi a hamis. Az az elválasztó. A füledben cseng az a hang, és nem lehet megtéveszteni. Tudjátok, hogy a kórus, amikor együtt énekel, és valakinek nem olyan jó a hallása, a többiek pedig befolyásolhatóak, olyankor szokott az történni, hogy lépegetünk lefelé, mert a szoprán lefelé húz. Hallottátok már ezt a mondatot, kórustagok, hogy hát lefelé húz a szoprán. De jó, hogy valaki kimondja, hogy lefelé húz a szoprán. Valakinek van füle a hallásra. Tudjátok, milyen jó tiszta zenét hallgatni? Szabaddá tesz. Az igazság szabaddá tesz. Amikor a világot, az Istent, a megváltást úgy látod, amint az van, felszabadulsz. Amikor az Istent olyannak látod meg, amilyen ő valójában, hogy az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem mindannyiunkért odaadta, és vele együtt mindent nekünk akar adni. Hogyha az Istent olyannak látod, amilyen ő, hogy ő maga a szeretet, és a szeretetben nincs félelem. Ha az Istent olyannak látod, amilyen ő, hogy a legdrágábbat nem sajnálta, és ha te lennél az egyetlen, akkor is elküldte volna. Ha az Istent olyannak látod, mint ő, hogy nem gyönyörködöm a meghaló halálában. Testvérem, ez az igazság. Ez a valóság, ez az elhúzott függöny. Akkor felszabadulsz. Az igazság szabaddá tesz. Az igazság szabaddá tesz. És az igazság megszentel. Mit jelent az, hogy szenteld meg őket az igazsággal? Ezt sokszor beszéltük már, mit jelent szentnek lenni? Az Istenhez kapcsolódni, az Istennek átadni az életedet. Ha szembesülsz azzal, hogy az Isten hogy szeretett téged, ez az, ami az egyetlen motiváció arra, hogy az életedet oda szenteld neki. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket, felszabadít titeket. Testvéreim, elértünk az időnk végéhez, és elértem annak a végéhez, amit szerettem volna veletek megosztani. Nagyon sok sokkoló esemény történt az életemben az elmúlt időszakban, különösen az utóbbi időben. És arra szeretnélek kérni és felszólítani benneteket, hogy vegyétek komolyan, hogy mit engedtek be az elmétekbe. Vedd komolyan, hogy mit engedsz be az ajtón. Nem utogass a testvéreire, hogy
Na, neki viszket a fül az igazságra. Lehet, hogy neked is viszket a fülöd bizonyos igazságokra. Ne gondold, hogy immunis vagy. Aki áll, vagy azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Minden nap szükségünk van erre a hangvilára. Minden nap szükségünk van az igére. Annyiféle hangot hallunk, annyiféle érvelést, annyiféle tanítást. Figyeljétek meg, hogy mindenki tanítani akar. Hogy óriási szükségünk van arra, hogy Jézus hangját felismerjük, és az idegentől elfussunk. Hogy Jézust kövessük, mert halljuk, mert felismerjük az ő hangját. Hallasz valamit, és azt tudod mondani, hogy igen, ez tiszta, igen, ez az Isten hangja. Vagy hallasz valami mást, és azt tudod mondani, hogy nem, nem, várjatok, itt valami nem stimmel. Testvéreim, a hitben nincs abszolút hallás. A zenében van. A hitben nincs abszolút hallás. Szükséged van a támpontra, folyamatosan szükséged van az Isten jelenlétére, a Szentlélek vezetésére. Szükséged van az igére. Szükséged van a hangolásra. És hogyha elhiszed Istennek, hogy ő képes téged vezetni az ő hangja által, akkor ez az ígéret neked szól. A 32. Zsoltár 8. versében azt olvasom, bölcsé teszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Amint Krisztust tesszük mindennapos kísérő társunká, olvasom a Gondolatok a hegyi beszédről 85. oldalán. Tapasztalni fogjuk, hogy a láthatatlan világ hatalmasságai vesznek körül. Jézus csodálva az ő képmására változunk el szemlélés által. Jellemünk szelídebbé, lágyabbá válik, megfinomul, s egyre nemesedik majd a mennyei ország számára. Az Úrral való érintkezésünk és közösségünk biztos gyümölcse a megnövekedett Isten félelem, az erkölcsi tisztaság, a lelkesedés buzgóság lesz. Imáink egyre tartalmasabbá válnak. Isteni nevelésben részesülünk, és ez meglátszik majd életünkön. Ámen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a lehetőséget, hogy a te gyermekeid lehetünk. És mint gyermekeid megismerhetünk téged úgy, amint vagy, hogy Jézusban te kinyilvánítottad nekünk a te irántunk való végtelen szeretetedet. Atyánk, segíts értékelnünk. Értékelnünk azt, aki te vagy. Segíts, hogy semmi ne ködösíthesse be az elménket. Tudjuk, Atyánk, hogy Sátánnak válogatott csalásai vannak, és ezek a csalások egy dolgot szeretnének elérni, hogy rólad hamis képünk legyen. Atyánk, kérünk, gyújts világosságot nap mint nap a mi szívünkben. Add nekünk a te ígédet nap mint nap. Segíts, hogy az ige jobban lekösse a figyelmünket, mint a világ zaja, a világ csillogása, minden, ami körülöttünk van. Mennyei Atyánk, mindannyian betegei lettünk egy járványnak, a koncentráció zavarnak, annak, hogy nem találjuk a jó ízt az igében. Sátán mindannyiunkat tör be, tehát kivétel nélkül. De a gyógyulás nálad van, nap mint nap. Segíts, Atyánk, hogy a lényegre tudjunk figyelni. A megváltás gyönyörű csodáira, titkaira, amiket feltártál előttünk. Hogy a szívünkben olyan ragaszkodás szülessen meg irántad, amit semmi és senki nem törhet meg. Köszönjük, hogy a te szeretetettől semmilyen hatalmasság nem választhat el minket. Atyánk, segíts befogadnunk az igazság szeretetét az üdvösségünkre, hogy megláthassunk téged majd szemtől szemben egy napon. Köszönjük, hogy fiad keresztje által ez lehetséges, hogy megtisztítasz és megerősítesz minket, hogy a te országaid polgárai lettünk. Amen.

0: Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia 10 vázat proféciája című sorozatunk harmadik alkalmán, és ismét szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. A mai alkalommal a második vázat proféciára térnénk át, ez Dániel könyve 7. fejezetében található. Azon a lapon, amelyet a figyelmükbe ajánlottam, tehát azon az egylapos összefoglalón, kihagytam a helyeket, egy egyenlőség jel után vannak kihagyott helyek, kihagyott részek, ahol mindenkinek be kell írni azt, mind a 10 vázat profécia után, hogy ezek a jövendőlések valóban a vég idejéig terjednek. Ezt mindenki a saját szemével ellenőrizze, tehát ott van egy egyenlőség jel, és oda egy igehelyet kell majd beírni, hogy mely igehely tanúsítja azt, hogy amit most felidézünk ebben a sorozatban, egytől egyig ezek a jövendőlések a történelmünk lezárásáig terjednek. Tehát nem a történelemben csak egy bizonyos időszakot fognak át, hanem egészen a történelmünk végéig terjednek. Itt is a Dániel könyve 7. fejezetében előttünk áll majd a profécia sorozat közben a mennyei ítéletről szóló látomás. Előttünk fog állni az, ahogy Jézus megy az Atya elé, ahogy elkezdi az ítéletet, hogy az ítéletben meghozza a felmentést azok számára, akik őhozzá folyamodtak, és ahogy majd Jézus eljön és feltámasztja a meghalt igazakat, és elváltoztatja az élő igazakat. És az Isten országa maga teljességében fog ezen az újjáteremtett földön kibontakozni. Tehát kérném szépen, hogy ennyire cselekvő részesei legyünk ennek a sorozatnak, hogy talán mindenki be tudja szerezni ezt a 10 vázat profécia című egylapos kis kiadványt, ez a 10 forintos kiadvány, és itt mind a 10 vázat proféciánál keressük ki azokat az igehelyeket, amelyek egyértelműen tanúsítják, hogy itt olyan történelmi jövendőlésekről van szó, amelyek a világ történelem lezárulásáig ívelnek. Rögtön olvastam Dániel könyve 7. fejezet első versétől a második vázat proféciát, amelyet fel is írtam, és egy bizonyos, nagyon egyszerű kis diagramon jeleztem is, hogy teljesen párhuzamos lesz az első vázat proféciával. Ott Nabukodonozor király kapott egy álmot. Itt a 7. fejezet szerint Dániel próféta részesült egy álomban. Belsacárnak, a babiloni királynak első esztendejében álmot látott Dániel és fejének látásait az ő ágyában. Az álmot akkor följegyezte, a dolog velejét elmondta. Mindjárt az első vers után is hadd álljak meg, mert itt egy pontos följegyzés áll rendelkezésünkre, hogy Belsacárnak, a babiloni királynak első esztendejében látott álmot Dániel. Ugye a múltkori látomásnál is tudjuk azt, illetve álomnál, hogy Nabukodonozor második esztendejében kapta azt az álmot a király. Tehát az 603-602 volt. Itt a történelmi évszámokból, hogyha kiszámítjuk, akkor körülbelül 553-552, tehát nagyon érdekes dolog, 50 évvel azután kapott Dániel egy megerősítő álmot. Azért teljesen egyértelmű és világos volt az első álom. Miért kellett bemutatni ugyanezt 50 évvel ezután? Amit Nabukodonozornak Isten bemutatott fémek formájában, hogy arany, ezüst, réz, vas, cserép, ugye a nagy szoborlátomás, azt itt Dánielnek bemutatja vadállatok formájában. Teljesen párhuzamos a két látomás, nincs semmi híja. Egyrészt megerősítő jellege van ennek az álomnak, másrészt pedig meg fogjuk látni, hogy részletezőbb lesz, tehát a prófétának Isten többet tudott a tudomására hozni. És a másik dolog, hogy a negyedik korszakra, a negyedik hatalomra óriási súly esik, most már döntő módon esik a negyedik korszakra, illetve a hatalomra ez a nagy súly, és meg fogjuk látni, hogy ami itt a vas és a vas cserép elegye volt, ugye a két lábfej, az itt a fenevad fejéből kinövő 10 szarv, és a 10 szarv közül kinövő kis szarv lesz, ami a tekintetünket maga után vonzza. De ne szaladjak előre, olvasom magát az álmot. Szól Dániel és mondta, második verstől. Láttam az én látásomban éjszaka, és íme az égnek 4 szele háborút támasztott a nagy tengeren. Tehát a proféciákat illik jól megfigyelni, hát mit is látott Dániel? Egy nagy tengert, hatalmas tengert, és a tengeren pedig szelek támasztottak nagy viharokat. Minek a jelképe a tenger? Egészen pontosan azonosítja a Szentírás jelenése könyve 17. fejezet 15. versében. Tehát általában, hogy említettem önöknek az első bevezető előadáson, minden jelképnek van azonosítása. Nincs olyan bibliai jelkép, amelyet nekünk kellene kitalálnunk. Tehát ott azt olvassuk jelenések 17-15-ben, hogy a nagy vizek, amelyeket láttál, népek azok, sokaságok, nemzetek és nyelvek. Igen, innen a Bibliából, Dániel könyve 7. fejezetéből indul útjára egy nagy jelkép, amit a költészet is sokszor feldolgozott mind a mai napig, hogyha népeket, nemzeteket akar ábrázolni az irodalom, akkor a tenger, a háborgó tenger képébe foglalja. Hallgassuk meg ezzel kapcsolatban a talán legismertebb verset, a magyar irodalomban már az általános iskolában is tanított verset, de jó odafigyelni, hogy az a költő, akit két héttel ezelőtt is felidéztünk, ugye az Ítélet című költeményével kapcsolatosan, hogy ez a költő valóban kiaknázta ennek a jelképnek az összes lehetőségét, és a magyar irodalomnak a tenger egyenlő nép jelképről vitathatatlanul a legnagyobb versét írta meg.
1: Petőfi Sándor, föltámadott a tenger. Föltámadott a tenger. A népek tengere. Ijesztve eget, földet, szilaj hullámokat vet rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok-e zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Reng és üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokolra, az árbóc és vitorla megtörve tépfelú. Tombolt ki, te özönvíz! Tombolt ki magadat! Mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre bőszül tajtékodat. Jegyezd vele az égre, örök tanúságul, habár fölül a gája, s alul a víznek árja, azért a víz az Úr.
0: Nagyon magától értetődő a jelkép, csak úgy, mint az, amit látott Dániel, hogy az égnek négy szele háborút támasztott a nagy tengeren. Nem csak most a 20. században mondják, éppen a mostani hónapokban és az elmúlt hónapokban a világ vezető gondolkodói vagy politológusai, hogy a mostani kornak a vezető áramlata az nem a szocializmus volt, vagy a kapitalizmus jelen pillanatban, hanem a nacionalizmus. Nem csak most van ez így. Az egész világ történelem tulajdonképpen a népek egymás elleni küzdelmének szakadatlan folyamata. Amióta népek vannak, ugye említettem az első előadáson, hogy a Biblia szerint az özönvíz után alakultak ki a népek, a rasszok és a nyelvcsoportok. Tehát tulajdonképpen az elmúlt tágabb értelemben 4000 év történelme a nacionalizmus történelme. Ezen időszakok közben persze vannak nagyon nagy hatalmak, és a profécia majd ezekre lesz tekintettel, tehát kis országokat, kis hatalmakat nem követ nyomon, de a nagyhatalmak árnyékában a többi kis nemzetnek is, ugye gondoljunk már az előző előadáson a 10 lábújra, és most a 10 szarra, a története is a szakadatlan versengésnek, gyűlölködésnek, egymás elleni háborúnak a történelme. Itt is a magyar irodalomból nézzünk egy verset, ami nem népek egymás elleni küzdelméről szól, hanem egy forradalomról, vagy egy előforradalomról. 1912-ben csak éppen egy előszele volt a világháborúnak és a későbbi forradalmaknak, ami itt Budapesten lezajlott, de egy visszavonult költőt, egy valóban míves és a költészettel foglalkozó költőt egy velőtrázó sikóira készített, és egy olyan történelmi verset írt, egy olyan történetfilozófiai verset írt, amelyet nagyon jól használhatnak azok, akik a történelemről gondolkoznak. Ó, te jövő, aki jössz, és senki se tudja, hogy itt vagy. Micsoda nagy sorok ezek. Jössz, és senki se lát. Mit hoztál idegen? Mit viszel el? Ugye minden történelmi sorsfordulónál ez a nagy kérdés, hogy Az embereket első pillantása valami nagy eufória és lelkendezés tölti el, hogy most majd más lesz a világ. Mit hoztál idegen? És mit viszel el? Szóval, hogy mélyíti a kérdéseit, hogy van-e célod? Vagy boros emberként ingatod útaidat? Mik ezek a történelmi megrázkódtatások? Valóban nagyon szemléletes ez az Ézsajás könyvéből, Jeremiás könyvéből ismert kép, amit itt Dániel is alkalmaz, illetve hogy Isten neki megjelentette ezt az álmot, hogy a tenger nem mozdulatlan, a népek tengere nem csendesen hullámzó, hanem a világ minden része felől állandóan szelek fújnak, és a történelem egy zaklatott, egy ideges, egy minden embert megpróbáló és minden embert rettegésben tartó történelem. Mit hoztál idegen? Mit viszel el? Na de nem tudok belemenni a versnek a részletes elemzésébe, de annyi ideig talán, amennyi ideig hallgatjuk a verset. Mi is képet alkothatunk a magyar irodalomnak méltatlanul félreszorított nagy történelem filozófiai verséről, amelyet itt hallgassunk meg.
1: Babits Mihály, május 23. Rákospalotán, 1912. Pest utcái között rohanó nép, puskalövések, rendőr, törtüvegek, népszava, forradalom. Én egyedül, tehetetlenül itt számlálom a percet, nincs hír, nincs újság, villanyosom megakadt. Néma falun lakom én, hol még az ebek sem ugatnak, nem bőgnek tehenek, még a malac se visít. Nádas eresznek alatta topáz szemű tengeri csőcsög, hószínű fal, kék árny, csend, csak a fecske csicserg. Csak ha a villanyos átruhan itt, és mint a tehén bőg, sejteni a város szörnyeteges közelét. Ám most alszik a táj, egy döglött villanyos állunk. Ó, bús villanyosom, bús ez a néma világ. Bús-e mél a falun az üres sínekre merengeni. Ó, jövevény sínek, visztek-e még ma tovább, visztek-e még ma odáig, ahol most csörren az ablak, hol most csorran a vér, forran a forradalom, hol zajgó tömegen most úr a néma Petőfi, sarkra az eszme kiáll isteni rimagyanánt, hol, tán még írom ezt, Magyarország nagy betegágyán, vér és kínok közt megszületett a jövő. Ó, te jövő, aki jössz, és senki se sejti, hogy itt vagy. Jössz, és senki se lát. Jössz sűrű fátyol alatt. Mit hoztál idegen? Mit viszel el? Van-e célod, vagy boros emberként ingatod útaidat? A boros vagy, már ezert őrült eszmeborától. Álmodsz, s kóros vágy szennyezi álmod ízét. Álom vagy magad, a múlt álm, aki halni szeretne, sír, hogy mindene fáj, s nem lehet így betegen. Jöjjön az elhazugult életre halálos igazság, lesben az utcákon álljon a kósza halál, minden mindegy már, zúgjon fel a tengerek alja, hányódjon fel a genny, jöjjön a forradalom, jöjjön a barbárság, jöjjön legalább az igazság, annyi hazugság és elmúlatások után, jöjjön a lázálom, mely minden bűnt kibeszél majd, egynek mondja, jogok gyáva barátja remeg. Másnak, ajkaidon kopott szó lett az igazság, szíved zsarnok volt, öklött rossz kalapács. Másnak, álnokul és önzőn fogtál kezet, íme véres lett a kezed, moshatod a kezedet. Mindnek, félre vakul csökevény, s ti koholt ideálok, nem játék a világ. Látni, teremteni kell.
0: Hát ennyit a keretről, tehát a tengerről és a szélről, a négy szélről, és olvasom a harmadik verstől tovább az álmot. És négy állat jött fel a tengerből, egyik különböző a másiktól. Az első olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai voltak. Néztem, míg szárnyai kitépettek, és felemeltetett a földről, és mint valami ember lábra állítatott, és emberi szív adatott néki. Tehát ugye a szél és a tenger után jön a harmadik jelkép, a vadállatok. Ugye a vadállatok jelképezik itt ebben az álomban a világtörténelmnek azokat a nagy hatalmait, amelyeket Isten Nabukodonozornak kívánatos fémek alakjában mutatott be. Tehát ami volt az arany fej a látomásban, az előző álomban, az lesz itt az oroszlán. De figyeljük meg, hogy ez a második álom valamit hozzátesz az elsőhöz. Dániel hogy magyarázta itt az aranyfejnek a jelképét Nabukodonozor királynak? Azt mondta, te vagy az aranyfej. Ennyit tudunk tehát, hogy az aranyfej az a nabukodonozori Babilon. Itt mit jelképez az oroszlán? Figyeljük meg, hogy mi mindent elmond itt már róla, többet. Itt csak annyi, hogy te vagy az aranyfej. Itt meg azt mondja, hogy az oroszlánnak sas szárnyai voltak, hogy kiemelkedett a tengerből, hatalmas nagy lépéseket tett, de hogy a sas szárnyak kitépettek, emberi szív adatott neki, és összecsuklott, és visszazuhant a tengerbe. Tehát itt már Isten megmutatta a prófétának, hogy a nabukodonozori Babilonnak vége lesz. Akkor, amikor meghal Nabukodonozor király, az utódai nem lesznek olyan jelentős uralkodók, tehát ahogy kitépetik a sas szárny, ugye, és a nabukodonozori országlásnak vége lesz, akkor az utódok már elherdálják a birodalmat, emberi szív adatott neki, talán ez arra utal, hogy nagyon is emberi dolgokkal foglalkoztak, mikor foglalkoznak az országok vezetői emberi dolgokkal, nem a közösség dolgaival, akkor a saját szórakozásaikat, a saját vagyongyűjtésüket, a saját meggazdagodásukat helyezik előtérbe, ez minden országnál így van, itt nincs kivétel. És valóban ezt látjuk, a vetítésen majd újra látjuk ezt, hogy Nabukodonozor utódai Evil-Merodák, Nabonidész, Belsacár, akinek az idejében kapja a látomást, ugye Dániel, tehát Belsacár idejében a babiloni birodalom a végnapjait éli. Alig több mint 50 éves ennek a birodalomnak a fénykora, és illetve magának a birodalomnak az életideje, és ez a birodalom 50 év után eltűnik a történelem színpadáról egyszer s mindenkorra. Miért tűnik el a történelem színpadáról egy hatalom, vagy miért süllyed vissza? Mert visszaélt a hatalmával, mert nem azt tette, amit tennie kell. Isten minden hatalomnak ad időt a történelme, hogy kifejlődjön, hogy kibontakozhassa magát, de hogyha az a birodalom visszaél a neki adott lehetőségekkel, akkor a végén újra belesüllyed a népek óceánjába. Ez nem csak a nagyhatalmakkal volt így, hát Magyarország területén hány és hány nép élt a történelem során, és tudunk ma már róluk csak a történelem könyvekből, hogy kik voltak azok a kelták, meg avarok, meg hunok, ezek mind belesüllyedtek, a történelem süllyesztőjében eltűntek. Végük volt. Mindegyik ilyen röppályát írt le. Először mindegyiknek felfelé ívelő volt az országlása, az uralma, de utána szinte törvényszerű, hogy az egyéni életben is, hogy az emberek megrészegednek a jóléttől, vagy a szerencsétől, vagy bárminek nevezzék is, és utána a saját sírjukat ássák meg erkölcsileg az egyes emberek és a birodalmak is. Nagyon gyorsan jön a következő birodalom az 5. verstől. És íme más állat, a második, hasonló a medvéhez, és kelt egyik oldalára, és 3 oldalborda volt szájában fogai között, és így szóltak néki, kelj fel, és egyél sok húst. Az oroszlán után épp úgy egy gyengébb állat jön, mint az előző álomban az arany után egy csökkentettebb értékű fém. Tehát arany után ezüst, oroszlán után medve. A medve jellegzetes állata volt a perzsáknak, akik meghódították Babilont. Tehát ahogy Babilonban az oroszlán volt az őshonos vadállat, ugyanúgy a perzsák, akik innen a perzsa fensíkról zúdultak rá Babilóniára, az ő vidékeiken, ezeken a magas hegyvidékeken a hatalmas erdei medve, az a 2-3 mázsás hatalmas állat volt, az a jellegzetes állat, amelyet különben sokszor is ábrázoltak. Mit jelent az, hogy a medve az egyik oldaláról a másik oldalára kélt? Hát ez is benne van az előző álomban, mert a 2 ezüst kar van, ugye? Tehát a kettősséget hangsúlyozza az előző álom is. Ezzel még semmit nem tesz szinte hozzá a második, illetve valamit, ha jól figyelünk, hozzátesz. Mert az előző ezüst karoknál mit hangsúlyoztunk, hogy a A médek és a perzsák államszövetsége alkotta a következő hatalmat. Tehát ez egy államszövetség volt. Médek és perzsák. Ehhez képest a második álom azt mondja, hogy először az egyik lesz a nagyobb hatalom, de utána, hogy a medve átfordul a másik oldalára, a másik államszövetségbeli hatalom veszi át a vezető szerepet. Tehát először a médek vezetik ezt az államszövetséget, de utána fokozatosan háttérbe szorulnak, és ma már szinte, és itt Magyarországon mi szinte úgy mondjuk, hogy a perzsák. Tehát mi médekről annyira nem is tudunk. Körülbelül 200 évig volt a történelem színpadán a legerősebb hatalom, világuralmi tényező, a perzsák hatalma. Mit jelent az, és most már látjuk, hogy ez teljesen új, hogy három borda van a szájában. Ez a három borda azt jelképezi, hogy a médek és a perzsák, amikor kijönnek innen a perzsa fensíkokról, először Babilóniát kebelezik be. Tehát, hogy úgy mondjam, ez az egyik borda. A második nagy hódítási területük átviharozva itt Arábia sivatagján Egyiptom, tehát az akkori ugyancsak egy nagyon erős hatalom, előtte világbirodalom. A második borda tehát Egyiptomot jelképezi, és a harmadik hódítási területük Kis-Ázsia, Lídia volt, vagy Lüdia, az ókornak a kincses kamarája, ahol a mesebeli Krőzus király kincseit is őrizték. Mennyire szemléletes bemutatás, ugye, hogy három borda van, és úgy el tudjuk képzelni magunk előtt, hogy mit is látott Dániel, hogy marcangolja azt a három bordát, és eszi falánkan ez a medve a három bordát. De, és most jön egy döntő, újabb döntő mozzanat, nem elég neki a három borda. Nem elég neki az, hogy a félvilágot meghódította, hanem miközben marcangolja és eszi ezt a három bordát, közben egy szózatot hall Dániel, és a medvének így szól ez a szózat, egyél sok húst. Ez már egy nagyon mélybe pillantást ad a következő és az azután következő dániai látomásban, látjuk majd ezt teljesen részletességgel, hogy a perzsa birodalomnak igazában nem volt elég ez a három nagy hódítási terület. Ők az akkori világnak a fővárosát, Atént, és az akkori kultúrának a legmagasabb rendű változatát, a görög kultúrát kívánták meg. Görögországot akarta bekebelezni Perzsia. De éppen ezzel ásta meg a saját sírját. Itt már tudjuk a történelemből, hogy a perzsa hódításoknak a görög városállamok szövetsége vetett véget, és ezek között, a városállamok között, amelyek között soha nem volt békesség, majd így mondja egy következő dániai kijelentés, hogy felrázták Görögországot. Ugye sokszor a támadás felrázza a megtámadott nemzetet, és a poliszok egyenetlensége eltűnt, Spárta és Atén időlegesen de kibékült, a görögök összefogtak, visszaverték a perzsa támadásokat, sőt a görög városállamok közül észrevétlenül egy északi városállam kezd kifejlődni, ugye Makedónia vagy Macedónia, és jön a harmadik világhatalom, amely visszavág a perzsáknak, és ledönti a medvét a világtörténelem vezető helyéről. Olvasnám a hatodik verset. Ezután láttam, és íme egy másik, olyan, mint a párduc, és négy madárszány volt a hátán, és négy feje volt az állatnak, és hatalom adatott néki. Párduc. Hát ahogy az arany ezüst után a réz, ugye a közkeletű emberi gondolkodás alapján, ugye az oroszlán, a medve után a párduc a harmadik legerősebb állat, és még ugye a párducot mi jellemzi az előző kettőhöz képest, hogy rendkívül gyors. A profécia itt jelzi azt, amit én itt a táblán csak nagyon töredékesen tudok jelezni, hogy mondjuk Babilónia 50-60 évig van a világhatalom kormányúrjánál, Médó-Perzsia körülbelül több mint 200 évig, de a makedón vezetésű hellenizmus vagy Görögország a csak addig, ameddig él a világhódító ura. Meddig élt? 32 éves korában meghalt. Nem sokáig volt világhódító, alig több mint egy évtizedig. De egy évtized alatt annyit meghódított, mint soha senki még a földön. Nagy Sándor valóban Indiáig, tehát már nem is tudom mutatni a térképünkön, Indiáig bekebelezi az akkori lakott földet, és egy olyan világhatalmat vív ki magának, ami aztán közmondásos lesz, így is nevezik, hogy a világbíró vagy világhódító Nagy Sándor. Később is, a középkor elején, a középkor derekán, hát külön az irodalom történetben is egy versforma őrzi a nevét, ugye az Alexandrínus, vagy Sándor vers magyarul, ami hogy Nagy Sándor emlékezik.

0: Napóleon. Nagy Sándor és Napóleon között von párhuzamot, és valahogy valóban igaz ez a párhuzam, mert ahogy Nagy Sándor kikiáltja magát Istennek, kikiáltatja magát Istennek, és nagy sürgés, forgás, hogy hogyan vigyék el a világ minden részébe a hírt, hogy most van Istene már a világnak, az Alexander. Történik egy kis baleset egy malária szúnyoggal, Nagy Sándornak felmegy a láza, hiába fürdik meg a folyóvízben, egy-két napon belül meghal. Egy kis légy végez vele. Napóleon hatalma hogyan tört meg? Hogy viccelni szeretne az ember, mint hogy nem illik ilyen történelmi nagy jelenetekkel gúnytűzni, de van benne valami tragikomikus dolog. Esni kezdett a hó. Ugye, esni kezdett a hó. Nagyon nagy mennyiségben. Éppen nagyon keletre volt ez a Napóleon. Ennyi. Hát erről szól Victor Hugónak a hatalmas nagy verse, a bűnhődés. Szólhatna Nagy Sándorról is. Szólhatna Julius Caesarról is. Szólhatna Hannibáról, szólhatna Napóleonról. Napóleonról szól a vers. Nem hangzik fel az egész vers, mert fél órás lenne a vers. Hát egy francia írta a franciáról. Pár évtizeddel azután, hogy 1 millió franciát eltemettek Napóleon miatt, mert ennyibe került a legszerényebb becslések szerint is Napóleonnak a hódító mániája, de a vers óriási vers, abból a szempontból, ami ilyen szempontból bennünket érdekel. Miért volt ilyen gyors a tündöklés és a bukás? Túllépte a határokat, túllépte a kereteket. Az emberi világban a mértéktelenség, a határok, az erkölcsi határok túllépése egyből megássa annak a sírját, aki átlépi a határokat. Miközben Victor Hugónak ezt a hatalmas versét I. és Gyula fordításában hallgatjuk, illetve ennek az első részét, csak részletet tudunk meghallgatni, jusson eszünkbe, hogy ilyen volt az a világbíró Nagy Sándor, akinek nagyon gyorsan kellett távoznia, nem csak az életből, hanem a történelem színpadáról kellett távoznia, tulajdonképpen Makedóniának is és Görögországnak is. Ez fejezi ki az álomban az, hogy négy szárny nőtt ki, tehát tulajdonképpen négy felé osztották el ezt a hatalmas birodalmat, de az utódok kezén aztán szétmentek ezek a birodalmi részek, és Görögország, a hellenizmus is a múlté. 50-60 év, 200 év. Nagy Sándor ugyancsak 12-13 év, de hogyha az egész görög kultúrát beleszámítjuk, mondjuk a görög kultúra fénykora az 6.-5., inkább az 5. századtól kezdődik, a hellenizmus ugye a 4.-3. századtól is tart a 2. századi időszámításunk szerint, akkor itt már azért egy 5-600 év is kikerekedik. Egyre nagyobbak ezek a világhatalmak, és ez a harmadik világhatalom alapozza meg a negyedik, és itt mindig figyelmeztetek, a legvégső világhatalmat. Na de mielőtt erre rátérnénk, Victor Hugo verse hangozzék fel.
1: Victor Hugo, bűnhődés, részlet, I. és Gyula fordítása. Hult a hó, űzte a hódítót hódítása, fejét a sas íme először megalázta. Zordnapok. A császár hátrált. Háta megett Moszkva füstje tüze nyaldosta az eget. Hult a hó. Dőlt alá lavinaként a bősz ég. Fehér mező után újabb fehér mezőség. Zászlók, parancsnokok, ugyan kibánta már. Tegnap még nagy sereg, ma futó birkonyáj. Egybe kavarodott közepe zöme szárnya. Hult a hó. Bújtak a döglött lovak hasába a sebesültek. A sírnéma táborok őrhelyén nyergükben ültek a megfagyott, fagytukban megdermett kürtösök, zúzfehéren tartva részkürtjüket kőajkuk szögletében. A pelyhek közt bomba, kartács, bomba tolult. Ment, meglepetve, hogy ő is vacog, vonult a gárda komolyan, jégcsap a szürke bajszom. Hult a hó, hult a hó szünetlen, fújt panaszlón a szél, se vad helyen kifogyott télidő derekának kenyér, leszakadt a cipő. Nem eleven szívek,

0: nem fegyvert forgatott had. A ködben lábra kelt rémálmok imbajogtak, a fekete égen hosszú lidérc menet, s körül a puszta, a látni is rettenet kietlenség, bosszút jövendőlt mindenünnen. És szőtt, és borított a halk ég mind sűrűbben az óriás hadra óriás szenvedő. S kiki maga maradt, tudván végperce jött. Baljós birodalom, szabadulást mi hozhat? Két ellenség, a cár, a tél a rosszabb. Ágyú, el a csövét, tűzre a kerekét, meghalt ki lefeküdt, sereg, vadcsőcselék menekült, s nyelte csak, nyelte be mind a puszta, meglátszott, mert a hósíkot ráncosra húzta, ahol egy-egy ezred szunnyadt. Ó, másnapok, min őket Hannibál Attila láthatott. Hídon lőszer, szekér egymásba dúlva, sebesült, épp rohant mielőbb odatúlra, lefeküdt 10 000, fölébredt némi 100. Nej, akire nemrég egész hadtest vigyáz, órájáért csatáz 3 kozák legénnyel, és állj, ki vagy, jönnek, riadó, minden éjjel. A köt kísértetek elszedték fegyverük. A sötétből félvad népek, a kesejük szörny rikácsaira nyitva iszonyú szájuk, lovas forgataggal örvénylettek királyuk. Egy egész hadsereg hult el. Egy éj alatt. S a császár állt csak, és nézett csak hallgatag. Olyan volt, mint a fa, melyet ver már a fejsze. A balsors, a komor favágó törni kezdte, fölhágva rá a nagy, hatalmas terebélyt. És ő, a büszke tölgy, a bosszú rájamért zuhataga alatt, mely eddig elkerülte mindig, csak nézte, ágai hogy hullnak el körülte. Pusztult tiszt közlegény, ahogy sorsa kerül, de rajong mind, míg él. A fősátor körül lesik, hogy jár leföl a vásznon az az árnyék, kinek jó csillaga hiszik, magasra száll még. Felség sértő a sors, szerintük az a hibás. Ám a császár szívén most rémület cikáz, s lesújtva, ó, kiben hihessen még ezentúl, e látványtól köves szemével égre fordul. Dicsőség fia remeg. Napóleon vezeklés idejét érzi. Sápatagon légiói előtt, e hóba szórt vetésen. Hadak istene, szól. Ez hát a büntetésem. És ekkor valaki nevén nevezi fenn. És a sötétből azt feleli neki. Ne.
1: Igen, hát sok mindent el lehetne mondani még a történelmről e proféciák alapján, de egy előadásnak is arányosnak kell lennie, és hogyha egyszer a jövendőlés a negyedik hatalomra helyezi a hangsúlyt, akkor ezért kellett egy bizonyos értelemben vágtáznunk, hogy most már elérkezzünk a lényeghez. Különben is mögöttünk van, ami mögöttünk van, bár nem tanulságok nélkül, de ami most következik, abban mi is benne vagyunk. Ezért a negyedik hatalommal kell a legrészletesebben foglalkozni. Először Dániel látja, amit most lát. Belefut a negyedik hatalomról szóló álom részlet a mennyei ítéletbe. Utána tudakozódik Dániel is, és megoldásokat, válaszokat ad, és a fejezetnek főleg a 23. versétől csak a negyedik hatalomnak is a kis szarváról lesz szó. De nézzük meg, hogy mi is ez a negyedik hatalom. Hetedik verstől olvasom. Ezek után láttam éjszakai látásokban, és íme negyedik állat. Rettenetes és iszonyú, és rendkívül erős. Nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. És ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarv volt néki. Mialatt a szarvakat szemléltem, íme másik kicsiny szarv növekedett ki azok között, és 3 az előbbi szarvak közül kiszakasztatott ő előtte, és íme emberszemekhez hasonló szemek voltak ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj. Ugye, hát még felolvasva is érezzük, hogy mennyivel részletesebb, mint az előző hatalmak. Különösen pedig néhány jelző is érzékeltető, hogy külön volt, nagyobb volt, falt, zúzott, nem is lehet hasonlítani az előzőekhez. Különben hagyj jegyezzem meg, hogy tényleg itt ez oroszlán, medve, párduc. Ez szó szerint vadállat. Így is lehet fordítani. A régi magyar károlyi fordítás azt mondja, hogy fenevad. Itt nem egy újabb állatról van szó, hanem azt érzékelteti az álom, hogy az eddigieknek tulajdonképpen az összesítése. Ez a hatalom megtanulta a történelem eddigi nagyhatalmaitól és elnyomó gépezeteitől mindazt, amit majd föl fog használni és tovább fog csiszolni. Ez különösen kimondja majd szó szerint Jelenések könyve 13. fejezete. Most azzal nem tudok foglalkozni, de mindenki elolvashatja otthon. Jelenések könyve 13. fejezete azzal kezdődik, hogy János apostol, aki itt kapja a jelenéseket, tehát a Pátmos szigeti látomásokat, körülbelül időszámításunk szerint a 95. évtájékán, itt van az időszámításunk nullapontja, ő már visszafele látja ezeket a hatalmakat. Azt mondja János, láttam, hogy kijött a tengerből egy fenevad, aki hasonló volt a párduc, a medve, az oroszlán, és sorolja ezeknek a tulajdonságait erejéhez. Tehát ez a Jelenések könyve 13. fejezete tulajdonképpen a kulcs, az egyik kulcs a fenevad azonosításában és egyáltalán megértésében, hogy a történelem színpadán megjelenik egy nagy hatalom, amely most már egyeduralkodó lesz egészen a végidejéig, és azért lehet egyeduralkodó, mert a történelem valamennyi eddigi elnyomó gépezetének az eszközét felhasználja. Tökéletesíti. Nem tud rajta senki sem kifogni. Hogy mennyire párhuzamos a két álom, azt abból is láthatjuk, hogy itt vasról volt szó, ugye vaslábszára, itt meg a fenevadnak milyen érdekes vasfogai voltak. Ugye a vasfogakkal rák, tör, zúz, elmarja az áldozatit, és megtapossa a maradékot kifejezés, amit így mond a Biblia, hogy a maradékot megtapossa, az egy jellegzetes bibliai kifejezés. A maradék az Ézsaiás próféta könyvétől fogva mindig a szent maradékra értendő, az Istenhez valóban hűséges, bár nem nagy számú, azért mondja, hogy maradék, tehát egy maroknyi seregre értendő. Különösképpen haragszik ez a nagyhatalom az Istenhez hűséges maradékra, akiknek az eltaposása az egyik legfőbb célja. Ahogy megjelenik ez a fenevad, látjuk, hogy ahogy a vasból kijön a vas lábszárból a 10 lábúj, a fenevad fejéből is kijön 10 szarv. Hát itt semmi különösség nincsen, teljesen párhuzamos az előző álommal, ugyanis a szarv a Bibliában mindig a hatalomnak a jelképe. Tehát ami itt a 10 lábúj, az itt a 10 szarv, 10 hatalom. Tehát ez úgy érzékeltető, hogy ennek a fenevadnak az élettörténetében van egy krízis, amikor úgy tűnik, hogy mintha befejeződnék a pályafutása, de mégse valami tovább él belőle. Ugyanaz, mint hogy látjuk a két lábszárat, úgy tűnik, mintha már nem is jelezne semmit a profécia, de aztán mondja a profécia, de igen, van még 2 lábfej, a 10 lábújjal, vas és cserép elegyével, itt is van még 10 szarv. Ami tehát a 10 lábúj itt, az itt a 10 szarv a következő álomban. Teljesen párhuzamos. Most jön a döntő többlet. És annyira a döntő többlet, hogy ez az egyetlen egy kis jelkép, a kis szarv, és ezt fogjuk majd 2 hét múlva még részletesebben látni, a kis szarv a 3. vázlat proféciában egyedül képviseli már a 4. hatalmat. Tehát a Dániel könyve 8. fejezetében, amire majd 2 hét múlva fogunk rátérni, Isten annyira a kis szarvra helyezi a hangsúlyt, hogy ott is lesznek majd állatjelképek, az első már nem fog előfordulni, mert akkor kapta Dániel azt a látomást, amikor Babilónia már megbukott, tehát az a vázlatprofécia innen kezdődik. Lát majd Dániel egy kétszarvú kost, ugye, ami a kettős kar, a medve az egyik oldaláról a másik oldalra, az lesz itt a kétszarvú kos. A kétszarvú kosnak neki megy egy kecskebak, egyből leüti a lábairól és eltapossa, de a kecskebak után titokzatosan kinövekszik egy kis szarv. És annak a kis szarvnak a ténykedése fogja lekötni Isten harmadik vázlat proféciájának nem csak a 8. fejezetben, még a 9. fejezetben is a fő tárgyát, és meg fogjuk látni majd a kis szarvról azt, amit 2 hét múlva meg kell látnunk, de a mai alkalommal 3 dolgot legalább meg kell látnunk erről a kis szarvról, és én erről szeretnék majd beszélni. Ez a kis szarv ugye titokzatosan nő ki a 10 szarv közül. Mit is mond itt a látomás? Az álom. Azt mondja itt erről a kinövésről, hogy egy kis szarv növekedett ki azok között, és 3 az előbbi szarvak közül kiszakasztatott ő előtte. Hát ez meg mit jelent? Nagyon szemléletes különben, hogy van egy ormótlan nagy fenevad és 10 szarva a feje tetején, és ahogy jön ki ez a kis szarv, ez úgy tud helyet biztosítani magának, hogy a környezetében levő 3 szarvat, a 10 közül 3 szarvat így kiöklel. Ugye? Mint amikor jön a fog, és a tejfogat kiökleli az új fog. Tehát nagyon szemléletes, ugye el tudjuk képzelni. Ennek a magyarázatát később ugye Dániel megkérdezi Istentől és Isten angyalától, és meg is kapja majd a magyarázatot, amikor azt mondja a 23. verstől, hogy a 4. állat 4. ország lesz a földön, mely külön lesz minden országnál, és megeszi a földet, és eltapodja, és szétzúzza azt. A 10 szarv pedig ez, ebből az országból 10 király támad, és más támad utánuk, és külön lesz, mint az előbbiek, és 3 királyt fog megalázni. Ugye milyen érdekes kis szócskák vannak itt a Bibliában? Kiszakasztatik előtte 3 szarv. De azt mondja, hogy 3 királyt, 3 hatalmat megaláz. Na hát ez az egyetlen egy kis szó, hogy megaláz. És hogy királyokat aláz meg. Ez adja a kis szarv azonosításához az első kulcsot. Próbáljuk meg ez alapján már azonosítani a kis szarvat. Babilónia, Médó-Perzsia, Nagy Sándori Görögország. Feljön utána a történelem színpadára a történelemnek máig fönnálló hatalmas erejű világhatalma Róma. Rómának első része az ókori Róma, magának a fenevadnak a teste. Az ókori Róma megbukik 476-ban időszámításunk szerint, de tovább él, ahogy a vas is tovább élt a cseréklábakban, a vas is, a fenevad is tovább él a kis szarban, kis hatalmak jönnek ki a nagy testnek a fejéből, tehát az európai államok. A Bibliában a 10 lábúi és a 10 szarv mindig az európai államok jelképe. A kísérő kis füzetben jeleztük is, hogy például Newton, a híres fizikus és csillagász, megpróbálta azonosítani is, mert annyira nyilvánvaló volt ugye a 17.-18. századi Angliában, ahol a Biblia közkeletű olvasmány volt, és hát a proféciákat különös gonddal olvasták, és Newton, a híres természettudós is nagy profécia magyarázó volt, hogy Newton például nevé nevezte ezt a 10 európai államot, ami az ókori római birodalom testéből kinőtt. Később más profécia magyarázók másokat jelöltek meg. Én úgy gondolom, hogy ahogy természetes dolog, hogy 10 lábúja van az embernek, mert ez adja meg a 2 álomnak az alapját. Ugyanúgy természetes, hogy jön ki a 10 szarv, ez nem konkrét szó szerinti szám, nem annyit jelent, hogy Európában 10 állam lesz és 10 állam marad, nem csak azért, mert nem is annyi volt és nem is annyi van, hanem azért, mert ez egy természetes, ugye az élet egyszerű elrendezésén alapuló szám, hát 10 lábújunk van, ezen alapul az egész. A 10 lábú és a 10 szarv az európai államokat globálisan jelenti. Nincs Nyugat-Európa, Kelet-Európa, Európa egységes a Biblia szempontjából, és az európai államok közül, ahogy kialakulnak az európai nemzetállamok, hát mikor alakultak ki az európai nemzetállamok? Ez is egy titokzatos dolog, nem? Az európai nemzetállamok a népvándorlás különböző csapásai alatt, a keletről nyugatra jött hordák ugye állandó nyomás alatt alakultak ki, lényegileg már az 1. századtól fogva a római limeszeket veszélyeztették ezek az ázsiai hordák. Több népvándorláskori hullám volt, Ezek az államok lényegileg a mi időszámításunknak az első évezredében. Hát ez egy döbbenetes nagy szám alakultak ki. Az első, második nagy hullám, ugye a magyarok például az utóbbi hullámmal jöttek. Ezt is láthatjuk, hogy ezek az államok összekeveredve a római politikával, diplomáciával, katonai renddel, joggal, kultúrával alkottak európai nemzetállamokat, tehát Róma is átmentette a hatalmát, ők is hozták az ázsiai barbár kultúrájukat. Ugyanezt mondja ez a kis szarv, illetve a tíz szarvról szóló látomás, de ezek közül az államok közül, egy, de nem közülük, tehát nem a tíz közül, hanem közülük, helyet értve a közülükön, egy a kis szarv kezd kinövekedni, kiszakít hármat, úgyhogy megaláz három európai uralkodót, államot, és ez a kis szarv fölébük nő. Erről a kis szarvról még azt is olvassuk, hogy ember szemekhez hasonló szemek voltak ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj. Dánielt ez rendkívüli módon lenyűgözte. Ugye a szarv az erőnek, a hatalomnak a jelképe, és az emberi világban az erő meg a hatalom az nem szokott gondolkodni. A nyers erő. Ugye minden uralkodó, minden állam, ha erős, akkor a nyers fölényét, erőfölényét fitoktatja. Na de ez a kis szarv nem egészen ilyen. Ez rendkívül mélyen, hogy úgy mondjam, furfangosan és okosan gondolkodik. A szemeivel néz állandóan, hogy mit tud tenni. De nem csak, hogy gondolkodik, kifejezésre is juttatja a világhatalmi törekvéseit, nagyokat szóló szája van. Tehát, hogy úgymond tanításai vannak, eszméi vannak. És állami politikai hatalmak fölébe keveredik, méghozzá úgy keveredik fölébükbe, hogy meg is alázza őket. Hát elég sok mindent lehet így megtudni, nem? Elég sok mindenre nyílik az embernek figyelme, hogy mely hatalom volt az, amely nem tartozott az európai nemzetállamok közé, de Európában mégis egyeduralkodó lett. Amely államhatalmak, politikai hatalmak fölébe nőtt, szinte ő nevezte ki az államhatalmak vezetőit. Ő jogosította, legitimálta, hogy ki legyen itt és itt az uralkodó, a király. Akinek állandó elképzelései voltak arról, hogy Európát hogyan fogja kezébe, hiszen Európa 476 után rendkívül nehéz helyzetbe kerül, megdől Róma a népvándorláskori törzsek csapás alatt, fennmarad a bizánci császárság, gondoljuk meg 1453-ig fennmarad, tehát több mint egy évezreddel, csak nem egy évezreddel túléli Bizánc Rómát. Na de Bizánc soha nem tudott Európára olyan befolyást gyakorolni, nem Bizánc egyesítette Európát, hanem ugyanebben a városban, Rómában volt valaki, aki a hatalmát olyan ügyesen tudta használni, olyan ügyesen tudott politizálni, és hogyha kellett, megalázott a tíz szarv közül egyet, kettőt, hármat, pontosan ennyit mond a profécia, és az egész Európának a tanítómestere, nagyokat szóló szája lett. Kezébe került Európa. Nem csak szellemileg, lelkileg került kezébe Európa, hanem tulajdonképpen politikailag és hatalmilag is, mert hogyha ő nevezi ki a királyokat, ha az ő kezében van a főhatóság, akkor nyilván neki engedelmeskedni kell. No de nézzük a második jellemző tulajdonságot, amit a hetedik fejezetből szeretnék olvasni, a 25. verstől. Tehát az az utolsó sor, és három királyt fog megalázni, ezzel fejeződik be a 24. vers. Folytatás. És sokat szól a felséges ellen, és a magasságos egek szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt. Kedves hallgatók, most már még nagyobb lépést tettünk az azonosítás felé. Sokat szól a felséges ellen. Mit jelent ez a kifejezés, hogy sokat szól a felséges ellen? Ugye erről a hatalomról nagyon sok helyütt beszél a Szentírás, úgyhogy most is egy kicsit a fátyolt hadd, nem a fátyolt, a táblát hadd húzzam fel, és hadd mutassam meg azt, hogy a következő előadásokon is nagyon sokat kell nekünk is erről beszélnünk. Itt nem egyszerűen egy hatalomról van szó, itt egy gondolkozási formáról van szó, magatartásról van szó. egyes emberek életét, tömegek életét jellemző magatartásról. Hogy aztán ez egy világhatalmi képviseletet kapott, az még egy külön más dolog. A Dániel könyve 7. fejezetével összefügg a 2. fejezet, úgy, mint ami előzetes párhuzamosa. A 8.-9. fejezet, ami szintén a kis szarv képében erről szól. A 10.-12. fejezet, ami a legdöntőbb idői proféciákat fogja összesíteni, amiről még beszélek a mai nap során is. Máté evangélium a 24. fejezetében, ahogy említettem múltkor, Jézus azonosítja ezt a 4. hatalmat. Tehát az első 3 hatalmat, Dániel 2, Dániel 8.20, Dániel 8.21 azonosítja, meg lehet nézni a Bibliában. A 4. hatalmat Dániel könyve szó szerint nem azonosítja. Csak Jézus Máté evangélium a 24. fejezet 15. versében, ő mondja ki, hogy Róma. Ennek nagyon nagy jelentősége van, mert hogyha a kereszténységen belül Jézus Krisztus osztatlan tiszteletnek örvend, akkor Jézusnak ezt a kijelentését talán komolyan kellene venni. Ez nem történik meg. Jézus maga mutat rá, hogy ez a kis szarval, késő pusztító utálatossággal jelképezett hatalom, ez Róma. Erről beszél a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezet, és ez lesz most számunkra a perdöntő, és Jelenések könyve 13. fejezet egészen a végig, a 20. fejezetig csak erről beszél, csak erről a hatalomról. Tehát mielőtt még kimondanám a szót és azonosítanám, csak úgy jelezni szeretném, hogy ez körülbelül a teljes vázlatprofétikus irodalom, és majdhogy nem a fél Biblia, ami ide tartozik még ezeknek a függelékéhez. Miért idéztem, hogy a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezetét döntő dolog, hogy mit jelent az, hogy sokat szól a felséges ellen? Azért, mert ott mondja az Pál apostol egyébként erre a 7. fejezetre hivatkozva, hogy majd megjelenik a történelemben a szakadáskor, a hitehagyáskor a veszedelemnek fia, aki beül az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Aki az Isten helyére áll. Ugye ellene veti magát mindannak, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik. A héber és a görög nyelvben is van egy nagyon érdekes prepozíciós értelem, hogy az ellen, az anti, meg a mellett prepozíció az egy és ugyanaz. Tehát amikor ezek a proféciák azt mondják, hogy sokat szól a felséges ellen, ez így is lehetne fordítani, sokat szól a felséges mellett. Ellene veti magát, helyébe teszi magát. Tehát úgy szól sokat Isten ellen, és Isten felkentje Krisztus ellen, hogy Krisztus helyébe teszi magát. Na itt nagyon el kell gondolkoznunk. Nem úgy lehet, ez nem csak Krisztusra és a kereszténységre értendő, minden más eszmére értendő, nem úgy lehet egy eszmét igazán támadni, hogy külsőleg támadják. Nem úgy lehet egy felfogást, egy hitvallást támadni, hogy külső támadásoknak legyen kitéve, hanem úgy lehet legbiztosabban támadni valamit, hogyha a nevében szól az, aki támadja, a nevében szól, majdnem ugyanazt mondja, de mégsem azt. Ezt emeli ki a profécia. Sokat szól a felséges ellen, vagy sokat szól a felséges mellett. Tehát úgy szól a felséges ellen, Krisztus ellen, hogy a helyébe áll, ugyanazt a tiszteletet kéri magának, ami a Krisztust megillető tisztelet, és azt mondja, hogy emberek, én rám hallgassatok, mert amit én mondok, az a Krisztus szava. Vagyis ebből a mozzanatból már láthatjuk, hogy ez a hatalom tulajdonképpen egyházi hatalom. Ez egy olyan egyházi hatalom, ami a világi hatalmak fölé nő, azon az áron is, hogy 3 királyt, 3 uralkodót megfogalázni. Ez különben benne van a kísérő füzetünk, hogy melyik volt ez a 3 uralkodó a 8. században, a kisszar felnövekedése közben, hiszen nem a kisszar rögtöni kinövekedésével kezdődik a megalázás, amikor már elég erős ahhoz, hogy megalázzon 3 hatalmat akkor, és hogy egyre növekszik a hatalma, sokat szól a felséges ellen, vagyis egyre inkább úgy tünteti fel magát, minthogy ő Krisztus nevében szól, ő Krisztus helyettese, ő krisztusi hatalommal és tekintéllyel rendelkezik. És ezután mondja azt, hogy sokat szól a felséges ellen, és a magasságos egek szentjeit megrontja. Hát ez meg mit jelent, hogy a magasságos egek szentjeit megrontja? Ez annyit jelent, hogy minthogy az igazi kereszténység, az nem Krisztus nevében, nem Krisztus helyett szól Krisztus nevében. Az igazi keresztény és az igazi keresztény közösség Krisztust követi. És az igazi keresztény közösség az nem, hogy más embereknek, az ellenségeinek sem árt. Ez a hatalom valóban világi hatalmi eszközt vesz igénybe, tehát Krisztus nevében szól, de Krisztustól teljesen idegen eszközöket használ, és a Krisztusnak a valódi követői ellen fordítja ezeket az eszközöket. Hát ez teljesen természetes különben, mert Krisztus valódi követői az államhatalommal soha nem szövetkeznek. Ez a hatalom viszont az államhatalmat veszi igénybe, ugye az államhatalom katonai, politikai erejét veszi igénybe, hogy a Krisztus igazi követői ellen tudjon szólni, sőt azokat meg tudja taposni. A könyv ezért, amit ajánlok mindannyiójuknak, akiknek talán nincsen meg, az előadás után elvehető, 17. század végi könyv, ez is Angliában született, abban az országban, ahol Európában a legnagyobb volt a vallási tolerancia, bár ebben az időben éppen ott is veszélybe került, sőt Németalföldön is. Ennek a szerzőnek, John Locke-nak el is kellett hagynia Angliát, és Németalföldön írta meg ezt a művét, Levél a vallási türelemről. Amely hatalom ront, fal, zúz, Krisztus nevében szólva, és a maradékot lábaival összetapossa, az soha nem lehet krisztusi hatalom, még akkor sem, hogyha Krisztus nevét nagyon sokszor hangoztatja, még akkor sem, ha később azt mondja, hogy megváltozott, ő már nem hatalom, ő már a világ jólétén fáradozik. Ez a hatalom azóta sem változtatott semmit a felfogásán és tanításán. Ha hatalmat kap és politikai hatalmak szövetségét újra elnyeri, ugyanazt fogja tenni, mint akkor, amelynek az idejét a Biblia elmondja itt ebben a vázlatproféciában először. De mielőtt elmondanám, hogy mit rejt ez az idő, még hadd olvassam ebből a versből azt, hogy sokat szól a felséges ellen, a magasságos egek szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Na, itt van egy rendkívül fontos dolog. Hogyan élhet egymás mellett kétféle kereszténység? Az egyik kereszténység, ami szelíd és a szeretetet követi, Krisztust követi, és az államhatalmat tiszteli, de az államhatalommal soha össze nem szövetkezik. És egy másik önmagának keresztény nevet, bitorló hatalom, amely azt mondja, hogy ő a keresztény, ő szól Krisztus nevében, ő a Krisztus helytartója. Hogyan élhet ez a kettő egymás mellett, hogy ez a kettő ugyanazt mondja, de nem mondja ugyanazt. Ennek a másik hatalomnak meg kell változtatnia Krisztusnak és a Bibliának az idejét, időit és a törvényeit. Tehát nyilván neki a Bibliát szépen félre kell állítania, mert ha a Biblia közkézen forog, hát akkor mindenki előtt lelepleződnék. Tehát neki azt kell tennie, hogy a Bibliát, az Isten szavát félreállítani, a bibliai törvények helyett más törvényeket bevezetni, óriási horderejű törvényeket, időt megváltoztató törvényeket. Azért az időt megváltoztatni mondjuk, hát azért az nem kis dolog mondjuk azt mondani, hogy nem az, amit Isten mondott az időről, a történelemről, az időbeosztásról. Ez a hatalom véli, hogy megváltoztatja az időt, az időket és a törvényt, az Isten törvényei helyében más törvényeket kell állítania, de ezt olyan ravaszul kell tenni, hogy senkinek ne tűnjék ez fel. De milyen érdekes az a kis kifejezés, véli. Hát Isten nem lehet megváltoztatni. Sem az Isten törvényeit nem lehet megváltoztatni. Sem az Isten által adott időbeosztást nem lehet felrúgni és megváltoztatni. Hol van ez az időbeosztás a legismertebb törvényen, a 10 parancsolaton belül? Hát a 4. parancsolata, az időbeosztása, az időritmusról, az ember munkájának és megpihenésének, tehát a legalapvetőbb, az emberi létezés legalapvetőbb dolgaig lehat a megváltozása. Ő véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, a 10 parancsolatot elkezdi torzítani. Kihagy belőle parancsolatokat. Átír belőle parancsolatokat, kettévág parancsolatokat. Azt mondja, hogy ezek már idejét múltak, ezek csak a zsidókra vonatkoznak, én majd új parancsolatokat hozok, úgy kell élnetek, hogy én mondom, bevezeti az egyházi hagyományt, amivel a Bibliát a legsikeresebben félre lehetett szorítani már az Ószövetség idejében is. De csak véli. De hogy mennyi ideig vélte ezt, azt mondja el a 25. versnek a vége, amikor azt mondja, hogy sokat szól a felséges ellen, a magasságos egek szentjeit megrontja, véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig. Akik majd látják ezt a kísérő lapunkon, ezt az idői proféciát, 7 alkalommal van ez benne a Bibliában. Tehát nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, 7-szer, pontosan 7-szer. A 7 a tökéletesség száma is, tehát van ennek egy olyan jelentése, hogy ez a profécia annyira biztos, és erre a proféciára annyira kell odafigyelni, mert szinte a kulcsot tartjuk a kezünkben. Ez, hogy egy ideig, időkig és fél időig, ahogy a magyar fordítás fordítja, ez nem egészen pontos kifejezés, ugye a régi nyelvekben volt 2-es számrendszer, és volt többes szám, ami 2-es számmal volt azonos, tehát ezt így lehetne fordítani, hogy 1 évig, 2 évig, fél évig. 1 év, 2 év, fél év, az összesen 3,5 év. Egy más számkombinációban ezt 42 hónapnak adja meg a Biblia. A bibliai időszámításban 360 nap egy év, és az összegyűlt éveket bizonyos idő után vezették be szökőévnek, tehát nem úgy volt, mint most a római időszámításban, hogy éppen most februárban szökőév lesz, ugye egy nappal minden negyedik évben megtolják, hanem sokkal később, és így 360 napos évekkel számoltak, mint hogy 30 napos hónapokkal számoltak. De megadja ezt a végeredmény szerinti számban is, 1260 napban, ami az Ezékiel könyve 4. fejezetének azonosítása szerint egy nap egy évet jelent. Tehát a 42x30 az 1260, a 3,5x360 úgy szintén 1260, és ez összesen, ezek a számkombinációk ott a kísérő lapunkon jelezve is vannak az igehelyek, hogy ez Dániel könyvében 2-szer fordul elő, Jelenések könyvében 5-ször fordul elő, különböző összefüggésekben, de mindig a fenevadról, a tengerből feljövő fenevadról szólva. Tehát ez 7 alkalommal van megadva a teljhatalmának az ideje. Amíg Isten engedte azt, hogy ennek a hatalomnak a földi történelemben teljes hatalma legyen. Ez 1260 év volt. Isten ilyen időt engedett, ilyen döbbenetes nagy időt engedett. Meg fogjuk látni majd, hogy miért. Noha a miértre teljes választ nem találunk, hiszen Jelenések könyve 6. fejezetében olvasunk egy ilyen látomást, hogy a történelem során a hitükért legyilkolt mártírok kiáltanak az égre, de teljes tisztelettel, teljes alázattal, és azt mondják, hogy Uram, te szent és igaz. Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még, hogy a vérünket ontsák? Meddig? Istenem, meddig tűröd azt, hogy hitükért, meggyőződésükért embereket lemészároljanak, emberekkel úgy bánjanak, mint az állatokkal? Meddig tűröd azt még, amit Pál apostol így mondott a maguk sorsáról és a keresztények sorsáról, hogy olybá tekintenek bennünket, mint vágó juhokat? Az igazi keresztényekről Jézus is ezt mondta, hogy elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Az igazi keresztény mindig Jézushoz hasonlít. Jézust is megölték. Jézussal sem voltak kíméletesek. Jézussal úgy bántak, hogy éppen a 2 hét múlva elemzendő profécia mondja azt, hogy kiírtják majd a messiást. Nem csak Jézust írtották ki, hanem kiírtották Jézus követőit is, majdnem 13 évszázad alatt annyi mártír halt meg, akit a számukat nem lehet összeszámlálni, szóval hogy most ez 80 millió, 100 millió, 150, szóval nem pár ezer, meg 100 ezer, 10 milliókról van itt szó. Akik meghaltak azért, mert Krisztust akarták követni, mert a hitüket megvallották, mert nem szövetkeztek egy eltorzult kereszténységgel, egy időt és törvényt megváltoztató kereszténységgel. Szóval nem tudjuk azt, hogy Isten miért engedett ennyi időt, de az biztos, hogy Isten a próbatételeket mindig azért engedi meg, több oka van ennek, hogy a nagy ellenség is lelepleződjön. Hogy Sátánról is mindenki láthassa azt, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, hogy János 8.44-ben mondta Jézus, embergyilkos volt. 1-2 ember meggyilkolása, hát ez is vérforraló dolog, de 10 milliók meggyilkolása, évszázadokon keresztül való üldözése, Krisztus nevében való meggyilkolása. Van ennél nagyobb gaztett és bűntény? Lelepleződik az a valaki, aki Krisztus életét sem kímélte, de a követőivel is ugyanúgy bánik. Aztán Isten azért engedett ilyen megpróbáltatásokat, hogy megmutatkozzék az, hogyha Sátán teljhatalmat kap, és egy földi hatalmat meg tud nyerni annak, át tud hatni, hogy a Júdásról is azt olvassuk, hogy amikor belesugalta az Iskáriót és Júdásba Sátán a maga gondolatait. Nem csak egyes emberek lehetnek sugallattárgyai, a gonosz sugallatának tárgyai, hatalmak is lehettek. Hogyne, hatalmi gépezetek. 20. században is sok démoni hatalmi gépezet létezett és létezik. Hogyne lehetne. De hogyha teljhatalmat kapott egy hatalmi gépezet a Földön, mégsem tudta kiirtani az igazságot és az igaz kereszténységet sem. Pedig azért 13 évszázad a földi életben, azt nem tudjuk elképzelni, hogy mennyi. 200 évvel több, ugye, mint a mostani Magyarország történelme. Körülbelül ehhez tudjuk viszonyítani. Vagy olyan jelentősége is lehetett ennek a hosszú megpróbáltatásnak, hogy Isten meg akarta mutatni, hogy akik ő benne bíznak, akik ő benne reménylenek, és akik hisznek az örök életben, azok minden körülmények között bíznak ő benne. Nem a jólétben, nem abban, amikor őket esetleg dicsérik, vagy kitüntetik, hanem akkor, amikor üldözik őket, akkor sem hagyják ott Jézus Krisztusnak az ügyét. Fogunk erről majd beszélni, hiszen a Bibliában több ide vonatkozó megjegyzés is van. Mi nekünk most már tényleg a vetítés előtt csak azonosítanunk kell, hogy melyik az a hatalom, amely Róma örököse, amely az európai nemzetállamok fölébe kerekedik, megaláz három királyt, amely útjában van a történelmi kibontakozásának, amely fenyegette Rómát, és bekebelezéssel fenyegette a 8. században, de hatalmas erőt hívott ez a hatalom, a legerősebb politikai hatalmat hívta. Ezt majd meg fogjuk látni, hogy ez a hatalom mindig a legerősebb politika hatalom szövetségére tör, mert általa tudja véghez vinni a terveit. Melyik az, amely sokat szólt a felséges ellen, kifejezetten egyházi vallási hatalom, meg is változtatta az időket, a törvényt, eltaposta a szentek népét, és az életideje ennyi volt, amikor teljhatalmat kapott. Ez az egyházi hatalom, amely teljhatalmat kapott, tulajdonképpen, még az azonosítás előtt azért ezt is hadd mondjuk ki, akkor kapott teljhatalmat, amikor a fennálló legnagyobb hatalom a bizánci császárság. A bizánci császárság azt mondta neki, rád bízom Európát. Én Bizánc Európával foglalkozni nem tudok és nem akarok. Te ott vagy Európában, felszabadítalak az ostrom gyűrűd alól, és a híres hadvezérem Belizár viszi neked a megerősítő pecsétet, hogy a Pars Occidentalis, ahogy mondták, a nyugati részek felett te vagy az úr. 538. 538-ban szabadul fel Róma, és viszi a megerősítést a keleti hadvezér Róma akkori vezető patríciusának, vagyis Róma püspökének, hogy Európa fölött teljhatalmat biztosít neki a még fennálló bizánci császárság. És amely világi hatalom akkor a legerősebb volt és hatalmat adott neki, ugyanaz a hatalom 1260 év múlva, a legerősebb európai hatalom, ha hozzátetszenek adni az 538-hoz az 1260-at, akkor kijön 1798. 1798-ban az akkori legerősebb európai hatalom, amelynek vezetőjét ugye a hóesés dönti meg, és akiről előbb hallunk, a francia köztársaság. A francia köztársaság nevében ismét egy katona, itt Belizár adta a hatalmat, itt Berthier tábornok megszállja Rómát, és Franciaországba viszi a második számüzetés. Az első az avignoni volt, az hosszabb volt, de nem volt ilyen vészes. A második számüzetés 1798-ban, amelyről Ranke szavait idézzük a kísérőfüzetben, Ranke a Pápák története című művében ezt mondja, úgy tűnt, mintha a pápaságnak egyszer s mindenkorra vége lett volna. De ezt a hatalmat természetesen nem ekkor azonosították a római pápasággal, hanem a legelső azonosító, akit a kísérő füzetünkben is említünk, az 1241-es Regensburgi zsinaton volt, 1241 a legrégibb ismert feljegyzés, amikor egy salzburgi érsek püspök világosan, Dániel könyve 7. fejezetére hivatkozva azt mondja, a mi urunk Róma püspöke a pápa egyedül, amely kielégíti a kis szarv összes ellenvonását. Utána azonosítják még római katolikus püspökök, tanítók, azonosítja Luther, azonosítja Calvin, Calvin például a híres institúciójában, és 1612-ben teszi majd fel az íre a pontot egy német tanár, professzor Berlinben, aki az Antichristus Románus című művében a Biblia levezetései és jelenések könyve 13. fejezetének 666-os kijelentése alapján mondja ki a döntő szót, Antichristus Románus. Sokat szól a felséges ellen, ezt az új szövetség így mondja, Antikrisztus. Az Antikrisztus is kettős jelentésű, Krisztus ellen, Krisztus mellett, Krisztus ellen és Krisztus helyett. Amit a Héberben így mond, hogy sokat szól a felséges ellen, az körülbelül csak egy fogalommal azt mondja, Antikrisztus. Ugye ez az Antikrisztus kifejezés különben János apostol leveleiben fordul elő egyedül, maga ez a kifejezés, de a második tesszalonikai levél második fejezete is erről szól, amikor azt mondja, hogy fölébe emeli magát, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik. Kedves hallgatók, Herder a 18. század végén mondta azt, aki felvilágosodott, talán így is lehet mondani, ateista ember volt, hogy az emberiséget gyűlölő démon hozta létre a történelemben Rómát. Az emberiséget gyűlölő démon. Olyan időben, amikor nem nagyon hittek Sátánban és a démonban. És egy felvilágosodáskori nagy filozófus Herder ezt kimondja. Nem is tudta, hogy milyen nagy dolgot mondott. Én a mai előadást azzal szeretném befejezni, amivel a többi előadásra ki szeretném tárni ezt a kérdést. A nagy démonról kell majd megmutatnunk, hogy mik a tervei. Hogy a nagy démon Sátán talált egy hatalmat. És ez nem egyszerűen csak egy politikai hatalom volt. A politikai hatalmak levitézlettek nagyon gyorsan a történelemben. A történelemben talált egy olyan hatalmat, ami mától visszaszámítva körülbelül 2200 éves. Nem 60 éves, nem 200 éves, nem 3-400 éves, 2200 éves. Legkevesebb számításunk szerint 2200 éves. Hát ez valóban egy démoni mű. Ez valóban azt lehet mondani, hogy démoni mű. A következő alkalmakkor majd meg fogjuk látni, hogy igen, Róma az a démonnak a műve. De hogy a démon mit is akar elérni Rómával? Annak most csak a keretét kaptuk meg. Ezt a keretet fogja betölteni majd a 8. 9. fejezet, a 10-től a 12. fejezet. Erről fog beszélni Jézus Krisztus, erről beszél majd Pál apostol, erről beszél a jelenések könyve. Tessenek elgondolkozni, hogy fontos dolog ez, hogyha a Biblia ennyit szól erről. A hazugságok és megcsalatások világában élünk. És az embereket becsapni és megcsalni biztos, hogy a vallási kérdésekkel sokkal jobban lehet, mint a politikai kérdésekkel. És a vallás nevében iszonyatos nagy csalásokat és hazugságokat vittek végbe. Nagyon nézzünk oda az emberiséget meggyűlölő démonra, hogy mit tesz. Hogy ő hogyan találta meg ezt a hatalmat. És ennek a hatalomnak egy fogalommal mi a legsúlyosabb rontása az emberiségen. Ezt a következő alkalommal fogjuk meglátni, amelyet talán így is meg lehetett volna hirdetni a szórólapunkon. Így hirdetjük meg, hogy a két eljövetel összekapcsolódása, ezt így is meghirdethettük volna, hogy ez az emberiséget gyűlölő démon a legnagyobb reménységet akarja elvenni az emberiségtől, ezáltal a hatalom által. És mi a legnagyobb reménység? A bűntől való szabadulás. Ez az emberiséget gyűlölő démon azt akarja elérni, hogy az ember ne tudjon szabadulni a rosszból, de ezt olyan ügyesen akarja elérni, hogy tulajdonképp felajánlja azt az embernek, hogy szabaduljára rosszból, itt is megváltoztatva az időt és a törvényt, az ő útján, az ő felfogása szerint. És ilyen címet is adhattunk volna a következő előadásnak. a megbánás és a bűnbocsánat elvétele, a megbánás és a bűnbocsánat, Isten szerinti bűnbocsánat elvétele az emberiségtől. Ezt azonban, amit most elmondtam, ami tehát a kerete csak a következő előadásoknak, szeretném dokumentálni is, és itt kérnék még egy kis figyelmet a vetítésre.
2: A Dániel próféta Michelangelo freskóján, aki a könyvébe olyan álmokat és látomásokat jegyez be, amelyet valóban a reneszánsz felfogásának megfelelően csak egy mitológiai atlasz tud elbírni, szinte az egész világtörténelem, az egész világ rajta, szóval most az atlasz hátán nem egy földgömb van, hanem a Dániel könyve. Ugye Michelangelónak ezeken a freskóin keveredik a Biblia és a mitológia, itt nagyon beszédesen keveredik, még ha nem lehet jóváhagyni is, de beszédes, jellegzetes a keveredés. Dániel könyve valóban hatalmas kijelentésektől terhes könyv. Nem is véletlenül nem olvasták fel a középkorban, és mind a mai napig a hetedik fejezetet soha az életben nem hallja például egy ember. A második tesszalonikai levél második fejezetével egyetemben, aki olyan keresztény közösségbe jár, amely tudván tudja, hogy itt valami rávonatkozó kijelentés van. A következő képünkön látjuk Michelangelo után Rembrandt olajfestményén, hogy Dániel a látomások súlya alatt sokszor összeroskadt. Ez már a következő látomás kétszarvú kosát előlegezi ott jobb oldalt. A prófétát sokszor mennyei lény, angyal erősítette meg és állította talpára. Következő képünkön egy mai illusztráció a két látomásnak, bal oldalt a szobor, jobb oldalt a vadállat látomásnak a párhuzamáról. Tehát az, hogy ami bal oldalt a fémek, jobb oldalt annak megfelelőképp az állatok szimbólumával van kifejezve. Következő képünk a már látott Rembrandt részkarc, a leeső kő, ahogy megdönti a szoborkolosszust, a második fejezetnek a feldolgozása, Rembrandt metszete. Itt van Rembrandtnak a mai tárgyunkhoz készült metszete. Amit kihagytam a felolvasásból, de itt mondanám el, hogy miközben zajlanak ezek az állatkiemelkedések a viharzó tengerből, tehát itt látjuk az oroszlán, medve, párduc, fenevad és a szarvak és a kiszarv, azt már nem olvastam fel idő szűke miatt, hogy közben mennyei látomás bontakozik ki, megjelenik egy emberfia, aki megy az Úr elé, és ez az emberfia kifejezés itt van egyedül az Ószövetségben, innen idézte vissza Jézus Krisztus is Dániel könyve 7. fejezetéből. Az emberfia megváltott Krisztust jelképezi, aki megy majd az Atya elé, és ítélők ülnek le a mennyben, a negyedik hatalom időszakában megkezdődik a mennyei ítélet. Jézus a valódi birtokosa a mi földünknek, előkészíti a második eljövetelét, és ez a negyedik állat uralmának a vége felé lesz, és csak Jézus második eljövetele vet véget ennek a negyedik hatalom életének. Nincs földi erő, se állami, se egyházi erő, ami ezt a negyedik hatalmat megfékezni. Sőt, Jelenések 13. fejezetéből látjuk majd, hogyha a halálos sebet kapott is, a halálos sebe begyógyul, és csodálván az egész föld követi a fenevadat. De Jézus, ahogy előkészíti második eljövetelét, azért készíti elő az ítélettel, mert amikor másodszor eljön, már fel kell, hogy támassza a meghalt igazakat, és magához kell, hogy vonja az élő igazakat. Azoké lesz majd az újjáteremtett föld, akik valóban Jézust követték. És ennek a hatalomnak pedig akkor lesz vége. Rembrandt műve után nézzük a történelmi azonosítást. Itt azért ismételek, mert talán sokan nem voltak itt két héttel ezelőtt. Ez volt az új babiloni birodalom. Tehát az akkori lakott földnek valóban a köldöke, a közepe volt, a székváros pedig Babilon. Ennek a birodalomnak valóban jelképe volt az oroszlán. Ez egy hatalmas bazalt szobor, amit éppen második Nabukodonozor idejében emeltek, és Babilont jelképezi az oroszlán, és ez az ember, akit maga alá gyűr, ez a többi nemzetet. Maga Babilónia is így értékelte önmagát, mint hatalmas oroszlán, mint a nemzetek királyát. Azért találhatók a babiloni királyi udvarnak ezekben a mázas égetett domborművein. Hát itt van ez a dombormű, ezt nem akartam elszalasztani, egy kicsit jobbra hozzuk talán a képet. Tehát maga Babilónia is ennek tekintette magát. Tehát ezek a bibliai jelképek, ezek nem, hogy mondjam, ilyen speciális bibliai szimbólumok, hanem adva vannak a történelemben. És a Biblia mindig a legegyszerűbbet, a legkézzelfoghatóbbat és a legvalóságosabbat állítja elénk. Nem kell ehhez külön történelmi tanulmányokat folytatni, vagy titkos írást megfejteni. Hát ez volt Babilónia, ugye az Istárkapu Berlinben, ahova vitték a németek 1899 után. 20 évig tartott a német feltárás, gyönyörű, szép eredeti formában megmaradtak. Itt is az oroszlán ábrázolás, ez Nabukodonozor tróntermének a trónterméből való dombormű, és itt is az oroszlán ábrázolások. És ez volt a rekonstruált babiloni királyi udvar, ahova nem a téves az a Szemirámisz hagyományos Szemirámisz függőkertjei, Nabukodonozor függőkertjei. Ő akarta a sivatagi Babilonba behozni ezt a kényelmet, hogy az oázis, hogy oázis legyen a sivatag kellős közepén és ebben a beton dzsungelben, ami tényleg beton dzsungel volt, azért is nem formázta ki ablakokat, mert elviselhetetlen volt a hőség. Babilon egyébként majd elébünk jön más vázlatproféciákban is. Erre hivatkoztam Belsacár lakomája Rembrandt olajfestményén, emberi szív adatott néki. Mivel törődött Belsacár? Nem a közigazgatással, nem a közoktatással, nem a birodalom épségével, hanem azzal, hogy tivornyázzon. Általában, mint hatalmak és uralkodók szokták tenni. A tivornya legkellősebb közepén, 1000 ember karéjában nyílik meg a menny, és emelkedik ki egy kéz, és írja, hogy megmérettél, megmérettél, és híjával találtattál. És aznap éjjel elbukott, és ilyenné vált Babilon. Lerombolták, és csak a századfordulón ásták ki a hatalmas világvárost, és ezután jön Perzsia. Látjuk, hogy már a Médó-Perzsa birodalom sokkal nagyobb, mint a babiloni. A három hódítási terület is, egy Babilon, kettő Egyiptom, három Kis-Ázsia világosan kivehető. Ugye a perzsa nagykirály Kűrosz, a Bibliában Círusz néven szerepel Ézsaiás könyvében, és Esdrás, Nehémiás könyvében. És itt, ahol nem csak, ugye most az iráni Passargadaiban, ahol nem csak a perzsák fordultak meg, hanem Nagy Sándor is. Nagy Sándor ugye gyűlölte a perzsákat, de Kűrosznak mégis azzal áldozott, hogy helyrehozatta a síremlékét, mert Kűrosz volt a történelmnek valóban az egyik legnagyobb személyisége, a vallási toleranciának az egyik legnagyobb képviselője. A perzsa királyoknak a rezidenciáját láthatjuk még a Passargadai síremlék után, Perszepolisban, ahova a Biblia nem kalauzol el, csak Susába vagy Szuszán városába Eszter könyvében. A perzsák engedik haza a zsidókat. Ha valaki kérdezze, hogy miért ezek a világhatalmak, hát többek között ezek a világhatalmak formálták ki a történelem fősodrát, de ezek a világhatalmak voltak összeköttetésben egyrészt a zsidó, másrészt a keresztény hívő maradékkal vagy egyházzal. És itt jön Nagy Sándor, aki már Indiáig terjeszti ki a határait. A híres Isszoszi és Gaugamélai csatában, amelyet a pompeji falfestmény is megörökít. Hát íme a kinagyított részlet, Nagy Sándor, a világhódító Nagy Sándor, ugye ezek a részek lekoptak, megsemmisültek. A másik kinagyítás pedig a perzsa nagykirály, akinek a hadait ugye a legendás Isszoszi csatában szétveri. Ajánlom mindenki figyelmébe Harold Lamnak a Nagy Sándorát, ahol lenyűgözően tárja fel ennek az Isszoszi csatának a rejtelmeit, meg hát sokat ír erről a bizonyos Bukefáloszról, amely később a római korban is több évszázaddal Nagy Sándor halál után ábrázoltak Nagy Sándornak a lova. Aldorfel 16. századi festő volt. És a 16. században Nagy Sándor ugyanolyan eleven téma, mint nem tudom én, 5. Károly. Itt van a Bukefálosz, Alexander Magnus Nagy Sándor, ahogy hadba megy a híres, szinte mitológiai ló, ugye, ami győzelemről győzelemre vezeti. A 16. században nem csak festenek, hanem sor költeményt is írnak erről a bizonyos makedón emberről, Arisztotelész volt a nevelője, és 32 éves korában halt meg. Ennyi hadjáratot vezetett, összeszámolták, hogy az egyenlítő hosszával egyenlő Nagy Sándornak pár év alatt folytatott hadjáratainak az úthossza. És jön Róma. Látjuk világosan, hogy mennyire mondja a Biblia,

16. századi festő, amikor Nagy Sándor utána a másik nagy, a Nagy Konstantin állítólag ugye meglátja az égen a kereszt jelét, és e jelben győzzél, így veszi fel a kereszténységet, és szövetkezik emeli be a keresztény vallást és szervezetet is a birodalomba. Nagy Konstantinnak a korabeli idealizált képe. Nagy Konstantin szerettem volna mondani. Nagy Konstantin a 325-ös níciai zsinaton, az állam és egyház teljes összefonódása már a 4. század elején. Itt látjuk a császárt, aki a végighallgatva a zsinati sok csatározást és szóvitát maga fogalmazza meg, hogy mit kell tenni a kereszténységnek, és mit kell tanítani, sőt a húsvét időpontját is ő igazolja a zsinati atyák alapján. A híres nagykonstantini, álkonstantini adománylevélről is van mozaik, hogy a hagyomány szerint Nagykonstantin, amikor a halálát közelérezte, a Róma és Európa fölötti hatalmat az akkori pápának, Szilveszternek ajánlotta fel, első Szilveszternek, és így a római püspökökre szállt volna a hatalom. Úgyhogy amikor jönnek már a népvándorláskori törzsek, akkor már Rómát, lényegileg a megdőlt Rómát, nem is a császárság, hanem az új hatalom, Róma patríciusának nevezik először, később Róma püspökének, aztán a 8.-9. századtól nevezik papának, addig mindenkit papának neveztek, vagyis kedveskedő, familiáris megszólításban részesült Konstantinápoly, Jeruzsálem, Alexandria püspöke is. A 8.-9. században azonban azt mondja, hogy csak én vagyok a papa, vagyis a pápa. Nagy Károly a harmadik nagy, aki Európa közigazgatását, politikai és államrendjét lefekteti, és aki a római pápaság segítségére siet, az ő segítségével alázza meg a három királyt. Az első királyban a francia Didiét, a másodikban, illetve a francia harmadik Childeriket, a másodikban Aistulfot és Didiét a harmadikban tudjuk megkülönböztetni. Egy frank és két longobárd király, akit megaláznak, eltüntetik a hatalmukat, és a pápai állam szabadon fejlődik ki. Erről külön tanulmány szól, csak úgy, mint az egész Európát megvilágító nagy trón és oltár szövetségéről, ahol mindig a pápa játssza a nagyobb szerepet, hiszen ha ő ad Nagy Károlynak koronát, akkor hiába nevezik császárnak a világi uralkodót, de a császárt a pápa kreálta császárrá, ő fölötte áll a világi uralkodónak is. 8. Bonifácnak olvashatjuk a kísérő füzetünkben a híres Unam Sanctam Bulláját, de egyelőre még harmadik ince van előttünk, az inkvizíció bevezető 13. század elejé pápa, 7. Gergely után a leghíresebb pápa, és a következő képünk pedig konkrétan 9. Gergely, ahogy az inkvizíciót aláírja, tehát elkezdődik a 13. században, illetve teljes erejével tombol már akkor a nem hatalmi egyházhoz tartozók elleni üldözés. Ami aztán például Franciaországban, Toulouse ostromában, a katároknak, az albigenseknek a kiirtásában testesül meg, korabeli ábrázolások a császárságnak és a pápaságnak a szövetségéről, illetve írtó úgynevezett eretnek hadjáratairól. Persze a középkorban így ábrázolták az eretnekeket, hogy mi vagyunk az igaz egyház, bennünket ugye az angyalok teszik a püspök süveget a fejünkre, az eretnekek meg ilyen kutya formájú, nem is ember formájú, meg ilyen ördögi patás valakik, persze mindig a Bibliát szorongatják, mert arra hivatkoznak. Tehát döbbenetes, elhitető erő volt az egész középkorban, embereket megfélemlítő erő, hogy mi vagyunk a hatalom, a mi jogfolytonosságunkat biztosítja a római püspököknek a láncolata, és az eretnekek meg ilyen kutyák, meg ördögök. Ez nem más, mint a palermói inkvizíció. Jobb ezt nem teljesen nézni, de hát ha megnézzük, akkor megnézzük. Az inkvizíció valóban az emberi történelmnek a borzalma. 8. Bonifác Unam Sanctam Bullája 1302-ben úgy alapozza meg, hogy ott található először így kimondva a tétel, az egyházon kívül nincs üdvösség, és aki

0: üdvözülni akar, annak engedelmeskednie kell a római pápának. Aki ezt nem teszi, az elvész. Hát előbb talán hozzásegítjük megrövidítve kínjait. A következő képünk mutatja ennek a hatalomnak tényleg a világhatalmi igényét. Tehát ugye ez a tiara, a levegő, a föld és a víz hármas tagozódása szerinti tejhatalmat jelenti, a kettős kulcs pedig a világi hatalomnak és a mennyei hatalomnak, a mennybe való bejutás hatalmának a jelképe. Ezért mind a mai napig a Vatikánban is ez van, tehát ez a pápaságnak, hogy úgy mondjam, a címere. Ugyanezt láthatjuk Péter apostolnak a Szent Péter bazilikában látható szobrán, ugye ezt a hatalmas tiarát, amit aztán 6. Pál pápa eladott, és a szegények javára fordított. Újra visszatérek a két profécia összekapcsolatára.
1: Advent Net Rádió Magyarországról.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindannyiunkat a mai Isten tisztelet alkalmával. És egy Ellen White idézettel szeretném majd kezdeni, ami a világ ínségéről szól, de nem azért, hogy elkeseredjünk, hanem azért, hogy bátorságot nyerjünk ténylegesen arra, hogy ez munkát jelent a mi számunkra, ez feladat a mi számunkra, és tulajdonképpen ez örömüzenet a mi számunkra. Az utóbbi időben már egy jó ideje ténylegesen azzal a kérdéssel foglalkozom, hogy hogyan lehetne vigyázni a mi életünkre, vigyázni a gondolkodásunkra, vigyázni arra, hogy Istenben megmaradjunk, mert a balesetem után, amikor kiderült, hogy mi volt az oka, hogy a csigolya összecsúszás okozta tulajdonképpen ezt az érelzárodást a nyakamban. Utána ugye az orvos mondta nekem, hogy mikor rákérdeztem arra, hogy hát akkor most a jogosítvány marad, azt mondta, hogy igen, csak vigyázni kell. És hát mondom, hogy kell vigyázni. Hát azt a nyaktartót, azt bizonyos időközönként fel kell venni, ugye tartásra figyelni, hogy egyenesen legyen az embernek a nyaka, ne forduljon abba a pozícióba, amiben ugye veszélyes fordulni, azért ne nagyon sokat legyen az embernek. Szóval egy ilyen állandó vigyázási állapotot vezetett elő, és akkor, amikor az orvos ezt így elmondta, akkor én még nem is gondoltam arra, hogy ennek lelki értelme is van ténylegesen. Aztán, hogy később, már ugye ténylegesen a gyakorlás közben döbbentem rá arra, hogy hát ennek nagyon komoly lelki tanítása is van arra, hogy vigyázni, mert tulajdonképpen hát nekünk mit kell csinálnunk? Vigyáznunk kell. Vigyáznunk kell, mire kell vigyáznunk. Szóval most ténylegesen nem ezt vesézném ki, boncolgatnám ki, hogy mi minden, csak kiemelnék néhány, ténylegesen néhány gondolatot, de annak a hátterén, hogy miért olyan fontos számunkra ez a vigyázás. Miért kell magunkra vigyáznunk? Miért kell vigyáznunk a gondolkodásra? Miért kell az Istennel szerzett tapasztalatokra vigyázni? Miért kell vigyázni arra, hogy ténylegesen amit az Isten, amit mi nem is értünk, de amit az Isten nyilvánvalóvá tett parancsolatként, vagy ajánlásként, tanácsként, akkor azt cselekedjük meg, ahogyan Ábrahám is megcselekedte, nem értvén, hogy miért kéri a Jóisten tőle azt, hogy áldozza meg az ő fiát, mert megismerte az Istent, és biztos volt abban, hogy az Isten nem kér olyat, ami nem egyezne ténylegesen az ő szeretetével. Bizonságtételek a prédikátoroknak című kötetből. Olvasnám a 18. fejezetnek az első részét. A világ ínsége az a címe. Felvilágosultságával dicsekvő korunkban, éjféli sötétségben élő, majdnem teljesen bálványimádó világ áll szemben Krisztus egyházával. Jehova törvényét szinte egyetemesen elvetik, mellőzik, ezáltal a világ hasonlóvá válik Sodoma és Gomora városaihoz, mint a vízözön előtti napokban a föld megtelt erőszakoskodással. A szerencsejátékok, a rablás szinte közönséges, megszokott dolgokká váltak. A részegítő italok fogyasztása fokozódik. Sokan, akik szentségtelen kívánságaikat követik és követték, haszontalan életüknek öngyilkossággal vetnek véget. Mindenféle gonoszság és bűnözés terjeng a föld magaslatain, s akik beleegyeznek ezekbe a gonosz tettekbe, igyekszenek a bűnösöket büntetésüktől megoltalmazni, mentesíteni. A világot a létező romlottságnak még század részéről sem tájékoztatják. Az elkövetett kegyetlenségekről is csak keveset tudnak. Az emberek gonoszságának mértéke már-már betelt. Sátán többféleképpen szemlélteti, hogy uralja a világot. Befolyásolja emberek szívét, megrontja lelküket, magas állásokat betöltő férfiakról bebizonyosodott, hogy szüntelenül csak gonoszt gondolnak. Sokan csak gazdagodni akarnak, lelkiismeretlenek, vagyonukat bűnös úton módon szerzik, gyarapítják. Az Úr megengedi, hogy ezek az emberek egymás gonosz tetteit kipelengérezzék. Néhány gonoszságok világosan tárul a világ elé azért, hogy gondolkozó férfiak, akiknek szívében még él a vágy, hogy becsületesen és igazságosan bánjanak embertársaikkal, megérthessék,
Miért sújtják Isten ítéletei a földet? Az Úr megbünteti a világot bűneiért, felmutatja a föld a vért, és el nem fedi megölöttjeit többé. Az Úr nagy irgalmában meg akarja világítani a sötétségben tapogatózók értelmét, elméjét. Halasztja ítéleteit a megtéretlen világ felett azért, hogy világosságának hordozói megkeressék és megmentsék az elveszetteket. Felhívja földi egyházát, hogy ébredjen fel Sátán okozta testbecségéből, teljesítse kijelölt feladatát, nevezetesen a világ megvilágosítását. Egyházának szóló időszerű üzenete így hangzik. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságot, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Azért, hogy az uralkodó állapotokon segítsen, amikor sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. Isten megbízta egyházát, hogy vele együttműködjék, terjessze a bibliai igazságok világosságát mindenütt, akiket drága világosságnak hordozói és munkarészüket, feladatokat híven teljesíteni akarják, a következő ígéretet kapták. De rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik, és népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. Napjainkban a világ legnagyobb szüksége, hogy szemlélhesse Jézus Krisztust szentjei személyében. Isten azt akarja, hogy népe szent népként álljon a világ előtt. Miért? Mert az egész világ megváltásra vár az evangélium igazságának világossága által. Mialatt az egyház hirdeti az igazság üzenetét, és embereket hív ki a sötétségből Isten csodálatos világosságára, tagjainak az igazság lelke által megszentelt élete tanúskodjék a hirdetett igazság valóságáról. Isten azt akarja, hogy népe helyes viszonyban álljon vele azért, hogy megérthesse, mit kíván tőle mindenek felett. Nyilatkoztassák ki a világ minden küszködő lelke előtt, hogy mit kíván Isten, hogy mit jelent igazságot cselekedni, az irgalmasságot szeretni és alázatosan járni Istennel. Bárhol legyenek is, otthon vagy külföldön, legyenek mindenütt Isten törvénytartó népei. Legyenek biztosak abban, hogy bűneiket Isten megbocsátotta, és a magasságos elfogadta őket gyermekeinek. Ugye az elején a szerző nagyon tömören és nagyon pontosan tulajdonképpen szerintem ennél rövidebben és pontosabban meghatározni azt, hogy mi van ma, mi vesz ma körül bennünket, mit áraszt magában tulajdonképpen a média, meg hogy milyen jelenségekkel találkozunk a mai napon, szerintem nem lehet. Ugyanakkor bemutatja azt is, hogy ez Sátán uralmát mutatja, hogy ő uralja a világot, és befolyásolja emberek szívét, és hogy azok a viták, meg azok a leleplezések, ahogyan a világ fiai egymást leleplezik bizonyos helyzetekben, az nem azt a célt szolgálja, hogy mi a leleplezőkhöz csatlakozzunk, hanem azt a célt szolgálja, hogy mindazok, akik még gondolkodnak, meglássák tulajdonképpen a hatalman levőknek az ellentmondásos állapotát, és elgondolkozzanak azon, hogy miért sújtják Isten ítéletei ezt a világot. Ha most még nem látják ezeket az eseményeket, amikben élünk, Isten ítéleteinek, hogy Isten megengedi, hogy ténylegesen a gonoszság kiteljesedjen, akkor ezeknek a viták, ezekből a vitákból ténylegesekből, az egymásra való, az egymás gyengéinek, vagy egymás bűneinek a feltárásából lássák meg azt a gondolkodó emberek, hogy egyik se jobb a másiknál, hanem mindenki ugyanazt a gonoszságot szolgálja, de nem az a megoldás, hogy a másik hiányosságot leleplezzem, a magam bűnét követem, a magam elgondolása szerint. Hanem az Isten megbízta az ő népét az ő igazságának a hirdetésével. És azt mondja, hogy ebben a világban, amiben most éljük életünket, ebben a világban ő képes világoltatni az ő igazságát, hogyha vannak megfelelő eszközök, akik ezt a világosságot hordozzák. És a világosságnak a hordozása azon múlik,
hogy akik megismerték az Isten üzenetét, azok felvállalják-e azt, hogy az Istennel együttműködve megtanulják a vigyázást, azt az állapotot, azt a folyamatos állapotot magukévá teszik, amely tulajdonképpen biztosítja azt, hogy az Isten ereje megláttassék rajtuk. Mert az Isten az ő erejét azoknak, meg az ő dicsőséget azokon tudja világoltatni, akik ezt felvállalják. Ezt akkor tudjuk felvállalni, amikor rádöbbenünk arra, hogy nem csak az elméleti igazságnak a képviselése az, ami ténylegesen, amire vágyakozik ténylegesen ez a világ, hanem az Isten fiainak a megjelenése tulajdonképpen, ami után sóvárog, ahogy Pál apostol írja ezt. És ez akkor tud megvalósulni, amikor az Istennel való együttmunkálkodás, az együttműködés belső igényé válik az ember számára. Amikor a vigyázás nem egy olyan stressz helyzet, amit csak vészhelyzetre tartalékol az ember, feltétlenül egy ilyen felfokozott adrenalin szint kíséretében kell, hogy jelen legyen az ember életében, vagy hát nem, hogy kell, hogy jelen legyen, hanem úgy magától adódik. Ugye a vészhelyzet az adja magából ezt az odafigyelés, hanem egy nyugodt, békességben lévő, önmagával békességben és Istennel békességben lévő állapotnak, a vigyázási állapotnak kell lenni. Szóval nem egy olyan fajta békességnek, ami hogy mondjam, egy olyan befolyást áraszt, hogy ó, hát én ismerem az Istent, hát én békességben vagyok az Istennel, hát nekem nem árthat semmit, hát engem körülvesz az Isten az ő oltalmával, és hát én jól érzem magamat, és szóval nem egy ilyen fajta békesség, hanem az a fajta békesség, ami az aktív munkálkodást, ami az aktív tevékenységet, ami a bölcsesség, ami az isteni bölcsesség igényét hordozza magában, mert vigyázok arra, hogy ne a magam bölcsessége szerint cselekedjek. És most lapozzuk fel ténylegesen a Bibliánkat azon a ponton, amikor Józsuénak megígértetik az erő és a bölcsesség, jobban mondva a bátorság, jobban mondva, amikor találkozván az Úr angyalával, az első fejezetben leírtak szerint, Mózes halála után, fel kell, hogy vegye azt a feladatot, át kell, hogy vegye azt a feladatot, hogy vezesse a népet. És a Jóisten elküldi az ő angyalát, magát Jézus Krisztust, hogy megjelenjen és biztosítsa arról Józsuét, hogy vele is ugyanúgy lesz, őt is ugyanúgy fogja vezetni. Két dologra hívja fel a figyelmet. Azt mondja a 6. versben, hogy légy bátor és erős, mert te teszed majd a népet annak földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt. Azt mondja, hogy légy bátor és erős. Mint hogyha ez a kettő, ez külön választható lenne. Hát elvileg az emberi gondolkodás szerint ketté is választható, mert lehet valaki bátor, de nem biztos, hogy erős. Mert nem biztos, hogy fizikailag ugye erős. Yeah, lehet bátor a maga fizikai gyengesége mellett is, és lehet valaki nagyon erős, fizikailag erős, és lehet gyáva. Ugye? Szóval emberileg ez a két fogalom nem feltétlenül kell, hogy egymáshoz kapcsolódjon, de a Jóisten azt mondja, hogy mind a kettőre szüksége van annak, aki a népet annak a földnek örökösévé akarja tenni. És egy pillanatra gondoljunk bele, hogy ugye azt mondtuk, hogy,
hogy a Kánaánba való bevonulás időszaka az hasonlít tulajdonképpen ahhoz az időszakhoz, amiben mi éljük a magunk életét, meg végezzük a magunk szolgálatát, hogy az örök Kánaánba, az örökké valóságba való bevonulás előtti időszak népére is vonatkozik ez a felhívás, hogy legyen bátor és igen erős. De hogy legyünk bátrak és erősök, amikor folyamatosan azzal találkozunk, hogy gyengék vagyunk, hogy álhatatlanok vagyunk, hogy nincs bennünk kitartás, vagy inkább a rosszban tartunk ki, mint a jóban, mert ugye azt könnyebb cselekedni, az ugye adódik a magunk természetéből, viszont nem vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy amikor felfedezzük ezeket a gyengeségeket, ezeket a tökéletlenségeket magunkban, akkor oda menjünk az Istenhez. Mert tulajdonképpen mire kell a legnagyobb bátorság egy ember számára? Arra, hogy szembesüljön önmagával. Erre kell a legnagyobb bátorság. Hogyan tudunk szembesülni önmagunkkal? Úgyhogy belenézünk az Isten törvényébe, belenézünk az Isten igazságába, belenézünk az ő igéjébe, és ott feltárul, amikor olvassuk, feltárul a mi valós állapotunk. Ehhez nagyon nagy bátorság kell. És mihez kell erőt vegyünk? Amikor mindez megtörtént már az életünkben. Ahhoz kell erőt vegyünk, hogy felvállaljuk mindazokat a dolgokat, amire az Isten rávezetett bennünket. Ahhoz nagyon nagy erő kell, hogy az ember azt mondja, hogy igen, én megláttam a magam gyengeségét, de én erős szeretnék lenni. De én nem a magam elgondolása szerint szeretnék erős lenni, hanem az Isten elgondolása szerint. Mondhatjuk azt, hogy könnyű volt Józsuénak, mert hát ő ugye ott állt a nagy tömeggel, és teljesen tisztában volt arra, hogy ő emberileg teljes mértékben alkalmatlan ennek a feladatnak az ellátására. Ugye mögötte volt a pusztai vándorlásnak a tapasztalata, az, hogy hogyan viszonyultak az izraeliták Mózeshez, meg hányszor lázadtak, meg egyáltalán, hogy mi lakik az emberi természetben. Ugye ő megélte azt a tapasztalatot is, hogy őt Kálebbel együtt meg akarta kövezni a nép, amikor ugye a kémekkel együtt hazajöttek, és azt mondták, hogy bízunk az Istenben, az Isten ad nekünk erőt. Most ott állt ő, átvévén úgymond a pálcát Mózestől, és nem csoda, hogy az Isten angyala, amikor megjelent neki, azt mondta, hogy légy bátor és erős. Ha idáig bátor és erős tudtál lenni a hitben, akkor most legyél továbbra is bátor és erős, sőt, még bátrabb és még erősebb. Hát mi nem biztos, hogy magunkról el tudjuk ezt mondani, hogy eddig is bátor és erős voltál, és azért meg tudtalak téged tartani, és te minden tapasztalaton túl tudtál. Ugye Mózes nem mehetett be az ígéret földébe, Józsuébe mehetett az ígéret földébe. Ugye Jóisten neki, meg Káleb, ugye ők ketten voltak azok, akik bemehettek az első csapatból, azok közül, akik kijöttek Egyiptomból, akiket az Úr kivezetett Egyiptomból. De mi az, amihez ez a bátorság szükséges? Ugye először ugye beszéltünk arról, hogy arra kell vigyáznunk, hogy mindent, most felolvasnám a hetedik verset, mert ugye a hetedik vers adja meg ezt erre a választ, hogy csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent a törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe, attól se jobbra, se balra ne hajol, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozik, 8. vers, el ne távozik-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Avagy 9. avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős, ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. És ugye ezt ígéri az Isten a Biblia lapjain más helyen is. Azt, mint itt idézetként olvastuk, ugye Ellen White-nál, hogy az Úr dicsősége feltámad rajtad, te rajtad, az Ézsaiás könyvéből van, majd még Ézsaiás könyvéből, már még mást is fogok idézni. De
Hát ehhez ezt a bátorságot és ezt az erőt nagyon fontos elnyernünk. Ugye a 7. versben még a vigyázz szó is ott van. Azt mondja, hogy vigyázz, mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe. Hogy nagyon vigyázz arra, hogy a törvény szerint éld az életedet. Mindaz, ami feltárult előtted, azt erőben, bátorságban figyeljél rá arra, vigyázzál arra. Attól se jobbra, se balra ne hajol, ne térj el, és akkor leszel jó szerencsés mindenben, amiben jársz. Arról beszélj. Ugye a 8. versben olvassuk el, hogy el ne távozik-e törvénynek könyve a te szádtól. Arról gondolkodjál. Arról beszélj. Arról tegyél bizonyságot. Arról emlékeztesd magadat és mindazokat, akivel beszélgetsz. Ne gondold azt, hogy amit te megismertél, az csak neked szól. Hogy az csak rád vonatkozik. Hanem azról tégy említést mindenkor, amikor alkalom adódik rá, és mindig arra hivatkozzál, mindig az legyen a cselekedeteidnek az alapja. Gondolkodjál arról éjjel és nappal. Tulajdonképpen azt mondja, hogy máshol ne gondolkodjál. Hogy az embernek a gondolatai nagyon hamar elkalandoznak pillanatokon belül. Mint azt mondja, hogy máshol ne gondolkodjál, ne félj attól, hogy beszűkül a látóköröd. Hanem ha arról gondolkodsz, éjjel és nappal, ami az Isten törvényében felismertél, és van bátorságod arról éjjel és nappal gondolkodni, hát ehhez is bátorság kell, nem? Hát nem tudom, eszünkbe jutott te, hogy amikor a szombat igazságával találkoztunk ehhez, ez ténylegesen klasszikus példa szerintem minden élethelyzetre, amikor az Istenbe vetett bizalomról szólhatunk, gondolkodhatunk, hogy mi volt az ember belőször. Hát így is, alig-alig tudom összehozni a dolgokat, ténylegesen, hát egyedül, amit tehetek, van két kezem, van valami szakmám, van valami tudományom, hát akkor azt művelem, azt csinálom, mert abból élek meg, eltartom családomat, tudok másokat segíteni, meg mindent csinálni, hát most egy nap kiesen az életemből. Hát most akkor egy napot hagyjak ki, hát most mi lesz akkor? Nem? Az ember tele van gátlással, félelemmel, jó, elfogadom, mindent elfogadom, de hát akkor azt most hogy valósítsam meg azt meg a gyakorlatban? Kell hozzá bátorság? Kell hozzá erő? Kell hozzá erő? És így vagyunk mindennel. A legapróbb kérdésben is, ami a mindennapi életünket, a családi életünket, a határozatainkat illeti, mindenben így vagyunk. Mert az ember hajlamos a maga természete szerint, aszerint cselekedni, ami a világ bölcsessége, nem pedig az, ami az ember bölcsessége. Most ugye a szombatiskolánk is foglalkozott nagyon komolyan azzal a kérdéssel, hogy mi volt olyan fontos ugye a fogság után, hogyan kellett megtisztulnia a népnek, hogyan kellett eljutni arra a gondolatra, hogy mindent kitisztítani, minden, ami az Istennel nem összeegyeztethető, mind azt kitakarítani az életéből, a gondolataiból. Ehhez nagyon nagy bátorságra és nagyon nagy erőre van szükség. Mert az ember, hogyha csak bátorsággal rendelkezik, ugye, és nincs az isteni erő mögötte, akkor képes meggondolatlanul cselekedni. Akkor azt mondja, mártírként viselkedni, ugye? Oda csapni a lovak közé, és aztán pillanatokon alatt megoldani, mint a gordiuszi csomót, ugye, szétvágni. Pedig nem biztos, hogy az volt a megoldás. Én akkor, amikor az iskolába tanultuk, azt mondtuk, hogy hú, milyen jó dolog volt, hát milyen egyszerűen megoldotta. Pedig nem az volt a feladat. Nem az volt a feladat. Így is meg lehet úgymond oldani, ténylegesen, hogy szétvágom, de az Istennél nem ez a feladat. Az Istennél az a feladat, hogy megértem, hogy miért jött létre az a csomó, és én ki szeretném oldani. Én azt a görcsöt, én azt felszeretném oldani, én azt a görcsöt meg szeretném oldani. Ugye Ézsaiás, ugyanúgy Ézsaiás könyvében olvassuk Jézus Krisztusról, hogy amikor az ő szolgálatáról szól, hogy megold, a megkötözötteknek megoldást adjál. Ugye? Az kétszer is megjelenik Ézsaiás könyvében. Hogy ez legyen a feladat, a megoldás. A megoldás pedig csak abból adódik, hogyha az Istentől nyert bátorság és az erő együtt van. És ez megmarad végig. Ez megmarad akkor, amikor az ember
szembesül az igazsággal, szembesül önmagával, szembesül a feladattal, és eldönti, hogy ő nem futamodik meg akkor, amikor ezekkel szembesült, hanem szeretné a megoldást munkálni, szeretné a megoldás útján menni. És akkor jön a következő vigyázás, azt mondja, hogy vigyázz, mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon. Hogy miután elnyertük a bátorságot és az erőt a szembesüléshez, el kell nyerjük az Istentől, de azt már nem csak úgy elnyerjük, ugye, hanem azt igényelnünk kell, hogy az Isten adja nekünk a bátorságot és az erőt ahhoz, hogy világítani tudjunk. Hogy világítani tudjunk, hogy mindazt, amit az Istentől nyertünk, hogy azt tovább tudjuk adni. És most nyissuk meg Bibliánkat Ézsaiás könyvénél, és Ézsaiás könyvének az utolsó néhány fejezetéből, amelyek ténylegesen ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, néhány igén gondolkodjunk közösen. Az 54. fejezetnél nyissuk meg Bibliánkat. Mi történik akkor? És ténylegesen itt láthatjuk már azt, hogy ez a messiási, nagy messiási profécia után van az 54. fejezet, és annak a hátterén történhet meg tulajdonképpen az, amire itt felhív minket Ézsaiás. Azt mondja, újjunk te meddő, ki nem szültél, újjongva énekelj és kiálts, ki nem vajottál, mert többek az elhagyottnak fiai a férnél való fiainál, azt mondja az Úr. Szélesíts ki a sátorod helyét, és hajlékidna kárpityait terjesszék ki, ne tiltsd meg, nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet. Mert mind jobb, mind bal kézre kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítenek. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel. Mert férjed a te teremtőd, seregeknek ura az ő neve, és megváltód Izraelnek szentje, az egész föld istenének hivattatik. Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja Istened. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek. Búsuláson felbuzdultában elrejtém orcámat egy pillantásig előlet, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad. Ezt mondja megváltó urad. Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvíze, miként megesküdtem, hogy nem megy át többé Noé özönvíze e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő urad. Itt megállunk egy pillanatra, és ténylegesen gondolkodjunk el azon, hogy itt ténylegesen kikről beszél itt az ige. Kik azok, akik nem szültek, meg kik azok, akik nem vajuttak, meg az elhagyatottak, meg az özvegyek. Kik azok szerintünk? Mit gondolunk arról, hogy ezek kik? Hát lehetséges, hogy van ténylegesen, aki mondjuk egy az egyben szó szerint megfelel ennek a meghatározásnak, de igazából az Isten ugye mint teremtőjéről, mint az egybegyűjtéséről, mint ugye a saját népéről, ugye, mint azt mondja, a férjed vagyok, ugye, az ő népének, ugye? Mennyasszony, ugye? Eszünkbe jutnak ezek a hasonlatok a Bibliából, hogy tulajdonképpen azokhoz szól, akik érdemtelennek tudják magukat arra, hogy egyáltalán valamit is tegyenek az Úrért, mert meddők, mert ugye elrontották az életüket, mert nem jártak együtt az Úrral, mert felderült előttük az, hogy egyszerűen nem teremtek jó gyümölcsöt. Egyszerűen erőtlenek, gyengék. És azt mondja a Jóisten ezeknek ténylegesen, hát ugye a saját népének, mert a nép, amikor ugye elolvasta, ugye az Ézsaiás könyvének az első fejezetében, ott olvashatjuk, hogy mit mond az Úr az ő népéről, ugye? Hogy milyen állapotban van az ő népe.
hogy tulajdonképpen, amikor ez a szembesülés megtörténik saját magával, akkor azt mondja, hogy édes Istenem, hogy is tehetném, hogy lehetnék én bátor és erős, amikor olyan gyenge vagyok, amikor a legegyszerűbb egy elhatározásomat, azt, hogy mondjuk 10-ig számolok, mielőtt véleményt nyilvánítok, nem tudom betartani. Pedig olyan sokszor elbuktam már abban. És nem tudom betartani, akkor hogy szólhatok én egyáltalán arról, hogy én téged ismerlek? Hogyan világíthatok én egyáltalán? Hogyan tölthetem be azt a feladatot, amire engem elhívtál? Hogyan lehetek én bárkinek is példaképe? Hogyan én mondhatom a mellettem levő nyomorgó embernek, hogy hát figyelj, hát az Úr megváltott téged, az Úr örömöt szól te neked, ő nem kívánja tőled, hogy megmaradj a bűnödben, amiben éled az életedet. Van kiült, van reménység. Hogyan mondhatom, amikor az az ember láthatja az én életemben, hogy én következetlen vagyok abban, amit képviselek. Itt a Jóisten Ézsaiáson keresztül azt mondja mindenkinek, aki szembesül azzal, hogy meddő, aki szembesül azzal, hogy tulajdonképpen nem vajudott, mert még nem küzdött meg, még nem küzdött meg ténylegesen a saját megváltozásáért sem, nem, hogy egy másik ember megváltozásáért nem küzdött meg, nem vajudott vele együtt, ugye? Nem tudta ténylegesen életre hozni, az örök életre nem tudott vinni valakit, vagy nem tudott segíteni valakit, nem tudott jó példaként ott állni előtte. A maga elgondolása szerint azt mondja, hogy ne essél kétségbe, ne essél kétségbe, mert ez nincs rád bízva. Ez nem a te feladatod, mert én vagyok a te férjed. Én vagyok a te férjed, én vagyok az, akitől az erőt és a bátorságot nyered. Ugyan ott hagytalak egy szempillantással, ott hagytalak, hogy szembesülj magaddal, de azt is csak azért tettem meg, hogy lásd, hogy szükséged van rám. Mert akkor tudod a te világosságodat kiárasztani ténylegesen, akkor tudsz te bizonságot tenni, amikor folyamatosan igényled a jelenlétemet az életedben. Amikor úgy vagy velem kapcsolatban, mint a férj a feleségével a jó házasságban. Amikor ténylegesen, még ha nincsenek is együtt, mert ugye már különböző a munkaterületük, a mozgásterük, akkor is egyek. Mert az Úr az, aki összeköti őket. És úgy ismerik egymás gondolatát, úgy ismerik egymás, kényes pontjait, az elbukás lehetőségeit, hogy úgy küzdenek egymásért, hogy ténylegesen segíteni tudják egymást, világítani tudnak egymás életében. Nem azzal, számon kérik, hogy sárba tiporják, hogy megalázzák, hanem azáltal, hogy ott vannak abban a pillanatban, amikor tudják, hogy a másik vészhelyzetben van. És tulajdonképpen élővé tudják tenni, megfoghatóvá tudják tenni azt, hogy segítőtársként vannak ott a másik mellett. Hogy a Jóisten ereje most abban mutatkozik meg az ő életében, hogy oda rendeli a másikat mellé. És erről bizonyos a másik. És ez adhat erőt nagyon sokszor egy embernek, amikor tudja, hogy a társa, vagy a szerette, vagy a szülője, vagy a gyermeke, vagy valaki, aki ténylegesen az Istenhez kapcsolódik, az Istentől nyeri az erőt ahhoz, hogy neki segítője lehessen. És nincs arra utalva, nincs magára hagyva abban, hogy köteles legyen elbukni, hogy köteles legyen tulajdonképpen megint megbotlani, és megint elesni. Vagy ha elesett, akkor meg legyen bátorsága, és legyen ereje újból felkelni, hogy a kapaszkodó biztossága, a kapaszkodó bizonyossága ott legyen mellette. És ehhez a fejezethez csak a 14. verstől a 17. versig tartozik, vagy fűződik egy saját életbeli tapasztalatom is, amit engedjetek meg, hogy megosszak veletek, amikor számomra meg kellett küzdenem azért ténylegesen, hogy kitartsak a szombat mellett, nem azért, mert nem voltam meggyőződve arról, hogy a szombat az ténylegesen az Istennek a szentsége, hanem hogy
képviselni tudja mindazok előtt, akiknek a körében éltem az életemet, és a munkatársaim közegében, mert nagyon nagy támadásoknak voltam ténylegesen akkor kitéve, és sajnos voltak testvérek is, akik tulajdonképpen nem támogattak ebben a következetességben. Sajnos ők már nem testvéreink. És nagyon-nagyon-nagyon magamra hagyatottan éreztem magamat ebben az állapotban, és ténylegesen az embert megkísérti az a gondolat, hogy akkor most tényleg igaz, amit én a Bibliából felismertem. Most ez nem az én makacságom, nem az én csökönyösségem, nem az én megátalkodottságom, nem-e karrierizmus az, hogy én most ezt csinálom, nincs-e valami elvárásom az Istennel szemben, hogy én most minden áron ki akarok tartani ebben, hogy ez ténylegesen tiszta szívbeli indíték, vagy lehet, hogy megfertőztetett ez a gondolat. Nem lehetséges, hogy akkor sokkal könnyebben kellene, hogy menjenek a dolgok. Hogy lehetséges, hogy nem kellene, hogy ilyen mértékű ellenállásba ütközik a dolog. Vagy lehet, hogy a testvérek előtt valamit rosszul csinálok, vagy lehet, hogy ők mégiscsak jobban értik. Szóval az ember úgy érzi, hogy megzavarodott egy bizonyos ponton, amikor kétségei vannak ténylegesen önmagával, és ugye feltárul előtte az Isten igazsága, és következetes akar benne lenni. És a Jóisten megvigasztalt. Akkor pont ugye hát vigasztalások könyve, Izaiás könyvének ténylegesen a másik része, és valahogy ide menekültem, és nagyon sokat jelentett nekem akkor Izaiás könyve, és mindig, amikor elszomorodok, vagy valami okom van, akkor mindig fellapozom ezt, és elolvasom, és megnyugszom. És olvasok el közösen együtt, mert csak most már nem úgy nyugszom meg, mint akkor nyugodtam meg, hanem most már ténylegesen a tapasztalat szintjén, mint egy emlékoszlop állott előttem. Igazság eltel leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád. És ha összegyűlvény összegyűlnék, ez nem én tőlem lesz. Aki ellened összegyűl, elesik általad. Íme én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti, és fegyvert készít mestersége szerint, és én teremtém a pusztítót is a vesztésre. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbeszáll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr. Hatalmas ígéret ez. Mit mondja? Azt mondja, hogy az igazság által leszel erős, amit az igazságként felismertél, és te tudod, mert én meggyőztelek téged a szívedben. Te tudod, hogy az igazság, és hogy ez tőlem van. Ezt nem találtad ki, ebben te bizonyos vagy. Ugye, hogy az ember mondjuk nem tudja eldönteni, hogy a másik embernek az élete, a tapasztalata az már rendelkezik-e azzal a bagázzsal, hogy elvárható tőle valami. Ugye? Mert nem láthatok bele az ő gondolataiban. Lehet, hogy kívülről úgy látszik, mintha, de akkor se láthatok. És nagyon nagy hibát védhetünk, hogyha elvárást támasztunk a másik emberrel szemben, de azt megmondhatjuk, azt én, hogy tudjuk-e bizonyosan, hogy meggyőzött minket az Isten lelke belülről, a mi szívünkben, a mi gondolatunkban, arról, hogy igaz az, amit mi felfedeztünk. És ezáltal az igazság által, amit senki nem vehet el tőlünk, mondja az Isten, hogy ezáltal az igazság által leszünk erősek. Innen fog származni a mi erőnk. Nem az izomból, nem a tapasztalatból, jól bevált módszerből. Szóval nem ettől leszünk erősök, nem az ügyességünkből, hanem az igazság által, amit az Isten által megismertünk, leszünk erősök, és azt mondja, és ne gondolj a nyomorral. Itt nem azt mondja, hogy nem lesz nyomorúságod,
mondja, ne gondolj a nyomorral. Ne gondolj. Mert nincs mit félned és rettegéssel, mert nem közel hozzád. Lehet, hogy nagyon nagy nyomorúságban vagy, de ne félj tőle, mert, és ugye a további versekben, a másik kettőben, a 15. és 16. versben azt olvashatjuk, mert az én hatalmamban van. Mert az én hatalmamban van. Mert én vagyok az, aki teremtettem a kovácsot, meg teremtettem a pusztítót is. Én vagyok az, aki teremtettem. Ezt is, meg azt is. És azt mondja, még ha összegyűlnek is ellened, még hogyha ténylegesen úgy érzed, hogy az egész világ ellened van, és te egyedül vagy, még akkor se rettenj meg, akkor se veszíts a bátorságodból, mert azt mondja, hogy aki ellened összegyűl, elesik általad. Akkor én, amikor ezt olvastam, akkor én ezt csak reménységként tudtam elfogadni a Jóistentől. Hogy lehet, hogy általam elesik? Hát egy olyan gépezet van ténylegesen, ugye egy munkaadói mechanizmus, amelyeknek megvannak a maga szabályai, belső, meg elvárásai, törvényei, meg még nem tudom is, hogy ki fog én általam elesni? Meg egyáltalán nem is akarom, hogy bárki is elessen, mert hát én nem akarok senkit elejteni. Én szívem szerint meg szeretném menteni, szóval én nem arra vágyakozom, hogy most akkor én megdicsőjek a másik porai fölött, szóval én nem vágyakozom erre. De azt mondja az Isten, hogy ellened összegyűl, elesik általad. Akkor én nem tudtam, hogy ezt hova tegyem, de tulajdonképpen itt aztán tapasztalat mutatta meg, mert ez az iszonyatos feszültség, ez egy olyan másfél évig tartott körülbelül, és aztán még megtetőződött még egy fél évvel körülbelül. És akkor derült ki, hogy mindaz a gonoszság, mindaz a szándékosság, mindaz a törekvés, ami által engem el akartak gyengíteni abban, hogy én kitartsak abban, amit ténylegesen igazságként elfogadtam, az egy szempillantás alatt igazságtalanná vált. És nem nekem kellett védekeznem, nem nekem kellett hadakoznom, hanem az Isten egy szempillantás alatt megoldotta ezt a kérdést. Csak annyit mondok el röviden ténylegesen, hogy akkor többen is megvádoltak engem azzal, hogy rosszul végzem a munkámat. Hát az biztos, hogy iszonyatos stressz helyzetben voltam, és valószínű, hogy nem volt olyan tökéletes, mint ahogyan ők megszokták azelőtt, vagy nem tudom, hogy mind múlott. És hát eleve ugye az ördög, hogyha felhangolja az embereket, ahogy a hibát keresik, akkor fognak találni. Ugye? Szóval azon, hogy én hogy viszonyulok a másik emberhez, még mit látok meg benne, hogy azt látom, hogy mondjuk fáradt, és mondjuk azért valami nem ment neki, vagy szándékosan gondolom, az, hogy hát biztos ő most ki akar velem tolni, biztos most tudom is én keresztbe akar tenni az én előre menetelemnek, vagy valami ilyesmi. Ugye én olyan feladatot láttam el, hogy én zongorán kísértem hangszereseket, ezért tulajdonképpen ki voltak nekem szolgáltatva olyan értelemben, hogyha azt mondom, hogy én nem megyek szombaton versenyre, akkor most mi van? Ugye? Akkor... De, és tulajdonképpen ezt a kollégáknak egy része ténylegesen ezt úgy értelmezte, hogy én az ő karrierjüknek akarok ártani. Szóval az ördög pillanatokon belül ténylegesen, hogy azt a munkát, amit ők belefektettek ténylegesen a növendék nevelésébe, azt tulajdonképpen annak én keresztbe akarok tenni valami bigott szektáns gondolkodás miatt. Ugye? És mivel meg lenne az adottság, a tehetség ahhoz, hogy én ezt másképpen tegyem, ezért szándékosságot véltek felfedezni ilyen mögött. És a Jóisten ténylegesen ezt egy szempillantás alatt megoldotta. Azáltal, hogy igenis, amikor ugye megbetegedtem, meg ugye elfáradt az egész agyam, meg nem tudtam kísérni, meg le voltam lassulva, meg minden, még a betegséget is tulajdonképpen annak tulajdonították, hogy én meg akarom úszni. Azt mondták, hogy én nem is vagyok beteg. Azt mondták, ezt én kitaláltam, én egyszerűen nem akarok ebben részt venni, és én nem is vagyok beteg. És ezt híresztelték, ezt megbeszélték, ezen csámcsogtak, szóval ezzel foglalkoztak. Még más dolgokat is kitaláltak, meg minden,
Én, hát ez ellen hogy lehet védekezni? Sehogy nem lehet ez ellen védekezni. Én azt mondtam, édes Istenem, te tudod, hogy mit miért engedsz meg, nekem megadtad a békességet, engem kiemeltél, mert ugye a betegség által kikerültem ebből a kalamajkából, és eljött az a pillanat ténylegesen, ami által a Jóisten nyilvánvalóvá tette, hogy mindaz, amit összegyűjtöttek ellenem, az nem igaz. És megszégyenültek. Mert közvetlenül, mielőtt én kicsit megbetegedtem, volt egy rádiófelvétel, ami ténylegesen azt, szóval úgy működött maga ez a verseny, amire készült ez a rádiófelvétel, hogy számozottan mentek a felvételek a bizottságba, a nemzetközi bizottságba, és akik meghallgatták ezeket a felvételeket, ezek nem tudták, hogy tulajdonképpen ki fia, borja, honnan jött, kinek a tanítványa, melyik országból, szóval semmit nem tudtak róluk, kaptak egy számozott felvételt, kódolt felvételt, és azt meg kellett hallgatniuk, és ennek alapján kellett kiértékelni. És mondom, ez néhány nappal volt ténylegesen, mielőtt megbetagadtam, ez április 16-án volt, és május első napjaiban lettem rosszul, és meg volt a felvétel, ténylegesen nagyon-nagyon bizonytalannak éreztem magamat, meg azt gondoltam, hogy hú, milyen ilyen, meg olyan, meg amolyan. Még a kollega mondta, hogy hát azért ez nem is olyan rossz. Még ő mondta, pedig hát ugye ő volt az egyike azoknak, akik szították ezeket a gondolatokat, és megbeszélte. Hát az emberi elgondolás szerint hát ez természetes is volt, mert hát ő védekezett. Szóval ez nem ellenem irányult, ő tulajdonképpen magát védte. És ez volt áprilisban, és novemberben jött meg az eredmény. És az volt az eredmény, hogy 60 országból jelentkeztek a résztvevők. A 60 országból annak a fiatal embernek, akit én kísértem a felvétele, nyerte el az első díjat, úgy, hogy nem adtak ki második, harmadik díjat, és a kötelező darab külön díját is ő nyerte el. És ez mind az én kézreműködésemmel szól, ezt nélküle nem tudta volna megcsinálni, szóval nekem is ott kellett mellette lennem, vele együtt kellett gyakorolnom, és együtt kellett készülnöm. Úgyhogy ez, amikor nyilvánvalóvá vált, egy pillanat alatt eltűnt. Az emberek elfelejtették egyszerűen ezeket a gondolatokat. És akkor valósult meg számomra ténylegesen ennek az igének az értelme, hogy aki ellened összegyűl, elesik általad. De az Isten nem azt akarja, hogy mi hadakozzunk, hogy mi az erőnket arra használjuk, ne úgy világítsunk, hogy erősködünk. Az Isten azt szeretné, hogy úgy világítsunk, hogy minden élethelyzet, amiben belekerülünk, és netán ilyen, vagy még sokkal rosszabbba is belekerülhetünk, az nyilvánvalóvá váljék az ő munkája által, hogy nem igaz. Nem igaz az a támadás, nem igaz, ami ellen összegyűltek, hanem az az igaz, amit az az ember képviselt akkor. És én bizakodom abban, hogy ha nem is most ténylegesen ebben az életben, de majd az örökké valóságban én nagyon szeretnék találkozni azokkal az arcokkal, aki ténylegesen valahol a Jóisten meg tudott szólítani ezáltal. Biztos vagyok benne, hogy a Jóisten ilyen ajándékkal meg fog ajándékozni. Csak ahhoz világítani kell. És azóta, és ez nem lett egy állandó állapot, mert ugye azóta sok minden elmúlt és történt, és az ember bár belekerült is ténylegesen egy ilyen helyzetbe, de valahogy nem gondolta arra, hogy erre a bizonyosságra, erre a tapasztalatra, erre nagyon kell vigyázni. Mert abban az élethelyzetben, amikor a szombatról volt szó, akkor az egyértelmű volt, az friss volt, az első szeretetnek az állapotában volt, és a Jóisten ezt ténylegesen meg tudta áldani. És a hétköznapokban pedig mi van? A hétköznapokban akkor
Már szabad nem vigyázni? Akkor már szabad egymást megbántani? Akkor már szabad türelmetlennek lenni? Akkor már szabad ezt, szabad azt, szabadom azt. És magamnak mondom ezt elsősorban, mert az emberi természetem nagyon-nagyon csúnya, és nagyon rossz, és nagyon erősködik. De és azt mondja, hogy ne attól féljünk, hogy ténylegesen fegyver készül ellenünk. Mert azt mondja, hogy egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Hogyha bárki is olyasmit vár el tőlünk, ami a lelkiismeretünk szerint elfogadhatatlan, akkor ne féljünk türelmesek lenni. Ne féljünk türelmesek lenni a másik emberrel szemben. Ne akarjuk azonnal látni azt, hogy az Isten meggyőzte, meg bevégezte benne ezt a dolgot. Hanem valójában bízunk rá azt az Istenre, hogy akkor, amikor ebben a helyzetben vagyunk, akkor ez azért van, hogy világítsunk. Mert azért kerülünk szorult helyzetbe, azért kerülünk a természetünk szembesítésével szorult helyzetbe, mert az Isten adott egy területet, adott egy helyzetet, amiben nekünk az ő befolyását lenne hivatásunk árasztani. És az az élethelyzet nem azért adódott, hogy én elveszítsem a türelmemet, hanem azért adódott, hogy segítsek a másiknak az Isten mellett dönteni. Hogy vigyázzak magamra abban az élethelyzetben. Mert ahogyan fogok magamra vigyázni abban az élethelyzetben, úgy fogok a másikra is vigyázni. Mert ha én vigyázok magamra, ha megtanulok tízig számolni, akkor az Isten világosságként tudja a másik ember előtt ezt megmutatni. És ez hatalmas felfedezés számomra. Nem tudom, testvérek, hogy ti hogyan gondoljátok ezt. Az Isten csak ennyit kér. Amikor ő azt mondja később azt, hogy miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, gyűjtött kincseket azért, amit meg nem elégíthet, tulajdonképpen erről szól. Hogy mi hajlandók vagyunk pénzt adni, fizetni, erőt kifejteni, hegyeket megmozgatni, mindazért, ami nem kenyér, aminek nincsen értelme, és aminek ténylegesen értelme van az, hogy a mi emberi természetünk megváltozzon, mert csak ennek van értelme, ennek az életnek, az élet küzdelmeinek csak azért van értelmük itt ezen a földön, hogy mi megváltozzunk. És mindezt, ezt a célt szolgálják. Erre kellene összpontosítanunk minden erőnket, és minden befektetésünket tulajdonképpen ebbe kellene bele tennünk. És ugye itt az 55. fejezetben, ugye a 6. versben azt mondja, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta. És a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban. Nem az én gondolataimat

Ilyet keressük, amíg megtalálható, amíg van idő az ő megtalálására, keressük, és könyörögjünk azért, hogy az Isten mutassa meg nekünk, mit kell elhagynunk, mutassa meg nekünk a szorult helyzetben, mit kell cselekednünk, mutassa meg nekünk azt, hogy meddig maradjunk csöndbe, vagy mikor szóljunk. Mert mi vigyázunk, vigyázunk, vigyázunk arra, hogy világítsunk. Vigyázunk arra, hogy az Isten dicsősége rajtunk megláttassék. Hogy még véletlenül se ártsunk azáltal, hogy a magunk erejét próbáljuk használni mások megmentésére. Mert magasabbak az ő útjai, és az ő gondolatai, ami gondolataitunknál, és hogyha most nem értünk valamit, akkor eljön az az idő, amikor majd megérteti velünk, hogy akkor miért volt el szükség. Ne legyünk türelmetlenek. Szeressük ők igazán, ténylegesen úgy, ahogyan ő szeret bennünket. És a 60. fejezetben olvashatjuk azokat az igéket, amivel indultunk télen az Ellen White idézetnél, hogy kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságot, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik, és népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. És aztán leírja itt, hogy mi minden történik akkor, amikor ez a világoltatás megtörténik. És nem tudom, én valamikor, amikor nagyon sokáig úgy olvastam ezt, hogy ténylegesen ez valami tömeges jelenség lesz, hogy most akkor itt van az Isten népe, és akkor most tömegek jönnek valahogy valahonnan. És ugye, nem tudom, most amikor gondolkodtam rajta, akkor úgy eszembe jutott, hogy hát lehet, hogy ilyen is lesz. De szerintem ez mindenkor a világoltatásnak az arányában kell, hogy történjen, nem? És lehet, hogy ez világméretekben tömegek lesznek, de lehet, hogy a mi előttünkben csak egy lesz, vagy kettő lesz. Hogy ne várjuk mi azt, amikor tömegek jönnek, meg mennek utánunk, meg... Szóval ne várjuk ezt, hogy egyen-egyenként tömegeket vonzunk magunk után. Ez keveseknek adatik meg ténylegesen. És azoknak a teherbírásuk is valószínű sokkal nagyobb, ténylegesen, hogyha az Isten ilyesmiket bír rá. Mi ne várjuk azt, mi azt arra akarjunk alkalmassá válni, hogy amikor adódik az alkalom, amikor Isten támaszt ténylegesen pusztítót. Ugye, hogy ott olvastuk az előző igében. A pusztítót, amikor ő támasztja. Akkor lehet, hogy azért támad az a pusztító, hogy aztán megszelidüljön. Hogy azért éljük meg mi ténylegesen a pusztítóval való találkozást, hogy majd, hogy nem elpusztít minket ténylegesen, ha nem is fizikailag, lelkileg, de lehet, hogy fizikailag is, hogy a világosságot kiárasztjuk rá. Hogy az Isten hatalma megnyilvánuljon, hogy ne féljünk tőlük. A gyerekekkel, Timikével, meg Noával beszéltünk, ugye Dánielékről, ugye a talentumokról beszéltünk ma az órán, hogy milyen talentumokat adott a Jóisten ténylegesen azoknak az ifjaknak. De mennyivel megsokszorozta akkor, amik ők eldöntötték, hogy ők az Isten igazságá mellett kitartanak, amit arról az Isten meggyőzte őket, és nem foglalkoztak arra, hogy mi lesz a következő nap, vagy mi lesz a következő pillanatban. Az Isten lelke meggyőzte őket, és ők amellett tették le a voksot, hogy ők az Isten képviselik. Nekik ez a feladatuk. Hogy ők az Isten képviseljék ott és abban a helyzetben, amikor az Isten azt a helyzetet létrehozta. Nagy volt a pusztítás esélye? Nagyon nagy volt a pusztítás. Ott volt az egész birodalom ellenük. Elpusztulhattak volna egy szempillantás alatt ténylegesen. De az Isten azért adta meg ezt a helyzetet nekik, és ők az Isten bölcsességét elfogadva és kitartva benne felismerték, és hogy világosságul legyen. Nem csak a saját maguk számára, nem az ő dicsőségükre, az Isten dicsőségére, az egész babiloni birodalomba, az Isten dicsőségét tudják képviselni. Ennek mi lett a jutalma? Hogy 10-szerte nagyobb bölcsességben részesültek, mint bárki azelőtt a babiloni udvarban. 10-szerte nagyobb bölcsességet.
ha bölcsességre vágyunk,

0: És itt is ténylegesen egy Zsoltár igét engedjetek meg, hogy beidézek a 119. Zsoltár 100. versét. Ez egy nagyon szép ige. Itt a Zsoltáros leírja azt, hogy mi előrelátó vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. Előrelátó vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. Ugye a fiataloknál felmerül az a kérdés, hogy mikor vesznek engem komolyan? Mikor jön ez a pillanat az életemben, amikor komolyan vesznek engem, ténylegesen a felnőttek? Mert mindig csak azt érzem, hogy ebben is hiányosságom van, abban is hiányosságom van, itt is tökéletlen vagyok, ott is tökéletlen, itt nincs elég tapasztalatom, ott nincs elég tapasztalatom. Olyan jó lenne már tapasztalatnak lenni, hogy komolyan vegyék azt, hogy az ember ténylegesen képes felelősségteljesen gondolkodni. Azt mondja, hogyha az Isten törvényéhez ragaszkodunk, akkor az Isten meg tudja adni ezt a bölcsességet. Ne mi döntsük el, mi a bölcsesség, és ne olyan bölcsességgel után vágyakozunk, amire a világ csábít bennünket, meg amíg a világ bölcsességként elismert, hanem arra a bölcsességre vágyakozunk, az előrelátás bölcsességére, ami csak az Istentől van. A televízió tele van jós programokkal, nem tudom, tudjátok-e. Többenetes. Nemrégen derült ki számomra. Egyszerűen lehet jó sokhoz folyamodni a televízió egyenes adásán keresztül, és ők árasztják a maguk befolyását tulajdonképpen, és piramist építenek, mindenféle szörnyűségeket csinálnak, és a kívánságokat abba berakják, és energiákat hoznak mindenfelől. Szerencsét gyártanak. Ilyen világban élünk. Ilyen világban élünk. Ilyen emberekkel vagyunk körülvéve. Ilyen embereket kell megszólítanunk. Ilyen emberek előtt kell világítanunk. A sátán hatalmas mesterkedésein keresztül az Isten azt mondta, hogy a pusztító csak addig pusztíthat, amíg én azt engedem. De ha te készen vagy, és világítani tudok rajtad keresztül, akkor a pusztítónak nem lesz hatalma. Se feletted, se a felett, akinek a jelenlétében neked világítaniod kell. Egyetlen egyet kért, semmit ne engedj be. Ugye Jeruzsálem kapuin, ahogy a szombatiskolában tanultunk, ne kösz szövetséget, ne kösz házasságot, ne engedj magadhoz közel ténylegesen, hogy a lelked felett uralj, a lelkedet uralják. Olyan emberek, olyan gondolatok, akik elválaszthatnak téged én tőle. Legyek szent a te számodra. Minden pillanatban, és örülj annak, hogy ebben a szentségben, ennek a szentségnek a jelenlétében élheted az életedet. Ne számíts arra, hogy ma még vétkezhetem, mert az Isten úgyis szeret téged. Kívánom mindannyiunk számára, hogy így tanuljunk meg vigyázni, hogy ez legyen a legörömtelibb állapot az életünkben. Hogy vigyázzunk arra a világosságra, amit az Isten már megadott nekünk, és hogy ezt a világosságot alkalmassá váljunk másoknak továbbadni. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük, Urunk, hogy így nagyon szeretsz bennünket, hogy elrejtesz mindentől, amit akaratod ellenére megtámad bennünket, vagy megtámadhat bennünket. Egyetlen egy dolog elől nem tudsz minket elrejteni, önmagunk elől. Köszönjük, hogy feltárod előttünk mindazt, amit bennünk látsz, az ige által, és kérsz minket arra, hogy vegyünk tőled bátorságot és erőt, ahhoz, hogy szembesüljünk ezzel, és hogy a szembesülés mellett válasszuk azt, hogy kérjük tőled az erőt mindazoknak megcselekvésére, amit kérsz tőlünk. Hogy ne riadjunk vissza attól, amit megláttunk a szembesüléskől, hanem kérjük az erőt,
1: és a vigyázás igényét, a vigyázás ébren tartását te tőled, hogy ez örömteli lehessen a mi életünkben, mert ezáltal valósulhat meg a mi világoltatásunk, ezáltal mutatkozhat meg a te dicsőséged mi rajtunk, mindazok számára, akik szemlélik a mi életünket, akik látják a mi elesésünket, felkeléseinket, és akik még ugyan engednek a pusztító gondolatok, a pusztító szokások hatalmának, de már ébredezik bennük az a gondolat, hogy lehet, hogy így értelmetlen életük. Istenünk, segíts, hogy a te erőd által tudjunk megállni, és ezt a világosságot megvalósítani, betölteni. Jézus Krisztus nevéért jöttünk te hozzád. Amen.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kérném szépen, hogy helyezkedjünk el, és 2015-ben folytatjuk tovább a két éve megkezdett sorozatunkat. Magyar költőknek a füves könyveiből néhánnyal tetszenek találkozni, úgy mint Babits Mihállyal, Arany Jánossal, Pirinszky Jánossal, de van Jézus Krisztus füves könyve is, amit válogattam, tehát Jézus Krisztus mondásai tematikus csoportosításban. Egyéb más könyveket, még idei naptárt is találhatunk itt az asztalon, de sorozatunknak ez a kísérő könyve. Ebben több száz nem csak magyar, de európai költő verse foglal helyet különböző csoportosításban, ez 1000 forintba kerül ez a könyv. Viszont megkezdtem a nagyobb arányú és csak magyar verstermésnek a tematikus rendbe csoportosítását, ez karácsonyra jelent meg Világszem címmel. Egyébként a kifejezés Babits Mihály kifejezése és épp egy Reményik Sándorról szóló írásában található. Mondván, hogy a költőnek a szeme azért világszem, mert a világ minden dolgára kell, hogy figyeljen. Innen ez a cím. És én körülbelül 120 fejezetbe soroltam be a magyar költészetnek a legszebb, számomra legszebb költeményeit. Vannak itt édesapa versek, édesanya, szülőföld, otthon, de ugyanígy a második kötetben lesz majd igazság, szeretet, boldogság, hit, istenes versekről. 5 nagy tételbe, ugye az alcím Világszem magyar vershangverseny, Petőfia karmesterő vezényli ezt az egész több mint 1000 versből álló hangversenyt. Babits mondja a bevezető szavakat. Tessenek majd belenézni, mondom, a második kötet húsvétra jelenik meg, ilyen albumszerű elrendezésben van, hogyha az ember kinyitja, akkor 6 hasábon sorakoznak egymás mellett a versek, hogy össze lehessen hasonlítani, hogy például himnusz nem csak Kölcse írt, hát van itt a himnusz a békéről Radnóti, vagy himnusz minden időben Nagy László. Csak 20 fejezet a hangolás, amiben himnuszok, ódák, elégiák, episztolák, szatírák, fragmentumok, tehát a magyar költészet legszebb darabjai, és aztán utána jön ez az 5 felvonás, amelyben a témák sorakoznak, ez 4500 forint egy kötet. A mai alkalommal elkezdjük az erdélyi költőknek a vizsgálatát, és első helyre Reményik Sándort állítottuk. Mindenkit köszöntök, és akkor el is kezdeném az előadást. Reményik Sándor nevét még 20-30 évvel ezelőtt nagyon kevesen ismerték, most már nagyon sok kiadása van, a Napkiadó is elkezdett egy ilyen a költőkről szóló sorozatot megjelentetni, még lehet kapni néhány boltban. Lehet, mert kell címmel Reményik Sándor emlékezete a róla szóló írások, levelei. Ez olyan, mint régen az Így élt sorozat, amit még a 60-as, 70-es években adtak ki, annak egy igényesebb változata. Reményik Sándor 1890-től 1941-ig élt, tehát 51 évet élt meg, ez egy nagyon rövid életkor. Ennél csak 1-2 évvel élt többet persze Kosztolányi és Babits Mihály is, akik kortársak voltak. Mindegyik elragadtatottan emlékezett meg róla. Babitsnak az Erdélyi költő című írását ajánlom, ez teljesen benn van ebben a kötetben. Tehát a Reményikről szóló legszebb írás. Babits Mihály az Erdélyi költő. Én Reményik Sándor életrajzából azt emelném ki önöknek, amivel nem nagyon tetszenek találkozni, és én sem akarom kegyeletsértésnek tartani azt, amit elmondok róla, de ezt el kell mondani róla. Reményik Sándor egyetlen sarja egy olyan családnak, amelyben az édesapa nagyon ismert és nagyon keresett építészmérnök volt. És olyan jól keresett, hogy óriási vagyont halmozott össze, és azt tette a gyermekével, hogy az egész vagyonát ráhagyva tulajdonképpen arra kárhoztatta a gyerekét, hogy soha nem kellett dolgozni az életében. Most, hogy vannak költők, akik szegények, alig tudnak megélni, mert nincs nekik még a betevő falatra se pénzük, hogy Petőfi, Nyomorok, Debrecenben, meg ilyesmik vannak a mi emlékezetünkben, De van a magyar költészetben egy Reményik Sándor, akire az édesapja, aki nem bankár volt, mondom, egy nagyon tisztességes építészmérnök, aki egy gyönyörű nagy kastélyt is tervezett, fel is épített, és Reményik ebben élt, egy családnak egy 3-4 emeletes kastélyában, és a legjobb iskolákat járhatta ki Kolozsvárt, és utazhatott ugye a Trianon utáni vidéken, és hát Budapesten gyógykezeltette magát, és így tett szert személyes barátságokra is. Ezt azért szeretném elmondani a kezdet-kezdetén, mert ez egy nagyon nehéz pályaindulás. És tessen kell képzelni, valakinek nem kell dolgozni. És megél, fényűzően megél, nem kell küzdeni a napi betevő falatért, és megteti azt, hogy folyóiratoknak is úgy ír verseket, prózát, hogy ő nem kér érte semmit. Minek kérjen érte, amikor még ő tudna fizetni érte. És hát a Trianon után ugye Erdélyben föl kellett állítani egy magyar kulturális életet, el kellett indítani folyóiratokat, könyvkiadást, ezeket is tudta támogatni. De azért érdemes ennél megmaradni, ennél az életrajzi ténynél, mert Reményiknek az a megfoghatatlan, sokszor szentimentális, sokszor olyan elégikus költészete innen értető, hogy az élet nagy kihívásával, harcaival személyesen nem találta szembe magát, mert hát jó sorsa ilyen pályautat engedélyezett neki. Aztán megint mondom, hogy nem a kegyeletsértés, ez se ugye kegyeletsértés, de hát ezt el kell mondani. Igézetében mondom, hogy Reményik Sándornak nincsenek szerelmes versei, illetve 3 hölgyhöz, megözvegyült hölgyekhez vannak, az egyik katolikus volt, másik evangélikus, harmadik református, de vannak olyan versei, amelyet Babits Mihály, amelyeket Babits Mihály Ady Endrének egy érdekes szavával szerelmetlenségnek nevezett. Szerelmetlenség. Vagyis az, hogy ő igazából nem volt szerelmes, ő nem akart családot alapítani, ő egy végletesen érzékeny, elvonuló ember volt, aki egy evangélikus lelkész, akiről most egyébként a Duna Televízióban filmet adtak, Járosi Andor, Járosi Andor körében élt, aki szerette az értelmiségi és író-költő társaságokat, és olyan plátói szerelemmel volt a másik nem iránt, megmaradtak levelei meg versei ezekhez az asszonyokhoz, mondom, általában megözvegyült asszonyok ezek, de Babits úgy mentegeti ebben az írásában, hogy ezért ne ítéljék el Reményiket, mert ugye megint a költőkre gondolunk, hát a költők általában a szerelmes versekkel lépnek fel, meg szerelmes verseikről híresek. Persze van néhány kivétel, mert ugye a szomorú szerelmes versek költője Vajda János, akinek az örök kikösének vallotta Reményik magát, vagy Juhász Gyula, aki szintén nagyon magányos volt, és csak ilyen távoli szerelmi ábrándozásai voltak. De Reményik még az ő körükből is kiválik, mert mondom, hogy ő neki a szerelemről, vagy a családról, vagy a családalapításról így általában talán a nagyon jól szituált helyzetével összefüggésben is nem voltak elképzelései. Sokszor ezzel a csipke galléros kisfiú képpel mentegeti magát, ugyanakkor azt mondja, hogy ő gyerekkorában volt ilyen tiszta tekintetű, azután már nagyon sok betegsége volt, és az élet sok-sok visszássága őt is kikérte magának. Egyik ilyen szerelmének írja, hogy ő benne ezt a csipke galléros gyereket lássa. Ez is érdekes, hogy valaki 40-50 éves korában arra hivatkozik, hogy ő 8-10 éves korában levő fénykép alapján ítéljenek meg. Tehát egy nagyon különös alkat ez a Reményik, egy nagyon különös alkat emberileg is, ha nem lenne költő, akkor is egy érdekes alkat. Nos, ez mint költői alkat, mit tud létrehozni egy ilyen ember? Nyilván létre tud hozni finom megfigyelésen alapuló verseket, létre tud hozni olyan kis verseket, amelyekkel ő betört a magyar költészetbe, és amelyeknek bizonyos értelemben párjuk nincsen. Tehát azért nincsen párjuk, mert azt mondja Pilinszky János egy helyütt, hogy a mi költészetünkben vannak komoly hiányosságok. mert nekünk nagyon nagy közéleti költészetünk van, nagyon nagy hazafias költészetünk van, de például mondja Pirinszky, a mi költészetünkből hiányzik a vallomásos jelleg, hiányzik a bensőségesebb tónus, hiányzik az, ami a franciáknál, főleg a németeknél vagy szlávoknál megvan, hogy egy költő őszintén bensőségesen vall a saját belső küzdelmeiről, például a hit küzdelmeiről is. És azt mondja Pirinszky, hogy ez nagyon hiányzik a magyar költészetből. Mivel Reményik ezt a hiányt pótolja nagyon sok versében, ezért tudott ő az 1920-as évektől berobbanni a magyar költészet vérkeringésébe, nem csak azért, mert határon túli költő volt, hanem mert ezt a hiányt pótolta. Nézzünk erre egy példát. Csak híres verseket fogok ma este önöknek olvasni. Reményiknek van 10-15 híres verse, nagyon jó verse, de már Sárközi György megmerte írni, hogy Reményiknek nagyon sok a rossz verse. Olyan sok a rossz verse, hogy nehéz őt olvasni. Azért nehéz olvasni, mert az ember, ha néhány jó verset elolvas egy költőtől, óhatatlanul azt várja, azt a színvonalat várja, és amikor aztán beleütközik az ember, hogy olyan sok rossz verse van, hogy szinte kedvetlenül letesszük a kötetét, hogy ennyi sok rossz verset hogy mer valaki magának megengedni egyáltalán, mert rossz verset mindenki írt, de nem mindenki közölt. Mondjuk Ady Endre is nagyon sok rossz verset írt, de mondjuk az első két kötetét úgy kicsit mellőzte, és azt mondta, hogy ezt azért ne tegyék emberek elé. Vagy Babics is annyira megritkította a verseit, hogy egy 30 évvel ezelőtt Meltzer Tibor, egy irodalomtörténész, egy külön kötetet adott ki a Babicsnak, kötetbe fel nem vett, nem is annyira rossz verséből, de azt mondta, hogy hát ezt úgy magamnak írtam, pro domo, ahogy mondta, pro domo, házi használatra, de Reményik ezeket közölte. És ezekkel önöket nem szeretném untatni, ebbe a versgyűjteménybe én vagy 10 Reményik verset választottam be, talán a legtöbb verssel ő szerepel, mert ennek a versgyűjteménynek a célja az, hogy a magyar költészetnek a hitküzdelemmel, az istenkereséssel kapcsolatos verseit csoportosítsa. A szőnyeg visszája, biztos sokan ismerik Reményiknek ezt a rövid 12 soros versét, a szőnyeg visszája. Kétségbe estem sokszor én is a világon és magamon. Jó kezdés, nagyon egyszerű kezdés, de nagyon fontos húrt pendít meg, hogy a világot szemlélve is van mind kétségbe esnünk, és hát ha őszinték vagyunk, a magunk életében is nagyon sok kétségbeejtő mozzanat van. Tehát rögtön megragadja a figyelmet, kétségbe esem sokszor én is a világon és magamon, gondolva, aki ilyet alkotott, őrülten alkotott svakon. Van benne egy ilyen kicsit szinte már Isten káromlásig menő, megint csak a feszültséget erősítő két sor, hogy jött létre ez a világ ennyi bajjal, ennyi gonoszsággal, ennyi visszásággal, és az ember is valami kiismerhetetlen lény, hát így kerültünk mi ki az Isten kezéből. Hát mit alkotott az Isten? Mint amikor Vörös Marti azt mondja a nagy versében, hogy az Isten, amikor az embert alkotta, akkor megőszült, nem hajszálanként, mint a boldog ember, egyszerre őszült az meg, mint az Isten, ki megteremtvén a világot s az ember, te félig Isten, félig állatot, elborzadott az ordon műfelet és bánatában őszlett és öreg. Az Isten beleőszült abba, hogy az ember mivé lett. De ott legalább Vörös Marti azt mondja, hogy az ember lett ilyen rosszá, nem biztos, hogy eredetileg ilyen rossz volt, de Reményik azt mondja, hogy kétségbe sem sokszor én is a világon és magamon, gondolva, aki ilyet alkotott, őrülten alkotott és vakon. Tehát ő Istennek tulajdonítja ezt, hogy ilyen szörny szülemény jött létre, mint az ember. De aztán balzsamként megenyhít egy drága testvér halk szava. Nagy tével a testvér. De aztán balzsamként megenyhít egy drága testvér halk szava, ki még itt járt föld angyala volt, s most már a mennynek angyala. Sejtelmesen beszél Jézusról, nem akarja néven nevezni, testvérnek nevezi, aki itt a
1: menny küldötte, tehát angyala volt, de most már újra a mennybe van, tehát azért tudjuk, hogy kiről van szó, de érdekes, hogy tovább fokozza a feszültséget a versében. Na mit is mondott akkor Jézus az emberről? Miért nem kell kétségbe esni? Miért enyhített téged meg? És Jézusnak mely szava enyhített meg? És akkor most idézőjelbe teszi, mintha Jézus ezt mondta volna, Jézus soha nem mondott ilyet, de az biztos, hogy Jézus tanításaiból mondjuk összerakható ez, amit itt Reményik mond, Jézus szavaként. Tehát most jön idézőjelbe, mintha Jézus mondaná. A világ Isten szőtte szőnyeg. A világ Isten szőtte szőnyeg. Mi csak visszáját látjuk itt. Mi csak visszáját látjuk itt. És néha, legszebb perceinkben, a színéből is valamit. Tehát mi az, ami Jézustól számára balzsamcsepp? Az, hogy a világ nagyon bonyolult, nagyon kiismerhetetlen. Mi nem a szőnyegnek a színét látjuk, hanem a fonákját látjuk, a visszáját látjuk. Ezért ne keseredjünk el, mert ha következtethetünk a fonákjából, hogy azért milyen lehet a színe, ha visszájából következtethetünk, hogy milyen lehet a színe, majd valamikor összeáll ez a szőnyeg, majd az Isten ítéletében, amikor az Isten jobbra-balra elválaszt majd embereket, és egy új világot indít el, akkor majd valami ki fog derülni. Még egyszer felolvasom önöknek, mert lehelet finom kis vers, de ebben a lehelet finom versben nagyon sok a feszültség, nagyon sok a rájátszás, nagyon sok a visszatartás, a sejtelmesség, és végül is kikerül, ez egy 43 éves költőnek egy nagyon figyelemre méltó alkotása. Na, ilyen a magyar költészetben valóban kevés van. Ilyen költeménye, ilyen rövid lehelet, finom, sejtető költeménye, ilyen se Vörös Martinak, Petőfinek, Aranynak is nem nagyon van, nagy költőinknek sincs. A magyar költészet másod és harmad vonalában sincsenek ilyen típusú versek. Kétségbe sem sokszor én is a világon és magamon, gondolva, aki ilyet alkotott, őrülten alkotott és vakon. De aztán balzsamként megenyhít egy drága testvér, halk szava, ki míg itt járt, föld angyala volt, s most már a mennynek angyala. A világ Isten szőtte szőnyeg. Mi csak visszáját látjuk itt, és néha legszebb perceinkben a színéből is valami. Jellegzetesen persze impressionista vers, már csak abból is, hogy azt mondja, hogy legszebb perceinkben. Tehát a világon az életünk eléggé monoton, eltelik sok minden csipcsup dologgal, de akkor, amikor valami felragyog nekünk, amikor a világot úgy véljük, hogy látjuk, akkor valami felragyog, ez az impresszió, ez a benyomás, ez az érzés aranyozhatja be az életünket. Ezt ígéri nekünk Jézus, hogy ne kedvetlenedjünk el, mert mi ne tegyük magunkat az ítélő helyzetébe, mi csak a világ visszáját látjuk, majd a színét legszebb perceinkben az Isten megmutatja. Na most, ami ebből várható, most egy hosszabb verset mutatok be, de ez is csak 20 sor, ez is nagyon híres vers, a legtöbb antológiában szerepel Reményiktől, csendet csodák. Csendet csodák. Ne várd, hogy a föld meghasadjon, és tűz nyelj el Sodomát. A mindennap kicsiny csodái nagyobb és titkosabb csodák. Megint nyílt lapokkal játszik, már a felütésben elég tárja, hogy nagy dolgokról akar beszélni. Ne várjunk az életünkben nagy csodákat, földrendítő dolgokat, hanem legyen kifinomult szemünk, a hétköznapokban megbújó kis apró, cseprő dolgokra, amelyek ugyanakkor nagyon sokat adhatnak nekünk. Tedd a kezedet a szívedre, hallgasd, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodásabb dolog. Elindul tényleg nagyon egyszerű, szinte banális dolgokból, hogy hát milyen rendszeresen ver a szívünk, szinte számon nem tartjuk, természetesnek vesszük, hogy élünk, de hát azért nem is olyan természetes, hogy van egy szervünk, amely, ha valaki már 80 éves, mondjuk 8 milliárdszor dobban. Kiszámították. Amikor olvastam ezt a verset, még élt szegény anyósom, mindig panaszkodott a szívére, már 80 év fölött volt, és mondta, hogy nem ér már semmit ez a hitvány élet. meg már minek is él. És akkor mindig ezt a verset idéztem neki, hogy volt egy magyar költőpe, azt mondta, hogy ez a kis kalapálás, mondom, anyuka, hát van olyat, készített már az ember olyan szerkezetet, hogy 8 milliárdszor működésbe lépett, és nem kellett javítani, kivonni a forgalomból, még mondjuk 20 másodperce sem. Melyikor állt le anyukának 20 másodperce, ez a hitvány szíve. És akkor a szegény anyosom mindig megvigasztalódott, és ez számomra egy elég nagy győzelem volt, hogy a költészet mire képes. Mert azért, hogyha valaki szomorú vagy kedvetlen, de egy ilyen gondolatot elmondunk neki, azért más fénybe látja az életet. Folytatja tovább reményik. Nézd a sötét kép végtelenbe. Nézd a kis ezüstpontokat. Nem csoda-e, hogy árva lelked feléjük szárnyat bontogat? Akkor nézzük a csillagokat, nézzük az életünk, ugye a vágyaink vannak, elképzeléseink, és hogy akarunk valamit, és érünk, és tervezünk. Nézd, árnyékot hogy fut előled? Hogy nő, hogy törpül el veled? Nem csoda ez? S hogy tükröződni látod a vízben az eget? Tehát nagyon kis, apró dolgokat, hogy az árnyék az fut előttünk, hogy a vízben az ég tükröződik. Tehát elmond néhány ilyen nagyon egyszerű, banális dolgot, de mint az előző versnél is tetszettek látni, nagyon ügyel arra, hogy a verset valami olyasmivel zárja, ez egy régi szerkesztési jelv, hogy valami szentencia legyen a végén, valami örök tanulság, valami fogalmilag is megragadható, megjegyezhető örök tanulság. És ez következik itt az utolsó verszakban. Ne várj nagy dolgokat életedbe. Ne várj nagy dolgokat életedbe. Kis hópelyhek az örömök. Kis hópelyhek az örömök. Most jön egy rendkívül finom, megfoghatatlan, csodálatos. Tehát tényleg azt mondjuk, hogy jó költő ez a reményik, mert ezt így befejezni, hogy ne várd nagy dolgot életedbe. Kis hópelyhek az örömök, szitáló, halk, szirom csodák, rajtuk át Isten szól, jövök. Tehát a kis dolgokban mindig Isten közelít. Aki észreveszi a kis dolgokban a nagyszerűségeket, meg azt, hogy az Isten hogy ad 100 és 1000 bizonyságot arra, hogy létezik, hogy gondja van ránk, hogy örömöt, boldogságot tud szerezni az életünkben. Ne várj nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök, szitáló, halk, szirom csodák, rajtuk át Isten szól, jövök. Kedves hallgatók, hogy olvassuk ezt a verset, persze eszünkbe juthat, reményik egyik nagy ihletője, ki volt a magyar költészetben, aki először beszélt arról, hogy csöndesen és váratlanul átölelt az Isten, aki ráirányította arra a figyelmet, hogy mindig nagy dolgokat várunk, de nem jött harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel, nem jött szép, tüzes nappalon, de háborús éjjel. És ez az Ady Endre milyen bibliai történetből nyert ezt az ihletet, amit önöknek is ajánlok, ezt a bibliai történetet sokat kell olvasni, amikor valakivel nagyon nagy dolgok történtek, irtózatos nagy dolgok. Olyan csodák vették körül, hogy Isten meg tudta őrizni 3,5 évre, egy király nem tudta utolérni, nem tudta az életét kioltani, hollók vitték neki az élelmet, aztán akkor angyalok vitték az élelmet, aztán akkor megjelent a király előtt, és azt mondta, hogy te vagy az Izrael megháborítója, levele kivégezni, és ő nyugodtan azt mondta, nem én, te vagy Akháb az Izrael megháborítója. És ennek a prófétának a szavája, tűz jött alá az égből, szóval döbbenetes nagy csodák. És mégis, amikor elkedvetlenedett, amikor ilyen nagy csodák után is elgyengült, az Isten mivel tudta vigasztalni? Még nagyobb csodákkal? Mivel tudott erőt adni? Még nagyobb csodatételeket, mint tűzszállat? Nem. Hanem Illés elfutott Isten elől, elfutott a Hóreb hegyéig, lefutott a térképről szintre Izraelből, lemost a sínai félsziget déli részéig, és akkor ott az Isten oda beállította egy szikla közé, és akkor egy hatalmas nagy földrengés jött, hatalmas nagy tűzvész, szélvihar keletkezett, és utána egy halk és szelíd hang hallatszott. És az a halk és szelíd hang, ez adta meg hogy Illés visszataláljon hajdani önmagához, és visszataláljon az Istenítesz halk és szelít hang. És ez most már közmondásos, Királyok első könyve 18-19. Fejezetében lehet ezt elolvasni, mondom, mindenkinek ajánlom, hogy olvassa ezt az Illési történetet. Mendelssohn nagyon elolvasta, ezért a világ zenekultúrájának legnagyobb oratóriumát tudta egyik, tehát a Händel messiása mellett a legnagyobb oratórium Mendelssohn Éliása, Éliás ugye németül Illés. Ebben az Illés oratóriumban, amikor jön ez a halkész, szelít hang, csodálatos, egyszerű, gyönyörű kvártett szint, hogy megfoghatatlan dallamossággal és halk szóval elénekli, hogy az Isten a halk és szelít hang, mert Isten nem csodákkal akar, nem jelekkel akar embereket lefegyverezni, vagy a maga pártjára állítani, hanem a Szentléleknek az állandó, folyamatos küzdelmével, és a Szentlélek hangja a lelkiismereten, a felismert igazságokban szólal meg. Ne várd nagy csodát életedbe, kis hópelyhek az örömök, szitáló halk, szirom csodák, rajtuk át Isten szól jövök. És késlelteti, mert Isten is az utolsó sorban mondja ki, mint hogy Adi is mondja, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva üttem, csöndesen és váratlanul átölelt az, és az utolsó szó, hogy Isten. Ez a bizonyos késleltetéses szerkezet, amit a magyar költők olyan szépen megtanulhatnak, kitől lehetett ezt megtanulni. Az első, aki a magyar költészetben ezt nagyon nagy művészi szinten művelte, ez Kölcsey Ferenc. Kölcsey Ferenc. Ha elolvassuk az Elfolytódás című versét, ha elolvassuk a Vanitatum Vanitást, Kölcseit egyébként nem nagyon becsüljük meg. Ugye most 2 hete volt a Magyar Kultúra napja, engem ilyenkor szoktak hívni, hogy a himnuszról beszéljek. Hát ez évi felmérésem is elég lesújtó, mert kérdezem az emberektől, hát mit jelent a himnuszban az első 2 sor, hogy Isten áld meg a magyart jó kedvel, bőséggel. Mondom, ez annyit jelent, hogy legyünk vígak, hát egyébként is dáridózó nemzet vagyunk, ez a jó kedve, az az, hogy ropjuk a táncot meg, meg bőségesen legyen hurka, kolbász, szalonna, ezt jelenti, mert sokszor Kölcsey versi az están, és mondom, mit jelent, mert Kölcsey idejében mit jelentett a jóked meg a bőség? Mert ne tessenek elfelejteni, hogy Kölcsey idejében még egy nyelvújítás előtti korabeli magyar nyelv volt, a jókedv az annyit jelentett, mint Biblia olvasó emberek is tudják, hogy mit jelent a jókedv. 90. Zsoltárban mit mond, magyar Károlyi fordításban Mózes mit kér? Hogy az Isten jókedve legyen mi rajtunk, és a mi kezünk munkáját tegye maradandóvá nékünk. A jókedv a régi magyar nyelvben kegyelmet jelentett. Kegyelmet. Tudni, az Isten jó kedvében, tehát ne sújtson, ne ítél, jó kedv, az kegyelmet jelent. A kegyelem régi szava volt a malaszt, meg a jó kedve, az Isten jó kedve. A bőséggel az pedig azt jelenti, hogy bőség. Tehát ezt így mondaná ma Kölcsey, hogy Isten áld meg a magyart kegyelemmel, de bőségesen. Mert erre van minden embernek szükség, hogy megbocsássanak neki. És hogy az ember érezze, hogy valaki megbocsát, az bocsát meg, aki az életét adta értünk. Ezt Kölcsey így értette, ma már senki nem tudja, tehát a jókedv, bőség, hogy hurrá, így kezdődik a himnusz, jól éljünk, legyen jókedvünk is, meg legyen mi nem. A legnagyobb szüksége az embernek, ez egy nagy bibliai tanító, irgalmasok,

Bendegúz Attila édesapja volt. Na de mit keres a magyar himnuszban Attila édesapja? Kölcsey azért politikus is volt, egyszerűen tudni országgyűlési képviselő, meg szerkesztő, meg minden. Ő nem akarta István királyt bevenni a himnuszba, mert református volt. Na tehát akkor Bocskait se vette be, hogy a katolikusok se haragudjanak meg. Hát ha nem veszem be se István, se Bocskait, marad Bendegúz. Nem? Hát így ezt keresi Bendegúz a magyar himnuszba, mert egyébként mondjuk a himnuszunknak az egyik legtörékenyebb sor ez, hogy Bendegúznak vére, mert őszintén szóval nem tartjuk számon ezt a Bendegúzt, vagy önök számon tartják. Akkor mindig megszavaztatom a közönséget, hogy ki hisz a hun-magyar rokonságban. Erre kétharmad fölteszi a kezét. Mondom, akkor ez a Bendegúz mikor élt? Ez a Attila apja mikor élt? Mikor voltak itt Európában a hunok? 450 körül. 450, még a Római Birodalom összeomlása 470, tehát 450. Mondjuk, mi mikor jöttünk be ide a Kárpát-medencébe? 896 körül? Mondom, mit tetszenek kezdeni ezzel a majd fél évezreddel? Ki tud itt rokonságot kimutatni félbe? Jöttek a hunok, mi meg jöttünk fél évezreddel később. Na mindegy, nem ez a reményik megharagudna, hogy én most itt hunokat hoznék elő. Harmadik verse, ezért gyógyíts meg. Sok mindenből kell kigyógyítani a magyart, a sok hőzöngőségből is, meg ábrándozásból, meg nem tudom miből. Ez már reményiknek egy másik vers típusa. Ez nem ez a szakozott, egy ilyen egyvégtében írott vers típus, egy ilyen elégikus, sokszor nem is rímes, nagyon egyszerű nyelven beszéli vers típus, én Istenem, gyógyíts meg engemet. Megint csak nagyon nagy téma. Oda kell, hogy figyeljünk. Ahogy odafigyel az ember a csendes csodákra, meg odafigyel az ember a kis örömökre, de mindannyiunknak nagyon sok bajunk van. És nem föltétlenül testi bajok a legnagyobb bajaink, hanem sajnos küzdünk az irigykedésünkkel, küzdünk az indulatosságunkkal, a sértettségünkkel. Lelki problémáink vannak. Mit tud erről egy költő mondani? Na, ez nagyon hiányzik a magyar irodalomban. Babics írt ilyen verseket, hogy mi vele földön jónak lenni oly nehéz. Erényeid elhagynak, mint az ifjúság, de bűneid utána jönnek, mint a hű kutyák. Ez a Babics Intelen vezeklése című versének a kezdet. Ilyet nagyon ritkán írt magyar költő. Hogy ilyen vallomásszerűen, hogy elég sok baj van velünk. Tehát ne az osztrákoknál kezdjük, ne a Habsburgoknál, ne a törököknél, hanem mi velünk, mi egyes embereken nagyon sok probléma van az életünkben, ki fog bennünket meggyógyítani. Ne felejtsük el, hogy a Bibliának is az egyik legnagyobb kérdése, a János Evangélium 5. fejezetében Jézusnak az a kérdése, hogy akarsz-e meggyógyulni? Hogyha a Biblia kérdéseiből úgy kiszemelünk rövid kérdéseket, ez a két szó, amivel a betesdai beteghez fordult Jézus, akarsz-e meggyógyulni? Mert sokszor az ember nem is akar meggyógyulni. Sokszor nem is látjuk, hogy milyen problémáink vannak. Ha meg látjuk, akkor azt hiszük, hogy azért olyan rosszak nem vagyunk, annyira rosszabbak nem vagyunk a többinél, nem akarunk meggyógyulni. Megint csak egy nagyon fontos téma, a fél kezemen meg tudnám számolni a magyar költészetben, mondom, most állítom össze a magyar költészet tematikus összefoglását, ilyen fejezetet nem tudtam nyitni, hogy gyógyíts meg, mert én csak olyan fejezeteket tudtam nyitni, hogy az ember, ha kinyitja, akkor legalább mondjuk egy ilyen 5 kolumnányi vers legyen itt, hát legalább egy 2-3-4 vers szóljon arról a témáról. Mint a csalódásról, hogyha akarok nagy magyar verseket hozni, akkor azt mondom önöknek, hogy ki ne hagyják a magyar költészetbe, hogyha csalódásról akarnak nagy dolgokat megtudni. Berzsenynek a Barátimhoz című versét. Én is éltem, mert több Barátimhoz című verse van, de az Én is éltem kezdetű Barátimhoz című versét. Vagy József Attilának a Kései siratót. Kit anya szült, az mind csalódik végül. Ki így vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Ha küzd hát abba, ha meg kibékül, ebbe fog belehalni. Nagyon nagy versek. Na, a csalódásról tudok nyitni egy fejezetet. De például szerettem volna nyitni egy olyan fejezetet is, és Nagyítóval kerestem Revickinél, ahol a legtöbbet vár, Revickinél, Balassinál, Adinál,

És nem tudok egy olyan fejezetet nyitni, hogy egy olyan vers típus, ami Istenhez fordul, hogy Istenem segíts, és most nem a fizikai betegségemről van elsősorban szó, hanem lelkileg nem vagyok ott, ahol kellene lennem is, már talán évtizedek óta ki fog engem meggyógyítani. Én Istenem, gyógyíts meg engemet. Nézd, elszáradt a fám, a testem, lelkem fája, de épek még a gyökerek talán. A tompa, tunya tespedés alatt gyökereimben érzem magamat, és ott zsong millió melódiám. Én Istenem, gyógyíts meg engemet, hiszen nem is éltem igazában. Csak úgy éltem, mint lepke a bábban, csak úgy éltem, mint árnyék a fényben. Rólam gondolt, roppant gondolatot torz árnyékaképpen. Nagyon nagy sor. Hogy éltem? Rólam gondolt, roppant gondolatot torz árnyékaképpen. Egy kóbor szellő néha-néha valami balzsam illatot hozott. Akkor megéreztem, ez az élet, és megéreztem a te közelléted. És maradtam mégis torz és átkozott. Én Istenem, gyógyíts meg engemet. Én szeretni és adni akarok egy harmad cseppért is tengereket. Most tengereket látok felém jönni, és nem maradt egy könnyem megköszönni. A befejezés nem egészen sikeres. A befejezésben túl sok új dolgot halmoz össze. Nem lehet megemészteni. Azért reményik nem az első sorból, tehát nem egy Arany János, vagy nem egy Petőfi, vagy nem egy Adi, vagy Babics. Tehát azért itt kötelességem felhívni a figyelmüket, hogy nagyon jó vers ez is, nagyon ritkán megszólaló életérzést szólaltat meg, rólam gondolt, roppant gondolatot torz árnyékaképpen, de ez a befejezés, milyen szépen indul neki a befejezésnek, én szeretni és adni akarok. Mint az eddigi sok-sok felsorolás után egy ilyen kitisztulás, én szeretni és adni akarok. És most jön az utolsó három sor. Egy harmad cseppért is tengereket. Jó, egy harmad cseppért, de nagyon erős, tehát itt egy kicsit meg egy harmad cseppért is tengereket, tehát ha velem valami kis jó dolog történik, én nagy jó dologgal akarom viszonozni. Ez is nagyon szép. De most ebbe belekapaszkodik, és itt viszi tovább, és most tengereket látok felém jönni, miféle tengereket? Meg miféle tengernyi jó dolgot kapsz te most? Nincs ideje már, mert érzi, hogy be kell fejezni, nem beszélheti túl, de ez a rövid zárlat, és ennyi új és súlyos dolgok szóbahozásával, és most tengereket látok felém jönni, és nem maradt egy könnyen megköszönni. Túl erősen rájátszik a csattanóra, tehát ennek a versnek a befejezését, hát igen, itt egy nagy költő, mint Arany János, mondjuk félreteszi a verset, rágódik rajta egy-két hónapig, egy-két évig, előveszi esetleg 15 év után, és akkor adja ki a kezéből. De a 20. században már ilyen rendkívül ritka, mert ugye gyorsan írnak a költők és az írók, és gyorsan akarják megjelentetni. Tehát itt jelzem azt, hogy nagyon jó a vers. Sajnos a vers vége esik. Vigasztalásul azt szoktam mondani, hogy van egy nagy magyar költő, aki nagyon sok rossz vers befejezéssel is az első számú magyar költő. Nem is hiszik, hogy kiről van szó. Arany János. Arany János nagyon sok vers befejezést elrontott. Nem várjuk tőle, de elrontott. Nézzünk meg egy hasonló ilyen verset, a gyógyíts meg, utána a kegyelem. Megint csak nagy téma a kegyelem. Megint csak a fél kezemen meg tudom számolni, hogy a magyar költészetben a kegyelemről, hogy mi az, hogy kegyelem. Mi az, hogy megkegyelmezett életben élő emberek vagyunk. Mi az, hogy nem érdemből élünk, hogy valaki kegyelméből éltük meg a mai napot. Nem a fél kezem felé nem tudom megszámolni ezeket a verseket. Megint csak reményik a nyerő, mert ő írt ilyen verset, hogy kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített köröm szakadtig maradék erőd. Akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyát. Azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mint hiába, a bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés. Akár vallásos egy ember, akár nem, mindenkinek az életérzését szólaltatja meg. Nagyon megrendítő és határozott okon, hogy az életnek ebből a szürke mindennapiságából nekilódulunk, erőlködünk, elalérünk, megyünk, de körözünk itt a szürkeségben. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat, hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled, s olyan közel jön szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény, álomfáidnak minden arany ágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Tetszenek érezni, hogy mit tud kihozni a témából. Megint ez a késleltetéses szerkezet fölajzza a figyelmet, körbeje megszólaltat egy hétköznapi tapasztalatot, utána ez a, jön ez a magától, aztán ez a magától, és ez a magától. Amikor először olvastam ezt a verset, egyetemista voltam, és sokat hallgattam Johann Sebastian Bachot. Hát az, nem azért hallgattam, mert én olyan jó gyerek voltam, hanem Pirinszky Jánossal voltam jó barátságban, és őhoz, hogyha elmentem, azt láttam, hogy a lemez játszója mellett csak Bach lemezek voltak. Elég ronda, egymásra hány volt, már lepte a por, meg minden, még gondoltam is, hogy hogy lehet így, hát legalább a tokba visszatenni. De ő azt szokta ilyenkor mondani, hogy tudod, ha depressziós vagyok, csak egy valakit tudok hallgatni, Johann Sebastian Bachot, de az ki is gyógyít félig meddig a depresszióból. Hát én akkor ugye nem voltam, vidéki gyerek voltam, és azt se tudtam, mi az, hogy depresszió, de hát ugye a költők általában depressziósok, mellesleg Reményik Sándor is nagyon depressziós hangoltságú valaki volt, és amikor úgy Pirinszky föltette nekem, volt egy csodálatos Johann Sebastian Bach, ilyen kantáta előjáték volt, és az egész zene valahogy úgy épült fel, hogy így mindig nekilódult a zene, erősen azt, hogy visszajött, mint a hullám, megint nekilódult, visszajött, mint a hullám, megint nekilódult. És így ment előre, mint ez a vers is, hogy az ember mindent megpróbál, és akkor hogy megoldjuk majd az életet, még akkor erre vágyunk, akkor újra visszaolunk, elalint minden. És akkor egyszer csak egy már ilyen 8-10 ilyen nekibuzdulás után, valami csodálatos módon, mint hogyha egy ketrezből, vagy egy kalitkából egy madár kiszabadult volna, a zene úgy áttört ezt a rácsot, és fölívelt, és egy olyan magaslati ponton, mint egy ilyen himnikusan áradt szét, és ezt soha nem tudtam elfelejteni, és már Pirinszky is mondta nekem, hogy Johann Sebastian Bachban ez a csodálatos, hogy ő mérnöki pontossággal leírja az életet. Ez az élet. De ugyanakkor a mérnöki pontossággal leírja azt is, hogy az Isten hogy van velünk, hogy látja, hogy mi nekibuzdulunk, visszaesünk, nekibuzdulunk, és ott van velünk, mi nem szólunk neki, majd mi megoldjuk, majd mi. És amikor már látjuk, hogy semmiképp nem tudjuk megoldani, akkor valami csodálatos könnyedséggel úgy kiszabadít ebből a tömlözből, és akkor úgy felvisz és megoldást. Pirinszky mondta nekem, hogy van egy szép izlandi mese, amit soha ne felejtsek el életemben, ezért elmondom önöknek is. Az izlandi mese szerint egy királylányt megszabadított egyszer egy cipészlegény, és hálából a család ezt a királylányt a cipészlegényhez adta feleségül. De hogy mint lenni szokott az ilyen nagy csodák után, egyik reggel felébred a cipészlegény, és azt veszi észre, hogy elrabolták az ő szeretett kedvesét. Nincs ott az újdonsült felesége. De kapja a hírt, hogy valahova nagyon messzire vitték egy nagy erdőn túl, de induljon el, mert megtalálható, nem halt meg, visszaszerezheti az imádott kedvesét. Mit csinál egy fiatal ember, hogy ha nagy erdőt mondanak, vesz egy nagy fejszét, és nekiáll ennek az áthatolhatatlan erdőnek, mert olyan sűrű az erdő, hogy még egy csapásnyomon se tud átmenni rajta, fogja, és elkezdi vágni a fákat, hogy
hogy átmegy ezen az erdő, mert úgy szereti a feleségét, hogy mindent megtesz érte, és biztos, hogy bírni fogja, de hát, amikor csak egy-egy métert halad előre, és már napok teltek el, soha nem fogom megtalálni a feleségemet. És akkor jön egy gondolat, hogy dobd el a fejszédet. Dobd el a fejszédet. Nem kell ide fejszed. Olyan sűrű ez az erdő, és olyan áthatolhatatlan, hogy másszál föl a magas fák tetejére, szépen menjél fönt végig az erdő. Mert olyan sűrű az erdő, olyan borzalmas áthatolhatatlan, még csak föl kell menni, és szépen átmegy a fák tetején, lemászik az utolsó fán, és megtalálja a feleségét. És aztán sokáig élnek, ha meg nem haltak. És azt mondja Pirinszki, hogy ilyen az emberi élet, mindent fogjuk, a vágyakat, az akaratot, majd mi megcsináljuk a mi életünket, és majd mi eljutunk valahova, és Istennek ezt végig kell néznie, ezt a sok erőlködést, ezt a sok minden dolgot, hogy majd mi. Na, de az Isten megértő, és látja, hogy sokszor az ember jót akar, hát de így jót akarva is rosszhoz jut az ember. Ez a nagy tragédiája a mi életünknek. Ugye a Róma 7, amit Pál apostol mond, hogy látom a jót, de a rosszat teszem. De az Istennek olyan nagy a kegyelme, olyan nagy a szeretet, hogy mellettünk van, és ha egyszer az életünkben, ha csak véletlenül is úgy félrenézzük, hogy itt van mellettünk valaki, akire számíthatunk, és kérjük a segítségét, ő meg tudja oldani azokat a kérdéseket, amiket mi évek, évtizedek alatt nem tudtunk megoldani. És most jön Reményik Sándornak a legnagyobb verse. Mert a legnagyobb vers, ezt azért helyeztem így el, ez a kötet úgy van fölépítve, hogy ha kinyitod, akkor egy verset el tudjál, tehát nem kell lapozni. Ezt azoknak írtam, akik a verseket szeretnék másoknak is felolvasni, netán, nagy luxus, megtanulni és elmondani másoknak verseket. Tetszenek tudni, hogy milyen nagy öröm ez. Mondom a gyerekeknek, fiataloknak, hogy gyerekek, hát anyunak, apunak születésnapjára adjál egy verset. Azt mondja, én verset írjak. Dehogy írjál verset, ne írjál verset, tanulj meg egy szép, mondjuk a füstbe ment terve, de szépen tanulj meg. Mert már annyi magyar embertől kérdeztem a füzsöt. Ja, tudtam valamikor óvodás, vagy kisiskolás koromban. Mondom, jön most egy kis születésnap, névnap, tanuld meg újra a füstbe ment tervet, vagy tanuld meg ezt, meg tanuld, micsoda gyönyörű ajándék lesz ez. Akkor írtam egyszer egy kötetet, egy 15 évvel ezelőtt, az volt a címe, hogy Kis vers nagymesterek, és föltettem a címoldalára egy 4 soros verset. Arany János. Az időkben semmi nagyság, az ember mind csak pénze zsák, szólni hozzá hasztalan, szíve nincs, csak szíja van. És egy Vas megyében megvette egy tanárnő, és egyik szünetben ott felejtette a katedrán, és oda ment az osztály legrosszabb gyereke, fiúgyerek, aki soha verset nem szeretett se tanulni, se mondani. Na, 10 perc elég volt ahhoz, hogy ezt a 4 sort megtanulja, hazament, vállalkozó volt az édesapja. És odaállt elébe, azt mondja, apu, egy verset megjegyezett. Te verset, fiam? Hát mikor tudtál te verset? Te vers? De azt mondja, apu, ott ez 4 sor, megengedett, hogy elmondjam. Odaállt az édesapja, az időkben semmi nagyság. Az ember mind csak pénze zsák, mondja ő az apján. Szólni hozzá, hasztalan, szíve nincs csak szíja. Ugye régen a bugyellári szíjjal húzták meg. Hát az apa egészen megrendült, hogy ilyet mond neki a gyerek, hogy neki nincs szíve, ő mindig csak a pénzzel foglalkozik. Ki írta ezt a verset? Hát Arany János. De honnan tudtál? Hát és mondta az én nevemet is, hát majdnem följelentett. De nagyon örülök neki, mert ez is mutatja, nagyon örülök neki, hogy a versek azért hatnak. Ez mondjuk Vas megyébe történt, de Tolna megyében meg az történt, hogy egy ilyen nagy vállalkozó bement és az igazgatót kereste, hogy ki ez a Reisinger? Ez verseket akar tanítatni a gyereken? Erkölcsről? Hitről? És kis iskola igazgatónő ekkora volt, a vállalkozó ekkora, megáll előtt és azt mondja, én nem azért irattam be a gyerekemet, hogy önök itt mindenféle maszlaggal, verssel, hittel, erkölcsel, lelkiismerettel, én az életre akarom tanítani a gyerekemet. Azért adtam be ebbe a gimnáziumba, önök az életre tanítsák. Kis igazgatónő, kiegyenesedett,
És a következő csodálatos választotta: Uram, mi az ön gyerekét az életre tanítjuk, csak más életre. Csak más életre. Egy perc alatt, egy mondatból megértette azzal az apukával, hogy kétféle élet van. Van egy erőszakos élet, meg van egy emberhez méltó élet. Ennél többet nem tudunk mondani, nem? És itt jön a nagy reményik vers, ami erről szól. És a szívem is elhagyott engem. Ez már ilyen hosszú. Ez már tényleg, most remények, nagyon sok hosszú verse van, írt ő Károlyi Gáspártól kezdve. Rossz versek. Letagadom, hogy ő írta. Rossz versek. Mit csináljunk? Petőfi mondjuk írt 856 verset, abból nem nincs olyan sok rossz vers, ez 100 van mondjuk. Adi írt 900 verset, abból 780 rossz vers. Nagyon rossz, bűn rossz. Igaz, hogy van egy 30-40, ami nagyon jó. Nagyon jó. Reményiknek van ez a 10-15 jó verse, de ez nagyon nagy vers. Megint csak hiányzik a magyar költészetből egy ilyen meditatív, egy ilyen vallomásos vers, mottója a 40. Zsoltárból való. Címe mottója a 40. Zsoltárból való. Mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen, utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek, számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Ez van a 40. Zsoltárban. Ez a versnek a mottója. Ezt azért tárja elénk a költő, mert ugye ez ihletet, ennek a mintájára írom, mint Balassi is írta, hogy ad notam. Ez a legnagyobb bűn. Ez a legszörnyűbb büntetés. És a legnagyobb nyomorúság is ez. Elhagyott engem az én szívem is. Mert az életben sok rossz történhet velünk, támadhatnak bennünket, kudarcot vallhatunk, csalódhatunk, millió rossz dolog történhet, de mi van akkor, amikor az ember nem találja önmagát? Jézus erről külön megemlékezett. Jézus egyszer azt mondta, hogy mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt vall. Mi marad neki? Ezért én azt tanácsolom, mondja Jézus, hogy aki meg akarja tartani az életét, és nagy akar lenni ember, és sokat akar szerezni, meg minden, aki meg akarja tartani az életét, el fogja veszíteni azt. De aki elveszíti az életét, én érettem, az megtalálja azt. Jézus is azt mondta, a legfontosabb dolog, hogy emelt fővel járhassunk, Bibliánk is ezzel kezdődik, hogy a 4. fejezetben Kainnak mondja Isten, hogy ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. A legfontosabb dolog, hogy a magunk életét éljük, hogy tudjuk, hogy miért vagyunk itt, és mit akarunk. Amikor elkezdünk tétovázni, és nem találjuk magunkat, ez a legnagyobb bűn, ez a legszörnyűbb büntetés, és a legnagyobb nyomorúság is ez, elhagyott engem az én szívem is. Megint nagyon magas labdával kezd. Nagyon magas labda, mert ilyenre szoktuk mondani, hogy mit lehet ezután már mondani. Ezt általában a költők a versnek a közepén vagy végén helyezik el, de olyan Reményik Sándor, mint Luther Márton, azt mondja, erős váram Istenünk. Erős váram. Mindig a legmagasabb, és akkor utána mit fog csinálni? Ezért nagyon nagy költemény ez az Ein Festeburgis Tunzer Gott, mert óriási költemény, nagyon magas hangon kezdi, de végig ki is tud tartani a magas hang mellett. Figyeljük meg, hogy Reményik, hogy tud kitartani. Ülök a puszta homok közepén. Csügged nehéz fejem, ülök akár a kő, lomha, kietlen kő mozdulatokkal tapogatom magam, vad idegenül kutat a kezem a hely körül, hol a szívemnek lenni kellene. Nincs, nincs. Elszállt, elillant az évek során. Őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal, nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant el, szökött el, tűnt el, párolgott el, hagyott el engem az én szívem is. Szívet nem rögtön veszítesz el. Sokszor évek, évtizedek jönnek, nem figyelsz az életedre, csak élsz, hogy a közvélemény mondja,
ahogy az emberek mondják, ahogy mondja az újság, hirdeti a tévé, nem is veszed észre, már nem a magad életét éled, már beszippantott a sok butaság, meggondolatlanság, divat, mit tudom én, micsoda. Hát ezért mondja, hogy évekkel, órákkal, tolvajokkal illant el, szökött el, tűnt el, párolgott el, hagyott el engem az én szívem is. Még néha énekelnék, egyszer csak a dal torkomon akad, elfagy, kihűl, nem érzem szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy simogató szót, egyszerű, tisztát, édes, meleget, vigasztalót, kimondom, koppan, érztelenül, csináltan, hidegen, nem szűrhettem által a szívemen. Ezek nagyon nagy tapasztalatok és nagyon nagy nyelvi kimondások. Tudnék, az embernek mindent át kell szűrnie önmagán. Ki volt az az egész 20. századot befolyásoló bölcserű, aki azt mondta, hogy a szüleitől, az idősektől még a jó dolgokat se veheted át automatikusan. Azt is meg kell, újra kell gondolnod. Minden érték újra értékelésére van szükség. Mindent át kell folyatnunk a szívünkről, mindennek utána kell jelni, hogy a miénk legyen, hogy mi belőlünk következzék. Ez a nagy költő és filozófus Nietzsche volt. Nagyon nagy gondolkodó volt. Adi, Babit, stb. Reményikig bezárólag mindenki adós neki, mert sajnos nem a Bibliának a világ szemléletét és filozófiáját sajátítják el a költők a 20. században, de hát Nietzsének nagyon kemény az egyházkritikája, nagyon keményen lelepezi a kereszténység farizeizmusát, tehát nagyon könnyen visszajut az ember a Bibliához, akkor is, ha mondjuk Nietzsche például veszettül ostorozta magát Pál apostolt is. Kimondom koppan, érztelenül, csináltan, hidegen, nem szűrhettem által a szívemen. Magamhoz vonnék néha valakit, közel, közel, közel hozzám a félelmes magányba, de szeged számiként visszahull a két kar, és visszahull a nagy ölelés vágya, a kitárt karok félszeg ritmusát nem a szív dirigálja. Indul a kezem, irgalomra is, de nem dobban a mozdulatban semmi, csak pénz csillan koldus kezébe tenni, zeng a köszönet, ezer annyit adjon. Nem, csak szívet, csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom kezem. Úgy esedezem szívetlenül szívért, szárazon adom Istennek magam, hát ha reám bocsátja harmatát, és kinyílik a kőből egy virág. Mert bajok vettek engem körül, és a bajoknak szeres száma nincsen, és utolértek az én bűneim, és bűneim beláthatatlanok, hajszálaimmal el nem hullanak, s elhagyott engem az én szívem is. Ugye mennyiszer visszatér, mennyit ismétel, de nem tudjuk megunni, mert sajnos az életről szól. Az ember belefásulásáról, az ember megfáradásáról, az ember kiúttalanságáról, hogy céltévesztünk sokszor az életben, és próbálunk tenni valamit, de mindenről kiderül, hogy pótcselekvés. Hiába segítünk embereken, nincs mögötte a teljes személyiségünk. Hiába imádkozunk, úgy érezzük, hogy ez az ima csak a mennyezetig hatolt el, a szobánk mennyezetéig, az égig már nem hatolt el. Van még egy költő ebben a korban, aki ezt megírja. Azért mondom, hogy a fél kezemen a 3-4 ujjban még valami belefér. Ennek a költőnek a korai verseit mindannyiunk számára ajánlom, hogy olvassák. Ez Vörös Sándor. Vörös Sándor. Kínok árnyékaiból, kínok árnyékaiból szólok hozzád, Istenem. Senki sem tör káromra, senki sem tör káromra, bensőm fordul ellenem. Nincs egy biztos pont a lelkemen. Vörös Sándor ír, a korai Vörös Sándor, tehát amikor még ilyen 10-20 éves volt, Bony sugaratba, kínok árnyékaiból, naplójegyzet, ezek a nagyon nagy vörös versek, amik leírják, hogy valami baj van az emberben, nem a külvilág a probléma, nem a társadalom, nem Európa, nem a világtörténelem, az emberben van valami probléma, hogy az ember nem él rendeltetésszerűen, az ember nem lélekből él, az ember nem meggyőződésből, csak él, mint egy fadarab,
mert ez a modern világ olyan, hogy szétrancsírozza az embereket, és mindenkit belelök egy nagy húsdarálóba, és ott van az egész emberiség összezárva. Elhagyott engem az én szívem is. Nincs. Elszállt, elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, zuhanó, suhanó szárgyú nagy sors madarak, hová vittétek az én szívemet? Ugye nagyon jól ismeri, hogy egy költő, amikor egy ilyen nagy verset ír, akkor ez olyan, mint a diszkoszvető. Tetszettek látni már diszkosz meg kalapácsvetőt? Én mindig még a tév előtt is félek, hogy nehogy kirepüljön és rám becsapódjon az az írtudatos, mert akkora forgató nyomatékot akar, na még meddig? Meddig forogsz? Na ő addig akar forogni, míg ahhoz a pillanathoz ér, amikor elhajítja, a legerősebben és a legtávolabbra megy. Ezt csinálja a befejezésben. Elszállt, elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanó szárgyú nagy sors madarak, hová vittétek az én szívemet, hozzátok vissza az én szívemet, szeretni akarok. Ez a nagy befejezés. Szeretni akarok. Az egészet úgy foglalja össze, hogy várható ez a befejezés, de soha nem említette. Így nem említette. A költészetben mindig az a nagy, és én a költők pártjára azért álltam, mert egyébként filozófiát szerettem volna tanulni, meg hát ugye végigolvasta az ember Platontól, Arisztotelészen, közben persze csináltam ezt is, de a költők pártjára engem az állított, hogy a költők mégiscsak közelebb vannak az élethez, a teljes élethez, bemerik vallani azt, hogy az embernek egyetlen egy problémája van, és nincs több probléma. Egy probléma van, csak mindig akörül körözünk. Az, hogy nem tudunk igazán szeretni. Na de nem azzal a majom szeretettel szeretni, nem egy ilyen emberi szeressük egymás gyerekek szeretettel, hanem azzal a szeretettel, amit a Biblia is hirdet, hogy csak az igazi szeretet az, ami mindig az igazsággal párosul. Igazság nélküli szeretet nem szeretet. Csak érzelmi szeretet gyorsan elmúlik. Ha csak hangulatoknak adjuk át magunkat szeretet címén, nagyon illó, foszlékony valóság. Az igazi szeretetben mindig ott van a felelősségérzet a másikért, a törődés a másikkal, hogy a másik én úgy akarom szeretni, hogy ne csak egy jó érzés legyen nekem is, meg neki a szeretet, hanem egy közös fölemelkedés legyen. És talán eltetszenek hinni nekem, hogy ezt egy ateista szerzőtől idéztem a gondolataimnak a javarészét. Erich Fromm a szeretetművészete. Erich Fromm a szeretetművész. Ki bevallja, hogy ateista szerző, tulajdonképpen egy elvallásra zsidó tudós volt, Amerikában élt, de amikor 1956-ban megjelentette ezt a könyvét, a szeretet művészetét, mind a mai napig az egyik legtöbbet, magyarul is már tizenvalahány kiadásban adták ki, és ő azt mondja, hogy tudják kérem, hogy mi az, hogy szeretet? A szeretet az felelősségérzet. A szeretet az törődés. A szeretet a másik ember vállalása, de nem csak úgy, hogy most rálökkintem a szeretetet, meg ő is adjon egy kis szószt, hanem az a szeretet, amelyben igazság van, amelyben a bűnöket nem nézzük el sem magunknak, sem másnak, de szeretettel kérleljük, hogy hagyd el a rossz dolgaidat, mert itt van a probléma az életedben, ezért nem tudsz másoknak adni, mert tele vagy lefelé húzó erőkkel, és azért nem érzed az életet, mert szövetséget kötöttél az ellenségeddel. És ez a bűn, a rossz. Tehát ez erről a reményik versről, erről a hosszú versről, mert hát ez mondom már egy kétoldalas vers, valóban el lehet mondani, hogy reményik nem csak a kis formák mestere, az előadáson fölemlített kis verseknek a mestere, és nem csak a középverseknek, mint a kegyelem vagy a gyógyismegnek a mestere, hanem
néhány nagy versében is nagyot tud mondani akkor, hogyha tényleg az életének a legalapvetőbb problémáját tudja kidalulni. Van egy másik nagy verse, és én tulajdonképpen két nagy verset tartok tőle számon. A másik nagy versét azonban nem idézem, lehet olvasni és le lehet venni az internetről. A másik nagy versét 1936-ban írta, amikor Karl Barth, a német protestáns teológus Magyarországra jött, Budapestre és Kolozsvárra. Mindenki nagy várakozással volt, mert mit mondjak önöknek, hát most nincs olyan nagy teológus a világon, Magyarországon megjelent, amikor egy 20 évvel ezelőtt a Karl Rahner Magyarországra jött, a vezető katolikus teológus volt. Karl Barth vezető protestáns református teológus volt, azért híres személyiség, mert az első világháború után kiadta a jelszót, hogy az a kereszténység nagy hibája, hogy nem tér vissza a Bibliához. Mi protestánsok meghirdettük, hogy térjünk vissza a Bibliához, de ki tér vissza, ki olvassa komolyan a Bibliát? Ki tud elszámolni azzal, hogy kutatja a Bibliát, új felismerései vannak, látja a proféciák beteljesülését? Szóval Karl Barth fellépés, egy döbbenetes fellépés volt, és Európában a protestánsok nagy várakozással voltak a magyarországi látogatása iránt, hogy vagy ebbe az áporodott Magyarországra azért, akik jönnek, meg kell ám kérdezni, hogy milyen levegőt szívnak itt. És a legtöbb azt mondja, hogy áporodott. Nem csak azért, mert nincsenek nagy hegyeink, hanem Magyarországon ez a félfeudális. Ez a 300 évvel ezelőtt betokozódott. Ez az urambátyám rendszer. Itt egy Habsburg azt mondta, ránézett, hogy Magyarország egy Habsburg egy 100-150 évvel ezelőtt, azt mondta, a magyarokat csak korrupcióval lehet igazgatni. Itt csak korrupcióval lehet kormányozni. Itt mindenki, aki rokona, egymásnak az helyzetbe hozza, aki nem rokona, azt kidobja. A nyugati emberek, amikor eljönnek Magyarország és egy kicsit itt körbenéznek, azt mondják, hogy itt valami nagy baj van. Mondjuk Adit már említettem önöknek, hogy amikor azt mondja Adi, hogy csak magamban sírom sorsot, vérem népe, magyar népe, sátorsarkon bort nyakalva, koldusvásár közepében, már menőben búsvilággá, fáradt lábbal útra készen. Itt mindenki menni akar. Az is, aki belekóstol és megérző, itt valami baj van, az is, aki ide született, szóval menjünk el innen, körülöttem kavarognak béna árnyak, rongyos árnyak, nótát sípol a fülembe, sípja régi babonának, édes népem, szól a sípszó, sose lesz jól, sose látlak, szól a sípszó, átkozott nép, ne hagyja az úr veretlen, uralkodást magán nem tűr, szabadságra érdemetlen. Ha bosszút áll, gyáva, lankat, a kegyet áld, rossz, kegyetlen. Üzenhetnek már érettem, kézs már kegyem, majd én sikja, erdőszélén botot vágok, vérem többé sose issza, veszett népem, veszett földje, sose nézek többet vissza. Ezt énekli egy kuruc magyar, Adi Endre 1914-ben. Még néhány héttel a világháború kitörése előtt, hogy veszett nép, hogy uralkodást magán nem tűr, de amikor jön egy kis szabadság, hogy se a török nincs itt, se a Habsburg nincs itt, se más, akkor úgy összemegy a maga vérével, hogy szabadságra érdemetlen. Hát aki uralkodást nem tűr, szabadságra érdemetlen, annak milyen szerepet osszunk a népeknek a nagy szimfóniájában, milyen, csak sípja régi babonának, csak ezt a sejtelmes dal tudja, hogy sose lesz jól, sose látlak. Na most óriási várakozások. Jön Karl Barth és megmutatja nekünk, hogy hogy legyünk igazi keresztények, hogy legyünk igazi magyarok. Vissza a Bibliához. Vegyük komolyan a Bibliát. És reményik, amikor Karl Barth Kolozsvárra érkezik, ír egy ilyen két oldalas verset, tessenek majd megkeresni és elolvasni, az a címe, hogy elkéstetek. Elkéstetek, elkéstetek vele,
az igével, mely az élet kenyere, mely nem kultúra, és nem pedagógia, mely az élet maga. De elkéstetek, mert nem adjátok az emberek kezébe a Bibliát. Az államtól ezt nem várom, egyházaktól már várom, de nem adják az emberek kezébe. Lehet, hogy beszélnek imit, amot, kicsippentenek egy kis részletet a Bibliából, de az igazi megoldás, amit Jézus mondott, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével. Mert azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát. Ezt mondta Jézus. És erről ír verset, reményik, félelmetes nagy vers, az egész magyar kereszténységnek a leleplezése. Mondom, ennek a félfeudális, félbarok, félneobarok, ilyen ásatag hatalmi kereszténységnek a leleplezése, visszaidézi ott az evangélikus protestáns őseit, hogy protestáltak, meg a magyar az még jobban protestál, mint a német, és csak a protestálás, de azt mondja, én már a hit ellen is protestálok. Én már ateista lettem szinte. Nekem már a hitér meg kell küzdeni. Döbbenetes mélységeket bejár ebben a versben, és aztán a címnek megfelelően nem segít rajtam a ti bartotok, kongó, üres szó, minden szavatok. Mert ami régi új mérték, abból nemzedékekből veszett ki az érzék. És ezért nem segít egy teológus, nem segít egy egyház, az segít, hogyha az ember személyesen veszi kezébe a Bibliát. Mert kongó üres szó minden szavatok, süket szívembe, hogy jusson bele, elkéstetek, elkéstetek vele. Nagyon megrendítő vers, nagyon megrendítő egyházbírálat. Itt hűséges reményik a magyar protestáns költészethez, mert ha megkérdezem önöktől, hogy protestáns költőink közül kinek volt bátorsága azt mondani, hogy itt az egyházak többet rontottak el, mint a politikusok. Akkor mégiscsak Arany Jánosnak a János papországát veszem elő, Arany Jánosnak a János papországát, vagy Ady Endrének a Ne higgyetek a papok istenében című versét veszem elő. Magyar költészetben Arany és Ady nagyon világosan látta ezt a problémát, rá is utalt, ennek a sorozatába illeszkedik bele Arany és Ady után Reményiknek az elkéstetek című verse. Ennyit szerettem volna elmondani ízelítő Reményik Sándorról, hogy aztán a következő alkalommal Dzsida Jenővel folytassuk, tehát egy protestáns költő után egy katolikus erdélyi költővel folytassuk a sort. De akinek Reményikről kérdése van, most is átadom a szót, hogy bármit lehet erről a költőről kérdezni. Reményik verseit Dávid Gyula adja ki Romániában. Most két vaskos kötetben megjelentek az összesnek nevezhető versek. Egyébként 42-ben kiadták az összes költeményt, az nem összes, az még összegyűjtöttnek sem felel meg. És ő álnéven is írt verseket, főleg Trianon után ezek a végvári versek. Végvári álnéven írt verseket. Körülbelül 10 kötetéből egy-két kötetet ilyen néven is adott ki. Többek között ezeket a plátói szerelem verseit is álnéven adta ki. Ha valaki a könyvtárból itt kikölcsönzi ezt a Reményi kötetet, a NAP kiadónak ezt a Lehet, mert kell remény, és ez ugye egy sorozat, amelyben nagyon sok költőnktől kiadtak, tele vannak fotókkal, kortárs bírálatokkal, emlékezésekkel, versekkel, levélrészletekkel. Hát ebből sok minden világos lesz az olvasó számára. Most ugye Reményi kultusz van, tehát nagyon sok kiadása van a verseinek, antikvárokba is hozzá lehet jutni.
Én azt ajánlom, hogy tessenek azért olvasni. Mondom, én itt ebben a versgyűjteményben 10 reményik verset helyeztem el. Természetesen hát sok más egyéb, nem csak magyar, de külföldi költő verse mellett, ez 1000 forintba kerül egyébként.

Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, vendégeinket és testvéreinket. Mai istentiszteletünk alapigéjét az első Timóteusi levél 6. fejezetéből szeretném felolvasni. Az első Timóteusi levél 6. fejezetében a 11. versben Pál apostol a következőt mondja. Tehát Timóteusi első levél 6. fejezet 11. versében. De te, ó Istennek embere, ezeket kerüld, mármint amiről addig beszélt, aminek az a lényege, hogy a minden rossznak gyökere a pénz szerelme. És az emberek, ami rosszat tesznek a világon, amögött mindig van valami megbúvó pénz érdek. De te, ó Istennek embere, ezeket kerüld, hanem kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. Azzal nem szeretnék foglalkozni, hogy miket kerüljünk, nem is olvastam fel. Azzal szeretnék foglalkozni, hogy az Isten embere mit kövessen. Érdekes ez a kifejezés, hogy Isten embere. Nem azt mondja, hogy a hívő ember, nem azt mondja, hogy a gyülekezetbe járó ember. A gyülekezetben is kinek-kinek sokféle tisztsége lehet, de az a kérdés, hogy mi Isten emberei vagyunk-e, vagy akarunk-e lenni. Azért vagyunk itt, hogy tényleg tudatosítsuk, hogy az Isten emberének lenni mit jelent? Mit jelent Isten mellé állni? Mit jelent Isten képviselni? Mit kell követnie az Isten emberének? Jézus ezt egyszerűen így mondta, hogy te kövess engem. Te kövess engem, te személyesen engem kövessél, mindig rám tekintsél, hiszen én adtam az életemet, érted. Senki más ne kövess, engem kövess. Pál apostol ezt most részleteire bontja, amit Jézus így mondott, hogy te kövess engem, és azt mondja, az Isten embere kövesse először is az igazságot, utána az Isten félelmet, utána a hitet, utána a szeretetet, és megmondja, hogy a szeretet miben van, a békességes tűrésben és a szelídségben. Próbáljuk megérteni ezt a sorrendet.

Miért mondja először azt Pál apostol, hogy az igazságot kövessük? Miért nem azt mondja mondjuk, hogy a szeretetnél dől el minden? Miért nem azt mondja, hogy a szeretetet kövessük? Miért mondja azt, hogy az igazságot kövessük, aztán utána az Isten félelmet, a hitet, és majd így érünk el a szeretethez? Miért mondja azt Pál apostol, hogy az Isten embere először kövesse az igazságot? Sokan fölteszik ezt a kérdést, hogy miért ragaszkodunk mi annyira az igazsághoz? Sokan úgy akarják feltüntetni az igazságot, mint valami szemtelen, valami rideg, valami közömbös dolgot. És érdekes, hogy a Biblia mindig az első helyre azt állítja, hogy igazság, igazság. Például Ézsaiás könyve 54. fejezet 14. versében azt olvassuk, hogy igazság által leszel erős. Ha nem ismerjük meg az igazságot, nem fogadjuk be az igazságot, gyengék vagyunk. Mit követünk akkor? Jézus azt mondta János 17. fejezet 17. verse szerint, a te igéd igazság. Sokan szemünkre vetik, hogy mi miért mindig a Bibliával érvelünk, miért mindig a Bibliát hozzuk elő. Na de hát Jézus azt kérte a mennyei atyától, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Ha nem az igazságból indulunk ki, hova jutunk? Ki lehet indulni sok mindenből? Emberek mondják azt, hogy induljunk ki a szeretetből. Na de miért nem mondja azt először itt Pál apostol, hogy a szeretetből? Én úgy gondolom azért, kedves gyülekezet, mert a világon a legfélreértettebb és a legfélremagyarázottabb dolog a szeretet. Szereteten mindenki mást ért. Leginkább azt értik az emberek szereteten, hogyha őket szeretik. Ha őket szeretik, úgy, ahogy ők megkívánják, akkor az emberek nyugodtak, mert akkor van szeretet a világban. De ha valakit elkezdenek feddeni, dorgálni, akkor azt mondják az emberek, hogy nincs szeretet. A Biblia, amikor igazságokat hoz a tudomásunkra, nem rideg és világtól elvonatkoztató dolgokat hoz a tudomásunkra. A Biblia az igazsággal akarja kikövezni a szeretet útját. Igazság nélküli szeretet nincsen. Vagy ha van az emberek világában igazság nélküli szeretet, az hamis szeretet. A Biblia világosan mondja, hogy kétféle szeretet felfogás van a világunkban. Hósás könyve 6. fejezetében elmondja, hogy mit tekintenek az emberek szeretetnek, amit a Biblia a reggeli felhőhöz és a korán múló harmathoz hasonlít. Ilyen az emberi szeretet. Ha szeretnek engem, akkor van szeretet, de ha nem mosolyognak rám, ha esetleg valamit bírálólag jegyeznek meg, akkor én már megsértődöm, mert nincs szeretet, akkor nem szeretnek engem, ha valami hibámra fölhívják a figyelmet. Biblia viszont azt mondja a zsidókhoz írt levél 13. fejezetében, hogy a Isten, akit fiává fogad, azt mind megdorgálja. Az emberek nem ezt várják. Az emberek azt várják, hogy úgy szeressék őket, ahogy ők elképzelik a szeretetet. Úgy szeressél, hogy engem jóvá hagyjál. Amit teszek, azt igaznak mond akkor is, hogyha az nem igaz. Ezt nevezik az emberek szeretetnek. Kérek mindenkit, hogy ha a szeretetről felelősen akar gondolkozni, meg ilyenkor évvégén, ugye rokonságunkban, ismeretségi körünkben, mégiscsak a karácsony a legnagyobb ünnep, azt mondják, hogy a szeretet ünnepe. Hát gondolkozzunk el komolyan a szeretetről, és tegyünk bizonyságot az embereknek a valódi, az igazi szeretetről. Én is úgy visszagondolok az életembe, hogy én a szeretetet hogyan ismertem meg. Gondolom mindenki visszaemlékezik a gyerekkorára, hogy kitől kapott először szeretetet. Hát az édesanyánktól. Édesapánktól. Hát én még olyan szerencsés nemzedékhez tartozom, hogy nekünk volt édesapánk is, meg édesanyánk is. Ezt ma már nagyon sok családban nem mondhatják el a fiatalok, mert vagy az egyik nincs, vagy a másik. Én a szeretetet a szüleimtől tanultam, de a szeretettel együtt járó keserűséget is. Visszaemlékezem, amikor már olyan kis kamasz lettem, és már sokszor kérdezgettem a szüleimtől, nem értettem egyet velük, vagy kételjeim voltak, vagy esetleg még kötözködtem is a szüleimmel,
A legkeserűbb mondás, ami édesanyám ajkáról fölröppent, az az volt, hogy fiam, olyan szép volt, amikor kisgyerek voltál. Úgy lehetett téged szeretni. De amikor valaki már kérdez, vitatkozik, meg kötekedik, akkor az már nem szeretetre méltó. És sokszor az ember ezt nem rossz akarattal teszi, a kamaszokban sokszor a megismerés vágy van ott, nem az, hogy oda döfjenek a szülőknek. És mondom, én a szeretetről az első tapasztalatomat így őrzöm, hogy milyen jó volt, hogy odabújhattam mindig édesanyámhoz. Milyen jó volt, amikor megsimogatott, megcsókolgatott. De aztán jött a kamaszkor, és azt mondta, hogy hát most már téged nem lehet úgy szeretni. És visszaemlékezem a baráti szeretetekre is. Volt egy nagyon jó barátom, sorozáson találkoztunk, amikor a katonasságra besoroztak bennünket, és közösen gondolkodtunk Isten dolgai felől, ő aztán szerzetesnek állt, én nem álltam szerzetesnek, pedig ő nagyon szerette volna, hogy mint jó katolikusok itt is együtt tartsunk, hogyha ő belépett a bencés rendbe, hát én is kövessem őt. Nem léptem be, és utána már nem szeretett engem. Mi az emberi szeretet? Az emberi szeretetben nagyon sok önzés vegyül. Nem tiszta szeretet. Van benne igaz tiszta szeretet, mert nyilván a Jóisten a Szentlélek által szülőket és barátokat meg tud áldani igazi figyelemmel, gondoskodással, törődéssel, szeretettel, de nem tiszta szeretet. Így szoktam is mutatni, hogy sokszor az emberek másokon keresztül magukat szeretik. Nem borzalmas? Hogy az emberi szeretet, mert patológikus formájában az anyai szeretet is ilyen, hogy annyira szeretlek, hogy ameddig azt csinálod, amit én mondok, addig szeretlek. De szinte zsarnokod leszek, mert ha nem azt csinálod, akkor nem szeretlek. Sokszor emberek egész életükben ilyen zsarnokság fogjai meg akarnak felelni szülőknek, vagy barátoknak, vagy akár házastársnak, vagy gyerekeiknek, és az emberi szeretet tartja fogva őket. Kedves gyülekezet, mikor ismertük meg mi az igazi szeretetet? Mert azt mondja János első levele, 4. fejezet, 16. verse, mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az igazi szeretetet azt meg kell ismerni. Azt el kell hinni. Az a kezdeti szeretet, ami sokszor volt az életünk gyerekkorában, fiatalkorában, ami legtöbbnyire érzésekből állt, de mögötte nem volt igazi, mély tartalom és mérték. Ez volt az emberi szeretet. De mikor ismertük meg mi az Isten szeretetét? Amikor mi szembesültünk azzal, hogy az Isten nem úgy bánik velünk, ahogy megérdemelnénk. Az Isten nem azonosít bennünket a bűneinkkel. Az Isten nem azt nézi, hogy mi mit mondunk és mit csinálunk, ami visszataszító az ő szemében, hanem az Isten lehetőséget ad, hogyha egyszer rosszat tettünk, utána meglegyen még egy lehetőség, hogy mi a viszonyulásunk a rosszhoz. És ha felülbíráljuk a rossz dolgunkat és megbánjuk, akkor az Isten azt mondja, akkor el se követtétek. Hát ez az igazi szeretet. Mi megismertük és elhittük Krisztus szeretetét. De ez nem érzés volt, ez gondolkodás volt, ez megismerés volt, és láttuk azt, hogy Jézus azért adta az életét, mert az igazság törvényét is be kellett töltenie. Neki meg kellett halnia, hogyha ő magára veszi a mi bűneinket. Nem térhetett ki a halál elől, és Isten sem menthette meg, mert hogyha ő azonosult a bűneinkkel, a saját egyszülött fiának se kedvezhet az Isten. Isten szeretete az egyszerre igazság és egyszerre szeretet. Ezt akkor ismertük meg mi az igazi szeretetet, amikor azt igazsággal telítve ismertük meg. Remélem, hogy sokan, akik itt vagyunk, megismertük ezt a szeretetet. Hogy az igazság útján elindulva ismertük meg ezt a szeretetet. És ezért nem mondja Pál apostol először az Isten emberének, hogy Isten embere, te szeresd az embereket.
Ez az Isten ember, aki mindenkit szeret, főleg azokat, akik vele egy közösségben vannak. Az Isten emberének azt mondja az apostol, hogy mindenben kövessed az igazságot. De ne csak akkor, mielőtt a hitre jutottál volna, hiszen a hitre jutás is az igazság való útján történt, hanem amikor a gyülekezetben vagy, amikor egy keresztény közösségben vagy, akkor se felejtkezz el, hogy keressed az igazságot, mindenben az igazság érvényesüljön. Ismeritek, hogy van Istenről ilyen meghatározás, hogy Isten szeretett. Isten pedig szeretett. De van olyan meghatározás is, hogy Isten igaz, igazságot szeret, és igazak látják az ő orcáját? Ez is benne van a Bibliában? Igen, a 11. Zsoltár így fejeződik be, hogy Isten igaz, igazságot szeret, és igazak látják meg az ő orcáját. Tehát az Isten szerinti igaz szeretethez csak az igazság útján jutunk el, de ott se rögtön. Ezért mondja az alapigényben, hogy de te Istennek embere, kövessed az igazságot, és utána hozzáteszi az Isten félelmet. Utána még hozzáteszi a hitet, és azt mondja, mint egy azután, hogy ezután lesz gyümölcse az életednek az igazi szeretet, de nem az emberi szeretet, az isteni szeretet. Nos, hát ezt is vizsgáljuk meg, hogy miért teszi hozzá még az igazság után ezt, hogy az Isten félelmet, a hitet, és miért csak ezután mondja, hogy a szeretetet. Mi az Isten félelem? Az Isten félelem az az, amikor mi annyira szeretjük az igazságot, hogy az igazságért mindent kész vagyunk odaadni. Ki szereti igazán az igazságot? Azt mondja a Biblia, hogy az szereti igazán az igazságot, aki gyűlöl minden hamisságot. Ez az Isten félelem. Az Isten félelemnek ez a meghatározása. Ismerjük Jób 28:28-ból, könnyen megegyezhető, hogy az Úrnak a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és az értelem a gonosztól való eltávozás. Tehát amikor én eltávozom a gonosztól, amikor ha lelepleződik valami előttem, ami hamis, ami hazug, én azt akkor se követem, ha a saját legjobb barátai mondják. Hát nekem a szüleim mondták azt, hogy ne kövessem azt az utat, amit megismertem, és az édesanyám mondta azt, hogy bele fog halni. Bele fog halni, hogyha én más utat követek. Emberileg nekem az édesanyámnak kellett volna engedelmeskednem, de amikor megismertem az igazságot, és megismertem, hogy az igazság követése, az mindig istenfélelemmel jár, és az istenfélelem az az, hogy kövessem az igazságot, és gyűlöljem a hamisságot. Még akkor is, hogyha a saját édesanyám akar rákényszeríteni, vagy a barátom, vagy a hittestvérem. Jézus nem elég sokszor beszélt erről. Olvassátok el Lukács evangélium a 14. fejezetét. Ott Jézus egy szombatnap során fejtette ki ezt, hogy aki őt követni akarja. Aki őt követni akarja. És adandó alkalommal nem tudja meggyűlölni. Így mondta, meggyűlölni. Akár az apját, anyját, feleségét, férjét, gyerekét, még a saját lelkét is, így mondta Jézus. Az nem lehet az én tanítványom. Az Isten félelem az, hogy én annyira szeretem Istent és az ő igazságait, hogy semmiféle megalkuvásra nem vagyok kész azzal, ami hamis és hazug. Hát ezért mondja az igazság után az Isten félelmet. Az igazság követés az gyakorlati dolgokkal jár együtt, és hogyha a gyakorlatban velem olyasmi dolgokat akarnak elfogadtatni, ami nem egyezik Isten elveivel, nem egyezik Isten törvényeivel, parancsolataival, és én ezeket nem veszem komolyan, akkor nem vagyok Isten félő ember. Miért mond utána még egy harmadik dolgot is, hogy az Isten embere kövesse az igazságot, az Isten félelmet, a hitet? Hát mi a hit? A hit az, hogy én hiszek abban, hogy Isten minden jóra képes az én életemben. Isten minden bűntől meg tud szabadítani, Isten más emberé tud változtatni, Isten valóban új szívet tud adni nekem, új életcélokat, új lelkesedést, új hivatást, tudatot, új munkát az életben. A hit az bizonyosság, a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hát akiben nincs hit,
az tudja gyakorolni az igazi szeretetet? Kedves gyülekezet, mi sokszor a szeretetet olyan egyszerű dolognak vesszük, hogy arról nem is érdemes beszélni, mert csak érezni kell. Hány embert becsaptak már az érzésekkel? Hány embernek adták a szépet, beszéltek vele kedvesen? Én sokszor már annyira elkeseredem, hogy látom a világot, én azt mondom, hogy már szerelem például nincs is a világban, csak az, hogy az egyik leveszi a másikat a lábáról. Hát hol van az igazi szeretet? Hol van az igazi odaadás, hogy én a másiknak jót akarok? Az olasz nyelv így fejezi ki a szeretetet, jót akarni. Hát aki a másikat el akarja csábítani, vagy le akarja venni a lábáról, vagy a saját eszközének tartja, hát hol van abban a szeretet? És azt mondják, hogy hát a mai világot ezt így kell elfogadni. Ha a saját gyermekem mondja is, azt mondom rá, hogy nem. Én ezt nem fogadom el. És sokszor az életben így van, hogy a hozzánk legközelebb állóknak kell nemet mondanunk, ha az Isten embere akarunk maradni. Ha nem akarunk az Isten embere maradni, és mindenkivel jó viszonyba akarunk lenni, akkor inkább a megalkuvás iskoláiba iratkozzunk be. De hogyha mi Isten emberei akarunk maradni, ez törvényszerűség, amit felolvastam. Kövessük az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet. És amikor ideér, hogy szeretet, megmondja a Pál apostol, hogy mi az igazi szeretet. Hogy ezt senki félre ne értse. Hogy ez nem csupán egy érzés, nem csupán egy lelkesedés, nem egy szalmalánk fellobbanása, nem valami mámoros lelkesedés. Miben van a szeretet? A békességes tűrésben és a szelídségben. Aki tűrni tud, arról elhiszem, hogy van szeretete. De ki tud tűrni? Én azt gondolom, hogy tűrni az az ember tud, aki megismerte az igazságot, megismerte, hogy az igazság Istentől való, és az az ember tud tűrni, aki azt mondja, hogy az igazságot úgyse fogják legyőzni, hogyha a világ összes hamissága föltámad vele szemben, és hogyha engem legyőznek is, az igazság az túl fog élni még engemet is, és hogyha rám ezt meg azt mondják, mit számít az, mert az igazság végül is győzni fog. Hát tudok türelemmel lenni. Türelmetlen az tud lenni, aki a maga igazságát erőlteti. Aki az Isten igazságát képviseli, nézzétek meg, hogy Jézusnak milyen türelme volt. És nézzétek meg, hogy Pál apostolnak milyen türelme volt, amikor az egyik gyülekezet azt mondta róla, hogy ő nem szereti őket. Benne van a második korintusi levélben, csak úgy mellékesen megjegyzi Pál, ti azt mondjátok, hogy én nem szeretlek titeket. Miért mondták ezt a korintusiak Pálról, hogy nem szereti őket? Hát olvassátok el az első levelet, 15 fejezetben szépen Pál lépésről lépésre felsorolja a Krisztushoz méltatlan életüket. És ez vette a bátorságot Pál, hogy a gyülekezet tudomására hozta, hogy ebben sem követi Krisztust, abban sem követi, amabban sem követi. És ezért a gyülekezet azt mondta, hogy nem szereti őket. Mit válaszolt erre Pál apostol? Tudja az Isten. Csak ennyit, tudja az Isten. Majd az Isten megítél, hogy ki szeret kit. Azt szeret valakit, aki elnéz, megalkuszik, és mosolyog és kedves, vagy azt szereti a másikat, aki első helyre a szeretetben nem a kedveskedést teszi. Pál is ezt mondja a Filippi levél 3. fejezetében, hogy helye van Krisztusban az intésnek. Másodszor mondja, hogy helye van Krisztusban a szeretet vigasztalásának. Aki meginti a másik embert, a szereti, mert az nem szeretné, hogy a másik ember elveszne. Aki nem inti meg a másik embert, aki nem dorgálja a másik embert, kellő formában nem hozza a tudomására, hogy valami rossz az életében, ha valaki ezt nem teszi, az nem szereti a másik embert. Könnyű azt mondani, hogy abban van a szeretet, aki olyan kedves, olyan síma nyelvű, olyan mindig olyan mézes-mázos, és olyan, azt a légkört árasztja maga körül, hogy ő neki mennyi ideje és figyelme van az emberekre. Na de hogyha az embereknek elnézed a rossz dolgaikat, akkor hozzájárulsz ahhoz, hogy masírozzanak a kárhozat felé. Ez a szeretet neked?
Tehát akinek türelme van, annak van szeretete. Akiben szelídség van, abban van szeretet, de csak az Isten tudja kifejleszteni bennünk. Pár azt mondták, hogy nem szeretsz bennünket. Pár azt mondta, hogy tudja az Isten, de egy fejezettel odébb mondott még egy másik dolgot is a szeretetről. Ez a második Korintus levél végén van, majd olvassátok el, mind a két levél csodálatos, de a második levelet én azért szeretem, mert a második levél végén azt mondja Pál apostol, én nem azt szeretem, ami a tiétek, én titeket, magatokat szeretlek. Én nem azt szeretem, hogy az egyiknek nagy vagyona van. Nem azt szeretem, hogy a másik meg olyan bölcs és művelt és okos. Nem azt szeretem, hogy a harmadik olyan erős. Nem a tulajdonságaitokat szeretem. Én titeket, magatokat szeretlek. Kedves gyülekezet, ki tudja megtanulni az igazi szeretetet? Kiben van igazi szeretet? Aki követi az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, abban meg fog születni az Isten igazi szeretete, de ha nem születnék is meg, akkor is törvényszerűség, a gyülekezetben is törvényszerűség, hogy mindig ezt az utat kövessük. Ezt véletlenül sem mondja másképpen, sehol máshol a Szentírás. Gondoljatok például Péternek a hit lépcsőfokairól mondott tanítására, hogy egy másik apostolt idézzek. A második Péter levél első fejezetében, ugye a harmadik verstől, kezdi sorolni a hit lépcsőfokait, amire azt szoktam mondani, hogy minden keresztény embernek úgy kellene ismerni, mint a 10 parancsolatot. Mert azt mondja, hogy a ti hitetek mellé mit ragasszatok először? Jó cselekedetet. Jó cselekedet mellé mit ragasszatok? Tudományt. Tudomány mellé mit ragasszatok? Mértékletességet. Ahhoz mit? Tűrést. Ahhoz mit? Istenfélelmet. És utána mondja testvéri szeretetet, és agapét, mindenki iránt való szeretetet. Itt is a végén mondja. Tehát hogyan épül fel egy keresztény élet? Mi egy keresztény élet felépülése? Itt az alapigényben azt mondja, hogy igazság, Istenfélelem, hit és szeretet. Péter mit mond? Hogy először induljunk ki a hitből, mert hogyha nem hitből teszed a dolgaidat, azok sem másokon, sem magadon nem segítenek. Ha hitből teszel cselekedeteket, akkor ebből tudomány, tehát bölcsesség származik, akkor az életet más fejjel, más értelemmel fogod élni. De vigyázzál, hogyha más bölcsességre juttatott téged az Isten, legyél mértékletes. És a mértékletesség után a türelem az hosszú tűrés legyen az életedben, és mondja az Isten félelmet, és hogyha ezek teljesülnek, utána mondja, hogy testvéri szeretet, és minden emberhez való szeretet. Kedves gyülekezet, a szeretet virág. Csodálatos virág, csodálatos illata van a szeretetnek. De egy virágot se ismerek, ami gyökér nélkül virítana. Ne vegyük olyan könnyen ezt, hogy szeretet. Hát arról úgyse kell beszélni, mert az mindenki tudja, hogy mit értsünk rajta. Nem. Az igazi szeretet az nem az, amit a világ vár. A világ elvárná, hogy mi igazoljuk, helybehagyjuk a dolgait. És egy keresztény ember a mai világon se tud örülni, hanem a mai világon is szomorúak vagyunk, hogy Jézus mondta János 16. fejezete szerint, ti szomorkodtok és a világ örül. A világ azt szeretné, hogy mi is örülnénk, de én nem tudok örülni. A rossznak nem tudok örülni. A jónak tudok örülni. A szeretetnek mi a jelképe a Bibliában? Egyik jelképe a só. A só. Mondjátok meg nekem ezt az egyszerű hasonlatot, hadd hozzam. Mindannyian voltatok vendégségben, elébetek tettek egy tál ételt, nem volt igazán megsózva. Mit csináltatok? Megsóztátok. És ha el volt sózva, mit csináltatok? Ha el volt sózva, mit csináltatok? Egy gomba pörkölt el volt sózva. Kértetek egy kis mézet, hogy... Vagy azt mondtátok, hogy... Miért mondom ezt a példát? Sok ember azt mondja, nincs szeretet a gyülekezetben. Nagyon szomorú hallanom, hogy keresztény emberek így beszélnek. Mert ha egy keresztény ember a szeretetet elvárásként éli meg, akkor nem tudja, hogy mi a szeretet. A szeretetről a Biblia azt mondja, hogy tartozás. Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Róma 13.
Sok ember azt mondja, hogy én nem kapok szeretetet. Sok ember elvárja a szeretet, mert akkor van szeretet, hogyha őt szeretik. És úgy szeretik, ahogy ő gondolja. Akkor van szeretet. Érezzük, hogy ez mennyire hamis. Akiben igazi szeretet van, türelem és szelídség, az adja a szeretetet. Megsózza, nincs megsózza az étel, megsózza. De amikor én olyan szeretet formákkal találkozom, amik a túlsózott ételhez hasonlóak, ott mit csináljak? Az akadémián dolgoztam 11 évig, volt egy könyvtáros az akadémia könyvtárában, aki olyan mézes-mázos volt mindig hozzánk, és a hátunk mögött a leggyilkosabb dolgokat mondta róluk. De amikor beléptünk már így, szervusz kérlek, jaj de jó, hogy jöttél. És ez minden nap így volt, és közben hallottuk vissza, hogy ez meg ilyen, meg olyan, meg amúgy. Nem a hideg kiráz ilyenkor? Nem inkább azt mondod, hogy inkább gyűlölne? Még a gyűlölet több lenne, mint a szeretet. Nem ezt mondjuk ilyenkor? Ha úgy látjuk, hogy a mi környezetünkben, családunkban, gyülekezetünkben nincsen szeretet, abból csak egy kötelezettség háramlik ránk. Tehát akkor könyörögjünk a jó Istennek, hogy mutassa meg a mi utunkat, hogy mi a tartozásunkat hogyan róhatjuk le. Mert a szeretet az az adásban van, nem az elvárásban van. És sok ember mégis olyan biztonsággal, olyan kinyilatkoztatással mondja, hogy a szeretet, hogy a közösségben nincs szeretet, mindig csak az igazságról beszélnek. Hát miért a világon sok helyen beszélnek az igazságról? Sok helyen beszélnek? Tudtok küldeni helyekre, hogy ahol a világon a tiszta igazságról sok helyen beszélnek, ha meg nincs szeretet, ha nem párosítják a, mert van ilyen, ténylegesen van, felbillenhet az igazság és szeretetnek ez a kényes egyensúly, ez olyan, mint egy penge él. Ha jobbra-balra billensz, már rögtön lehet érezni, hogy itt több az igazság, mint a szeretet, ott több a szeretet, mint az igazság. Na de mit mond Pál az Efézusi Levél 4. fejezet 15.-16. versében? Az igazságot követvén szeretetben. De ott is az igazságot mondja először. Nem azt mondja, hogy a szeretetet követvén igazságban. Az igazságot követvén szeretetben. És ha megkérdezik tőlünk, hogy mi a mi legfőbb hittételünk a Bibliából, az nem a hit általi megigazulás? Isten maga nem az igazságot tette mércévé, természetesen a szeretettel együtt való igazságot, így az alapigényben is láttuk, hiszen Jézus ezt jött hozni a földre, ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. De Jézus a főpapi imájában azt mondta, hogy igazságos atyám. Igazságos atyám. És amikor az egységért imádkozott Jézus, hogy legyenek egyek a követői, gondoljátok, hogy az olyan egységért imádkozott, amikor mindenki más igazságot követ? Gondoljátok, hogy Jézus olyan egységért imádkozott, hogy ezek ezt mondják, ezek azt mondják, mindegy, mindenki mondjon, amit akar, az igazság nem fontos. Hát ez a mai ökumenizmusnak a fő tétele, hogy teljesen mindegy, hogy ki mit mond, csak szeressük egymást. És ezt nagyon jól el tudják hitetni a tömegekkel. De hogyha mi Isten emberei vagyunk, velünk ezt el lehet hitetni? Mindenki gondolja meg. Hát ha mi Isten emberei vagyunk, el lehet hitetni, hogy Jézus olyan egységért imádkozott, amelyben az igazság fölében ő a szeretet, sőt az igazság nem is fontos, csak hogy szeressük egymást. Miféle szeretet ez? Ki találta ki ezt a szeretetet? Erős gyanúm, hogy nem a jó Isten. Ezért én csak ennyit kérek mindenkitől, hogy a Biblia szavait törvényként vegye, olyan szabályként, amit hogyha megjegyzünk, és az életünk zsinórmértékévé teszünk, soha nem fogunk csalatkozni. Az igazságot követvén szeretetben. Mindenestül fogva növekedjetek abban, aki a feje Jézus Krisztusban. De te, ó Istennek embere, kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet és a szeretetet. És kedves gyülekezet, befejezésül még hadd mondjam el azt is, hogy aki az Isten embere, annak a mai világban valami küldetést kell teljesítenie. Megkérdezem tőletek, hogy a jó Isten annyira szeret bennünket,
hogy ránk hagyta, hogy mit hirdessünk a világnak? Vagy az Isten annyira igazságos, hogy elmondta pontosan, hogy az ő igazságát most a 20.-21. században hogyan kell emberek elé tárnunk? Mit gondoltok, a kettő közül melyik igaz? Hogy Isten szeret bennünket, és azt mondta, hogy hát mondjatok a világnak, amit akartok. Vagy Isten azt mondja, hogy én annyira szeretlek benneteket, hogy én az igazságot elébetek állítottam, és ezt az igazságot hirdessétek, mert ebben a zűrzavaros korban erre van szüksége az embereknek. Mindannyian ismerjük, hogy ez az igazság, amit az Isten velünk akar hirdetni, a Jelenések könyve 14. fejezetében ott áll megírva. Nem nekünk kell kitalálnunk az igazságot. Nekünk azonosulnunk kell ezzel, és hirdetnünk kell ezt az igazságot. És ez az igazság milyen szóval kezdődik? Az örökkévaló evangéliumhoz csatolt három nagy üzenet, a hármas angyali üzenet milyen szóval kezdődik? Féljétek az Istent. Féljétek az Istent. Vagyis a világnak nekünk azt kell hirdetnünk, hogy ha nem félik az emberek az Isten nem tudja őket megmenteni. Mert olyan embereket nem tud megmenteni, akik azt mondják, hogy hiszek az Istenben, de ugyanakkor ugyanolyan bűnöket elkövetnek, mint azok, akik nem hisznek az Istenben. Az Isten csak olyan embereket tud megmenteni, akik annyira hisznek benne, annyira szeretik őt, hogy megtanulták gyűlölni a gonoszt. Mert Jézusról is ezt mondta a 45. Zsoltár, hogy azért leszel te megváltó, azért ken fel téged Isten öröm olajával a társaid fölé, mert szereted az igazságot, gyűlölöd a hamisságot. Ha nem tanulunk meg a szeretet mellett gyűlölni, a szeretethez való ragaszkodás mellett nem tanuljuk meg a rossznak a gyűlöletét, akkor mi mit hirdetünk a világnak? Amikor az első üzenetünk ez, hogy mondjuk az embereknek, hogy féljétek az Istent. Hogy beszélünk mi Isten félelemről, hogyha nincs benne az Isten félelem az életünkben? Hát ez nem képtelenség? Kedves gyülekezet, előfordulhat az, hogy emberek elfelejtkeznek a küldetésükről? Hogy fordulhat ez elő, hogy mondjuk egy ember vagy egy közösség elfelejtkezik arról, hogy miért is van a világon? Ez hogy fordulhat elő? Jézus azt mondta, hogy a világ fejedelme Sátán. És a bizonyságtételek azt mondják, hogy Sátán nagy célpontja a világban az igazság közösség, ami az igazságot hirdeti. És aki az igazságot hirdeti, azzal szemben Sátán fölvonultat mindenféle erőt, hogy eltérítse az igazság útjából. És igen, lehet ilyen dolog is, hogy valaki egykor igaz próféta volt, és utána hamis prófétává vált. Ki ennek a típusa a Bibliában? Bálám. Bálám egykor igaz próféta volt, az igaz Isten prófétája volt. Hogy elfelejtkezett, hogy ő neki mi a küldetése? Minek a hatására felejtkezett el? Jöttek földi hatalmasságok, hoztak neki pénzt, felajánlották a pénzt, és egyből elkezdett habozni, késlekedni. Ilyeneket mondott, hogy majd megkérdezi az Istent. Olvassátok el Bálám történetét, de Péter levelében is, amit elmond a Bálám történetéről, hogy egy próféta hogyan felejtkezett el a küldetéséről, és egy prófétai nép is el tud felejtkezni a küldetéséről. Én amikor még nem ismertem a Bibliát, olvastam egy mondatot egy angol költőtől, ezt soha nem tudom elfelejteni. A mondat így hangzott, aki nem az igazságért keresi az Istent, aki nem az igazságért keresi az Istent, az legfőjebb egy egyházat fog megtalálni. És aki az egyházát jobban szereti Istennél, előbb-utóbb önmagát jobban fogja szeretni az egyházánál, és az önzés pokoli köre bezárul. Ezek ilyen lemozdítások a küldetésről.
Te az igazságot szereted, Isten szereted, akkor legyél istenfélő. Akkor a hitedben ez jusson érvényre. Ha te már elkezdesz alkudozni, és azt mondod, hogy hát azért mégis az egyházam fontosabb, mint mit mond a Jóisten a Bibliában, akkor előbb-utóbb már az lesz a fontos, hogy te mit mondasz, és amit te mondasz, az lesz az egyháznak a szava. Ez félelmetes dolog. Ezt el se hinnénk, hogy a világ fejedelme mire képes, honnan le tudja siklatni az egyes embereket és a közösségeket. Valaki elhitte volna, hogy a Jóisten azt mondja a történelemben, hogy én kiválasztok egy népet, 1500 évig lesz az én népem, és az egész nép nem teljesíti a küldetést, amit ráruháztam. Ezt valaki elhitte volna, hogy Isten azt mondja, hogy hát én azért nem választok ki egy népet, mert úgyis el fog térni a küldetésétől. Isten mégis kiválasztott egy népet. És ugyanígy van a kereszténység évszázadaiban is. Isten mindig kiválaszt egy közösséget, és azok a közösségek mindig letérnek az útról, és ugye tudjuk jól a bibliai tanítást, csak a maradék üdvözül. De te, új Istennek embere, hova akarsz tartozni? Hát hova akarsz tartozni? A tömegekhez, egy nagyobb csoporthoz, vagy azokhoz, akik megfogadják azt, amit Jézus mond? Az egyháznak Jézus a feje és az ura, és én azt kívánom mindenkinek, hogy ezt a kifejezést, hogy te kövess engem, amit Jézus mondott, és ugye az apostolok ezt részletezték, hogy kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, ezeket úgy őrizzük meg, mintha mi Isten emberei akarunk maradni, akkor erről az útról se jobbra, se balra ne térjünk le. Ha Isten emberei akarunk maradni, ha Isten küldötteiként akarunk élni. Ezt szerettem volna az egyeseknek, és ezt szerettem volna a közösségnek is elmondani, és ehhez kívánom a Jóistennek azt a segítségét, amit ő csak a Szentlélek által tud megadni, és azt kívánom, hogy ilyen tekintetben legyünk és maradjunk mindannyian az Isten emberei. Amen.

Nem tudom, hogy tetszetek-e hírt kapni arról, hogy most egy kis változtatással a modernkori művészet után egy pillanat erejéig visszamennénk a késő gótikába, mert MS Mester olyan nagyszabású művészünk, és annyira ismeretlen, és annyira mély bibliai mondanivalója van az ő táblaképeinek. Egyébként ezeket eredetiben Esztergomban nézzük meg, szeptemberben szoktunk Esztergomba elmenni. Tessenek nézni a www.oltalomalapítvány.hu honlapot, ott vannak az alapítványi kirándulásaink, és Esztergomba családdal is el lehet jönni, mert a Keresztény Múzeum mellett a Duna Múzeumba is bemegyünk, az pedig a gyerekeknek nagyon nagy élmény. Az év múzeuma is volt néhány évvel ezelőtt, és beülni ott egy repülőgépbe, és az egész Duna fölött elmenni, vagy kisfilmeken látni a dunai árvizeket, tehát az egy valóságos kis élmény és kirándulás. És hát ott Esztergomban még más látványosságok is vannak, a Mária Valéria hídtól fogva a Melokó Miklós szoborig. De a Keresztény Múzeumot és a Duna Múzeumot mindig megnézzük. Hát akkor azt hiszem, hogy mindenki megérkezett, és akkor is kezdeném. Kedves hallgatóink, a mai alkalommal nem egy festményt fogunk részletesen megismerni, hanem egy passió sorozatot. Passió sorozatot az európai művészet körülbelül a 13. századtól fogva fest táblaképeken, majd a reformáció kora után vásznokon is. A passió sorozatok legkevesebb 4 témát rejtettek magukba. Később, amikor már nagyobb sorozatokat készítettek, ez a 4-6-ra, 8-ra, sőt 10-re is bővült. Bizonyára önök is ismerik ezeket. Kezdődik általában a passió sorozat Jézus küzdelme a Gecsemáné kertben. Ez kihagyhatatlan, és az egyik alappillér ennek a sorozatnak. Utána folytatódik Jézus elfogatása, Júdás csókja. Utána folytatódik Jézus 6 kihallgatása közül, szokták az Annást, nagyon ritkán, Kajafás, még ritkább. Pilátus előtt láttuk Munkácsi csinálni, hogy ezt igazából Munkácsi tette világhírűvé ezt a jelenetet. Aztán utána jön a keresztvitel, ha ábrázolják, a középkorban mindenképp ábrázolták, hiszen akkor a keresztnek nagy kultusza volt. Utána maga a Kálvária vagy Golgota, utána a sírbatétel, vagy a levétel a keresztről sírbatétel, utána a föltámadás és a mennybe menetel. Tehát ilyen témák sorakoznak egymás után. Passió sorozatot a magyar festészetben olyan sokat nem találunk, de MS Mester passió sorozata azért kihagyhatatlan, mert ez európai mércével mérve is csodálatos nagy alkotás, és legalább 2, vagy jobban mondva 3 képe a 4 közül olyan rendkívüli tartalmakat hordoz, hogy Európában sem találjuk ennek a párját. Jó lenne tehát megismernünk azt, amink van. Ennek jegyében lépjünk be a passió sorozat első darabjához, és ez már is a Jézus az olajfák hegyén, vagy Jézus a Gecsemáné kertben. Az anyag hársfa, a hársfát lecsiszolták, olajjal impregnálták, és temperával vitték föl a festéket. A temperába tettek tojássárgáját, egyéb anyagokat is, ez egy nagyon komoly technika volt. Ne tessenek megijedni azon, hogy Péter feje le van vágva, a passió sorozat képeit nem nagyon kímélték az idők során. Volt, amikor ládába be kellett tenni, mert menekíteni kellett egy bizonyos helyről, vették a fűrészt, 10 centit levágtak. De csak vigasztalásul hadd mondjam, hogy amikor tavaly Amszterdamban voltunk hallgatókkal, és Rembrandt éjjeli őrjárat előtt álltunk, és az éjjeli őrjárat mondjuk így van, mint hogy itt előttem lenne egy óriási kép, és jobbra kicsinyített mása van, egy korabeli festő festette le, hogy mi volt ez az éjjeli őrjárat, és összehasonlítottuk a 2 képet, és ott is azt láttuk, hogy hát a nagy képről hiányzik 30 centi a kis képhez viszonyítva. És hát akkor közölték velünk, hogy ott is levágtak 30 centit Rembrandtból is. Régen nem annyira tisztelték, nem
tartották ezeket a művészi alkotásokat olyan változtathatatlannak, tehát emesmesterit ráfestette Péter Tar koponyáját, de az idők során végeztek vele. Tudnék, 1506-ból való a Passió sorozat, de 1875-ig, kb. 20 év kivételével lappangott. Mert 1506 után ugye 20 évre jön a Mohácsi vész, azután elmenekítették, és körülbelül úgy 1530-tól 1875-ig ezekről a képekről semmit nem tudtunk. Egy padláson töltötték ezt a 330-340 évet. Jött az osztrák-magyar monarchia, akkor is ilyen nagy gazdasági föllendülés volt, mint manapság, mindent pénzé kellett tenni, padlásokat lesöpörték, ott nem kukoricát találtak, hanem például emesmester képeket. Megjelentek az árverésen, de megjelent az árverésen Simor János esztergomi érsek is, aki művészetpártoló volt, rögtön megakadta a szeme ezeken a képeken, megvette őket, Esztergomba vitte, az ő egyházmegyéhez tartozott egyébként Honszent Antal és Selmecbánya is. De 1914-15-ig kellett várni az első restaurálásukra, akkor, amikor kiállították, óriási novum volt, hogy a magyar művészetben ilyen is van. A Mária és Erzsébet találkozását azért nem mutatom be, mert az a karácsonyi sorozat része. Ha majd folytatódik a sorozatunk, azt is bemutatom. A karácsonyi sorozatból megvan a Mária és Erzsébet találkozása. A pásztorok imádása most Tonszent Antalon van, ha valaki a Felvidékre megy, Selmecbánya előtti faluban megnézheti, egy katolikus templomban van kiállítva az oltár mellett. A királyok imádása az a franciaországi Reims-be vándorolt, és a negyedik kép elveszett. Tehát az első sorozat töredékes. Most én önöknek azt a sorozatot vetítem, ami teljes, ez nem a karácsonyi, nem a születéstörténet, hanem a szenvedéstörténet sorozata. Hát ennyit röviden a képek hányattatás történetéről, és már is hadd hívjam föl a figyelmet ennek a táblaképnek a különlegességeire. Egyszerre négy jelenetet is ábrázol. Négy jelenet. Az első jelenet, itt van Júdás, és hozza a csapatokat, a Getsemáné kertnek itt van a kapuja, és itt ez a sárga színű ruhába öltözött Júdás jön az úton Jézus elfogására. A második jelenet, Jézus közbeni ima küzdelmét folytatja, amelynek során, amelynek a végén angyal jelenik meg az égből, és megerősíti kezében a keserű poharat. Majd ezeket kinagyítva látjuk. Közben a három legszeretettebb tanítvány, Jakab, János és Péter háromszor is elalszik. Jézus háromszor költi fel őket, majd ezeket elemezem. Tehát ezért mondom, hogy itt egyrészt a Júdás téma, miért kellett Jézusnak ilyen küzdelmet folytatnia, miért jön az angyal, mit jelent ez a keserű pohár, és ez a rettenetes elalvás. Óriási feszültségek vannak a képen. A feszültség egyik része, hogy Júdás szinte ilyen táncoló mozdulattal jön az úton. Jézus meg ilyen nagyon merev tartásban, itt átfestették a képet, itt lehet is látni. Valaki nem volt megelégedve a Jézus jobb vállával, fogott egy ecsetet, azt egy kicsit átfestette, hát egy kicsit hátrányára, mert anatómiailag ez a jobb váll egy kicsit satnya lett. Később a restaurátorok próbálták helyrehozni több, illetve kevesebb sikerrel. Itt is feszültség, tehát Judásnak a sárga ruhája, a sárga az irigység színe, Jézusnak a hamuszürke, lilás ruhája, ez a fájdalom, a szenvedés színe, a táncoló mozdulat, a merev halálküzdelem, tehát itt a feszültség. Jézus, aki viraszt, nem alszik el, küzd, hogy önmaga is meg tudjon állni, és küzd azért, hogy az áldozatát meg tudja hozni, miközben azok, akikért hozza az áldozatát, és a három legszeretettebb teljesen elalszik, itt álló zsákokról van szó, itt eldőlt zsákról van szó. Félelmetes erejű kép, amelynek a színeit, csodálatos színei vannak, sárga, hamuszürke, zöld, vörös, fehér, zöld, narancssárga, a zöldnek különböző árnyalatai, a háttér
aranya emeli ki. A késő gótikában azért is használnak aranyhátteret, mert egyrészt az isteni jelenlétet, a gondviselés mindenre kiható jelenlétét akarják aláhúzni, másrészt festészet technikailag két szín az, ami háttérként a többi szint nagyon érvényesülni hagyja, az arany vagy a fekete. Az aranyat használják a késő gótikáig. Munkácsinál említettem, hogy Munkácsi korában a 19. század második felében azért térnek át a bitumen alapozásra, meg a fekete háttérre, mert a feketéből is nagyon elevenen, izzóan jönnek elő a színek, például a vörös is, a fehér is, de szinte minden szín. Ha ránézzünk MS Mester képeire, szinte izzanak a képek, annyira élénk a színviláguk. Nagyon sok színnel dolgozik, mégse lesznek ezek a színek csicsásak vagy manierista ízűek, nagyon kiegyenlített szép színvilággal van dolgunk. Körülbelül Dürer magasába emeli ezt a magyar művészt az ő képei és a metszet sorozatán, Passió metszet sorozatán való beállításai juthatnak eszünkbe. Tehát egy ilyen táblaképen egyszerre több jelenet. Júdás itt jön a csapatokkal, Jézus viszont, látjuk, eléggé merev az arca, szinte agonizál, szinte a halál szélén van. Miért festette így MS Mester, ha most két kivetítőnk lenne, akkor Esztergomban egyébként így vetítettem, ott úgy tartottam a sorozatot, hogy baloldalt volt MS Mester, és ott volt egy másik kivetítőm, és az addigi és a kortárs európai festészet hasonló című, tehát Getsemánékert vagy Olajfelkegyén képeit vetítettem ki, lehetett látni, hogy ilyen merev, ilyen agonizáló arcot, ilyen tartását az összetett kéznek is, az egész alaknak ezt a fölfelé irányuló, szinte fohászkodó, könyörgő tartását.

életbe kezdett rettegni és gyötrődni. Most ilyet soha nem olvasunk Jézusról. Jézus az egész életében mentes volt egy borzalmas emberi érzéstől, amitől sajnos mi nem vagyunk mentesek, ez a félelem. Jézus soha nem félt. Nemhogy nem rettegett és gyötrődött, félni sem félt. Miért nem? Azért, mert a Biblia szerint, hogy elkezdjük olvasni a Bibliát, rögtön Mózes első könyve 3. fejezetében arról értesülünk, hogy a félelem akkor költözött be a világunkba, amikor az ember elfordult Istentől, és Ádám és Éva az első bűnt elkövették, és ahogy az Isten a teremtőnk és mi közénk a bűn odaáll, akkor kezdi az ember látni a maga védtelenségét, körülbelül úgy, mint ma, ha egy gyerek elveszíti az apját vagy az anyját. Ma, ha egy gyerek elveszíti az apját és anyát, körülnéz, és elkezd sírni, és félni, és remegni. Hát ez a felnőtt embernél körülbelül úgy van, hogy mivel a felnőtt emberek nem találják az Istent, azt mondják, hogy azt se tudjuk, hogy van, vagy ki tudja, hogy mit akar, vagy miért engedi meg számomra ezeket a nehézségeket, az emberek elkezdenek félni. Jézusnak azért nem volt oka a félelemre, mert ő soha rossz dolgot nem követett el az életben. Mindig legyőzte a természetét, nem engedte érvényre jutni a természetét, és soha törvénytelen dolgot nem tett, Jézus a szeretet parancsolatát tökéletesen betöltötte. Hát akkor most miért kezd rettegni és gyötrődni? Ha soha életében nem fél, sőt mondta, hogy én azért nem félek, mert velem van az Atya, mert én azt teszem, amit az Atyám mond, és amiért küldött engem, és hogyha az Atya vele volt, hát akkor mi oka lett volna a félelemre? Egy gyereknek sincs oka a félelemre, hogyha a szülő vele van. Jézus azért kezdett rettegni és gyötrődni, és ez az, amit Emesmester döbbenetes erővel ábrázol, mert a Gecsemáné kertben helyeződik át Jézusra az emberiség bűnterhe, amiért ő jött a világra, hogy helyettesünk legyen, hogy ne mi halljunk meg a bűneinkért egyszer s mindenkorra, hanem Jézus hal meg, Jézus lép az ember helyébe, ő veszi magára a világ bűneit, úgy, hogy keresztelő János bemutatta, hogy íme az Isten báránya, aki magára véve elhordozza ennek a világnak a bűneit. És mikor Jézus érzi, hogy a bűnter itt van, tehát ő azonosul minden eddigi ember bűnével, magára veszi. Azt mondja, mint hogy úgy nézd, Atyám, ezeket, mintha én követtem volna el. Egy összegben magára veszi. Ő hal meg, akinek nem kellett volna meghalnia, hiszen bűntelen volt. Ő adhatta az életét az emberért. De akkor, amikor a bűnteher rákerül, amikor a lelkére nehezedik, akkor Jézus nem csak hogy fél, hanem retteg és gyötrődik, mert most van mi, ami elválasztja őt Istentől. Vajon meg tud-e állni Isten jelenlétének hiányában, meg tud-e állni tökéletesen az élete utolsó napja küzdelmeiben? Ezért érzi a szükségét annak, hogy imádkozzék, hogy megerősödjék. Jézus érzi, hogy a lényében megosztottság van, mert hogy a bűntel ránehezedik, azt mondja, hogy nekem kell elszenvednem azt, amit az összes ember elkövetett. Kedves hallgatók, tessenek csak elgondolni, hogy ha nekünk kellene akár csak egy ember visel dolgaiért a következményeket elszenvedünk. Akár csak egy ember. Ki az, aki ebbe olyan könnyen belemenne? Jézusnak minden ember visel dolgai miatt kellett elszenvedni az élete utolsó napján ezt a gyalázatot és ezt a szenvedést, amit elszenvedett. Tehát ezért ábrázolja így a festő, mert ismeri ezt a bibliai összefüggést. Egyébként mások nem járnak utána, és nem ismerik, és azért nem is erőteljes a Jézus ábrázolásuk. Jézus kifejezetten az agónia helyzetébe kerül. Ezek a vércseppek ezt jelzik. Ezt Lukács evangélista írja le, hogy a homlokáról vércseppek peregtek alá. Jézusnak ez olyan rettenetes tapasztalat volt Istentől távol kerülni, a bűnnel megterhelődni, hogy szabályosan élet-halál küzdelem volt ez az imádság, mert úgy kezdte Jézus az imáját, hogy Atyám, minden lehetséges néked, ha lehetséges, múljék el tőlem e keserű pohár, jelképes, ugye a keserű pohár, szenvedések kelje.
hogy miért kell nekem, hogy az emberekért, minden ember, aki felelőtlenül belemegy az élet,

0: éppen, persze hát áldozatok is vagyunk, de felelőtlenek is vagyunk, ami rosszat összehordunk az életünkben, de nincs más útja a megváltásnak, csak az, hogy én az ártatlan kivérezzek. Ezért kelti fel háromszor a tanítványait is, mert közben a tanítványok elaludnak, hogy virasszanak vele és együtt érezzenek, de Jézus ezt a megosztottságot, a magában, a lelkében levő megosztottságot, hogy tudja, hogy miért jött a világra, hogy neki meg kell hozni ezt az áldozatot, de a természete vonja visszafelé, hogy miért hoznád meg. Ezt le kell győznie. Harmadszor már, amikor visszamegy a tanítványai felkeltése után, az imáját így fejezi be, hogy mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Tehát át tudja adni Isten kezébe az élete vezetését, el tudja vállalni ezt a kínt és szenvedést, mert más útja nincs az emberiség megmentésének, csak az, hogy meg kell mutatni, hogy milyen a bűn, mert ha nem mutatkozik meg, hogy mi a bűn, mi ugyanolyan könnyen belesétálunk a bűnökbe. De ha látjuk, hogy Jézusnak a bűneinkért kellett meghalni, akkor már az a kérdés áll elénk, hogy mi olyan könnyen belemegyünk olyan bűnökbe, amelyek Jézust a keresztfára juttatták. Hát most mi egy ártatlan és egy teremtő Isten ellen vagyunk ezzel. Az angyal azért ilyen kicsi, mert a középkori ábrázolásokon általában az angyalokat nem ábrázolják nagy lényeknek, pedig hát az angyalok erősebbek, mint az ember, meg testi felépítésük is van, mert hát egyszerűen festői konvenció ez, hogy ilyen kicsinyített angyal alakotokat ábrázolnak, és szó szerint lefestik a szimbólumot, tehát a keserű poharat, ami annyit jelent, hogy Isten nem veszi el Jézustól a keserű poharat. Tehát nincs más módja a megváltásnak. Csak ez, hogy az ártatlan Isten meghaljon, de megerősíti Jézus kezében a keserű poharat. Erőt ad majd ahhoz, hogy meg tudja hozni ezt az áldozatot. Közben azonban iszonyú feszültségben van Jézussal ez a három, és mondom legszeretettebb tanítvány. Jakab is alszik, János is alszik, és majd Péterre külön kitérünk, de már itt kikandikál a ballába. Hát Péter dől el a legjobban, mint homokzsák, és a ballába feje olyan, mint egy csecsemőnek a kis lábfeje, tehát olyan öntudatlan, pedig hát ő hősködött és erősítgette Jézusnak, hogy ő kész vele a tömlöcre és a halálra menni. Jézus, amikor idejön, fölkelti őket, éppen ezért mondja Péternek, hogy Péter, Simon, nem tudtál egy óráig vigyázni? És kedves hallgatók, amit itt mond Jézus, az a mondat, a Bibliának egyik legnagyobb mondat, amit jó, hogyha megértünk. Azt mondja Jézus, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert a lélek kész, de a test erőtelen. Ez mit jelent? Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy én elismerem, hogy jó szándékú emberek vagytok, elismerem, hogy szerettek engem, azért is tartottatok ki mellettem, mint tanítványok. A lélek kész. De figyelmeztetlek benneteket, hogy ti nektek embereknek az a nagy hibátok, és azóta is mindannyiunknak ez a nagy hibánk, hogy mi azt gondoljuk, hogy ha mi jót akarunk, akkor már szinte garantált, hogy meg is fogjuk tenni a jót. Ez nem így van. Ha csak 50% hogy jót akarunk, hogy a lélek kész. De ha nem győzzük le a természetünknek a vonakodását, az emberi természet elég borzalmas, elég sokszor megmutatkozott, hogy a természetünk mennyire be tud csapni bennünket. Hogyan is mondja Petőfi, hogy mit csinál az ember? Lomhán és gyáván él. A lustaság és a gyávaság a természetünknek olyan két pillére, és sokszor, amikor jót akarunk, és kézen közön vagy nem figyelünk oda, vagy lusták vagyunk, vagy nem vagyunk álhatatosak, vagy megriadunk az akadályoktól, nem vagyunk elég bátrak, és a jót akarásnak a nyögés a vége, mondja a népi szólás is. Zöld ruha, a piros-vörös ruha a szeretet színe, tehát ez Jánosnak az öltözéke. Ó, mi szépen alszanak, mint a kisdedek. De az idős Péter elalvása a legnagyobb. Ki is nagyítjuk. Milyen csodálatos ecsetkezelése van. Itt látjuk a kis füveket, virágokat, tavaszi kis eperlevelek. a zöldnek a csodálatosabbnál csodálatosabb árnyalatai, és itt van Péternek ez a bal lábfeje. Hát Péter dőlt el legjobban, mint homokzsák. Péter, aki a leginkább fogadkozott, mert Jézus küzdött, hogy a megosztottságát legyőzze, és mi is a megosztottságunkat, ami napról napra ott van az életünkben, csak úgy tudjuk legyőzni, hogyha Istenhez fordulunk, és Istentől kérünk segítséget, és ennek a kerete az ima. És az ember viszont nem teszi ezt, és ezért mi emberek sorozatban kudarcot vallunk, mert a lélek kész, de a test erőtelen. Ugye régen sokat idézték a magyar költőnek azt a sorát, hogy nem elég. Nem elég a jót akarni. Ugye Váci Mihály olyan szépen leírja ezt, hogy sokszor mi azzal nyugtatjuk magunkat, hát mi akarjuk a jót. Hát akkor már jó is fog sikeredni belőle, ez kevés. A jót tenni is kell, de nem elég tenni. Sok minden kell ahhoz, hogy mi jót tegyünk a világon. Sajnos mi felibe harmadába éljük meg az életet. A Getsemáné kerti küzdelem erre is rávilágít. Összeáll majd a négy kép, egyelőre a képeket most próbálom mennél gyorsabban jellemezni, és a végén majd a négy képet együtt is fogjuk látni egymás után. Jön ezután a második jelenet, a keresztvitel. A keresztvitel jelenete is több eseményt foglal magába. Egyrészt Mária és János, másrészt a jeruzsálemi asszonyok, akiket Jézus megszólít, és azt mondja nekik, hogy ti asszonyok, ne engem sírassatok, magatokat sírassátok, mert ha ezt művelik a zöldelő fán, mit fognak művelni majd a száraz ágon? Itt vannak a pribékek, három ember, elég dermesztő arckifejezéssel, főleg itt fölöttük ez a negyedik, ez egy valóságos 20.-21. századi huligán. Itt van a háttérben, majd látni fogjuk, két elítéltet vezetnek, ugye a jobb és ballator, háttérben pedig itt már fölmagasodnak a keresztek, és az előtérben a két főszereplő, Cirénei Simon, és a tehetetlenül szintén már a halál szélére sodródó Jézus Krisztus. Nézzük a kinagyításokat. Itt látjuk a jobboldali hátteret. Tehát ugye egy festőnek ez a képfelület áll rendelkezésére, mennél több eseményt akar fölvinni, régen ugye nem volt film, meg nem voltak olyan eszközök, mint ma, tehát a képzőművészet próbálja az idősíkot is egy kicsit tágítani, tehát itt ez a két gonosztevő, a Barabás két szinkos társa, akit ütver, az ember is viszi föl a Golgotára, és a Golgotán már itt emelkednek ezek a keresztek, már folynak az előkészületek arra, hogy a keresztrefeszítés bekövetkezzék. De vannak itt érdekességek, olyan, mint egy kerékbetört ember például, sok gonoszság és visszataszító csúf látvány, de az előtérben itt van ez a kedves férfi ember, aki mintha a modern kori tolvajok és rablóknak az emblematikus figurája lenne, meg itt van egy ember, akit látjuk majd ilyen kármin vörös ruhában, pantalóban van, és már a kötelet lobogtatja, és mint egy a kötél, mint a kígyó átfogja a kép jobb felső sarkának ezt a részét. Rendkívül kiszámított a kompozíció. Előtérben látjuk itt ezt a négyes csoportozatot, itt is van egy négyes csoportozat, és itt van ez a két ember, akinek talán a legtöbb köze van egymáshoz. Simon, aki hazafelé megy, gyanútlanul, de aztán az emberek odaráncigálják, hogy arra kényszerítsék, hogy segítse a keresztet vinni Jézusnak, hiszen Jézus összecsuklik a kereszt súlya alatt. Természetesen a régi festők még nem annyira tudják azt, amit én most hoztam önöknek a nyitott szemmel legújabb száma, újra közdi az amerikai orvosok jelentését Jézus fizikai haláláról, és ez a jelentés is közdi azt, hogy az elítéltek általában csak a vízszintes fa részt vitték a Golgotára, a függőleges rész már ott volt. hát ez itt testvérek között is egy, több mint egy mázsa, nem is bírta volna Jézus még Cirénnyel és Simonnal együtt sem, ha ez a rész is egy olyan több mint 30 kilót nyom. Ezt régen azonban így ábrázolták, vagy T-alakban, vagy teljes kereszt formában, ez is egy festői konvenciónak az eredménye. A két főszereplő azonban gyönyörű, Simonnak a fehér, sárgás ruhája, és a nagy alázata, hogy a kereszt fához nem ismer érni, majd a kinagyításon látjuk, hogy egy kendőt tart ide, mert ő szentnek tartja ezt a fát, amit Jézus hordoz. A képnek azonban a főszereplője szinte élő halott, hogy szokták mondani, mint a colstok omlik össze, már szinte alig van benne élet, egészen mások az arcvonásai, mint az előbb látott képen, ezen senki ne lepődjék meg. A régi festők Jézust mindig az alkalomnak, történetnek megfelelő arcábrázolással vitték a színre. Itt látjuk egészen közelről, hogy Jézus ugyanúgy az agónia állapotában van, mint a Getsemáné kertben. Szinte azt látjuk, hogy már-már meghal még a keresztre feszítés előtt. Annyira összetöri őt, de nem csak a testi szenvedés. Testileg nem is nagyon ábrázoli Temes mester nyomokat, ütlegelési nyomokat, mint mondjuk korábban Grünewald vagy Lukas Cranach, hanem inkább a lelki terhek. Érezzük, hogy az a teher, hogy Isten visszavonul, ő a bűnteher alatt roskadozik, Isten nem tudja megsegíteni, mert ha az ő egyszülött fia is Jézus, de ha azonosult a bűneinkkel, akkor Isten a bűnnel nem tud közösséget vállalni. Isten ezzel is értésünkre adja, hogy mi ne azonosuljunk a bűneinkkel, ha elkövetünk már bűnöket, utána meneküljünk és forduljunk szembe a bűneinkkel, mert Jézusnak se tudott Isten kegyelmezni, hogy ha azonosult Jézus a bűneinkkel, fölvette a világ bűneit, őt sem tudta megmenteni. Ez a tudat, hogy az én atyám létezik, de nem tud megmenteni, mert lehetetlen így megmenteni. Ez Jézusnak a drámája, ezért a Biblia a legdrámaibb könyv a világon, mert ilyen nagy drámát valóban nem ismert a világtörténelem. Itt látjuk Cirénet és Simont. Itt látjuk ezt a bizonyos kendőt, hogy a keze nem érinti a keresztfát, mert hát ugye a középkorban a keresztfa, mint a következő képen látjuk majd, azért is volt egy különleges tárgy, túl azon, hogy nem is tudták nagyon, hogy a keresztre feszítést a perzsák találták ki, a rómaiak vették át, és az emberiség történelmének egyik legtragikusabb kivégzési módja, vagy így is mondhatnám, hogy legeslegtragikusabb. A gázkamránál, a nem is tudom milyen szadista cselekményeknél is túltesz a keresztre feszítés, mert ez lényegileg 2-3 napos megfojtásos halált eredményezett. Tehát a keresztre feszített emberek 2-3 napig bírták a keresztfán, és közben, hogy a test széthúzódott, a tüdő szinte szétszakadt, ez olyan megfojtásos halál volt. Hát ha mindannyian borzadva tekintünk arra, hogy egy ember nekirohan a másik nyakának, és elkezdi folytogatni, hogy ez egy borzalmas jelenet, de tessenek ezt 3 napig elképzelni. Mert küszködtek a levegőért, küszködtek, de a test ugye a gravitáció törvénynek megfelelően ment lefelé, hiába volt támaszték alul, szétfeszült, és végülis egy légszomj, egy fulladásos halál végzett a keresztre feszítettekkel, hogy 2-3 napig tartott, ez a Bibliából is kiderül, mert a jobb és ballatornak a lábszárcsontját azért kellett megtörni, hogy siettessék a halálukat, hiszen péntek délután volt, és szombatra mindenkinek le kellett kerülni a keresztfáról. Ezért törték össze a lábszárcsontokat, hogy kivéreztessék azokat a szerencsétleneket, különben ott lógtak még volna vasárnap, hétfőn vagy kedden is. Jézusnál ezt azért nem kellett megtenni, mert Jézust ez a lelki szenvedés törte össze, hogy a 69. Zsoltár mondja, hogy a gyalázat megtörte szívemet. Tehát Jézussal nem annyira a testi kínok, azok is borzalmasok voltak természetesen nála, a lelki szenvedés végzett. Cirénei Simon csodálatosan van ábrázolva, ez az idős ember, aki most döbben rá arra, hogy valami rendkívüli dolognak a szemés fültanúja, valaki rendkívüli lényhez került ő közel az életének ebben a szinte véletlenszerű pillanatában. És kedves hallgatók, most jön a főmű, nem csak MS Mester életművében, nem csak a magyar festészetben, de szeretném önöknek igazolni azt, hogy az egész világ festészetben nincs ilyen Jézus fej arcábrázolás. A harmadik passió téma a Kálvária vagy Golgota. Hátul azért nem látjuk ilyen aranynak, mint itt lent, mert lekopik az arany. Ugye itt arany lapocskákat kellett ráragasztani, mint most a sírkövekre is a betűkben. Tetszenek látni, hogy valamikor a nap lepergeti, már egy-két évtized után természetesen. Itt is az idő vasfoga ezt lepergette, és a vörös alapozás tűnik elő. Gyönyörűek azonban a zöld-fehér háttérszínek. A kereszt azért fontos dolog, mert a keresztre feszítésnél a középkor elejétől fogva egy koponyát is szoktak ábrázolni. Ez Origenésznek, a keleti egyházi tanítónak harmadik századi allegórikus véleményére megy vissza, aki sokszor példálózott azzal, hogy ahogy Ádám eljátszotta az emberiség örök életét, tehát ez az Ádám koponyája, úgy szerezte vissza Jézus az emberiség számára az örök életet, hogy akik hisznek benne, azok örökké élhessenek, feltámadhassanak. Ádám is egy fánál játszott el az örök életet, Jézus is egy fára függesztve szerezte vissza az örök életet, tehát ez egy középkori allegóriának képzőművészeti bemutatása. Jézustól jobbra, nekünk balra három személy, Mária, János apostol, és ő pedig keresztelő János édesanyja Erzsébet, más ábrázolásokon föltűnik Mária édesanyja Anna is. A lila színű ruha mindig a fájdalom, a szenvedés jelkép, a vörös színű ruha az ilyen telt, szép, sárgásvörös, ez a szeretetnek, a lángolásnak, a tanítványi odaadásnak a szín, ami János apostolt jellemezte. Máriának ez a először zöld színű, majd a Mária kultusz az ellenreformáció után csinál kék színű ruhát, ugye Mária, mint az ég királynője, mint Isten szülő, de itt középkorban általában zöld színű ruhában van Mária. A főkötője azonban egyszerű azért, mert a főkötő nagyobb része itt van. Főkötő nagyobb része az ágyékkötő. Ebben a korban Michelangelo még például szobor formájában is Jézust mesztelenül ábrázolja. Azonban hát a szemérem, talán a jó ízlés is azt kívánja, hogy Jézus kapjon egy ilyen ágyékkötőt. Ez mindig az édesanyja kicsit megkurtított főkötőjéből jön ide, tehát ez a kettő együtt Mária tartozéka. Gyönyörű különben ez a lobogó fehér rész itt a középpontban, mert Mária főkötőjével szemben van egy másik fehér szín is itt a jobb oldalon, tehát Jézusnak bal oldalvást két szereplő áll, egy török turbános férfi és egy német zsoldos. Hát mit keresnek ezek itt? Hát csak annyit, hogy a festők általában aktualizálni szokták a bibliai témákat, tehát azt tudjuk a Bibliából, hogy Jézus halálakor egy római százados azt mondta, hogy ő valóban Isten fia volt. Ami a római százados a Bibliában, 1506-ban a török fenyegetettség idején a római százados helyébe MS Mester egy török turbános férfit fest, mert pogány. Római százados, török turbános férfi. Nagyon megdöbbentő azonban, hogy itt van egy német zsoldos, akit kereszténynek kellene hinnünk, de ő nem tekint úgy Jézusra, mint ez a pogány, ő erre kifelé tekint, elfordítja a tekintetét. Ez is egy érdekes jelzés. Sokszor a pogányok, vagy mai szóval én is aktualizálom a témát, sokszor az ateisták jobban gondolkoznak, még Jézus felől is, és sokszor a magukat keresztényeknek mondók meg nem tudnak mit kezdeni Jézus áldozatával, vagy Jézus kereszttalálával. Említést érdemel a zászló. Ezt a zászlót Júdás kezében is láthattuk, csak nagyon kicsi volt, majd a négy képet, ha egymás mellett látjuk, akkor majd megmutatom önöknek, hogy ugyanaz a zászló. Egy kosfej van benne, és alatta pedig egy holtsarló. Ez mindig a zsinagóga zászlaja. Szinagóga. Ez a zsidó nép jelképe, vagyis, hogy valami zsidó, azt a középkorban vagy sárga színnel ábrázolják, vagy ezzel a zászlóval. Ez egy azonosító pecsét. Az antiszemitizmusról majd beszélek a négy kép együttes jelenléte során. Azonban ez a három személy, meg ez a két személy, bár tagadhatatlanul az előtérben vannak és lényeges elemei a kompozíciónak, Jézus megnyúlt teste miatt, mert Jézus, hogyha itt mondjuk Jézus ide állítanánk melléjük, azért magasabb lenne mindegyiknél. Mégiscsak mellékszereplők, a főszereplő Jézus, de Jézus is úgy főszereplő, hogy egy nagyon fontos dolgot ne veszítsünk szem elől. A gyönyörű fehér ágyékkötő és a késő gótikus, mondhatnám már kora reneszánsz, gyönyörű test, tehát egy izmos test. Itt van ugyanúgy a vér, tehát ahogy majd a római százados mellett egy katona megnézi, hogy meghalt-e, hogy vér és víz jött ki az oldalából, de ettől eltekintve ez a test egy csodálatosan egészséges test, ugye? Mindannyian ilyennek látjuk. A festő a jelentést arra bízta, a legnagyobb üzenete a festőnek az, hogy Jézusnak nem kellett volna meghalnia, mert testileg, lelkileg tökéletes életet élt. Ő valóban adhatta az életét, mert neki magának nem kellett volna meghalnia. Ezért egyetlen egy megváltása lehet az emberiségnek, hogyha valaki a helyünkbe lép, a helyettes halál. De ezzel a gyönyörű testtel és ágyékötővel szemben a legerősebb kontrasztot az arc képvisel. Ezt nagyítsuk ki. Erre mondtam, kedves hallgatók, hogy ilyen arcot nem ábrázolt, mert nem mert ábrázolni senki sem. Ez az arc ugyanis annyira visszataszító, annyira csúf, annyira borzalmas, hogy megmerném kockáztatni, hogy nemhogy emberhez nem hasonlít már ez az arc, még szinte élőlényhez, állathoz sem, olyan, mint egy tárgy. Mint egy tárgyi valóság állnak itt. A szemgödrök is olyanok, hát hol van itt a szemgolyó? Mint a holdnak a kráterei, bár ekkor ugye Galilei még nem él, hogy távcsöveivel látná ennek az égitestnek a felületét. Emes mester azonban valami félelmetes két szemgödröt, krátert ábrázol, ez a csúnya óra, ez a tehetetlenül vonagló, de hát ez is olyan, mint, hát nem merem hasonlítani, mert megbotránkoznának, hogy mihez hasonlítanám, vagy ez a vonagló száj, vagy ez az arc, vagy pofacsont, hogy szokták mondani, mint egy bádog, amit oda vetnek, és ki van kalapálva. Azonban a finom dicsőség sugarak, itt még glória nincs, de dicsőség sugár van itt, itt és itt, jelzik, hogy ember, aki ezzel az arccal szembenézzel, gondolkozzál el, hogy én a festőmért így festettem. A festők általában nem merik ilyen csúfnak ábrázolni Jézust. Miért? Mert nem olvasták a Bibliát. A Bibliában 1000 évvel és 800 évvel Jézus előtt a 22. Zsoltár, Ézsaiás könyve 53. fejezete és Dániel könyve 9. fejezete. Ezt a három fejezetet nagyon kérek, hogy mindenki olvass el, ha a valódi Jézus Krisztust meg akarja ismerni. 22. Zsoltár, Ézsaiás könyve 53. fejezete és Dániel könyve 9. fejezete. Ezekből idézek most. Ezek mondják azt, hogy ő fájdalmak férfia volt, betegség ismerője, de csúf volt. És nem gondoltunk vele. Mert mi azt hittük, hogy ő ostoroztatik, verettetik, kínoztatik Istentől, pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat ő hordozta. Az embereknek csúfja volt, és a nép gyalázata. Tudnék, Jézusnak a mi bűneink, és minden ember, és az egész emberiség bűneinek végső büntetését kellett elszenvednie, hogy attól megváltson, és az emberiség bűneinek végső következménye az Istentől való elhagyatottság lesz, az Istentől, akit Isten elhagy, az pedig így fog kinézni, még akkor is, hogyha az ő egyszülött fia, Jézus úgy nézett ki, hogy nem mertek ránézni, mert olyan csúf volt. Olyan visszataszító volt a küllem. A kárhozat, a második halál tapasztalata tükröződik ezen az arcon, amit Emes mester a művészet történetében egyedüli koronázatlan királyként ismert. ilyen arc kifejezéssel nem találkozunk. Itt nem is elsősorban a fizikai kínok, bár mondom, azok is azért rajta vannak, hanem az a lelki kín, hogy mit jelent Istentől elhagyatottnak lenni. Mert az ember, amikor végigéljük az életünket, és meghalunk az életünk végén, arra a Biblia azt mondja, hogy az olyan, hogy hát elaludtunk. Az az első halál. Az nem ez. Az nem ez. Isten mindenkivel együtt van a halála pillanatáig. De a második halál, ami a kárhozattak ítéletének a végrehajtása lesz, hogy Isten végleg elfordul majd bizonyos emberektől. Kiktől fog Isten elfordulni? Akik az életet nem rendeltetésszerűen élték. Akik a másik embert nem vették annyiba, mint önmagukat. Nagyon egyszerűen, de a Biblia is egyszerűen beszél erről, azért mondom így önöknek, azoktól fog az Isten elfordulni, akik igazságtalanok voltak, akik maguknak jót akartak, a másik embernek ugyanazt a jót nem tették meg. Ennyi kell csak ahhoz, hogy mi örökké éljünk, hogy ugyanazt a jót tegyük meg a másik embernek, amit magunk részére is jó néven veszünk. De aki ezt nem teszi meg, attól az Isten el fog fordulni a végső ítélet során, és eddig még soha senki nem halt meg a kárhozat halálával. Egyedül Jézus szenvedte ezt a tapasztalatot. Azért, hogy mi ettől mentesüljünk, és itt a földi életünkben meggondoljuk, hogy erre akarok én eljutni. Vagy élni szeretnék? Mert a Biblia szerint két lehetőség van. Vagy örökké élni, vagy végleg elveszni. Ezt a János 3.16 olyan egyszerűen mondja a Biblia legfontosabb igéje. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Van elveszés, kárhozat, második halál, és van örök élet. Jézus a második halál tapasztalatát élte át. Nem magát a második halált, hiszen föltámadott, a második halálban résztvevőknek nem lesz már föltámadásuk. De a második halálban nem is a halál maga a legmegrendítőbb, hanem a tapasztalat. Hogy szembesülni azzal, hogy nem adtam meg a másik embernek azt, amit magamnak is elvártam. És ezért az Isten nem tud rajtam segíteni, mert az Isten próbált itt segíteni az életünkben mindannyiunkon. Tehát ha nem látta be az ember ezt a 2x2-4-et, hogy hát ha magadnak jót kívánsz, akkor miért adsz a másik embernek ennél rosszabbat? Akkor az Isten se tud megsegíteni. Tehát MS Mesternek ez az arc ábrázolása, ehhez talán Lukasz Cranach van talán a legközelebb, ezt a múlt alkalommal levetítettem. Vagy esetleg mondjuk Rembrandtnak egy-két kísérlete, de nem közelítik meg. Tehát ilyen nagy mesterek, mint Lukasz Cranach, vagy Rembrandt, vagy Velázquez nem közelítik meg ezt. Munkácsinál is elmondtam, hogy nem közelíti meg. Ez a festészet történetének egy olyan hihetetlen csúcsa, mondom, ezt azért nem mertek így megfesteni mások ilyen Jézus arcot, mert nem volt mögöttük a bibliai hit, nem volt mögöttük a bibliai olvasmány élmény. Nagyon főrangú ember áll itt, micsoda kesztyűje van, meg ő is micsoda kendőt szorongat itt, ugye a botjára támaszkodva. De nézzük csak, mehetünk. De nézzük csak, hogy az arcán azért milyen komoly a felismerés. Ez olyan, mint amikor Munkácsinak a Golgotáján láttuk az arab lovast. Micsoda szigorú tekintet volt. Micsoda szigorú szembesülés, hogy hát nekem kellene ott függnöm, és ő van ott. Nekem járna ki ez a sors, mert hát én valóban sok bűnt elkövettem, ő ártatlanul, és hogyan is élte végig ezt, ő valóban Isten fia volt. Ez a török turbános férfi tehát a római századosnak a megfelelője, és jelzi, hogy ateista emberek is közel kerülhetnek Jézushoz, vagy nem keresztény, tehát akár muzulmán, vagy hindu, vagy buddhista emberek is, ha elkezdenek gondolkozni ezen, ami az ő vallásukban nincsen. Egyik vallásban sincs ilyen, ami a keresztény vallásban, a bibliai keresztény vallásban, hogy az Isten eljön a földre, azért, amiért nem ő a felelős, magára veszi a bűnöket, és ilyen rettentő fájdalmat és szenvedést viseljen el a teremtményeiért, csak hogy a teremtményei fölébredjen, legyenek, hogy ne kövessenek már annyi rossz dolgot el az életben, akkor nem kaphatnak életet és örök életet. És milyen megrendítő azért ennek a német zsoldosnak a képe, és milyen megdöbbentő az, hogy most látjuk, hogy hát tulajdonképpen ez a zsinagóga zászlója az ő kezében van. Hát erről még fogok beszélni. Háttérben az aranyozás előtt látjuk a tájat, a nagy hegyeket, de hát ha valaki elmegy Selmecbányáról, ő MS-mester néhány évig működhet, egy gyönyörű 1000 méter magas hegyekkel találkozik. Ajánlom különben a felvidéki túrára ezt a Selmecbányai kirándulást, mert Csontvárinak van is egy Selmecbányáról egy gyönyörű olajfestménye, de MS mesternek is mind a négy táblaképén látjuk, hogy a füvek, fák, sziklák, vízimalmok, stb. Tehát egy korabeli díszletezést von a bibliai jelenetek mögé. És kedves hallgatók, a befejező alkotás, a feltámadás. A feltámadás középpontjában Jézus van. Jézus arca itt már egy negyedik arc. Kicsit a bizánci pantokrátor arca, már a szenvedéstől mentes, már a megdicsőült test arca. Ugye a Biblia, amikor Jézus a Golgotáig ér itt ezen a földön, szárksznak nevezi görög szóval a testét, a szárksz az gyenge, esendő hústestet jelent. Amikor föltámad Jézus, szómának nevezi Jézust. Szárksz és szóma, görög nyelv, ennyire finom nyelv, hogy tudja érzékeltetni, hogy milyen az az esendő test, az a bűnnek alávetett test, ez a szárksz, és milyen a feltámadt dicsőséges, ez a szóma. Ez a szómát mi is ismerjük, ugye a szomatikus, pszichoszomatikus kifejezéseinkben. Kezében egy más zászló, az eklézsia zászlaja, tehát ez már más zászló. A négy képen három zászló van, két szinagóga zászló és egy eklézsia zászló. Az eklézsia az egyháznak a jelképe. Szinte, ahogy kijön a sírból, mint egy oda fújja a szél, vagy a légháramlat a hatalmas nagy vörös palástot ugye a jobb lába elé. Itt van különben az MS mester monogram, hogy MS, csak innen tudjuk, hogy MS, különben MS mesterről semmit nem tudunk. Semmit. Ha nem lenne itt ez az MS, ez, akkor azt mondanánk, hogy volt egy nagy mesterünk, de azt se tudjuk, hogy hívták. A középkori mesterek egyébként nem hivalkodtak azzal, hogy ők kicsodák. A középkori mesterek valahogy úgy gondolkoztak, és szerintem ez lenne a normális, hogyha valaki valami művészi alkotást létrehoz, akkor ne is arról beszéljünk, hogy a munkácsi az hol élt, kit szeretett, mit reggelizett, mit vacsorázott, hanem itt van az alkotás, foglalkozzunk ezzel. Hát most nem én vagyok a fontos, aki ezt festettem, az a fontos, hogy mit festettem. A másik jelenet az elalvó római katonák, ugyanaz a három elalvás, mint az első ábrázoláson a három tanítvány elalvása, tehát ilyen keretbe foglalja ezt a négyes kompozíciót. Itt jönnek az asszonyok húsvét vasárnap reggelén, hogy bebalzsamozzák Jézus testét. Itt éppen most veszik le Jézust a keresztfáról, tehát időrendbe állítva Jézust leveszik a keresztfáról, eltemetik, elalszanak a katonák, Jézus föltámad, mielőtt még az asszonyok megjelentek volna, tehát valahogy ilyen kicsit ciklikus a szerkesztésmód. Van azonban a képen egy rendkívül fontos dolog, amit ki kell nagyítanunk, ami szintén párját ritkítja, mert senki ezt így nem ábrázolja. Innen is látható, hogy Jézus feje fölfelé tekint, illetve fölfelé mutató jobb keze, ez a feltámadás, felmegyek a mennybe, győzelem. Tehát ez sok jelentésű ez a jobb kar felfelé mutatása. De mi ez itt mögötte? Menjünk egy kicsit ehhez közelebb. A hegy előtt, és ha egész közel megyünk, és hát ugye azért hívok mindenkit az eredeti képek megnézésére, mert ugye Esztergomba ide megyünk, és akkor így nézzük. Ott ilyen közel lehet menni. Ez más. Tehát itt most bűvészkedünk itt a kivetítéssel, ugye, de hát azért kell az eredet, Ugye szobrokat és festményeket eredetiben más szemlélni, mint ilyen kivetítéssel. Hát először is itt van Arimatei József és Nikodémus, a két fő ember, aki végzi a temetést. Itt vannak az emberek, akik leveszik ugye Jézust, és itt van János apostol, megint vörös ruha, Mária az édesanyja, és hát el fogják temetni ugye ebbe a sírboltba, amit Arimatei József váltott Jézus számára. Itt nagyon jól látjuk, hogy Jézusnak az arca ez a görögös, bizánci stílus, ami Ravennán, Siénán, Pízán, Firenzén keresztül bejön Európába. Ez a már nem szenvedő, sőt szenvedni már nem tudó, mert föltámadó dicsőséges testben létezik Jézus. És most látjuk, hogy mögötte ez tulajdonképpen nem egy realista templom, ez egy olyan fehér, jobbár ilyen fehér vonalakkal, a zöld nagy hegy vonulat előtti, az áttűnik mintegy, de olyan fehér, olyan, minthogyha olyan légies, olyan tündérszerű, olyan mennyeiszerű, olyan csodás valami lenne, nem? Itt vannak a dicsőségsugarak, és mögötte pedig ez a templom. Hát miért csinálja ezt? Mit akar ezzel Emes Mester? Kedves hallgatók, most 500 év után megint meghajthatjuk a fejünket, és én azért elemzem részletesen a képeket, sokkal részletesebben sajnos, mint hogy a művészet történészek elemzik, mert például ennek semmi jelentőséget nem tulajdonítanak, én meg itt érem tetten, hogy ki volt ez az Emes Mester. Hát miért van itt ez a templom? Hát Jézus feltámadása nem így zajlott, meg ilyen templomról itt szó nem volt Jeruzsálemben. Mi ez a sziluettszerű, fehér, áttetsző, légies szinte, mint hogyha a mennybe most menne föl, vagy ereszkelt volna alá? Az egésznek van egy olyan mesés, vagy csodás, vagy nem is tudom milyen jellege. Nos, hát egy kicsit erőltessük meg az emlékezetünket, hogy Jézus és a templom. Jézus, amikor föllép, János evangélium a második fejezete szerint megtisztítja a templomot a küldetése elején, és Máté evangélium a 21. fejezete szerint megtisztítja a templomot a küldetése végén. Kiűzi a kufárokat a templomból, ne tegyétek az atyám házát rablók barlangjává, ez a ház e házhoz való féltő szeretet köt engem, és egy döntő mondatot mond Jézus a templomról, amit később nagyon sokszor visszaidéznek, és Jézus pere során, a hat kihallgatása során döntő érvet építenek erre. Tudnék, amikor a büszkélkedve mutatják a zsidók a hatalmas templom épületet, mint a világ egyik csodát Jézusnak, akkor Jézus egyszer azt mondja, roncsátok le a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem azt. Mindenki megbotránkozik, mondják is Jézusnak, hogy hát ez a templom, hát te még 30 éves se vagy, vagy 31 néhány éves vagy, a templom meg valami 46 évig épült, te meg lerontod, és 3 nap alatt felépíted. Hát mi ez? Miféle nagyképű kijelentés ez? János evangélista hozzáteszi, hogy nem értették, mivel az ő testének templomáról szólt. Az ő testének templomáról szólt. Önök értik? Kedves hallgatók, azért kell a Bibliát sokat olvasni, vagy 20 évig ezt nem értettem be valami őszintén. Emes Mester minden esetre hozzásegített ahhoz, hogy komolyan utána járjak, mert ha ő 500 évvel ezelőtt ezt így képi nyelven a tudomásomra hozta, ennek valami nagyon nagy jelentősége van, a feltámadott Jézus és a templom. De mi a jelentősége? Pál apostol például megértette, mert azt mondta az 1. Korintusi levél 3. fejezetében, Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Egyre nagyobb rejtélyekbe kavarom a hallgatóságot? Van ilyen a Bibliában, hogy egyre nagyobb. De van ilyen, 1 Korintus 3, Isten temploma szent, ezek vagytok ti. Kedves hallgatók, ne tessenek megrémülni, itt is elmondtam többször, az országban is elmondtam többször, de ezt úgy elfelejtik az emberek, hogy mi ez, hogy templom. Ez a magyar nyelv egy közszó. Templom van, Miskolcon hány templom van?
1: Sok.
0: Sok. kimentem az országhatáron kívülre, és mondták, Szatmár Németiben van a legtöbb templom itt a Kárpát-medencében, minden négyzetkilométerre jut, vagy négy. És kérdeztem az embereket, hogy tudják, hogy mi az, hogy templom. Röviden elmondom önöknek, hogy a Biblia szerint mi az, hogy templom. A Biblia különbséget tesz a templom és a zsinagóga között. Templomot csak egyet lehetett építeni, zsinagógát meg annyit, ahány település volt. Tehát nagy a különbség. Templom csak Jeruzsálemben létezhetett. Az is lerombolódott Jézus halála után, amikor Titus csapatai elpusztították a templomot. Jézus mondta is, hogy itt kőkövön nem marad ebből a templomból, el nem múlik ez a nemzedék, kőkövön nem marad. De templom csak egy lehetett, zsinagóga meg sok. Most is például mi egy zsinagógában vagyunk, mert a szinagóga annyit jelent, hogy összegyülekező hely. Hát ez összegyülekező hely. Hát egy rendes terem, hogy le lehet ülni, lehet mondjuk egy előadást hallgatni. Minden településen a zsidók hétről hétre mentek a zsinagógába, ahol felolvastak a Bibliából tekercsből történeteket, magyarázták az embereknek, épülhettek az emberek, gondolkodhattak, letisztulhattak, erősödtek, de ez csak zsinagóga volt. Mivel volt több a templom, mint a zsinagóga? Hogy zsinagóga lehetett mondjuk 100 és 1000, de templom csak egy lehetett, és azért el kellett menni Jeruzsálembe is. Ha valaki templomba akart menni, az nem annyit jelentett, hogy elmegy Názáretben, Betlehemben. Nem volt templom, az csak zsinagóga volt. Egyébben 3-szor kellett elmenni a zsidó családoknak Jeruzsálembe, a templomba. Mert a templom más, mint a zsinagóga. A templom az a bűn elrendezés színhelye. A zsinagógában nem volt bűnelrendezés. A zsinagógában tanítás volt. Beszéltek az embereknek, énekeltek, imádkoztak. A zsinagógában ilyen nem volt, hogy bűnelrendezés. Ha valaki a bűneit el akarta rendezni a zsidóknál, akkor minden nap elmehetett Jeruzsálembe, de egyébben legalább 3-szor el kellett menni, vinni kellett egy galambfiókát, egy bárányt vagy egy tulkot, el kellett menni a templomba, a templom 3 részből állt, a külső pitvar részen volt az oltár, rátette a bárányt mondjuk az oltára, ráhelyezte a bűneit, elmondta, hogy szabadulni akar ezektől és ezektől a bűneitől, fogott egy kést és megölte a bárányt. Drámai dolog volt. A bűnöket nem lehet kivetni így a levegőbe, vagy nem lehet azt mondani, hogy a másik ember miatt követek el én bűnöket. Nem, a bűneim az én rossz döntéseim. Azoktól csak úgy lehet szabadulni, hogyha valaki átvállalja tőlünk, és nem nekem kell meghalom, helyettem valaki meghal. A bárány Jézust jelképezte, és hogy az embernek ott a családfőnek meg kellett ölni azt a szerencsétlen kis ártatlan állatot, ez egy drámát fejezett ki, hogy ember az Isten nem akarja, hogy te meghalljál. Nem akarja, hogy te örökre meghalljál, azt akarja az Isten, hogy te éljél. De a bűnökkel együtt nem tudsz élni. Ezért most az életben vett tudomásul, hogy a bűn végső következménye a halál. Miközben legközelebb elkövetnél egy bűnt, jusson az eszedbe az, hogy ennek is a következménye a halál. Te a halállal játszadozol. És a pap fölfogok egy kis vért a bárány véréből, bevitte a templom második részébe, a szentébe, hintett a kárpitra, jelezve, hogy a bűneim megvannak bocsátva, én őszinten kértem azt, hogy Isten vedd el ezeket a bűnöket, megvannak bocsátva a bűneim, de nincsenek eltörölve. Ki fogja eltörölni a bűnöket? Az, aki majd az egész életemet vagy igaznak nyilvánítja, vagy pedig hamisnak, az ítéletben Jézus Krisztus. Jézus Krisztus jelképezte a bárány, Jézus Krisztus jelképezte a pap, mint bűnbocsánatadó, Jézus Krisztus jelképezte a főpap az ószövetségi templomba, aki bement egy évben egyszer a szentek szentjébe, és ott egy évben egyszer a bűnök eltörlésért könyörgött. Mózes 3. könyvét, ha megtetszenek ismerni, és ezzel összefüggésben a zsidókhoz írt levelet, 2 bibliai könyvet elég elolvasni, de 2 bibliai könyvet el kell olvasni, hogy tudjuk, hogy mi az, hogy bűnelrendezés, és miért van templom. Amikor Jézus meghalt, a templom kárpitja ketté hasadt. És Jézus halála után 30 évvel a templomot lerombolták, és mind a mai napig a zsidó népnek nincs temploma. Aki Jézusban hisz, annak viszont a temploma a mennyben van, ahol Jézus van. Mert bűnöket megbocsátani csak Jézus tud. Ha meg Jézus tud egyedül bűnöket megbocsátani, akkor hozzá kell folyamodni. És a földi templomra már Mózesnek azt mondta Isten, hogy a földi templomot a mennyeinek a másolatára készítsed el. Ma a mennyben létezik templom, ahol Jézus, a közben járó, a bűnöket megbocsátó Isten fogadja azoknak az embereknek a közeledését, akik őszintén hozzáfordulnak, hogy Krisztusom, te meghaltál a bűneimért, én ezt már föl is fogtam, hogy megint bűnöket követek el, segíts, hogy már ne legyek ilyen ingerült, vagy indulatos, vagy sértődékeny, vagy házártos, vagy hiú ember, segíts megszabadulni ezektől a bűnöktől. Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Tehát Emes Mester tudta a reformáció előtt 11 évvel, hogy Jézus Krisztusnál van egyedül a bűnbocsánat, a mennybe távozott Jézus Krisztusnál, és nem a földi templomokban. Jézus kell megtalálni. Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Vagy hogy Koméniusz mondja majd egy évszázaddal később, hát hol kerestél engem, mondja Krisztus Koméniusz könyvében, hol kerestél engem, templomokban? Hát nem a szíved templomában kellett volna keresned? Tudom, kedves hallgatók, hogy ezek egyrészt váratlanul érik önöket, ezek a bibliai összefüggések, meg a fél Bibliát ismerni kellene hozzá, meg jó lenne egy egész évi sorozat arról, hogy megmutatni az egész templomot, az egész ószövetségi szolgálati rendszert, ami Jézus idejéig volt érvényes, hiszen Isten nem hagyta sötétségben a zsidókat, amíg Jézus nem jött el, addig is pontosan tudhattak mindent a zsidók a megváltásról és annak összefüggéseiről. De amikor Jézus eljött, templomra már nincs szükség. Ahol Jézus van, ott van a templom, és ha te Jézussal kapcsolatba kerülsz, ez a templom, Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Az kereszténység első 4 évszázadában nem építettek templomot. Ezt mindenki tudta. A 4. században, amikor a kereszténységet államvallássá tették, akkor azt mondta Nagy Konstantin császár, hát legyenek a vásárcsarnokok a templomok. Azért is alakult ki ez a templomépítészet így, hogy van a templomnak egy ilyen része, ezt egy ilyen része, és így lefelé van ugye ez a főhajó, meg a mellékhajó, 3 hajó, vagy még 5 hajó. Ha rátetszenek nézni mondjuk konstantinápolyi templomaira, Ravenna templomaira, Píza vagy Firenze templomaira, azok mind a vásárcsarnokot imitálják. A vásárcsarnokban nagyon sok ember elfért, a vásárcsarnokokat adta át Nagy Konstantin császár templomok céljára, azt átalakították. Ugye Jézus azt mondta, hogy elég, ha 2-3 egybe gyűlnek az én nevemben, a vásárcsarnokban elfért alkalmasint 3000 ember. Hát az már óriási tömegdemonstráció, nem 3000 ember egy helyen. Utána csináltak egy nagy kupolát is rá, lásd Firenze, később Róma. Csináltak már egy nagy harangtornyot is. Lásd, Píza, Firenze. Ott volt ugyan a baptisztérium is, a 8 szögű, a keresztelő kápolna, hogy először talán felnőtt keresztséggel kellene megkeresztelek, és úgy jutsz be az egyházba. De évszázadról évszázadra kialakult az, hogy a templom az itt a földön van, és neked a földi templomba kell elmenned, ott el kell mondanod egy embernek azt, hogy milyen bűnöket követtél el, majd az közvetíti Krisztus által az Istenhez, majd feloldoz téged, és ez 1300 évig így volt Európában. Még ebben az időszakban is természetesen, amikor Emes Mester élt, de mivel Emes Mester olvasta a Bibliát, őnek itt teljesen nyilvánvaló volt az, és azért ez a különös templom idefestése, hogy ahol Jézus van, ott van a templom, és nem ott van a templom, ahol a kőfalak vannak. Sokszor a kőfalakban Jézust nem találjuk. Kőfalak között nem találjuk, nem róla beszélnek, nem az ő nyilvánvaló tanításait kerekítik ki és állítják az emberek elé. Tehát amikor jön a reformáció, nem véletlenül mondja az például Calvin, hogy ne építsünk már akkor a templomokat, hát építsünk istentiszteleti helyeket, legyen fehéremeszelt fal, ne tegyük tele szobrokkal, meg képekkel, hát ott az igének kell megszólalni, és ne azon versengünk, hogy ki hány méter magas tornyot tud építeni. Mind a mai napig nagyon sok ember, aki nem ismeri meg a Bibliának a templomról szóló tanítását, azt gondolja, hogy a templom a földi életnek a számára legbiztonságosabb és legnyugalmasabb helye lelkileg. A Biblia ezzel szemben azt mondja, ha megtalálod Krisztust, ha a Bibliából megismered Krisztust és az ő tanításait és áldozatát, és személyesen Jézushoz fordulsz, aki most a mennyben érted, végzi a szolgálatát, hogy mennél gyorsabban eljöhessen és lezárhassa a földi történelmet, akinek Krisztusa van, annak van temploma, és nem akinek temploma van, annak van Krisztusa. Nagy különbség. Kedves hallgatók, belemerültünk a négy festménybe, most lássuk egymás mellett a négy festményt. Tetszenek látni Jézusnak az arca itt ilyen, itt ilyen, itt ilyen, itt ilyen. Mind a négy festményen más arc. De talán nem tetszettek megbotránkozni. Egy késő gótikus korban a festő nem naturalista vagy realista festő, mindig az adott helyzetnek, cselekménynek megfelelő arccal ábrázolja Jézus. Itt a feszült figyelem, az agónia, itt a halál széle, itt meg már a második halál tapasztalata, itt meg a dicsőséges feltámadt Krisztus. Jézusnak a ruhája mindig ez a lilás, szürkés, hamuszürkés, tehát ez a szenvedésnek, a gyásznak a színe, amitre fölhívtam itt a figyelmet Erzsébet ruhájánál is. János apostol szerepel mind a négy ábrázoláson. Mindig vörös színű a ruhája. Ez a csodálatos, szép vörös, nem ez a durva, hogy mondjam, mert a vörös a hétköznapi életben is, de a festészetben is többféle jelentést hordoz. Ez a szeretet, a lángolás, a tanítványi lelkesedés, ez meg a brutális kínzás, mert hát a vörös a vérontásnak is a jelképes színe, tehát a durvaságnak, a háborúságnak is a színe. Júdás színe azért a sárga, mert Júdással középkorban ráfogják, hogy az egész népét képviseli, tehát ez egy súlyos tévedés, és hogy a zsidók sárga színű ábrázolása, a sárga csillag is ide megy vissza, mert a sárga az irigységnek a színe. Hogy Jézust valóban irigységből adták a porosztók kezére, de nem a zsidó nép egészében, hanem a vezetői. Nincs kollektív bűnösség. Sajnos a középkorban azt mondták, hogy van kollektív bűnösség, Judás alá besorolták az egész zsidó népet, és az antiszemitizmus ilyen módon nagyon könnyű alátámasztását nyerte. Ezt Emes mester, mint a 16. század gyermeke, ezért festi meg így. A portréfestészet még nem annyira elmélyült, de azért nagyon jól látjuk, hogy mennyire gyenge az ember, mind a három tanítvány gyengessége döbbentesen rajta, nem csak az arcokon, hanem, hogy mondtam, hát zsákokhoz hasonlítottam őket, mert tehetetlenül, tehát úgy elalszanak, hogy maguk se veszik észre. Van itt azért a kegyetlenségnek három-négyféle ábrázolása így a második képen, és hát van a közönynek, a közömbösségnek itt a negyedik képen is legalább három arc ezt tükrözi. Az aranyozásról látjuk, hogy itt még szinte sértetlen, itt már lekopott, itt szinte teljesen lekopott, és itt is. A képek azonban, ha ránézünk a négy festményre, azt látjuk, hogy egy mester kezéből származnak, rendkívül élénk a színviláguk, és ennek a festőnek volt üzenete. Mert ahova nézünk bármelyik képen, semmi nem klisészerű, semmi nem megrendelésre készült, lehet látni, hogy ennek az embernek volt festői technikája, de volt lelke, volt hite is. Mind a négy kép szinte beszívja a tekintetünket, és szinte kötelez bennünket, hogy menjünk végig mind a négy kompozíción, és járjuk végig, hogy mit is helyezett el a festő a képen, és azt hiszem nem túlzok akkor, hogyha négy képre ránézünk, a fő képnek ezt tartjuk, a Kárváriát tartjuk. És Jézusnak ezt az arcát, ami ha a négy képből csak ez az arc maradt volna fenn, vagy ez a kép, vagy ennek a képnek ez a részlete, azt mondhatnánk, hogy itt egy olyan ember nyúlt ecsethez, aki nagy festő volt, nem tudjuk például, hogy magyar volt, vagy nem volt magyar, M.S. Mester Selmecbányai. De meddig élt itt Selmecbányán? Itt három templom. Korábban épült a harmadik, a Mária.

Jézusnak még a példányai, az, ami már 30 éve jelent meg, sajnos újabb kiadások nem nagyon láttak napvilágot, de sokan mondják nekem az országban, hogy hát a Mária és Erzsébet találkozását ismertük, de erről meg azt se tudtuk, hogy létezik. Hát most már tessenek tudni, hogy ez is létezik. A Mária és Erzsébet találkozására talán vissza fogunk térni, csodálatos festmény. Én azt gondolom, hogy a Kálváriánál nem nagyobb, sőt a Kálvária itt a legnagyobb a hét MS-mester kép között. Ha Selmecbánya felé járnak, Hont Szent Antalon, tessenek megnézni a festményt. Én 25 évvel ezelőtt láttam és írtam is róla egy tanulmányt, csak egy miatt panaszkodom, hogy nem vettem le a falról, és nem hoztam el. Mert tudnék, volt egy MS-mester kiállítás Budapesten, és sajnos a szlovákok nem adták a képet kölcsönbe se. De ha bemegyünk abba a Hont Szent Antali, vagy most szlovákul Antol a falu neve, így le lehet venni, aztán el lehet vinni. Mindig úgy félek, hogy nehogy valaki elvigye, amikor már csak 6 MS-mester marad. Így 7 van, és a 7 közül 4 a passió sorozatról szól. Átadom a szót, hogy ha valakinek kérdése van, megjegyzése van, erre is sort kerítünk az előadás végén, hogy tessenek nyugodtan rákérdezni, vagy további megjegyzéseket.

0: Szeretettel köszöntünk mindenkit. A program által értesülhettünk, hogy a Sola Scriptura Teológiai Főiskola Biblia konferenciája tulajdonképpen ez a mai nap, de mivel ezt szombaton tudjuk tartani, délelőtt igehirdetés volt, most a délután jellege viszont változik. 2 30 perces előadást fogunk hallani, amihez lehet hozzászólni, és szeretnénk is, hogyha bátran bárki kérdezne, vagy hozzászólna. A főiskolánk minden évben rendez egy bibliakonferenciát Budapesten, ami teljesen arra szolgál, hogy akik távolabb vannak a Bibliától, azoknak is közérthető legyen. És minden évben egyszer vagy kétszer valamelyik gyülekezetünkben is tartunk ilyen bibliakonferenciát. Tehát ez nem igehirdetés jellegű, hanem próbáljuk a Biblia gondolatait, eszmerendszerét összehasonlítani a körülöttünk lévő világnak a gondolataival, és általában az emberi problémákkal. Én hiszem, hogy mindannyiunkat meggondolkodtat, és látni fogjuk ennek a hasznát majd a hétköznapi életünkben is. Közben felhívom a figyelmet arra két dologra is. Az egyik, hogy a szokásos évi úgynevezett tudományos Biblia konferenciánk az július 19-én vasárnap lesz Budapesten a Széchenyi hegyi gyülekezetben. Ha valakinek van ideje, nagyon szívesen látjuk, tehát június 19-e Budapesten a Széchenyi hegyi gyülekezetben. Nagyon érdekes egy ilyen konferenciai nap. Nagyon szívesen látunk bárkit. A programját azt hiszem a gyülekezetekbe is meg fogjuk küldeni, hát ha lesznek, akik szívesen eljönnek egy ilyen napra. A másik dolog, amit említenék, hogy van egy lelkigondozói szakirányú továbbképzésünk is, és ahhoz kapcsolódó gyakorlatnak tekinthető a visszakapott szabadság tábor, amely elsősorban szabadulni vágyó és szabadult alkoholbetegeknek és családtagjaiknak a tábora. Oda is szeretettel bíztatom mindenkit, akinek ilyen ismerőse van, ahol látja, hogy ez a probléma egy nagy gond, lehet bátorítani a táborban való részvételre. Ott találjuk a fali újságon az időpontokat. És megemlítem azt is, hogy a nyár végén én hagyományosan tartok egy ifjúsági bibliatábort Bózsván, és mivel most készül ez Apokalipszis 4. kötete, ebben az évben ez teljesen annak lesz szentelve, hogy azokkal a Biblia tanulmányozás iránt mélyebben érdeklődő fiatalokkal, akik ott részt vesznek, versről versre végig haladunk Jelenések könyve utolsó fejezetein beszélgetve együtt próbáljuk felfedezni az értelmét, a tanítását. Tehát akinek olyan fiatal ismerőse van, akár valamilyen hívő közösség tagja, akár távol áll, mindenki számára közérthető lesz. Erre a táborra is fölhívom a figyelmet. És még két dologra, hogy ilyenkor van a jelentkezések ideje a főiskolánkra, és kérem, hogy bátorítsatok, akit tudtok, a levelező tagozaton való részvételre. Ugye ez a teológia szak, a levelező tagozatos teológia szak, ahova bárki jöhet minden feltétel nélkül. Én gondolom, ide is eljutottak szórólapok, és bíztatlak benneteket, hogy adjuk tovább ismerőseinknek, akiket érdekel. És végül a nappali tagozatra is fölhívom a figyelmet, amelyre ugyan nem hirdetünk úgy jelentkezést, hanem inkább azt kérem, hogy imádkozzunk érte, és ha láttok alkalmas valakit, vagy aki úgy tűnik, hogy talán érdemes lenne itt tanulnia, szóljatok. Nappali tagozatos teológiai szakra ugyanis csak olyanokat veszünk föl, akik elkötelezetten szeretnék az életüket az Isten műve szolgálatára szentelni. És ebben nagy hiány van, szóval olyan fiatalok, akik tehetségesek is, mert azt kell mondanom, hogy akár jó szándékkal sok mindent lehet tenni, de ekkora tanulást vállalni, és valóban előre vinni ezt az ügyet, az evangélium hirdetés ügyét, tényleg jó képességű fiatalokra van szükség, tanulni szerető, ember szerető, de mindenkit Isten szerető fiatalokra. Hát kérünk is benneteket, hogy imádkozzatok azért, hogy ilyenek ilyenek felfedezzék ezt a szakot, és mi is felfedezzük őket, és bátoríthassuk. És ha valakire gondoltok, akkor szólhattok nekünk is, és ajánlhatjátok is őket. És akkor át is adom a szót, és szeretném bemutatni a főiskolánk két tanárát, akik délután fognak szólni. Pranc Zoltán, ő az Ószövetségi Tanszéken tanít. Egyébként filozófiával doktorált a közelmúltban, szóval a témája ezért is fog egy kicsit a filozófiával kapcsolatban álló lenni, és Horváth Orsolyt hátul egy pillanatra megtennéd, hogy felállsz, tehát talán prédikáltál is egyszer itt a gyülekedben, úgyhogy már ismernek téged. Horváth Orsoly pedig az Új Szövetségi Tanszéken van.
1: Kedves gyülekezet, kedves hallgatók, szeretettel köszöntök én is mindenkit. És akkor az igehirdetéstől egy kicsit már inkább az előadás irányába elmozdulva, az együtt gondolkodás irányába elmozdulva, egyszer s mint egy kis ízelítőt kívánva nyújtani arról a tudományról, arról a Biblia tudományról, amit mi a főiskolán képviselünk és igyekszünk művelni. A következő címet adtam a témámnak, amiről most fél órában beszélni szeretnék. Tehát a cím egy kérdés, jobb volna nem lenni, és az alcím pedig a gondolkodás történet alternatívái és a megváltás mélysége a Prédikátor 4, tehát a Prédikátor könyve 4. fejezetének 2.-3. verse tükrében. Tehát jobb volna nem lenni a gondolkodás történet alternatívái és a megváltás mélysége ennek az igeszakasznak a tükrében, amiről előre járóban, mielőtt felolvasnám, annyit mondanék, hogy a Szentírásnak az egyik legkomorabb, legfelkavaróbb szakasza. És akkor ezek után idézem tehát a Prédikátor 4, 4. fejezet, 2.-3. versét. A következőképpen hangzik, ugye Salamon király, a könyv szerzője mondja ezeket. És dicsértem én a halottakat, akik már meghaltak, az élők felett, akik még élnek, de mind a kettőnél boldogabbnak azt, aki még nem lett, aki nem látta azt a gonosz dolgot, amely a nap alatt történik. Tehát valóban azt hiszem, hogy tényleg bátran vagy megalapozottan mondhattam azt, hogy a Szentírásnak az egyik legkomorabb, legfelkavaróbb szakasza, és hogyha megkérdeznénk az embereket, csinálnánk egy ilyen kis közvéleménykutatást, akár hívőket is bevonva ebbe, a legtöbben minden bizonnyal úgy vélekednének erről a szakaszról, hogy hát Salamon király túl rossz színben látja a világot. Mert igaz, hogy történnek itt mindenféle rossz dolgok, meg kellemetlen, nem kívánatos dolgok, de azért ez mégiscsak túlzás egy ilyen kijelentést tenni, hogy irigyeltem a halottakat, meg még inkább azokat, akik meg sem születtek. Sőt, bizonyára lennének olyanok is, akik egyenesen azt mondanák, hogy Salamon depressziós volt, lelkibeteg volt, azért mond ilyen komor dolgokat, de aztán majd, ha kigyógyul, vagy ha kigyógyult volna ebből, vagy amikor kigyógyult ebből, akkor nyilván már szebb színben látta a világot, és akkor már nem is tartaná fenn ezt az állítását. Kedves gyülekezet, kedves hallgatók, ne felejtsük el azonban minden vélekedések mellett, vagy ellenére, hogy tényleg nem akárki, aki ezt mondja. Tehát az a Salamon király, aki a Szentírás szerint az egyik legbölcsebb ember, aki ugye a kortársai között, aki élt meg, talán azóta is az egyik legalábbis kimagasló értelmi képességű, kimagasló bölcsességű ember volt, aki ezt mondta. Ugye találunk egy ilyen rövid jellemzést a Királyok első könyve 4. fejezetében őróla, és az Isten adott bölcsességet Salamonnak, és igen nagy értelmet és mély szívet, mint a fövény, amely a tenger partján van. Úgyhogy a Salamon bölcsessége nagyobb volt, mint a napkelet minden fiainak bölcsessége, és Egyiptomnak egész bölcsessége. Nem mennék bele abba, hogy mit jelent ez a jellemzés, hogy ugye ezt nagyon rövid bibliai megfogalmazással, de gondoljunk csak arra, hogy tulajdonképpen az egész görög gondolkodás, műveltség, ami aztán utána mi kultúránknak vált a forrásává, ez tulajdonképpen Egyiptomra és a közel-keleti birodalmaknak a gondolkodására, felismerésére megy vissza. Tehát azt mondja Szentírás, hogy Salamon mindennek a képviselőinél bölcsebb volt. Adódik viszont a kérdés, hogy ki látja tehát jól a dolgot? Ki látja jól ezt a kérdést? Salamon király, ugye ez a nagyon bölcs ember, aki azt mondja, jobb lenne nem lenni. Hozzáteszem persze, hogy, és ezt bizonyára tudjuk, hogy Prédikátor könyvét ő az Istentől elszakadt, tehát mint egy ateista korszakára visszatekintve mondja, tehát ez egy fontos szempont azért. Ki látja tehát jól a kérdést? Salamon király, aki azt mondja, hogy jobb lenne nem lenni, vagy pedig a legtöbb ember, aki azt mondja, hogy ez túlzás, és hogy nem ilyen lesújtó azért a mi életünk. Nekem az a meggyőződésem, hogy a legtöbb ember nem azért nem jut el erre a salamoni prédikátori véleményre, mint hogyha ők élesebben látnák a valóságot, a realitásokat, mint Salamon, vagy mint hogyha egészségesebb lenne a lelkük, és mondom, nem ezért ne jutnának el rá. Tehát én azt állítom, hogy a legtöbb ember egyszerűen azért nem jut el erre a felismerésre, hogy jobb lenne nem lenni, mert felszínes. Tehát a felszínessége miatt, nem az éles látása miatt, nem az egészségesebb lelkülete miatt. Vagyis a legtöbb ember a mindennapok tevés-vevése közepette nem döbben rá az emberi létnek arra antagonisztikus, kibékíthetetlen ellentmondásosságára, ellentmondásaira, amire Salamon rádöbbent, amit Salamon király meglátott, és amely ellentmondások őt erre a komor megállapításra vezették. Mik ezek a paradoxonok tehát? Mik ezek az ellentmondások? Milyen tapasztalata Salamon királynak a kijelentése mögött? Salamon az ember legalapvetőbb vágya, a boldogság vágya felől vizsgálódik a Prédikátor könyvében. Fel is teszi több ízben is a tömör kérdést, mi volna jó az embernek. Úgyhogy átsiklunk ezen a kérdésen, de bizony ez a lényeg, mi volna jó az embernek, mi teszi boldoggá az embert, mitől lehet az ember boldog. Pascállal szólva, ugye a híres tudóssal és biblia kutatóval szólva, azt mondhatom, hogy az ember nyomorúságai ellenére is boldog akar lenni, semmi más, csak boldog. Képtelen rá, hogy ne akarjon boldog lenni. Ugye mutat rá, tehát Pascal nagyon lényegre törően erre, hogy mi emberek, nekünk embereknek ez a legfőbb törekvésünk, a meghatározó törekvésünk, hogy boldogok szeretnénk lenni, és tehát Salamon, a prédikátor, pontosan ennek a kérdésnek az oldaláról vizsgálódik, és tekinti át többek között a saját életét is, a saját több szempontból elrontott életét is. Ám Salamon, és igazából bárki, hogyha mélyebben belegondol, két alapvető jelenségbe ütközött, illetve ütközik, ami könyörtelenül meghiúsítja az embernek ezt az eredendő vágyát, ezt az eredendő boldogság vágyát. Mi ez a két nagyon makacs körülmény, nagyon makacs tényszerűség, jelenség, ami a létünket átjárja és meghatározza? Az egyik a múlandóság, a halál. Erről a délelőtti prédikációban is szó volt, és ez visszatérő témája a Prédikátor könyvének, hogy ez egy kegyetlen kényszer, ami rajtunk felüláll, ami ellen nem tudunk mit tenni, az, hogy az ember szívében ott él az örökkévalóság vágya, ezt nagyon szépen mondja a Prédikátor a 3. fejezet 11. versében, az örökkévalóság vágya él az ember szívében, de szembesülnie kell ezzel a keserű kiszolgáltatottsággal, hogy bizony a múlandóságnak, a halálnak alá vagyunk vetve. Többek között így mutat rá, vagy így fogalmazza meg költői nyelven ezt a rideg kényszerét a létünknek, Salamon a 8. fejezet 8. versében. Egy ember sem uralkodhat a szélen, hogy feltartsa a szelet, és semmi hatalmasság nincs a halálnak napja felett. Ja, tehát ez az egyik körülmény, amibe beleütközik Salamon, ami egy kőkemény dolog, amivel nem tudunk mit kezdeni. A másik pedig, így fogalmazhatnám meg a másik jelenséget, amire szintén többször visszatér a Prédikátor könyve, sőt mondhatom így központi témája, az igazságtalanság, a sokféle nyomorúság, ami átszövi az emberi életet, és ami még ezt a csekéke boldogságot is meghiúsítja, aláássa, ami megmaradna a múlandóság, a halál tudata mellett is az embernek. Idézek megint egy igeverset, ami nagyon élesen, nagyon lényegre törően rávilágít a világunkat, a létünket átszövő temérdek igazságtalanságra és nyomorúságra. Így írt át a 4. fejezet 1. versében Salamon. Láttam én mind a nyomorgatásokat, amelyek a nap alatt történnek, s íme nyilván van azoknak, akik nyomorgattatnak könyhullatásuk, s vigasztalójuk nincs nekik, s az őket nyomorgatóknak kezeiből erőszaktételt szenvednek, s vigasztalójuk nincs nekik. A kedves gyülekezet, kedves hallgatók, most viszonylag ilyen békésebb időket élünk, persze sok minden bosszantja az embert, sok minden igazságtalanságot lát, tapasztal, van bőven így is, de ez még mind semmi ahhoz képest, hogyha egy kicsit kitekintünk a közelebbi, távolabbi történelmünkre. Tehát tényleg azt láthatjuk, hogy nincs az a gonoszság, nincs az az aljasság, amit ne követtek volna el, ne követett volna el egyik ember a másik ellen. Engem különösen megráznak például a II. Világháborúról készült eredeti felvételek. Tehát amikor tudom azt, hogy ez nem egy megrendezett darab, hanem tényleg az van, hogy ott embereket lőnek le, embereket akasztanak fel, embereket mészárolnak le nagyüzemi módszerekkel. Tehát, hogyha egy kicsit kitekintünk erre, amik azért messze-messze felülmúlják azokat az igazságtalanságokat, amiket esetleg nekünk a mai időkben el kell szenvednünk, akkor bizony megint csak oda kell, hogy eljussunk, hogy nem túlzó Salamonnak a megállapítása. Mert Salamon arra jutott, és akkor hadd ismételje meg még egyszer az alapgondolatot, hogy jobb ebből az egészből kimaradni. Jobb ebből az egészből kimaradni, jobb lenne meghalni, de még jobb lett volna meg sem születni, és nem látni ezt a gonosz dolgot, ami a nap alatt történik, és nem szembesülni azzal, hogy eleve kudarcra van ítélve az embernek ez az eredendő vágya, hogy boldog szeretne lenni. Egy kis adalékot is hadd adjak a salamoni végkövetkeztetéshez, egy kis gondolkodás történeti kitekintést. Láttuk, ugye, hogy Salamon személyében a legbölcsebb ember, vagy az egyik legbölcsebb ember mire jutott, milyen konklúzióra. Nézzük meg most, hogy a legbölcsebb nép, a leginkább bölcselő, bölcselet szerető nép, a görögök mire jutottak. Nietzsétől idézek egy gondolatot, pontosabban ő is idézi. Nietzséről annyit kell tudni, hogy a filozófusi pályafutását egy nagyon tehetséges görög filológusként kezdte, tehát a görög szövegeknek az elemző tudósaként, és nagyon jól ismerte a görög mitológiát, a görög gondolkodást, és Nietzsche az egész görög életérzést, az egész görög gondolkodást egy kis mitológiai történetből eredezteti, pontosabban azzal világítja meg, hogy miért jutottak oda a görögök ahova. És figyeljük csak meg ezt a kis történetet, persze mitológia, de jól tudjuk, hogy ugye egy mitológiában egy népnek a kollektív, a közös bölcselete kristályosodik ki. Figyeljük meg tehát ezt a történetet, és előre bocsájtom azt a hasonlóságot, ami a Prédikátornak a meglátása és e között fennáll. Midász királyról járja a régi monda, hogy hosszú időn át űzte az erdőn a bölcs Szilénoszt, Dionüszosz kísérőjét, ez a Szilénosz, ez egy ilyen félistenszerű alak volt a görög mitológiában, egy ilyen természetfeletti lény. Tehát hosszú időn át űzte a bölcs Szilénosz, Dionüszosz kísérőjét, anélkül, hogy elfoghatta volna. Mikor végre kézre kerítette, megkérdezi őt a király, mi a legjobb és legelőnyösebb az embernek. Makacsul hallgat, és meg sem moccan a démon, Ám a király nem enged, míg végül Szilénosz harsány nevetésbe tör ki, és így szól. Nyomorúságos egy napig élő, a gond és véletlen gyermeke, minek kényszerítesz arra, hogy megmondjam neked azt, amit nem hallanod volna a legüdvösebb? A legjobbat te el nem érheted. A legjobb neked meg nem születni, nem lenni, semminek lenni. A másodsorban a legjobb azonban neked, mielőbb meghalni. Ugye, tehát azt hiszem, nem is kell kommentálni egy nép, amely tényleg az eszéről híres, a bölcselet szeretetéről híres, szinte szó szerint ugyanoda jut, ugyanazt fogalmazza meg, amit a Salamon király a Prédikátor könyvében. És hát, hogy mi lehet ennek az oka, hát nyilván mondjuk a Biblia kritikus tudósok azt mondanák, hogy egyik lopta a másiktól a gondolatot, természetesen nem erről van szó, hanem arról, hogy itt az emberi létnek valami olyan eszenciális, valami olyan lényegi igazsága fogalmazódik meg, ami átnyúlik a tér, az idő és a kultúra beli távolságokon. Tehát magyarul Salamon király ugyanazt a sajátosságát, ugyanazt a lesújtó, szomorú sajátosságát látta meg a létünknek, a legbölcsebb ember, mint amit a görögök, mint a legbölcsebb nép. Vagyis azt, hogy jobb volna nem lenni, a látszólag lesújtóan depresszív meglátás valójában a legszigorúbb emberi racionalitásnak a letisztult végkövetkeztetése. Tehát nem depresszióról van itt szó, nem itt buskomorságról. Az emberi gondolkodásnak, ahova ember eljuthat, ez a legletisztultabb végkövetkeztetése. Vagyis, hogy az ember belátja, hogy a lelkének kívánsága, a boldogság vágya, mégpedig az örökkévaló boldogság vágya, helyből kudarcra van ítélve a múlandóság miatt, az igazságtalanság miatt. Belátja azt, hogy az élete szüntelen szembesülés a vele született vágynak a reménytelen kudarcával, és ezért kimondja, jobb lenne nem lenni. Hagy tegyem fel viszont a következő kérdésünket, amivel tovább vezetném az együtt gondolkodásunkat. Milyen reakciót adhat erre az ember? Az ember erre a lesújtó sajátosságára létünknek, erre a feloldhatatlan ellentmondásra, milyen reakció, milyen megoldás kísérletet szülhet az emberi elme, az emberi gondolkodás, maga az ember. Én azt látom, hogy igazán tényleg, ha nagyon tömören akarom összegezni az emberi megoldásokat, az emberi gondolkodás horizontján belül szóba jöhető megoldásokat, két alapvető irányt jelölhetünk meg. Ugye, hogy is szól az alaptételünk? Ha a boldogság törvényszerű kudarca miatt a lét elviselhetetlen, ugye arról van szó, hogy szüntelen szembesül a gondolkodó ember azzal, hogy boldogtalanságra van kárhoztatva, boldogtalanságra van ítélve. Tehát, hogyha ez a szembesülés miatt a lét elviselhetetlen a gondolkodó ember számára, ugye adja magát a két emberi megoldás, vagy a gondolkodásról kell lemondani, vagy a létről, illetve a boldogságról. Ugye ez logikus. Nem tudom elviselni, mert feloldhatatlan ellentmondás gondolkodó ember létemre, vagy a gondolkodásról kell lemondanom, vagy a létről, illetve a boldogságról. És valóban én azt látom, hogy a gondolkodás történet alternatívái besorolhatók ebbe a két irányba. Kezdjük az elsővel, a gondolkodásról való lemondással. Tehát úgy oldani fel ezt a rettenetes ellentmondást, hogy nem gondolkodom, nem gondolkodik az ember, vagyis kitér a gyötrő szembesülés elől, öntudatlan vagy nagyon is tudatos feledkezésbe ringatja magát, feledkezésbe a valóságnak, a létünknek erről a mélye húzódó ellentmondásosságáról, figyelemelterelést alkalmaz, szellemi vagy szó szerinti narkózisba ringatja magát az ember. Ennek a kísérletnek, ennek a próbálkozásnak a gondolkodás történeti lenyomatait hordja magán tágabb értelemben a hedonizmus, ugye az élfajhászás, a mánakélés, az utánam az özönvíz, gondolkodásmód, vagy nem gondolkodásmód, avagy Ézsaiás próféta kifejezésével így is megfogalmazhatnánk ezt, hogy együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Ugye? Tehát nem gondolkodni, élvezni azt, amit lehet, együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk. Ez az életszemlélet. Összességében a filozófiává emelt szórakozást említhetném itt, amit Pascal, aminek a mély lélektanát egyébként Pascal tárta fel, vagyis, hogy az emberek azért szórakoznak, hogy ilyen módon tudjanak elfeledkezni a létüknek erről a rendkívül komor sajátosságáról. Salamon is beszámol egyébként az ilyen irányú kísérleteiről a Prédikátor könyvében, ugye leírja, hogy mint adta magát boritarra, hogyan vette körül magát énekesekkel, szép nőkkel, ugye ezt a mai ilyen jasszos kifejezéssel úgy mondanánk egyszerűen, hogy a buli, hallani gyakran, tehát hogyan vette magát körül énekesekkel, szép nőkkel. Aztán nagyon érdekes, hogy nem elválasztva az ilyenfajta szórakozástól megjelenik ott Salamon leírásában a nagy alkotások létrehozása, a bürcölés, a vagyonfelhalmozás, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy mennyire éleslátó volt Pascal, amikor ő a szórakozással egy kategóriába sorolta a gürcölést, a nagy dolgok létrehozását, mert azt mondta, hogy bizony ez ugyanúgy ezt a feledkezést, ezt a szándékos feledkezést szolgálja, mint a legegyszerűbb szórakozások. És tényleg ma is így van ez ugye, hogy valaki szórakozik, vagy éppen munkamániás, lényegében nagyon gyakran ugyanaz áll mögötte, nem akar szembenézni a létének a mélyebb velejáróival. Ennek az irányvonalnak egyfajta kiteljesedése egyébként a fogyasztói társadalom, amelynek ugye mi is tagjai vagyunk, amely megint csak Dióhéjban jellemezve, azt mondhatnám róla, hogy az eszmékkel leszámolt emberiségnek az arszpoetikája, a hitvallása, amikor tehát ezek a tömegek, akik kiábrándultak már mindenféle eszméből, egyszerűen a fogyasztásban lelik meg az élet értelmét, fogyasztani kell, és ez a lényeg, ez a boldogság. De itt van a második irányvonal, a gondolkodás történet másik átfogó alternatívája, és talán ez az izgalmasabb, amikor, ugye, hogy is mondtuk, ahhoz, hogy feloldható legyen ez a nagy paradoxon, hogy a velünk született boldogságvágy ellenére belátjuk, hogy nem lehetünk boldogok, tehát vagy a gondolkodásról kell lemondani, vagy a létről, illetve a boldogságról. Tehát itt a második irányvonal a létről való lemondás, a boldogságról való lemondás. Ugye ennek a legszélsőségesebb megvalósulása az, amikor szó szerinti értelembe vesszük ezt, vagy valaki szó szerinti értelembe veszi, és ez nem más, mint az öngyilkosság. De valaki úgy oldja fel ezt a rettenetes ellenmondást, hogy öngyilkos lesz. És ennek bizony megvan a komoly filozófiai gondolkodás történeti feldolgozása. Két klasszikust idéznék. Először Camus-t, ugye a Nobel-díjas egzisztencialista írót, gondolkodót, ki így írt a Sisyphus mítosza című művében. Csak egyetlen igazán komoly filozófiai kérdés van, az öngyilkosság. Tehát az öngyilkosság, amivel az ember ki tudja magát emelni ebből a rettenetes létből, ebből az ellentmondásból, és így tudja tulajdonképpen feloldani ezt az ellentmondást. És egy másik klasszikust, egy még híresebb és talán még jobban ismert klasszikust is idéznék, Shakespeare-nek a híres Hamlet nagy monológiából a jól ismert sorokat. Lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés. Akkor nem es be a lélek, ha tűri balsorsa minden nyűgés nyilait, vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen, s fegyvert ragadva véget vet neki. Meghalni, elszunnyadni, semmi több, s egy álom által elvégezni mind a szív keservét, a test eredendő, természetes rászkódtatásait. Tehát Ugye látjuk, hogy megjelenik markánsan az öngyilkosság, mint a létről való lemondásnak a szélsőséges esete. Azonban vannak itt szofisztikáltabb elképzelések is. Ilyen például a sztoicizmus. A sztoicizmus talán nem mindenki előtt ismert, hogy mit jelent ez a nagyon nagy hatású görög irányzat, görög gondolkodási irányzat. Zárójelben mondom csak, hogy egyébként a Biblia lapjain is találkozunk ezzel a kifejezéssel. Pál apostol Athénban sztoikus filozófusokkal is vitatkozott többek között, az Apostolok cselekedetei 17. fejezete szerint. Mondom, nem ismerjük talán tételesen a sztoicizmus, de ennek ellenére elmondható, hogy a legtöbb ember, a legtöbb gondolkodó ember, ideértve a keresztényeket is, sztoikusokká válnak. Tehát sztoikusok lesznek talán öntudatlanul is. Mert mit mond a sztoicizmus? Ha a világ nem változtatható meg, ha a külső dolgok, a külső kényszerek, amik fölöttünk állnak, nem változtathatók meg, akkor mit kell megváltoztatni? Magunkat, a szubjektumunkat. Van egy nagyon kifejező képük a sztoikusoknak, az emberi létet hasonlítják, vagy példázzák ehhez. Azt mondják, olyan, mint a szekérhez kötött kutya. Ugye, tehát az antik világban is ezek szerint szokás volt, hogy így szekérhez kötötték a kutyát, aminek nem volt jobb választása, mint hogy szaladt a szekér mellett. Ugye, tehát próbált úgy futni, hogy látszólag az ő akarata érvényesül, de abban a pillanatban, hogy ellenállt volna, a szekér magával rántotta volna. Seneca, vagy talán Epiktétosz mondja, hogy a végzet a beleegyezőt magával viszi, az ellenállót elhurcolja. Tehát nincs más választásunk, a végzet, a rajtunk felülálló determinisztikus, a sorsunkat meghatározó kényszerek így is úgy is elvisznek, érvényesülnek. Tehát a legjobb, amit tehetünk, hogyha beletörődünk, ha lemondunk a vágyainkról, és igazából így tudjuk feloldani a már többször említett ellentmondást. Hasonló ehhez a távol-keleti vallásoknak a nirvána eszménye is. Ugye mi ez a nirvána eszmény? Az, hogy ugye az emberi lét szüntelen csalódásoktól terhes, mert vágyaink vannak, és ugyanaz a képlet egyébként, vágyaink vannak, amik nem teljesülhetnek, és hogyan tudunk megszabadulni úgy, hogyha lemondunk a vágyainkról, kvázi meghalunk, lemondunk mindenről, és így tudunk kilépni a létnek a körforgásából, így tudunk belépni, eljutni ebbe a bizonyos nirvánába, ahol egyébként megszűnik az individuális, tehát az egyedi lét. Az ember úgy néz ki ettől a gondolati beregből származó hasonlattal, mint amikor egy vízcsepp visszatér az óceánba. Tehát megszűnik az egyedi lét, az ember lemondott minden vágyáról, következésképpen megszűnt a szenvedéstől. És végül megemlíthetem még, tehát a gondolkodás történet alternatíváinál vagyunk még, azokat az eszméket is, amik az emberi közösségre helyezve a hangsúlyt, az emberi közösséget előtérbe állítva próbálják feloldani a személyes létnek ezt a fájdalmát, ezt a szenvedését. Ugye mindenek előtt a kommunizmust említhetem, talán itt én is emlékszem, de nálam idősebbek is nyilván még jobban emlékeznek, ugye, hogy az volt a jelmondat, hogy fejlődés nem az egyes ember boldogsága, hanem az emberiség boldogsága a cél, és ha most nem is nekünk, adott generációnak nem is, de majd az unokáink, stb. Tehát az emberiség jut majd el egy kívánatos kifejletre. Ugye? Tehát ilyen módon oldani fel, mondom még egyszer, az egyes emberi lét, az egyes emberi egzisztenciának a fájdalmát és szenvedését. Kedves gyülekezet, kedves hallgatók, ezek tehát az emberi horizonton belüli, mondhatnám így, az emberi ráció eszköztárával elérhető megoldások, vagy idézőjelbe vett megoldások. De végül, most felteszem a lezáráshoz közeledve, hogy az igazán súlyos kérdést, elképzelhető egy harmadik út, ahol sem a gondolkodásunkról nem kell lemondani, sem a létünkről nem kell lemondanunk. És mégis megoldás, mégis egy járható alternatívát kínál ez a lehetőség. A Biblia megörökít egy nagyon rövid leírásban egy különös találkozást, ahol felvillan, tényleg egy villanás erejéig, de felvillan egy harmadik útnak a lehetősége. Mondom, egy olyan útnak a lehetősége, ahol nem kell lemondanunk sem a gondolkodásunkról, sem a létünkről. Idézem ezt a rövid részletet János evangélium a 12. fejezetéből, a 20. verstől. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünneten. Ezek azért a galileai Betsajdából való Fülöphöz mentek, és kérték őt mondván, Uram, látni akarjuk Jézust. Ment Fülöp és szólt Andrásnak, és viszont András és Fülöp szólt Jézusnak. Jézus pedig felelt nekik mondván, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony mondom nektek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Miért különleges tehát ez a találkozás a görögök és Jézus között? Ugye ne felejtsük el, hogy a görögök voltak a markáns megfogalmazói annak, amit alapigeként vagy alapgondolatként Salamontól idéztem, akik ugye úgy látták magukat, emlékezzünk csak vissza erre a szilénoszi mondásra, mint nyomorúságos egynapig élők, a gond és a véletlen gyermekei, ugye így látták az embert, nagyon jól átérezték az emberi sorsnak a rettenetes szaggatottságát, az emberi létnek a rettenetes kiszolgáltatottságát, és akik megfogalmazták, hát ezen a szilénoszon keresztül, hogy bizony a legjobb lenne meghalni, vagy a legjobb lett volna meg se születni. Nos hát, ezek az emberek, akik tényleg reprezentánsai az egész emberiségnek ilyen szempontból, az Istent nem ismerő emberiségnek, a képviselői lehetnek, találkoztak azzal a valakivel, aki azt állította, hogy nem az a legfőbb jó, amit Szilénosz mond. És nem az a legfőbb jó, ahova Salamon király is eljutott, hanem van egy másik út is, van egy olyan út, ahol úgy lehetsz boldog, hogy nem kell elfolytanod sem a gondolkodást, sem az értelmedet, és nem kell elfolytanod a létedet sem. És mi ez az út? Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondta Jézus. De mégis, kedves gyülekezet és kedves hallgatók, én azt mondanám, hogy az, ami egészen biztos, hogy egy harmadik útként nevesíthető itt, az még csak nem is ez, hanem a görögök reakciójában látszódik meg. Mit is mondtak ezek a görögök? Egy nagyon egyszerű dolgot. Látni akarjuk Jézust. Ugye ennyit mondtak, és ez az, ami tényleg nyitva áll mindenki előtt. Mert ugye, hogy Jézusról így beszélni, hogy ő az út, az igazság és az élet, ez már hát egyfajta elfogadás, nem is egyfajta, egy nagyon komoly elfogadást jelent. Erre mondhatja bárki, hát én nem tudok hinni benne, én még nem látom, hogy Jézus lenne az út, és az út, az igazság és az élet. De annyit mindenki mondhat, és arra mindenki eljuthat, amire ezek a görögök is eljutottak, és akikről egyébként többet nem is nagyon tudunk meg, hogy látni akarom Jézust. Látni akarom Jézust, vagyis keresni akarom az Istent. Keresni akarom az Istent, egyelőre még nem megelőlegezve semmit, még csak az sem, hogy létezik az Isten, vagy ki az Isten. Keresni akarom az Istent, ahogy ugye Pascal mondja, hogy hát ha létezik ez az Isten, és hát ha hagyott jeleket magáról a mi világunkban. És bizony, ez ott van, ez a harmadik út, mert ez rajtam múlik, emberen, az egyes emberen. Ez nem előfeltételezi, hogy én higgyek, hogy én ilyen vagy olyan neveltetést kapjak. Mi több, kimerem mondani bátran, hogy még hívő emberek előtt is ott kell legyen szüntelen ez a lehetőség. És újra azt kell, hogy arra kell, hogy rádöbbenjen, hogy igazából arra van szüksége, hogy lássa Jézust. Lássuk Jézust, hogy ki is ő valójában, lehántva róla a vallásos sztereotípiákat. Egy ateista ember esetében, így mondom, félretéve az ateista sztereotípiákat, látni akarjuk Jézust. Kedves gyülekezet, kedves hallgatók, én most kérdéssé formálva és nyitva hagyva ezt a kérdést zárnám le ezt az előadást. Látni akarjuk Jézust? Köszönöm a figyelmet, és akkor a program szerint én most átadnám a szót, hogyha bárkinek gondolata, kérdése van, akkor legyen szíves elmondani. Nagyon nehéz volt a téma? Követhető volt a téma? Azt gondolom mindenképpen izgalmas, és valahol ugye a létünknek a velejét érinti ez a prédikátori mondás, és hát ezek a gondolatok. Van-e tehát kérdés vagy gondolat? Tessék! Igen, köszönöm szépen. Hát remélem, hogy az előadásból kijött az, hogy igen, ez a Szentírás megoldása, és hogy én ezt teljes melszélességgel vallom. A felvillanást csak arra értettem, hogy az a villanásszerű, hogy találkozik ennek a kétféle embernek a képviselője, tehát a görögök, ugye, és a Jézus Krisztus, aki egyedül mondhatja, hogy van egy harmadik út, arra értettem a villanást. Természetesen az egész Biblia erről szól, hogy van egy harmadik út, a megváltás útja. Viszont szeretném azért hozzátenni, hogy én úgy vélem, hogy igazából a megváltásnak a mélységét is, és az előadás címe is ez volt egyfelől, hogy ugye a megváltás mélysége a prédikátor idézett szakasza fényébe vagy tükrébe. Tehát a megváltás mélységét is akkor látjuk meg igazán, hogyha ennek az elveszettségnek, vagy ennek a rettenetes sajátosságnak, a létünk rettenetes sajátosságának a tükrébe látjuk. Mert ha nem ebben nézzük a megváltásnak a megváltást, akkor az egy ilyen, hát ez egy kegyes vallásosság lesz, egy ilyen jópofa, polgárilag szalonképes vallásosság lesz, de ha átérezzük azt, amit ezek a görögök átéreztek, és átérezzük azt, amit az Istentől elszakadt Salamon átérzett, akkor azt gondolom, akkor tudjuk megérteni, hogy mit jelent a megváltás. És én tényleg azt gondolom, hogy rettenetes dolog, hogyha valaki egy gondolkodó ember és átérzi ezt, hogy jobb lenne nem lenni, jobb lett volna meg se születni, mert olyan lesújtó a létünk önmagába, és nem jut el az Istenhez. Ez egy rettenetes dolog, nem találja meg a megoldást. De ennél van egy még rettenetesebb dolog, amikor valaki úgymond ott van az Istennél, és nem látja, hogy miből is váltotta őt meg az Isten. Tehát ez az a fajta vallásosság, aminél én úgy vélem, hogy jobb még elveszettnek is lenni. Jó, köszönöm szépen. Én annyit bátorkodtam ezzel, nem vitatkozva, de mondani, hogy tehát ami egész biztos, hogy a mi választásunk, vagy az egyes embernek, aki szenvedettől, az, hogy akarja látni, keresi az Istent. Ugye amikor én azt mondom, hogy ez csak Jézus Krisztus útja, és Jézus Krisztus tud ezen segíteni, ez már egy hitbeli meggyőződés. De ugye ezt nem várhatom el kapásban mindenkitől, de azt igen, hogy keresi az Istent. Hát erre én alapvetően két dolgot mondanék. Az egyik az, hogy ezek az elképzelések szerintem besorolhatók az első két irányba. Tehát egy ilyen vallásosság, amelyik, mit tudom én, a penitenciát, vagy hogy hívják, ugye, tehát letudja, és ez a nem gondolkodás, és a másik, arról egyébként konkrétan szóltam, és mondjuk egy lélekvándorlás hit, amelyik most vegyük úgy, hogy nem egy ilyen felszínes, hanem tényleg próbálja mélyében. Hát az maga ugye a nirvána eszmény, az élve meghalás, azt mondanám, tehát az a létnek, az individuális létnek a feladása. Tehát ez nagyon jól bevethető ide, de igen, ez tehát az egyik mondásom. A másik pedig, hogy a harmadik utat azt szerint szándékosan próbáltam hangsúlyozni, hogy nem oda akarom kifuttatni ezt az előadást, hogy igen, Jézus a megoldás, és ő lesz a harmadik. Nem, a harmadik út az, hogy Jézusnak a keresése, amit ezek a görögök is mondtak. Az utána már egy következő kérdés, hogy megtaláljuk-e. Az tényleg az felől nem tudok innét kezeskedni, de arról igen, hogy az egy lehetőség, hogy látni akarom, keressem az Isten jeleit. És úgy vélem, hogy ez még azoknál az embereknél is, akik hitre jutottak, tehát megtalálták Jézust, és tényleg hittel mondják, hogy ő a harmadik út, ez az állandó keresés, ez az állandó látni akarás ott sem szűnik meg. Tehát az élet az állandóan produkál nekünk olyan helyzeteket, hogy nekünk még mélyebben, még tisztában meg kell őt ismerni, még inkább le kell róla hántani ezeket a vallásos, káros vallásos előítéleteket. Tehát ez a mondásom lényege, hogy a harmadik út sem maga a célba érkezés, hanem a harmadik úton is

más ez az ellenségeskedés, hogy tényleg ott van minden emberben, hogy beleütközik így vagy úgy, akár a jól felfogott önző érdeke mentén következetesen haladva is beleütközik ebbe, hogy nem tudja kivitelezni, és nem kudarcra van ítélve. Tehát ez az ellenségeskedés szerzés, hogy nem tudok kiegyezni az emberi létemmel, ez az, ami arra fele indít, hogy függetlenül attól, hogy van-e vagy nincs, annyit a jól felfogott érdekem is diktál, hogy nézzek utána, hát ha van egyébként. Pascalra többször hivatkoztam, ő az, aki tényleg nagyon szellemesen mutat rá, például az ateisták következetlenségére, azt mondja, hogy nem keresik az Istent, ez engem felháborít, és aztán nem a jámbor vallásosság mondatja ezt velem, hanem az, hogy a jól felfogott érdekük ellen tesznek. Mert azt mondja, az nem kerül semmibe, hogy meggyőződjem arról, hogy most ezt valaki kitalálta, amit a bibliaira, a proféciákat, vagy ez egy tényleg egy megalapozott, egy olyan tény, amit nem tudok másképp magyarázni, csak az, hogy egy Isten áll, egy elrejtőzködő Isten áll a háttérbe. Tehát ez a szikra, hogyha és nagyon egyszerűen kell fogalmazni, azt mondja, hogy hát nincs mit vesztenem, hogy utána nézzek. Másfelől viszont tényleg azt mondhatod, hogy tulajdonképpen az egész életünket hitáltal éljük, ha vallásosak, ha hívők vagyunk, ha nem. Tehát tényleg, hogyha valamit meg tudok ragadni a Bibliából, ami még nem biztos, de olyan alapon, hogy reménységem van hozzá, hát akkor ott van ez a szikra olyan értelemben is, hogy te mondtad, igaz, hogy ugyan bebizonyítani nem tudom, de hitelt adok neki, úgy élem az életemet, hogy úgy tekintem, mintha bizonyos lenne. És persze bizonyos ez akkor lesz, amikor eljön az újjáteremtés, és tényleg az van, hogy lám, ez beteljesedett. Jó, hát én még egyszer megköszönöm a figyelmet, és akkor mielőtt átadnám a szót a tanártársamnak, Horváth Orsolyának, megkérdezném, hogy tartsunk egy rövid szünetet, mert hát hosszabbra nyúlt. Tartsunk? Jó, tényleg egy 5 perces levegőzés, jó, és akkor 5 perc múlva találkozunk.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Sorrendben a 24., ugyanakkor az idei 8. előadásunkon, és ismét körünkben Szabó András előadó művész. Kedves hallgatók, mint ahogy jeleztem, Dániel könyve 2. fejezetéről lesz szó. 2 héttel ezelőtt fogtunk bele Dániel próféta könyvének tanulmányozásába. Akkor Dániel életével, illetve Nabukodonozor király tetteivel foglalkoztunk, tehát egy ilyen történeti jellegű bevezetés volt. A mai alkalommal egy hallatlan, nagy súlyú proféciának a tanulmányozásába fogunk, amely tehát Dániel könyve 2. fejezetében található. Elmondanám bevezetésül azt, hogy ezzel a proféciával párhuzamos a könyv 7. fejezetében található másik jövendőlés, és a 8.-9. fejezetben található a Bibliának 2 óriási időtávot átfogó proféciája. Tehát ezekre is utalást kell majd tennem, hiszen önmagában a 2. fejezet nem értelmezhető. Ideírtam a táblára, hogy mikor zajlottak le ezek az események, amikor a Biblia szerint Isten álmot és látomást adott először egy pogány királynak, majd aztán Dánielnek. Időszámításunk előtt 603-602-ben történt az első álom, ez a Nabukodonozoré, amit ma este fogunk megnézni. A második időszámításunk előtt 552-551-ben, ugye mindegyik fejezet elején ott van, hogy Nabukodonozor uralkodásának 2. évében, vagy Belsacár uralkodásának 1. évében, ez pedig Belsacár uralkodásának 3. évében, tehát időszámításunk előtt 550-549-ben jött a 3. Hatalmas nagy időtávokat fog át, tehát fél évszázad alatt kapott 3 ilyen jövendőlést az emberiség. Először, mint említettem, egy pogány király, később Isten szolgája Dániel. A 2. fejezet azzal kezdődik, hogy Nabukodonozor egyszer álmot látott. És az álom nyugtalanította őt, és megkérdezte a káldeus írástudókat és bölcseket, hogy fejtsék meg neki az álom értelmét.

0: szellemét. De egy rendkívül érdekes jelenséggel találkozunk, Nabukodonozor nem csak az értelmére volt kíváncsi ennek az álomnak, hanem magára az álomra is. Egyszerűen nem hozta a bölcsei tudomására, hogy ő mit álmodott, hanem azt is számon kérte tőlük, hogy mondják el az álmot, és utána jelentsék meg az álom értelmét. Különbözőképpen értelmezhető dolog ez, de jó, hogyha megállunk ennél az első mozzanatnál. Magam is sokáig arra voltam hajlamos, hogy Nabukodonozor kénye kedvének és zsarnoki természetének tudjam be ezt a kérést, mert hiszen előjöttek a bölcsek és írástudók, és azt mondták, hogy ilyesmi soha nem volt még az ég alatt. Hát ha az álmot tudnánk, akkor megjelentenénk az értelmét is. Na de így, hogy valaki álmot látott, és mi találjuk ki azt is, hogy mit álmodott, plusz jelentsük meg az értelmét, hát ez lehetetlenség követelni tőlünk. De aztán, hogy az ember elmélyed egy kicsit Nabukodonozor életrajzában és a Biblia összefüggéseiben, inkább afelé hajlik, hogy Nabukodonozor nagyon is logikusan gondolkozott. Nagyon is következetes volt, amikor ő nem csak az álom értelméről faggatta a bölcseit, és nem mondta el nekik az álmát, hanem magáról az álomról is. Tudni, Nabukodonozor úgy gondolkozott, hogy ha ezek a bölcsek valóban Istennel vagy az Istenekkel állnak összeköttetésben, akkor nekik nem jelenthet nehézséget az értelem mellett magának az álomnak a megjelentése sem. Ha valóban van Isten, és Isten adta ezt az álmot, és a bölcsek Istennel vannak kapcsolatban, akkor joggal követelhetik tőlük, hogy magát az álmot is jelentsék meg neki. Tehát Nabukodonozor nagy zsarnok volt egyébként, és egy hatalmas keleti despota, de most el kell ismernünk a logikáját, és azt, hogy ő valóban arra tört, hogy utána akart járni annak, hogy létezik-e Isten, és hogy az ő papjai, bölcsei, írástudói Isten szolgálatában állnak-e, vagy sem. Itt olvashatjuk azt, hogy természetesen a bölcsek szabadkoztak, és azt mondták, hogy ők ezt nem tudják megtenni. Ha az álmot hallanák, akkor megjelentenék az értelmét, de hogy az álmot is kitalálják, ők erre nem képesek. Nabukodonozor ekkor mérges lett, és azt mondta, hogy csak időt akartok nyerni, de hogyha nem tudjátok megmondani magát az álmot, akkor elveszítelek benneteket, és egy rövid időt adott arra, hogy megjelentsék az álmot és az értelmét, és miután ez az idő letelt, elhatározta, hogy az összes bölcsét kivégezteti, mert mire valók azok a bölcsek, meg egy ilyen alapvető dolgot nem tudnak megmondani, hogy ha van Isten, és ő adta ezt az álmot, annak az álomnak a természetét és jelentését. És ekkor olvashatunk a második fejezetben arról, hogy ezek között a bölcsek között volt Dániel, és három héber társa, Sidrák, Misák és Abednégó, ugye az előző előadáson említettem őket, és ők is a fejvesztés előtt álltak, őket is ugye hivatta az udvarmesterek fejedelme Áriók, hogy kivégezze őket a bölcsekkel együtt. És ekkor olvassuk azt, hogy Dániel időt kért. Azt kérte az udvarmesterek fejedelmétől, hogy ne veszíts el a bölcseket, ő elmegy a királyhoz és haladékot kér tőle. És bement Dániel és kérte a királyt, hogy adjon neki időt, hogy megjelenthesse az értelmet a királynak. Olvassuk a második fejezet 16. versében, és tovább így folytatja Dániel könyve. A második fejezet 17. versétől. Ekkor Dániel hazament, és elmondta e dolgot Ananiásnak, Misáelnek és Azáriásnak, az ő társainak. Hogy kérjenek az egek istenétől irgalmasságot e titok véget, hogy el ne vesszenek Dániel és az ő társai a többi babiloni bölcsekkel együtt. Akkor Dánielnek megjelent a titok éjjeli látásban. Áldotta akkor Dániel az egek istenét. Szól Dániel és mondta, áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. Ő változtatja meg az időket és az időknek részeit. Dönt királyokat és tesz királyokat, ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja, mi van a sötétségben, és világosság lakozik vele. Néked adok hálát, atyáimnak Istene, és dicsérlek én téged, hogy bölcsességet és erőt adtál nékem, és mostan megjelentetted nékem, amit kértünk tőled, mert a király dolgát megjelentetted nékünk. Bement azért Dániel Áriókhoz, akit rendelt a király, hogy elveszítse a babiloni bölcseket, elment azért és mondta néki, a babiloni bölcseket ne veszítesd el. Vígy engem a király elé, és a megfejtést tudtára adom a királynak. Ez az álom közvetlen előzménye, illetve az álom megjelentésének és értelme megfejtésének az előzménye, és figyeljünk fel ebben a felidézett részletben két dologra. Ugye Dániel a társaival együtt imádságba kezd, és kéri Istent, hogy jelentse meg neki az álmot és annak értelmét is. És éjjeli látomásban Isten Dániel tudomására hozza Nabukodonozor álmát, és utána Dániel rögtön áldja az egek Istenét. Annyira világos, annyira pontos az isteni válasz, hogy mielőtt még Nabukodonozor helyben hagyná, hogy mi volt az ő álma és hogy helyese az értelme, Dániel már előre hálát mond azért, hogy Isten megjelentette ezt nekik, és az egész második fejezet során fogjuk tapasztalni, hogy Dániel mindig Istennek ad dicsőséget, és külön hangsúlyozza a király előtt, hogy az ember a profétikus álmokat nem tudja megfejteni. Egyedül Isten az, aki adja, és aki az értelmét is mellékeli hozzá. A második dolog, amire szeretném felhívni a figyelmüket, hogy amikor megvan az álom értelme, akkor Dánielnek nem az az első gondolat, hogy elmenjen a király elé, hanem ez is egy nagyon tanulságos példa, hogy az Ószövetség is mennyire hirdeti az ellenség szeretet eszméjét, szóval ez nem az Új Szövetségből származik pusztán, vagy a hegyi beszédből, hanem Dánielnek ez az első megnyilvánulása, hogy oda megy Áriókhoz, akit rendelt a király, hogy elveszítse a babiloni bölcseket, és azt mondta néki, a babiloni bölcseket ne veszítesd el. Tehát Dánielnek és társainak az ellenséges pogány, és hát vajákos, babonás emberekre is gondjuk van, és először számukra kérik a kegyelmet, és ezután megy a király elé. Nagyon szép magatartás ez, különben a második fejezet minden egyes részete valóban tanulmányozásra méltó. És ezután megy Dániel a király elé, és jelenti meg neki az álmot és annak az értelmét. Kedves hallgatók, mielőtt felidéznénk magát az álmot, és mielőtt megpróbáljuk értelmezni ennek az álomnak a jelentését, hadd vessek fel egy kérdést önöknek. A Bibliában, mint tudjuk, 10 ilyen hosszú távlatú vázlat profécia van. Épp ez az első, amit fogunk most tanulmányozni. Erről a kísérő füzetünkben adtam leírást, tehát mindenki ez alapján ki tudja választani azt a 10 bibliai helyet, ahol ezek a hosszú távlatú perspektívikus vagy vázlat proféciák találhatók. Ugye a Bibliában 10 ilyen vázlat profécia van, és ezeknek az a természetük, hogy a történelemnek egy adott pontjától egészen a végső időkig, Jézus Krisztus második eljöveteléig bevilágítják a történelmet, természetesen bizonyos szempontok szerint. Nem egy részletes, nem egy aprólékos történelmi leckét adnak, hanem a jó és a rossz közötti küzdelemnek egy hosszmetszetét tárják az ember szem elé, és mint említettem, ebből a Bibliában 10 ilyen hosszú távlatú profécia van. A kérdés, amit szeretnék fölvetni az, hogy miért kapta az első vázlat proféciát éppen egy pogány király? Miért nem Dániel kapta, vagy miért nem egy hívő ember kapta? Miért éppen Nabukodonozor tisztelte meg az Isten ezzel? A második fejezet választ ad erre a kérdésre, tudnélik, amikor Dániel oda megy Nabukodonozor elé, a második fejezet 29. verse szerint ezt mondja neki. Néked, ó király, gondolataid támadtak a te ágyadban afelől, hogy mik lesznek ezután, és aki megjelenti a titkokat, megjelentette néked azt, ami lesz. Érdekes, hogy Dániel nem csak az álmot tudja, nem csak az értelmét tudja, hanem az álom körülményeiről is tudomása van, tehát Isten őt arról is felvilágosította. Ebből tudjuk azt, hogy Nabukodonozort komolyan foglalkoztatta a jövő. Komolyan foglalkoztatta a történelem jövője. Mi lesz a világ sora? Hova, merre felé fog menni a világ? Kedves hallgatók, azért kapta Nabukodonozor, és éppen ő egy pogány király ezt az első álmot, ezt az első hosszú távlatú vázlat proféciát, mert általában a hatalom embereinek nem nagyon sajátosságuk az, hogy érdekelni őket, hogy mit hoz a jövő. Ugye a hatalom és a politikai vezérek állandóan azt forgatják csak az elméjükben, hogy hogyan tudják megőrizni a mai hatalmukat. A hatalom és a politika általában nem néz a jövőbe, vagy nem néz felelősen a távolabbi események felé, ugye ebből is következik az emberiség történelmében oly sok tragédia, hogy mindegyik hatalom tulajdonképpen önmagát akarja, az önmaga stabilitását szeretné megőrizni, és ezért vak. Az orra hegyénél nem lát tovább. Ezért hoz olyan törvényeket, olyan rendelkezéseket, amelyeket pár hónap vagy év után már megváltoztat, ezért olyan máról hónapra való ez a bizonyos politikai és a hatalmi viszonyok, hogy Ady Endre nagyon kifejezően mondta a hatalom embereiről, hogy amolyan perc emberkék. Meg is sértődtek az akkori Magyarország vezetői ezért, hogy perc emberkék. Igen, a hatalom emberei perc emberkék, de Damukodonozor nem ilyen volt. Őt mélyen érdekelte, hogy mit fog hozni a történelem. Mi lesz az ő birodalmával, mi lesz az ő egész hatalmas nagy országával, Babilóniával. Ő nagyon szerette volna azt, hogyha az ő országa örökké tartó ország lenne. Hogyha kitartana az idők végéig, hogyha állandó stabilitása lenne ennek az országnak. És Isten rögtön válaszolt a királynak a gondolataira. A Biblia szerint Isten nem személyválogató. Ő előtte nem az szerepel, hogy valaki hívő vagy nem hívő, még kevésbé az, hogy ki minek mondja magát. Ahol egy értelmes emberi gondolat megfogan és kifejlődik, Isten rögtön ott van, támogatja ezt és felel rá. És ezért kapta egy pogány király ezt a kijelentést, mert ő mélyen komolyan gondolkozott arról, hogy mi lesz a történelemnek a menete, a jövője. És Isten rögtön választ adott rá. A másik ok, amit fel tudunk hozni amellett, hogy miért éppen Nabukodonozor kapta, hogy meg fogjuk látni, hogy annyira szemléletes ez a profécia, hogy itt ezt tényleg mindenki megértheti. Ez tényleg nem egy hívő ember nyelvén van megfogalmazva, ez nem kíván lelki intelligenciát, ez annyira szemléletes, hogy az Istentől legtávolabbra élő ember, a legelvakultabb, az önzéségben legmegrekedtebb ember is megértheti. Isten ezzel hozta az emberiség tudomására, hogy azok a jövendőlések, amelyek szerepelnek a Bibliában, azok nagyon is érthetőek. Azok olyan evidenciák, mint a 2x2=4. Azok annyira szemléletesek, annyira biztos benyomást teremtenek az emberben, hogy könnyűszerrel lehet őket értelmezni és azonosítani. Ezért is kapta egy pogány király ezt a hatalmas vázaproféciát. Mielőtt rátérnék magára az álomra és az álom értelmére, itt egy kicsit szeretnék megállni, és azok számára, akik nem voltak itt az előző előadáson, szeretném röviden felidézni Nabukodonozor életsorsát, életpályáját, de természetesen nem én, hanem egy költemény segítségével, egy 14. századi angol költő, akit neveztek az angol költészet atyának, Chaucer segítségével, akinek a Canterbury mesék című művében van egy hosszabb rész Nabukodonozorról. Ez a Canterbury mesék olyan szerkezetű mű, mint az emberiség történelmében nagy-nagy irodalmi alkotások szerkezete, például az Ezeregy éjszaka, vagy Boccaccio Decameronja, amikor különböző rendű, rangú emberek történeteket mondanak el, ugye azért Canterbury mesék, mert Canterbury felé véve az utukat, különböző rendű, rangú, foglalkozású emberek mondanak el épületes eseteket, történeteket, és az egyik ilyen szereplő éppen Nabukodonozor életsorsát meséli el. Tehát mielőtt rátérnénk az álomra, mintegy foglaljuk össze ezt a hírneves és mélyen komolyan a jövőről felelősen gondolkodó ember életrajzát, Nabukodonozorét.
1: Chaucer, Canterbury mesék, a barát meséje, részlet, Tótfalusi István fordítása. Nabukodonozor. Dicső trónját Nabukodonozornak, királyi pálcáját és mind vele a kincset, mit számára összehordtak, emberi szó alig írhatja le. Jeruzsálemet kétszer vette be, s elhurcolá mind a templom edényét. Babilon volt felséges székhelye, mely hirdette hatalmát, s nyögte kényét. Megcsonkította Izrael királyi családjából a legszebb ifjakat, s rabként kellett nékik trónjához állni. Köztük egy Dániel nevű akadt, Bölcsebb ifjú nem volt az ég alatt, mert megfejti a király minden álmát, megszégyenítve kált tudósokat, kik az álmok értelmét nem találták. A királynak aranybálványt emeltek, 60 könyök volt hossza, széle 7, s ő parancsolta ifjúnak s öregnek, hogy ott imádón hajtsa meg fejét, ha rendelése ellen bárki vét, azt várja izzó kemence parázsa. Hanem inkább a zsarátnok hevét vállalta Dániel, s két ifjú társa. Gőgös volt a király, s önhit fölötte, vélte, hogy Isten ott a mennybe fenn sem taszíthatná jó sorsából őt le. De méltóságát veszté hirtelen, mint ki emberből állattá leszen, füvet legelt a réten, mint a marha, barmokkal kószált esőn és szelen, amíg csak az Úr büntetni akarta. Szőre helyén sasnak serkedt a tolla, körme helyében madárkarma nőtt, míg nem átkát az Úr levette róla, évek múltán. És ő könnyek között adott hálát, úgy járt az Úr előtt bűntelenül, hogy benne kedvet elne. És míg a világból el nem költözött, tudta nagy Isten hatalma és kegyelme.
0: Hát ez volt Nabukodonozor egy középkori beállításban, talán akik ismerik a bibliai történetet, felfigyelhettek rá, hogy voltak itt tárgyi tévedések is, ugye nem Dániel került a tízes kemencébe két társával. Kicsit elrajzolt kép ugye Nabukodonozorról is, de minden esetre csak emlékeztetőül idéztük fel az első 4 fejezet visszatekintéseként. Nézzük tehát most az álmot, és úgy, ahogy ezt a Biblia előadja Dániel megfejtésében. A második fejezetben a 31. verstől olvasom a részletet. Te láttad, ó király, és íme egy nagy kép, tudnék szobor, és ez a szobor, mely hatalmas volt és kiváló az ő fényessége, előtted állt, és az ábrázata rettenetes volt. Annak a szobornak feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai részből, lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak. Nézted, amíg egy kő leszakadt kéz érintése nélkül, és letörte azt a szobrot vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta azokat. Akkor egyé zúzódott a vas, cserép, réz, ezüst és arany, és lőnek, mint a nyári szérűn a polyva, és felkapta azokat a szél, és helyüket sem találták azoknak. Az a kő pedig, amely leütötte a szobrot nagy hegyélőn, és betöltötte az egész földet. Ez az álom, és értelmét is megmondjuk a királynak. Kedves hallgatók, ez az álom, mint említettem, rendkívül egyszerű. Minden ember megértheti, igen-igen szemléletes, de próbáljunk egészen módszeresen és egészen aprólékosan közelíteni hozzá. Még egyszer hadd utaljak vissza, mi volt Nabukodonozor alapkérdése? Mik lesznek a jövőben? Örökké tart-e az ő országa? Lesz-e örökké tartó birodalom itt a földön? És Isten alapvetően erre a kérdésre válaszolt, ez lesz a proféciának a súlypontja, de emellett még más dolgokat is kinyilatkoztatott. Tehát a proféciát két részre fogjuk most osztani. Az először fogunk beszélni a profécia súlypontjáról, utána pedig a proféciának a részleteiről. Mi a proféciának, mi ennek a proféciának a súlypontja? Ugye mit látott Nabukodonozor? Egy hatalmas szobrot, amelynek a feje aranyból volt, ugye a két karja és a vállai ezüstből, a hasa és az oldalai részből, a lába vasból, a lábfej pedig vas és cserép elegyéből. De nem ez a profécia súlypontja, hanem a proféciának az a súlypontja, hogy egyszerre csak erre az ormótlan nagy szoborkolosszusra emberi kéz érintése nélkül egy kis kő ráesett, És ez a hatalmas nagy szobor semmi ellenállást nem tudott tanúsítani, az a kiskő leütötte a lábairól, ugye hát agyaglábakon állt, könnyen le lehetett ütni, és akkor, amikor leütötte ez a kiskő a szobrot, akkor egyé zúzódott az arany, az ezüst, a réz, a vas, a cserép, sőt, felkerekedett egy, ugye, egy nyári szél is, mint a szérűn a polyvát, mind-mind az összes értékes fémet és értéktelenbet elsodorta. És az a kiskő nagy hegyélőn és betöltötte az egész földet. A profécia súlypontja tehát az, hogy Nabukodonozornak tudomására adta az Isten, hogy itt a földön nincs örökkévaló ország. Nincs örökkévaló birodalom. Egyik hatalom sem végleges. Egyik hatalom életideje sem végtelen. Hanem ez a titokzatos kiskő, ahogy leszakad, az egész földi történelmet maga alá temeti. Sőt, ebből semmit nem lehet felhasználni, ebből az egész földi történelmből. Mindent elsodor belőle a szél, és az a kiskő lesz nagy hegyé, és betölti az egész földet. Kedves hallgatók, tehát a döntő választ így adta meg Isten Nabukodonozornak. Ne reménykedj sem te a birodalmad örökké valóságában, de senki király, uralkodó hatalom, senki ne reménykedjék ebben, mert itt ezen a földön állandóság, egy biztos társadalmi állapot és egy végleges ország nincsen, és nem is jöhet létre. A döntő választ megadta tehát Isten Nabukodonozornak, aki arról álmodott, hogy lesz-e örökkévaló az ő birodalma, vagy sem, Isten a tudomására hozta, hogy nem. És a másik dolog, amire fel kell figyelnünk még itt a súlypontnál, hogy azt mondta Dániel Nabukodonozornak, hogy az a kiskő kéz érintése nélkül fog leszakadni. Ugye szeretnék ezzel a kis kifejezéssel majd foglalkozni, hogy mit is jelent ez, hogy kéz érintése nélkül, mert hallatlanul fontos mozzanat ez a proféciában. Miért fontos mozzanat? Mert a Biblia az első vázlat proféciájában, ami található benne, rögtön egy hallatlanul nagy tanítást hoz az ember tudomására. Főleg a mai ember tudomására. A mai ember rettenetesen fél a jövőtől, és fél a történelem végkimenetelétől. Ugye a 20. században az aggodalmak és a baljós jelek megszaporodtak a történelem jövőjét illetőleg. Ugye mitől is fél a mai ember? Talán ne én mondjam el, hanem mondja el korunknak egy nagy tudósa, egy nagy természettudósa, aki másfél évtizeddel ezelőtt a következő nyilatkozatot tette. Ugye ez a tudós pár hónappal ezelőtt meghalt, Szent Györgyi Albert, Magyarországon járva Eke Károlynak adta ezt az interjút, amely a szerzőnek a Tudomány hullámhosszán című könyvében jelent meg. Mitől fél a mai ember? Hallgassuk meg, hogyan mondja ezt el Szent Györgyi Albert.
1: Szent Györgyi Albert. Természetemnél fogva optimista vagyok. Egy töretlen optimista. De hogyha körülnézek, a tények a legsötétebb pesszimizmushoz vezetnek. Ma körülbelül 2000 olyan bomba van elásva a földben, készen arra, hogy bármikor kilőjék, melyek mindegyike ki tudja törölni az emberiséget, vagy legalábbis meg tudja indítani a kitörlés folyamatát. Mindegyik bombához van egy gomb, amit csak meg kell nyomni, és már is vége az emberiségnek. És mindegyik ilyen gombhoz van egy, vagy két, vagy három, vagy négy új, aminek ezt meg kell nyomni. És én nem tudom, hogy kié ez a négy új. Ha most statisztikailag számítom, akkor azt mondhatom, hogy csak idő kérdése, hogy mikor kerül össze az a gomb és az az új. A természettudománynak az a tapasztalata, hogy ami megtörténhet, annak meg is kell történnie.
0: Kedves hallgatók! Tehát ettől fél a mai ember, hogy az ember ki fogja oltani az életet a földön. Hogy az ember vet véget a történelemnek. Mondhatnám azt is, ugye folytatva ezt a nagyon szemléletes logikát, hogy emberi kéz fog véget vetni a történelemnek. Hallatlan súllyal nehezedik ez emberek lelkére, ez az aggodalom, ez a félelem, ez a szorongó érzés, hogy az ember annyira felhalmozta a pusztító anyagokat, és annyira tönkreteszi az életet a Földön, hogy vagy természetes folyamattal, vagy pedig egy katasztrófával, de a Földnek a napjai meg vannak számolva, és vége lesz a földi történelemnek. Kedves hallgatók, Isten a Biblia szerint fontosnak tartott, hogy az első nagy vázlat proféciában kijelentse, hogy ez nem így lesz. Az a kiskő kéz érintése, emberi kéz érintése nélkül esik rá erre az állóképre, erre a szoborra, és dönti le az agyag lábairól. A Biblia azt mondja, hogy nem kell ettől félni, nem ember fog véget vetni a földi történelemnek. Nem minthogyha az ember, az emberiség nem sodródnék a földi történelem végére és a szakadék széléhez. De azt a bizonyos ominózus nyomást, azt a bizonyos gomnyomást nem ember fogja elvégezni, hanem emberi kéz érintése nélkül fog a világ történelme befejeződni. De hogyan? De hogyan? Ugye itt van a súlypontban az, hogy tehát ledönti a szobrot, emberi kéz érintése nélkül dönti le, de vajon mi ez a kis kő? Mi ez a kis kő, ami olyan titokzatos módon rászakad erre a szoborra? Ezt a kis követ maga Jézus Krisztus azonosította, és szeretném fel is olvasni Jézusnak azt a tanítását, amelyet kevéssel halála előtt mondott a jeruzsálemi templom udvarában, amikor szó szerint visszautalt erre a proféciára, Máté evangélium a 21. fejezete szerint. Jézus először elmondta a gonosz szőlőmunkások példázatát, amelynek a vége szintén az, hogy ugye az örököst megölték, de majd az örökös eljön, és átveszi a szőlő uralmát és annak a vezetését. És ezután Jézus elmondott még egy nagyon rövid példázatot, amelyben visszaidézte Dániel könyve 2. fejezetét. Figyeljük meg, hogy Jézus úgy kezdte ezt a rövid példázatát, Máté evangélium a 21. fejezet 42. versében, hogy feltette a hallgatóknak a kérdést. Mondta nékik Jézus, sohasem olvastátok-e az írásokban? Jézus tehát ennyire nagy nyomatékkal utalt vissza Dániel könyve 2. fejezetére, hogy természetesnek vette ennek a bibliai részletnek az ismeretét. Sohasem olvastátok-e az írásokban? Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. És a 44. vers, és aki e kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt. Jézus itt az Ószövetségben meglévő két nagy profécia típust foglalt egybe, aminek az első részével nem tudok most foglalkozni, tudnék, hogy mit értett azon, hogy aki e kőre esik, szétzúzatik. Ugye a Bibliában a kő mindig Jézus Krisztus szimbóluma. Végestelen végig, bármely bibliai iratot vegyünk elő, a kiskő, kő, kőszikla mindig a messiásnak, Krisztusnak a szimbóluma. Az, hogy valaki a kőre esik és szétzúzódik, ugye rendkívül rövid, tömör jellemzése annak, hogy aki megismeri Jézus Krisztust. És az önző természete szétzúzódik ebben a megismerésben. És új életet nyer, az ráépül erre a kőre. Az Krisztus követőjeként az igazi közösségnek, az igazi egyháznak a tagja lesz, aki a kőre esik, szétzúzatik. De Jézus egy másik lehetőségre is felhívta a figyelmet, hogy akinek az élete nem változik meg. Aki az önző természete uralma alatt él és fejezi be az életét, arra egyszer úgy esik rá ez a kő, hogy szétmorzsolja azt, hát itt van ez a kis kő, amely leesik. Jézus azt mondta, hogy a második eljövetele mindazok számára, akik nem változtak, meg ítélet lesz. Örök életre való ítélet azoknak, akik az életben szétzúzódtak, de kárhozatra való ítélet azoknak, akik az életben nem változtak meg, és akikre ráesve ez a kő szétmorzsolja őket. Számunkra most annyi fontos ebből a jézusi visszautalásból, hogy ez a kis kő Jézus Krisztust jelöli. És amikor Dániel prófétának Isten, illetve Nabukodonozornak Isten kinyilvánította a véget, akkor arra utalt, hogy a földi történelmet nem emberkész fogja befejezni, nem ember oltja ki az életet a földön, noha az emberiség nagyon közel fog ehhez sodródni, hanem Jézus Krisztus második eljövetele tesz pontot a földi történelem végére. És amikor eljön Jézus Krisztus, és ez volt az újabb nagy tanítás Nabukodonozornak, amikor eljön az Isten, a messiás, a megváltó, akkor sem Nabukodonozor birodalmából, sem más földi birodalmakból semmit nem tud felhasználni az ő országa számára. Jézusról azt mondja, hogy az a kiskő nagy heggyé lesz, és betöltötte az egész földet, és közben az arany, ezüst, réz, vas, agyag ugye a szél hatására szétszóródott. Jézus Krisztus örök élete, az örök birodalom, az örökké tartó ország, az Isten ország számára Jézus Krisztus semmit nem tud felhasználni a földi történelmből. A földi történelem nagyságából. Ne felejtsük el, hogy a szoborképről azt olvastuk, hogy fényes volt az arca, de ugyanakkor rettenetes is. Szóval vannak fényes korszakai az emberiségnek, a történelemnek, de az összképe a földi történelemnek az drámai, az rettenetes. Tele van önzéssel, tele van gonoszsággal, háborúkkal, gyilkosságokkal. Ezekből semmit nem tud Jézus Krisztus felhasználni. Az Isten országa egészen más alapokon fog nyugodni. Ez volt tehát a proféciának, mint említettem, a súlypontja. Még egyszer hadd foglaljam össze. Örökké tartó birodalom soha nem lesz itt a földön. A te országod is elmúlik, Nabukodonozor, de minden ország, ami utánad jön, ugye lejár, véget ér. Nem ember fogja befejezni a történelmet, nem lesz katasztrófa úgy a történelem végén, hogy az ember szüntetné be az életet a földön, kéz érintése nélkül fog bekövetkezni a világ vége. Az a kiskő jön el, Jézus Krisztus második eljövetele fejezi be a történelmet, és azután alapítja meg az Isten országát, nem itt a földi történelem keretében tehát, hanem a föld és a rossz történelmének a lezárulása után, lesz Jézus Krisztus birodalma, az Isten országa, ahova azok az emberek jutnak, akik a földi történelemben Jézus Krisztus alapelveit, a szeretet törvényét, tökéletes parancsolatát elfogadták, és ezek szerint is éltek. Kedves hallgatók, ez önmagában hatalmas válasz volt. Meg fogjuk látni, hogy mindegyik vázlat profécia idáig a pontig fut ki, mint említettem, 4 vázlat profécia van Dániel könyvében, most 3-at fogunk áttekinteni a következő alkalmakkor. 2 profécia van az Új Szövetségben, az evangéliumokban és Pál második tesszalonikai levelében, és újabb 4 van Jelenések könyvében. Mindegyiknek az lesz a sajátossága, hogy a második eljövetelig terjed, tehát ott a számegyenesünk végére tehetnénk egy nagy kérdőjelet, mint amelynek az időpontját nem tudjuk, Jézus második eljövetelét, de kivétel nélkül mind a 10 vázlat profécia a második eljövetelig terjed. De most térjünk rá a proféciának a másik részére. A proféciának a másik része, ami szintén hallatlanul fontos, noha nem ez a súlypont, hogy mi fog bekövetkezni a történelem bezárulásáig, Jézus Krisztus második eljöveteléig. Milyen nagy birodalmak fogják egymást váltani? Ugye azt mondja a jövendőlés, hogy először egy aranyfej, ugye van ennek a szoborkolosszusnak a tetején, ezt maga Dániel azonosítja is Nabukodonozornak, amikor rátér az álomnak az értelmezésére, és a második fejezet 38. versének a végén ezt mondja, te vagy az aranyfej. Tehát nem az egész új babiloni birodalom, úgy jeleztük is itt a táblán, hogy nem az egész, hiszen ez fennáll az új babiloni birodalom időszámításunk előtt 606-tól 538-ig, amikor a médek és a perzsák meghódítják, hanem Nabukodonozor uralkodását mondja a profécia aranyfejnek. Ugye Nabukodonozor után következik Evil, Merodák, Nabonidus, Belsacár, ez már az új babiloni birodalom hatalmának az alkonya. Tehát minden esetre ennek a pogány uralkodónak Isten fémekkel, nemes fémekkel érzékelteti a történelem addigi menetét Jézus második eljöveteléig, és a legértékesebb nemes fém az arany. Itt maga Isten mondja azt el, hogy az új babiloni birodalom létrehozója Nabukodonozor egy olyan hatalmas államszervezetet teremtett meg, ami megérdemli ezt a színt, ezt a nevet, hogy arany, ezt a minősítést, különben aranyban rendkívül gazdag volt Babilónia, és amit csak lehetett, aranyból készítettek, tehát rá is illett erre a birodalomra. A második birodalom, ugye, mert a szobornak a 2 karja ezüstből volt, az már egy értéktelenebb fém, ugye az arany után az ezüst, ez jelképezte az új babiloni birodalmat felváltó Médó-Perzsa birodalmat. Ugye ezt a birodalmat is azonosítani fogja a 3. vázlat profécia Dániel könyve 8. fejezet 20. versében, amikor kimondja azt, hogy ez Médó-Perzsia. Tehát a Bibliában jelképes a bemutatás, de a jelképeket valahol azonosítani kell, és azonosítja is a Biblia. Ez is rendkívül szemléletes ábrázolás volt, hiszen a médeknek meg ez volt a perzsákkal együtt a jellegzetes fémük, az ezüst, és mint látjuk a történelemben, a Babilóniát felváltó Médó-Perzsa birodalom több mint 200 évig állt fenn, egészen addig, míg Nagy Sándor ezt meg nem szüntette, és ugye a híres csatájában időszámításunk előtt 331-ben le nem győzte a perzsákat, és ezután jött Nagy Sándornak a birodalma, Görögország, amelyet szintén igen jellegzetesen ábrázolt rézzel vagy bronzzal, ugye ez a has és az oldalak, mert ez volt a Nagy Sándori, ugye falanx hadrendnek és a harci fegyverzetnek a jellegzetes anyaga, ugye a bronz, és ez nagyon rövid ideig tartott, alig több mint egy évtizedig tartott, de figyeljük meg, hogy Dániel, amikor megfejti Nabukodonozornak ezt a proféciát, természetesen ő nem mondja ezeket a birodalmakat még, hiszen említettem, hogy a harmadik vázat profécia azonosítja, akkor a második fejezet 39. versében azt mondja a harmadikról, hogy a harmadik birodalom részből való, amely az egész földön uralkodik. Nagyon érdekes ez a kis kitétel. A proféciákban minden egyes szónak nagy súlya van. Mert az, hogy az egész földön uralkodik, ez nagyon szemléletesen kifejezte, hogy Nagy Sándor valóban hatalmassá növesztette a birodalmát. Nagyobb volt, mint az újbabiloniai, nagyobb volt, mint a perzsa birodalom. Körülbelül akkora volt az átmérője ennek a birodalomnak, hogy valami képünk legyen, mint a mai Európában a Lisszabontól Leningrádig tartó távolság. Valóban az egész földön uralkodott, mert ugye több mint egy európányi területre terjesztette ki a hatalmát, ugye Makedóniától egészen Indiáig. Ugye közmondásos a Nagy Sándori hatalom és a dicsőség, meg hát a jelző is, hogy nagy. Ezért nevezték nagynak Sándort. És azután azt mondja, hogy a negyedik birodalom az a lábszárak vasa, és a lábfejek vas és cserép vegyüléke. Meg fogjuk látni, hogy az összes proféciában, mind a 10-ben, de hogy csak ennél maradjak, ebben a 3 vázlat proféciában is a legkülönösebb a harmadik birodalom, illetve a negyedik birodalom. Tehát az első Új-Babilónia, a második Médó-Perzsia, a harmadik a Nagy Sándori Görögország, és a Nagy Sándori Görögországot az időszámításunk előtti 4. századtól, de főleg a 2. századtól felváltotta Rómának az uralma. Ugye a római vasat jelképezte, ugye a római hadrendben meg a vas volt a legfontosabb elem, de hát az egész római joggyakorlat, államszervezés, az oszd meg és uralkodj elvének az érvényesítés, az tényleg egy vasuralom volt, átvitt értelemben is. De azért különös ez a negyedik birodalom, mert mint említettem, ez Jézus második eljöveteléig terjeszti ki a hatalmát. És a következő előadáson éppen ezzel fogunk foglalkozni, hogy milyen értelemben használja ezt a Biblia, hiszen időszámításunk szerint 476-ban ez a birodalom megbukott. De hogy megbukott-e valójában, most csak egy kis sugarat vessünk a jövőre, és arról, hogy miről fogunk majd beszélni. Egy rövid részletet hallgassunk meg egy olyan műből, amelyet szintén sokszor idéztem, Wolf Schneider német szerzőnek a Városok úrtól utópiáig című művéből, amelyben terjedelmes fejezetet szentel Rómának. Ebben a fejezetben a következő rövid részletet olvashatjuk.
1: Schneider. 476-ban Odoáker, a germán király, letette a trónról az utolsó nyugat-római császárt, és ezzel Róma városállam hivatalosan is megszűnt. Az utcákat fűlepte be, a fórumon tehenek legelésztek. Azok, akik még a városban maradtak, időnként alig többen 1000-nél, úgy szoktak hozzá a beomló paloták dörejéhez, mint az alpesek lakói a lavinákéhoz. Az antik világ épületei a középkor századaiban a kőfejtő szerepét töltötték be, és a híddomb közötti völgyeket törmelék töltötte fel. De Róma nem tűnt el a földszínéről. A keresztény világ központjává fejlődött, és a pápák lettek a világbirodalmi hagyományok folytatói. Az 5. századtól kezdve Pontifex Maximus a címük, tehát ugyanaz, mint a római császároké, akik az államvallás főpapjai is voltak. Thank you.
0: Kedves hallgatók, mint említettem, ezzel a negyedik birodalommal nagyon részletesen fogunk foglalkozni, hiszen kell is, az egész profétikus menetben ez a legkülönösebb. Ugye azért a legkülönösebb, mert a vas után, a vas lábszárak után jön a lábfej, amelyben tovább megy a vas. Ugye ez nagyon érdekes a proféciában, hogy a lábfejekben, a 10 lábujban is ott van a vas, de a vassal ugye agyag, cserép akar elegyedni. Ugye ez lehetetlen, ugye nagyon szemléletes kifejezése annak, hogy akkor, amikor az ókori Róma megbukik, amikor a nyugat-római birodalom eltűnik a föld színéről, az egész európai történelem tulajdonképpen egy szempontból belátható. Hogy az egész európai történelem az új Rómának a létrehozásán fáradozik. Ugye eltemetődött a régi Róma, amelynek, mint látjuk itt a diagramunkon, a leghosszabb volt az életideje. Ugye pár évtized Új-Babilónia, 2 évszázad Médó-Perzsia, alig több mint 10 év a Nagy Sándori Görögország, ezzel szemben Rómának több mint fél évezred az életideje, ugye az ókori, a köztársasági és császári Rómának, de az egész európai történelem azóta is azon fáradozik, hogy a régi impérium eszméjét fölelevenítse, és ez a kora középkorban a karolingokkal, tehát a frankok szövetségével akart megvalósulni. Később a középkorban a német-római birodalommal, még a nevükben is megtartották ezt, és hogy aztán később még milyen hatalmak segítségével azt látni fogjuk a következőkben. De ez alkalommal én arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ebben a proféciában, amelyet tehát Nabukodonozor időszámításunk előtt 603-ban kapott, mennyire pontosak a kijelentések, és itt hívnám segítségül a Dániel könyve 7. fejezetét és 8.-9. fejezetét az első három birodalommal kapcsolatosan. Tudnék, ami a második fejezetben a nabukodonozori álomban az arany, az a későbbi látomásban, amelyet Dániel kap a könyve 7. fejezete szerint, az oroszlán. Isten egy pogány királynak úgy mutatta be a földi történelmet, mint ami valahogy elvakító és csodálatos arany, ezüst, bronz, réz, vas. Dánielnek már úgy mutatta be a földi hatalmakat, mint a vadállatokat. Ugye egy pogány király úgy tudta értékelni ezt az álmot, és több az ő tudatába nem fért bele, bőven elég volt, hogy ennyit elfogadott, mint olvashatjuk a leírásból, hogy elfogadta az álmot és annak az értelmét, de egy hívő embernek, Dánielnek Isten elmondta, hogy tulajdonképp az egymás után jövő birodalmak egyre kegyetlenebbek, egyre vérszomjasabbak, egyre inkább az embert megcsúfoló hatalmak lesznek. Mással nem lehet őket jelképezni, mint vadállatokkal, kegyetlen, vérengző vadállatokkal. Az első állat az oroszlán. Az oroszlán Babilóniának jellegzetes állata, ma is Irak és Iránnak egy jellegzetes állata, és tulajdonképpen a jelképe is ennek a területnek, ez a sivatagi oroszlán. De hogyha eltetszenek olvasni Dániel könyve 7. fejezetét, ott megláthatják azt, hogy ez az oroszlán, erről az oroszlánról ez a következő vázlatprofécia most már egyre részletesebb dolgokat mond. Tulajdonképpen ez a három vázlatprofécia egymásra épül, de részletezi az elsőben nyert képet. Tudnék, azt látja Dániel, hogy ennek az oroszlánnak sas szárnyai vannak, de ezek a szárnyak kitépetnek, és adaték ennek az oroszlánnak emberi szív. Mit jelképez ez a látomás? Hogy amint meghal Nabukodonozor, és az utódai veszik át az uralmat, ugye a sas szárny az erő kitépetik, Nabukodonozorral oda van Babilóniának a nagysága, és egyre kisebb, kisszerűbb uralkodók ülnek a trónon, míg végül ugye látjuk majd, hogy Belsacár tulajdonképpen egy tivornya kellős közepén játssz el az országot, és veszik be a Médó-Perzsa csapatok Babilont. Tehát nagyon, nagyon szemléletesen erősíti meg az első álmot a Dánielnek a látomása, amelyet 50 évvel a Nabukodonozori álom után kapott, amikor Babilóniát oroszlánnak mutatja be. És Dánielnek a harmadik látomása, amely a 8.-9. fejezetben található, amelyet 2 évvel később kapott, már nem beszél Babilóniáról. Miért? Olvassuk le csak a történelmi évszámokról. 550-549, nagyon közel van már 538-hoz, amikor végképp semmivé fosszik az új babiloni birodalom. A negyedik látomásban nincs szó már róla, mert az élet ideje letelőben van. Nagyon szemléletes ez is, hogy ez a vázlat profécia a médekkel és a perzsákkal kezdi majd az áttekintést. De figyeljük meg, hogy mit mond ezután Dániel látomása a második birodalomról. Ugye sokáig a történelem tudományban ez egy nagy rejtély volt, és megint csak a Bibliát vették elő és vádolták, hogy mi ez, hogy Médó-Perzsia. Ma is úgy gondolom, vagy úgy emlékszem, hogy a gyerekeknek az iskolákban inkább csak Perzsiát tanítják. Pedig ez a látomás nagyon érzékenyen ráutal arra, hogy ezen a térségen, ahol volt Babilon, kelet felől megjelenik egy birodalom, egy hatalom, amely a kezdet-kezdetén két erő egyesüléséből állt. Mert Babilon ellen nem csak a perzsák jöttek, hanem innen az iráni fennsíkról a médek és a perzsák szövetséges csapatai. Ebben a szövetségben, sőt, ugye ebben a szövetségben először a médek játszották a vezető szerepet, és csak később kerekedtek felül a perzsák, akiknek a birodalma valóban közmondásos lett. A dánieli látomásban ezt az ezüst korszakot, ezt a Médó-Perzsa birodalmat egy medve jelképezi. Ugye a medve máig is ennek a fennsíkos területnek, ugye nem ez a kis medve, hanem az a több mázsás tagba szakadt medve, akivel jaj, hogyha találkozik valaki, ugye, mert törés, zúz és az embert megsemmisíti a jellegzetes állata. És nem akárhogyan látta ezt a medvét Dániel, hanem figyeljék meg itt is, hogy a profécia mennyire hallatlanul pontos. Dániel úgy látta, hogy ez a medve, ahogy a medvék szoktak ugye hempergőzni, az egyik oldaláról a másikra kél. Az egyik oldaláról a másikra fordul. Ez a kis mozzanat jelzi azt, hogy ebben a szövetségben, ugye ebben a két karból álló szövetségben először a médek játsszák a szerepet, a főszerepet, de utána a másik oldalára fordul a medve, és a perzsák kerekednek felül, és valóban a nagy perzsa birodalom alapítja meg a hatalmát. De nem csak ezt látta Dániel. Figyeljük meg, hogy hogy részletezi a Nabukodonozornak olyan szűkszavúan adott proféciát, most már ez a második. Azt látta Dániel, hogy a medve szájában három borda van. Ugye nagyon jól el lehet képzelni, hogy fél oldalra fordul, és három nagy oldal bordát tart a szájában. Ez viszont nagyon szemléletes kifejezése volt annak, hogy amikor a médek és a perzsák előjönnek innen keletről, és meghódítják Babilóniát, tulajdonképpen három nagy területre fenik a fogukat. Ugye ez történelmi tény, hogy először Babilóniára és Lídiára, ugye Lídia volt az ókor kincses kamrája itt a mai Törökország belsejében, azután Szkítiára itt északon, és azután pedig délen Egyiptomra. Majd az előadás végén le fogom vetíteni a perzsa birodalmat, hogy valóban a perzsa birodalom keletről nyugatra e három nagy tájegység felé terjesztette ki a hatalmát, tökéletesen és csodálatosan szimbolizálja a három borda, ami ott van a medvének a szájában. De még valami történik itt. Miközben a medve jól lakottan eszi ezt a három bordát, egy felszólítás hangzik el, hogy egyél sok húst. Mit fejez ki ez az érdekes mozzanat? Hogy telhetetlen ez a birodalom. Ott van a három nagy oldalborda a szájában, de ugye ezt már tanítják az iskolában szerencsére, Perzsiának mire fájt a foga, mi volt az a nagy hús, ugye Görögország, ugye már Dáriusztól kezdve egészen Szerxészig, ugye a perzsa uralkodók nagyhatalmi törekvéseit azt fejezte ki, hogy be kell belezni Görögországot, ugye az ókori világnak a leghíresebb, legnagyobb kultúrállamát. És figyeljék meg, hogy Perzsia ezen veszett el. Milyen érdekes a történelem, hogy nem csak Perzsia veszett el ezen, hanem a perzsa támadások tulajdonképpen felélesztették a szétszór görög városállamoknak az ellanyhulását, és az addig ellenséges görög városállamokat szövetségbe tömörítette ugye a perzsák támadása, és ebből a szövetségből vált aztán ki, és lett egy világhatalmi tényező a Nagy Sándori Birodalom. Tehát itt is figyeljünk fel arra majd, hogy elolvassuk, hogy ezt az egyszerű álomban ezt a két kart, ugye az ezüst karokat mennyire részletezi a medve, amely az egyik oldalára dől, amely három bordát tart a szájában, és amely azt mondja, hogy én akarok enni sok húst, amely Görögországra feni a fogát. És a harmadik látomásban, amelyet Dániel a 8. fejezet szerint kap, egy kos jelképezi ugye ugyanezt a hatalmat, Médó-Perzsiát, úgyhogy itt sem felejti el elmondani a profécia, hogy a kosból két szarv nő ki, de az utóbb növő szarva nagyobb, micsoda érdekes megerősítés, ugye, tehát a perzsák lesznek a nagyobbak, nem a médek, és annyira szétterjeszkedik ez a kos, hogy öklelődzik a föld három része felé, északra, nyugatra és délnyugati, déli irányban. Ez ugye megerősíti a három oldalbordát, tehát Szkítiát, Líbiát és Egyiptomot, Etiópiát, és aztán a látomásban, ami ehhez hozzátársul, hogy ennek a kosnak, amely mérhetetlenül nagy hatalmat akar szerezni magának, nekiront egy kecskebak, és ezt ledönti a lábáról, és összetapossa. Hát igen, ezzel egészíti ki a harmadik látomás a másodikat is, hogy a nagy perzsa birodalomnak hirtelen ugye vetett véget Nagy Sándor, aki a Gaugemálai csatában egyszer letörölte a föld színéről időszámításunk előtt 331-ben a perzsákat, és bekebelezte ezt a részt, és vonult India felé a dicsősége teljes tudatában. Ezek után hadd térjek rá a harmadik birodalomra. A harmadik birodalmat itt réz vagy bronz jelképezi az első látomásban, a második látomásban párduc. Rendkívül szemléletes dolog. Nézzék meg a történelmi évszámokat, alig több mint egy évtized alatt Nagy Sándor akkora birodalmat épített, mint soha senki se a földön. Ilyen gyorsan egy fiatalember, ugye aki 30 éves korában már meg is halt, egy fiatalember ilyen gyorsan ekkora hatalmat építeni, hát ezért volt legendás Nagy Sándor az egész középkoron keresztül, még a költészetben is külön műveket írtak róla, és innen van az Alexandrinus elnevezés, ugye az Alexandros latinosított formájáról, tehát ez egy legendás, egy közmondásos név volt Nagy Sándor, mert az emberiség történelmének valóban olyan nagyjai közé tartozik, sajnos visszataszító nagyjai közé tartozik, mint Napóleon és a többiek, aki pár év leforgása alatt valóban, mint a párduc, azt mondja róla a látomás, nem is illeti a földet. Nem is érinti a földet, úgy fog rohanni. Ekkora birodalmat fog létrehozni. A harmadik látomásban ez egy kecskebak, amely nekiront a kosnak, ennek az erős kétszarú kosnak, és egyszerűen azt mondja róla a látomás, hogy letöri a nagy szarvat, megsemmisíti, de ebből a kecskebakból is az a hatalmas szarv, amellyel győzedelmeskedett, az megsemmisül, és ahogy Nagy Sándor meghal, ugye miután Istenné kiáltatta ki magát, és tulajdonképp valószínűleg a malária láznak köszönhetően, meg hát a mérhetetlen nagy ivászatainak köszönhetően meghal keleten, abban a pillanatban a Nagy Sándori birodalom is szétoszol, és létrejön itt keleten, ugye a négy utódállam, ahogy mondja a Biblia, a nagy szarv után, amely kitörik, létrejön négy szarv, amely terjeszkedik a szérózsa minden irányába. Ugye létrejönnek a Nagy Sándori utódállamok, amelyekből majd kinő Róma, és átveszi Nagy Sándortól a szerepet. Kedves hallgatók, ennyit szerettem volna röviden elmondani, egészen röviden arról, hogy a Bibliában mennyire bámulatos pontossággal jelentette ki Isten a jövendő hatalmaknak az idejét, a természetét, ezeknek a hatalmaknak a kiterjedését. Ugye először tehát egy pogány királynak, Nabukodonozornak, utána viszont Dánielnek, az Isten profétájának és szolgájának, és ha valaki utána akar nézni, ez egy valóságos gyönyörűség a történelmet belátni, ilyen egyszerű jelképek segítségével, hogy miből, miért, hogyan, mi következett. Ugye a Bibliában néhány jelkép erre elegendő, hogy érzékeltesse. De mint említettem, ennek az egész látomásnak a legizgatóbb része a negyedik. A negyedik. Mivel a mai alkalommal ezzel már nem tudok foglalkozni, hiszen meg kell néznünk majd a vetítésben, hogy ezek a birodalmak hol is terültek egészen pontosan szét, a következő alkalomra szeretném kérni a kedves hallgatókat, hogy olvassanak ennek után a bizonyos szempontok szerint. Mit is jelképez ez a negyedik hatalom? Ugye Nabukodonozor álmában a vaslábak és a lábfejek. Az első dolog, amit tekintetbe kell vennünk, hogy ennek a hatalomnak két része van. Vannak ugye maguk a lábszárak, és utána a 10 lábúj. Nabukodonozornak Isten bemutatta, hogy eljön majd egy világhatalom, amely erős lesz, mint a vas, de ez is véget ér, és a területén levő utód államok egészen a vég ideig azon fáradoznak majd, hogy valamit ennek a vasnak az erejéből tovább mentsenek, és egy a Rómához hasonló birodalmat hozzanak létre. De ez lehetetlen lesz. A nyugat-római birodalom bukása után Európában egységes, nagy, uralkodó államot

Dániel kapja ezt a látomást, a 7. fejezet szerint. Elvonul Dániel előtt három vadállat. Hadd kérdezzem meg önöktől, hogy elég veszedelmes vadállatok ezek? Oroszlán, medve, párduc. És amikor jön a negyedik állat, akkor, hogy ez mennyire nagyobb még ezeknél is. A Biblia azt mondja, hogy erre nem lehet nevet találni. Erre csak azt lehet mondani, hogy fenevad. Fenevad. Tehát ez egy olyan állat, amelyről később fogja kimondani majd a Biblia Jelenések könyve 13. fejezetében, hogy egyesíti az oroszlán, a medve és a párduc erejét. Egy olyan hatalom lesz, amely az összes addigi elnyomó hatalom eszköztárát felhasználja, ezeket egyesíti, és a föld fölötti általános egyetemes hatalomra tör. Ezt egy fenevad szimbolizálja, de a fenevadnak van egy második része is, tudnék, a fenevad fejéből 10 szarv jön ki. Nem tudom, hogy megint tetszenek-e látni, hogy ezek a proféciák hogyan erősítik meg egymást. Ami az első proféciában a lábszárak és a lábfejek, két rész, a második proféciában a fenevad, első rész, és a 10 szarv, ami kijön a fejéből, második rész. Itt is aláhúzza a Biblia, hogy két részből áll, két történelmi szakasza van. A 7. fejezet nagyon sok mindent elmond erről a fenevadról és a 10 szarvról, csak hogy itt még egy nagyon érdekes dolog is lejátszódik, hogy a 10 szarv közül egyszerre kezd fölfelé növekedni egy kis szarv, és olyan erős ez a kis szarv, kicsiből indul ki, de olyan ereje van már akkor, amikor növekszik fölfelé, hogy három másik szarvat fog kiszakasztani a helyéből. És három királyt fog megalázni, leverni onnan a fenevad fejéről, és az a kis szarv bámulatos erősséggel és gyorsasággal lesz hatalmas majd. És a harmadik vázlat proféciában, amelyet tehát mondom a 8. fejezetben olvashatunk, az egész negyedik birodalmat most már ez a kis szarv fogja össze. Tehát azt mondja itt a Biblia, hogy ahogy kifejlődött a kicsiből nagyjá az ókori Róma helyén egy újabb hatalom fog úgy kifejlődni, hogy kicsiből nagyjá növekszik, és ezért már egy átfogó jelképet alkalmaz rá, hogy kis szarv. És hogyha eltetszenek olvasni a 7. és 8. fejezetet, akkor körülbelül 15-20 dolgot a Biblia elmond erről a negyedik birodalomról. Itt én 2-3-at tudtam mindegyiknél idézni. Az utolsóról 15-20 jellegzetességet elmond. Hogy a kicsiből nagyjá lesz, hogy ez gyorsan fog bekövetkezni, hogy az egek istenéig fog felnövekedni, tehát nem egyszerűen csak egy politikai hatalom lesz, hanem valláspolitikai hatalom lesz, hogy az Isten törvényét véli, hogy megváltoztatja, tehát egyenesen az Isten törvénye ellen fog törni, de úgy fog az Isten törvénye ellen törni, hogy tulajdonképpen az Isten helyébe teszi magát, tehát az a bizonyos antikrisztusi hatalom, amelyről Pál a Tesszalonikai második levélben és János apostol beszél a leveiben, itt jelenik meg Dániel könyve 7. és 8. fejezetében, és aztán beszélnek ezek a fejezetek még arról, hogy megszünteti az áldozatot, vagy más áldozatot tesz be az addigiak helyébe. Ezeket végig fogjuk venni pontról pontra, mert hiszen ha valamiről elmondanak 15-20 jellegzetességet, akkor áll az, amit az előadás elején említettem, hogy ezek a proféciák egyszerűek, világosak, nyomon követhetőek. Ezekben semmi homály nem szabad, hogy támadjon. Ahogy beláthattuk azt, hogy ez új Babilónia. Arany, oroszlán, és aztán nincs. Ahogy beláttuk ezt, hogy ez Médó-Perzsia, két kar ezüstből, aztán a medve, amely a két oldalára fordul, és aztán a kos, amelynek két szarva van, és a második lesz nagyobb az előzőnél, és ez Médó-Perzsia. Ahogy a Biblia azt mondja, hogy ez a harmadik, ez bronz, párduc gyorsaság, és ez a kecskebak, amely összetapossa majd Médó-Perzsiát. És ahogy a Biblia azt mondja, hogy ezeket lehet azonosítani, tehát Dániel könyvének a második fejezete azonosítja maga Dániel, ugye nagyon fontos, hogy az azonosítást meglássuk a második fejezet 38. versében, hogy te vagy az aranyfej, tehát ez Babilónia. Ahogy eltetszenek otthon olvasni majd, Dániel könyve

8. fejezete, 20. verse azt mondja, hogy ez Médó-Perzsia, és ahogy a következő verse, a 8. fejezet, 21. verse azt mondja, hogy ez Jáván, ugye a Bibliában Jáván a Görögország ókori neve, hiszen ekkor még, amikor Dániel élt, Görögország sehol nincs, ugye ezt is vegyük tekintetbe. Ugye, tehát akkor, amikor Dániel kapja időszámításunk előtt 552-ben ezt a jövendőlést, majd 550-ben, hát Görögország, mint világhatalmi tényező sehol nincsen még. Még neve sincsen így, hogy Görögország. Ezért a Bibliában mindig Jáván a neve, de ez az általános ókori neve Görögországnak. Tehát, hogy úgy mondjam, szó szerint azonosítja ezeket a birodalmakat, tehát azért említettem, hogy itt semmiféle homály nem maradhat. Ha valaki ezeknek utána néz, napnál világosabb kell, hogy legyen, hogy Új-Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország. De vajon a Biblia azonosítja a negyediket is? El tudunk jutni a jelképek és az összefüggések nyomán ahhoz, hogy a Nagy Sándori négy utód államból aztán egy olyan titokzatos történelmi fejlődéssel kiemelkedik Róma. No, de hogy ne legyünk önkényesek, és ne mondjuk azt, hogy az ókori Róma és a középkori Róma és annak a továbbélése, hát vajon a Biblia szó szerint azonosítja majd ezt a birodalmat is? Mert ha valaki elolvassa Dániel könyvét, az láthatja, hogy Dániel könyve nem azonosítja. De hallatlanul fontos dolog, hogy a Biblia Máté evangélium a 24. fejezetében maga Jézus Krisztus szájából azonosítja ezt a birodalmat is. Ezt fogjuk megnézni a következő alkalommal, hogy miért olyan fontos ez a negyedik birodalom, a profécia jellegéből adódóan is miért olyan fontos, hiszen ez nem egy ókori történelmet zár csak magába, hanem mind a 10 vázlatprofécia a világtörténelem végéig terjed. A világtörténelem végéig terjed ennek a hatalma is, hogy hogyan, milyen szakaszokon, megerőtelenülésben és felerősödésben, és ezeknek milyen hullámvölgye és hullámhegyei szerint. És mit akar ez a hatalom, politikai hatalom, de vallási hatalom is? Hát a következő alkalommal, ott, ahol befejeztük ezt a proféciát, ott fogjuk folytatni a 7. és a 8. fejezettel, de mielőtt vetítenénk, szeretném felolvasni a 2. fejezet végéről azt, hogy mit is szólt Nabukodonozor ehhez az álomhoz. Akkor, amikor Dániel megjelentette neki az álom értelmét, mit is szólt ehhez Nabukodonozor? A 2. fejezet 46. versétől így olvasom. Akkor Nabukodonozor király arcra borult, és imádta Dánielt, és meghagyta, hogy ételáldozattal és jó illattal áldozzanak néki. Szólt a király Dánielnek, és mondta, bizonnyal a ti istenetek, ő az isteneknek istene, a királyoknak ura, és a titkok megjelentője, hogy te is megjelenthetted ezt a titkot. Akkor a király fölmagasztalta Dánielt, és sok nagy ajándékot adott néki, és hatalmat adott néki Babilonnak egész tartománya felett, és a babiloni összes bölcsek előjárójává tette őt. És Dániel kérte a királyt, hogy Sidrákot, Misákot és Abednégót rendelje a babiloni tartomány gondviselésére. Dániel pedig a király udvarában volt. Kedves hallgatók, azzal szeretném befejezni az előadást, azzal a kérdéssel, hogy megértette a király az értelmét? Megértette az álom értelmében a súlyponti kijelentést, hogy nem lesz örökké való birodalom, az övé sem lesz. Ne is ábrándozzon erről. És Isten az, aki egyedül tud olyan országot teremteni, és teremt is majd az idők végén, amely örökre megáll, és amelynek az alapja a szeretet és az igazságosság lesz. Ezt Isten fogja létrehozni az emberi történelem lezárulása után. És megértette azt is Nabukodonozor, hogy mik következnek ő utána, miféle bepillantást nyert Nabukodonozor a jövőbe. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy az ókori népeknél általában a történelem szemlélet ciklikus volt. Ciklikus. Ez annyit jelent, hogy az ókori nemzetek úgy gondolták el, hogy a történelem mindig visszaér oda, ahonnan elkezdődött. Soha nem lesz ennek vége, ez egy állandó körforgás az egész történelem. Egyiptomban, Babilóniában, Kínában, mindenhol a ciklikus időszemlélet volt az uralkodó, olyannyira, hogy például az európai kultúrában és gondolkodásban is nagyon sok nagy embernél ez vált uralkodóvá, például gondoljanak csak William Shakespeare-re. Ugye az ő
egész dráma irodalmában, drámai művészetében is, hogy a ciklikus időszemlélettel, történelmi szemlélettel találkozunk, vagy a magyar reformkor nagyjaira. Petőfi, Arany, főleg Vörösmarty, Madács, ugye ez hát a vég, és ez hát a cél, és nincs vég semmiben. Ugye az állandóan önmagába visszatérő történelem. Itt Nabukodonozor megkapta a választ, hogy a történelem nem ilyen lesz. A történelemnek lesz egy egyenes vonalú útja, lezárul a földi történelem, és utána veszi kezdetét annak a kiskőnek, amely nagyhegyé lesz a birodalma. Nabukodonozor sokat természetesen nem értelmezhetett, meg nem érthetett abból, hogy, és nem is mondta meg neki Dániel, hiszen említettem, hogy ebben és ebben a 7. és 8. fejezetben olvashatjuk csak az azonosításokat. Nem mondta ezt meg neki, hogy Médó-Perzsia, meg Görögország, meg Róma, de amennyit meg kellett értenie Nabukodonozornak, annyit megérthetett. Nem ilyen a történelem, hanem ilyen. Ugye? Nagyon sok ember mai napság is az ugye úgy gondolkodik, hogy hát ez a történelem, egyszer fönt vagyunk a hullámhegyen, másszor lent a hullámvölgyben, aztán utána mindez ugye ismétlődik, hát ha nem is ilyen ciklikus, akkor mondjuk spirális, hogy valami emelkedése van, de hát mindig azok fölé, a pontok fölé tér vissza. Nabukodonozor itt megérthette a látomásból, hogy nem ilyen lesz a történelem. És ezért, miután ezt megértette, ezért leborult a Dániel Isten előtt, és imádta azt az Istent, akiről azt mondta, ahogy felolvastam, hogy ő az isteneknek Istene, a királyoknak ura és a titkok megjelentője. Valóban az emberiség képviseletében egy pogány király, mondhatjuk, hogy megértette és elfogadta ezt az álmot és ezt a látomást. Én meg vagyok győződve arról, hogy a mai helyzetben sokkal nehezebb körülmények között élünk, és amit régen egy pogány király elfogadott, azt nem biztos, hogy például ma egy önmagát vallásosnak vagy hívő ember elfogadja. De gondolkozzék ezen mindenki. Isten az első nagy vázlatproféciában már is egy összefoglaló értékelést adott a történelemről. Ez az emberi történelem fényes, de rettenetes. Véget fog érni. És elkezdődik egy olyan ország, egy olyan birodalom, amely tökéletes alapokon fog állni, és ebbe el lehet jutni akkor, hogyha itt az ember a kőre esik és szétzúzatik, hogy ne ő ráessen a kő és szétmorzsolja őt. És mennyire érdekes az, hogy megmutatta Isten a célt, a végső kimenetet, de a történelemről sem hagyott bizonytalanságban. És a következő alkalommal most már az lesz a feladatunk, hogy látva az első három nagy szakaszát, az első három nagy birodalmát az emberi történelemnek, ismétlen felvessük a kérdést, hogy mik is történtek ezután. És hogyan is van, hogy Jézus második eljövetelig mondja a Biblia, hogy terjed ennek a negyedik birodalomnak az időszaka. Most azonban egy nagyon rövid vetítésben nézzük meg azt, amiről eddig szó volt. Hiszen pontosan ezt a négy világbirodalmat. Az első tehát Babilónia. Tehát az első az új babiloni birodalom, amely egészen Egyiptomig terjesztette ki a határait, és ugye az egész közel-keletet bekebelezte, Arábiát, és hát a Tigris és Eufrátesz vidékét természetszerűleg. Ez tehát Nabukodonozornak, ugye az aranyfejnek a birodalma. Nézzük meg a következő képen, ugye Nabukodonozorról egy ábrázolás, amely a 19.-20. századi ásatások során előkerült, mint az új babiloni birodalom fejéről, a múlt alkalommal több rávonatkozó dokumentumot bemutattam. Menjünk tovább. A második birodalom Médó-Perzsia. Tehát itt volt ugye ez a bizonyos iráni fennsík, ahonnan a médek előzönlötték Babilóniát. Megjegyzem, hogy amikor a 7. fejezetet tetszenek olvasni, akkor ugye figyeljünk fel arra, illetve a 8. fejezet elején azt mondja Dánielről a Szentírás, hogy látomás formájában Susánban volt, és ott kapta Elám tartományban ezt a látomást, ugye a kelet felől jövő ellenségről. Ez azért érdekes, mert először Elám tartományt kebelezték be, itt még a Tigristől észak-keletre
a médek és a perzsák, és utána törtek rá Babilonra, majd a következő alkalommal látjuk, hogy milyen tanulságos volt ennek a városnak az elfoglalása. És itt van a három terjeszkedési irány, tehát egyrészt északra, tehát a Szkítia felé, másrészt nyugatra, Kis-Ázsia, Lídia felé, ugye Babilónián keresztül, és harmadrészt itt déli irányban Egyiptomot is bekebelezték, ugye ez még az új Babiloniaknak nem sikerült. Tehát ez már egy nagyobb birodalom volt, és a nagy vágya Görögország meghódítása volt, ezen veszett rajta Perzsia, különben majd Eszter könyvével kapcsolatban erről is fogunk részletesebben beszélni. Nézzünk meg néhány emléket ebből a korból. Ez az első nagy perzsa királynak, ugye, mert ugye a Biblia szerint az első király az méd volt, Dárius, ugye ez az ismeretlen Dárius, nem a nagy Dáriusszal azonos, de az első perzsa királynak, Círusznak, vagy nagy Kűrosznak látjuk itt a sírját, akiről szintén lesz majd szó, a vallási toleranciának, türelmességnek egy hatalmas alakja volt, aki a zsidó népet hazaengedte a fogságból időszámításunk előtt 536-ban, és ezt a sírját, amely ma Iránban, Paszárgadaiban látható, maga Nagy Sándor hozatta helyre és renováltatta, amikor elérkezett erre a vidékre, mert annyira tisztelte Kűroszt, ugye a nagy perzsa uralkodót. Valóban egy óriási történelmi személyiség volt, Ézsaiás könyve 45. fejezete emlékezik meg róla. Nézzük a másik történelmi emléket, szintén híres feltárás, Perszepolis romjai vannak előttünk, éppen Dárius és Szerxész palotájának kihallgatási csarnoka, amely szintén Irán területén látható. Ugye a nagy perzsa birodalomnak a korszaka, ez a 200 év, megint csak egy legendás nagy történelmi időszak, az épületekből és a monumentális emlékekből is valamelyes képet nyerhetünk erről. Nézzük meg a következő birodalmat, ez Görögország. Talán messziről nem annyira látszik, de sárgával jelöl itt a térképünk, Macedóniától vagy Makedóniától egészen Indiáig terjedt Egyiptom bekebelezésével ez a birodalom. Mint említettem, alig 10 év alatt tette meg ezt az óriási utat Nagy Sándor, akit a Biblia a párduchoz és a kecskebak gyorsaságához és erejéhez mér. Nézzük meg a másik térképet, ezen talán jobban láthatjuk Alexandrosz hódításait, onnan Makedóniából kiindulva, hát akkora utakat tesz meg a hódításaival, mint ami az egyenlítő, ugye ezt lemérték szorgalmas történészek és régészek, hogy Nagy Sándor az élete során ugye az egyenlítőt megkerülte szinte ezekkel a hadjárataival. Istenítették, és maláriában halt meg egy szúnyog következtében, ugye ez az Isten, akinek ugye minden hatalom azért torz, ugye mindegyik istenítette magát. Nabukodonozorról is mondtam, hogy megöntette azt a nagy arany szobrot, mert ő nem fogadta azt el, hogy ő csak aranyfej. Ő az egész arany szoborral önmagát jelképeztette. Ugyanide jutottak a perzsák is, gondoljanak csak Szerxészre, és ugyanide jutott Nagy Sándor is, szóval minden hatalomnak ez a borzalmas hátulütője, hogy isteníti magát. Tehát az Isten helyébe pályázik, és úgy áll az emberek előtt, mint aki hát biztosítja az életüket és a boldogulásukat, és hát nem véletlen a Bibliának ez a kiválasztása és ez a logikája. Minden esetre most a térképünkön talán jobban láthatjuk, hogy micsoda óriási tett volt ez, mondom, egész az Indus folyóig terjeszteni a hatalmát Alexandrosznak. Menjünk tovább. Itt látjuk egy pénzérmén ugye a császárt, aztán nézzük a híres csata jelenetet, amelynek a másolata, rekonstruált másolatáról való ez a felvétel Nagy Sándor a gaugemálai csatában, amikor hát megsemmisítő csapást mér a perzsákra, és ezzel az út megnyílik előtte, mint említettem az elmúlt előadásom Palesztina felé is, de azt megkíméli, ugye amikor kihozzák eléje Dániel könyvét, és ott rámutatnak a zsidó papok arra, hogy Dániel jövendőlt ő felőle, és megjövendőlte a győzelmes hadjáratait, és erre
tulajdonképp kiváltságokkal halmozza el Jeruzsálemet, és aztán tovább kelet felé is megnyílik előtte a kapu. Ugye ez a bizonyos csata, ez a mai Tigris folyónak az északi, észak-nyugati folyásánál van, Moszul város közelében, tehát nem messze a ninivei régi asszír birodalom határaitól. Menjünk tovább. Ugye is itt van a negyedik birodalom, Róma. Hát terjedelme szerint ez még nagyobb volt. Olvashatjuk róla, hogy merre felé terjesztette a hatalmát. Tetszenek olvasni róla, hogy az égtájakat, és egy érdekes kifejezést, hogy a kívánatos föld felé is. Igen, mert Rómának az egyik legnagyobb bekebelezése időszámításunk előtt maga a Szentföld, maga Palesztina volt. Akkor vonultak be a római csapatok, és tették meg aztán később az edomita Heródest, nagy Heródest ugye királynak. Tehát egészen Palesztinától Kis-Ázsián át, a Balkánon keresztül, ugye a Duna vonalán át Britanniáig terjedt a hatalmuk, és Afrikának az északi részét, ugye a Punháború, Kartágó, stb. Ezt is meghódították. A következő előadásunknak majd ez lesz a témája, hogy ennek a negyedik birodalomnak a jellegét bemutassa, de most a kívánatos földről talán még egy dokumentum. Ugye Titus seregei viszik a menórát, ugye a hétkarú gyertyatartót, amikor időszámításunk szerint 70-ben a római csapatok kegyetlenül végeztek a zsidó háború során Palesztina népével, Jeruzsálemet teljesen feldúlták, a templomot elpusztították, és a tituszi diadal íven itt van a jelenet, ahogy a kívánatos földről viszik haza a zsidó nép egyik jelképes tárgyát, a hétkarú gyertyatartót. Köszönöm szépen a figyelmüket, két hét múlva tehát folytatjuk.

Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek én is benneteket. A mai alkalommal egy gondolattal szeretnék foglalkozni, és pedig az önfelmagasztalásnak a borzalmas következményeivel. Nem tudom, hogy elmondtam-e már nektek az életemből ezt a történetet. Nem én voltam, hála jó Istennek, a szenvedő alanya ennek a borzasztó esetnek, de nyugodtan én is lehettem volna. Annak idején az orgonaépítésben dolgoztam Budapesten, és egy orgonaépítő mester úgy gondolta, hogy mindenkinél különb. És jött a munkahelyre egy másik férfi, aki nálánál lényegesen komolyabb szakipari ismeretekkel rendelkezett, brilliáns képességekkel, amit a fejében elképzelt, az valósággá tudott változni a kezei alatt fából. Hatalmas, gyönyörű, méteres átmérőjű esztergált barokk díszek kerültek ki a keze alól, és az addig a maga nagyságában gyönyörködő, tetszelgő mesternek ez nagyon komolyan megszúrta a szívét, és úgy gondolta, hogy ő még mindig benne van a pixisben, és megpróbált a maga tisztességére valamit tenni. És bement a műhely az üzem vezetőjéhez, és azt mondta, hogy ő most elmegy. Azt várta, hogy a főnök majd fizetésemeléssel, egyéb dolgokkal megpróbálja marasztalni, és ezzel igyekezte hangsúlyozni a fontosságát. Bement, és azt mondta, Gábor, felmondok. Ferikém, jól meggondoltad? Igen. Akkor köszönjük a munkádat. És elment. Nem igazán ez volt a szándéka. Néhány évvel később aztán, mikor látogatást tettem az üzemben, ismét ott láttam a gyalogpad mögött, és már nem mint vezetőmester dolgozott, hanem visszakullogó, visszasonfordáló emberként vették vissza. Sajnos a szakma az országban tönkre megy, és nem tudom, mi lett a sorsa a mester úrnak, de minden bizonnyal levonta, vagy legalábbis remélem levonta a tanulságot. Nagyon sokszor vagyunk mi is így, hogy a fontosságunkat szeretnénk hangsúlyozni. Azt mondja az Úr Jézus egy nagyon fontos helyen a Bibliánkban, lapozzuk is fel ezt az igehelyet, Máté evangéliuma 23. fejezetében, hogy nekünk, mint hívő embereknek másképp kell hozzáállnunk a dolgokhoz, másképp kell az életünket berendeznünk. Így olvasom Máté evangéliuma 23. fejezetének a 12. versét. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Ha az előző verseket olvassuk, akkor azt látjuk, hogy az Úr Jézus nagyon komoly figyelmeztetést ad, és intelmet ad minden népcsoportnak. Éppen beszélgettünk itt kint a fiatalokkal is ezzel kapcsolatban. Nézzétek meg, miket mond az Úr Jézus a 8. versben. Így szól, ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Annak idején, mikor az orgonaépítésben dolgoztam, akkor nagyon büszke voltam arra a tevékenységre, amit végeztem, és ugyan nem volt meg a mester fokozatom, Zoli, Darabon Zoli emlékszik, hogy minden szerszámomra, ceruzánra ráírtam, hogy pali mesteré vagyok, emlékszel? És aztán, amikor eszembe ötlött az Úr Jézusnak ez a szava, akkor gyorsan átváltoztattam magamat pali apuvá, mert éreztem, hogy az Úr Jézusnak ilyen apróságokban is nagyon lényeges a szava, hogy az ember túlságosan könnyen felmagasztalja magát. Itt van a másik, hogy ne hívassátok magatokat atyának, mérhetetlen elgondolkodtató. Tegnap jártam a Bencés gimnáziumban egy hivatali ügy miatt, és ott csak úgy röpködtek az atyák mindenfelé körülöttem. Nagyon elgondolkodtató, hogy az Úr Jézusnak ez a szava minden egyes követőjére vonatkozik, hogy egy a ti atyátok, aki a mennyben van, és ne hívassátok magatokat atyának.
Így szól a 11. vers, hanem aki a legnagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Biztos mondtam már nektek, de szeretném ismét a szívetekre helyezni. Én Mentes Vilmostól hallottam, de biztos mástól származik a gondolat, hogy két háromszöggel lehetne az Isten országát és a világ országát modellezni. Abban a háromszögben, ahol a világ emberei állnak, a háromszög teteje, a csúcsa fönt van. Értitek a mondatot? A háromszög tetején állnak a nagyok, és tapossák maguk alatt a háromszögben állókat. És az Isten háromszögében? A háromszög a csúcsán áll, és a legnagyobb legalul helyezkedik el, és tartja a fölötte a háromszögön lévőket. A mostani időben Dániel próféta könyvét tanulmányozzuk, és azt találtam, hogy az egész világ történelem az önfelmagasztalásnak a történelme. Lapozzunk Dániel próféta könyve második fejezetéhez, és próbáljunk egy átnézeti képet venni azokról a birodalmakról, amelyekről a Szentírás beszél. Dániel próféta könyve második fejezetéből olvasnám előbb a 31-től a 35-ig terjedő verseket. Ez a nagy szoborról, a nagy állóképről szóló látomás, ahogy Dániel elmondja a királynak az álmát. Így olvasom. Te láttad, ó király, és ímé egy nagy kép. Ez a kép, amely hatalmas volt és kiváló az ő fényessége, előtted állt, és az ábrázata rettenetes volt. Annak a szobornak feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai részből, lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cseréből voltak. Nézted, amíg egy kő leszakadt kézérintése nélkül, és letörte azt az állóképet vas és cseréplábairól, és darabokra zúzta azokat. Akkor egyézúzódott a vas cserép réz ezüst és arany, és lettek, mint a nyári szérűn a polyva, és felkapta azokat a szél, és helyüket sem találták azoknak. Az a kő pedig, amely leütötte a szobrot, nagy heggyé lett, és betöltötte az egész földet. Egyedülre ezt olvasnám. Kedves gyülekezet, Nabukodonozor király, aki az álmot látta, és akinek Dániel megfejtette az álmot, hogyan válaszolt a szívében erre az isteni üzenetre, amit álmában szemlélhetett? Elfogadta-e azt, hogy a birodalma után más alább való birodalom következik? Honnan tudjuk, hogy nem fogadta el, tessék? Építetett egy tiszta aranyból való szobrot. Mi azt gondolnánk, hogy az emberiség és az emberi történelem folyamatos emelkedésen, növekedésen megy át, és úgy gondoljuk, hogy az a kor végre, amire mi eljutottunk, az a világosságnak, a bölcsességnek és a nagyságnak a kora. Technikai értelemben mondhatjuk, hogy ez valóban így is van. De feltehetjük a kérdést, hogy a technikánk mit eredményezett. A hétfői előadásomon részt vett a testvérem is, és azóta olyan cikkeket olvasott az interneten, az Origón, ami egészen megdöbbentette. Az egyik cikk például arról szólt, hogy eltévedő méhek és üvöltő madarak. Képzeljétek el, hogy a technikánk és a gázkibocsátásunk miatt a méhecskék a nagyvárosokban és a környékén nem találják az illatösvényeket. Ti meg tudjátok keresni helyettük a fák virágait? Bárki ember meg tudja. Azt mondta Albert Einstein, mielőtt meghalt volna, hogy ha a méhek kipusztulnak erről a világról, az emberiség csak 4 évvel fogja túlélni. Érdekes gondolat, de nagyon meggondolandó. Mi fogja megporozni a növényeinket? Mi termékenyíti meg a cseresznyefát, a körtefát, az almafát, sorolhatnánk, az akácost?
Ugye egy néhány hónappal ezelőtt tartottam egy ige szolgálatot az emberiség által okozott természeti károkról. A technikánk, nyugodtan elmondhatjuk, az önzésünknek a következménye, a türelmetlenségünknek, a magunkhoz ragadni akarásunknak, a hirtelen megszerzésnek az eredménye, és tönkretesszük vele a világunkat. Tehát ezt elvethetjük nyugodtan, elmondhatjuk, ez nem fejlődés, ez visszafejlődés. A Bibliánk történelem szemlélet, amit látunk, nem egyre értékesebb és egyre nagyobb dolgot mutat, hanem mit? Arany, ezüst, réz, vas és egy teljesen értéktelen kotyvalék, vas és cserép, amelyek nem elegyednek egymással. És a legvégén nem egy aranygolyó esik le, nem figyelitek-e, hanem egy egyszerű kőszikla. Leesik kéz érintése nélkül, és összemorzsolja. És ha megfigyeljük gondosan, akkor azt látjuk, hogy olyanná lesz ez a fém szobor, amelynek az ábrázata rettenetes volt, minthogyha polyva lenne. Láttatok már ilyen könnyű töreket vagy szalmát, mikor ebben a hatalmas szélben fújja? A helyük nem találtatott, mondja Dániel próféta, és valóban így van, tehát a Bibliánk nem azt mondja, hogy az emberi nem egyre feljebb és feljebb emelkedne, hanem egyre lejjebb, lejjebb, alább és alább száll, míg végül megérik a pusztulásra. Ugye nagyon jól ismerjük ezeket a birodalmakat, amelyeket ábrázolnak a különböző fémek. Lapozzunk Dániel próféta könyve 7. fejezetéhez, ahol az állatokat szemléljük, ugyanezeknek a birodalmaknak a képeit. A 7. fejezet 3. versétől olvasom a szakaszt. Így olvasom. És 4 nagy állat jött fel a tengerből, egyik különböző a másiktól. Az első olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai voltak. Néztem, míg szárnyai kitépettek és felemeltetett a földről, és mint valami ember lábra állítatott, és emberi szív adatott néki. És ímé más állat, a második, hasonló a medvéhez, és kelt egyik oldalára is, 3 oldalborda volt szájában fogai között, és így szóltak néki, kelj fel, és egyél sok húst. Ezután láttam, és ímé egy másik olyan, mint a párduc, és 4 madár szárnya volt a hátán, és 4 feje volt az állatnak, és hatalom adatott néki. Ezek után láttam éjszakai látásokban, és ímé 4. állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki. Eddig olvasom. Kedves gyülekezet, próbáljuk összeállítani ezt a képet a szívünkben egymás mellé. Emlékeztek rá, Dániel magyarázatáról már az elmúlt időben szóltunk, látunk egymás mellett egy szobrot, és látunk egymás mellett 4 állatot. Próbáljátok ide képzelni. Milyen feje van a szobornak? Dániel hogyan magyarázza, mi a szobor? Ki a szobor? Babilon, de még többet mond. Király, te vagy az aranyfej. Nagyon helyes Vilmos, amit mond. Tehát a babiloni birodalomnak és annak is elsődlegesen Nabukodonozor király volt az aranyfeje. Ezt jelképezi a melyik állat? Az oroszlán, amelynek a szárnyai kitépettek, a lábára állítatott, és emberi szív adatott néki. Nézzük a 2. állatunkat. Mi a szoborban a szintje? Ezüst. Emellett melyik állat foglal helyet? A medve, amelyiknek a szájában 3 oldalborda van. Az egyik oldaláról átfordul ugye a másikra, és mi okozza a vesztét ennek az állatnak? A mohósága, a falánksága. Ez volt a méd-perzsa birodalom, amely egy nagy monstrummá vált, majd látjuk a 8. fejezetben, amikor összekapcsoljuk ezzel a kettővel azt a jelképet. A harmadik fémünk, hogy hangzik? Réz vagy bronz, emellett van a milyen állat? Párduc, amelyiknek hány szárnya van, és hány feje van? 4 feje van,
Négy feje van, de kevés lenne az. Négy feje van. Ez a görög birodalom azt mondja, hogy hatalom adatott néki. És végül érdekes módon külön látomásban látja a negyedik szörnyeteget, amelyiknek milyen fogai voltak, és érc körmei, mindent befalt, mindent összetaposott, és ez a két vas láb, amit a Nabukodonozor által látott jelkép mutat, ez pedig melyik birodalom, melyik kétrészű birodalom? A római birodalom. Nagyon jó. Testvéreim, a babiloni birodalmat ugye Nabukodonozor király személye teszi számunkra egy kicsit érzékletesen szemlélhetővé. Nabukodonozor esetében a mindenható Isten az önfelmagasztalásnak a vágyát hogyan tudta megtörni? Igen, megengedte, hogy megbolonduljon. Az egész bibliai történelemben nem találunk még egy olyan királyt, mint amilyen Nabukodonozor volt, akit az Isten menthetőnek ítélt. Gondoljátok meg! Ezt a királyt is úgy tudta kiragadni az önfelmagasztalásnak a hatalmas kísértéséből és bűnéből, ahogy Gina mondta, a király megőrült. 7 évig a nagyzási tébolya következtében rátolt őrületben szenvedett. Azt mondja az ige róla, hogy kinőtt a szőre, mint a madarak tolla. Szó szerint azt mondja, hogy a vad szamarakkal lakott együtt, és 7 év múlva, amikor fölemelte a szemét és megértette, hogy a mindenható Isten uralkodik, és annak adja a birodalmat, akinek akarja, ekkor tudta az Isten gyógyultán nyilvánítani ezt az uralkodót. De nem találunk többet a sorban, akivel az Isten ilyen hatalmas győzelmet tudott volna megvalósítani. Nézzünk akkor Dániel könyve 8. fejezetéhez, ahol a másik két birodalmat mutatja be nekünk a Szentírás. Ez egy fantasztikus, döbbenetes leírás, annyira szeretem, hogy hihetetlen. Dániel próféta szemléli a harmadik versben a következőket. Felemeltem szemeimet, és láttam, és ímé egy kos állt a folyam előtt, és két szarva volt, és az a két szarv magas volt, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedett. Én megmondom őszintén, sokáig ezt a kost ilyen bárányszerű kosként képzeltem el. De láttatok másfajta bárányokat is? Láttátok például a magyar racka féle bárányt? Annak nem ilyen tekert szarva van, hanem hosszú, és én inkább így tudom elképzelni ezt a kost. Mit látunk a jelképben, hogy két magas szarva volt, az egyik hosszabb volt a másiknál, és ez a másik milyen volt? Mi volt a jellegzetessége, hogy később nőtt, mint az alacsonyabbik. Ugye látjuk a történelemből, hogy előbb a médek voltak a birodalomnak a vezetői, és a két hatalom egymással döbbenetesen csatározott, például Círus király a saját apósa ellen viselt háborút, és gyakorlatilag aztán a saját nagybátyának adta át az uralkodást. De nagyon érdekes a birodalom. Lényeg a lényeg, hogy a perzsák nőttek ki magasabbra, ők voltak azok, akik végül is a birodalom igazi nagyságát megteremtették. Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia erről a birodalomról. Láttam azt a kost szarvaival ökrelkezni napnyugat, észak és dél felé. Emlékeztek, hogy hány borda volt a szájában a medvénknek? 3, ugye? Itt is látjuk visszatérni a dolgot, ez már jó a 3. Igen, tehát látjuk, hogy 3 égtáj felé ökrelkezik, és úgy olvassuk, hogy semmi állat nem állhatott meg előtte, és senki sem szabadíthatott meg kezéből, és tetszése szerint cselekedett, és nagyjá lett. Milyen mértékben lett nagyjá? Tudunk-e valamit erről, ha máshonnan nem a Bibliából? Tudtok-e valamit, hogy milyen nagy lett ez a birodalom? Emlékeztek-e, van egy nagyon érdekes könyvünk a Bibliában, ahol tulajdonképpen egy pici betekintést kapunk a perzsa birodalom belsejébe. Tudjátok-e, melyik ez a könyv? Tessék! Eszter könyve. Lapozzunk egy pillanatra csak Eszter könyve elejéig.
Ugye Eszter a történelmi könyveknél van, és csak nézzük meg itt rögtön a könyvnek az elején, fantasztikus leírást olvashatunk a birodalomról. Így olvasom. Ahasvérus idejében történt, ez az Ahasvérus az, aki uralkodott Indiától fogva Szerecsen országig. El tudjátok képzelni, milyen hatalmas birodalom ez? Nem volt távíró, nem volt mobiltelefon, fax és hasonlók, és kézben tartottak egy ekkora óriási birodalmat. Azt mondja, 127 tartományon. És ha végigolvassuk itt Eszter könyvének az elejét, akkor a király egy rövid röp ünnepséget tartott a birodalom tisztartóinak. Mennyi ideig tartott a rövid röp ünnepség? 180 napig. 180 napon át mutogatta a király a gazdagságát, a nagyságát, az országának a hatalmát a tisztviselőinek. Gondoljátok meg, ma az országban egy kétnapos ünnep alatt tönkre menne az ország. Ott 180 napig ünnepeltek. 180 napig tartott a dínomdánon. Egy hatalmas, eltespett birodalommá vált ez az ország. Valóban naggyá lett. És tényleg úgy volt, ahogy látjuk, hogy nem volt, aki tőle megszabadíthasson. Azonban szemet vetettek észak felé a görögökre. Mi volt a medve tönkremenetelének az oka? Sok húst evett, elrontotta a gyomrát. Megölte a perzsa birodalom gyomrát a görögök felé kinyújtott kéz, és átszúrta a kezüket, egy nagyon szép bibliai jelkép, ezt Egyiptommal kapcsolatban használja a Biblia. Megpróbálták rátenni a kezüket, és végül a görögök szembeszálltak velük. Mindjárt látjuk is a Bibliának a leírását, hogy ez milyen fantasztikus. Látjuk-e, hogy itt is mi okozta a tönkremenetelét ennek az országnak? Az elbizakodottság, az önfelmagasztalás, az, hogy én mindent megtehetek. Nézzük, hogy hogyan ment tönkre ez az ország. 5. vers. És míg szemléltem, ímé egy kecskevak jött napnyugat felől az egész föld színére, és nem is illette a földet, és ennek a baknak tekintélyes szarva volt szemei között. És ment a két szarvúkoshoz, amelyet láttam állani a folyam előtt, és feléje futott erejének indulatában. És láttam a koshoz érni, és néki dühödött, és leütötte a kost, és letörte két szarvát, és nem volt erő a kosban megállani előtte, és leütötte a földre, és megtapotta, és nem volt a kosnak senkije, aki őt megmentse annak kezéből. Rakjuk össze ismét a birodalmakat, emlékeztek. Az aranyfej volt Babilon, milyen állattal jelképezve? Oroszlán. A méd-perzsa birodalom volt jelképezve, milyen fémmel? Milyen állattal? És itt milyen állat jelképezi a perzsa birodalmat? Itt ebben a 8. fejezetben egy kos, aminek két szarva van, és hatalmassá lett, nagyjá lett. Nézzük a 3. birodalmunkat. Réz a szoborban, a 2. jelkép sorban hány fejű párduc? 4 fejű párduc, 4 sasszárnyal, és itt egy kecskevak, amelyiknek a szemei között egy nagy tekintélyes szar van. Hát én a két szarvú kecskétől is nagyon félek, mert már volt egyszer, hogy megkergetett, de gondoljátok meg, hogy egy kecske, amelyiknek van egy nagy tekintélyes szarva. Nem tudom, hallottatok-e már például az erdészetnek erről a kifejezéséről, hogy gyilkos. A szarvasok között mondják ezt. Miért? Mert a szarvacsagancsok általában szerteágazók, és amikor a szarvasbikák az őszi párzási időszakban egymásnak támadnak, akkor a szarvaik nem okoznak igazán sérülést egymásból, mert így összeállnak, és így tologatják egymást, összecsapnak, stb. A gyilkosnak a szarva azonban nincsen.

és ezzel fut neki a kosnak. Milyen sebességgel ment, gyerekek, ez a kecskevak? Repült a föld fölött, képzeljétek el. Nem akármennyire sebesen, hanem annyira, tudjátok, mint a lába se érte a földet, de ez nem elfelé ment, hanem idefelé jött és neki szaladt, leütötte és megtapotta. Emlékszünk-e azonban, hogy milyen állat jelképezte a görög birodalmat a második állat sorban? Négy szárnya volt, és hány feje? Négy feje volt. És itt meg azt olvassuk, hogy egy tekintélyes szarva van. Hogy lesz ebből a tekintélyes szarvból négy fej? Nézzük a következő verset. Így olvasom. 8. vers a 8. fejezetben. A kecskebak pedig igen nagyjá lett. Tudnilik, Nagy Sándor egészen Indiáig kiterjesztette a birodalmát. Tudjátok, hol van Görögországhoz képest India? Tudjátok, belelógat az indiai óceánba az a nagyon érdekes szív alakú földrész, az India, és egész eddig elhozta a birodalmának a határát Görögországtól. Hihetetlen. Azt is olvastam, mikor készültem a szolgálatra, hogy olyanokat tervezett már, amikor ezeket a hadjáratait megvalósította, hogy elmegy egészen Gibraltárig. Tehát az európai földrészt is szerette volna birodalma alá hajtani, azonban Nagy Sándorral volt egy kis probléma. Ahogy haladt kelet felé, felvette azoknak a népeknek a szokásait, az önkényuralmi szokásait, és végül kitalált valamit. Ugye azt mondtam, hogy az emberi történelem az az önfelmagasztalásnak a története. Mit talált ki Nagy Sándor, emlékeztek-e? Hogy ő Isten. És amikor ezt kitalálta, akkor így olvastam, hogy egy tüdőgyulladással megtűzdelt maláriás megbetegedésben meghalt. 32-33 évesen változók az idők, amiket írnak, halálának az időpontját tudják, Babilon városában halt meg mindössze 33 évesen. Nézzük, hogy a Bibliánk hogyan fogalmazza meg ezt. 8. vers. A kecskebak pedig igen nagyjá lett, de mikor elhatalmasodott, eltört a nagy szarv, és helyében négy tekintélyes szarv nőtt ki az ég négy széle felé. Látjuk, hogy ki volt a nagy szarv. Nagy Sándor. Nagy Sándor volt a nagy szarv, letört fiatal korában, élete virágában, és átadta helyét a vezéreinek, akik közé igazából nagy birodalmat hárman tudtak építeni. Látjuk, hogy az önfelmagasztalásnak a birodalmai ezek, ahogy emberek az egyik a másik fölé igyekszik kelni, és letaposni a másikat. Látjátok, mit csinálta a kos, amelyik a perzsa birodalmat szemléltette? Mindenkit leigázott, senki nem mentett meg a kezéből. Mit tett a görög kecskevak a kossal? Megtaposta, eltiporta. Mit olvastunk a 7. fejezetben a 4. szörnyetegről? A vasfogaival mindent befalt, a lábaival a maradékot összetaposta. Látjátok, amikor mások emberek a másik fölé kerekednek, nem a másik fölemelésére törekszenek, hanem hogy a másikat lenyomják és letapossák. És azon gondolkodtam, hogy ez a történet, amit eddig olvastunk, ez egy röpke 3-400 esztendőnek a története. És ezután jön a Bibliánknak a 4. állatról szóló jövendőlése, amelyik a következő képen szól. Nézzétek meg ismét a 8. verset a 7. fejezetben. 7.-8. verset, bocsánat. Ezután láttam éjszakai látásokban, és ímé 4. állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki. És mi alatt a szarvakat szemléltem, ímé másik kicsiny szarv növekedett ki azok között, és 3 az előbbi szarvak közül kiszakasztatott őtőle, és ímé ember szemekhez hasonló,

halló szemek voltak abban a szarban, és nagyokat szóló száj. Nagyokat szóló száj. Gondoljátok meg, hogy azok a királyok, azok az uralkodók, akikről eddig beszéltünk, kezdve Nabukodonozorral, mondtak nagyokat? Nagyokat szóltak a szájukkal? Nabukodonozor, emlékeztek, mielőtt megőrült volna, mit mondott sétálva a babiloni palotának a falán? Nem ez a nagy Babilon, amelyet én építettem a magam tisztességére, királyság házának. És akkor szólt az isteni szózat. Vagy olvassuk Nagy Sándorról, hogy Istenné kiáltatta ki magát. Nem mondhatjuk, hogy nagyokat szóltak ezek az emberek a szájukkal? És mégis nem tudnak a nyomába érni a negyedik állat kis szarvának, amelyikről azt mondja a Bibliánk, hogy egy nagyokat szóló szája van. Nézzétek meg, hogy miket szól nagyokat a 7. fejezet 25. versében. És sokat szól a felséges ellen, és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Testvéreim, amikor Szabó Attila tartotta az előadását, úgy próbálta érzékeltetni, akik ott voltatok, láttátok, a törvény kifejezést, fölemelt egy könyvet, és leejtett. És azt mondta Attila, hogy ez a törvény, ami mindig megismétlődik következetesen, és nincs különbség, ugye ez a gravitáció törvénye, a tömegvonzásé. Ha fölemeljük, ennek le kell esnie. Az Isten alapított egy törvényt, amit a mindenség törvényéül szánt, adott az embereknek egy törvényt, jelesül a 10 parancsolatot, amelyet változhatatlannak, megingathatatlannak szánt, ami olyan fix és biztos, mint ahogy a könyv leesik, amelyiket elengedjük. És ehhez képest jön egy hatalom, amelyik azt mondja, hogy én ezt megváltoztatom. Hogy felemelem a szarvamat, felemelem a számat az egek Istene ellen, hogy az Isten törvényét semmibe veszem, hogy a magasságos egek szenteit megrontom. És évszázadokon át ez a hatalom üldözte a keresztényeket, a másként gondolkodókat elnyomta, megégette, kivégeztette. Ismeritek ezeket a cselekedeteket? Hány éven keresztül csinálhatta ezt? Ugye itt van ebben az igében, rögtön az igének a végén, hogy kezébe adattak 1260 napig. És azon gondolkodtam, hogy a Jóisten mindig, amikor egy uralkodó felül emelkedett azon, ameddig emelkedhetett volna, a mindenható mindig megállította. Látjátok Nabukodonozort, Nagy Sándort, a Perzsa Birodalmat és mindent. Ezt a hatalmat meg a mindenható Isten megengedte, hogy ilyen rendkívül sokáig dolgozzon. És az a különlegessége a 7. fejezetnek, hogy ennek a hatalomnak a megítéltetése csak a legvégső időpontban következik el végképp. Ugye látjátok, hogy a szörnyetegnek, amelyikről itt a 7. 8. versben olvasunk, hány szarva volt? Gyerekek, emlékeztek rá? Hány szarva volt? Nézzük meg! 7. versnek a végén 10 szarva volt néki. Hogyha megfigyeljük kedves gyülekezet a szobrot, és megyünk föntről lefelé, arany, ezüst, réz, két láb, vas és cserép lábfej, és mire osztik a végén szét? 10 lábújra. Itt vagyunk most, ugye? Mondhatjuk, a római birodalom előtt két részre osztott, emlékeztek? Ugye volt a nyugat-római, kelet-római birodalom, ezt jelképezi a két vasláb, és utána törékenyi szétesésre hajlamossá válik a birodalom, és 10 ujja, illetve 10 szarva van ennek a birodalomnak. Egészen eddig zajlik ez a nagyokat szóló szájról szóló történetünk. Hogyan lesz, hogy a mi korunkban is nagyokat szólnak majd a felséges ellen? Jelenések könyve 16. fejezetéből emlékeztek a múltkori igeszolgálatban, ne lapozzunk oda, csak említeni szeretném. Emlékeztek, mi történik? A földnek és az egész világnak a királyaihoz elmegy 3 tisztátalan lélek,
és összegyűjtik azokat a mindenható Istenem a nagy napjának viadalára, arra a helyre, amelyet zsidóul Armageddonnak neveznek. Emlékeztek, szóltunk arról, hogy ez az Armageddon mit jelent, nem az utolsó nagy világháborút, hanem a föld királyait, vezetőit összegyűjtik az Isten népe elleni háborúra. Az Isten népe elleni háborúra. És tudjátok, mi a fantasztikus és döbbenetes? Az Úr Jézus mit mondott, mikor jön el a vég? Máté 28:14-ben. Amikor az Isten országának az örömüzenete hirdettetik bizonyságul minden népnek. Mit mondtunk az elmúlt alkalommal, hogy mit jelent a bizonyságul hirdettetés? Nagyon fontos, de nem. Mit jelenik, amikor valami bizonyság? Légből kapott. Megingathatatlan. Emlékeztek rá, amikor Péter apostol az Isten szent lelkének az üzenetét hirdette az embereknek pünkösd után, mindenki hogyan hallotta az apostoloktól az üzenet hirdetést? A saját nyelvén. Világos volt, hogy ezt más nem tehette velük, csak az Isten lelke. Bizonyíték volt rá, hogy az Isten lelke munkálkodik általuk és tesz általuk csodát, hogy eljusson az üzenet mindenhová. Bizonyság volt, hogy ez az Isten lelkének a munkája. Hogyan fog hirdettetni akkor az evangélium az utolsó időkben az Isten népe által? Ugyanilyen bizonyos lesz és bizonyság lesz, hogy ez az Istentől származik. Ennek ellenére mit fognak tenni a világ fejedelmei? Összegyülekeznek. Hogy olvassuk a második Zsoltárban? A föld fejedelmei felkerekednek, és a föld királyai együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen, hogy szaggassuk le az ő bilincseiket. És az Úr neveti őket, és azt mondja, hogy okuljatok földnek bírái. És mit mond a fiúnak, hogy hogy töri őket össze? És mit csinál, de hogy mit tör össze? Mint? Összetöröd őket, mint? Cserépedényt. Mint cserépedényt. Emlékezzetek vissza a nagy szobor, amit látott Nabukodonozor. Hogy törik össze? Nem úgy, mint ami vasból van, meg részből, meg ezüstből, meg aranyból, hanem összetörik, mint a nyári szélűn a polyva, és elviszi az egészet a szél. Testvéreim, azt gondolom, hogy ha valaha föllázadt az emberiség az Isten ellen, és kifejezte az Istennek a semmibe vételét, akkor ennek a korához érkeztünk el mi, és ennek leszünk a szemlélői. Adja az Isten, hogy hamarosan. Az emberek, adja az Úr, hogy mi ne legyünk közöttük, az Isten nyilvánvaló bizonysága ellenére fogják fölemelni a szarvukat az Isten népe és az ő felkentje ellen. Kinek a gondolkodás módja ez? Lapozzunk Ésaiás próféta könyve 14. fejezetéhez. Ésaiás próféta könyve 14. fejezetéhez, hogy kinek a gondolkodás módját viszik véghez önmagukban. Ésaiás 14-ből olvasom a 12. verstől. Így szól. Miként estél alá az égből fényes csillag hajnal fia? Levágattál a földre, aki népeken tapostál. Holott te ezt mondtad szívedben, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Fölibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Kinek a gondolatmenete ez? Felmagasztaltatni az Isten fölé. Nem tudom, hogy mennyire igaz, akik talán a filozófia történetben jobban jártasak. Talán egy Nietzsche nevű filozófus mondta ki azt a gondolatot, hogy az Isten halott. Nem tudom, jól emlékszem rá? Gyermekkorom egyik kedvenc mondása volt, mikor valahol látta valaki kiírva a metrón, hogy Isten halott, Nietzsche. Néhány nap múlva megjelent a felirat alatta, Nietzsche halott, Isten.
az ember ilyen gondolatokat tud kitalálni, amikor távolodik az Istentől, és amikor hajlandó és hajlamos fölemelni magát az Isten fölé. Kedves testvéreim, nekünk, mint akik ismerjük a Szentírást, ebben a világban kell hirdetnünk Isten üzenetét, ami a hármas angyali üzenetben valósul meg az egész világ számára. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletére órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. A mi feladatunk, hogy lássák az emberek, hogy az Isten valóban létezik, valóban él, és hogy bizonyságul hirdettessen az ő országa eljövetelének az üzenete, az evangéliuma. Nem fogunk tudni odaállni az emberek elé, ha most nem készülünk erre a munkára. Testvéreim, látjátok, a mindenható Isten csodálatosan formálta a történelmet. Az Isten úgy szőtte össze a történelemnek a gyönyörű szőnyegét, hogy minden az emberek saját akarata szerint legyen, de mégis az Isten tervei valósuljanak meg csodálatosan. Ebben a munkában mi is közreműködők lehetünk, adja az Úr, hogy legyünk. Segítsen meg bennünket az Isten, hogy látva a mindenható történelem formálását, mi is a munkatársai legyünk ebben a fantasztikus munkában. Segítsen meg bennünket, hogy tanulmányozzuk az igét, tanulmányozzuk az írásokat. Ismerjük jól ezeket a jövendőléseket, hogy amikor megvalósulnak a proféciák eseményei, akkor rá tudjunk világítani az embereknek. Ne gondoljátok, hogy az Úr nem tud benneteket felhasználni. A proféták közül nagyon sokan voltak úgy, hogy Uram, én nem tudok beszélni. Emlékeztek, Mózes mit mondott az Istennek, ott állva a csipkebokornál? Uram, én nem tudok beszélni. A proféták közül Ésaiás, Jeremiás mind ilyen problémával küzdöttek. De az Isten szent lelke, amikor betöltötte őket, akkor hatalmas eszközei lettek a mindenhatónak. Gyerekek, hozzátok is hadd szóljak. Nektek talán mindnyájunknál nagyobb feladatotok lesz. Mi még ugyan fiatalnak látszunk, de egyre inkább idősödni fogunk. Kérünk benneteket, hogy ti is tanulmányozzátok az Isten igéjét. Csodálatos szépségek vannak benne, és az emberek várnak majd arra, hogy valaki megértesse és megmagyarázza nekik. A Jóisten lelke képessé tud tenni mindnyájunkat, mindnyájatokat, hogy ebben az ő eszközei lehessetek. Én kívánom, hogy a mindenható ebben legyen a mi áldásunkra, és az ő szent lelke ezt munkálja ki a szívünkben. Amen. Mennyei atyánk, nagyon köszönjük, hogy nem csak a világ mindenséget, hatalmas galaxisokat, hatalmas távlatokat igazgatod, hanem itt a Földön is cselekszel. Köszönjük, hogy a történelemben ilyen pompásan valósult meg akaratod, és hogy megtiszteltél azzal bennünket, hogy a vég idejében élhetünk, amikor a befejezéshez érkezik minden. Tudjuk, hogy nagy a felelősség, de tudjuk, hogy a te igéd azt ígérte, hogy megvalósul a te népeden, hogy bizonyságul hirdethetjük a te országot közeledtének örömhírét. Istenünk, köszönjük, hogy a 10 lábúj idejében élhetünk, amikor megpróbálják a vasat és a cserepet összehozni, egyesíteni, és hogy ebben az időben állított fel országodat, amely romolhatatlan lesz. Tégy minket is ennek az országnak a polgáraivá, mind felnőtteket, mind gyermekeket. Segíts meg bennünket, hogy a te igét kutatása igaz világosságot gyújtson szívünkben, ami más embereknek is átadható. Áld meg kérünk szombatunk hátralevő részét. Segíts, hogy az igéről szóló beszélgetésben teljék, igaz szeretetben, békességedben, a te szombatodhoz illő módon. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, és elhozod országodat minél előbb, fiad nevében.

Tehát szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat az ezévi utolsó és a sorozatunk hetedik előadásán, amelynek ez a címe a 10 parancsolat. Két héttel ezelőtt Mózes élettörténetét vettük át, és akkor jeleztem, hogy a 10 parancsolatot egy külön előadás keretében szeretném ismertetni, és most ez alkalommal erre térnénk rá. A 10 parancsolatot Isten a kivonulás után 3 hónappal adta Mózesnek, ő volt a képviselője a zsidó népnek, és általa adta Isten nem csak Izrael népének, hanem az egész emberiségnek. És itt van rögtön az első kérdés, amit felszoktak vetni emberek, hogy miért éppen ebben a történelmi időben hangzott el a 10 parancsolat? Ezelőtt nem volt hatályban ez? És egyáltalán a törvényekről, a parancsolatokról mit is mond a Biblia? Ez nagyon egyszerű kérdés, hiszen a Szentírás válaszol erre, hogy Isten törvényei örök törvények. Az élet erkölcsi törvényei egyidősek az élettel, hiszen az életet Isten a szeretet törvénye alapján alkotta meg. Tehát a 10 parancsolat előtt is a 10 parancsolat törvényei, parancsolatai ismeretesek voltak, vajon hogyan szájhagyomány útján terjedtek. Ábrahámról is olvashatjuk kétszer is Mózes első könyvében, hogy ő megtartotta a parancsolatokat, rendeléseket, végzéseket. Az emberiség kezdeti történelmében hatalmas életkorokat éltek emberek, és a generációk egymás mellett élhettek, és így szájhagyomány útján terjedtek ezek az isteni törvények, parancsolatok. Mózesnek azért adta át Isten írásban ezeket a rendeleteket, mert az ő korára került veszélybe már a szájhagyományozódás. Tehát valamit ugye azért kell leírni, mert a szóbeli hagyomány már nem biztos, már nem tökéletes. Emberek hozzáadnak, elvesznek belőle, eltorzítják. Isten az időszámításunk előtti 15. században határozta el ezt a Biblia szerint, hogy az élet örök törvényei 10 egyszerű rendelkezésben írásba foglalja, és átadja Izrael népének és az egész emberiségnek. Tehát ne úgy gondolkodjunk a 10 parancsolatról, hogy ez csak a zsidó néppel kezdődik, vagy a sínai hegyi szövetségkötéssel. Mind a 10 törvényről látni fogjuk majd, hogy ezek örök rendelkezések. Most a második kérdés, amit még bevezetésképp fel kell, hogy vessek, hogy vajon miért ilyen a 10 parancsolat szerkezete, vagy felosztása? Ugye felrajzoltam a táblára, ott baloldalt látjuk, hogy két törvénytáblára írta fel ezt Isten, és adta át Mózesnek, és az első törvénytáblán van 4 parancsolat, a másodikon van 6 parancsolat, így adódik össze a 10 parancsolat. Vajon miért nem azzal kezdődik a 10 parancsolat, hogy ne ölj, vagy ne lopj, vagy ne légy házasságtörő? Miért azzal kezdődik a 10 parancsolat, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, és ez folytatódik tovább? Vagyis a szerkezetről, a felosztásról mit tudunk megállapítani? Egy nagyon fontos dolgot. Az első 4 parancsolatban van szó az Isten iránti szeretet kötelezettségekről. És a második 6 parancsolatban van szó az egymás iránti, az emberek iránti szeretet kötelezettségekről. És vajon miért nem cserélhető fel ez a sorrend? Mert ebből is nyilvánvaló, amit a Biblia tanít, hogyha az ember nem tudja megszeretni az Istent, akitől csak jót kap, soha de soha nem fogja megszeretni a másik embert, akitől egyáltalán nem csak jót kapunk. Mindig nem kapunk jót a másik embertől. Tehát a 10 parancsolatnak ez a szerkezete már önmagában véve egy nagyon nagy tanítást képvisel, hogy az embernek először az Istenhez való viszonyát kell tisztává tennie. És hogyha az Istennel való kapcsolata elmélyül és beérik, akkor lesz igazi az emberekhez való kapcsolata is, és ezt nem lehet felcserélni. Hogyha nem tudjuk megszeretni és engedelmeskedni nem tudunk annak az Istennek, aki a teremtő, a gondviselő, a fenntartó, és akitől, ahogy mondja Jakab apostol, minden jó és tökéletes adomány származik, szóval, hogyha nem tudjuk megszeretni ezt az Istent és neki engedelmeskedni, az ő törvényei szerint élni, akkor soha de soha az emberi világban igazi szeretet kapcsolataink nem lesznek, legfeljebb felszínesek,
legfeljebb csak a szemnek, a külső dolgoknak valók, de igazi szeretetre emberek iránt nem tudunk ébredni. És ezek után szeretnék a harmadik pontban rátérni a 10 parancsolat egyes rendelkezéseire. Hallatlanul mély, noha tömör törvények ezek, és ezért azt választottam a mai előadáson, minden előadáson szinte másképp kell, hogy az ember ezt bemutassa. Van olyan sorozat, amelyben két alkalom is nyílik a 10 parancsolatról beszélni, és van olyan, amelyben csak egy fél alkalom nyílik. Hát itt egy előadást tudunk erre szánni, és most azt a módszert szeretném választani, hogy felolvasnám az egyes parancsolatokat, és utána mindig két szempont szerint vizsgálni őket. Tudnék, minden parancsolatban van egy tiltás, és van egy felszólítás. A tiltás az arra utal, hogy mi nekünk embereknek az életünkben le kell győzni az önzésünket. Szóval meg kell tagadni a természetet, legyőzni. Szóval van, aminek az embernek ellene kell állni, és valamit le kell gyűrni önmagában. De ugyanakkor a 10 parancsolat egy rendelkezése sem reked meg a tiltásnál, hanem mindegyik törvényben van egy felszólítás. Tehát van egy negatív oldala mindegyiknek, hogy mit ne, de kibondva vagy kimondatlanul mindegyikben ott van, hogy mit igen, mit ne tegyen az ember, de mit tegyen az ember. És most mindegyik parancsolatnál én először szeretném önök elé tárni, hogy a Biblia és a 10 parancsolat mit mond arról, hogy mit ne tegyen az ember, de azt is, hogy mit tegyen az ember. Mert Jézus Krisztus, aki visszautalt a 10 parancsolatra, itt írtam a táblára Máté evangéliuma 5. fejezetében, méghozzá a hegyi beszédben, Jézus Krisztus azt mutatta meg a követőinek, hogy a 10 parancsolatból nem csak azt illik észrevenni, hogy mit ne, hanem azt is, hogy mit igen. Mert az még csak a dolgoknak a fele része, hogy valamit nem teszek, a rosszat nem teszem, de hogyha a jót se teszem, akkor ezzel nem betöltöm a törvényt, ez csak egy külsődleges engedelmesség. A 10 parancsolatról azt fogjuk látni, hogy minden egyes rendelkezésnek a betöltésében igazi. A pusztán még az, hogy valamit nem teszek, az még csak a dolognak az 50%-a. Mindegyik parancsolatnál fel kell, hogy vessük a kérdést, hogy mit tegyünk, mi a betöltése, mi a tökéletes engedelmesség a törvények iránt. Mózes 2. könyvében található a 10 parancsolat legteljesebb szövegében, a 20. fejezet első 17 versében, de Mózes a búcsú beszédeiben megismételte, ezért írtam alá, Mózes 5. könyve 5. fejezete is tartalmazza, tehát nagyon egyszerű megjegyezni, Mózes 2. könyve 20. és 5. könyve 5. fejezetében két alkalommal van benne a Bibliában a 10 parancsolat. Az első törvény, az első parancsolat így hangzik. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgaság házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Minden törvénynél, minden parancsolat rendszernél nagyon fontos, hogy hogy kezdődik. Itt is egy alapvető dolog, hogy kezdődik a 10 parancsolat. Sajnos a 10 parancsolatot az évszázadok során nagyon sokszor megváltoztatták, módosították, kihagytak belőle, hozzátettek, ketté választottak parancsolatokat. Azért olvasom fel a Bibliából, hogy most legalább mindenki hallja, hogy mi is van ebben a 10 parancsolatban. Vessük fel a kérdést, hogy az első parancsolatban mi található. Mit tilt az első parancsolat? Isten azt mondja az embernek, hogy egy lény iránt lehetsz mindig hálára kötelezve. Egy lény iránt lehetsz mindig köszönetre kötelezve, és ez a lény én vagyok az Isten. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Milyen idegen istene lehet az embernek? Székesfehérváron lehet idézni Vörös Martinak a szép versét, aki azt mondja, mi az, mi embert boldoggá tehetne. És válaszol Vörös Marti, hogy az emberek hol keresik az isteneket, hol keresik az életnek az értelmét. Azt mondja, kincs, hír, gyönyör. Ez tökéletes. Kincs, hír, gyönyör. Az emberek vagy a gazdagságban, vagy a hírük terjedésében, vagy az élvezeteknek a kiaknázásában látják a földi életnek a legfőbb értékét.
Ilyen isteneik vannak az embereknek. És Vörös Marti nagyon szépen megadja a választ. Legyen bár, mint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, és mégse fogja tudni, hogy van szívöröm. Isten is ezt mondja az első parancsolatban, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne imádd a gazdagságot, a vagyont, a pénzt, a hírnevet, az élvezeteket, a hatalmat, mert ezek tökéletesen boldoggá nem tudnak tenni. Legyen bár, mint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, és nem fogja tudni, hogy van szívöröm. De ennél az első parancsolatnál talán úgy első hallásra is érezzük, hogy a felszólítás van túlsúlyban. Mi a felszólítás ebben az első parancsolatban? Én az Úr vagyok, a te Istened. Isten az első parancsolatban felszólítja az embert, felszólít minden embert, hogy én te viszonyba lépjen az Istennel. Az Isten megismerhető. Az Istennel olyan közeli kapcsolatba kerülhet az ember, hogy valóban én te viszony létesülhet Isten és ember között. Nagyon sok ember azt mondja, hogy hát hinnék az Istenben, csak nem látom. Ha az Isten mutatna valamit önmagából, vagy valami csodát, hinnék benne. Ez igaz, a Biblia azt mondja, hogy Isten senki földi halandó a bűneset után nem látja, sem nem láthatja. De az embernek van egy nagyon nagy kiváltsága, hogy bár nem láthatja az Istent, de hallhatja a szavát. És az Istent a szavából tökéletesen meg lehet ismerni, tökéletesebben, mint hogyha láthatnánk. És ezért mondja az Isten, felszólítja az embert, hogy az életünkben tisztázzuk az Isten kérdést, hogy most van Isten, vagy nincs Isten. Ki ez az Isten? Adott-e önmagáról híradást? Az első parancsolatban rögtön ez van felszólításként. Én az Úr vagyok, a te Istened. Én adtam önmagamról kinyilatkoztatást, én adtam beszédet, itt a Biblia. A Biblia beszél arról, hogy én ki vagyok. Ember, ismerjél meg engemet. És utána van egy másik felszólítás is, mert azt mondja Isten önmagáról, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgaság házából. Isten itt rögtön elmondja önmagáról, hogy ő a szabadság Istene és a szabadítás Istene. Istent másféleképp elképzelni, mint a szabadság és szabadítás Istenének elképzelni, ha valaki másképp képzeli el, torz Istent képzel el. Isten minden teremtményének a szabadságát biztosítja. Isten erővel, kényszerrel senkit nem formál és nem alakít. És Isten ki tudja, képes kiszabadítani az embert a rosszból, de azt is a szabadsága tiszteletben tartásával. A zsidó népet is képes volt Isten kimenekíteni egy hatalmas világbirodalomból, Egyiptomból, és minden embert képes kimenekíteni a legnagyobb rosszból, külső vagy belső rosszból, hiszen ez a kifejezés, hogy Egyiptomnak földje a Bibliában jelképes kifejezés is, jelenti a sötétség birodalmát, a rossz földjét, hogy Pál apostol mondja a Kolossé levélben, hogy adjatok hálát az Istennek, aki kiszabadított titeket a sötétség birodalmából, és átvezetett az ő szeretett fiának országába. Tehát Isten az első parancsolatban tiltja azt, hogy az embernek maga választotta istenei legyenek, mert ezek nem boldogíthatják az embert. Nem azért tiltja Isten, mert ő féltékeny ezekre az istenekre, ugye a hatalomra, a pénzre, az élvezetekre, hanem azért, mert ezek nem boldogíthatják tökéletesen az embert. És ugyanakkor felszólítja az embert, hogy ember, ismerj meg engem, olyan közel kerülhetek hozzád, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, és én a szabadságnak, a szeretetnek és a megszabadításnak az Istene vagyok, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. És figyeljük meg, hogy most a második parancsolat hogy folytatódik. Minden egyes parancsolat egymásra épül. Azt fogjuk meglátni, amiután már a 10. parancsolatot is áttanulmányoztuk, hogy valóban felbonthatatlan a sorrend is, nem csak a két kőtábla megcserélhetetlen, de a sorrend is felbonthatatlan. Mert a második parancsolat ezzel folytatódik, ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, melyek fenn az égben, vagy melyek alant a földön, vagy melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek.
de irgalmasságot cselekszem ezeréziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Mit tilt a második parancsolat? A második parancsolat, mondom, az elsőre alapoz, hogy ne legyenek néked idegen istenid én előttem, de most tovább megy, és azt mondja az embernek, hogy ember, ne te formálj képet rólam. Ne te alkoss képet rólam. Ember, ne te találj ki engem. Teljesen igazuk volt azoknak a bölcselkedőknek, filozófusoknak, történészeknek, akik azt mondták, hogy az emberiség történelmében tulajdonképpen az ember kitalálta az Isten, kivetített Isten képet magából. Ez teljesen igaz, bárki mondta is, Marx vagy nem Marx, ebben teljesen igazuk volt, hogy az ember hajlamos arra, hogy a maga elképzelése szerint találja ki és alakítsa ki az Isten képét. És erre Isten azt mondja, ember, ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld ezeket. Mit tilt itt az Isten? Hogy az ember a saját esze, a saját felfogása, mondhatnám így is, a saját megromlott erkölcsi lénye alapján vetítsen ki Isten képet, és azelőtt boruljon le, az ember ezt meg is mintázza, ki is faragja, vagy el is gondolja, hogy az ókorban voltak faragott képek, a modernkorban nincsenek. Kívül, de vannak belül. Most valóban nincs olyan, hogy az emberek csinálnának maguknak képeket, bizonyos kultuszokban tovább áramlanak képek, szobrok, imádat, tisztelet tárgyául, de a mai ember valóban nem ezt teszi, hogy külsőleg csináljon szobrot vagy képet, de annál inkább csinál belsőleg az elméjében. Nekem ez az elméletem. Én így látom. Nekem ez a világnézetem. Nekem ez a világképem. Hát az Isten ezt tiltja, hogy az ember ragaszkodjék a kinyilatkoztatáshoz, és Istennek önmagáról adott üzenetéhez, és nem maga találja ki az Istent. Mert ha az ember maga találja ki az Istent, az ugyanolyan önző lesz, mint az ember. Ezt a mitológiák bemutatják, hogy Zeus és társai ott fenn az égi világban ugyanúgy flörtölnek, hazudnak, haragszanak. Szóval az ember, amit ki tud találni, az olyan, mint ő maga. Jobbat nem tudunk önmagunknál kitalálni. No de mire szólít fel ez a második parancsolat? Ebben a második parancsolatban van egy bámulatra méltó bibliai kifejezés, amikor Isten megnevezi önmagát, és ezt mondja önmagáról, én féltőn szerető Isten vagyok. Hát ez a döntő. Isten egyszerre a szeretet, és egyszerre az igazságosság. Isten nem úgy szereti az embert, hogy elnézne az embernek mindent, Isten szereti az embert. De Isten igazságos és a rosszból szeretné ki is segíteni az embert. Ez az, amit az ember nem tud kitalálni az Istenről. Tessenek megnézni a vallás történetet, hogy amikor az ember elképzelés szőtt az Istenről, akkor vagy egy olyan engedékeny Istennek gondolták az Istent, aki csak szeret, de félreteszi az igazságosságát. Máskor meg egy olyan zord, kemény, ítélő birának gondolták az Istent, aki ítél, aki igazságos, de nincs benne szeretet. Isten azt mondja önmagáról, hogy az én lényemben ez a bámulatra méltó. Nem az, hogy én mindenható vagyok. Nem az, hogy örökkévaló vagyok. Hanem az, hogy erkölcsileg tökéletes vagyok. Én szerető, de igazságban szerető Isten vagyok. Én féltőn szerető Isten vagyok. És Isten elmondja azt, hogy ha valaki nem így ismeri meg őt, hogyha valaki úgy ismeri meg őt, hogy vagy engedékeny Istennek, vagy pedig egy ilyen ítélő, zord, bíró Istennek, az az ember helytelen útra kerül, és az összes emberi erkölcsi vétség ebből származik. Ez öröklődik át apáról fiúra, de ott van a parancsolat végén, hogy Isten, aki a rossz következményét nem tartóztatja fel, mert ő igazságos is. Csak azok életében nem tartóztatja fel a rossz következményt, akik éppen úgy gyűlölik az igazságot, mint az apáik. Nem szabad félreérteni a parancsolat befejező részét, mert Isten ezt mondja, hogy én megbüntetem az apák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, a legtöbb ember idáig idézi ezt csak, és azt mondja, hogy miféle Istene van a Bibliának, aki az apák vétkér a fiakat, a gyerekeket bünteti. Csak hogy itt nincs vége a kijelentésnek. Én megbüntetem az apák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, vessző, akik engem gyűlölnek.
Csak azok életében nem tartóztatom fel a rosszat és a rossz következményét, büntetését, akik ugyanolyan erkölcsi magatartást tanúsítanak, mint az apáik. Ugye? Tehát egyszerű hasonlattal élve, hogyha valaki egy nagyon rossz családban nevelkedik fel, és ott csak rosszat lát, önzés, durvaságot lát, az nyilván az a gyerek, az a fiatal, az átveszi a szülőknek a lelkületét és mentalitását, de Isten fel tudja függeszteni a rossz következményeit az életében, ha az a fiatal szembefordul az apák által képviselt erkölcsi úttal. Csak azok életében gyűrűzik tovább a rossz, akik gyűlölik az igazságot. De a jónak ugyanez a törvényszerűsége, hogyha valaki egy jó családba születik, az még nem lesz automatikusan jobb ember, hanem csak akkor lesz jobb ember, ha ő maga is tudatosan választ és dönt a jó mellett, amit látott a szüleitől, de ami nem ragadhat úgy rá, csak úgy alakulhat ki benne, hogyha ő is dönt, választ mellette. És ezek után jön a harmadik parancsolat, ami így hangzik. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Kedves hallgatók, mit is jelent ez a harmadik parancsolat? Isten azt mondja, hogy ember hiába neved fel az én neve, ne használd az én nevemet. Miért? Mert a Bibliából láthatjuk, hogy Isten személy. Isten egy személyes valóság. Isten nem egy kikutathatatlan lélek vagy szellem. Isten egy személyes valóság. Márpedig, hogyha valaki szemét mi megszólítunk, az odafigyel, ugye? Én valakinek szólok, a nevén nevezem, akkor ő fölkapja a fejét és odafigyel, hogy mit akarok tőle. Isten itt azt tiltja az embernek, hogy ne éljen vissza az Isten nevével. Nem mondja azt az ember, hogy jaj Istenem, meg Istenem, meg Jézusom, meg jaj most segíts. Akkor, amikor az ember nem hisz benne, és amikor nem keresi őt tiszta szívből, hanem csak úgy szólítgatja, de utána elfelejtkezik róla, hiszen ez az ember önmaga akarja megoldani az élete kérdéseit. Tehát ez a harmadik parancsolat nem csak a káromkodást tiltja, vagy a trágárbeszédet, vagy a szitkozódást, hanem azt is tiltja, hogy az ember ne úgy kezelje az Isten, mintha nem is lenne. Hát milyen magatartás az, hogyha itt vagyunk mi, és akkor én ismerek valakit itt a sorok közül névszint, és szólok neki, és utána folytatom a beszédet. Megint szólok neki, megint folytatom a beszédet. Hát ez bolond vagyok, hogy én most szólítgatom, hogy most akkor miért szólítgatom? Tehát Isten személy, a személynek kijáró tisztelet, ami egymás iránt kijár, úgy, hogyha én megszólítok valakit, akkor ő rám figyel, mert tudja, hogy akarok tőle valamit. És akkor én nem akarok tőle mégse semmit, csak úgy mondom a nevét. De kedves hallgatók, itt a tiltásban még valami benne van. Nem tudok a minden parancsolat mélyére tekinteni, mert az időkeretünk ahhoz kevés lenne, de ez a harmadik parancsolat még azt is tiltja, hogy vigyázzon az ember, hogy az Isten nevében mire hivatkozik és mit követ el. Mert az emberi történelemben a legtöbb gazemberséget az Isten nevében cselekedték emberek. Isten nevében vittek embereket kínpadra, égettek el mágián, Isten nevében ítéltek el embereket, megsértve a lelkiismeret és vallásszabadságot, mindig Istenre hivatkoztak. Hát kérem, a Bibliában az egyik legfőben járó bűn az, amikor az ember az Isten neve alatt, az Isten nevével burkolózva kényszerít embereket, ítél meg embereket, vagy erővel és hatalommal semmisít meg embereket. Isten előtt ez a legförtelmesebb bűn, hogy az ő nevét felhasználva mondják azt, hogy ez az ember eretnek, vagy ez, vagy az, vagy amaz, bármilyen kifejezést használtak is a történelem folyamán. És vajon ennek a harmadik parancsolatnak mi a felszólítása? Ugye itt látszólag csak tiltás van. Ugye az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd. Hát hol van itt a felszólítás? Hát itt szeretném elmondani azt, hogy a 10 parancsolat sem értelmezhető önmagában. A 10 parancsolat, ha meg kellene mondani, hogy mi a 10 parancsolat, akkor azt mondanám, hogy közép az egy és a sok között. Mert a Biblia egy mondatban is elmondja, hogy mi a legfőbb törvény. A törvény betöltése a szeretet.
De a Biblia elmondja 100 és 1000 kijelentésből, hogy a szeretet az mit is jelent. Mert ha Isten csak azt mondta volna nekünk, hogy ember szeressél, akkor üres kézzel hagyott volna bennünket. Mert éppen ezt az alapvető elvet játsszuk ki mi a hétköznapi életünkben. Hogy tudjuk hogy szeretni kellene, de mégis tele van az életünk szeretettelenséggel, gyűlölködéssel, haraggal, mi egymással. Tehát Istennek gondoskodni kellett arról, hogy az egy parancsolat, hogy szeretet. És a részletes 66 könyvben álló Biblia, mert az egész Biblia törvény és parancsolat, hogy az egy és a sok között, az egy és a végtelen között legyen egy közé, és ez a 10 parancsolat. Na de ezt a középet, amely 10 egyszerű parancsolatba fejti ki az egyet, de ami végtelen, az is visszavezethető erre a 10-re mind. Ezt csak úgy tudjuk helyesen értelmezni, hogyha az egész Bibliát tekintetbe vesszük. És kedves hallgatók, erre a 3. parancsolatra van egy döntő visszahivatkozás, és ez Jézus Krisztus hegyi beszédéből a mi atyánk. Mert mivel kezdte Jézus a mintaimát? Mivel kezdődik a mi atyánk? Milyen kéréssel? Ott sem azzal kezdődik, hogy a mi mindennapi kenyerünket, mint sok ember azt gondolja, hogy ez a legnagyobb kérés, hanem azzal, hogy szenteltessék meg a te neved. Mit jelent ez a kifejezés, hogy szenteltessék meg a te neved? Hogy az ember életében meglátszódjék az, hogy ő hívő vagy vallásos. Hogy egy hívő és vallásos ember élete az megdicsőítse az Istent. Hogy emberek fölkapják a fejüket és lássák, hogy egy hívő ember élete más, mint egy nem hívőé. És az, hogy Isten nevét hiába felnevedd, a tiltás mellett ott van a felszólítás, hogy a te életed az legyen bizonságtétel az Isten szeretete és igazsága mellett, hogy az Isten formál téged ilyenné, amilyenné lettél. Ezért itt a 3. parancsolatnál szeretnék is megállni, és idézem az első zenei feldolgozásunkat Rossini Mózes című operájából, Mózesnek az imáját. Ugye hát ez egy romantikus kori opera, az 1820-as évek táján született, és azt a Mózes imát idézem, amely azóta az olasz népnek szinte a nemzeti himnuszává vált. A híres ima, amikor Mózes leborul az Isten előtt, és úgy jeleníti meg ezt az imát Rossini, hogy utána más szólóénekesek is bekapcsolódnak, és végén egy hatalmas kórussá bővül, szenteltessék meg a te neved. Bárcsak az én életem és bárcsak az én népem élete olyan lenne, hogy az emberek leolvashatnák rólunk, hogy mit jelent Isten félőnek lenni. Vagy ez a zene a maga eszközeivel ezt a mély áhítatot és Isten nevének a mély tiszteletét, vagyis mit jelent Isten neve? Magának Isten lényének a tisztelete. Magának az isteni személynek, az isteni jóságnak és szeretetre méltóságnak a tisztelete, ezt fejezi ki. Kérném tehát most az első bejátszást.

És ezek után térjünk az Isten iránti szeretett kötelezettségek utolsó parancsolatára, amivel lezáródik az első kőtábla, tehát a negyedik parancsolat szövegét olvasnám. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon se magad, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert hat napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Hát ismét járjunk el az eddigiekhez hasonlóan, mit tilt ez a parancsolat? Ez a parancsolat tiltja azt, hogy az ember önkényesen használja fel az idejét. Hogyan vagyunk mi hajlamosak emberek önkényesen felhasználni az időnket? Mindent bele akarunk zsúfolni az időbe. Állandóan robotolni, tenni, venni akarunk, és ez a parancsolat meg kellett, hogy fogalmazza ezt, ami addig is törvény volt, hogy említettem, de itt megfogalmazást kellett, hogy nyerjen, hogy az ember az életének az egy heted részét pihenésre fordítsa, és Istennek szentelje. Kedves hallgatók, ennél a tiltásnál azért érdemes elgondolkoznunk egy kicsit, mert hogyha most felvetném önöknek a kérdést, hogy mi emberek biztosítanánk-e magunknak a pihenést, ha nekünk kellene az élet alaptörvényeit megfogalmazni. Vajon mit válaszolnánk? Ugye a hétköznapi élet azt mutatja, hogy az ember nem biztosítaná maga számára a pihenőnapot. És a történelemben is ezt látjuk. Sem az egyiptomiak, sem a görögök, sem a rómaiak nem ismertek ilyesmit. Egyedül a zsidó nép, az Isten választott népe képviselte ezt, hogy az életünk, az időnk az a legdrágább kincs. Ezt ne csak mondjuk, ezt szoktuk mondani, hogy az idő a legnagyobb kincs, vagy az idő pénz, de az ember nem úgy viselkedik az idővel kapcsolatosan, és ki akarja szipolyozni az időt, robotol, állandóan tenni-venni akar az ember. Ez a parancsolat tiltja azt, hogy az ember önkényesen és a maga elgondolása szerint használja fel az időt. Tehát ez a parancsolat tiltja azt, hogy az ember állandóan dolgozzék. Hat nap után egy nap, de teljes egy nap munkaszünetet tartson az ember, amelyet testileg, lelkileg pihenésre fordít. Na most nézzük meg, hogy ebben a parancsolatban mi a felszólítás. Nyilvánvaló, hogy ez a parancsolat két dolgot is magába foglal, nem csak a pihenést, hanem a munkálkodást is. Mert benne van az, és ez az első felszólítás, hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. Tehát a parancsolatban az első felszólítás a becsületes munkára vonatkozik. Ha az ember hozzálát valaminek, hozzáfog valamihez, azt vigye végig, azt fejezze be, azt csinálja meg, a munka, a dolog az legyen elkészítve. Benne van ebben a felszólításban minden, hogy az ember hogy készüljön arra, hogy milyen hivatást, mesterséget válasszon, ettől fogva addig, hogy az ember milyen bérért dolgozzon, milyen tisztességes, becsületes jövedelemért éljen. Nagyon sok mindent lehetne erről elmondani, főleg egy olyan világban és egy olyan országban, ahol a munkaerkölcsnek híre hamva nincsen, de hát nem fér bele egy alkalomra. Mindenki elgondolkozhat ezen, ha a bibliai példákat szemléli, és legfőképpen a Bibliának legközépponti személyiségét, Jézus Krisztust, aki fizikai munkát végzett 30 éves koráig, aki nem vetette meg ezt a fajta munkát sem, és amikor lelki természetű munkát végzett, arra is azt mondta Péter apostol, hogy ő széllyel járt jót tévén, ő senkit nem került el, és senki nem került el az ő figyelmét sem, amit tett, az tökéletes volt, és ez az ember számára is a mérték, hogy az emberi életünkben a munka az valóban legyen alkotás és legyen szolgálat. Második felszólítás. A második felszólítás ebben a parancsolatban az, hogy az ember a hét egy napján, a szombatnapon teljes megnyugvásra jusson. Ezt a Biblia nagyon sokoldalúan részletezi, hogy mit jelent ennek a napnak, a szombatnak a tartalma.
Maga Jézus Krisztus pecsételte meg ezt a parancsolatot, amikor azt mondta, hogy nem az ember lett a szombatért, hanem a szombat az emberért. Márk evangélium a 2. fejezetében olvashatjuk. Tehát Jézus nem úgy fogalmazott, hogy szombat

Szombatnapon és csak azért mentek ki vasárnap hajnalban Jézus sírjához, mert az egész szombatot megnyugvással töltötték el, még mirhát és kenetet se vittek ki Jézushoz szombati napon. Akkor tegyük fel a kérdést, hogy mi ennek a napnak a tartalma? Szerintem voltam egy ifjúsági körben, és ott ezt a kérdést szegezték nekem, hogy hát most mondjam el világosan, feketén és fehéren, hogy maga a Biblia mit tanít a hetedik nap megszenteléséről. És akkor elmondtam, és mindenütt ezt mondom el pontokba szedve, hogy ezek valóban csodálatos mértékek és tanítások. Mert az első dolog. A Biblia azt mondja, hogy a nyugalom nap estétől kezdődik, és a másik nap estélig tart. Ezt nem azért használja ugye a Biblia, mert az ókori népek természeti népek voltak, a ciklikus természeti körforgás volt az életükben az irányadó, hanem a Biblia ezt azért mondja, hogy az ember a nyugalom napot magát is megnyugvással kezdje. Ne 0 órától kezdődjön, vagy ne reggel 6 órától kezdődjön, hanem akkor kezdődjék, amikor lement a nap, és ahogy a régiek is szokták mondani, még a mi apáink vagy nagyapáink is, hogy lement a nap, vége a napnak. Hát akkor az új napot az ember az estét, az éjszakát, ugye a megnyugvásra, a kipihenésre használja fel, hogy a másik nap, a nyugalom nap friss legyen. A második dolog, hogy a Bibliában Isten rendelkezést adott arra vonatkozóan, hogy azok is élvezhessék a nyugalom napot, akiket a leginkább kiszoktak zárni ebből. Kiket szoktak kizárni? Hát a nőket és az asszonyokat. Ők ugye állandóan robotolniuk kell az emberi világban, de Isten erre rendelkezést adott, hogy ahogy az asszonyok, a családanyák, vagy a családnak a nőtagjai pénteken végezzenek el minden munkát, akkor mossanak, vasaljanak, akkor készítsék el az ételt, és a szombati nap számukra is nyugalomnap legyen. Miért? Hát csak a férfiak emberek. Isten végtelen szeretettel és jósággal gondoskodott arról, hogy minden ember számára legyen megnyugvás. És azon a napon az asszonyok is teljesen nyugodhattak, és elmehettek Isten tiszteletekre. A harmadik dolog, amit a Biblia kiemel, hogy ez szent gyülekezés napja, a Mózes 3. könyve 23. fejezetében olvassuk ezt a kijelentést, melyben nem is annyira a gyülekezésen van a hangsúly, mint a szent gyülekezésen. Az ember akkor keresse olyan emberek társaságát, közösségét, akiknek a közösségében valóban igaz és szent dolgokra lehet figyelmes. A negyedik dolog. Isten azt mondta Ézsaiás prófétának a könyve 58. fejezete szerint, hogy én azért adtam néktek szombatjaimat, hogy a föld magaslatain járassalak titeket. Mire utal ez a gyönyörű jelképes kifejezés? Hogy nekünk embereknek szükségünk van a visszatekintésre, a számvetésre. És szükségünk van az előretekintésre, a tervezésre. Vagyis mire van szükségünk? Hogy az órunkat nem mindig a mába, meg a napi gondokba üssük bele, hanem kicsit fölemeljük a fejünket. Kicsit számot vessünk, hogy mi történt az elmúlt 6 nap során. És egy kicsit tervezzünk előre, hogy mit fogok tenni az előttem levő 6 nap során. Te szerint a próféta könyvében, hogy adtam nekik szombatjaimat is, jegyül köztem, és ő közöttük, hogy megtanulják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Isten tehát azért adta ezt a nyugalomnapot, nem csak azért, hogy az ember testileg felfrissüljön, tehát ne robotoljon, hanem hogy lelkileg is fölemelkedjék, és a nyugalom állapotában mennél többet ismerjen meg az Istenből, és az ember megváltozzék, az ember megjobbuljon. Isten az ember megváltoztatója, megszentelője. Hétről hétre fejlődés, megjobbulás, tisztulás, ez az ember nagy feladata ebben a világban. És kedves hallgatók, innen érthetjük meg ennek a parancsolatnak a harmadik felszólítását. Mert a parancsolat így kezdődik, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Miért mondta ezt Isten? Mert Isten itt azt mondja, hogy az ember emlékezzék a teremtés munkájára, emlékezzék arra mindig, de főképp ezen a napon, hogy Istennek teremtő ereje van. És Isten nem csak világokat tudott megteremteni, a földet tudta kiformálni. Most jön a lényeg. Az embert az Isten újjá tudja teremteni.
az Isten olyan tökéletes változást tud

véghez vinni az emberben, hogy újjá tudja teremteni itt a földi életben, hogyha figyel ő rá, hogyha hallgat a szavára. Mert Istennek nem csak fizikailag van óriási ereje, hanem Isten a szabadságot tisztelő Isten, a megszabadítást munkáló Isten valóban teremteni tud új szívet és új lelket az emberben. És teremteni tud majd embert a feltámadás során, amikor újjá teremti az embert. Tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez a negyedik parancsolat, ez azért nagyon fontos, mert lezárja, megpecsételi az első négy parancsolatot. Figyeljük meg, hogy az első parancsolatban Isten azt mondja, hogy én, te viszonyba lép velem, meg lehet engem ismerni, ember. A második parancsolatban azt mondja Isten, hogy én féltőn szerető Isten vagyok, én az igazságnak és a szeretetnek Istene vagyok egyúttal. A harmadik parancsolatban azt mondja az Isten, hogy a te életed az megszentelődjék általam, és egy megszentelt életet mutass be a világnak. És a negyedik parancsolat pedig arra szólítja fel az embert, hogy ember, higgyél abban, hogy téged tökéletesen meg tudlak változtatni. Ugye ez az, amiben mi emberek olyan gyöngén hiszünk, hogy mi lehetünk más emberek. Hogy mi bennünk tényleg más szív, más lélek formálódhat ki. Nagyon sok ember azt mondja, hogy hát én ilyennek születtem, ilyen vagyok, ilyen is maradok. Én nekem ez a természetem, nekem vannak ilyen berögzött szokásaim és hajlamaim, én ezekről nem tudok lemondani. Nagyon sok ember beletörődik abba, hogy ő olyan, amilyen. Hát a negyedik parancsolat azt mondja, hogy ember, azért használd úgy az idődet, ahogy én mondom, hogy 6 napon át munkálkodjál, de a 7. nap a te Uradnak, Istenednek szombatja, hogy azon a napon te tudatosítsd magadban azt, hogy én teremtő Isten vagyok. Téged is át tudlak formálni, és újjá tudlak teremteni. Itt nevezi meg Isten önmagát, itt mutatkozik be Isten a legteljesebben. Ezért használja a Biblia ezt a jelképet erre a parancsolatra, hogy jel, jegy és pecsét. Adtam nekik szombatjaimat is, jegyül, tehát, ugye, mint a jegygyűrű is, jegyül köztem és ő közöttük, hogy mi egymáshoz tartozunk. Tehát aki ezeknek a parancsolatoknak szívből engedelmeskedik, és valóban gyakorolja ezt a hétköznapi életében. Isten arról ismeri el, hogy közöttünk van jegyesség, hogy igen, ők hozzám tartoznak, mert ők én-te kapcsolatba léptek velem, mert ők engem, mint féltőn szerető Istent követnek, mert ők az ő életüket meg akarják szenteltetni általam, mert ők hisznek abban, hogy én teremtő erővel meg tudom változtatni az életüket. Tehát ezért ez a negyedik parancsolat jegy, pecsét Isten és ember között. És ezután tér rá a 10 parancsolat az emberek iránti szeretett kötelezettségekre. És itt is nézzük majd azt, hogy milyen bámulatos lesz a harmónia. Mert hadd kérdezzem meg önöktől, vajon mivel kezdenénk mi az emberek iránti szeretett kötelezettségeket? Mert itt is elmondhatnám, nem azzal kezdődik, hogy ne ölj, meg ne lopj, hanem itt is egy bámulatos logika érvényesül. Mert az 5. parancsolatnak a szövege a következő: tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, melyet az Úr a te Istened ád te néked. Miért kezdi Isten így a 2. törvénytáblát? Miért szólít fel a szülők iránti tiszteletre? Mert ha mi emberek a szüleink iránt nem tudunk szeretetet érezni, azok iránt, akik a legközelebb vannak hozzánk, akik a legtöbbet fáradozták értünk, akik a legtöbbször gondoskodtak rólunk. Ha tehát ezek iránt, a szülők iránt mi nem tudunk szeretetet érezni, kérem, gondolják meg akkor, ki iránt tud az ilyen ember szeretetet érezni? Szükségképpen ez kell, hogy legyen az első parancsolat az emberi világban. Otthon kell megtanulni, a családban kell megtanulni azt, hogy mi az, hogy tisztelet. Ugye a Bibliában a tisztelet az egy megkülönböztetett szeretetet jelent. Az a szeretetnek egy különleges minősége. Minden embert szeretni kell a Biblia szerint. De vannak emberek, akiket különleges szeretet kell, hogy illessen, és ezek a szüleink. Ha az ember nem tanulja meg a szülei iránt az udvariasságot, a figyelmességet, a tapintatot, az előzékenységet, ez az, amit évekig, évtizedekig otthon meg lehet tanulni. Hát ha nem tanulja meg, akkor a társadalomban hogyan legyenek majd udvariasak az emberek, figyelmesek, előzékenyek? Most, hogy a világnak a képe ezt mutatja, ez mit mutat? Nincsenek családok,
nincs ilyen erkölcsi norma, hogy szülők iránti tisztelet, és az emberek kiszabadulnak az utcákba, a munkahelyekre, és élnek úgy, mint valóban, mint akiket senki nem nevelt, nincs család, aki nevelte őket volna valamivé. Pál apostol azt mondja II. Timóteusi levél 3. fejezetében, hogy a föld történelmében eljönnek olyan időszakok, amikor egy döbbenetes látványnak leszünk tanúi, hogy lesznek az emberek magukat szeretők, a gyönyörnek és nem az igazságnak az élvezői, és szüleik iránt engedetlenek. Tömeges méretekben kialakul ez a világon, és ez a világtörténelmnek az utolsó szakaszára lesz érvényes, hogy tömeges méretekben megjelenik a tekintély tisztelet aláásása, a szülők iránti tisztelet aláásása, és így az ember a másikat se fogja becsülni. Nem fogja becsülni a másik embert, nem fogja becsülni a házastársát se, nem fogja becsülni a vagyont se, a hírnevet se. Ezek a parancsolatok következnek ezután. Mert itt is, mint említettem, bámulatos a logikai kapocs. Ezután a következő, a 6. parancsolat, ne ölj! Isten a szülők után védi általában az emberi életet. Az ölés a Bibliában az élet pusztításával egyenlő. Nem csak a tetleges ölést jelenti, nagyon vigyázzunk. János apostol azt mondja az első levelében, hogy mindaz az ember, aki gyűlöli a másik embert, embergyilkos. Tehát a Biblia szóhasználatában ez, hogy ölés, ez nem csak annyit jelent, hogy valaki kést ragad, vagy baltát, vagy pisztolyt, és kioltja a másik ember életét. Hát a magyar nyelvben is ott van az, hogy lehet szóval is ölni, lehet tekintettel is ölni. Szóval, aki csak gyűlöletet érez a másik ember iránt, már a szívében bent embergyilkos az. Jézus Krisztus, amikor visszahivatkozott erre a parancsolatra, ajánlom mindenkinek a hegyi beszéd elolvasását. Máté evangéliuma 5. fejezetében, akkor Jézus azt mondta, ha valaki csak haragszik az ő atya fiára, méltó az ítéletre. Ha valaki azt mondja a másik emberre, hogy bolond, méltó a gyehenna tüzére. Mert az élet minden nemű megkárosítása, az ölés, az élet pusztítása kategóriájába tartozik. És ezután jön a 7. parancsolat, amely szó szerint és pontosan fordítva így hangzik, ne törj házasságot, ne paráználkodjál, így szokták fordítani. Szó szerint ez így hangzik, ne törj házasságot. Kedves hallgatók, hogyha ezen úgy elgondolkozunk, ez a 10 parancsolatnak az egyik legmegszégyenítőbb rendelkezése. Miért? Védeni kell Istennek az ember ellen a szülei életét. Ez is egy szégyenteljes dolog. Idáig süllyedt az ember az önzésben. Szüleinket is védeni kell egy parancsolattal ellenünk? Mert képesek vagyunk rosszat tenni a szüleinkkel is. Sajnos igen, nem csak gyerekkorunkban, hanem felnőtt fejjel is. Védeni kell az embernek a másik ember életét velünk szemben? Mert tudunk mi ölni sokféle módon? Ez is szégyenletes. De kedves hallgatók, hogy védeni kell annak az életét is, akit én magam választottam. Akiről azt mondtam, hogy téged szeretlek, és az egész életemet hozzád igazítom, és egybe kötjük az életünket. És a házasságok elromolhatnak úgy, ahogy elromlanak. Felbomolhatnak úgy, ahogy felbomlanak. Micsoda civakodással, veszekedéssel. Jó, hogy nem megölik egymást az emberek, mint a Bergman filmjében, a Jelentek egy házas életből című filmben, hogy már azt se tudják, mit vágjanak egymáshoz. Hát hogy lehet ez? Az emberi természetben, az ember életében ilyen gyökerei vannak az önzésnek, hogy Istennek külön parancsolatot kellett erre áldoznia, hogy védeni kell annak az embernek az életét is, akit én ismertem meg, én szerettem meg, én kötöttem vele egyé az életemet, és eltelik egy bizonyos idő, és szinte megutálom. Hát igen, az emberi életben az önzés ilyen mély gyökerekre néz. És Istennek ezt a parancsolatot is be kellett venni a 10 parancsolatba. De szerencsére a Bibliában egy külön gyönyörű költemény van arról, hogy ennek a parancsolatnak mi a betöltése. Mert ugye a szülők iránti tiszteletnek is mi a betöltése, hogy említettem, előzékenység, udvariasság, tapintat, szolgálatkészség. Az embertársak iránt is nem, hogy nem elveszem az életüket, hanem nagyobb öröm adni, mint venni, ahogy olvassuk a Bibliában. És a házastárs iránt csak annyi lenne a parancsolatnak való megfelelés, hogy nem csalom meg a feleségemet, vagy nem csalom meg a férjemet. Ez csak a ne dolgot zárja ki. De mi a betöltése?
Énekek éneke ez a gyönyörű költemény a Bibliában, amelyet sajnos kevesen olvasnak. Kevesen olvasnak fiatalok is, házastársak is, pedig az énekek énekében ott van ez a gyönyörű kijelentés, hogy olyan legyen a másik a te számodra, mint lilium a tövisek között, almafa az erdőfáinak között, hogy 10 000 közül is kitetszék. Gyönyörű hasonlatok. A másik ember, a férj vagy a feleség, a magam számára a szeretetnek egy megkülönböztetett tárgya. Lehet sok szép lány és asszony a világon, de az én feleségemhez képest, a liliomhoz képest ők tövisek. Nagyon sok szép és derék férfiú lehet a világon, de egy asszony számára ők sok fa az erdőben. De egy almafa van, egy termő, egy almafa van. 10 000 közül is kitetszik. Hát tessék most ennek a mérlegére helyezni a mindenkinek az életét, aki házasságban él, hogy vajon a másik ember 10 év meg 20 év után is ő jelent számára olyasmit, hogy 10 000 közül is kitetszik. Mert ha nem, akkor ugyanúgy megsérti ezt a parancsolatot, és Malakiás könyve 3. fejezete azt mondja az ilyen emberre, hogy ez az ember, aki megutálta az ifjúsága feleségét, ez is milyen szép kijelentés, ifjúságot fel, ugye az ifjúságodban szép volt, és akkor ragaszkodtál hozzá. Eltelt 1-2 évtized, és akkor már eldobnád őt? Aki megutálja az ifjúsága feleségét, annak nem is volt lelke, annak nincs is lelke. Kedves hallgatók, tán itt érdemes idéznem a 2. zeneművet, Johannes Brahms 4 komoly énekét bibliai szövegekre írta, és a 4. komoly énekben a szeretet himnuszát dolgozta fel. A szeretet himnuszában is az a döbbenetes, azt jövő évben fogjuk elemezni a maga teljességében, hogy milyen csodálatos ez a szeretet himnusza, az a döbbenetes, ahogy kezdődik. Mert a szeretet himnusza azzal kezdődik, hogy szólhatok én angyaloknak, vagy embereknek nyelvén, hogy ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Tűzre adhatom testemet, és szétoszthatom vagyonomat a szegényeknek, de ha szeretet nincs bennem, mit se használ nekem. Nagyon sok dolog van a földön, ami úgy látszik, hogy szeretet lenne, de nincs benne szeretet. Vannak emberek, akik cselekedetek által akarnak üdvözülni és szeretetet mutatni. Tűzre adják testüket, szétosztják vagyonukat a szegényeknek, és közben lehet, hogy ez fanatizmusból teszik, lehet, hogy számításból, félelemből teszik. Nincs bennük szeretet. A 10 parancsolat minden egyes rendelkezése arra tanít meg, hogy ember keresd a szeretet tiszta forrását, ami őszinte, érdek nélküli, és ami valóban az Isten világossága szerinti szeretet, úgy, ahogy ezt Johannes Brahms megpróbálja kifejezni az élete végén írott, mondhatnám végrendeletnek is tekinthető 4 komoly ének 4. darabjában. Ezt hallgatjuk meg, egy egyszerű zongora kíséret és egy szólóének németül hangzik fel a szeretet himnuszának néhány verse az 1. Korintusi levél 13. fejezete szerint.

És befejezésül csak nagyon gyorsan szeretném említeni, a 8. parancsolat így hangzik, ne lopj. Védeni kell az emberi élet után az ember vagyonát, mindazt, ami az másik emberhez tartozik, és itt megint csak el lehet gondolkozni azon, hogy a lopás az nem csak a rablás, nem csak a kifosztás, lehet megrabolni az embereket, meglopni az embereket idővel is, és mennyivel inkább igaz az, hogy itt a felszólítás megint csak az, hogy nem hogy ne lopj, hanem megint csak adjál, és legyél szolgálatára más embernek. A 9. parancsolat, ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ugye ezt is szokták leegyszerűsíteni és félreértelmezni, ez nem csak a bíróság előtti hamis esküt tiltja, mert akkor nagyon kevés emberre vonatkoznék ez. Szerencsére az emberek nagy része nem kerül bíróság elé. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, hogy a hétköznapi életben ne mondjunk valótlant a másik emberről. Ne feketítsük be a másik embert. Ne magyarázzuk félre az indítékait. Ez is az élet megkárosítása. A 9. parancsolatnál azt látjuk, hogy védi a másik ember jó hírét. Védeni kell magát az életet, védeni kell a vagyont, de védeni kell a másik ember jó hírét is. Mert hány és hány baj következik ebből az életben, hogy ez ezt mondta erről, meg azt mondta, meg amaszt mondta, és olyan könnyen hurkolódik körül egy ember, körül ugye a megvetésnek és a gyűlölködésnek a kötele, hogy az szinte megdöbbentő. És a 10. parancsolat, minden bajnak a gyökerére tapint, és attól óv, hogy azt ne tegye az ember. Ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Vagyis Isten azt mondja, és ez az utolsó parancsolat, hogy még a szívünkben, a gondolkodásunkban se tűrjük meg a helytelen, a rossz kívánságokat. Felszokták vetni ennél a parancsolatnál, hogy hogyan győzzük le a rossz kívánságunkat. Hogyan győzzük le a belül levő rossz késztetéseinket. Nagyon sok ember kérdezi ezt, hogy mondjunk valami receptet, hogyan kell felvenni a küzdelmet a rosszal szemben. Kedves hallgatók, itt egy alapvető törvényszerűségre hadd hívjam fel a figyelmüket ennél az utolsó parancsolatnál. A rossz ellen felvenni a küzdelmet sohasem lehet magával a rossz ellen. Ha az ember mindig csak azt nézi, hogy most mi a helytelen bennem, mi a rossz bennem, és én azt majd legyőzöm, ezt majd kiírtom magamból, majd kiiktatom magamból, akkor egészen bele fog ebbe havarodni, és mindig csak a rosszat látja maga előtt, és ahelyett, hogy legyőzni a rosszat, éppen a rossznak a hatása alá kerül, mert mindig azzal foglalkozik. Hogyan lehet legyőzni a rosszat, ami bennünk van, a szívünkben van, a helytelen kívánságainkban van? Nem úgy, hogy mindig azzal foglalkozom. Tolsztoj írta le ezt nagyon szépen az Ördög című novellájában, hogy egy ember, aki belül megkívánja egy másik ember feleségét, és le akarja győzni magában ezt a kívánságot, és annál inkább belesüpped ebbe a rosszba, és a végén el is követi a bűnt. Miért? Mert nem szabályszerűen küzd a rosszal szemben. Ez is egy bibliai kifejezés, hogy senki sem koronáztatik meg, csak az, aki szabályszerűen küzd. Mi a szabályszerű küzdelem a rosszal szemben? A Filippi levél 4. fejezetében, a 8. versben mondja Pál apostol, hogy amik csak igazak, amik csak tiszták, amik csak nemesek, ha van valami erény és dicséret, ezekről gondolkodjatok. A rosszal szembe küzdeni azzal lehet, hogy az ember növekszik a jóban. A rosszal közvetlenül ne vegyük fel soha a küzdelmet. Ne gondolkozzunk így, hogy én most nem tudom, én hiú vagyok, most majd legyőzöm a hiúságomat, annál inkább hiú leszek. Ne gondolkozzam így, hogy én most megbízhatatlan vagyok, hazudós, hát most akkor én kínosan ügyelek arra, hogy mindig igazat mondjak. Annál fifikásabb és annál kiismerhetetlenebb dolgokba keveredem bele. Szinte észre se veszem. A rosszal felvenni a küzdelmet úgy lehet, hogy az ember megerősödik a jóban, és a világosság majd kiűzi a sötétséget. Egy egyszerű ember így mondta ezt, és ezt egész életemre megjegyzem, hogy azt mondta, hogy egy szobából nem úgy lehet kiűzni a sötétséget, ha belépek, hogy elkezdek vagdalkozni a sötétséggel szemben. Hanem úgy, hogyha felkattintom a villanyt, és a világosság a szobából kiűzi a sötétséget. Milyen egyszerű.
A rosszal soha ne úgy vegyük fel a küzdelmet, hogy állandóan foglalkozzunk a rosszal. A Biblia óv bennünket attól, hogy magunkat ítéljük meg, vagy emberek megítélésétől tegyük függővé azt, hogy minek tartjuk magunkat. Ezt mondja Pál apostol, nem magamtól ítéltetem meg, sem nem emberi ítéletnaptól, egyetlen egy ítélő bírám van, és ez az Isten. Az isteni világosságra, az isteni tisztaságra, az Isten parancsolatainak tökéletességére vágyakozzék az ember. Ezekről gondolkodjék, és akkor majd a rossz szépen kiszorul belőle. A vetítés előtt még egy utolsó gondolatot hadd pendítsek meg, hiszen végigkövettük ezt a 10 parancsolatot, meg vagyok győződve, hogy és elnézést is kérek ezért ért, hogy ez valóban egy fárasztó végigtekintés első hallásra, és igazán nem szerettem volna az évi legutolsó alkalomra ilyen emlékkel búcsúzni önöktől, de mindenkit szeretnék arra biztatni, hogy valóban otthon gondolját ezeket a kérdéseket, de az utolsó kérdésünk ez, vajon be lehet tölteni a 10 parancsolatot? Hiszen ha valamennyire is őszinték vagyunk, és ezt komolyan végig gondoljuk, azt mondjuk a végén, hogy hát olyan nehéz ez. Fölrém lett előttünk, hogy mennyire nem élünk e szerint. Hát olyan nehéz ez. Hogy lehet ezt betölteni? Kedves hallgatók, itt azt szoktam mondani, hogy nem mondjuk mi azt, hogy nehéz betölteni. Mondjuk csak meg őszintén, lehetetlen. Megpróbálkozhat az ember azzal, hogy e szerint éljen, de a maga erejéből se az elsőnek, se a többi 9-nek nem tud megfelelni. Isten azonban nem azért adta a 10 parancsolatot, hogy ez egy elérhetetlen léc legyen, amit soha senki nem tud átugorni. Hanem Isten a 10 parancsolat után adta rögtön az áldozati rendszert, a Krisztus Jézusra mutató rendelkezéseket és jelképeket, és rögtön Mózes második könyvében, ahonnan vettük a 10 parancsolatot, nyilvánvaló, hogy a 10 parancsolatot emberileg betölteni lehetetlen. Emberi erővel betölteni lehetetlen. De az embernek rendelkezésre áll egy olyan erő, amivel betölteni könnyű, és ez a hit ereje. A hit által kapcsolódik össze az Isten és az emberi világ. A hit által nyerhet erőt az ember ahhoz, hogy amit ő emberileg nem tud betölteni, mert nemhogy nehéz neki, hanem lehetetlen. Így mondja Pál apostol, nem is teheti az ember. Nem is teheti. Önző emberek vagyunk, a természetünk önző. Magunkat nem tudjuk rávenni arra, hogy önzetlenek legyünk, és az önzetlenség törvényei szerint éljünk. De hogyha az önző természetünket legyőzzük hitáltal könnyű betölteni a 10 parancsolat rendelkezéseit. És Isten ezért adta az áldozati rendtartást, hogy rögtön rávezesse a zsidó népet arra, hogy ne a maguk erejéből akarják betölteni ezeket a törvényeket. Hogy Pál apostol később mondja a Galata levél második fejezet 16. versében, senki ember nem jobbul meg a törvény cselekedeteiből, azáltal, hogy akarja tenni a törvényt, mert önző és csak külsődlegesen tudja tenni, nem a szívéből, nem a lénye legmélyéből. De van megigazulása Jézus Krisztusban való hit által. Itt is megmutatkozik a Bibliának legfontosabb tanítása, amit Pascal így fejezett ki, Jézus Krisztus nélkül az ember semmi, Jézus Krisztus által pedig minden lehet. Jézus Krisztus hite által az ember semmi, mert látjuk ugyan, hogy ezt így kellene élnünk. Akarunk is így élni, de a jót akarva a rosszat tesszük. Róma 7. fejezet. De Jézus megismerése és szívbefogadása hite által viszont az ember mindenné lehet. Ez a 10 parancsolat adásának a kétféle oka. Isten azért adta a 10 parancsolatot, és ezzel tudom befejezni az előadás. Az első ok ez volt, hogy a 10 parancsolat az, amely leleplezi a mi magunk önzését, hogy mit jelent ez, hogy bűnös emberek vagyunk. Ha nem nézünk a 10 parancsolatra, nagyon jó embernek tarthatjuk magunkat. De a 10 parancsolatra tekintünk, ha belenézünk ebbe a tükörbe, ha ezt végig gondoljuk, akkor szépen kiütköznek a romlottságunknak a jelei, mennyire önző vagyok. E szerint is mennyire önző vagyok, a szerint is mennyire önző vagyok. Isten azért adta tehát a 10 parancsolatot, hogy leleplezze a bűnt. Ha Isten nem adott volna törvényt, írásban nem adott volna Bibliát, a bűn ismerete a törvény által van, mondja Pál apostol. Ha megismerem a törvényt, akkor látom, mi a bűn. És a második oka a 10 parancsolat adásának az volt, hogy Isten arra akarta nevelni az embert, hogy ha te ember
nem tudod betölteni a 10 parancsolatot, ha nem tudsz önzetlen életet élni, pedig te is látod, hogy abban van a boldogságod, és akarnál is, akkor keressed a megoldást, hogy kinek az ereje, kinek a hite által tudsz önzetlen életet élni. A törvényt Isten azért adta, hogy a megváltóhoz vezesse az embert. És a megváltó, Jézus Krisztus visszavezet a törvényhez, és erőt ad hitáltal, hogy az ember tudja cselekedni az Isten törvényét, a szeretet törvényeit. Hát ennyi szöveges rész után egy rövid áttekintés a 10 parancsolat történelmi adásának a körülményeiről, hogy mindenki láthassa, hogy ez valóban a történelemben zajlódott le, az útvonalát is bemutatom a sínai hegyig a zsidó népnek, és néhány alkotást a 10 parancsolatról is megnéznénk, a legkiválóbbak. Ez volt tehát a zsidó nép kivonulásának útja, balra fent látjuk Gósen földjét, Egyiptomból jöttek ki, és itt délre látjuk a Mózes hegyet, itt van pontosan, nevezik Sínai hegynek, vagy Hóreb hegyének is, a mai neve Mózes hegy. Itt adta át a Biblia szerint Isten a 10 parancsolatot Mózesnek, e több mint 2000 méter magas hegyre kellett fölmennie a prófétának, hogy 40 napig tartózkodjék ott. Mehetünk tovább. Itt a kivonulás útvonala, először a Nádas-tengert látjuk, aztán a következő képeken a sínai félsziget sivatagát a Vörös-tengerrel, és hogy megyünk előre ezeken a képeken, láthatjuk, hogy micsoda úttalan utakon kellett menni a népnek, és mennyire tapasztalhatta Isten vezetését. Mehetünk tovább, ahol alig élt meg növényzet, és Isten mannával táplálta őket, vizet fakasztott a sziklából. Szóval az első parancsolat nem véletlen, mert hiszen a zsidó népnek is alkalma lett volna a hálára, mehetünk tovább, mint hogy minden emberi életben a szeretet a hálával kezdődik. A 10 parancsolatnak is ezért az első parancsolata. Néhány kép után nézzük, hogy hova jutott a nép. Az első oázis, a Mara forrás, a keserű forrás, ahol valamelyest felüdülhettek, ez ma is abban az állapotában látható, néhány pálmafa van körülötte, mint a következő képen is látjuk, ahol csak egy kis víz van, a pálma már a tűzbe hajtja a fejét, ahogy az ottani közmondás vallja, és aztán folytatódott tovább délfelé ez a vonulás. Nagyon nehéz útszakasz volt ez, de Isten azért engedte erre a népet, azért vezette erre a népet, hogy a nép napról napra láthassa az isteni segítséget, hogy tapasztalhassa a nagy tömeg is, mint hogy egy lelkileg érzékeny ember minden nap tapasztalhatja az Isten vezetését, de egy nagy tömeg is láthassa maga előtt ezt. És a következő képeken látjuk azt, hogy mennyire tényleg nehéz itt az élet, alig élnek meg a kis növények a sziklák között, és elérkezünk ezután az Elim oázishoz, a 70 pálmafa vidékéhez, ahol egy hosszabb időt töltött a nép. Aztán nézzük ezt az Elim oázist még más beállításból. Ezt ma is turisták bejárják, ezt az útvonalat, amelyet a Biblia pontosan leírt, tehát milyen helyeken vezette át Mózes a zsidó népet. És Mózes, ne felejtsük el, hogy amikor 40 évig Midian földjén bujdosott, mehetünk tovább, akkor nagyon jól megismerte ezt a vidéket, mehetünk tovább. Tehát tudta, hogy mi merre van, ez mind még az Elim oázis, és aztán, hogy megyünk tovább, a déli rész bontakozik ki előttünk, egyre magasabb hegycsúcsok következnek, és láthatjuk most a következőkben a Massa és Meriba környékét, ahol lázadás ütött ki Isten és Mózes ellen, aztán a Refidimnél bekanyarodik az útvonal abba a völgybe, amely már a Mózes hegye felé vezet. Ott jobb oldalt látunk egy kis épület együttest, az a sínai Katalin kolostor, és az van a Mózes hegy lábánál, tehát jobbra fel magasodik a Mózes hegy, jobbra fönt pedig a távolban a tengert látjuk, tehát itt szűkül össze a sínai félsziget, a legdélibb részén vagyunk. Most menjünk még közelebb ehhez a területhez, itt bal oldalt fenn az a magas hegycsúcs, a Mózes hegye, itt amit mutatok, ez pedig az ortodox kézen lévő Katalin kolostor, ahol a múlt században Konstantin Tischendorf megtalálta a Codex Sinaiticust. Nos, menjünk tovább, és
a román korban egy kaput emeltek a Mózes hegyhez, ezen mehetnek be a turisták, és a következő képen azt látjuk, hogy 3000 lépcsőt vájtak erre a hegyre, hogy mindenki gyalogszerrel és könnyedén megjárhassa Mózes útját, körülbelül 3 órai gyaloglással lehet felérni erre a 2200 méter magas hegycsúcsra. Útközben ilyen látkép tárul elénk lent a Katalin kolostor, még további képeken látunk gyönyörű természeti tüneményeket, sziklaformákat, még továbbin pedig a kilátást egy közbülső helyről a Jebel el Katerinára, a Katalin hegyre, amely közel hasonló magasságú, mint a Jebel el Musa, a Mózes hegy, és két kultuszhely áll ezen a Mózes hegyen, egy keresztény és egy iszlám. Nézzük meg ezeket közelebbről is. Itt van az oromzat, tehát a legfelsőbb része a hegynek, és a következő képen látjuk azt a keresztény kápolnát, ami a hegycsúcson áll, és a következőn pedig az iszlám építményre lehetünk figyelmesek. Menjünk tovább, és itt a másik szögből valóban egy monumentális, hatalmas hegy ez a hegycsúcs, ahova Isten felhívja Mózest, közben a nép itt letáborozik, hatalmas nagy ez a völgy, ez a síkság is, innen érthető, hogy miért beszél a Biblia 600 ezernél is több fegyverforgató férfiúról, mert hogyha ezt beszorozzuk az asszonyok és gyerekek számával, akkor kapunk egy 2,5-3 milliós létszámot, ilyen nagy néppé növekedett Egyiptomban, Gósen földjén Izrael népe, és nagy renddel letáboroznak itt. Emlékezzünk arra is vissza, hogy Mózes megtanítatott minden bölcsességre és tudományra, az államszervezés, igazgatás tudományára is, tehát ezért tudta kézben tartani a történéseket, ezért tudott vezetni egy óriási népet. Most nézzük a Mózes ábrázolásokat, Lorenzetti a középkorból az első, a következő a Champoli Mózes kut, Franciaország Dijon városából. Itt jelenik meg, jobbra van Dávid, balra Mózes, az az ábrázolási mód, hogy általában Mózest a két kőtáblával szokták megformálni, itt is a jobb kezében tartja. A szarv hogyan kerülhet a fejére, erről majd még szólok Michelangelo kapcsán, de most nézzük a következő mestert. Michelangelo példaképe volt Donatello, aki nagy mértékben hatott Michelangelóra is. Itt is a jobb kéz, a jobb kar alatt van a két kőtábla Donatello szobrán, és most jön II. Gyula pápa síremlékén Michelangelo ábrázolása. Lépjünk hozzá közelebb az ő Mózeséhez. Itt is a két kőtábla a jobb kéz alatt. A jobb kéz egyébként azért mélyedett kicsit bele a szakálba, mert itt tűrtőzteti magát még Mózes, de amikor látja, hogy ő lehozva az élet tökéletes törvényeit, a nép bálványimádásba süllyed, most fog szent haragra gyulladni, ugye ez nem egy indulatos harag volt, hanem valóban egy szent harag volt, most fogja összetörni a kőtáblákat. Hogy Michelangelo mit akart ezzel kifejezni, azt bizonyos szempontból Freudnak a Michelangelo Mózese című tanulmányában nagyon jól nyomon követhetjük. Második Gyula is indulatos ember volt, Michelangelo nem különben. Mindkettejüknek, a halott pápának emléket, önmagának pedig figyelmeztetést akart állítani ezzel Michelangelo, hogy ahogy Mózes tűrtőztette, legyőzte magát, győzött az emberi természeten, úgy kell minden embernek hitáltal győznie, de menjünk még közelebb ehhez a valóban nagy erőt sugalló szoborhoz, és itt szeretném megjegyezni, hogy nem csekély módon rontja le a szobor értékét ez a bizonyos két szarv, ami egy nagyon tanulságos baleset folytán, idézőjelben mondom, került oda Mózes homlokára. Miért? Az Ószövetségben, az eredeti héber szövegben az áll, hogy Mózes, amikor lejött a Sínai hegyről, akkor fénylő arccal jött le, és az emberek nem tudtak a szemébe tekinteni, és ezért el kellett fátyolozni az arcát, hiszen az Istennel való, színről színre való találkozás után szinte átlelkesedett az arca és a tekintete. Nos hát ezt a kifejezést, hogy fénylő arccal, az időszámításunk előtti 3. században készült görög fordítás, a Septuaginta, egy félreértés folytán, ugye két rokon hangzású szó összetévesztésével nem úgy fordított, hogy fénylő arccal, hanem hogy szarval.
Ez öröklődött a Vulgatára is, tehát Jeromosnak a latin biblia fordítására is, és milyen megdöbbent, hogy senkinek nem jutott eszébe visszanyúlni az eredetihez, hogy szerencsétlen Mózesnek hogy került szarva a homlokára. Michelangelónak se jutott ez sajnos eszébe, ahogy előbb láttuk a dijoni kúton, ott is szarvakkal ábrázolták, Michelangelo is követte ezt a hagyományt, és csak a reformáció után tisztázódott ki a dolog, amikor kiadták Reuchlin 1485-ben a Biblia eredeti héber szövegét, és Luther és a reformátorok bizonyították, hogy ez egy közönséges fordítás hiba. Még kérem Michelangelo művét egy másik beállásból, tehát szemből, és a következő olajfestményen látjuk, hogy a reformáció után már teljesen helyreáll a dolog, hiszen Rembrandt, a reformáció kora utáni nagy holland festő már enélkül ábrázolja, éppen ahogy Mózes emeli fel a törvénytáblákat, megmutatva a népnek, de összetörve is, másodszor is fel kellett azért mennie, de Isten soha nem rótta meg, ezért nem hitetlenségnek vette, hanem egy jogos felindulásnak, és másodszor is Isten véste a kőtáblákba a rendelkezéseket, és azután tették frigyládába, és őrződött meg egészen a babiloni fogságig a 10 parancsolat. Menjünk tovább, mármint kőtáblán, szövegében pedig hát örök időkre. Ernst Barlachnak a fából készült szobrát látjuk 1919-ből. Nagyon kifejező ez az alkotás, mert amiről legutoljára beszéltem, azt fejezi ki a nagy német művész, az ember lehetetlen, hogy megfeleljen ennek a 10 parancsolatnak. De az ember, ha a szívébe fogadja, a hit által megérti a Krisztusban való hit, visszavezet a 10 parancsolathoz, azért mondom el ezt Barlach szobránál, mert ahogy tetszenek látni, szinte egy tömbből faragta ki Mózest és a két kőtáblát. Mózes a szíve elé emeli ezt a két kőtáblát, szinte egyé válik vele, azonosul vele, úgy, ahogy Pál apostol mondja a zsidókhoz írt levélben, hogy Isten az elméjükbe és szívükbe írja az ő parancsolatait hitáltal. Most nézzünk egy izlandi ábrázolást, csak annak illusztrálására, hogy hányféleképpen ábrázolták ezt, egy izlandi nemzeti hősnek, Sigurdssonnak a tiszteletére emelt emlékműről való ez, ahol őt, mint Mózest és mint törvényadót mutatja be, aki hozza ezeket a hatalmas táblákat, természetesen már kicsit megváltoztatott bemutatás ez, és a következőkben egy itáliai mester, Becca Fümit látjuk, aki Mózesnek a haragját és a 10 parancsolat összetörését, első megsemmisítését ábrázolja, tehát magát ezt a jelenetet, középütt pedig látjuk ezt a bizonyos aranyborjút, amelyet öntött a zsidó nép. Döbbenetes, hogy 3 hónappal a kivonulás után ennyire elfelejtkeztek Istenről.

hogy egy ilyen országos együttléten megjelenjenek. Ez bíztató a jövő szempontjából. Mi mindig elszomorodunk azon, hogyha a gyülekezetekben látunk nehézségeket, problémákat. Látjuk azt, hogy testvéreink nem olyan lelkesen látogatják az Isten tiszteleteket, hogy nincs minden gondolatuk ott az Isten dolgainál. Ezek az alkalmak olyanok, mint a balzsam a szíven. Mert reménységet jelent a jövőre nézve. És annak a bizonyos előkészületi évnek, amit olyan bátortalanul megfogalmaztunk, egyfajta gyümölcstermését látom abban, hogy most ilyen szép számmal összejöttünk. Ez a bizonyos előkészület éve, arra mindenképpen jó volt az eddigi felmérések alapján is, hogy megtorpanásra késztetett, hogy elgondolkodásra késztetett. Az emberben ilyenkor megjelennek furcsa gondolatok, és már csak azért is eltöpreng a hallottak felett, hogy vajon nem a nagy ébredés gongütése ez. Vajon amikor mások elindulnak, és mások komolyan kezdik venni azt, amit eddig is komolyan kellett volna venni, én még mindig itt fogok hátul kullogni, és nem igazán szánom oda magam, lemaradnék az úton. Ellen White is nem egyszer fogalmazza meg ezt, hogy a többieket nem is láttam többé. Azt a lelkünk mélyén sejtjük, hogy a nagy egybegyűjtés ideje ez. A késős angoskiáltás kezdete ez. Amikor Isten újra megkeresi a maga népét szeretetteljes hívásával, amikor, ahogy egy nagyon szép ige fogalmazza, amikor szinte utánunk kiált, és abban a reményben teszi ezt, hogy mi meghalljuk a kiáltó szót mögöttünk, ez is olyan beszédes kép, hogy mi már eltávolodtunk, és utánunk kellett szólni, és Isten mindezt abban a reményben teszi, hogy talán a kiáltó szó majd utolér bennünket, és késztetéseket ad, józan kiértékelésre sarkal. De arra gondoltunk, hogy talán a legfontosabb Isten népe életében most, ami személyes hitéletünk és a közösség életvitelének ezen az állomásán az, hogyha közösen elgondolkodunk az odaadásról, az odaszánásról. Mert talán ez az a terület, ahol leginkább vannak kívánnivalók. Éljük a mi vallásos életünket, megtartunk dolgokat, és hosszú távon együtt élünk azzal a belső szükségérzettel, és annak a tudatával, hogy talán mindez kevés, de mégis tovább megyünk, és mégis a megszokás, a beidegződések veszik át a komoly odaszánás helyét és szerepét. Számomra az előkészület éve, tudom, hogy délután lesznek a bizonságtételek, délután mondhatja majd kiki, hogy neki mit jelentett ez az elmúlt néhány hónap. Nekem olyan volt, mint a földindulás. Nem azért, mert végre egyszer próbáltam időszakítani arra, hogy elgondolkodjak dolgok felett. Volt egy kényszerszült állapot is az életemben, amikor nem végezhettem annyi munkát, és nem éltem olyan tevékeny életet, mint korábban, tehát kialakította Isten azokat az életkörülményeket, amit annak idején Jónás esetében is kialakított, tudni, Jónást elnyelte a cethal. Ott nem volt számára túlzottan sok lehetőség, és maradt az egyetlen, kereste az Istent. És ebben az Isten keresésben és Istenre találásban Jónás megértette a saját életének értelmét és célját, és rövid szavakkal és egyszerű szavakkal így összegezott a Biblia, hogy könyörgésem felhatolt a te templomodba. És ez az, amikor egy ember életében földindulásszerű események veszik kezdetüket, amikor Isten és ember egymásra talál, illetőleg amikor az Isten hívása, az Isten személyes szeretetéről olyan egyértelmű bizonságtétel formájában eljutnak hozzánk az ige kijelentései, vagy a lelkiismeret késztetései. És hadd mondjam el azt, és tanúságként mindjárt itt az elején, bár a végén szokták a tanúságokat leszűrni,

hogy ha nem is marad ki az életemből, vagy sokunk életéből az, amit mi az Istennel való személyes közösségnek tartunk, vagy tekintünk, azt elmondhatom, hogy az én életemben ez nem volt olyan teljes értékű, mint ami ennek az Isten szánta. És úgy gondolom, hogy sokan vagyunk ezzel így. A laodíceai állapot gyakorlatilag ezt az érzést és ezt a tapasztalatot termeli ki, hogy miközben úgy érezzük, hogy megfelelünk bizonyos elvárásoknak, és az igazság letéteményeseiként mi képviselünk valamit, amit mások nem képviselnek, és emiatt mi különbek vagyunk másoknál, és talán az Istent is meghatja majd az, hogy mi az igazságot a maga tisztaságában és érintetlenségében valljuk és képviseljük és hirdetjük, és közben együtt élünk azzal a tudathasadásos állapottal, hogy miközben az igazságot képviseljük, az igazság Istene nincs olyan mértékig jelen az életünkben, mint lehetne. Intellektuális élményként proféciákat magyarázunk, és másoknak is hasonló élményeket szerzünk, hogy lám a Biblia milyen különleges igazságokat hordoz, és ezelőtt kapitulálni kell, mert ezelőtt nem lehet más tenni, és embereket lenyűgöz az igazság tökéletes elmélete, az, hogy Isten előre megmondó dolgokat, csak precíz pontossággal teljesedtek, de az efféle igehirdetésekből, amikor kireked az Isten személyes valósága. És én ezt egyfajta hiánybetegségként éltem meg. Hiába tart az ember eredményes és látszólag nagyobb hatású szolgálatokat, amikor az embereket az igazság ismeretével elkápráztatja, utóbb visszagondolva úgy látom mindezt, hogy inkább ártottam az igazság képviseletével, mert az igazság Istenéről, mint személyes valóságról csak kevesebbet szóltam. És ott hagytam az embereket, az igazság ismeretével, és miközben késztetést éreztek arra, hogy az igazságot magát valósítsák meg, aközben nem tudtak mit kezdeni azzal, ami a kezük ügyébe került. És én úgy gondolom, hogy amikor az előkészület éve kit-kit elgondolásra késztet, önvizsgálatra, akkor talán érdemes ebben az irányban is lépéseket tenni. Mert a bizonságtevés hitből hitbe történik. Amikor annak idején András találkozott Jézussal, akkor annyit tett, hogy szólt a testvérének és odavitte. A mi szolgálatunkból ez a mozzanat többnyire hiányzik. Pedig erre van leginkább szükség. Nos, visszatekintve a szolgálatomra arra a 31 néhány évre, hát komoly kudarcként éltem meg mindazt az előbb mondottak hátterén, és hát ilyenkor az ördög is készen van arra, hogy az embert elkeserítse, hogy bizonyos bánatot, vagy csüggedést, vagy talán a kilátástalanság érzését ébresze. És hát mit csinál ilyenkor az ember? Végső menedékként, vagy végső szükségmegoldásként elkezdi a Bibliát forgatni, lapozni, és keres valami támpontot, valami megragadhatót, ami kiemeli ebből a elkeserítő állapotból. És ugyan Zugligetben én erre már kitértem, de hadd fogalmazzam meg most újraértek, hadd idézzem fel újra azt a Biblia szöveget, amit olyan véletlenszerű tallózás jegyében a Jóisten a kezem ügyébe helyezett. Remélem, hogy az eddig mondottak elégségesek voltak arra, hogy ennek az ígének a személyre szabott mondani valója a maga elementáris erejével fog hatni, úgy, ahogy rám hatott. Azt mondja itt az íge a 31. Zsoltár 23. versében, én ugyan azt gondoltam ilyettemben, elvettettem a te szemeid elől, de mégis meghallgattad esedezéseinek szavát, mikor kiáltottam hozzád. Valóságos életérzés volt ez az én részemről. Azt gondoltam ilyettemben. Hát úgy gondoltam, hogy amit eddig tettem, az nem volt igazán értékes. A menny szempontjából legalábbis nem volt értékelhető. És mit kezdek most én az igazság ismeretével, miközben egy másik idézet is eszembe jutott, amit a balga szüzekről fogalmaz meg Ellen White, így hangzik, hogy becsülték és védelmezték az igazságot. Hát én is.
Az igazsághoz tartozóknak vallották magukat. Én aztán igazán, ugye 75-ös múltam van. De megelégedtek a Szentléleknek csupán a szív felszínre ható befolyásával, és ettől voltak balgák. Becsülni, védelmezni az igazságot szép dolog. Az igazsághoz tartozóknak vallani magunkat talán még szebb. Elkötelezettnek lenni az igazság képviselete iránt, hivatástudattal, hivatásszerűen, ennél szebb nincsen. És lehet, hogy az önámítás útját járjuk mégis. Ha az életünkből kireked, kiszorul, vagy csak felszínes az Isten személyes valósága. És hadd mondjak el még egy dolgot, lehet, hogy ez nem tűnik így ige hirdetésnek, de az ígét is fogjuk idézni. Csak szeretném elmondani azokat a dolgokat, amelyek talán lelkileg is segítenek nektek az ígére ráhangolódni. Mint tudjátok, 1984-85-öt mi valami hihetetlenül szép tapasztalatnak éltük meg. Ez volt a 88-as üzenet újra felfedezése, amit a bizonyságtételek úgy idéznek, mint a késő eső és a hangos kiáltás kezdetét. Fájlaltuk, hogy majdnem 100 évnek kellett eltelni ahhoz, hogy a késő eső hangos kiáltás kezdete ismét, kezdetként megjelenjen a mi közösségünk életében. Elemi erővel hatott ránk az, hogy Krisztus a mi természetünket öltötte fel, és hogy ugyanúgy megkísértetett, ahogy mi. Sőt, az az íge, ami a Laodicea üzenet végén áll, hogy győzhetek, hogy Krisztus győzött, az aztán mindennek a beteljesülése volt. Örömmel és lelkesülten olvastuk azokat a bizonyságtételeket, amelyek arról szóltak, hogy még 1888-ban a két hirdnök és Ellen White igehirdetése nyomán milyen megrázó erejű alkalmak voltak Dél-Lancasterben és máshol, hogy az ég szinte a földdel összeért, az Isten személyes valóságát érzékelték ezeken a helyeket. A nagyon gyakorlatias hangvételű igehirdetések nyomán, és az ördög megint a régi csapdát állította fel. 2 éven keresztül másról sem beszéltünk, mint arról, hogy ez a természet milyen természet, és milyen nem. És hogy mennyire volt megkísérthető, és mennyit nem. Valaki a maga ellenérzéseit, vagy kételkedéseit vetette be, és mi úgy gondoltuk, hogy ezekre mindenképpen eszmei, elméleti magyarázatot kell adni, talán bizonyos mértékig igen, de közben megint a dolgok gyakorlati területe az elmélet síkjára siklott. És mi gyönyörködtünk abban, hogy Krisztus a mi természetünket öltötte fel, és elméletileg győzhetünk, ahogy ő győzött, de közben a mi életünkben mindez megrekedt, vagy visszasüllyedt az elmélet síkjára, az elmélet szintjére, és megint óriási veszteségeket éltünk meg. Mert hol lehetnénk? Ellen White nem egyszer fogalmaz így, ami lehetett volna, ami történhetett volna. Hol tarthatnánk, hogyha mi az Isten személyes valóságával számoltunk volna a nagy elmélet ismeret mellett. És hát ezt a bizonyos gondolatkört is egy újabb tapasztalat tetézte meg, az, hogy úgy gondoltam, hogy talán a leghasznosabb dolog, ha megpróbálom még inkább megismerni Krisztust. Ennek egy kivált képen való útja az ember kézbe veszi a Jézus élete című könyvet, és az ihletett sorok minden bizonnyal segítenek abban, hogy Krisztus még közelebb kerül hozzánk. És mindjárt az első fejezet, amelyik ezt a címet viseli, velünk az Isten, döbbenetes erővel hatott rám, mert igaz, hogy korábban úgy idéztük, hogy ez a testélételről szóló bizonyságtétel, és hogy az Isten jött el hozzánk, de most az a gondolat is társult hozzá, az ismétlem szívet melengető gondolatok mellett, hogy Krisztus felvette a mi természetünket, és megkísértett emberként élt itt közöttünk. Az a gondolat társult az eddigiekhez, hogy az Isten kívánkozik az ő kezének alkotása után. És a testélétel nem arról szól, hogy számunkra világossá és megragadhatóvá tegye az Isten azt, hogy én győzhetek, hogy Krisztus győzött, és az a természet, az milyen természet, azok a kísértések, milyen kísértések,
hanem abban, hogy az Isten lejött ide közénk a földre, abban az Isten személyes szeretete ragadható meg, aki vágyódik az egy elveszett után, miközben ott hagyja a 99-et. Az egészen személyes dolog, az a gondolat húzódik meg benne, egészen személyre szabott isteni keresés formájában, amit a Galatabeliekhez írt levélben Pál apostol így fogalmaz, az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. Nem arról van szó, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hanem az, hogy az Isten lejött ide, közénk a földre, és felvette az én természetemet, és osztodott az én kísértéseimben, és közben vágyodott az ő kezének alkotása után, mert hogy a megváltási terv leglényege az, hogy Isten és ember ismételten közössége jusson egymással. Nem úgy általában a mennybe akar felvinni minket az Isten, hanem meg akarja ízleltetni velünk azt, amit az ember teremtése előtt már elgondolt. Olyan lényt alkotott az ember alkotásakor, aki alkalmas, aki képes vele közösséget formálni. Úgy utóbb gondolkodtam el, és itt is egy óriási tehertétel jelenik meg. Mi elfogadjuk a prédikációban elhangzott gondolatokat, és csak addig merjük átgondolni, ameddig a prédikátor előttünk átgondolta. Elolvasunk valamit, nem merjük tovább gondolni, nem merjük a távlataiban, összefüggéseiben, kiaknázatlan belső tartalmában átgondolni, és éppen ezért ezen a területen is én a magam részéről hiányérzetként éltem meg azt, amit aztán a később a Jóisten megértetett velem, hogy amikor az Istent értelmes lénynek tekintjük, és önmagunkat is annak, akkor két értelmes lény között a dolgok érintkezési lehetősége a kommunikáció. És hogy lehet együtt élni ígei gondolatokkal, miközben minden erről szól úgy, hogy az Istennel nincs valóságos, teljes értékű személyes közösségem. És amikor az Isten az embert megteremtette, és az önmagával való közösség alkotása képes lénnyel találkozott és beszélgetett és tanította, akkor ebben a közösségben az ember igazán embernek érezhette magát, mert ezt jelenti embernek lenni. És amikor az újjáteremtésről, vagy egyáltalán a megváltás művéről szól a Szentírás, akkor nem egyébről szól, mint arról, hogy Isten a bizalmatlanná vált emberi szívet a maga áldozatával, a maga szeretetteljes közeledésével, hívásával ismét bizalomra akarja fordítani, hogy mi önként és készséggel adjuk át magunkat néki, és vállaljuk fel azt a közösséget, ami újra értelmet ad az életünknek, hogy végre az Isten megszólíthat, mert van partner a beszélgetésben. És ezért mondja a Szentírás nem egyszer, hogy ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat. Amikor az ember szívében, vagy tudatának belső csendjében az Isten szeretetteljes hívása elhangzik, ehhez fogható boldogság nincsen. Hallottuk, hogy amikor a bűntől való szabadulás, belső békesség jelenik meg az emberi szívben, ennél nagyobb öröm nincsen, és ehhez fogható, és ezzel szinte azonos tartalmú öröm az, amikor Isten személyesen megszólít, amikor az Isten érzékelteti azt, hogy igényt tart ránk, közösségbe akar lépni velünk, vágyódik az ő kezének alkotása után, és amikor odaadásról és átadásról beszélünk, akkor mindezeket előzetesen kell önmagunk számára tisztázni és világossá tenni, mert egy elméleti ismeretnek nem tudjuk alárendelni magunkat. Azt el tudjuk fogadni igaznak, és be tudjuk integrálni a magunk erejéből az életünkbe, de igazán átadni magunkat csak egy személyesen szerető Istennek tudjuk, aki önmagát adta érettünk, aki az ő saját fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, akinek a szeretetteljes megnyilatkozásai meggyőznek bennünket arról, hogy nincs okunk a félelemre, és nincs okunk arra, hogy bármit is visszatartsunk, mert az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. És úgy gondolom, hogy talán azért kellene ma az átadásról beszélnünk,
az odaadásról, az odaszánásról, mert az Isten addig nem tud velünk mit kezdeni, amíg ez teljes értékűen be nem következik az életünkben. Ha nem adjuk oda egészen a mi szívünket, akkor semmit nem adtunk oda. Ha nem kapitulálunk az Isten jósága és szeretete előtt, semmit vissza nem tartva, akkor az Isten tétlenségre károsztatjuk. Akkor ismételten megvalósul a laodiceai tapasztalat, hogy Krisztus az ajtón kívül van. És én magam is hibáztatom azért, mert sokszor prédikáltam erről, és láttam, hogy amit mondtam, könnyeket csalt sokak szemébe, és megmozdult a lelkiismeret, hogy vajon mennyi ideig lehet valakit az ajtón kívül tartani, tettem fel a kérdést, és közben lehet, hogy én magam sem engedtem be egészen. Beértem annyival, amennyivel, de ez nem volt a teljesség. Becsültem, védelmeztem az igazságot. Az igazsághoz tartozóknak vallottam magamat. De lehet, hogy megelégettem a szív felszínható befolyásával az Isten lelkének. Ez kevés. Ha valaki nem adja át magát egészen, akkor gyakorlatilag magára marad. Egy hasonlatot hadd mondjak el, én is máshonnan vettem, de az illető, akitől vettem, nem tudja. A múltkor Zugligetben egy ilyen gyermekistentisztelet alkalmával idéztem fel, de úgy gondolom, hogy elsősorban felnőtt keresztényeknek szól. Valaki egy kisfiú ajándékot kapott, és lázas sietséggel kibontotta, és a hatalmas díszes csomagban talált egy terepjáró modellt. Egy játékot, ami a megszólásig hasonlított az igazira. Hát mit csinál a gyerek? Kikapja, és rögtön birtokba véve kezd vele játszani. Tologatja, a motor hangját utánozza, fékcsikorgást hallat, mintha mindez igazi lenne. És amikor kijátszotta magát, akkor az apja odahívta, kisfiam, gyere ide, hozd a játékodat is. Ülj ide az ölembe. És hát azzal a boldog és büszke mosolyal oda is ült ez a gyerek, hogy nézd apukám, min van, mit kaptam. És a csomagoló papír roncsaiból a papa kiveszi a távirányítót. Ez is hozzátartozik. Itt van a csomagoló papír között, már majdnem az enyészetnek átadva, a használati utasítás, amiben az áll, hogy elemet nem mellékelünk hozzá. Kisfiam, te játszol ezzel a játékkal elem és távirányító nélkül. Ez a játék nem nyújtja így azt, amit nyújthatna. Nem nyújtja azt az örömet, amiben részed lehetne. Távirányító és elem. És lehet, hogy sokszor a mi laodiceai kereszténységünk ilyen. Távirányító nélkül és elem nélkül. A fékcsikorgás hangját mi keltjük. A motor búgását is. Holott nem kéne ennek így lennie. Mert hogy az egésznek a nyitja és a titka az átadás. És most hadd idézem az ígét, amit talán előbb kellett volna. Ézsaiás könyvének 26. fejezetéből így olvasom a 3. verset. Kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel te benned bízik. Még egyszer olvasom. Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel te benned bízik. Ez úgy gondolom egy olyan életcél, és a mi életvitelünknek egy olyan tartalmi megközelítése, ami elsegíthet az örökké valóságig. Amikor Mózes 3. könyvét lapozgatjuk, ugye az iskolán ez tananyag, akkor megdöbbenéssel olvassuk azt, hogy a naponkénti, a reggeli és esti áldozat után az első és legdöntőbb válasz az ember részéről az egészen égő áldozat. Nem a bűnök rendezése, nem más, az egészen égő áldozat. Krisztus áldozatára egyféleképpen válaszolhat az ember a teljes odaadással. Az egészen égő áldozat belső lelki odafordulásával. Utána jön az ételáldozat, utána jön a hálaáldozat, mert nem csak önmagamat, hanem javaimat is, egész hálámat az Isten felé fordítom.
és amikor ezen túl vagyok, akkor kerül sor a bűnök rendezésére. Nem előzheti meg a bűnök rendezése a teljes odaadást, a teljes átadást. Mert különben hogyan? Nem adom át magam, de bűnöket rendezek. Még fonákul is hangzik, nem? És van még egy mozdulat, aminek megint csak rendkívül komoly és képies hatása van, amikor valaki oda megy és az állat fejére teszi a kezét. Akkor az eredeti szöveg azt mondja, hogy nehezkedjen rá teljes súlyával. Mi ez, ha nem az átadás képe? Mintha csak kifejezné egyfajta képies jelenettel azt, amit a római levél 12. fejezetében így fogalmaz meg Pál apostol, egyfajta felhívás formájában. Azt mondja itt a jól ismert szöveg, a 12. fejezet első két verse: kérlek azért titeket, atyámfia, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mi tehát az egyetlen hiteles válasz az Isten szeretetteljes keresésére, a golgotai áldozatra, ha odaszánom magam viszont áldozatként. Ha egész lényemet odaadom a bizalom jegyében, semmit vissza nem tartván, és nem azért, mert az Istennek erre szüksége van, nekem van erre szükségem, mert így és ezzel szabadítom fel az Istent arra, hogy az életemben megkezdje a jó dolgot, és kiteljesítse. Sokszor olvassuk, de nem veszük komolyan, hogy Krisztus megosztott szívben nem lakik. Vagy odaadom magam teljesen, vagy nem adtam oda semmit. Tudom, hogy a mi köreinkben Augustinusra hivatkozni nem igazán jó dolog, de a Vallomások című munkájában mégis leírt egy olyan gondolatsort, ami talán elevenre tapint, és a mi pillanatnyi helyzetünket megragadhatóvá teszi. Amiképpen senki sincs, aki szüntelenül aludni kívánna, és minden építéletű ember jobb szeret ébren lenni, ám mégiscsak halogatjuk az álomból való, hogy az álomból felrázzuk magunkat, ha tagjainkon súlyos zsibbadás ül, na, ütött a felkelés órája. Tovább élvezzük az álmot, mely már nincs egészen ínyünkre. Ugyanígy voltam én is. Biztos voltam benne, hogy jobb átadnom magam szeretetednek, mint sem meghódolnom a magam vágyainak. Mert semmit sem felehettem volna, ha azt mondod nékem, ébredj fel, aki aluszol, kelj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. És miközben körülöttem minden azt bizonygatja, hogy igaz, amit mondasz, és az igazság meggyőz engem, semmit sem tudtam volna felelni, csak annyit félálomban: mindjárt, csak hagyd még egy kevéssé. És ezzel a döbbenetes mondattal zárja: így voltam én is. Mintha csak a Laodicea üzenet és a Laodicea állapot diagnózisa formálódna ki az olvasottak nyomán. Tudjuk mindannyian, hogy ideje, hogy az álomból felserkenjünk. Tudjuk azt, hogy ütött a felkelés órán, a tagjainkon nyomasztó zsibbadás ül. És tudjuk, hogy ideje, hogy felkeljünk. És mégis talán félálomban azt suttogjuk magunknak is, másoknak is, hogy mindjárt, csak hagyj még egy kevéssé. Érezzük mindannyian, az év nem múlhat el úgy, hogy mi konzekvenciák nélkül nem múlhat el úgy, hogy mi továbbra is a megszokott életutat választjuk, amiből kirekedt Krisztus. Ami azért Laodicea állapot elsősorban, mert Krisztus ajtón kívül van. Holott tudjuk, hogy ha beengedjük, ha meghalljuk végre azt a halk szelíd hangot, azt a kérlelést, ha meghalljuk a kiáltó szót mögöttünk, és megnyitjuk az ajtót, akkor bekövetkezik valami olyan, amihez fogható csak életünk egy-egy állomásán tapasztaltunk. Azon tűnődöm magam is sokszor, hogy vajon ha az első szeretet olyan volt, mint amilyennek
átéltük. Amikor a Krisztussal való közösség valóságos és megragadhatóvá vált, akkor miért nem aknáztuk ki azóta is, az utolsó cseppjéig? Miért élünk mindig, még mindig nélküle? Miért érjük be sokkal kevesebbel, mikor az Isten a menny egész kincses házát kész lenne ránk árasztani? Mert az a bizonyos ígé, amely Laodicei üzenet végén van, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében, az csak az előbbi íge hátterén érthető és válik valósággá. Az előző íge pedig így hangzik, én mi az ajtó előtt állok és zörgetek. És ha valaki meghallja, és ha valaki megnyitja, akkor bemegyek ahhoz. És akkor megadom annak, hogy én királyi székembe üljön velem. Ha beenged valaki, ha átadja magát valaki, ha életének ura lehetek, akkor bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Akkor megvalósul az élet közösség Isten és ember között. Akkor az emberi életnek célja és tartalma lesz. Akkor nem kell beérni az igazság elméleti szépségeivel, mert ennél lényegesen többet akar adni az Isten, a menny előízét, a menny békességét. És talán csak egy pici kis kitérőt hadd tegyek, és hadd mondjam el azt, hogy az Isten ezt a diadalmas életvitelt kínálja nekünk. Az Isten önmagával való közösségbe akar vonni, és amikor szombatot ünnepelünk, én nem csodálkoztam azon, amikor én is késztetést éreztem arra, hogy kimenjek a családommal sétálni. Vagy feloldjam úgymond a szombatnapnak azokat a görcseit, ami az ülésből, az odafigyelésből származik, és hát kimenni milyen jó. Utóbb megfogalmaztam magamnak, és azt mondtam, hogy ezek abból fakadnak, hogy nem tudok a szombattal mit kezdeni. Végigülöm az Isten tiszteleti alkalmakat, sőt, amikor én prédikálok, hát ott vagyok jelen nyilván, de a teljes 24 órával nem tudok mit kezdeni, túl sok. De ha valaki az Isten személyes jelenlétére ráérez, akkor túl kevés. Amikor az Isten hordoz engem a föld magaslatain, amikor a maga közelségéből áradó mennyei befolyás birtokba veszi a lényemet, és az örökké valóság ízét érzékelem, mert az Isten ott van velem, és velem ünnepel, miattam és értem, velem ünnepli a szombatot, mert a szombat az emberért lett, akkor a 24 óra kevés. Akkor valóban elemi erejű késztetést és vágyat érzek arra, hogy legyen már péntek este, hogy ismét az én Istenemmel tölthessem, felszabadultan, minden némű zavaró körülménytől mentesen ezt a napot. És én úgy gondolom, hogy ha rátalálunk az Istenre és átadjuk magunkat, akkor a szombat ünneplésünk is a maga helyére kerül. Akkor az a dolog, amiről az Isten intézményesen gondoskodott, hogy az ő teremtményeinek ő maga szolgálhasson, amikor a mi életünkben az Isten jelenlétéből áradó mennyei befolyás valóban a menny előízét jelentheti, akkor a szombat megfelel rendeltetésének. És mertem megfogalmazni azt is magamnak, hogy az üdvösség nem a Krisztussal való találkozás az örökké valóságban. Az üdvösség az Istennel való találkozás itt a Földön. Amikor hordoz a Föld magaslatain, amikor a halk szelíd hang egészen hallható, amikor megszólít, amikor kérlel, amikor bátorít, amikor a menny békességét kínálja fel, és árasztja szét az én lényemben azt a bizonyosságot, hogy megbocsátott a bűneimet, és fiú vagyok, és nem jövevény és idegen, hanem az atyai ház teljes ugú örököse, aki az atya közelségében lehetek, akkor számomra az üdvösség kezdetét vette. Ennek kulcsa és nyitja egy dolog, az átadás. Vajon van-e az Isten szeretetében elég garancia arra? Van-e Krisztus áldozatában elég garancia arra, hogy mi fenntartás és visszatartás nélkül egészen átadjuk magunkat? Az ő tulajdonfiának nem kedvezett.
őt egészen odaadta. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk, hogy egy ilyen Istennek behódolni, egy ilyen Istent befogadni az életünkbe, ami nem jár megaláztatással, hanem inkább felszabadult örömmel. Attila Koméniusz, az Isten fiainak boldog a szolgasága, nincsen annál nagyobb szabadság. És hogy ezt is megpróbáltam a maga helyére rakni, miért kell behódolnunk, miért kell átadni magunkat? Azért, mert a megtérés és az újjászületés két dolgot eredményez. Bizalmat az Isten iránt, és abszolút bizalmatlanságot a saját vágyaim, a saját késztetéseim, a saját természetem iránt. És azért van szükségem az Isten jelenlétére, hogy az Isten hatalmába kapaszkodva, az Isten értékrendjét igényelve, az Isten lelkének az ösztönzéseit és tisztázó megnyilatkozásait igényelve tudjak nemet mondani az én természetem késztetéseire. Az én természetem iránti abszolút bizalmatlanság jár együtt az Isten iránti bizalom megjelenésével. Az örökké valóságban, amikor a mi természetünket az Isten már átformálja, akkor a természetünk felől nem jönnek majd negatív előjelű késztetések. Akkor nem azért fogunk az Istennel közösséget alkotni, mert szükségünk van a kontrollra, akkor már nem lesz kontrollra szükségünk. Az Isten jelenlétére lesz csak szükségünk, most a kontrollra is. És én úgy gondolom, hogy ha az előkészület évéről gondolkodunk, és hogy abban mi a mi tennivalónk, akkor egy dologban összegezhetjük ezt. Az abszolút és feltétel nélküli átadás. Az Isten szeretetének vonzása alatt. És legyen ez a mi arszpoétikánk. Legyen ez a mi egyetlen törekvésünk. Semmit, semmit a magunkéból, hanem Isten legyen minden mindenekben a mi életünkben. Amen. Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük néked, hogy te csillapíthatatlan szeretettel türelmesen válsz ránk, és azon munkálkodsz, hogy visszaédesgess magadhoz. Köszönjük, hogy utánunk szólsz, hogy utánunk kiáltasz, hogy életkörülményeinket úgy formálod és alakítod, hogy találkozzunk a te személyes, szeretetteljes kereséseddel, és ne tudjunk kitérni a válaszadás elől. Urunk, köszönjük, hogy az elmúlt hónapokban is kérleltél, késztettél. Olyan szituációkat teremtettél, amikor szinte belekényszerültünk abba, hogy odafigyeljünk rád. Tudjuk, hogy ezek az együttlétek, ezek az alkalmak, az erőszak legcsekélyebb jelenélkül alakultak így. És hálásak vagyunk, Istenünk, hogy megkerestél. Hálásak vagyunk azért, hogy hosszan tűz érettünk, és ki akarsz gyógyítani bennünket a te személyes szereteteddel, a laudíciai állapotból. Köszönjük, hogy kívánkozol a te teremtményed után, a te kezednek alkotása után, és tudod, hogy mi válik igazán javunkra, ezért akarsz megajándékozni a legfőbb jóval, a te személyes jelenléteddel, az önmagaddal való közösség minden áldásával. Urunk Istenünk, segíts, hogy egész lényünket át tudjuk adni te néked. Visszatartás, fenntartás, bátortalan, visszahúzódásra való készség nélkül. Segíts, Urunk Istenünk, egész lényünkkel rád figyelni. Egész valónkkal meghódolni, behódolni te szereteted előtt. És hadd, hogy ennek eredményeképpen vagy, ha megszületne a menny, az üdvösség, a mennyek országa mindannyiunk életében. Urunk, tudjuk, hogy még van egy kis rövid időszak és egy rövid út előttünk, ami majd nehézségeket hordoz. De azt ígérted, hogy akinek szívere áttámaszkodik, azt megőrzöd teljes békében, mert hogy te benned bízik. Urunk, tudjuk, hogy a körülmények alakulása nem befolyásolhatja a veled való közösséget. Segíts, Urunk, elrejtőzni mindannyiunknak te benned. És vagy az a megkezdett jó dolog, ami a te érintésed nyomán, a te szeretetteljes hívásod nyomán elkezdődött valamikor, az vaj, ha a megtorpanások, a kényszerszünetek után ismét elemi erővel indulna a végső beteljesedés felé,
és minket eljuttatnál érett férfiúságra, a Krisztus teljességi vélekeskedő kor mértékére. És vajon tapasztalnánk, mit jelent győzni, ahogy te győztél. Aki nem kerested a magad akaratát ezen a földön, aki egy dolgot akartál, és földöd járt akkor, betölteni a mennyei küldetést, és mindenben engedelmeskedni az Atya akaratának. Szeretnénk, Urunk, a te követőid lenni. Szeretnénk minden egyes gondolatot fogjul ejteni a neked való engedelmességre, és szeretnénk mi is az Atya akaratának követői lenni. Fenntartás, visszatartás nélkül. Szeretnénk azt mondani, Urunk, hogy szólj, mert halljuk. Mert nem akarunk egyet sem földrejteni abból, amit hozzánk szólsz. Köszönjük, Istenünk, hogy bízhatunk benned, és hogy a mi szívünkbe békességet költöztetsz, és az önmagaddal való közösség majd felülmúl minden várakozást mindannyiunk életében. Amen.

Mindenkit szeretettel köszöntök a Látók, szóljatok sorozatunkban, illetve időszerű proféták és proféciák című sorozatunk második alkalmán. Két héttel ezelőtt a Mitől különleges a profétai beszéd címmel került sor előadásra. A mai alkalommal egy viszonylag szinte ismeretlen profétát szeretnék önöknek bemutatni, a korát, magának a profétának a személyét, de legfőképpen az üzenetét, amely időszerűbb, mint valaha. Ez Mikeás. Mikeásról annyit tudunk, hogy Móresetből származik, egy nagyon kis helység, ez Izraelben ki sincs írva a térképemen. Az időpont, amikor ő fellépett, hogy olvassuk könyve első fejezete első versében, Jótám, Akház és Ezékiás király országlása volt. Ez időszámításunk előtt 740 és 700 közötti időszak. Könnyen megjegyezhető, a zsidó nép életében egy válságos időszak. Ebben a korban már 200 éve ketté szakadt az ország, tehát ugye 930-ban az északi ország része és a déli ország része. De ebben az időszakban, amelyben Mikeás működött, nem csak a ketté szakadt országgal járó nyomorúságok köszöntöttek Izrael népére, hanem a zsidó nép első nagy történelmi deportálása, mai szóval mondom, amikor 720-ban az asszírok, az akkori világbirodalom az északi országrész lakosait elvitték, kitelepítették az országból, és helyükbe egy vegyülékes népesség telepedett be. Így jött létre Samária tartomány, amely Jézus koráig kihatóan, tehát előre 800 évre tekintek most, egy ilyen vegyülékes népességet eredményezett. Egyébként Mikeás a déli országrész prófétája volt, de a vidék prófétája. Nem volt jeruzsálemi, nem volt a fővárosból való. Szokták is őt nevezni a vidék prófétájának, mert ha eltetszenek olvasni a könyvét, tel is teli van helységnevekkel. Nagyon jól ismerte az egész országot, nem csak a déli országrészt, az északit is. Mintha én most azt mondanám, hogy éppen Sarkadról ez a hírem van, vagy Nagyatádról, vagy Kőszegről, vagy az ország legkülönbözőbb kisvárosaiból, falvaiból hozom önöknek a híreket. Körülbelül így hivatkozik Mikeás különböző helységekre és az ott megtörtént eseményekre. Maga Mikeás könyve két lapból áll, tehát ennyi az egész, amit itt mutatok a kezemben, két lap. Nagyon szeretném, ha a kedves hallgatók elolvasnák ezt a két lapot, mert mégis könyv, tehát nem ez a cím, hogy Mikeás két lapja, hanem ez könyv. És ebből a könyvből én a mai előadáson egy tört részt tudok csak kiemelni, öt lényeges szempontot szeretnék önöknek a figyelmükbe ajánlani. Természetesen egy egész sorozatot is lehetne tartani Mikeás könyvéről, mint ahogy ennek a magyarázó kis könyvecskének is ez a szempontja, hogy egy kis elmélyedés, egy kis magyarázat, aki hétről hétre szeretné olvasni Mikeás könyvét, egészen a mélységekig hatolva. Az első kérdésünk az, hogy mi váltotta ki ezt a lehetetlen társadalmi állapotot, hogy a zsidó nép ilyen mélyre süllyedt, és Istennek meg kellett engednie ezt a fogságba vitelt az északi országrész Asszíria beli fogságát. Rögtön olvasnám az igehelyeket, amelyeket az első pontnál fel is sorakoztattam, csak még egy rövid közbevetés, hogy Mikeás könyve mondjuk nek a szerkezetét egy kicsit, hogy megkönnyítsem az otthoni olvasást. Mikeás könyve nem úgy épül fel, mint mondjuk Jónás könyve, hogy egy történetet elejétől a végéig elmond, vagy nem úgy épül fel, mint Aggeus proféta könyve, hogy a profétai beszédeket az időbeli egymás utánjában közli, hanem Mikeás könyvében, hogy úgy mondjam, egy ilyen tengerhullámzáshoz hasonlítható a szerkezet, ahol felmerülnek problémák, újabb kérdések jönnek, a válaszok, az isteni megvilágítás, ígéret és feddés, tehát az egész könyv egy hét fejezetből álló hatalmas rapszódiához hasonlít inkább. Mondom, a tenger egymás követő hullámait látjuk magunk előtt, és így veti fel a nagy kérdéseket Mikeás, és így oldódnak is meg ezek a nagy kérdések. Nos hát, vessük fel akkor az első kérdést, hogy hogyan jutott a nép ilyen állapotba. Kinek köszönhetően torzult el ennyire a zsidó népnek az élete? Szeretném mindjárt felolvasni a könyvnek a legelső verseit. Első fejezet, hogy látjuk a táblánkon, első két versét. Az Úr igéje, mely lőn a Móreseti Mikeáshoz, Jótám, Akház és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében, amelyet látott Samária és Jeruzsálem felől.
Halljátok meg minden népek, figyelmez föld és annak teljessége, és az Úristen legyen bizonyság ellenetek, az Úr az ő szent templomából. Érdekes a prófétai könyv kezdete, mert rögtön láthatjuk, hogy amit Mikiás elmond majd a zsidóknak, az vonatkozik majd, hogyan is mondja, minden népre, és a földre is annak teljességére. Jellegzetes kettős profécia Mikiás könyve, beteljesedett a zsidó nép életében ezelőtt 2700 évvel, de beteljesedett sokszor már a történelemben, és legfőképpen a mikorunkban látjuk ezeknek a jövendőléseknek a kiszélesedését, beteljesedését. Miért állt elő olyan helyzet Izrael népe történetében, most már hozzátársítom, miért áll elő ilyen helyzet a föld történelmében, amelyben mi élünk? A harmadik fejezet első három versét idézem. És mondtam én, halljátok kérlek Jákob fejedelmei és Izrael házának vezérei, nem a ti tisztetek tudni az ítéletet? Ti, akik gyűlölitek a jót és kedvelitek a gonoszt, akik levonszátok róluk bőrüket és csontjaikról az ő húsukat, akik megeszik az én népemnek húsát, és lenyúzzák róluk bőrüket, és összetörik csontjaikat, és feldarabolják, akárcsak a fazékba, és mint a húst a tálba. Ugye mi természetesen használjuk ezeket a kifejezéseket, hogy népnyúzó vagy népnyúzó hatalom, de még a mai korban is, amikor hozzászoktattak bennünket a népnyúzáshoz, és a politikai vezető rétegek esztelen világkormányzásához, még a mi időnkben is azért olyan megrendítően hat ez, ahogy mondja a próféta, hogy egy társadalomnak az eltorzulása elsősorban a politikai vezető rétegen múlik. A politikai vezető réteg, amely lehúzza az emberekről a bőrt, de mondom, megrendítően még hozzáteszi, hogy összetörik az emberek csontját, és feldarabolják az embereket, mint valami állatokat, és bedobják a kondérba, hogy ott főzzék meg őket. Ugye maga ez a hasonlat, maga ez a kifejezés rendkívül megdöbbentő, ami alapján azt mondhatjuk, hogy tényleg Mikeás rátapint arra, ami az egész történelmnek a nagy botránya, hogy a történelmünkben a vezető, a hatalmon levő rétegek tulajdonképpen csak azért tartják a népet és a nagy tömegeket, hogy zsarnokoskodjanak fölöttük, és messze menően kiszipolyozzák őket. Ez nem a kis emberek lázadása mondatja velünk, ugye, akik olvassuk itt a 20. század végén Mikeás könyvét, a Biblia nagyon sokszor beszél erről, hogy az embereket nem veszik ember számba. Az emberekkel úgy játszanak, mintha tárgyak lennének. Egyszerűen aki hatalmat, vagyont, befolyást szerzett a társadalomban, aki kezébe ragadta egy országnak a vezetését, egyszerűen gátlástalan a kiváltságainak az érvényesítésében. Néhány évvel ezelőtt mondta nekem egy ország szerte ismert könyvvizsgáló, aki azt mondta nekem, hogy azt mondja, ne csodálkozz, hogy Magyarországon ez van, ami van. Magyarország különösen is híres arról, hogy aki hatalomra kerül, rögtön lopni kezd, és iszonyatosan kihasználja ezt, hogy most az ő kezében van a hatalom. De nézd, az egész világon így van. Ma a világ ilyen. Hogy ilyen volt-e, látjuk Mikeás könyvében, hogy részleteiben ilyen volt, néha ilyen volt, kicsiben bekövetkeztek már ezek az események, de hogy nagyban ezek szétáradjanak az egész világra, innen a hasonlóság Mikeás könyve és a mikorunk között. Felvethető a kérdés, és Mikeás is felveti a kérdés, hogy Isten hogyan áll hozzá ehhez a világkormányzáshoz, az embereknek, a vezető rétegeknek az iszonyatos hatalmi túlkapásaihoz. Mikeás könyvében olvassuk azt a könyvben többször is, hogy az Isten, amikor letekint erre az egész földi drámára, amit előttünk zajlik, Isten nem hagyja jóvá a hamis fontot, a hamis mértéket. Ez Mózes könyvében, példabeszédek könyvében, és itt Mikeás könyvében is ismétlődő hasonlat, hogy Istennél utálatos a kettős font. Utálatos az, hogy valaki magának többet kér, és azért, mert előnyökhöz jutott, ezt messze menően kiaknázza, és utálatos az, hogy másoknak szinte
a maradékból is alig juttat, és ezért olyan állapotok állnak elő, amelyek az ember számára félelmetes helyzetet teremtenek, tehát Isten ezt sokáig nem fogja tűrni, nem is tűrte, hiszen, ahogy említettem, 720-ban az északi országrész fogságba is ment. Szeretném még idézni ezzel kapcsolatban, hogy amikor Mikeás megszólaltatja ezt a kritikáját, nyilvánvalóan a jeruzsálemi vezető réteg, politikai vezető réteg mellett, rögtön hozzátársít még egy rétegről szóló prédikáció sorozatot. Először a második fejezetből olvasnám a 11. verset, ez így szól. Ha valamely szélházi és család így hazudoznék, prédikálok néked borról és részegítő italról, az volna-e népnek prófétája? Olvasom a 3. fejezet 5. versét. Így szól az Úr a proféták ellen, akik elámítják az én népemet, akik, ha van mit rágniuk, békességet hirdetnek, az ellen pedig, aki nem vet valamit szájukba, hadat indítanak. Döbbenetes élességgel és közvetlenséggel szólítja meg itt Mikeás a politikai vezető réteggel együttműködő papi, egyházi vezető réteget. A történelemben nagyon sokszor megesett ez, mind a mai napig, sőt a mai korunkban teljesedik ez is ki, hogy a politikai hatalmak kapva kapnak az egyházi vezetőknek a támogatása után. Kik ezek az egyházi vezetők? Azt mondja, szélháziak, családok hazudoznak, akik arról prédikálnak, hogy az embereknek kell egy kis bor, egy kis bódító ital, a vallás, mint bódítás. Ugye, még mielőtt valaki rám sütné a bélyeget, hogy Marx mondta a vallást a nép ópiumának, és hogy előveszem ezt a régi kifejezést, mielőtt még mondom rám sütni ezt valaki, hadd mondjam, hogy Marx előtt 2600 évvel ezelőtt ezt a proféták képviselték ezt az igazságot, hogy a vallás

Nem véletlenül mondta Luther Márton is, gondolom, hogy akik régen járnak már az előadás sorozatokra, akár kívülről meg is jegyezhették ezt, Luthernek egy nagy mondás, amit nagyon sokszor szoktam idézni, ami körülbelül így hangzik, hogy az egyházi vezetők legkisebb visszaélése. Nagyobb a politikai vezetők legnagyobb visszaélésénél. Mert a politikai vezetőkre csak ideig, óráig hallgatnak az emberek, a tömegek. De az egyházi vezetőkre tartósan hallgatnak, hiszen az egyházak, a vallások hatalmas tekintélyt képviselnek az emberi társadalmakban. Még akkor is, amikor sokszor az emberek lázadtak a vallás ellen. Nézzék meg a 18. század végén a franciák például mennyire lázadtak az akkori egyházi rend ellen. Voltaire híres mondása, hogy tapossátok el a gyalázatost. Pár évtizeddel azután Napóleon bezáratja a templomokat, mondván, hogy nem kell a népámítás, nem kell a babona, majd az ész istennőjét imádjuk, hogy a felvilágosodás ezt meghirdette, és ugyanaz a Napóleon egy évtizeden belül megköti a konkordátumot Rómával, és harangzúgások közepett bevonul a Notre-Dame-ba, és császárrá koronázza magát a pápa jelenlétében. Igen, az egész emberi történetnek egy vérfagyasztó jelenete ez, ahogy a politikai hatalmak és az egyházi hatalmak összekapcsolódnak, és ebből aztán egy olyan iszonyatos állapot jön létre, ami létrejött Mikiás korában, ami létrejött nálunk a középkorban, és ami létrejön itt a szemünk előtt egy új középkorban, amelyben az egész világon látjuk a vallásoknak és az egyházaknak a hihetetlen aktivitását, hihetetlen mozgásba jövését, természetesen az Istentől származó vallás, a krisztusi vallás, az igazságon és szereteten alapuló vallás nem ismeri a politikát, és nem ismeri a politikai erőkkel való együttműködést. Mikás nagyon világosan rámutatott a hamis prófétáknak a tevékenységére, akik, ha van mit rágniuk, akkor azok mellé állnak, akik őket megfizetik, mondhatnám így, hogy lefizetik, akiknek békességet hirdetnek, akik pedig nem így viselkednek, akik nem vetnek szájukba semmit, azok ellen hadat indítanak. Elbolondítók, ámítók és az emberi nem ellenségei. Igen, de ezután látjuk azt, hogy amikor a fejétől bűzlik a hal esete létrejön, tehát amikor egy társadalomban a vezető rétegek így viselkednek, és ilyen erkölcsöt szórnak szerte szét, akkor láthatjuk azt, hogy tulajdonképpen a tömegek is nagyon gyorsan átveszik ezt a lelkületet. Hiszen ne túlozzunk, nem a politikusok meg egyházi vezetők tesznek tönkre százezreket és milliókat, ehhez azoknak a beleegyezése is szükséges. Jeremiás mondja ki majd ezt a döntő proféciát, Jeremiás könyve 5. fejezetében olvassuk, hogy a proféták hamisan profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti. De mit cselekszenek majd utoljára? Tehát azért ehhez kellenek tömegek is, hogy az emberek szeressék ezt a felemás felfogást és erkölcsiséget, hogy ezek az erők így és így gondolják a társadalmakat vezetni. Olvasok ezzel kapcsolatban is pár verset Mikás könyve 6. fejezetében, amelyben a következő mondatokat lehet olvasni. Tehát Mikás könyvében a következőket lehet ezzel kapcsolatban olvasni. Könyvnek a 6. fejezet 11. versében, amelyet már idéztem is, ezt mondja az Isten, hogy vajon jóvá hagyom-e a hamis mértéket és a zsákba rejtett csalárt fontokat, mert a gazdagok megtöltöztek köztük ragadománnyal, lakosai pedig hazugságot szólnak, és nyelvük csalárd az ő szájukban. És ezzel kapcsolatban még idéznék egy részt, amelyben Mikás a következőket mondja, hogy tulajdonképpen az erkölcsi elfajulás olyan nagy, hogy a 2. fejezet 1. versétől a következőt olvassuk. Jaj azoknak, akik hamisságot gondolnak, akik ágyasházukban gonoszságot cselekszenek, és végrehajtják azt, mihelyt megvirrad, mert hatalmuk van hozzá. Megkívánják a mezőket, és elrabolják, és a házakat is elszedik, és nyomorgatják a gazdát és az ő házanépét, az embert és az ő örökségét.
Tehát mai szóval ezt így mondhatnám önöknek,

meg, hogy a társadalmat vezető politikai és vallási rétegeknek a magatartása ürügyül szolgál arra, hogy az emberek is féktelenkedjenek, és az emberi féktelenkedés egy társadalomban mindig két lehetséges utat, medret válj ki magának. Azt hiszem, hogy Mikeás korában is ez volt az alternatíva, és a mikorunkban is. Én ezt két csúnya idegen szóval, de az idegen szavak nagyon elterjedtek, így nevezném, hogy akkor is, meg ma is a társadalmakban tulajdonképpen két lehetséges életeszményt állítanak az emberek elé. Vagy egy agresszív életeszményt, vagy egy depresszív életeszményt. Vagy azt sugallják az embereknek, hogy na emberek, gyerünk dolgozni, meg törtetni, meg előkeríteni a pénzt, meg a hatalmat, meg a befolyást, érvényesülni kell, erről szól ez a világ. Ugye magának ennek a két fogalomnak a feltalálója, hogy úgy mondjam, Freud volt a századunk elején, aki azt mondta, hogy a társadalomban kétféle embertípus van, van az agresszív embertípus, aki erőszakkal akár, de mindent el akar érni és érvényesíteni akarja a befolyását, és van a visszahúzódó embertípus, aki inkább elviseli a kárt, ugye a depresszív, és innen jön a depresszió kifejezés is. Én úgy gondolom, hogy egyik sem valami rózsás alternatíva számunkra, emberek számára. Törtetni, erőszakoskodni, azért magunknak mindig többet nyújtani, és jobban kikaparni a gesztenyét, mint ezt elismerni másoknál, nem valami emberhez méltó felfogás. A másik se, hogy megnyomorodottnak lenni, esetleg visszahúzódni családba, egyedüllétbe, egy kis szigetbe, élni úgy, ahogy lehet élni, viszonylagos, tisztes középszerrel, vagy akár szegénységgel is, aztán meghalni, és majd talán a gyerekeinknek vagy unokáinknak jobb lesz, szóval ez sem valami lélekemelő vagy lelket melegítő alternatíva. Azért említem ezt önöknek, mert szeretnék rámutatni arra, hogy Mikeás, aki ugyanolyan korban élt, mint mi, mondom azzal a különbséggel, hogy ő egy kis nép között látta ezeket az állapotokat, mi meg az egész világra kiterjedően látjuk most ezt a vagy agresszió, vagy depresszió alternatívát. Mikeás, és ezt írtam föl a harmadik pontban, egy igazi és emberhez méltó megoldást tud javasolni. Mikeás az, aki segítségünkre jön, akinek a könyvét azért nagyon kell ismernünk, mert szinte úgy érezzük, hogy a tegnapi meg a mai újságok se tudnának frissebben tájékoztatni a mai helyzetről. Mikeás könyve nagyon a dolgok mélyére tapint, és figyeljék meg, egy viszonylag hosszabb részt olvasok fel, amelyben a próféta elmondja, hogy hova vezet ez az egyszerre agresszív és egyszerre depresszív világállapot, és amikor ezt elmondja, félelmetes lesz a leírása, konkrét gyakorlati dolgokat sorol fel, mondom, ez olybá tűnik majd nekünk, mint a tegnap itt történt volna meg ebben a városban vagy országban, és utána lesz egy hirtelen váltás, és a próféta bemutatja, hogy mi az, ami emberhez illő. Mert ismét mondom, sem az agresszió, sem az erőszakoskodás, de sem az, hogy bennünket tapossanak el, egyik sem az emberhez illő. De akkor van ebben a világban harmadik választás? Olvasom Mikeás könyve 7. fejezet 2. versétől. Elveszette földről a kegyes, az istenfélő, és igaz sincs az emberek között. Minnyájan vér után ólálkodnak, ki hálóval vadászhatja fiát. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. A fejedelem követelődzik, fejedelem mindig politikus, így lehet átfordítani, mondjuk a politikus követelődzik, a bíró fizetésre vár, a főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt. Aki jó közöttük olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött, most következik el az ő zűrzavaruk. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban, az öletben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját, mert a fiú bolondnak tartja atyát, a leány anyja ellen támad, a menny az ő napára, az embernek saját háznépe, az ellensége. Félelmetes világállapot. Amikor annyira elterjed a gonoszság, az erőszak, illetve ez a aki bírja marja életfelfogás,
minnyájan vér után ólálkodnak, tehát egyik ember hasznot húz a másikból, vér után ólálkodnak, a Bibliában nem csak annyit jelent, hogy valaki meg akarja ölni a másik embert, vér után ólálkodnak, ez tágabb értelemben annyit jelent, hogy az egyik ember a másik megkárosításán keresztül gazdagodik meg, vagy lesz előnyösebb helyzetben. Kiki hálóval vadásza az atyafiát. Ember embernek lesz az ellenség, és emberek áldás gyűlölettel tekintenek egymásra, mert a sok érdek ellentétbe állítja őket. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. Aztán elmondja újra, politikusok, bírák, stb. Megdöbbentő a negyedik vers. Elkövetkezhet egy olyan világ, hogy aki jó a világban, aki tisztességes, aki becsületes, az olyan, mint a tüske, és olyan, mint a tövisbokor. Szóval böki a többiek oldalát. Elviselhetetlen, hogy miért jó egy ember. Hát hogy merészel jónak lenni? Hát a világnak a törvénye az, hogy hát egy kicsit romlottak legyünk. Egy kicsit gonoszak legyünk. Egy kicsit agresszívek legyünk. Hát ez méltó az élethez, hát az élet erről szól, hát ez a jámbor fajta. Ez, aki visszahúzódik. Ez, aki nem vág vissza. Ez, aki két könyökkel nem törtet előre. Hát hogy mer ez ilyen lenni? Félelmetes világállapot, majd Jeremiás ezt így mondja, ugye a déli országrész profétája majd több mint 120 évvel ezután, hogy a társadalom úgy tartja a gonoszságát, mint a kút a hideg vizet. Ha jártak faluhelyen, és megkóstoltak kútvizet, mélyből jövő kútvizet, és rekkenő hőség volt nyáron, az reggel, délben, este ugyanaz, megtartott lent a nem tudom, 10-20 méteres mélyben. Szóval a gonoszság is elér egy bizonyos szintet, és nem tudnak már az emberek felmelegedni. Az emberek megkeményednek. Ugyanezt mondja a Jézus Máté evangélium a 24. fejezet 12. verse szerint, hogy amikor a földünkön majd a gonoszság megsokasodik, erőszakos cselekmények a világra rázúdulnak, a szeretet sokakban meghidegül. Ez a meghidegülés, hogy ahogy a kút tartja a hideg vizet, olyan lesz a társadalomban a gonoszság, ezt Mikeás így fejezi ki egy másik hasonlattal, hogy a jó közöttük olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. Szóval ne higgyetek a barátnak. A Biblia szerint azért jó az óvatosság. Máté evangélium a 10. fejezet 18. versében mit is mond Jézus? Óvakodjatok az emberektől. Az a Jézus, aki azt mondta, hogy menjetek az emberek közé, titeket, mint juhokat küldelek a farkasok közé. A kereszténység lényege a világba vetettség, a kovász, a só, a kis mag, amely megkeleszti azt a társadalmi réteget, körülményt, és a keresztények menjenek, és az embereket ismertessék meg az Istennel, igen, de a hogyanra vigyázzunk. A hogyanra vigyázzunk. Kell a szükséges óvatosság. Jézus is mondta, hogy ne hányjátok gyöngyeiteket sertések elé. Azt mondja Mikeás is, hogy ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban, az öletben ülő előtt is zárva szádnak ajtaját, és mondja tovább, hogy a családokban óriási megoszlások lesznek, nemzedéki problémák. Azt mondják majd gyerekek, unokák, ó, az a bolond apa meg nagyapa, hát az még tisztességgel, becsülettel akarta keresni a pénzt, vagy még egyáltalán ismert ilyen régi módi monarchia előtti felfogást, tehát nem erről szól az élet. Szóval mondom, hogy félelmetesen időszerű, egyszerre eszmeileg is nagyon érzékeny pontokat éri, de gyakorlatilag is, ami képeket felvillant Mikás, szinte úgy érezzük, hogy Mikás itt van és a mi korunkról beszél, de önöknek a 7. versét olvastam fel ezt a részletet. De én. Most következik a váltás. Nem sorakozom be sem az agresszív emberek közé, nem sorakozom be sem a depresszív emberek közül, sem erőszakos ember nem szeretnék lenni, se depressziós ember nem szeretnék lenni. Hadd mondjam egész nyersen újra és újra ezeket a kifejezéseket, de hát erről hangos a mai világunk, de én az Úrra nézek. De én az Úrra nézek. Várom az én szabadításom Istenét. Meghallgat engem az én Istenem. Ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene, mindaddig, ameddig leperli peremet és meghozza ítéletemet, kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Ez a három versor Mikeás könyvének egyik legmegrendítőbb és legelérzékenyítőbb részlete. Miért? Több szempontból is.
Egyrészt a próféta bevallja, hogy ő is ebben a világban él, őt is ilyen problémák veszik körül, őnek is hibái, vétkei, bűnei vannak. Ő is egy eleső ember. Szóval elestem. Nem más ember. A proféták nem mondták azt, hogy mi jobb emberek vagyunk nálatok. Nem nézték le a proféták a tömegeket. Azok a sztoikusok voltak, akik lenézték a tömegeket. Az akadémikusok voltak, az ókori görög világban lenézték a tömegeket. A proféták mindig együtt éreztek az emberekkel, és Mikás is bevallja, hogy igen, én is az életben itt csetleg, botlok. Én nem azért vagyok proféta, mert bűntelen ember vagyok, hanem én azért lehetek proféta, mert én az Úrra nézek. Nekem a mértékem az Isten szava, az Isten beszéde, az Isten törvénye. Én az Istentől várom a megoldást. Várom az én szabadításom Istenét. Ha nehéz helyzetbe kerülök, nem vágom ki magamat hazugsággal, csalással, erőszakoskodással. Várok. Ha ebből hátrányom van, akkor is várok. Én az Istenhez szeretnék hasonlítani, aki a képére és hasonlatosságára teremtett engemet. Én ember szeretnék lenni az embertelenségben is. Én várom az Istent. Én hiszem, hogy meghallgat engem az én Istenem. Én fohászkodom az Istenhez, könyörgök az Istenhez. Én tudom, hogy az Úr haragját hordozom. Tudom, hogy én is vétkes vagyok. Nekem is a bűneim méltó büntetése, a halál, a végleges elveszés lenne. De én hiszek abban, hogy akit ellen vétkeztem, ő leperli peremet és meghozza ítéletemet. A nagy per gondolata Mikeásnál, Jeremiás síralmaiban, Zakariásnál, ezeknél az ószövetségi profétáknál jön elő, hogy Isten perbe száll a gonosszal, sátánnal, és az emberre nézve majd meghozza az ítéletet, hogy igen, ez az ember elesett, ez az ember is bűnös, de mi ennek a résznek az egyik legnagyobb kifejezése, a 8. vers. Elestem ugyan, de felkelek. Na hát ez a profétai magatartás, ez a hívő magatartás. Ha elestem ugyan, jól lehet elestem, de én nem nyugszom bele, hogy ilyen vagyok. Nem nyugszom bele abba, hogy a világ ezt azt akarja mondani, hogy ha ide sorakozz be, oda sorakozz be, köszönöm szépen, ebből nem kérek. Én ha elestem is, én szeretnék felkelni, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom, meghozza ítéletemet, kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Kedves hallgatók, hogyha valaki csak egy ilyen pszichológiai leírásnak tartaná ezt a három verset, hogy Mikás itt küzd a korával, küzd önmagával, és itt ad egy belső, mély, ugyan mély lelki leírás, de ennél nem többet, annak fölhívom a figyelmét, hogy ehhez a leíráshoz a könyvben egy döbbenetesen nagy, egyszerű, rövid igevers kapcsolódik, és ez a 6. fejezet, 8. verse. Mikás fogalmilag is kimondja, hogy mit jelent a harmadik út. Még egyszer mondom, mit jelent az, hogy sem nem agresszív élet, sem nem törtető, másokkal rosszat tevő, magamnak mindig jót kívánó élet, de sem nem egy megnyomorított élet. Mit jelent az igazi hívő élet, amihez az Isten erőt ad, ami az Isten világosság, ami, hogyha elesem is, de az Isten, ha fölemel, ebben a világosságban járhatok. Ezt a 6. fejezet, 8. versét jó többször elmondani, talán kívülről is elmondani, hogy megjelentette az Úr te néked. Hogy mi legyen jó, és mit kíván az Úr te tőled. Három dolgot kíván az Isten, és három dologhoz ad nagyon sok erőt az Isten annak, aki a harmadik úton akar járni. Az első, A. Cselekedd az igazságot. A B. Szeressed az irgalmasságot. A C. Alázatosan járja te Isteneddel. Ebben a három mondatban, ebben a három tömör kijelentésben benne van az igazi alternatíva. Benne van, hogy mitől igazán emberi élet az emberi élet, mitől igazán hívő egy embernek az élete. Első, cselekedjük az igazságot. Ne csak szeressük, ne csak hallgassunk róla. Most ugye hát itt mi beszélünk a Bibliáról, milyen jó Bibliáról lehet már beszélni, milyen szép dolgok vannak a Bibliában. Hazamegyünk, és elkezdünk kiabálni, csapkodni, és folytatjuk ott az életünket, ahol abba hagytuk.
elmennek az emberek templomokba, gyülekezetekbe, ott is sok szép jót hallanak, már ahol persze, aztán hazamennek, és folytatják ugyanott az életüket, ahol abba hagyták. Hát Mikás nem azt mondja, hogy szeresd az igazságot. Nem azt mondja, hogy szirógattasd egy kicsit a füledet az igazsággal, mert hát néha napján jó az igazságról is hallgatni, de hát azért olyan jó azért hazug embernek lenni, és olyan belevaló gyereknek lenni, aki legázolja a másikat. Nem, Mikás azt mondja, hogy cselekedd az igazságot. A Biblia szerint az igazság rendkívül egyszerű. Az eszmei igazság is. János 17:17. A Biblia legnagyobb mondata. János 17:17. A te igéd igazság. Az igazságra nézve kaptunk mértéket, kaptunk egy biztos mérőműszert, amit az Isten mond, a Biblia, ami a kezünkben van, igen, 100% igazság. Ebben nem fogunk csalódni, hogyha utána járunk az egyes kijelentéseinek. De nem csak eszmei igazságban van részünk, hiszen a Biblia sem azért íródott, hogy filozófia legyen számunkra, vagy nagy eszmék halmaza. A Biblia azért íródott, hogy a hétköznapok gyakorlatában mi igazságos emberek legyünk, mert az Isten előtt utálatos a kétféle font. Amit magamnak kérek, azt adjam a másik embernek. Mielőtt tennék valamit a másik emberrel, gondoljam el, hogy nekem hogy esnék az, amit én tenni készülök a másikkal. Cselekedd az igazságot. Nagyon egyszerű dolog. A lelkiismeret törvénye, az Isten törvénye mind-mind az életnek a gyakorlati igazságára nevel bennünket. Nagyon könnyű az igazságot cselekedni. Ha valaki nem akarja az igazságot cselekedni, mit is mondott erről Krisztus Máté evangélium 13. fejezetében? Szemüket behunják, fülüket bedugják, az emberek elnémítják magukat, mindenféle érzékszervüket betömködik, megkövérítik a szívüket. Jó nagy beképzeltség, büszkeség, jól megnőjön a szív, hogy semmi másra ne tudjon aztán az ember gondolni, csak önmagára. Tehát, hogyha az ember így lehetetlenné teszi magát, így el tudja hallgattatni az igazságot, de kérem szépen, hát mennyire nehéz dolog, ezt ne tegyük, ezt ne tömködjük be a szemünket, a fülünket. Az életben azért kaptuk ezeket az érzékszerveket, hogy használjuk ezeket, nyissuk ki, és éljünk úgy, ahogy megkívánjuk egyébként másoktól, hogy velünk viselkedjenek. Ezt alkalmazzuk magunkra. Az első lépésünk ne a másik ember legyen, az első lépésünk önmagunkhoz vezessen. Cselekedjük az igazságot. Na és hogyha velünk rosszat tesznek, és állandóan rosszat tesznek, és mi cselekesszük az igazságot, de kihasználnak bennünket emberek, hallom, sok ember mindig mondja, ugyan kedves tanár úr, hát így élni. Mondta a kedves fiatal ember is nekem, hogy lelkiismeret szerint élni luxus, hát ne vacakoljon már, hogy ilyet mond nekem, hogy lelkiismeret szerint élni. Kedves hallgatók, erre is van az Istennek egy válasza. Az Isten azt mondja, hogy aki cselekszi az igazságot, és vele nem cselekesznek igazságot, neki rosszat tesznek. Valóban az emberek hajlamosak kihasználni a jó embereket. Ez igaz, hát ezt én cáfoljam, dehogy cáfolom, hát ez így van. Próbálj jó lenni, próbálj igaz lenni, rád telepednek az emberek, és innen-onnan kiszipolyozni akarnak, és tönkre akarnak tenni, mert hát ez a jó bárgyú embertől sok bőrt le lehet húzni. De akkor is, ha mi cselekedszük az igazságot, és velünk nem azt teszik az emberek, amit mi teszünk velük, és amit elvárhatnánk, most jön a második felhívás. Szeressed az irgalmasságot. Szeressed a megbocsátást. Szeresd ezt a gyenge emberi nemet, hogy mondja József Attila, ezt az emberi nemet, ha teheted, nevesd meg. Különben nagyon megvetnivaló az emberi nem. Utálatos az emberiség, mi magunkat is beleértve. Túl sok minden szeretni való az emberiségen, azt hiszem nincsen. Ha most megszólalhatna egy Mars lakó, ha lenne, vagy valami távoli világnak a lakója, aki így belenézne itt a dolgokba, mint a Lösszás híres regényében, a Sánta ördögben, ugye a földön túli lény, aki leemeli az emberi házaknak a tetét, és belenéz, mit csinálnak az emberek? Kint még olyan szépen beszéltek az utcán, bent már üvöltöznek a feleségükkel, és verik a gyereküket. Az emberi nemen túl sok gyönyörűsége az embernek nem lehet, de szeressük. Szeressünk nagy lelkűnek lenni, szeressünk megbocsátani. Ha látjuk már, hogy mi magunk se állhatunk ki a sorból, mi nekünk is, hogy mondja Ézsaiás első fejezete, a mi életünk is tele van
minden fej beteg, minden szív erőtelen, csupa dagadás és kelevény az egész ember, és nincs, aki gyógyítsa, nincs, aki lágyítsa. Tele vagyunk testi-lelki betegségekkel, érzékenységgel, sértődékenységgel. Az emlékezetünk tárolja a rosszat, a jót kihullajtja. Milyenek vagyunk mi emberek, mondják. Az ember valami iszonyatos lényé változott a bűn következtében. Így mondja Zakariás prófét, hogy üszök. Az ember egy szénné égett üszök, egy fadarab, ami majdhogy nem már teljesen elhamvadt és szénéket, de az Isten nyúl az ember után, az Isten irgalmas. Az Isten azt mondja, hogy tűzből kikapott üszök az ember a szememben, de én utána mentem a tűzbe. Én az életemet adtam azért, hogy ki lehessen ezt az embert venni a tűzből. Jézus eljött ebbe a pokoli emberi világba, és ő szerette az irgalmasságot. Ő róla jövendőlt Mikeás is, aki azt mondta, hogy szeressed az irgalmasságot. A könyve is így fejeződik be, hogy kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Gyönyörködik az irgalmasságban az Isten. Igen, az Istentől meg lehet tanulni azt, hogy nagy lelkűek legyünk, megbocsátásra készségesek legyünk. Ez valódi alternatíva, az agresszív ember nem tud megbocsátani, a depresszív ember se tud megbocsátani. Senki ember nem tud megbocsátani, csak az Istent megismerő ember. Aki az Istent megismerte, aki az Isten áldozatát végig gondolta, hogy az Isten kikért jött le ebbe a világba, és mit tett meg az Isten, az az ember tud igazán megbocsátani. Az nem azt mondja, hogy nekem most mit mondott a másik ember. Nem olyan, mint a Dosztojevszkij feljegyzések az Egérlyukból hőse, hogy valaki meglökte őt a Nyevszkij prospekten, aztán hónapokig azzal foglalkozik, hogy hogy lökhetné vissza. De méltóképpen, hogy észrevegye az az ezredes vagy kicsoda a katona, mert csak így lökni vissza, hát az semmi ott a nagy tumultusban, hát úgy visszalökni, hogy guruljon ki az utcára, hát az már aztán valami. Kedves hallgatók, hatalmas kijelentések ezek, mondom, talán túlzás nélkül, hogy Mikeás könyvéről egy egész évi sorozatot tartatnánk, de van itt még egy szép pontunk is. Az az ember, aki cselekszi az igazságot, szereti az irgalmasságot, vigyázzon, el ne bízza magát. Ne mondja azt, hogy ő milyen jó ember. Nehogy a saját érdemének tartsa. Hány és hány peckessen sétáló vallásos ember van, aki régi világban, főleg a mai világban kihúzza magát, hogy ő a vallásos. Hát ő tartozik egy egyházhoz. Ő jár az Isten tiszteletekre, sőt, hát ő nem ateista, főleg nem bolsevik, még kevésbé liberális. Hát ő a vallásos, ő az egyháznak a hű tagja. Hallottak valamit valamikor is az alázatról. Tudják azt, hogy az ember életében nincs ilyen, hogy érdem. Magyarországnak különböző vidékei vannak. Vas megyében sok időt töltöttem el. Vas megyei embereket látom ma is a szemem előtt, hogy jönnek hozzám, hogy kedves tanár úr, tényleg nincs érdem. Milyen szó nincs a Bibliában, hogy érdem? Mondom, nincs. Tessék megmondani, hogy az embernek milyen érdeme van. Azon kívül, hogy rosszat tud tenni. Milyen érdeme van az embernek? A Bibliában az van, hogy mit van, amit ne kaptál volna. Mit van, amit ne kaptál volna. Ha megkaptad, a jót kaptad, akkor miért dicsekszel vele? Korintusi első levél, 4. fejezet, 7. vers. Hát ha kapjuk a jót, ha elfogadjuk a jót, mert hogyha mi cselekesszük az igazságot, szeretjük az irgalmasságot, akkor egy kicsit megízleltük azt, hogy milyen az élet. Így mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében, megízleltétek a jövendő világok erőit. Az örök élet előíze, szeretve élni, szeretettel élni és szeretve élni. Azt mondja Ellen Gould White, az itt kapható egyik szerző, hogy a keresztény embert két dolog kell, hogy jellemezze. Az, hogy szeret, de az is, hogy ő szeretetre méltó. Nem csak az, hogy ő szeret, hanem ő úgy szeret, hogy ő szeretetre méltó lesz a többi ember előtt. Hogy lehet valaki szeretetre méltó a másik ember előtt, vagy tömegek előtt, aki nagyképű, aki büszke, aki érdemekre hivatkozik? Hát ezért illeszt ide a próféta, cselekedd az igazságot, szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járja te Isteneddel. Kedves hallgatók! Erre kicsoda alkalmatos.
Mikeás könyve szerint a zsidó nép messze járt már ettől a céltól. Besorakoztak az agresszív útra, vagy a depresszív útra. A mai világ merre felé halad? A mai világban 2% ember kezében van a pénz, 20% ember kezében van a világ, őket mondjuk, elnézést kérek, őket nevezem agresszívnak. A világ 80%-a pedig jár a lerongyolódás, a szegénység, a testi-lelki kiszipolyozás útján. A világban van ez így, nem Magyarországról beszélek, Magyarországon minden rendben van, csak hát kitekintünk a világra, és mondom, hogy a világban van 20% és van 80%. Tehát senki meg ne gyanúsítson azzal, hogy holmi nemzetgyalázó kifejezéseket hall itt Budapest központjában a jogi karon. A magyarságról csak a legszebbeket mondjuk el, főleg még azt is, amit derék honfitársaim elmondanak, hogy Jézus is magyar volt, vagy ha nem, akkor legalább pártus. Zsidó semmiképp nem lehetett, mert a zsidó a világ legrosszabb nációja, és az a föltételezés, hogy Jézus zsidó volt, és esetleg Mária az édesanyja zsidó volt, már ez is vakmerőség. Tehát maradjunk annyiban, hogy itt semmi baj nincsen, a baj a világban van, de hogyha igazi magyarok vagyunk, azért a világgal is foglalkoznunk kell. Kedves hallgatók, itt jön a negyedik pontunk. Mikás megszólaltatja a prófétáknak azt a nagy tanítását, de egyébként majd Ézsajás fog megszólaltatni, hogy ugyan nagy tömegek nem állnak a harmadik út mögött. A nagy tömegek a depresszió mögött állnak, kisebb tömegek erőhián az agresszió mögött állnak, nagy tömegek nem állnak a harmadik út mögött. Sőt, tetszenek tudni, hogy a Biblia milyen szakszót használ azokra, akik a harmadik út mögött állnak. Nem azt akarom mondani, hogy a vakarék. Tehát azt mondja a Biblia, a maradék. A maradék. Az emberiség maradéka. Az emberiség maradéka, aki nem adja át magát az erőszakos gondolkodásnak, de nem adja át magát a lemondó gondolkozásnak sem. Erről a maradékról szólnak a legszebb kijelentések, és hogy ennek a maradéknak mi az útja, ebben a kis füzetben erről egy külön fejezet szól. Én ezt nem mondom el. Azért nem mondom el önöknek részletesen, mert nem tudom, hogy akik itt velem szemben ülnek most ténylegesen az agresszió mellett vannak, vagy a depresszió mellett vannak, és csak most hallják meg azt az utat, amit sajnos én is csak nagyon későn hallottam meg, hogy mit jelent az, hogy az Úrra nézni. Nagyon remélem, hogy átgondoljuk ezt, és a három útnak a lehetséges változatait, irányulását, következményeit mindannyian azért átgondoljuk, hogy hova vezetnek ezek az utak. Ugye az út az olyan természetű dolog, hogy az valóban vezet. Nagyon sokszor az agresszió útja szép és gyönyörű, csak a vége halálra menő út. Akkor meg mit ér az eleje, ami nagyon szép, amikor a vége a halálnál lyukat ki? A másik út is esetleg bizonyos dolgokat kínál az embernek, de az is egy semmibe vesző út. Hát csak egyetlen egy dolgot hadd olvassak fel, mind a két igehelyre nem jut időnk, de az 5. fejezetből hadd olvassam fel a maradékra vonatkozó egyik legszebb kijelentést, amit így olvasok, tehát az 5. fejezet 7. versétől. Ezt mondja Mikeás. És a Jákobnak maradéka olyan lesz a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és nem bízik embernek fiaiban. És a Jákob maradéka, a pogányok ugye mindig a Biblia fordításban népek, nemzetek, ugye töröljük ezt a szót, hogy pogányok, mert rettenetesen félrevezető, a Biblia nem pogányozza embereket. A pogányok, ez a héberben és a görögben is egyszerűen annyit jelent, hogy népek, nemzetek. És a Jákob maradéka a népek között, a nemzetek között, a sok nép között olyan lesz, mint oroszlán az erdei vadak között, mint az oroszlán kölyök a juhoknak nyája között, amely ha betör, tipor és tép, és nincs, aki tőle megszabadítson. Döbbenetes két hasonlat ez. Az először azt mondja, hogy az Úrtól való maradék olyan, mint a harmat, zápor a fűnek, tehát nyilván ezek a szelíd emberek, de ugyanakkor hozzátársítja azt is, hogy a maradék az olyan erős lesz, mint az oroszlán. Nos hát, azt hiszem, hogy ez a két jellemvonás az igazi emberekben mindig egyesült, és főleg Krisztus életében egyesült, a szeretet és a határozottság. A gyengédség és a következetesség. Amit megtanulhatunk a prófétáktól, de amit maradéktanul elsajátítani, csak Krisztustól lehet.
Hogy lehet egyszerre szelídnek, szeretetteljesnek és szeretetre méltónak lenni, de közben határozottnak, következetesnek, és az elveinkből jottányit nem engedőnek? Hogy lehet ez? Kedves hallgatók, ez az, amiről mondtam, hogy nem beszélhetek önöknek részletesen. Ez a Biblia titka, aki olvassa a Bibliát, aki ezt el akarja sajátítani a Bibliából, ezt megtanulhatja. Én erre képtelen vagyok önöknek elmondani. A Biblia olvasása, a Bibliának a kutatása azonban elvezet bennünket odáig, hogy igen, látni kezdjük azt az embereszményt, amire az Isten teremtett bennünket, amire Jézus, amikor eljött, megvalósította ezt az embereszményt. Ez az embereszmény pedig a következő. Kérném azt a piros jó hírt, hogy talán fel is olvasom. Köszönöm szépen. Erről az embereszményről olvassuk a következő megjegyzést, a Jézusi emberről, aminél szebbet nem találtam sem a világkultúrában, sem a világirodalomban, hogy Krisztus ki volt. Ez az embereszmény mit jelent? A jó hír 98/24-es számának a hátlapjára tettem nagy betűvel kiszedve Ellen Gould White-nak 1902-es leírását, hogy számára ki volt Krisztus. Krisztus a saját életében megvalósította isteni tanításait. Buzgósága sosem tette szenvedélyessé. Álhatatos volt, de nem csökönyös. Jótékony, de nem gyenge. Gyengéd és együttérző, de érzelgősség nélkül. Valóban társas lény volt. Egyúttal helyesen tartózkodó, nem adott alkalmat illetlen bizalmaskodásra. Mértékletessége sosem vezette vakbuzgóságra vagy szigorúságra, nem szabta magát a világhoz, de nem volt közömbös a legegyszerűbb ember szükséglete irány sem. Éberen figyelte mindenki szükségletét. Nem órákat, nem napokat, az egész életet el lehet tölteni e fölött a sorok fölötti gondolkodással. Igen, ez a maradék embereszmény. Sajnos nem az emberiség nagy tömegei állnak e mögé, az embereszmény mögé. Azért is olyan a világunk. Ha a világunk boldog lenne azért, mert sok az agresszív és még több a depresszív ember, akkor boldog világot látnánk magunk körül, de nem boldog világot látunk magunk körül. Boldog világ ezen az életben, ebben az életben csak azoknak a szívében van, csak azoknak a lelkében van, akik Krisztus szerint élnek, vagyis a világ útvesztője és a szív paradicsoma. Ez a jelszó. Comenius megírta már a 17. században, a világ útvesztője, egyik lehetőség, agresszív-depresszív útvesztő, vagy a szív paradicsoma, a szív, amely a Biblia szerint az elme, a gondolkodás, a megváltozott belső élet, aki ezt az embereszményt befogadja, aki szereti Krisztust, az krisztusi életre fog átalakulni. És ezért talán nem megdöbbentő önök számára, hogy az előadás befejezése kiről fog szólni, Mikás könyvének nagy proféciái kiről szólnak Krisztusról. Mikás könyvében van két olyan profécia, két olyan jövendőlés, amit ha igazán megismernének zsidó emberek, vagy ha igazán megismernének ateista emberek, csak egy 10-15 percet áldoznának erre a két kijelentésre, azt hiszem, hogy Agrippa királlyal együtt elmondhatnák egy híres bibliai szereplő, majdnem ráveszel, hogy keresztényé legyek. Miért? Mert Mikeás, ahogy említettem önöknek, több mint 700 évvel élt Krisztus születése előtt. És Mikeás könyvében van egy nagy jelentőségű jövendőlés, mindjárt felolvasom az 5. fejezetben Krisztus első eljöveteléről, nevezetesen arról, hogy Krisztus Betlehembe fog megszületni, hogy Krisztust nádpálcával fogják ütlegelni, hogy Krisztust nem fogják elfogadni, de akik elfogadják, azoknak vezetőjük lesz a harmadik út, és Krisztus, aki egyszerre ember, egyszerre Isten is, emberfia, Istenfia, kettős természetben jön a világra. Ne botránkozzanak meg azon emberek, hogy Krisztus Istenné tette magát, ezt egy ószövetségi zsidó próféta előre közölte, hogy ugyan Betlehembe fog megszületni, mint akárhány kisgyerek, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van.
Tehát Jézus megszületik, mint kisgyermek, földi anyától, emberfiaként, de származása öröktől fog, velejétől fogva van. Aki megszületik Betlehemben, azelőtt már élt, ő már Istenként élt a mennyben az Atyával és a Szentlélekkel. Krisztus az Isten fia öröktől fogva önmagában Isten. Így szól a profécia, 5. fejezet első versétől. Seregelj hát egybe seregek leánya, ostrommal támad ellenünk, pálcával verik majd arcul Izrael bíráját. De te Efrátának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Azért odaadja őket, míg a szülő szül, de az ő atyafianak maradékai visszatérnek Izrael fiaihoz, és megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak az ő Istenének fenséges nevével, és bátorsággal lakoznak, mert íme felmagasztaltatik a földnek határáig, és ő a mi békességünk. Döbbenetes a profécia lezárása, és ő a mi békességünk. Innen vette egyébként Dante az isteni színjáték egyik leghíresebb kijelentését, la sua voluntate e nostra pace, az ő akarata, a mi békénk, ő a mi békességünk. Mit is mond ez a profécia? Most is, kedves hallgatók, túlzás nélkül állítom, hogy erről a proféciáról egy külön előadás sem lenne elég. Csak részleteket tudok önöknek kiemelni. Ez a profécia elmondja tehát, hogy Jézus a kis efrátai vagy Júda beli Betlehembe látja meg a napvilágot. Ez egy döbbenetes profécia, hiszen Isten látta előre, hogy ez a házaspár názáreti lesz. Mária és József. De Isten azt is látta előre, hogy Augustus a római császár kiad majd egy népesség összeírási rendeletet. Isten azt is látta, hogy Cirénius lesz a szíriai helytartó, azt is látta, hogy mind a ketten Dávid családjából származnak, és aki Dávid családjából származik, annak Betlehembe kellett elmenni, hogy összeírják. Látta mindezt az Isten, és az események előtt több mint 700 évvel, kérném szépen, 700 évvel, nem egy sztár meteorológus, hogy holnap utánra, nem egy nagynevű futurológus, aki azt mondják a japánok, hogy 30 év után már nem lesz itt élet a Földön. Persze a japánok azt is megmondták, hogy a Gellért hegy is a Dunába fog esni. Nem mint a japánok, nem mint az amerikaiak. Az amerikaiak azt mondják, hogy 50 év múlva nem lesz itt élet a Földön, az emberiség kipusztítja magát. Nem. Isten 700 évvel előre megmondta, hogy az emberiség megváltója Betlehemben fog megszületni. Most újra kiadták Pascal gondolatait. Mindenkinek ajánlottam régen, és most is, hogy szerezze be ezt a könyvet, a Biblia után az első sorba állítható könyv. Azt mondja Pascal, hogy mindegyik vallás azt mondja, hogy ő az igaz. Mindegyik még tetejébe fenyegeti a hitetleneket, hogy ha nem hozzám tartozol, elkárhozol. Azt mondja, ilyen alapon nem hiszek bennük, mert ha vallás igaz van, a 100 közül csak egy az igaz. A többi 99 nem igaz, még akkor sem, ha teli szájjal hirdeti, hogy igaz. Azt mondja Pascal, de melyik az az egy a 100 közül? Pascal gondolataiban találkoznak ószövetségi proféták jövendőléseinek magyarázataival. Dániel 9. fejezete 490 éves jövendőlése magyarázatával. Pascal gondolataiban találkoznak a megoldással, hogy én annak a vallásnak hiszek, amely ellenőrizhető. Nekem az az igazi vallás, hogy mondjon ki Mikeás valamit, és 700 évre rá beteljesedik, vagy nem teljesedik be. Ha nem teljesedik be, akkor ez nem igazi vallás. Pascal, a Bibliában beteljesedett jövendőlések vannak. Tetszenek tudni a Koránból mutatni beteljesedett jövendőléseket? Talán a szent szanszkrit írásokban, vagy az Upanishadokban, vagy a Védákban? Itt járt a Dalai Láma, miért nem kérdezték meg tőle? Annyi mindenről beszélgetnek ugye egymás között ezek a nagy emberek. Hát esetleg van valami Tibet bölcsességeiben, ami 700 évre előre megmondott valamit. Nagyon igaz az, hogyha ezt valóban zsidó emberek, vagy ateista emberek, mondom, ezt a 10-15 percet ezzel töltenék, hogy hát hogyan mondhatta ezt meg előre ember? Ki volt ez a Mikeás? Hát ez a Mikeás valami különleges ember volt. És a többi próféta, kb. 200 jövendőlést mondtak a próféták Jézusról.
És amikor jöttek a napkeleti bölcsek, Máté evangélium a második fejezete szerint, vezette őket a csillag Jeruzsálemig. Megálltak ott, bementek Heródeshez. Heródes hívatta a papokat, az írástudókat. Hát persze, hogy tudták, hogy hol születik meg a megváltó. Hozták Mikás könyvét, mondták a napkeleti bölcseknek, Betlehemben, mert így jövendőlt a móreseti Mikás. Még zárójelben hagyj jegyezzem meg, hogy Dániel könyve 9. fejezetét is ismerték ezek a zsidó vallási vezetők, hiszen nem mondták azt a bölcseknek, hogy mondjuk menjetek haza, majd mondjuk 20 év múlva születik meg a messiás, vagy 30 év múlva. A Bibliában Dániel könyve 9. fejezete az időről is rendelkezett, Mikeás könyve 5. fejezet 2. verse a helyről is rendelkezett, hát akkor miért nem fogadták el Jézust? És amikor Jézust meg akarták kövezni, hogy Istenné teszi magát, hát ott mondja a Mikeás, hogy igen, születik, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Hát akkor miért akarták megkövezni Jézust, ha a saját prófétájuk szerint a megváltó egyszerre emberfia és egyszerre Istenfia? És amikor őt valóban pálcával verték, amikor Jézust ütlegelték, mint egy közönséges gonosztevőt, persze nem tudták, de tették, amit a profécia előre közölt. Mi kell az emberiségnek, mennyi bizonyíték? De most ne menjünk messze, most tényleg ne az emberiségért érezzünk elkötelezettséget, hanem csupán saját magunkért. Kedves hallgatók, önöknek mennyi kell, mennyi bizonyíték kell ahhoz, hogy azt mondhassák jó lélekkel, hogy hisznek az Isten szavának, és a Bibliát nem közönséges írománynak tartják. Mennyi kell ehhez? Mennyi csillagot kell lehozni az égről az ember számára? Jézus első eljöveteléről több mint 200 csillag, második eljöveteléről szintén több mint 200 csillag. A Biblia ellenőrizhető, nem vajákos könyv, nem babona, nem valami vallási maszlag, ahogy mondták a 18. században. A Biblia nyomon követhető, ellenőrizhető, történetileg, régészetileg, erkölcsileg, mindenféle szempontból kiszolgáltatja magát az ellenőrzésnek. A zsidók azonban nem fogadták el Jézust. Hát az is benne van Mikeás könyvében, de nem az 5., hanem már az előző 3. fejezetben, hogy mi lesz ennek a következménye. Megint egy pillanatkép profécia. Ez a kettő pillanatkép profécia, tehát egy pillanatra rávilágít egy jelenségre, rávilágít arra, hogy Betlehem. Rávilágít arra, hogy születik, de származása öröktől fog, elejétől fog lesz. Rávilágít arra, hogy nem fogadják el, de Izraelen a mindenkori hívő emberek elfogadják, és ő nekik vezérük lesz. Rávilágít arra, hogy igen, ő amikor eljön, akkor pálcával, nádpálcával megverdesik, mint egy gonosztevőt. 4 pillanatkép profécia. De van itt egy 5. pillanatkép profécia, és a 3. fejezetben, főleg a 12. versben, azért ti miattatok mezővé szántatik a Sion, és kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdős hegyé. Kedves hallgatók, ez a profécia mikor teljesedett? Tudjuk jól azt, hogy Jézus is beszélt arról itt Jeruzsálemből, kijöve, ugye a templomból kijöve az olajfák hegyére, tanítványok nem tudtak hova lenni a csodálkozást, hogy azt mondta Jézus a gyönyörű szép jeruzsálemi templomra, itt kő kövön nem marad, míg le nem romboltatik. Máté evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk ezt. Egy emberöltővel később kitört a római zsidó háború 66-70 között. Jeruzsálemi templomot lerombolták, felgyújtották. De a profécia akkor még nem teljesedett. Hogy is mondja egész pontosan? Ti miattatok, emiatt a vallási gondolkodás, a szemforgató, a külsődleges, a farizeusi vallási gondolkodás, amit az Isten hagy a történelme, de soha nem igazolt az Isten. Igen, ti juttattátok oda a népeteket, ti politikusok, ti hamis proféták, ti papok, ti bírák, akik fizetésre vártok. Igen, ti lesztek majd évszázadokig a népnek a vezetői. Isten hagy benneteket. Majd számon kér az ítéletben. De már a földi történelemben bekövetkezik, hogy mezővé szántatik a Sion, kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdős hegyé. Ez 70-ben sem teljesedett be. Beteljesedett 132-135 között. A barkokba lázadás idején. A zsidó népnek nem a 70-es lerombolás volt tulajdonképpen a legnagyobb Krisztus elvetése utáni kataklizmája. Újra és újra forrongtak és lázadoztak a rómaiakkal szemben.
és barkókba, akit mi most valami játékról vagy szerencsejátékról ismerjük csak a nevét, vezetésével, ez a zsidó nemzeti ős volt abban az időben, fölkelés szítottak, ezt a rómaiak leverték, 135-ben egy 3 éves kemény ádáz, ilyen polgárháborúval tarkított fölkelés volt, és akkor a rómaiak azt csinálták Jeruzsálemmel, mint hogy mi is tanultuk, amit csináltak Kartágóval. Fölszántották. Sóval hintették be. Ne legyen itt élet. Elia Capitolina, ez az új nevet adták Jeruzsálemnek. Ne is emlékezzen senki a régi nevére. És a Siont kezdte fölverni a gaz. És erdős hegy lett. Évszázadokig. Aztán jöttek a muzulmánok, bekebelezték, és a vetítésen megmutatom, most már gazt, erdős hegyet, kőhalmat nem tudok mutatni, de mi állott a Salamoni, a Zorobábeli templom helyén, az Omár mecset, a Szikladóm, és mellette Dániel könyve ugyanazon 9. fejezetének jövendőlése, hogy Jeruzsálemben soha béke nem lesz. Ezt mondtam 15 éve is, akik itt voltak, 10 éve is, 5 éve is. Nem most mondom, hogy Yasser Arafat és stb. Nem most mondom. A 4000 éves gyűlölködés az arabok és a zsidók között soha nem fog nyugvópontra érni. Egy nép, amely elvetette az emberiség legnagyobb ajándékát, elvetette a messiást, látni fogja következményét annak, hogyha elvetik valahonnan az Istent. Ha az Istenek azt mondják, hogy köszönjük szépen, nem kérünk belőled, és az Isten távozik, az Isten távozásával milyen világállapotok állnak elő. Ahonnan távozik az Isten, ott a terepet a démoni világ szállja meg. A világon van néhány démoni gócpont, erre nézve Mikás könyve 3. fejezete mellett, Dániel 9. fejezetében azt olvassuk, elhatároztatott itt a pusztulás. És minden a pusztítóra szakad, és mint egy özönvíz által folyik itt a háború. Ameddig ez a vidék áll a történelemben, itt béke soha nem lesz. Kedves hallgatók, amikor önök beültek ide, elgondolták volna, hogy két lapon mi minden van? Tessenek olvasni Mikeás könyvét, mert én csak a hámréteget érintettem meg. Mikeás könyvének a mélységei azok előtt tárulnak fel, akik olvassák, és akik ebből a könyvből még sok mindent kiolvasnak önmaguk életére nézve. Egy társadalom, egy ország életére nézve, elmondhatjuk mi is Arany Jánossal, hogy Isten legyen irgalmas a mi országunkhoz is, mert rossz időket élünk, rossz csillagok járnak, de kiolvasható az egész emberiség állapota, mert ne felejtsük el, hogy Mikeás könyvében még ezeken kívül, a pillanatkép proféciákon kívül, amelyek Jézus első eljöveteléről szólnak, ha otthon elolvassák önök, Jézus második eljöveteléről szóló pillanatkép proféciákra is. Talán a vetítés előtt hadd szólaltassak meg egy ilyet, első fejezet, 3. verse. Mert íme kijön az Úr az ő helyéről, leszáll és lépdel a földnek magaslatain, és szétmállanak alatta a hegyek, a völgyek pedig szétszakadoznak, mint a viasz a tűz előtt, mint a meredekről leszakadó vizek. A Jákob vétkért lesz mindez, és az Izrael házának bűnei miatt. Igen, az Isten eljövetele, Krisztus második eljövetele, egy új vonás a bibliai profétikus irodalomban nem csak a világ gonosz állapota miatt következik be, nem csak a lehetetlen természeti állapotok miatt szükséges, hogy Jézus eljöjjön, hanem a mindenkori hívő nép, tehát nem a látszatvallásosságról beszélek, nem a hazug, hamis, profétai, papi kereszténységről beszélek, hanem még a hívő nép is olyan, hogy a Jákob vétkért lesz mindez, és az Izrael házának bűnei miatt. De hagyunk a következő előadásra is valamit, mert ahol most félbeszakítom a folytatásos történetet, 2 hét múlva Habakuk könyvével itt fogom folytatni, ahol most abba hagytam. Most pedig nézzük meg a könyvünkkel kapcsolatos feldolgozásokat.
Salamon idejében volt a legnagyobb a zsidók országa, mint nálunk magyaroknál Nagy Lajos király idejében. Aztán 930-ban, amikor Salamon meghalt, az ország rögtön ketté is osztott, és kialakult ez az északi-déli országrész helyzet. És a következő ábrázolásunkon látjuk, hogy mind a két országrész, de főleg az északi bálványimádásba süllyedt. A fő bálvány a Baál isten volt, ez egy föníciai esőisten, olyan, mint a görögöknél Zeus. Következő képünkön is egy Baál ábrázolást látunk. Ezeket a régészek ásója vetette a felszínre Palesztina földjéről, hiszen, hogy tudjuk, az utóbbi 100 évben elindultak, és főleg a századunk 60-as éveiben nagy erővel folytatódtak a palesztinai ásatások, főleg az angol Caitlin Kenyon asszony vezetésével. Következő képünkön is egy domborműről, a Baáról, aki ugyan nem villámot tartott a jobb kezében, mint tetszenek látni, mint Zeus ábrázolásokon szokás, hanem valami ostort vagy botot. Hát ezek az istenek ilyen termékenység istenek voltak. A zsidóknak az elvitele Asszíriába, tehát Mikás idején történt az asszír fogságba való elvitele, ez egy Ninivéből származó dombormű, asszír harcos, ahogy zsidó foglyokat kísér. Az asszír időből nagyon sok ábrázolásunk maradt fenn, hogy ezek a népek is oroszlánhoz hasonlították saját magukat. A Biblia az oroszlán jelképet végestelen végig használja Mikeásnál, Dánielnél is, a csattanó jelenések könyve 5. fejezete, ahol a két oroszlán jelképet társítja, Isten szemében nem az az oroszlán, akinek nagy hatalma van, tehát világi erők, hanem az, akinek nagy szeretete van, akinek nagy igazságosság érzése van. Az emberi világban ugye az oroszlán a legerősebb állat, ugyanebből a korból kerültek elő ezek az oroszlán horror jelenetek, ugye, hogy embereket ölnek meg az oroszlánok. Az Isten szemében az az erős, aki kitart a szeretet és az igazságosság mellett. Aztán jön a babiloni birodalom, majd a következő alkalommal Habakuk könyvével kapcsolatban foglalkozunk ezzel. A következő képünk egy érdekes alagút vízzel, forrásvízzel együtt, a Siloá forrása, Siloám alagút. Ezékiás király, a harmadik király, akinek idejében működött ugye Mikeás, a déli országrész királya, nagy reformer király. Ugye a déli országrész azért megőrizte az igaz Isten hitet, főleg két nagy reformer király, Ezékiás, majd később Jósiás által. Az ő idejére tehető, Ezékiás idejére Jeruzsálemnek a kiépítése, a termálvizeknek a kiaknázás, ugye Jézus korában már ott van a Betesda forrás, ott van a Siloám tava. Tehát ugye tudjuk, hogy Rómában több mint 1000 fürdő volt, de azok mesterséges fürdők voltak, Jeruzsálemben természetes hévizek voltak, mint egyébként Budapest is a hévizek városa. Ez az a templom, amelynek a helye Erdős hegyé lett, ez az a templom, amit leromboltak, egy makett a jeruzsálemi templomról, amelynek tudjuk, hogy több része volt később, ugye a több mint 300 méteres hosszúságú salamoni oszlopcsarnok, király oszlopcsarnok vette körül a két udvart, a második udvarban tőlünk jobbra volt a szentély, a pitvar után a szentély és a szentek szentje. Ez elpusztult 70-ben és 132-135 között maga a hegy is. Ki az, aki jövendölt Jézus betlehemi születéséről, és ezt a betlehemi születést, illetve ennek az előzményeit Máté mellett melyik evangélista közölte velünk a legrészletesebben? El Gréco olajfestményén Lukács, jobb kezében ugye ott az íróeszköz, és látjuk a kinyitott könyv jobb oldalán, ha ilyen ábrázolást tetszenek látni, hogy az anya Mária és kezében a kisgyermek Jézussal, ez mindig Lukács evangélistát azonosítja, aki mindennek utána járt a születéstörténetnek is, bár ő ugye nem volt tanítvány, görög orvos volt, aki azonban utána járt Jézus életének, és sok mindent feljegyzett, ami kimaradt Mátétól és Márktól is. Néhány képzőművészeti ábrázolás a teljesség igénye nélkül csak felvillantáskép. Raffaello Santinak az ábrázolása a 16. század erejéről olajfestmény, ahogy az idősebb baloldali Zakariás felesége Erzsébet köszönti a jobboldali fiatalabb Máriát, Jézus édesanyját. Mind a ketten áldott állapotban vannak, egyik a baloldali Keresztelő Jánosnak lesz majd az édesanyja, háttérben már ott a jelenet a Jordánnal, baloldalt.
a jobboldali pedig Jézus Krisztusé, az emberiség megváltójáé. A 16. századi ábrázolás után egy 17. század is, hogy egy északi mestert is megnézzünk, a holland Rembrandtnak csodálatos egyszerűségű és gyengéd ábrázolása, baloldalt, hogy Zakariás kijön, idős ember már egy fiúcska vállára támaszkodik, feleségesen fiatal, aki időskora ellenére várja keresztelő Jánost. A fiatal rokon Mária fölkeresi őt Júdea hegyei között. Ez az ábrázolás típus a vizitáció. A vizitáció annyit jelent, hogy meglátogatás. Festők százai festettek e fajta képeket, csak most két jelentősebbet mutattam be. A második nagy típus Jézus születése, Hans Memling 15. századi ábrázolásán. Jól látható, hogy József sokkal idősebb volt, második házassága lehetett valószínűleg ez, Mária sokkal fiatalabb. A háttér az ökör és a szamár, Ézsaiás.

pásztorok felesége, az idős József. Menjünk közelebb a kép középpontjához, itt még jövendőlés formájában jobb oldalt Jézus, de bal oldalt itt a kis bárány, íme az Istennek ama báránya, mondja itt George de Latour ezen a képen is. A bárány ráeszmél, hogy eljött az emberiség megváltója, aki a harmadik utat közli. A reneszánsz idején persze teljesen más felfogásban, eltávolodva nagyon a Bibliától ábrázolják a jelenetet, de hát ez az olasz és az északi festészet között ez a különbség végig tartós is marad. A reformáció is jól jelzi a határokat és a szakadékokat, mind a mai napig egyébként. A déli művészet visszatérni látszik néhány pillanat erejéig a biblikus szellemiséghez. Ribérának, a vezető spanyol barokk festőnek valóban gyönyörű, szép Jézus születése ábrázolása. A spanyol parasztemberek élete vonul fel ezen a képen, baloldalt, ugye itt József nem annyira idős, Mária komolysága is egy hívő embernek az elmélyültségét tükrözi, és jobb oldalt ugye a két pásztor, illetve egy feleség, és az egyszerű jászol, tehát a 17. századi spanyol festészet néhány képviselőjében talán az északi művészethez húz közelebb. Következő képünkön láthatjuk Rembrandt harmadik típus, harmadik ábrázolási téma, bemutatás a templomban. Jézus ugye 8. napra körülmetélik, aztán bemutatják Jeruzsálemben. Simeon veszi a kezébe, háttérben Anna próféta asszony, baloldalt a nevelőapa és az édesanya. A megrökönyödés Mária arcán abból származik, hogy Simeon éppen most hozza tudomására, amit a Mikási jövendőlésben is olvastunk, hogy bizony nem csak megszületik a messiás, de arcul is verik. A te szívedet éles tőr járja át, mondja most majd Simeon. Rembrandt utolsó olajfestménye, ma a Stockholmi National Múzeum dísze, ahogy Simeon megköszöni Istennek, hogy beteljesedett a jövendőlés, amiről Mikás szólt, kezében a megváltó, háttérben Anna, aki szintén várta az ígéretek teljesedését, ketten a jeruzsálemi templomban imádkoztak, és a lélek megnyitotta a szemüket, és azonosították ezt a kis pólyás gyermeket nyilvánvalóan a Szentlélek vezetésével. Talán egy kis kinagyítást is hadd nézzünk, mert Rembrandt, amikor megfestette ezt a képet, nem tudta befejezni, tudnélik meghalt. Rembrandtnak a legutolsó festménye ez, gyönyörű festmény. A sárgának, a barnának elképesztően finom, változatos árnyalatai a fehérig elmenőleg ott a homlokon, a kicsit az orr jobb oldalán, a galléron megcsillanva egy idős ember, akinek hetei, hónapjai vannak hátra, nem sokára meghal, de ezt várta, hogy világosságul legyen a pogányoknak és dicsőségére Izraelnek az, aki megszületik. Az igazán hívő emberek tudták az Ószövetségben is, hogy nacionalista vallás nincsen. Ha jön a megváltó, nem csak Izrael megváltója, hanem az egész világ megváltója. Ennyit a Morbus Hungaricusról. A következő negyedik képünk, az angyal megjelenik az alvó Józsefnek, és felkelti őt a két fáradt ember, egyszerű emberek. Betlehemben, egy pajtában, egy istálóban. Igen, mert Heródes is ismerte a Mikási proféciát, a papok is ismerték, mindent ismernek mind a mai napokig az egyházi vezetők is. Ne gondoljuk azt, hogy tudatlan kis tejfeles szájú gyermekek. Mindent ismernek, csak éppen engedelmeskedni nem akarnak annak, amit az Isten mond. Ők, ezek az egyszerű emberek engedelmeskednek. Látják ezt a szegények és örülnek. Küldi is Isten őket Egyiptomba, nehogy lemészárolják gyermeküket. Rembrandtnak megint csak nagyon híres, talán Berlinben látható olajfestménye, nézzék meg ezt a baloldali Józsefet. Hát igen, ilyenek az egyszerű emberek. Nem agresszív emberek, ezt talán rá van írva, de nem is depresszív emberek, hívő emberek. Most pihenik ki az egész utazás fáradalmát, az élet nyomorúságát. Mária is szinte eldől, ott van a kis pólyás baba a kezében. Jön a mennyből az angyal, és figyelmezteti őket arra, hogy távozzanak, mert Heródes is jön a porosztóival. Következő képünkön, ugye Magyarországon minden képet vitatnak, pár héttel ezelőtt vitatták a múlik.

0: bevonnak a bűnbánó Magdolnáját. Most újabb vitatás készül a Szépművészeti Múzeum egyik dísze, Rembrandtnak, az Alvó Józsefnek megjelenik az angyal. Most azt akarják mondani, hogy ez nem Rembrandt. Se baj, ha nem Rembrandt, akkor Rembrandthoz hasonló nagy mű. Persze én avatatlan vagyok, nem vagyok művészettörténész, mégis ezt a képet rendkívüli módon szeretem, mert egy kicsit ha közelebb megyünk, akkor láthatjuk, hogy ez a Harán kompozíció is fönt a mennyei világnak az erőteljes, határozott beavatkozása, és József az egész élet törődöttsége, a fizikai munka, a kiszolgáltatottság. Igen, ezekről az emberekről is igaz Mikás Jövendőr is, hogy lenyúzzák a bőrt róluk, összeaprítják és kondérba megfőzik az embereket a világ hatalmasai, de ártani nem tudnak nekik. A lelküket nem tudják elpusztítani. A testüket meggyötörhetik a világ társadalmai, politikai rendszerei, egyik 19, másik egy hiány 20, erőteljesen meggyötörnek bennünket, de aki a harmadik utat választja, az mindig föl tud állni. Itt is föláll. Rembrandt olajfestménye, föláll József és megy. Erőt kap. Az éjszakából kibontakozva ez a három ember, hogy egymásra van utalva, egy szabályos háromszögbe komponálta Rembrandt, Mária, a kis ded Jézus és József arcát, mindegyik másfelé néz, de mégis együtt vannak. Mária a férjére néz, a férje a sötét távolba néz, a gyermek talán itt előre, balra, kifelé néz, mindegyik másfelé néz. Persze más az életkor, más a nem, más a lelki berendezkedés, mégis a hit összetartó ereje, az engedelmesség összetartó ereje, aki elesik is, de felemelkedik és engedelmeskedik Isten kérésének. Eközben Magyarországon, megint ajánlom a magyarkodóknak, ilyen műveket festenek. Látjuk, lezongorázható a különbség, persze a mi hungaristáink számára, a mi javunkra. Az előbbi Rembrandt és az esztergomi Biblia Pauperum között nem kell mutatnom a különbséget. Magyarországon sajnos a Bibliát nem adták az emberek kezébe. Máig is nagyon nagy harc az, hogy a Bibliát eljutassuk az emberekhez. Az iskolai oktatásban is alig van benne, nem is képezik rá a tanárokat. A középkorban mit csinált a fönnálló politikai rend? Hát rajzoljatok néhány metszetet, jól színezzétek be, aztán majd az emberek leolvassák róla azt, amit le akarnak olvasni. Így jöttek létre a Biblia Pauperumok. Ezek közül az esztergomi Biblia Pauperumból való ez a részlet, menekülés Egyiptomba. Aztán ez a téma egészen a 20. századig, a szürrealizmus, a kubizmus festőig terjed, mehetünk is tovább a következő témánkra. Jézus, aki megszületett Betlehemben, felnevelkedett Názáretben. Názáret képét látjuk. Egyszerű családban, Józsefnek, az Ácsnak a családjában, Murillónak, a vitatott bűnbánó Magdolnát szerző Murillónak az ábrázolása. Ezt látta Jézus, Betlehem környéki hegyek, mezők, itt telt az élete, míg fellépett, míg Izrael bírája lett, míg arcul nem verdesték őt, nagyra becsülték az én fiamat, mondja majd Zakariás próféta. Mehetünk tovább. És befejezésül hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy Mikeás Ézsaiás kortársa. Ézsaiás prófétával azért nem foglalkozom, mert most kis prófétákkal foglalkozunk, egy-két-három lapot szerző szerzőkkel. Hát ugye Jeremiás és főleg Ézsaiás könyve már 50-60 oldalra tehető. Szeretném, hogyha a kedves hallgatóink most legalább ezeket az egy-két oldalakat, jövő héten például, két hét múlva Habakuk, összesen egy lap lesz két oldal. Kedves hallgatóink ezeket elolvasnák. Michelangelo freskója egyébként a római Sixtinából. És befejezésül, ahogy említettem önöknek, az erdős hegyen, a fölszántott Sion hegyén, aztán a 8. évszázad környékén a muzulmánok felépítették a maguk szent mecsetét, a Szikla dómot, az Omár mecsetet. Pár héttel ezelőtt is hallottuk, hogy milyen vérengzések színhelye volt ez a vidék. Egyébként nagyon szép ez a muzulmán építészet. Menjünk egy kicsit közelebb a falhoz. Ilyen mozaik, kirakásos, színes, szép és nagyon arányos, ízléses elrendezésű ablakok, illetve bérletek ezek, amiket látunk. Jeruzsálem sorsa megpecsételődött. És hogy pecsételődött meg, még 132-135 előtt, 605-597-586 háromszor is Jeremiás iratja Jeruzsálemet. Azért illesztettem ezt a Rembrandt festményt a vetítés végére, mert Jeruzsálem összes ostromát, összes lerombolását, Sedékiás idején, Titus idején, Barkokba idején, talán összefoglalja ez a gyönyörű szép Rembrandt olajfestmény. Hátulról, mint a láva ömlik előre a tűz, mindent fölperzsel a városban. Jeremiás 40 évig figyelmeztette a város lakosait, hogy változzanak meg. Bal oldalával egy könyvre dől. Nincs kinagyításom most, de a könyvön ez a szó által lehet látni is, hogy ott betűk vannak a könyvnek az oldalán, Bibel, a Biblia. A Biblia szavaival, az előző proféták, Ézsajás, Mikeás, Habakuk szavaival szólt Jeremiás is, aki a 70 éves fogságot előre közölte, nem hallgattak rá. De a profétában nem volt gúny, nem volt kárörvendés, együttérzés volt. Együtt sírt a népével, együtt érzett a népével. Ezek voltak a proféták, és ez a mindenkori profétai keresztény népnek a jellemvonása is. Köszönöm szépen a figyelmet a kérdésekre, tehát egy hét múlva a Benczur utcában kerülhet sor. Köszönöm a figyelmet, és viszont.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves gyülekezet, mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. Először a fiatalokhoz, a gyermekekhez szólnék néhány szót. Azt az igét választottam, ami a 73-as Zsoltár 23. verse, így hangzik. 73. Zsoltár 23. verse. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. De én mindenkor veled vagyok, mondja Isten, te fogod az én jobb kezemet. Ez a vers azért jött most ide, mert pár héttel ezelőtt azok a magyar testvérek, akik kint Angliában dolgoznak, alakítottak már több éve egy kisebb gyülekezetet, és alkalomattán egy-egy magyarországi kerakos prédikátor kimegy hozzájuk prédikálni, és engem is meghívtak, és egy kései, úgy mondják, egy fapados járattal mentem Londonba, pont amikor a nagy viharok voltak. És úgy péntek délután érkezett volna meg a gép, az érkezett volnából érzedek, hogy nem érkezett meg. Le akart szállni Londonba, de nem sikerült neki, mert annyira erősen fújt a szél. Akkor azt mondta a pilóta, hogy hát átmegyünk egy másik faluhoz, Birminghamhez, mondjuk olyan, mint hogyha Debrecenbe átrepülne Budapestről a gép. És hát ezeken a fapados járatokon a benzinnel is takarékoskodnak, úgyhogy mire Birminghambe értünk, már nem volt választása a pilótának, hogy keressen egy kisebb szélvihartól sújtott repülőtelt, úgyhogy akármi lesz, le fogja tenni a gépet. Hát így mentünk lefelé, és nem csak ahogy szokásosan dobálta a gépet leföl a légmozgás, hanem kedves gyerekek, képzeljétek el, hogy így is a gép jobbra-balra pörgött. A mellettem lévő hölgy belekapaszkodott a csuklomba, úgyhogy ez egy pár napig még az lila volt. Tehát láttam, hogy mindenki csendben van, és nagy félelem van. De azért mondtam el ezt nektek, mert vizsgáltam a szívemet ezen a gépen, mikor mentünk lefelé. Kinéztem az ablakon, az ablak mellett ültem, és a tűzoltó autók már felsorakoztak. És tudom, hogy ti nem néztek filmeket, de én fiatalkoromban még néztem, és akkor mindig föl szoktak sorakozni a kifutópálya mellé a tűzoltók, mondom, ez nem egy film, ez a mi életünk, most megyünk lefelé. De vizsgáltam a szívemet, és kedves gyerekek, képzeljétek el, nem féltem. Az jutott eszembe, hogy milyen jó lenne, milyen kár, hogy nem vagyok olyan hívő, mint Pál apostol, és az Isten nem tud engem használni. Milyen jó lenne, hogyha fölállhatnék a gépen, és azt mondhatnám, kedves utasok, az Úr angyala megjelentette nekem, hogy a gép ugyan el fog pusztulni, de senki nem fog meghalni. Mert arra gondoltam, hogy itt van az a sok ember, mindenki éli a maga életét, és nagyon keveset, vagy semmit nem tudnak Istenről. És milyen jó lenne, hogyha ez a vihar erre egy lehetőséget adna. Aztán arra is gondoltam, kedves gyerekek, hogy hát én nem magamtól akartam Angliába jönni, engem meghívtak, és holnap várnak, hogy prédikáljak. Teljes mértékben a Jóisten tudja azt, hogy mi a legjobb az ő üdvösségüknek. Hogyha én elalszom, vagy hogyha leszállunk és odaérkezem. Hát úgy döntött a Jóisten, hogy letette a gépet, aztán még a gépen várakoztunk 3 órát, aztán utána kiszálltunk a gépből a repülőtéren még 2 órát, és utána a hatalmas szélviharba a busz körülbelül 60-nal mert menni, úgy képzeljétek el, és úgy érkeztünk meg következő reggel a prédikáció előtt néhány órával Londonba. Úgyhogy az Úr mindent jól elintézett, de ezt a verset, hogy de én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet, szeretném a szívetekre kötni. Mert nem mindenki ül repülőgépen. De vajon közöltetek gyerekek, van-e valaki, aki már félt életébe? Tegye fel a kezét. Van olyan gyerek, aki még sohasem félt? Az is tegye fel a kezét. Na nincs olyan gyerek, így van. Mindannyian félünk valamitől. Van, aki a sötétségtől fél, van, aki egy állattól, egy póktól fél. Nekünk a családunkban volt olyan, hogy rossz indulatú gyerekek voltak, egy másik osztályban nagyobbak voltak, és a kicsikkel mindig rosszat tettek, és féltek már iskolába menni. És a Jóistenhez fordultunk. De én mindenkor veled vagyok, mondja a Jóisten, te fogod az én jobb kezemet. Amikor sötétségben félünk, vagy állattól félünk, vagy rossz osztálytársaktól, vagy a repülőn, akkor mindig gondoljatok arra, Isten ott van mellettem. És rajta múlik, hogy megfogom-e a kezét, vagy nem fogom-e a kezét. Én azt kívánom gyerekeknek nektek, hogy mindig gondoljatok erre. A világéletem ura, aki semmitől nem fél, aki szeret bennünket, ott van mellettünk, és ha megfogjuk az ő kezét, akkor azt mondja Pál apostola, János apostola, szeretet apostola, akiben a szeretet teljessé lett, aki mellett teljes mértékben ott van Isten, az nem fél.
Olyan jó volt átélni, hogy ment a gép, összevissza hányta a levegőt, és én sokszor féltem. De ott akkor, azon a napon való Jóisten azt mondta, megadta nekem, hogy ne féljek. És én kívánom nektek is, hogy ne féljetek. Isten mindig velünk van, fogjuk a jobb kezét. Zsoltárok könyve 73. fejezet, 23. verse. Otthon ki lehet keresni. Kedves gyülekezet, kedves felnőttek, a mai napon ugye jeles nap van, nyilván nem a nemzeti ünnepről fogok prédikálni, március 15-e van, de mivel nemzeti ünnep van, és mi egy országban élünk, mi egy nemzetnek a polgárai vagyunk, állampolgárai, alattvalói vagyunk, ezért úgy gondoltam, hogy nincs jobb apropó feltenni a kérdést, hogy egy keresztény hogyan viszonyuljon az államhatalomhoz. Erről a kérdésről szeretnék 98%-ban a Biblia alapján és 2%-ban Ellen White alapján, de lehet, hogy 100%-ban a Biblia alapján beszélni. Ugye mi is tegnap éppen egy ismerős családot hoztam le, majd Miskolcra meglátogatták az újszülött rokon gyermeket, és beszélgetünk, ugye tudták, hogy én adventista vagyok, nem csak egy ingyen fuvar, hanem akkor így akarták is kérdezni, hogy lesz, mint lesz a téma, és én elmondtam, hogy tegnap este a családi körben a szombati asztal mellett valahogy elkezdtünk beszélgetni hát az államról. Hát ugye kamasz gyerekem van, 19 éves, ő is jön a szavazás, élete első szavazása lesz, hogy mint merre. Én nem a szavazásról akarok beszélni, hogy valaki megijedjen, de a családban beszélgettünk erről, és akkor ugye a prédikációra kicsit fel tudtam készülni, mert egy 19 éves kamasz fiúnak kellett a Biblia fényében beszélni arról, hogy a keresztény ember hogyan viszonyuljon az államhatalomhoz. Megkérdezte, hogy hát hogyha ő látja azt, hogy egy államvezető nem abba az irányba vezeti az országot, amerre ő szeretné, akkor ő neki, mint keresztény fiatalnak mi a feladata, hogy viszonyuljon hozzá. Feltette a kérdést, hogy hát volt Hitler is volt például, mit lehet a kereszténynek, mit kell tenni Hitler ide alatt. Kivethetnek igazságtalan adókat. Hát sok minden kérdést feltett, és hát gondolom magunk között is vagyunk többen, akik úgy néha gondolkoznak rajta, hogy Isten meddig enged egy embernek, hogy meddig kell megbólintania, meddig kell engedelmeskednie, vagy hát mennyi szerepet kell játszani abban, hogy esetleg rendszert váltson, vagy királyt váltson. Ezek teljesen helyén való kérdések. Isten az azt szeretné, azt mondja nekünk a híres igében, perlekedjünk egymással, persze nem bíráskodás előtt, hanem hogy beszélgessünk egymással. Tegyetek fel érdemes kérdéseket. Én nagyon szeretem Istenben azt, hogy engem nem dobott el. Egy nagyon pökhendien, nagyon cinikusan kérdezgettem papokat, meg lelkészeket arra, amire azt gondoltam, hogy én jobban tudom. És azt mondom, hogy addig én nem leszek keresztény, amíg ezekre a kérdésekre nekem Isten nem ad választ. És én azt gondolom, hogy Isten türelemmel bánik az ilyenekkel, akik kérdéseket tesznek föl, és a kérdésekre szeretnének válaszokat kapni. Hát az első ilyen kérdés, és nincs olyan nap alatt. Jézus idejében is, Jézus előtt is, amikor a Föld járt azelőtt is, ugyanazok a kérdések ismétlődnek. Mert mindig vannak igazságos, meg is igazságtalan királyok. Mindig vannak igazságos, meg igazságtalan intézkedések. A kérdés ott van, hogyan kell a Biblia alapján, mit tölt a Biblia, hogyan kell viszonyulni ehhez. Hát először kezdjük azzal az igével, amelyik ige mindenkinek az eszébe jut, a szinaptikusokban mindegyikben szerepel, Máté evangélium a 22. fejezetében találjuk, már a zsidókat is az érdekelte, hogy itt van ez a római hatalom. Itt van ez a császár, aki igazságtanul elnyom bennünket, elfoglalta az országunkat, és kizsákmányol bennünket. Adót kell fizetni. Római adót kell, kemény római adót kell fizetni. Ráadásul úgy kell fizetni adót, hogy ezek a vámszedők a többszörösét kicsalják tőlünk. Hogyha eljön egy római polgár, és elege van abból, hogy a terheket cipelje, mert éppen átadozik a városon, akkor mondhatja nekem, aki nem vagyok római polgár, hogy fogjam a terheket, és cipeljem helyette egy bizonyos távolságon. Ha azt mondja, hogy azt mondta Jézus, hogy azt mondják, hogy vidd el egy mérföldre, akkor vidd el kettőre inkább. Tehát ez ott volt az életben. És tudjuk a kérdést, ugye milyen érdekes Máté 22-ben, azt mondja a 15. verstől, ekkor a farizeusok elmentek, az én Bibliámban a 30. oldal, Máté 22.15, ekkor a farizeusok elmentek, tanácsot tartottak, hogy szóval ejtsék őt törbe.
és elküldték hozzá tanítványaikat a Herodes pártiakkal, akik ezt mondták, Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és Isten útját igazán tanítod, és nem törődöl senkivel, azaz azt jelenti, hogy az emberi hatásra, az emberi befolyásra nem fogod a véleményedet eltéríteni a Bibliától. Te a Bibliát fogod képviselni, és nem fogsz embereknek behódolni, ezt jelenti, hogy nem törődöl senkivel, mert embereknek szemére nem nézel. Ha milyen érdekes ez, nem, hogy tudják róla, hogy ő az írást igazából tanítja, tudják, hogy nem fogja emberekhez viszonyítani, az igazságot képviseli, és mégis azzal, hogy az igazságot képviseli, ezzel akarták őt törbe csalni. Micsoda gonoszság van, nem a hívő emberek, nem mondom, hogy hívő, vallásos emberekben. A farizeusok elgondolták, hogy akkor majd az írásokhoz, mivel ő ragaszkodik, ezért majd az írásokon keresztül fogják őt tönkretenni. És hát milyen kérdést tettek föl? Mondd meg azért nékünk, mit gondolsz, szabad-e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Hát ez nem olyan kérdés volt, ami senkit nem érdekelt. Tehát most így ugye olvasok a Bibliából, a történelemkönyvből, hogy oda mentek hozzá, és megkérdezték, hogy na, szabad-e a császárnak adót fizetni, de erről beszélgettek naponta? Úgy beszélgettek naponta erről, hogy még az is benne volt, hogy legyen egy felkelés, rázzuk le magunkra a rómaiakat. A farizeusok nagyon jól tudták, hogy ha azt fogja válaszolni, hogy fizessünk, akkor úgy fogják érezni, hogy cserben hagyta őket. Ők azt várták, hogy végre jön egy messiás, akkor nem lehet messiás, aki lerázza a római igát. És a lerázás legjobb példája, hogy nem fizetünk adót, majd ők fognak nekünk fizetni adót. Az belefért volna a képbe persze. Ha meg azt mondja, ugye, hogy nem kell adót fizetni, akkor pedig feljelentik a római törvényszéken. Szabad-e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Ugyanolyan jelentős kérdés volt a császárság. Azt gondoljuk, hogy ők azt gondolják, hogy igazságos dolog, hogy egy másik nemzet, egy másik ország elnyomja őket. Igazságos az, hogy egy pogány uralkodik az Istennek a népe fölött. Teljesen mai kérdés. Itt van az Isten népe, aki az Isten művét akarja építeni, és jön egy igazságtalan adórendszer. Fizessünk 40% adót, fizessünk TB-t, fizessünk ezt, fizessünk azt. Hát van egy határ, főleg, hogyha vállalkozó vagyok, nem? Ha vállalkozó vagyok, akkor van egy határ, ami fölött már nem fizetek. Ugye gondolkodunk így néhányan. Na nézzük meg, hogy Jézus mit mondott erre. Mindenki ismeri a választ nyilván. Azért elolvasom. Jézus pedig ismervén az ő álnokságokat mondta, miért kísérgettek engem képmutatók, mutassátok nekem az adópénzt, azok pedig odavitték neki egy dénárt, és mondta nekik, kié ez a kép és a felírás? Mondták neki, a császári. Akkor így válaszolt, adjátok meg azért, ami a császári a császárnak, és ami az isteni az Istennek. És ezt halván elcsodálkoztak, és ott hagyták őt, és elmentek. Egy mondatot mondott, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az isteni, és ez ő utána, évezredeken keresztül, most már 2000 éve van még mindig egy teljesen biztos iránytű. És ők maguk, akik megkérdezték, azok is elálmélkodtak, hogy micsoda világosság van. Az Isten szavában milyen világosság van, semmilyenféle félreértés nincsen benne. Vannak olyan dolgok, ami a császárra tartozik, és vannak olyan dolgok, ami az Istenre tartozik. Vannak olyan dolgok, amivel az uralkodóknak tartozik, a keresztény ember, a hívő ember, a Krisztus követő ember, és vannak olyan dolgok, amivel az Istennek tartozik. Azt mondta Jézus, szét lehet választani, hogy melyek azok a dolgok, ami a császárra tartozóak, és melyek azok a dolgok, ami az Istenre tartozóak. És amit fölismerünk, hogy a császárra tartozik, azt adjátok meg a császárnak, mondja Isten, ami pedig az Istenre tartozik, azt adjátok meg az Istennek. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy mivel keresztények vagyunk, ezért nekünk csak az Isten a mi Urunk, senki más, és nincsenek a császárra tartozó dolgok. De hát ugye ez a kifejtés, adjátok meg a császárnak, ami a császári, Istennek, ami az Istené, ez azért elég szűkszavú. Tehát ha csak ez lett volna, akkor félő, hogy esetleg nem értjük meg olyan milyen, ahogy kéne. Nem értjük meg olyan milyen, az abból is látszik, hogy bizonyára többen tudják, hogy olyan nagy név, mint Jones, A.T. Jones volt a lelkiismereti szabadság és a vallásszabadság védelmezője, és magának Ellen White-nak kellett erre az ígér emlékeztetnie őt,
hogy valamit rosszul képvisel Amerikában, nem megyünk bele, mert ígértem, hogy nem fogunk ilyenről beszélni, és elküldte neki a levelet, azt mondta, meg kell adni azt, ami a császárnak, Istennek, vagy Isteni, és helyesen kell értelmezni. De lapozzunk a Róma-beliekhez írt levélhez, ma a Bibliát fogunk tanulmányozni, kedves testvéreim. A Róma-beliekhez írt levél az ihletett Szentlélek általi magyarázata ennek a Máté evangéliumi szakasznak. Amit Isten úgy mondott, Jézus úgy mondott, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené, az Pál apostol a Róma 13-ban részletesen kifejti. Olvassuk együtt. Először végigolvasom, utána pedig szakaszról szakaszra elemezni fogjuk. Ezt mondja Pál apostol, 13. fejezet a római beliekhez írt levélben, az első verstől olvasom, az én Bibliámban a 190. oldalon van. Minden lélek engedelmeskedjen a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene, aki pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak, akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól, cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól. Mert Isten szolgálja ő a te javadra, ha pedig a gonosz cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja, bosszúálló a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Ezért szükséges engedelmeskedni nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Mert azért fizettek adót is, mivel hogy Istennek szolgái, kik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti a fele barátját, a törvény betöltötte. Mert ez ne paráználkodjál, ne őj, ne orozz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltadik egybe, szeressed fele barátodat, mint te magadat. A szeretet nem illeti gonoszszal a fele barátot, annak okáért a törvény betöltése a szeretet. Hát kedves testvérem, nem tudom, hogyha valaki elolvassa ezt a 10 igét, akkor... Nem, bocsánat, hogy így mondom, a szívéhez kap. Hát ilyet mondani Pál apostol azt mondja, hogy mert azért fizettek adót is, mivel hogy Istennek szolgái. Nem tudom, hogy olvastadok-e már ezt az igét. Az Istennek szolgái, azt gondolom, hogy a papok, a lelkészek, a Krisztus követők, akinek a tizedet fizetjük. Én azt mondja, hogy a papoknak fizetjük a tizedet, ezeknek pedig fizetjük az adót, mert az Istennek szolgái, és Pál apostol még radikálisabb, azt mondja tovább, mivel hogy Istennek szolgái, akik ugyanabban foglalatoskodnak. Hát ez teljesen megdöbbentő. Én nem tudok Néróra úgy tekinteni, mint aki ugyanabban foglalatoskodik, vagy hogy Istennek a szolgája lenne. Pál apostol kijelenti ebben a szakaszban, minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől. Valaki azt mondja, azért Isten csak nem akarta, hogy Hitler legyen Németországnak a kancellárja. Azért Isten csak nem akarta, hogy Néró kerüljön a császári trónra. És mindenki folytassa a sort, ahogyan ízlése megengedi. Pál apostol azt mondja, minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől. Kedves testvérem, mit válaszolnátok annak a nem hívő embernek, aki azt mondja, hát hogyha ezt mondja az írás, akkor Isten engedi, hogy Néró kiírtsa a keresztényeket? Hogy rájuk fogja, hogy Rómát felgyújtották? Istentől van ez a hatalmasság? Mit lehet erre válaszolni? És nem szabad emberileg okoskodni. Keresni kell a Bibliát. Én is keresem a Bibliát, és mit látok? Látok egy Belsacárt. Látok egy Belsacárt, aki összegyűlkezik Babilóniában a főembereivel, az államvezetőivel, berúgnak, úgyhogy nem józanok, előhozatják a jeruzsálemi templom, a magasságos Isten templomának edényeit, amelyeket az Isten szolgálatára rendeltek, abba bort töltenek, és abból isznak, és becsmérlik Istent. Isten pedig hagyja.
Hát ha tovább olvasjuk a történetet, azt látjuk, hogy egyszer csak a falon megjelenik, hogy mene, mene, tekel, ufárszim. Megmérettél és könnyűnek találtattál. Nem Dániel írta föl azt a falra. Nem valamelyik próféta írta föl a falra, hanem Isten. Isten pontosan tudja, hogy emel királyokat, dönt királyokat. Pontosan tudja, hogy egy nemzet miért szolgál, nem azt mondja, hogy rászolgálta, minek kell a gonoszságnak, a bűnnek, meddig kell mennie, hogy az világos legyen, és meddig, mikor kell határt szabnia, eddig és ne tovább. És amikor kerül az idő, akkor egyetlen nap alatt eljön a médek és a perzsák királya, és bejön Babilon nyitott kapuján, ugye, amit itt vagynak a részegségben, a folyón keresztül begyalogol, és egy nap alatt eltörlő a királyság, és egy új királyt emel, akinek a nevét előtte évtizedekkel feljegyzi, hogy Kűrosz, Círusz, te vagy az, aki nekem majd újjáépíted a templomot. És ezeket az edényeket, amiből ittak, majd oda fogják vinni, leszámolják mind az 5000 darabot, vagy nem tudom, majd már látni fogjuk, hogy hány darabot. A keresztény ember tökéletesen bízik Istenben, akár repülőgépen ül, akár állampolgár. Értjük ezt azt a tanítást? Amikor elrendel bármelyik király egy olyat, ami Isten törvényével szembe megy, nem lehet imádkozni 30 napig? Mindenkinek le kell borulni az aranyszobor előtt? Tudjuk, hogy Isten fenn van az égben. És ő pontosan fog majd munkálkodni, hogy az a király hogyan térjen meg, ha meg kell téríteni. Ha kell, akkor 7 évig a vadak között fog szőrösen zöldséget enni, és 7 év után visszakerül a trónjára, és elismeri, hogy ki az Isten. Az Isten küzd minden egyes lélekért. Akár szolga, akár király. És nekünk teljes bizodalmunknak kell lenni az Istenben, hogy kinek mennyi rendelt időt ad. Minden lélek engedelmeskedik a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltetnek. 2. vers. Nem tudom, hogy a Bibliát ilyen radikálisan olvassátok-e. A Biblia egy nagyon radikális könyv. 2 élű kard. Az életünket változtatja meg. Következő pont. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene. Radikális mondat? Radikális mondat. Péter, tedd el a szabjádat. Engem most meg fognak kötözni, engem most keresztre fognak vinni. Én ott egy bűnöző, egy gonosz, a legutolsó bűnözőnek a halálát fogom meghalni, és nem a te kardodra van Istennek szüksége. Nem arra van szükség, hogy te most egy kardot előránts, és harcolj. Aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene. Emlékszünk arra, hogy ezt mondja az Isten által rendelt hatalmasság. De kinek mondja még azt, hogy nehogy kardot emelj a te néped közül? Kinek mondja ezt? Az Isten felkentjére. A Saul már elbukott. Azt kérde Saul, ölj meg engem. Nem lehetett. Amikor arcul csapta Pál apostolt a főpap, és azt mondta, te kimeszelt fal, te képmutató, nem tudta, hogy ki az. Már úgy értem, hogy milyen tisztség, és mondta, hogy mered az Istennek a főpapját szapulni. Nem tudtam, hogy főpap, és idézte az írást, hogy a főpapot, a fejedelmet nem szabad. Nagyon komoly tanítása a Bibliának az, hogy Istentől rendeltetett a hatalmasság. Az más kérdés, hogy te meg tudod ítélni, azt gondolod. Meg tudod ítélni, hogy na most ez jó uralkodó, vagy rossz uralkodó, nekünk most jobb, vagy rosszabb, Istentől van. Akik pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek, mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak, akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól, cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól, mert Isten szolgálja ő a te javadra, ha pedig a gonosz cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja a bosszúálló a haragnak annak, aki gonosz cselekszik. 5. vers. Annak okáért szükséges engedelmeskedni, nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Egy másik radikális mondat. Szóval én Pál apostolon meg vagyok lepődve, hogy a Róma beilekhez írja ezt a levelet. Akik Rómában laknak,
keresztények, és látják, hogy micsoda egy fertelmes, erkölcstelen uralkodó ül Róma trónján. A Róma belednek ír egy ilyen levelet, azt mondja, hogy nem csak azért kell engedelmeskedni, hogy nehogy a császár kardja lecsapjon ránk, nem csak a haragért, azt mondja, hanem a lelki ismeretért is. Az mit jelent? Az azt jelenti, nekünk Istennek kell elszámolni. Mit mond a másik apostol? Ne csak színből engedjelmeskedj a rabszolgatartónak, hanem minthogyha az Úrnak szolgálnál. Új tanítás ez a Bibliában? Az új szövetség tanítás ez? Mit gondoltok, kedves testvéreim? Hát lapozzunk Ezékiel könyvéhez, Jeremiás könyvéhez, 29. vershez. Amikor a babiloni fogságba kerültek, elhurcolták őket, szabadságokat elvesztették, akkor mindenki ismeri, a 29. fejezet 7. verse így hangzik az én Bibliámban, a 743. oldal, Jeremiás levele a fogoly zsidókhoz Babilonba. Ezt a verset mondja Jeremiás, és igyekezzetek a városnak jólétén, amelybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érte az Úrnak, mert annak jóléte lesz a ti jólétetek. Hát a Biblia ugyanaz. Mindegy, hogy az Édenből most lettél kiüzetve, vagy itt vagyunk Krisztus második eljövetele előtt, a Biblia tanítása változhatatlan. Amikor engem fogjul visznek vissza el Szíriába, és az én fogvatartom leprát kap, és meg fog halni, akkor nem azon örülök, hogy ő meg fog halni, és megérdemelte, mert elrabolt a családomtól, hanem bárcsak ismerné az én uram azt a prófétát, aki Izraelben van, és meggyógyulna. Egy kislány tudja azt, hogy mivel tartozik a hatalmasságoknak. A Bibliában végig tele van ez a tanítás. Végig tele van a tanítás. Ezzel. Annak okáért szükség engedelmeskedni nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. És most Pál apostol beidézi a mestert. 6. vers. Hogyan kezdi? Mert ezért fizettek adót is. Ez a nagy bibliai elv. Az anarchia, a hatalmassággal szembeni küzdelem, a harc nem Istentől van. Mi nekünk egy harcunk van. A mi harcunk az, hogy lelkeket mentsünk meg az örök élet számára. Ebben vitézkedünk. Nekünk olyan királyságunk van, ami a mennybe van fönt. Elment a mi mesterünk, és helyet készít nekünk, és oda eljön értünk, és oda visz bennünket. Mi nem elegyedünk küzdelembe ezzel a földi királyok, vadállatok küzdelmében. Fölemelkedik az egyik, aztán a másik, aztán a harmadik. Ez nem a mi küzdelmünk. Ha e világból volna a mi királyságunk, mondta a mester Pilátusnak, ha e világból volna, akkor itt harcolnának körülöttem az én tanítványaim, az én királyságomért. De nem e világból való. Nem e világból való. Mi a fenti királyságnak vagyunk a tagjai. Nem azért, mert félek a haragtól, hanem a jó lelkiismeretért. És bárcsak úgy lenne a mosogatás is, amikor föl kell tenni az ágyra az ágyneműt, a régen ismert elefántmintás ágyneműt, akkor az ember úgy egy perc alatt megcsinálja, és akkor menne a munkába, mert mit, de utána visszafordulok, és kiigazítom, mert szépnek kellene, mert ugye Jézus Krisztus úgy kelt föl a sírból, hogy összehajtogatta a ruhája, amivel be volt takarva a fejkendőt és a testének a kendőjét, pedig ő az Isten fia volt, akkor nekünk a jó lelkiismeretért hogyan kell szolgálni a mi urainkat, mint hogy a Krisztus szolgálnánk. Mert azért fizettek adót is, mivel hogy Istennek szolgái, akik ugyanabban foglalatoskodnak. Ha valaki keresztény adófizető, akkor az olyan, mint Dániel. Az olyan, mint Dániel. Dánielre a legképzettebb káldeus bölcsek, államférfiak, jogtudósok kihegyezve figyeltek, hogy hol lehetne elcsípni egy hibát nála. Hol rövidítette meg valami rossz trehány munkával az uralkodót, vagy hol hajolt maga felé a keze, és egyetlen hibát nem találtak. És az Úr, és a mennyben a glória hangzott. Ezekben gyönyörködöm. Ez az a kedves férfiú, aki dicsőséget hoz az Úrra. Mindenkinek adjátok meg, amivel tartoztok, és most folytassuk tovább, nem olvasom föl vám, félelem, tisztesség, hanem nézzük meg az ihletett teológiai magyarázatot. Az a 9. versbe kezdődik. Így mondja Pál apostol, mert, most jön az indoklás,
Miért kell megfizetni az adót, a vámot, a tisztességet? Mert ez ne tör házasságot, ne ölj, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, másnak a jó hírnevét ne szennyezd be, ne kívánd meg a te felabarátodnak a tulajdonát, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltodik egybe, szeressed felabarátodat, mint önmagadat. Hát Pál apostol, aki a mennyországba ragadtatott el, nem tudja a 10 parancsolatot? Hát nem is értem. Hát hogy beidézi a szerest felebarátodat, mint te magadat, mikor maga Krisztus, amikor párbeszédbe legyedett az írástudóval, megkérdezte, melyik a nagy parancsolat? Kérdezte, melyik az? És mivel nem azzal kezdte, hogy szeresd a felebarátodat, hanem azt mondta, szeresd az Isten teljes szívből, teljes elméből, teljes lényedből, mindenből. De Pál apostol egy szót nem említ ebben a részben arról, hogy Istent kell szeretni, Istent kell szolgálni. Azt mondja, felsorolja a második kőtáblának a parancsolatait, és mondja, bármi más ige van még parancsolat, az ebbe foglaltodik egybe, szeresd a te felebarátodat, mint önmagadat. Hát nem, ez nem igaz. A szeresd az Istent, ne kárunkodjál, ne csinálj faragott képet, szombaton nyugodjál meg, az nem ebben a parancsolatban foglaltodik össze, hogy szeresd a te felebarátodat, hanem abban, hogy szeresd az Istent. Akkor miről beszél itt Pál apostol? Mert ezek le vannak írva a második kőtáblán. Azért kell fizetni az adót, azért kell vámot fizetni, mert van a második kőtábla. És a császár, az államhatalom a második kőtábla rendelésének az ember-ember közötti viszony rendbetételére emeltetett Isten által. Isten azért hozza az államhatalmat, hogy az ember-ember közötti viszonyban a kardot, a bíráskodást, a törvényhozást, az ítélkezést emberre bízta. A császárra, vagy a kongresszusra, teljesen mindegy, az államhatalomra. És Pál itt kijelöli, megmagyarázza az ihletett írás, add meg a császárnak, ami a császáré, és add meg Istennek, ami az Istené. Pál apostol a Róma beliekhez írt 13. fejezet első 10 versében kifejti részletesen, hogy mi az, ami a császárra tartozik. A császár nem ítélheti meg, hogy valaki a mennybe jut, vagy nem. Nem ítélheti meg, hogy valaki lopott, megbánt-e, vagy nem. Ha valaki lopott, akkor az börtönbe zárja. Ha valaki lopott, akkor levágják a kezét. Bocsánat, hogy a régiteket is mondom. Ez a császárnak a feladata. Ha a bíróságra megy az ember, és azt mondja, de megbántam, és soha többet nem fogok lopni, akkor is börtönbe záradhatja. De Isten tudja, hogy a szíve tiszta, és örök életet fog kapni. A lator a keresztre ment, és Isten tudta, hogy ő örök életet fog kapni. A császárnak nem feladata beleavatkozni az ember és az Isten közötti viszonyba. Viszont Istentől kapott felhatalmazást arra, hogy az ember-ember közötti viszonyban az Isten akaratát képviselje. És ha nem képviseli, akkor menetek el ufárszín. Bízzuk Istenre. Bízzuk Istenre. És Dániel könyve, ugye ami a Dániel és Jelenések könyve, Dániel könyve nyilvánvalóan végig arról szól, hogy hogyan készüljünk fel az utolsó időkre. Elmondja egyrészt a proféciákat, hogy mi lesz a második visszavetelig, és elmondja, hogy a legnagyobb összecsapás az Isten törvénye körül lesz, ember és Isten viszonya. És felkészít minket Dániel könyve arra, hogy a végső időkben az történik, hogy a császár olyan törvényeket hoz, ami már nem az ő hatásköre. Dániel könyve, ugye, mi volt az első történet? Mindenki hajoljon meg az aranyszobor előtt. Mindenki hajoljon meg az aranyszobor előtt. Ez az ember-ember közötti viszony? Ez nem. Ez az ember-Isten közötti viszony. Kit tiszteljek, kit imádjak? Első kőtábla. A császár azt mondta, hogy csak az aranyszobrot. Az Isten nekem azt mondja, hogy én csak őt imádhatom. Mi volt a megoldás? Azt mondta, lehet, hogy Isten közbe fog avatkozni, mondta a három ifjú, de mi nem fogunk térdet hajtani, hanem csak az Istent imádjuk. És a császárra bízzuk azt, hogy mi fog történni. Hát mennek a kemencébe. És majd a császárok császár eldönti, hogy mi fog történni, elhamvadnak, és a vértanúk sorát gyarapítják, akiknek a lelkei, ugye írásként olvasjuk, hogy meddig nem ítélsz még, vagy pedig megdicsőíti Istent, hogy még a füst sem járja át a ruhájukat.
Következő nem lehet senki, és sem imádkozni, ha 30 napig. Dániel, aki az első számú miniszter volt, és aki miatt álmatlan volt az éjszakája az uralkodónak, mert annyira szerette Dánielt, de kimondta a törvényt, amit nem lehetett megváltoztatni. Be kell vettetni az oroszlánok vermébe. Dániel, úgy írja Ellen White, nem protestált, hanem napjában háromszor kinyitotta az ajtót. Nem ment a királyhoz harcolni a király ellen. Kinyitotta az ablakot, és napjában háromszor hangosan imádkozott, úgyhogy az ellenségei hallották. Pedig Dániel tudta, hogy mire megy ki a játék. Bízta az Istenre. Nekem az első kültábla azt mondja, hogy én szombaton az Istennel töltsem a szombatot. Ha ezt megtiltják, az Istennel fogom tölteni. Reméljük, került ad hozzá mindenkinek az Úr. És hogy mit tesz majd az álmatalom, az Istenre van bízva, hogy a legjobban szól.

meg az Istennek. Ugye most nem idézem be, elosztam magammal, de olvass el mindenki, épp a végidőkkel kapcsolatban Ellen White azt, hogy emberi alakban az angyalok a tanácskozó termekben és a törvény székeken ott vannak, és megdönthetetlen érveket mondanak ott, és azért a törvények úgy alakulnak. Azt mondta, nem keressük ki, azt mondta Dánielnek, Gábriel angyal, hogy 21 napig nem tudtam jönni hozzád. Már 3 héttel ezelőtt mondta Isten, hogy tanítsalak meg a látomás értelmére, de nem tudtam jönni, mert el kellett mennem Kűroszhoz, pont ahhoz, akinek ott volt a neve, hogy építi újjá. És 21 napig viaskodtam vele, és nem tudtam jobb belátásra bízni. És mi történt? Mi történt, drága testvéreim? Az történt, hogy eljött Mihály. Maga Jézus lejött a mennyből. Ezt mondja Gábriel. Maga Jézus lejött a mennyből, hogy Kűroszt úgy forgassa, hogy az Isten népének jó legyen. Hát akkor mitől félünk? Akkor mitől félünk? A Biblia végig azt mondja, bízzunk Istenben. Ő tartja kezében a királyokat. Ő tartja kezében angyalokat küldhet, ha kell, maga a megváltó jön le. Hát ez hihetetlen. Ez is elég forradalmi, nem? Nem csak Pál apostol, Dániel könyve is. Azt mondja Gábriel ilyen könnyedséggel, hát 21 napig nem tudtam hozzád jönni, pedig angyal vagyok. Méghozzá a leghatalmasabb angyal vagyok. Ott állok Isten trónja előtt. Az Isten trónjától leküldött az Atya Jézuson keresztül, hogy Kűrosz királynak a szívén munkálkodjak, és nem sikerült. És akkor kihez imádkozott Gábriel? A Messiáshoz. És a maga a Messiás lejött, és elintézték. Már bocsánat, de ez a mi hitünk. Ez a mi hitünk, mi teljes mértékben Istenbe hiszünk, nem csak a magánéletünkben, hanem az államhatalom kérdésében is. Az államhatalom kérdésében is. Még sokat lehetne beszélni, de az idő sürget. A másik kérdés, mert csak az egyik fele. Mit kell adni a császárnak, meg mit kell az Istennek? De a másik kérdés, ami minket sokkal jobban megkavar a mai világban, mit lehet elfogadni az Istentől, és mit lehet elfogadni a császártól? Ugye ennek az első része nem kérdés. Istentől mit lehet elfogadni, az nem én döntöm el. Azt ő dönti el, hogy mit ad. De mit lehet elfogadni az államhatalomtól? Erre vajon van-e bibliai tanítás? Erre az, hogy add meg a császárnak, meg add meg Istennek, ez a tanítás nem, ez elégtelen. Isten, Jézus arról beszélt, hogy mit adjál a császárnak, nem arról beszélt, hogy mit fogadjál a császártól. Ebben így, azt kérdezte tőle, kell-e a császárnak adót adni? És ő megválaszolta a kérdést. Persze, hogy kell. Az a császár, de a mi kérdésünk az, hogy vajon mit fogadhatunk el az államtól? És mit nem fogadhatunk el az államtól? Persze a kettő összetartozik, a Róma belekezét levél 10, amik vezet segít nekünk. Azt mondja Pál, mi Istent nem tagadhatjuk meg. Istennek kell szolgálnunk, akkor is, hogyha a külső körülmények ezt nem engedik. És bízzuk Istenre, hogy ennek mi lesz az eredménye. Mártírok leszünk, vagy megdicsőítjük Istent, vagy valami változás fog történni. Tehát nekünk azon az úton kell menni. De vajon a Bibliában van-e arról szó, hogy állam, hatalom az Isten népének ad valamit? Ad valamit? Nehémiás könyve végig erről szól. Az egyik legjelentősebb könyv Nehémiás könyve. Hát ugye most már Kűroszt jól megismertük. Ugye milyen lenne az, hogyha mi is kapnánk egy ilyet, még nem is születtél meg, már akkor tudtam, hogy végig Józsinak fognak hívni, és ugyan gyerekkorodtól fogva súlyos dadogó voltál, de tudom rólad, hogy majd a szószögen fogsz állni, és beszélni fogsz folyékonyan. Elég nagy ígéret? Isteni a dicsőség. Egyedül az övé. Egyedül az övé. Az, hogy itt állhatok és beszélhetek nektek, az ő dicsősége. És Kűrosz ennél sokkal nagyobb élményt élt át. Azt élte át, hogy odahozták hozzá a tekercset, és ott volt a neve, Círusz. Te fogod újjáépíteni a templomot. És Ezsrás könyve, Nehémás és Ezsrás. Ezsrás könyve első fejezet, első verse, az én Bibliámban 488. oldal, Kűrosz király megszólal, azt mondja Círusz, Perzsa király, az első esztendejében, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, felindította az Úr Círusz Perzsa király lelkét, és kihirdettette az ő országában, élőszóval és írásban a következőket. Nagyon fontos mondat itt. Első fejezet, első vers. Felindította az Úr Kűrosz Perzsa király lelkét. Az más kérdés, hogy 21 napig kellett viaskodni vele utána is. Vannak olyan uralkodók, ez a Biblia tanítása, vannak olyan uralkodók, akiket Isten lelke úgy éri,

Az Isten népéből egy-két ember úgy érint, esetleg egy próféta, vagy valamelyik pohárnoka, vagy valamelyik minisztere, úgy érint, hogy ő akar tenni valamit az Isten népért. A Biblia tanítása az, hogy mi ne ítéljünk meg uralkodókat. Nem tudjuk, hogy a szívébe mi játszódhat le. El kéne mennünk, találnunk kéne alkalmas embereket, akik elmennek a mai küroszokhoz, és bemutatják, hogy újjá kéne építeni Jeruzsálem templomát. És hát, ha megindul a szíve, mert az biztos lesz benne, hogyha ilyen helyzetbe kerülsz, akkor az angyalok is ott lesznek, maga Gábriel jön le, vagy ha kell, akkor maga Jézus jön le. És a királynak a szívén munkálkodik. Kűrosznak a szívén munkálkodik, és így szólt Kűrosz perzsa király, második vers, az Úr, a mennynek Istene, e föld minden országát nekem adta, és ő megparancsolta nekem, hogy építsek neki házat Jeruzsálemben, amely Júdában van. Valaki azért, ti köztetek az ő népe közül való, legyen vele az ő Istene, és menjen fel Jeruzsálemben, mely Júdában van, és építse az Úrnak, Izrael Istenének házát. Ő az Isten, aki Jeruzsálemben lakik, és mindenkit, aki még megmaradt minden helyről, ahol lakik, segítsék azon helynek férfiai ezüsttel, arannyal, jószággal és barommal, azzal együtt, figyeljétek ezt a mondatot, segítsék az adóval, azzal együtt, amit önkéntesen adnak. Kűrosz elrendelte, hogy a zsidóknak adót kell, a zsidók felé adományokat kell adni, és azon túl még önkéntes adományokat is adhatnak, hogy az Isten házát felépítsék. Pedig nem Kűrosz volt az, aki lerombolta Jeruzsálemi templomot. Nem Kűrosz volt az, aki elhozta a kincseket onnan. Az Nabukodonozor volt, aki babiloni király volt. Ez egy perzsa király. Egy másik nép. Nem ő követte el a bűnt, de Isten megparancsolta neki, hogy építse helyre. És ő megparancsolta a népének, hogy a hitélet központját, a hitéleti tevékenység központját építsék helyre állami pénzből. Nem csak azt adta vissza, ami az edények, majd mindjárt olvassuk, hanem a környező népeknek megparancsolta, hogy fizessenek. És hogyha még ezen túl szeretnének önkéntesen adakozni, adakozzanak is. Miért? Mert felindította az ő szívét. Nagy tanulság, amit mondtam. Nem tudjuk, hogy Isten mikor nyit lehetőséget. Egy cégvezető, egy állami vezető, egy hatalmas ember, legyünk, nem tudom, olyanok, mint az Istennek a szolgái. Hátha. Círus király pedig előhozta az Úr házának edényeit, amelyeket Nabukodonozor hozatott vala el Jeruzsálemből, és az ő isteneinek házába helyeztetett. Előhozta ezeket Círus, a perzsák királya, és átszámolta Mitredát kincstartó kezéhez, aki odaadta Sesbasárnak. És folytatja, hogy mennyi, minden arany és ezüst edénynek száma 5400, mindezt magával vitték a foglyok. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy hány kanalatok van? Hány villa? Komolyan kérdezem. Hát ilyen rend volt Perzsiában. Azért ott az nem semmi. Előzetek, leszámolták, nem úgy számolták le, hogy akkor ennyit adunk, hanem megszámolták, hogy minden megvan. Ott minden megvolt. Isten királyokat emel, és királyokat dönt. Ez az első kategória tehát. Vannak olyan királyok a Bibliában, akiket megindít az Isten szíve, és a megindulás eredményeképpen adományokat adnak a hitéleti tevékenységre. Mondhatták volna a zsidók, hogy köszönjük király, de a templom építésre csak tizedből szeretnénk. Nem ezt mondták. Maga a király finanszírozta. Aztán ugye kezdődött az építkezés, Kűrosz meghalt, és hát amint annak rendje és módja van, csak az idő nagyon szorít, csak egyetlen verset szeretnék felolvasni. A 4. fejezet 12-es versét, a zsidók ellenségei írtak egy levelet Artaxerxesz Longimanus, tudom, igen, csak nem ezt akartam mondani. Igen, Longimanushoz, de még szeretném előtte, hogy Dárius király érkezik, és Dárius király idejében feljelentik a zsidókat, hogy hát ők építik ezt a várost, építik a templomot, és ez egy mindig rebellis város volt. Hogyha ők elkészülnek, biztos lesz benne, hogy ez nem a béke szigete lesz, hanem ellenet fognak állandóan szervezkedni. Ők egy ilyen háborúskodó nép.
És akkor nézzük, hogy mit csinál Dárius király. Itt nem írja a Biblia azt, 6. fejezet első esetén, hogy Dárius olvasta volna Isten művében, vagy Isten tekercsei között, hogy elrendelte Isten, hogy ő folytassa a templomépítést, hanem amikor Dáriushoz megérkezett ez a besúgás és a zsidók védekező levele, akkor Dárius király 6. fejezet, első verse, 490. oldal Ezsrás könyve, ekkor Dárius király megparancsolta, hogy nézzenek utána a könyvek tárházában, ahol a kincseket tartották Babilóniában. Ő mint egy bürokrata, így kell, hogy mondjam. Azt mondta, itt egy jogállamban élünk, hogyha egy perzsa király mond valamit, és hát Círus perzsa király volt, akkor a perzsák változtathatatlan törvénye szerint, ha az valóban úgy van, akkor meg kell valósítani. Ezt tanuljuk a Bibliából a perzsákról? Külön kiemeli. És Dárius azt mondta, nézzenek utána, és megtalálták Akmét a várában, amely média tartományban van, azt a tekercset, amelyre ez volt felírva, mint egy memorandum, idézőjel, Círus király első esztendejében Círus király parancsolatot adott Isten házára néve, amely Jeruzsálemben van, hogy e ház építessék meg olyan helyül, ahol áldozatokat áldoznak, és alapzatait felemeltetvén magassága 60 sing, szélessége is 60 sing legyen. Ez körülbelül 30 méter magas, mint egy 10 emeletes panelház, és 30 méter széles. Elég nagy. A nagy kövek rétege pedig 3, és a fa rétege legyen 1, a költség pedig, itt teljesen egyértelműen fogalmazzák meg ugye a törvényalkotók, a király házából adassék. És folytatja, hogy mi történt még, odaadták az edényeket, stb. És mit mondott Dárius? Hagyjátok azért, hadd épüljön meg Istennek ama háza, a zsidók helytartója és a zsidók vénei építsék meg Isten ama templomát a maga helyén. És folytatja Dárius. És megparancsolom azt is, hogy mit cselekedjetek a zsidók ama véneivel, hogy megépítsék Isten ama házát, tudnilik a király folyóvizen túl való adójának kincseiből pontosan költség, adasség azoknak a férfiaknak, és pedig félbeszakítás nélkül. Ezt még lehet olvasni tovább, hogy mi van. Én csak ezt a verset emelem ki. Dárius elrendelte, hogy hasonlóan Kűroszhoz, az perzsák adóbevételéből építsék fel a hitélet központját. Ezt mondja a Biblia. Nincs ellenvájt, nincsenek emberi okoskodások. A Biblia azt mondja, a hitéleti központot egy bürokratikus király, aki utána néz a kincstárba, hogy tényleg Kűrosz ezt rendelte el, megerősíti. Megerősíti. És kéri, ugye később kéri, hogy a fiaiért is mutassanak be áldozatokat. De még nem értünk a végre, még egy pár percet engedjétek meg nekem, mert a legfontosabb rendeletet hosszú kezű Artaxerxész adta ki, Artaxerxész Longimanus, akinek a rendeletét ugye nem héber nyelven írták be az Ezsrás könyve 7. fejezetében, hanem szó szerint átmásolta Ezsrás káldeusi nyelven. Az idézőjeltől idézőjelig az káldeusi nyelven van. Azért másoltatta be Isten ezt a rendeletet, mert ez volt az a rendelet, amelynek kiadásától 483 évnek kellett eltelnie, 67 hét és 62 hét, Dániel 9. fejezete, hogy a messiás megjelenjen. Innen számolhatták az ujjaikon a zsidók, hogy mikor jelenjen meg a messiás. És azt még csak zárójelbe jegyzem meg, hogy itt már, amikor Artaxerxész kiadja ezt a rendeletet, a jeruzsálemi templom felépült. Már felavatták Dárius 15. évében, és nagy volt az ünnepség. És felolvasom, tudom, hogy ez lesz, hogy 3 perc, de meg kell, hogy hallgassátok. Artaxerxész a királyok királya, Ezsrás papnak, aki a menny istenének törvényében bölcs írást tudja, és a többi. Ezsrás 7.12. Ez is milyen szépen szól, Isten törvényében bölcs, és a többi. Tehát azt mondja a király, hogy nem akarom felsorolni, hogy Ezsrás milyen kiváló ember. Hogy mennyire Isten embere. Milyen jó lenne, annyira el vagyunk ettől maradva, elsőképpen beleszámítva önmagamat, hogy meglátna minket a világ, meglátnak minket döntést hozó emberek, hogy mi az Isten emberei vagyunk, mert az életünk olyan, és a többi. És akkor sokkal nagyobb dolgokra lenne az Isten képes általunk.
13-as vers, szabadságot adok, hogy valaki országomban Izrael népe papjai és a léviták közül Jeruzsálembe akar menni, veled elmehet, minthogy te elbocsátatol a királytól és hét tanácsosától, hogy utána néz Júdának és Jeruzsálemnek a te Istened törvénye szerint, amely kezedben van, hogy elvidd az ezüstöt és aranyat, amelyet a király és tanácsosai önkéntesen ajándékoznak Izrael Istenének, kinek hajléka Jeruzsálemben van. És mindazt az ezüstöt és aranyat, melyet kapni fogsz Babilónia egész tartományában, együtt a nép és a papok önkéntes ajándékával, ez is milyen érdekesen mondta, mindazt az aranyat, amit a babiloniai tartományoktól kapsz, együtt a nép és a papok önkéntes ajándékaival, az Istenük, az Isten házára, mely Jeruzsálemben van, annál fogva gondosan védje pénzen bikákat, kosokat és bárányokat, és hozzájuk való étel és italázatokat, és áldozd meg azokat Istennek házának oltárán, amely Jeruzsálemben van. A megmaradt ezüsttel és arannyal pedig, amint jónak látod cselekedni, te és atyád fiai Istennek akarata szerint azt cselekedjétek, és az edényekkel, melyeket néked adattak át a te Istened házának szolgálatára, számolj be Isten előtt Jeruzsálemben. Egyéb szükségét pedig Istened házának, mit csak teljesítened kell, teljesítsd a király kincstartó házából. Ha ezen felül szükséged van még valamire, a király kincstárából, az adóbevételekből fedezd, és én Artaxerxesz a király parancsolom minden a folyóvizen túl lakó kincstartóimnak, hogy minden, amit csak kér tőletek Esdrás pap, ki a menny istenének törvényében írástudó, pontosan teljesítsétek. 100 talentum ezüstig, 100 kor búzáig, 100 bát borig, 100 bát olajig és sóban, amennyi csak kell. Minden, ami a menny istenének akarata szerint való, pontosan teljesítessék a menny istenének házáért, hogy meg ne haragudjék a királynak a fiai és fiainak országára. Veletek pedig tudatjuk, és hogy figyeljük a következő tétel, a következő bibliai tétel, tudatjuk, hogy sem a papokra, sem a lévitákra, sem az énekesekre, sem a kapunálókra, sem a léviták szolgáira, sem Isten e házának szolgálóira adót, rovást, utivámot kivetni nem szabad. Azért, mert valaki pap, mert lelkész, mert lévita, vagy a lévitákat szolgálja, vagy mert a templom kórusában énekel, azért teljes adómenteséget és vámmenteséget élvez? Meglepő, ugye? Ez a Biblia tanítása. Ez a Biblia tanítása. És te, Esdrás, a te Istened bölcs törvénye szerint, amely kezedben van, rendelj ítélőket és bírákat, akik törvényt tegyenek minden a folyóvizen túllakó nép között, mindazok között, akik tudják Istenednek törvényeit, és akik nem tudják, azokat tanítsátok. Valaki pedig nem fogja cselekedni a te Istennek törvényét és a király törvényét, ítélet hozassék felette pontosan, vagy halálra, vagy számkivetésre, vagy jószágvesztésre. Vagyis, ahogyan megmondta Dániel könyvében, Gábriel angyal azt mondta, amikor helyreállítják a jeruzsálemi városállamot, megkapja a törvényhozói, bírói, nem tudom mi a következő, még ítélkezői, stb. Jogok, az államhatalom jogát, onnantól kezdve Artaxerxesz az rendeletől kezdve 483 év. De micsoda rendelet ez? Micsoda rendelet ez? És azt ígértem, hogy 98%-ban a Biblia lesz, most már elment az idő, egyetlen egy százalékban, csak engedjetek meg egyetlen idézetet, amit Ellen White pont erre mond. Azt mondja, amikor arról volt szó, hogy mit fogadhatunk el az államhatalomtól, ezt írja Ellen White a Bizonyságtételek a prédikátoroknak című gyűjteményben. Példákat találunk Isten igéjében, amelyek pontosan ehhez a kérdéshez kapcsolódnak. Círus Perzsia királya, stb. Dárius Perzsia királya, stb. Tehát Ellen White nem önmagára hivatkozik, azt mondja, amikor az a kérdés Amerikában, hogy szabad-e a templomépítéshez adómentességet elfogadni, szabad-e az adventisták által üzemeltetett egészségügyi központ építéséhez adómentességet elfogadni, akkor azt mondja Ellen White minden megremegés nélkül, pontosan ezekre a kérdésekre találtok választ Círusnál és Dáriusnál. És mi a Biblia népe vagyunk. És aztán így folytatja, mert azért ő próféta, és Isten lelke sokkal mélyebben megérteti vele az igét, mint ahogy velem valaha megérteti. Ezt írja, van a Círus, meg van a Dárius. És figyeljetek, a Dáriusnál mit ír?
az emberi eszközök, akik által ezek az ajándékok jönnek, olyan utakat nyithatnak meg, amelyeken az igazság elindulhat, lehet, hogy ezek az emberi eszközök nem szimpatizálnak a művel, és nem hisznek Krisztusban, és nem járatosak az ő szavában, de az ajándékaikat ezen az alapon nem utasíthatjuk el. Azt mondja Ellen White, amikor elolvassuk Esdrás könyvét és Nehémiás könyvét, kétféle királyt látunk. Círus, akinek lelkét felindította Isten, egy proféciáján keresztül megérintette és megparancsolta neki, hogy építse újra az Isten házát, és Darius, aki nem szimpatizált a zsidók művével. Nem tudta, hogy ki a Krisztus. Ezen az alapon nem lehet el. De ez teljesen egyértelmű, teljesen hézagmentes tanítás a Bibliában. Azt mondja a Biblia, ameddig mi tehetjük azt, amit az Isten, az első kőtáblán szerepel, az Isten művének építésében tehetünk, addig tesszük. És hogyha a király olyat parancsolna, ami ezt már sérti, akkor mi annak nem engedelmeskedünk. Ha a király azt mondja, adunk minek, Németországban történt ez, adunk minektek az öregek otthonára pénzt, csak azt kérjük, hogy akkor tálaljatok föl disznóhúst, mert itt nem csak adventista öregek vannak, hanem vannak nem adventista öregek is. Akkor mi a válasz? Mi disznóhúst tovább nem fogunk feltállalni. Ja, ha nem fogtok, akkor nem fogtok kapni támogatást, azért nem fogtok kapni támogatást, mert ti megkülönböztetek embereket. És én, mint állam, nem adok. Hát, ha nem adsz, akkor megyünk tovább támogatás nélkül. De mi disznóhúst nem adunk. Még ha a király akarja, és mi nem borulhatunk le. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy a Biblia minden kérdésünkre tökéletes választ ad. Semmiben nem kell bizonytalankodnunk. És azt mondta Pál apostol a hallgatóinak, nemes lelkűek voltak, mert hazamentek, és a Bibliát olvasták, és megnézték, hogy úgy van-e, ahogy Pál apostol mondja. Úgy van, hogy Pál apostol mondja. Nincs már idő, be kell fejeznem. De azt mondta Ellen White, legyetek szelidek, és legyetek bölcsek. És a bölcsességet használni kell arra, hogy hogyan használjuk föl azokat a javakat, amelyeket ilyen eszközökön keresztül kapunk, hogy ne essünk csapdába. Nagyon vékony az a mesdje, amiről mi leeshetünk. Vagy azért, mert nem fogadjuk el, vagy azért, mert elfogadjuk, és olyat építünk, hogy amikor meg visszavonják, akkor romba dőlünk. Az Istennek az útja az, hogy mi elfogadjuk, és megyünk az Isten útján, és hogyha ez az álmatlannak nem tetszik, akkor majd visszavonják tőlünk. Ezt tették az elődeink is. Hát én mindenkinek kívánom, hogy minden kérdésre a Bibliából keresi itt a választ. Én nem mondom azt, hogy a mai prédikáció egy végső választ lett volna erre a kérdésre. Egy gondolatébresztő, hogy gondoljátok meg, kedves testvéreim. Nem olvastam Timóteushoz írt levelet. Minden királyért tartsanak imádkozások és könyörgések. Kedves Miskolci ülekezet, mikor volt az utolsó könyörgés Orbán Viktorért? Nyáron? Jó? Timóteus, tartassanak könyörgések minden államvezetőért azért, hogy mi békességben éljünk. Ez a Biblia tanítása. De én remélem, hogy mindannyiunknak az életét meg fogja változtatni, nem csak ebben, hogy az államhatalomhoz hogyan viszonyulunk, nem csak abban, hogy hűségesen legyünk Isten törvényéhez, hanem minden kérdésben a Bibliától kérjünk választ. És ha majd a Bibliától kérünk választ, én azt gondolom, ezt már csak úgy mondom, mint a fiataloknak, hogy meg fogjátok látni azt is, hogy Ellen White-nak mindenben igaza van. Én azt mondom, szinte semmit sem vett magától, minden a Bibliából jön, csak nekik úgy tűnik, mintha tőle jönne. Jó Isten áldjon meg bennünket ebben. Amen.

És mindenkit szeretettel várunk december 19-én jövő kedden a Benczer utca 9 szám alatti előadó teremből a fórumunkat erről a tárgykörről megtartjuk. Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök az időszerű proféták és proféciák című sorozatunk 5. előadásához érkeztünk, és a táblán jeleztem, hogy a mai este Dániel könyvéről lesz szó. Dániel könyvében nagyon sok messiási profécia található, mondhatnám úgy is, hogy a 4 nagy vázlat profécia, ami helyet foglal Dániel könyvében, mind a 4 középpontjában Jézus Krisztus áll. Az első vázlat proféciában, a Dániel könyve 2. fejezetében arról értesülünk, hogy a világunkat egy hatalmas szobor álomban mutatja be az Isten Nabukodonozor királynak, és ez a szobor, amelynek rettenetes az arca, ott áll a király előtt álmában, és látja, hogy aranyból van a feje, ezüstből a karjai, részből az oldalai, vasból a lábszára és vas és cserép elegyéből a lábujjai. De ez a hatalmas szobor, mint hogy agyag lábakon áll, nagyon hirtelen gyorsan le fog dőlni a lábáról, a világunk történelmének nagyon hirtelen fog vége szakadni. Bár ma is sokszor emberek mondják azt, hogy hát milyen régóta áll a világ, még ugyanilyen sokáig fog állni, és ne essünk pánikba, a szekér eddig is ment valahogy, ezután is menni fog valahogy. Hát a Biblia bizonyságot tesz arról, hogy igen, a szekér eddig is ment valahogy, de senki másnak nem köszönhetően, mint az Isten kegyelmének, de a szekér nem sokáig fog már tovább menni. A szoborra emberi kéz érintése nélkül egy kő szakad le, a lábára esik a kő, a szobor lábára, ami éppen ugye agyaglábakon álló kolosszusról van szó, semmiféle ellenállást nem tud kifejteni ez a szobor, megbillen, leesik, szétzúzódik arany, ezüst, réz, vas, cserép, felkerekedik a szél, és elviszi a szél ennek a világtörténelmnek a legkisebb maradványát is, amikor az a kő, amely kéz érintése nélkül leszakadt, és amely ledöntötte a szobrot, nagy heggyé lesz, és betölti az egész földet. Külön hangsúlyozza a Biblia, hogy kéz érintése nélkül szakad le ez a kő. Senki ne féljen attól, hogy az emberi kéz fogja végét vetni a világunk történetének, bár már 2 évszázada valóságos pánik van a tudományban, az értelmiség körében is, hogy talán a Föld kivész, a Föld lakosai meghalnak éhínség miatt, mondta Malthus a 18. században. Jött a 19. században a másik elmélet, hogy majd a hőhalál, folyamatos fölmelegedés fog végezni a Földünkkel, és jött a 20. században az oly sok embert ma is rémületben tartó atomhalálnak a kísértete. Biblia mindannyiunkat megnyugtat, hogy sem éhhalál nem végez az emberiséggel, sem hőhalál, sem atomhalál kéz érintése, emberi kéz érintése nélkül lesz vége a történelmünknek. A kőszikla a Bibliában mindig a messiás jelképe. Jézus Krisztus megjelenik Dániel könyve 2. fejezetében, mint egy kő, amely ledönti a nagy szobrot, és az a kő majd nagy heggyé lesz. A sok-sok ország helyett, ami most van a földünkön, egyetlen egy ország lesz, miután befejeződik a történelmünk, és ez az Isten ország, amiről Jézus olyan sokat beszélt, az ő országa, amely szereteten és békességen alapul. Jézus ugyanezt a jelképet az életében is fölemlítette, ezt a kő, leszakadó kőnek a jelképét. Ha valaki elolvassa Máté evangélium a 21. fejezetét, ott a 42. verstől, tehát Máté 21. fejezet 42. versétől olvashatja Jézusnak egyik legkülönösebb példázatát, amit elsősorban a zsidó nép vallási vezetőinek mondott, amikor azt mondta a farizeusoknak, hát sohasem olvastátok az írásokban. A kő, amit az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje, és csodálatos, ami szemeink előtt. Aki e kőre esik, szétzuzatik. Akire e kő esik rá, szétmorzsolja azt. Ez a példázatnak ez a befejezése, hogy valakire majd rá fog esni a kő, és szét fogja morzsolni. Tudnék azt az embert, aki az életében nem változik meg a kőre való esés nyomán, tehát a Krisztus megismerése és a benne való megváltozás, újjászületés, megtérés nyomán,
arra az emberre az ő eljövetele úgy fog hatni, mint egy leszakadó kő, amely véget vett nem csak a világ történelmének, hanem bizonyos emberek élet lehetőségeinek is, akik nem részesülnek majd az örök életben. Tehát Dániel könyvéből Jézus ezt visszaidézte, ezt a messiási proféciát. Tehát még egyszer mondom, a Dániel második fejezetét, a Máté evangélium a 21. fejezet 42. és 44. verse között, természetesen ennek párhuzamosa Márknál és Lukácsnál is megvan. A második messiási profécia is rendkívül híres, amely Dániel könyve 7. fejezetében található. Itt Isten úgy mutatta be az emberi történelmet, hogy most már Jézusról nem ilyen jelképpel beszélt, hogy kő-kőszikla, hanem Dániel próféta, ugye az előző álom Nabukodonozor álma volt, ez már Dániel álma. Dániel úgy látta a világtörténelmet, mint a hatalomért való acsarkodásnak a történelmét. Ezért nem szoborként látta a történelmet, mint a pogány király Nabukodonozor, hanem Dánielnek az Isten így mutatta be a történelmünket, hogy egy óriási viharzó tengert lát. Ugye a tenger mindig a népek jelképe a Bibliában, a viharzó tenger pedig a népek egymás ellen való küzdelmének, háborúinak a jelképe, és ebből a háborgó tengerből egymás után 4 vadállat jött ki. Először egy sasszárnyú oroszlán, aztán sasszárnyai kitépettek, elgyengült az oroszlán, visszacsuklott, elmerült a tengerben. Kijött utána egy medve, 3 borda volt a szájában, és falta ugye a 3 bordát, de közben hangzott a szózat, egyél még sok húst. Aztán ez a medve is, ami egyik oldaláról a másikra kélt, és falta, ette ezt a bordát, ez is visszamerült a tengerbe. Aztán kijött egy párduc a tengerből, hatalmas gyorsasággal járta körül a földet, de ez a párduc is elerőtelenedett, és ez a párduc is visszahanyatlott a népek tengerébe. Aztán kijött egy fenevad, és a fenevad, amely egyesítette magában az előző állatoknak az erejét, és a fejéből 10 szarv nőtt ki, és a 10 szarv közül még egy kis szarv is kinőtt úgy, hogy 3 másikat kiszakított. Ez már nem csuklott vissza a tengerbe, ez az idők végéig fennálló hatalom, ez a fenevad, a 10 szarval és a kis szarval. És miközben Dániel nézte ezt a nyomasztó történelmi látomást, ahol egymás után következő hatalmak marakodtak a világ elsőségért, eközben egy gyönyörűséges mennyei vízió kerekedett ki, és látta Dániel, hogy az Isten trónusához valaki közelít. És az, aki valaki közelít az Isten trónusához, ezt ő emberfiának nevezte. Milyen érdekes kifejezés ez az emberfia. Ez a kifejezés, hogy emberfia, ez is Dániel könyvében, itt a 7. fejezetben jelenik meg először. Nos, hát itt már bizonyára sokan ismerik, hogy Jézus ezt pedig állandóan, hogy úgy mondjam, nap-nap után magára vonatkoztatta, amikor önmagáról, mint emberfiáról beszélt, aki istenként eljött erre a földre, de teljesen fölvette az emberi természetet, teljesen osztozott mi velünk az emberi sorsban, és ezért ő emberfia is. Tehát a második nagy messiási profécia, hogy az emberfia, miközben még zajlik a történelem, és még a negyedik hatalom, a fenevad hatalma tart, az emberfia már elkezdi az ítéletet. Krisztus már megy az Atya elé, és könyvek nyittattak meg. És elkezdődik a mennyei ítélet, nyilván miért, hogy amikor Jézus eljön, már feltámaszthassa azokat, akikre kimondja a felmentő ítéletet, hogy bár ezek az emberek is bűnkövettek el, szembefordultak a bűneikkel, ezek az emberek igazságra törekvő emberekké váltak, és ezért visszaadja majd neki Krisztus az életjogát. És aztán ugyanez a Jézus Krisztus a Dániel könyve 4. vázlat proféciájában a 10. és 12. fejezetben most nem kő, meg nem emberfia néven szerepel, hanem egy harmadik néven. Bibliában 5-ször fordul elő, tulajdonképpen hát nem is így szabadott volna leírnom, hogy Mihály, mert csak a magyar fordítás, hogy Mihály, hanem az eredeti héber kifejezést kellene itt használnunk, ugye a Miká él kifejezést, amelyben az él, az Isten szó is szerepel. A Miká él kifejezés annyit jelent magyarra fordítva, hogy ki olyan, mint Isten. Kicsoda hasonló az Istenhez.
Ez a Bibliában, ahogy említettem, ötször előforduló kifejezés, ez a Mikáél, mindig Jézusnak a jelképes neve. Előfordul Dániel könyvében, Júdás levelében és a Jelenések könyvében, ebben a három bibliai iratban, sehol máshol. És mindig abban az összefüggésben, amikor Jézus és a gonosz sátán közötti küzdelemnek van egy bizonyos forpontja, és Jézus megjelenik, és az a kérdés, hogy ki olyan, mint Isten, ki nevezhető Istennek, és a Dániel könyve 12. fejezetében, a 10. fordul először elő ez a kifejezés, de a 12. fejezet első versében olvassuk azt, hogy abban az időben, amikor az emberiség történelme halad előre, és olyan nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön, akkor felkél majd Mihály, Mikáél, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. Alig ha van szívderítőbb kijelentés Dániel könyvében ennél, az utolsó fejezet kezdődik így, a 12. fejezet, hogy Jézus majd fölkél, és eljön, és kiveszi az ember, az emberiség kezéből a földet, mert ha nem tenné ezt Jézus Krisztus, akkor hát csak így tudnánk mondani, hogy katasztrófába torkollanék az emberiség történelme. Kedves hallgatók, ezekről a messiási jövendőlésekről külön-külön előadásokat lehetne tartani. Én azonban most gyorsvonatszerűen ezeken végig száguldottam egy valami célért, hogy a harmadik messiási proféciáról beszéljek részletesen, mert ez 4 versből elolvasható, és számítok arra, hogy ezt a Dániel könyve 8.-9. fejezetében található Bibliának egyik középponti proféciáját mindenki otthon el fogja olvasni, mondom, jövő kedden a megbeszélés a Bencer utcában erről meg lesz. És most a 9. fejezet 24. versétől szeretném felolvasni a 27-ig azt a messiási jövendőlést, amit nyugodtan mondhatunk, hogy meg kell, hogy különböztessünk a sok messiási jövendőlés közül, mert egészen egyedülálló és rendkívüli. Mielőtt belemélyednénk a témába, szeretném önöknek felolvasni erről a messiási jövendőlésről Huber Lipótnak a véleményét, aki a századforduló egyik legjelentősebb magyar bibliakutatója volt. Egyébként egy kalocsai kanonok, katolikus teológus volt, aki a század végén elment Jeruzsálembe. És amikor elment Jeruzsálembe, meglátogatta a Szent Várost, megesett a szíve azon, amit látott. Azt látta, amit ma is lehet látni, hogyha valaki elmegy Jeruzsálembe, én nem voltam Jeruzsálemben, de nap-nap után látjuk a sirató fal előtt álló embereket, kígyózik a sor, várják a zsidók a messiást, zokogva, sírva, bizonyos kéréseket oda a résekbe, betömködve, ott állnak a sirató fal előtt, és azt mondja Huber Lipót, hogy én azért írom ezt a tanulmányt, mert milyen megdöbbentő dolog, hogy a messiás több évszázada eljött már. Az a próféta beszélt róla, aki a zsidó népnek máig is elismert prófétája. Nem azt kérem a zsidóktól, hogy a keresztény iratokat fogadják el, a saját irataikat, Dániel könyvét vegyék komolyan. Huber Lipót egyébként héberül írta meg a tanulmányának a bevezetését, tehát héber szöveg, valaki bemegy az egyetemi könyvtárba, ki kölcsönözheti, a hittudományi folyóirat 1902-es évfolyamában jelent meg ez a tanulmány, amelyből a következőt szeretném felolvasni, a folyóirat 1902-es évfolyama 658. oldaláról. Kétségtelen, hogy Dániel e jövendőlése, tehát amiről ma este lesz szó, a 9. fejezet jövendőlése, az Ószövetség legérdekesebb s figyelemre méltó jóslata a messiási vaticíniumoknak, tehát jövendőléseknek, mint egy koronája. Méltán ragadja csodálatra lelkünket Dániel próféta páratlanul álló jóslata, melyben oly pontosan jelzi a jövendő messiás megváltó idejét, hogy annak alapján Izrael és mindazok a népek, melyekhez e jóslatnak híre eljutott, csak nem ujjaikon számlálhatták megjelenésének napjait. Vagyis azt mondja itt ez a nagyon derék gondolkodó ember, hogy olyan jövendőlés található a Bibliában, amely pontosan, időileg pontosan megjövendölte, hogy a messiás mikor fog elérkezni a földünkre.
Ilyen jövendőlés nincs több az Ószövetségben, csak egy van, de ez az egy bőségesen elegendő, hogy bárkit meggyőzzön, lehessen az a valaki ateista, vagy zsidó származású, vagy éppen egy olyan keresztény, akinek ingatag a hite, bárkit meggyőzhet arról, hogy Jézus a megígért, megváltó, pontos menetrend szerint érkezett a földünkre, abban az időben, amikorra Isten azt kijelentette. Tehát még egyszer mondom, a Bibliában több idői kijelentés nincs Jézus első eljöveteléről, de egy idői kijelentés van, és azt most felolvasnám, és látni fogjuk, hogy hajszál pontosan beteljesedett. Még az előzményekhez azt tegyem hozzá, hogy Dániel próféta időszámításunk előtt a 7.-6. században élt, tehát Jézus előtt jó 600 évvel. Azért tessenek meggondolni, hogyha most azt mondanám önöknek, hogy az 1400-as években a magyar történelemben valaki megjövendölte volna, hogy most 2000-ben Magyarországon mi fog történni. Tehát ilyen horderejű jövendőlésről van szó. Dániel könyvében, Jézus Krisztus előtt 600 évvel írott könyvben egy pontos idői kijelentés található a Messiás eljöveteléről. Tehát így olvassuk ezt a jövendőlést, és egyben mondom, ez a harmadik a sorban, Dániel könyve 9. fejezet 24. versétől. 77 szabatot a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság, és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a proféták, és felkenetessék a szentek szentje. Tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. A 62 hét múlva pedig kiirtatik a Messiás, és senki sem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe. És vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott a pusztítóra szakad. Elismerem, hogy első hallásra nagyon rövid, tömör és sokszor talányosnak tűnő a jövendőlés, de meg fogjuk látni talán az előadás végére, egy 3/4 óra múlva, hogy milyen világos és milyen egyértelmű ez a jövendőlés. A jövendőlést akkor vizsgáljuk módszeresen, ha először megnézzük az idői tengelyét ennek a jövendőlésnek, és ezt nagyon röviden a táblára jeleztem is. A jövendőlés úgy kezdődik a 24. versben, így mondja Isten angyala Gábriel, 77

Ott így mondja szó szerint a Biblia, egy-egy napot, egy-egy évnek számítottam néked. Tehát a 70x7, 490 nap, rögtön azt mondhatjuk, tegyük egyenlővé, ez 490 évről szóló jövendőlés. Már Huber Lipót is leszögezte, hogy semmi értelme nem lett volna, ha Isten másfél évről mond jövendőlést, hát az egy csöpp történelmi időszakasz. A Bibliában már ezelőtt is sokkal hosszabb távú jövendőlések vannak. Gondolják meg például a babiloni fogságot is, Jeremiás könyve 25. fejezete, kimondja, hogy az 70 éves lesz például a fogság. Tehát ez egy 490 éves jövendőlés. Ez egy óriási időköz. Hát ez majdnem egy fél évezred. Tehát ezt rögtön Isten angyala Gábriel, aki megjelenti Dánielnek ezt az idői kijelentést, közli, hogy 77 szabatot le a te népedre, nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy szabatot le a te népedre, hogy ez a kijelentés a zsidó népre vonatkozik, a te népedre leszabatot. Jeleztem a táblán, hogy azért ez az érdekes levágattatott vagy leszabatott kifejezés, mert Dániel könyve 8. fejezetében, ott is a 14. vers szerint Dániel próféta eljövendőlés előtt már több mint egy évtizeddel egy óriási időtávú 2300 évről szóló jövendőlést kapott, amivel nem tudott zöldágra vergődni, nem értette ezt az óriási kijelentést, ő pontosan tudta, hogy ez is évekről szól. Azon gondolkozott a próféta évekig, hogy talán Isten meghosszabbítja a 70 éves babiloni fogságot, mert a zsidó nép nem változott meg aközben sem. Tehát 2300 az iszonyatos aránya 70-hez képest. Ezért amikor Dániel könyve 9. fejezetéhez érünk, ami tehát az újabb jövendőlésnek a kezdete, és itt a 24-től ugye a 27-ig tartó verseket vizsgáljuk, akkor Isten megnyugtatta a prófétát, hogy a te népedre, a zsidó népre, ebből a hosszú jövendőlésből, ebből a 2300 éves jövendőlésből csak 77 szabatot le. Csak 77 vonatkozik. Tehát 490 év, amit most szeretnék neked mondani, hogy a zsidó nép életében mi fog bekövetkezni 490 év alatt. Nagyon érdekes egyébként, hogy a héberek az ókorban, amikor az időt számolták, általában egy nagy időtávot adtak meg, és utána azt az időt felbontották kisebb részekre. Mindenkinek ajánlom ma is ezt a történelmi gondolkodásmódot. Ez is benne van a proféciában, hogy a 77 után, tehát mondom 77 után a proféciát felbontja 7-7-re, tehát 7-7-re, vagyis 49 évre, és megmondja, hogy ez alatt milyen események fognak bekövetkezni. Felbontja 62 hétre, vagyis ha ezt beszorozzuk 434 évre, és megmondja, hogy milyen események fognak bekövetkezni. És ahogy itt látjuk, hogy 7 hét, meg 62 hét, 7 meg 62, az már 69, marad egy hetünk. A proféciának a súlypontja ez az utolsó egy hét, tehát ez az utolsó hét év, amire egyébként a profécia hivatkozik, tehát súlypontozódik. Tehát így ezt a hatalmas történelmi időszakaszt Isten a profécia során három részre bontja, és elmondja, hogy majd az első felbontott részben mi fog bekövetkezni, a másodikban mi fog bekövetkezni, és a harmadikban mi fog bekövetkezni. Ha valaki csodálkozik ezen a módszeren, én csak megerősíteni tudom, hogy talán a történelmet, irodalomtörténetet, művészettörténetet is helyesebb lenne így tárgyalni. Először legyen például a diákoknak is egy átfogó képük egy bizonyos nagy időszakaszról, és utána belemélyedhetünk részletekbe. Mindenféle történelmi tudásnak az alapja az, hogy először átfogó képünk legyen, és csak utána menjünk bele a részletekbe. Sajnos a mi oktatásunk, de hát nem csak a magyar oktatás, hogy világszerte így van, éppen fordítva végzi a dolgát. Először becsalogatja ugye a szerencsétlen diákokat az apró részletekbe, akkor mindenkinek elmegy a kedve a történelemtől is, az irodalomtörténettől, művészettörténettől, és a végén már hiába mondják azt, hogy ókor, meg középkor, meg ilyen stílus, meg amolyan. Szóval a Bibliának a módszere is eltanulandó, megfigyelendő, és nagyon világos, nagyon egyszerű szerkezetet közvetít. Ezek után a következő kérdésünk az, hogy jó, hát megvan nekünk most ez a csaknem fél évezredünk, megvan a három része való felbontása, na de honnan számoljuk az időt? Meg mire vonatkozik ez, meg hogy lesz itt Jézus Krisztus megjövendőléséről szó? A 25.

vers pontosan megmondja, hogy mi ennek a proféciának a kezdő időpontja. A 25. verset ugyanis így kezdjük olvasni: tudd meg azért és vedd eszedbe a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől. 7 hét, 62 hét és 1 hét van. Kicsit bonyolult ez a megfogalmazás, első hallásra legalábbis annak tűnhet, hogy a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezése. Hát ez egy többszörösen összetett nominális szerkezet. Ezt talán így lehetne felbontani, mai magyar nyelven talán fürgébb a megfogalmazás, hogy attól a pillanattól fogva, hogy kiadnak egy rendeletet Jeruzsálem újraépítéséről, attól fogva számítódik ez a 77, és benne a 7 hét, 62 hét és az 1 hét. A kérdésünk tehát az, hogy mikor adtak ki rendeletet a babiloni fogság után Jeruzsálem újjáépítéséről. Tudjuk jól azt, hogy a zsidó nép babiloni fogsága 605-től 535-ig tartott. 500, ez 70 éves fogság, mint látjuk. 605-től 535-ig. Ugye a babiloniak vetették fogságba a zsidókat, a perzsák engedték szabadon, és 535-ben nagy Kűrosz, vagy nagy Círusz, perzsa uralkodó a szabadon engedéssel együtt valóban egy rendeletet is kibocsátott. Ez az 535-ös rendelet azonban nem elégíti ki a proféciánk követelményét, mert ez a templom újjáépítésére vonatkozott. Mi pedig itt azt olvassuk Dániel könyvében, hogy a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől kell számolni ezt az időt. Tehát 535-től azért nem számíthatjuk ezt a proféciát, mert nagyon sokan a középkorban, aztán a humanizmus reneszánsz idejében, amikor kezdett a Biblia felnyílni és érdeklődni kezdtek emberek a Biblia iránt, nagyon sok olasz, német, francia, humanista tudós ettől számította ezt a 490 évet. Ez nem korrekt, nem helyes megoldás, mert Círus csak a templom újjáépítésére adott ki rendeletet. Másik rendeletről is tudunk 520-ban, amelyet Dárius perzsa király adott ki, de ő is csak a templom újjáépítésére, tudnélik, elkezdték a templomot újjáépíteni az első rendelet során, de annyian támadták a zsidókat a környező népek, hogy le kellett állni a templomépítéssel, tehát 15 év után Dáriusnak újra meg kellett erősíteni a templomépítés rendeletét. De ettől se számíthatjuk a proféciánkat, mert ez is a templomra vonatkozik. Csak egyetlen egy időpont elégíti ki a várakozásunkat. Időszámításunk előtt 457-ben Artaxerxész Longimanos perzsa uralkodó, most már ugye a templom felépült, tehát annak az újjáépítésére nem is kellett rendeletet kiadni, de az egész Jeruzsálem újjáépítését engedélyezte, az utcákat és kerítéseket, ahogy mondja a szövegünk, kerítés helyett azért helyesebb lenne fordítani városfalakat. Tehát amikor az egész Jeruzsálemet újjá lehetett építeni, utcák, városfalak, közigazgatás, tehát amikor a zsidók viszonylagos önállóságot kaptak, ez Artaxerxész Longimanos, vagy latinusan Longimanus, perzsa uralkodó idején történt, uralkodása 7. évében adta ki ezt a rendeletet, maga a rendelet megtalálható Esdrás könyve 7. fejezetében, tehát bibliai könyv, egy másik bibliai könyv tudósít erről. Egyébként a történet tudomány se vonja kétségbe, ugye az 5. században már meglehetős biztonsággal mozgunk az időszámításunk előtti történelemben. Tehát amit mond Gábriel angyal által az Isten Dánielnek, hogy Dániel, ez a 490 éves jövendőlés, ez attól a pillanattól fogva számít, amikor Jeruzsálem, az egész város, az egész szent város újraépítetése felől rendeletet bocsátanak ki, ez időszámításunk előtt 457. Most már könnyű helyzetben vagyunk, mert hogyha megvan a kezdő időpontunk, akkor egy valamit kell tennünk, hogy a 457-ből ki kell vonnunk a 70x7 és 490 évet. Látjuk, hogy a 490 nagyobb, mint a 457, tehát át fogunk jutni az időszámításunk nulla pontján. Ugye? Tehát a 490 hosszabb időszak, mint időszámításunk előtt 457. Tehát jövünk a történelemben, átjutunk az időszámításunk nulla pontján. Mivel nulladik év nincsen, csak időszámításunk előtt egy és időszámításunk szerint egy, ezért egyet hozzá kell, hogy adjunk a történelmi számegyenesben, és lejár a proféciánk,
Ha matematikailag számolunk, 457 mínusz 490 az 33 plusz 1, 34-ben. Tehát amit mondott Isten Gábriel által Dánielnek, hogy a zsidó nép időszámításunk szerint eddig az időpontig, tehát még 490 évig lesz az Isten választott népe, abból a hosszú proféciából, amiből előzetesen a proféta részesült, 77, vagyis 490 év szabatik le a te népedre és a szent városodra. Tehát ez a profécia időszámításunk előtti 5. század közepétől az időszámításunk szerinti első század harmada végéig tart, és a zsidó népre vonatkozik, hogy mi minden történik a zsidó néppel, és a legfontosabb rész pedig az utolsó egy hét lesz, hogy mi történik ebben az utolsó hét évben, és itt fog majd szerephez jutni a Messiás. Mi történik az utolsó hét évben? Fontossági sorrendben elemzem önöknek a proféciát, majd kitérek eddig elhagyott kijelentésekre is, csak nagyon szeretném, hogyha logikai lépésenként is mindenki fejében megmaradna a levezetés. Tehát először tisztáztuk az időszakot, hogy ez nem nap, hanem év. Tisztáztuk ennek a három részre való felbontását. Tisztáztuk, hogy a történelmi egyenesen hogy helyezhető el. És most nézzük meg, hogy amire hivatkozik, amit, hogy úgy mondjam, a legkitüntetettebb módon kezel ez a rész, az utolsó egy hét. Mi történik az utolsó egy héten a zsidó nép történetében, ebben a hét évben mi történik? Először is az ragadja meg a figyelmünket, hogy ezt olvashatjuk a proféciánkban, hogy azt mondja, hogy a 62 hét nem múlva, hanem pontos fordítás szerint után kiirtatik a Messiás, és senki sem lesz. Továbbá még pontosítja, hogy ez a Messiás kiirtása a hét felén fog bekövetkezni, mert a hét felén vet véget a véres áldozatnak és ételáldozatnak, ezt majd fogom magyarázni. Tehát tulajdonképpen itt még egy időpontot megad a jövendőlés, és ez az időpont a következő. Ha a hét felén ölik meg Jézus, tehát hal meg Jézus, tehát ezért rajzolom ide a keresztet, akkor ebből már egy egész sor más idői dolog is következik. Mi? Például az első, hogy Jézus ekkor lép fel, amikor lejár a 62 hét, és amikor elkezdődik az utolsó egy hét, ekkor lép fel, ezt meg is tudjuk adni, mert a 34-ből a hetet levonjuk, 27-et kapunk, időszámítás szerint 27-et, tehát Jézus időszámításunk szerint 27-ben lépett fel. Ez az egyik dolog, amit megkapunk. A másik dolog, még mindig csak idői dolog, amit megkapunk, hogyha Jézus ekkor lépett fel, és a hét felén ölik meg, akkor 3,5 évig tanít. Ez a másik idői dolog, amit megkapunk, hogy Jézusnak a fellépése után a tanítói, messiási küldetése mindössze 3,5 évig fog tartani. A harmadik dolog, amit megkapunk, hogy 3,5 év múlva, tehát hogyha ez 27-ben lép fel Jézus, és ezt hozzászámoljuk a 3,5 évet, teljes év a 28, 29, 30, negyed év lehet a 27 ősze, mert 31 tavaszán, húsvét előestéjén ölik meg Jézust. Tehát megkapjuk Jézus halálának az időpontját, ez 31, első hó, ugye a tavaszi első hó az a zsidóknál tulajdonképpen a harmadik, a mi március-áprilisunknak felel meg, 14-e volt a húsvét, előtte való nap, tehát 13-án ölték meg, tehát nagypénteken Jézust. Tehát három idői kijelentést is megkapunk, amit azon nyomban tudunk ellenőrizni, hogy igaz-e, hogy Jézus 27-ben lépett föl, igaz-e, hogy csak 3,5 évig tanított, és igaz-e, hogy 31 tavaszán húsvét előestéjén feszítették keresztre. Továbbá még megkapunk más időpontokat is, ez a legfontosabb, és ezekhez fogok majd visszatérni, megkapjuk azt is, hogy a hét második felén mi történik. Ugye Jézus, ahogy meghal, feltámad a mennybe megy, nagyon érdekes, hogy a tanítványok még csak a zsidóknak hirdethetik az evangéliumot, tehát 3,5 évig nincs még világmisszió.
A megszülető kereszténység csak a zsidóságnak, így is mondja Jézus, hogy maradjatok Júdában és Samáriában. Csak nekik hirdetik az evangéliumot, hogyha a zsidók elvetették ugyan Jézust, felfeszítették is, de nagyon sokan tudatlanságból tették. Nagyon sokan nem látták át a dolgokat. Isten még egy lehetőséget adott nekik, még egy 3,5 év lehetőséget adott nekik, amikor Istvánt megkövezik és az apostolokat elüldözik, 31-ben jár le a zsidó nép megbízatása. Ezek után a zsidó nép nem Isten választott népet tovább, ugyanezt megmondta Jézus Máté evangélium a 21. fejezet 43. versében, nagyon fontos igehely ez a Máté 21.43, elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Továbbá még más idői kijelentéseket is megmond a profécia, például, hogy a messiás elvetésének a következménye lesz Jeruzsálem pusztulása. Erre időben már nem hivatkozik, ez csak én írom ide, hogy 66-70 között volt a zsidó-római háború. És utána tulajdonképpen, hogyha ez a történelmünknek a vége, ami ez egy nagy kérdőjelet teszek, akkor azt is megmondhatnám, a profécia még utal arra, hogy Jeruzsálemben soha az idők végéig béke nem lesz. Hiszen a proféciánk azzal fejeződik be, hogy ez a föld, amelyen egykor Isten népe élt, de az Isten népe elvetette a megváltóját, ez a föld örök időkre a háborúság földje marad. Hogy ma miért hallunk a híradásokban lépten nyomon mindig Izraelről, meg Jeruzsálemről, meg az arabok és zsidók közötti kiegyenlíthetetlen feszültségről. Például a profécia egészen elszalad, de már csak jelzésszerűen a történelmünk végéig. Ha valaki ellenőrizni akarja a proféciát, tartsa ott a szemét, ha valamikor béke lesz a Közel-Keleten, akkor a profécia hamis. De ha soha nem lesz béke, akkor ebben is a profécia igazsága teljesedik be. Nos, hát az idői kijelentések és az idői azonosítások után most térjünk vissza, hogy valóban ellenőrizhetjük ennek a proféciának az igazságát, hiszen Pascal, a híres fizikus és matematikus azt mondta, hogy ő azért keresztény, és ezt ajánlom ezt a receptet mindenkinek, mert ő azt fogadja el, azt a vallást fogadja el, ami ellenőrizhető. A muzulmán vallás nem ellenőrizhető. A buddhizmus nem ellenőrizhető. Rögtön hinni kell. Hinni kell valakinek, valaminek, amit az ember igazában nem vizsgálhat meg. A keresztény vallás, a bibliai kereszténység azonban más vallás, mert a Biblia kiszolgáltatja magát az összes lehetséges ellenőrzési lehetőségnek. Például, hogy Jézus 27-ben lépett fel, amikor az elemi iskolás gyerekek is tudják, hogy Jézus mintegy 30 éves volt, amikor fellépett. Hát akkor itt valami hiba van. Gondolkozzunk el ezen, ha Jézus 27-ben lépett fel, Lukács evangélistánál meg azt olvassuk, hogy mintegy 30 éves volt, amikor fellépett, hát akkor itt legalább egy 3 évi különbözés, egy 3 évi eltolódás van. Ez azonban nem így van. Tudnunk kell azt, hogy az időszámításunkat egy 6. időszámításunk szerinti 6. században élő szerzetes, aki 540-től az 590-es évekig élt, egy bizonyos Dionysius Exiguus nevű szerzetes, római apát, Dionysius Exiguus állapította meg. És ez a Dionysius Exiguus, ahogy az ókori időszámításokat egységesítette, körülbelül 4 évet tévedett. Ma, aki a történelemmel foglalkozik, és az ókorral különösképpen, az pontosan tudja, hogy az időszámításunk nullpontja az nem Jézus születésének az ideje. Jézus valószínűleg időszámításunk előtt az 5 és a 4. év fordulóján látta meg a napvilágot. Ezt azért nem tudjuk pontosan, mert maga a Biblia is jónak látta, hogy elrejtse ezt az időpontot a szemünk elől. Nagyon érdekes különben, hogy ebben a proféciában sem kap jelzést Jézus születése. Ugye a profécia, amikor Jézus életére utal, nem a születést látta jónak kidomborítani, hanem Jézus fellépését, tanítását és áldozatát. 2 dolgot hadd mondjak önöknek ezzel kapcsolatban. Az egyik dolog az, hogy nagyon nagy dolog egy ember világra születése, és hát még nagyobb dolog volt az Isten fiának a világra születése.
De az biztos, hogy ebben önmagában semmiféle jelentőségteljes mozzanat nincsen. Ezért aki például heortológiával, ünnepkutatással foglalkozik, épp most adtam ki én is egy könyvet erről az egyik legkiválóbb magyar heortológusról, Katona Lajosról egy könyv jelent meg, Vácott, az ő életét és munkásságát ismertetem ebben a könyvben. Ugye ő is írt a karácsony eredetéről, hogy a karácsony nem bibliai eredetű ünnep, mert a Bibliában nem tudja a gyökerét mélyezteni, mert mondom, a Biblia nem adja meg Jézusnak a születését, nem csak hogy a napját nem adja meg, a hetét, a havát, sőt az évét sem adja meg. A mi karácsonyunk, hogy december 25-ére került, az nyilvánvalóan egy ókori római ünnepnek, a Szaturnália ünnepeknek a következménye. Ugye a pogány ünnepet keresztényesítették, tehát ennek a kialakulása a 4. századtól bizonyítható, a 4. század előtt nincs karácsony és nincs Jézus születése kultusz. Egyébként kultusz a 4. század után sincs, kultusz az akkor van az emberiség történelmében, amikor sok pénz tapad egy-egy ünnephez, ez másfél-két évszázadnál nagyobb messzeségre nem tekinthet vissza. Magyarországon is a Podmanicki család állította az első karácsonyfát a múlt század 40-es éveiben, és ma is idézhetnénk Babits Mihály híres kijelentését, hogy Jézuska pénzért jő, és karácsonyt rendez gazdagok házában. Furcsa, furcsa világ ez a mi világunk, meg furcsa dolog a karácsony is. Az ember egyik szeme sír, a másik nevet, inkább sírunk, mert a karácsony idején különösen kiéleződnek az emberek és emberek közötti különbségek, a gazdagság és szegénység közötti különbség. Tehát amit Babits a két világháború között leírt az akkori magyar felemás kapitalizmus idejében, a mostani, még inkább felemás magyar kapitalizmus idejében is felhasználható, hogy ez a Karácsonyi lábadozás című verséből való ez az idézet, hogy Jézuska pénzért jő, és karácsonyt rendez gazdagok házában. A Biblia nem adja meg Jézus születésnapját, mert nem akarja azt, hogy kultuszt csináljon ebből az emberiség. Ez az egyik megjegyzésem. A másik megjegyzésem az, hogy ennek ellenére nagyon sokan akkor, amikor Jézus a világra született, tudták, hogy ez a messiási időszak. Emlékeztetem kedves hallgatókat, hogy amikor Jézus megszületett, Máté evangélium a második fejezetében olvashatjuk, napkeletről bölcsek jöttek, követve az angyalsereget, a csillagformájú fényességű angyalsereget. Azért tudjuk, hogy ez nem valami égitest volt, mert hát furcsa égitest lett volna, ami például Jeruzsálem fölött megáll. A babiloni bölcsek bemennek Heródeshez, hogy hol kell megszületni az emberiség megváltójának. Heródes megkérdezi a papjait, akik azt mondják, hogy Betlehemben. Mi már tudjuk, hogy miért mondja azt, hogy Betlehemben, mert sorozatunk elején volt szó Mikás könyvéről, és Mikás könyve 5. fejezet 2. verse elmondja azt, hogy Efrátának Betleheme, kicsiny vagy ugyan Júda ezrei közül, de belőled születik a megváltó, akinek származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Ugye erről a proféciáról pár héttel ezelőtt itt ezen a helyen volt szó. De hozzátehetjük, hogy a bölcsek nem csak Mikeás könyvét ismerték. Nem tudom, eltesznek ezen gondolkodni, hogy beállítanak napkeletről ezek a bölcs emberek. És a papok nem csak azt ismerték, hogy Mikeás a helyről jövendőlt, hanem mondták azt a bölcseknek, hogy kérem menjenek haza, majd fél évszázad múlva születik meg a megváltó, vagy egy évszázad múlva, vagy 500 év múlva. Igen, ők ismerték Dániel könyve 9. fejezetét, pontosan tudta mindenki, hogy valahogy itt van a messiás időszak. Tehát ez a messiás első eljövetelének az időszaka. Ugye, tehát ez önmagában egy nagyon jelentőség teljes tény, hogy a bölcseknek is azt mondták, hogy Betlehembe menjenek, és igen, ez az időszak, és amikor Jézust bemutatták szülei a jeruzsálemi templomban, így olvassuk a másik evangéliumban, mert ugye ezt a Máté 2-ből tudjuk, így olvassuk a Lukács evangéliuma elején, hogy sokan voltak Jeruzsálemben, akik a váltságot várták. Anna próféta asszony, Símeon próféta, és mások
Jeruzsálemben, akik Mikeást és Dánielt tanulmányozva eljutottak arra a fölismerésre, hogy most kell valamikor megszületni, mondom napot, órát, hetet, hónapot nem tudtak ugyan, de érezték, hogy ez a messiási időszak, az Ak-Símeon, aki bizonyára 70-80 éves is lehetett, amikor a kezébe vette Jézust. Azért mondta ezeket a halhatatlan szavakat, hogy most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, mert látták a te üdvösségedet, aki világosságul lesz a pogányoknak, dicsőségére Izraelnek. Csak úgy fölemlítem, hogy ebben a Lukács második fejezetében Símeon visszaidézi a Dániel második könyvének, a Dániel könyve második fejezetének a messiási proféciáját is, mert amikor a megdöbbent szülők hallják, hogy Símeon mit mond Jézusról. Például Máriának azt mondja Símeon, hogy a te szívedet is éles tőr járja át. Milyen döbbenetes előrejelzés volt, hogy Máriának majd végig kell nézni a fia halálát. Ugye megint csak a születésnél már a halálára cél, a szívedet éles tőr járja át, és úgy figyeltek József a nevelőapa és Mária az édesanya, akkor Símeon még hozzátette ezeket a kijelentéseket, hogy ő a messiás lesz sokak elesésére és feltámadására az Izraelben. Sokan rá fognak esni a kőre, sokan megismerik Krisztust, és ez ad nekik majd új életet, megtérnek, megváltoznak, Krisztus követő emberekké lesznek. Igen, ez ő lesz, a te fiad lesz sokak elesésére, tehát a kőre esés, ugye Dániel 2, és feltámadására az Izraelben. Tehát ezt a két megjegyzést hadd tegyem hozzá a születésnap kérdéséhez, hogy Isten azért nem közölte Jézus születésnapját, mert hát közölhette volna. Ugye közölhette volna. De azért nem közölte, mert Isten ezzel világosan kinyilvánította a szándékát, hogy Jézusnak a születésének az ünnepét nem kell ünnepelni. Ez az ünnep, még ha jó szándékból következik is, alaposan vakvágányra viszi a Jézussal kapcsolatos felfogást és hitet. Ugyanakkor nagyon sokan tudták azt, hogy valamikor most kell megszületni a megváltónak, egyébként aki a legjobban tudta, az az, az ember volt, aki minden egyévesnél kisebb gyereket ki is végeztetett. Hát hogy ne tudta volna, hogy komolyan vette, ez Heródes volt. A más úton térnek vissza a Babilóniába, várt még egy kis ideig, és minden egyévesnél, ugye helyes fordítás szerint, mert a mi Bibliáinkban általában két évest ír, de helyes fordítás szerint minden egyévesnél fiatalabb Betlehem környéki kisgyereket kivégeztetett, mert persze Heródes komolyan vette a dolgot, csak a maga kificamodott gondolkodására val, hogy ő a messiást valami politikai riválisnak gondolta, és hogy neki ne legyen riválisa, ezért Jézus élete azzal kezdődik, hogy rögtön halálveszélybe forog. Ugye a történetet ismerjük, az angyal jön Józsefet figyelmezteti, Egyiptomban menekül a család, és később, amikor Heródes meghal, egyébként Heródes időszámításunk előtt 4-ben hal meg. Innen tudjuk, például Josephus Flavius kijelentéseiből, ha Heródes időszámításunk előtt 4-ben halt meg, akkor Jézusnak csak előtte kellett, tehát vagy 5 végén, vagy 4 legelején születhetett Jézus, pontos időpontot nem tudunk, és utána bontakozik ki majd Jézusnak az egész élete. De Jézus életében nem a születés a fontos, nem a gyerekkora fontos, nem a fiatalkora fontos. Ma tele van a magyar aluljárós irodalom is azzal, hogy Jézus Indiában, és hasonló szörny szülemények. Ugye a Biblia világosan közli, hogy Jézus életében nem a születésnap, nem a gyerekkor, nem a kamaszkor, Jézus életében az a fontos, hogy valóban mintegy 30 éves korában lépett fel. Nem ellentmondás a 27-ben fellépett Jézusról úgy beszélni, hogy mintegy 30 éves volt, nem pontosan Lukács így adja meg, hogy mintegy 30 éves volt, és ami a fontos, az most jön. János evangéliuma tudósít arról, János evangéliumában követhetjük nyomon időrendben Jézus szolgálatát, ő beszél arról, hogy Jézus hányszor ment fel Jeruzsálembe, húsvéti ünnepekre, sátoros ünnepre, tehát onnan tudjuk az evangéliumi harmóniát megcsinálni, János evangéliuma a tengely, a koordináta tengely. Abból tudjuk, hogy Jézus valóban 3,5 évig tanított, és a 3,5 év után teljesült be ennek a jövendőlésnek
Az a döbbenetes kijelentés, aminek csak a felét írtam fel a táblára, kiirtatik a messiás, és senkije sem lesz. Ez a Bibliának legfélelmetesebb, és Jézusra nézve egyáltalán nem jelképekben megfogalmazott mondata. Föltenném önöknek a kérdést, hogy ugye pontos a fordításunk így, hogy kiirtatik. A mi magyar nyelvünkben is mikor, mikre, kikre használjuk azt, hogy kiirtani. Azt mondjuk, hogy egy erdőt kiirtani, azt mondjuk, hogy egy állatfajt kiirtanak. Emberre a kiirtást nagyon ritkán szoktuk alkalmazni, csak akkor mondjuk ezt a kifejezést, ha valami egészen kegyetlen vagy brutális módon végeznek emberekkel vagy embercsoportokkal. A Biblia nem véletlenül használja ezt a kifejezést. A Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki ember fiává is lett, aki az egész életét azzal töltötte, hogy embereket megértsen és segítsen. Miféle emberiség soraiban élünk mi, miféle emberek vagyunk mi, hogy az igazat és az ártatlant se szó, se beszéd, könyörtelenül, nem azt mondja, hogy megölik, azt mondja, hogy meggyilkolják, kiírtják. Én általában nagyon szeretem a nyelvészeti műsorokat, fölhívnám a figyelmüket, hogy éjszaka vannak ezek a Magyar Rádióban, este 10-11 óra után. Ha úton vagyok, és nagyon sokszor vagyok úton, ezeket mindig meghallgatom. Néhány héttel ezelőtt egy egyszerű magyar paraszt ember betelefonál, Grécsi László, ugye a műsor, egyik műsorvezető, és azt mondja neki vidékről, hogy kérem, a mai világban nagyon sokat használják ezt a kifejezést, hogy kivégzik. Például a banditák kivégezték, a mafiózók kivégezték, de ne használják ezt, hogy kivégzik. Kivégezni általában, ez a magyar szó arra vonatkozik, amikor valakit egy bizonyos per, egy bírósági tárgyalás után kivégeznek. Most már ugye ennek az ideje lejár, de hát volt, hogy kivégeznek. Azért ilyen esetben, hogy embereket megölnek, miért nem mondjuk azt, hogy megölik? Meggyilkolják. Nagy különbség. Nagyon élvezetes volt a műsor, mert a méltán híres neves nyelvész professzor gondolkozik, azt mondja, hogy hát nézze, hát ma ez a nyelvi szokás, hát sokan mondják, hogy kivégzik, hát lehet mondani, hogy kivégzik. Elkezd gondolkodni, azt mondja, de azért magának van igaza. Mindent a maga rendjén. Ezek az emberek meggyilkolják a másikat. Megölik. Ez igaza van. A kivégzést azt akkor kellene használni, amikor egy szabályos per után, hogy úgymond ítélet végrehajtásról van szó. Azért mondok önöknek egy kis nyelvészetet is az előadáson, mert tessenek ízlelgetni ezt a szót. Ki írtatik a messiást? Ki írtjuk? Ki írtották a messiást? Az emberiség istengyilkos. Gondolkozzunk, hogy szembesüljünk ezzel, hogy hova jutott az ember és az emberiség, ha a tulajdon létrehozóját, a tulajdon teremtőjét nem bírta elviselni, 3,5 évig tudta hallgatni, azt is persze csak azért, mert előtte Keresztelő János felkészítette az embereket. Ha nem lett volna Keresztelő János, Jézussal rögtön végeztek volna. Jézus úgy születik a világra, hogy már a bölcsője körül vér folyik. Jézus, amikor fellép Názáretben, már a fellépésekor le akarják taszítani a hegyről, Lukács 4. fejezete, elolvasandó. Jézussal szemben, és nem köztörvényes bűnözők akarják megölni, hanem köztiszteletben álló papi emberek. Lefizetés útján. János 7. fejezetet tudósít arról, hogy már megfizettek Júdás előtt is embereket, csak azok elfelejtették Jézust elfogni. Soha ember nem szólott így, mint ez az ember, mondták a megbízóiknak. És Júdással 30 ezüst pénzzel megalkudva papi vezetők, tehát egyházi vezetők, köztiszteletben álló emberek, és erre azt mondja a Biblia, kiirtottátok. Kiirtják. Ha valaki azt mondja, hogy ő nem bűnös, vagy ő benne nincs hiba, vagy nincs olyan nagy vétek, hogy ő neki valami komolyan magába kellene nézni, erre az egyetlen egy bibliai kifejezésre gondoljon, hogy Jézus Krisztus, amikor a földre jött, és hogyha most jönne a földünkre, sokan kérdezik, most is ugyanezt csinálnák vele.
Sőt, kimerem mondani, hogy nemhogy most is ugyanazt csinálnák vele, most is ugyanazt csinálják vele. Ezt a Biblia mondja ki a Zsidókhoz írt levél 6. fejezetében, Jelenések könyve 11. és 13. fejezetében. A bárány megöletette világ alapítása óta, és az Isten fiát ma is megfeszítik. Krisztus, ha eljönne, ma is megölné, kiirtanák, de nem kell eljönnie. Elég csak arra gondolniuk, hogy ki beszél ma Krisztus tanításairól, ki tartja mértéknek ezeket, ki mondja azt, amit egy elég neves magyar tudós ember így szokott megfogalmazni, sokat ír így újságokba, és azt mondja, hogy az egyik barátom mindig ezt a kérdést teszi fel. Hát mit szólna ehhez Jézus Krisztus? Meggondoltátok, emberek, valami felől gondolkoztok és döntötök, megkérdezitek még a döntésetek előtt, hogy mit szólna ehhez Jézus Krisztus? Hát ki kérdezi ezt meg? Ki írtatik a Messiás? De a mondat, ahogy folytatódik, hogy senkije sem lesz, ez talán még megrázóbb. Tudjuk jól, hogy Jézust mindenki elhagyta. Két tanítványa ment utána a főpap udvarába, János és Péter. Tudjuk jól azt, hogy a tanítványi csapatot szétverték, beteljesedett a profécia, hogy ahogy elfogják a pásztort, szétszélednek a nyájnak juhai, ezt maga Jézus idézte az Zakariás könyvéből. Hol voltak azok az emberek, akik 5 nappal azelőtt hozsannáztak? Hol volt az a több tízezres ember, aki pálmát lengetett? Hol voltak? Irodalmi mű. Sokszor felidéztem itt a sorozatunk keretében, úgyhogy most találós kérdésként teszem fel. Ismerik, hogy kiről szól, miről szól ez az irodalmi mű? Mikor az erdő járt, a hal repült, a vad sövény fügét hajtott, s vérzett a hold, akkor születtem én. Rikoltva, torz fejjel, fülem csúf szárnyként rökködött, ördög torzképe lettem a 4 lábúak között, kit kivetett magából a föld, s egy ősi akarat, gyötör, gyaláz, néma vagyok, megőrzöm titkomat, ostobák. Jutott nekem is egy nap. Vad s drága nap, hangok lengtek fülem körül, s pálmák lábam alatt. Ki mondja ezt el, hogy hangok lengtek füle körül, pálmák lába alatt? Ki mondja azt, hogy ostobák, más magyar fordításban szamarak? Teljesen mindegy, az angolból mind a kettő fordítható. Chesterton híres verse a szamár, aki vitte Jézust a virágvasárnapi bevonuláson, a szamár azt mondja az embereknek, szamarak. Hát kinek éljen eztetek? Kit újongva, kit üdvözöltetek, hogy imhol jön a Dávid fia, és hozsánna Jeruzsálemnek, és békesség, és 5 nap után meg azt kiáltottátok rá, hogy feszíts meg, feszíts meg. Kiirtatik a Messiás, és senki sem lesz. Rámutat ez a proféció Jézus szenvedésében. Nem is a fizikai szenvedés volt a legborzalmasabb, hogy átszegezték a kezét, a lábát. Nem az, ahogy leköbdösték, hogy rámérték azt a bizonyos 39 korbácsütés, hogy fölsebezték a bőrét. Sokszor beszéltem már erről, nem kívánok ennek részleteibe belemenni. A Jó Hírben meg is jelentettük az amerikai orvos szakértői jelentést Jézus fizikai haláláról. De nem ez volt a legborzalmasabb Jézus halálában? Nem a fizikai szenvedés, hanem az, hogy senkije sem volt. Voltunk már olyan pillanatban, amikor magunkra maradtunk. A családtagjaink is ellenünk szóltak egy olyan dologban, amikor ártatlanok voltunk, vagy éppen nekünk volt igazunk. Elképesztő és rettenetes érzést elviselni azt, hogy valaki egyedül marad, nem érti meg senki sem. Na azért annyira egyedül szerintem egyikünk sem maradt még itt ezen a világon, hogy egy-egy ember meg ne értette volna. Mert nagyon sokszor bekövetkezik ez, hogy a legjobb barátaink szembefordulnak velünk, de az Isten mindig gondoskodik arról, hogy a Filippi levél 2. fejezete mondja, hogy szomorúságunkra szomorúság ne jöjjön. Mindig van egy ember, aki megvigasztal. De Jézusról így szólt a profécia 69. Zsoltárban, hogy várt vigasztalókra, de nem talált. És nem csak az emberektől volt elhagyott,
hanem Jézusból, amikor kiszakadt a kiáltás, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, hogy kiirtatik a messiás, és senki sem lesz. A legborzalmasabb az volt, hogy maga Isten sem segíthette meg. Tehát Jézus egyedül maradt. Emberektől, a tömegtől, a tanítványoktól teljesen elszigetelve egyedül, lelki egyedüllétben és meg nem értésben. De mi volt ehhez képest az a magány, amit Jézusnak azért kellett elviselnie, mert Isten sem szólt, nem avatkozott közbe. Hát Isten az ártatlant mindig megmenti. Isten, ha nem, akkor valami vigasztalást, erősítést ad neki, de Isten hallgatott. A 22. Zsoltár úgy kezdődik, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól hallgatásodnak szava. Én Istenem, kiáltok hozzád nappal, és nem felelsz. Éjjel is, és nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy, benned bíztak atyáink, benned bíztak, és te megsegítetted őket. De én féreg vagyok, nem férfiú, az embereknek csúfja és a nép utálata. Zsoltárt el kell olvasni ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is történt a Golgotán. A Zsoltárról van egy csodálatos elemzés, külön kértem a mai estére, hogy egyik főiskolai továbbképzésünkön hangzott el ez az elemzés. Mindenkinek ajánlom, hogy a 22. Zsoltárt, amit Jézus maga imádkozott el a keresztván, nem Jézus tulajdon szava volt, hogy én Isten, miért hagytál engemet, ez így kezdődik a 22. Zsoltár. Ugye Dávid a maga elhagyatottságában profétikus szavakra fakadt, és tudott beszélni a megváltó eljövendő szenvedéséről. Ez az, amit így fejezünk ki, hogy Jézus halála egészen más halál volt, mint bárki ember halála ezen a földön. Jézus nem az úgynevezett első halállal halt meg, amivel meghalunk mi emberek. Jézus a második halál rettenetével szembesült, a második halál tapasztalatát élt át. Ugye a Biblia szerint az első halál a bűnünk következménye, minden ember bűnének következménye. A második halál azonban már a bűnnek a büntetése, a bűnnel egyé vált személynek a büntetése. Második halálban részesülnek azok az emberek, akik az Isten ítéletében nem nyernek felmentést, és akiknek el kell veszniük. Tehát tulajdonképpen Jézus, de ez így is volt ugye rendjén, egy olyan halállal kellett, hogy meghaljon, ami a kárhozat halálának a tapasztalata volt. Ő neki az emberiség bűnterhét és a bűnnek a végső következményét el kellett szenvednie. És ezért Jézus halála kimondhatatlan halál. Ez nem az első halál. Jézus kiirtották, és senki sem volt. Kedves hallgatók, hogy említettem, sokat lehetne beszélni erről a messiási jövendőlésről és ennek a részleteiről is, de az időnk halad, le kell kerekítenem a mondandómat, és most már csak nagyon röviden szeretnék arra hivatkozni, hogy miért mondja azt a profécia, hogy a hét felén véget vet a véres áldozatnak és ételáldozatnak. Azért, mert jelzi Dániel által az Isten, hogy az ószövetségi áldozati rendszer lejár Jézus halálával. Nincs szükség többé bárányáldozatra, nincs szükség többé Jeruzsálembe menni, nincs szükség templomra. A templom kárpitja ezért hasadt el fölétől az aljáig, olvassuk Máté evangélium a 27. fejezetében. Véget értek a templomi szolgálatok. Így mondja ezt majd Pál apostol a Kolossé levél 2. fejezet 16. és 17. versében, hogy ezek csak a jövendő árnyékai voltak. A bárányáldozatok, az áldozati rendszer, Jeruzsálem templom, csak árnyékok voltak, de a valóság a Krisztusé. Amikor Krisztus eljött és az árnyék szolgálat, a jelképes szolgálat helyébe állt, meghozta az áldozatát, ezek után nincs szükség ezekre a ceremoniális törvényeknek a követésére, nincs szükség a templomi kultuszra és a templomi áldozatra. A kereszténység nem templomhoz kötött vallás. A kereszténység azon alapul, hogy mindenkinek személyes bejárása van az Istenhez. Aki hisz a bűnök elrendezésének Krisztusi módjában.
Minden embernek személyesen kell megismerni az Istent, és Krisztus által személyesen kell az Istenhez fordulni, a kárpit, a templom előső két része és a szentek szentje közötti választóvonal volt, amikor az kettéhasat, belátás nyílott a szentek szentjében, a szentek szentjében volt a figyláda, 10 parancsolat, tehát az Isten földön lakozásának a jelképe volt a szentek szentje. Ezután, hogy mondja a proféciánk, felkenettetik a szentek szentje, egy új szentek szentje kenettetik fel. Most már nem földi templomokra van szükség, hanem arra van szükség, hogy a Krisztusban hívő keresztény ember a mennyre függessze a tekintetét. Istennél van a bűnbocsánat. Egyedül Istennel lehet elrendezni a bűnöket. Különben az Ószövetség is ezt hirdette, csak hát egy nagy népnek, a zsidó népnek ezt dramatizálni kellett, szemléletessé kellett tenni. De amikor eljött az árnykép után a valóság Krisztus, akkor aki hisz benne, annak személyesen kell Istenhez fordulnia. Ezért mondja, hogy egy másik templom kenettetik fel, egy másik templom szolgálata lép érvénybe, és ez a mennyei templom, ahova Jézus a szolgálata, a feltámadása mennybe menetel után megérkezett. Ezért mondja a profécia ezután, hogy még sokakkal megerősíti a szövetséget. Nagyon érdekes ez a szó, ez így van a héberben is eredetileg, hogy sokakkal megerősíti a szövetséget. Tehát Isten nem akarta azt, hogy az Ószövetség óvá legyen. Istennek volt olyan terve, hogy ha a zsidó nép elfogadja Krisztust, sokakkal megerősíti a szövetséget. Isten azonban látta előre, hogy sem a zsidó nép, de a magyar nép se, hogyha mi lettünk volna a zsidók helyett, se az angol, vagy semmilyen más nép nem fogadta volna el Krisztust. Igen, a népek nem fogadják el Krisztust, egyes emberek fogadják el. Egyes emberek fogadják el. Azokkal viszont megerősíti a szövetséget, elindul egy új szövetség, elindul a történelem útjára azoknak a szövetsége, akik Krisztusban hisznek. És akkor nagyon gyorsan még a profécia rámutat arra is, hogy Krisztus elvetésének a következményei nagyon gyorsan beírlelődnek. Jézus maga mondta Máté evangéliuma 24. fejezetében a jeruzsálemi templomra utalva, hogy kő kövön itt nem marad, míg ezek a szavak be nem teljesednek. Hogy említettem, Jézus halála után egy emberöltőn belül, tehát 66-ban kitört a római zsidó háború. A rómaiak 3-szor ostromolták meg Jeruzsálemet. A 3. ostrom során, amelyet Cestius Vespasianus után, a 3. ostromot Titus vezette, a 3. ostrom során megdöbbentő dolgok történtek. Tessenek figyelni a proféciára. Profécia azt mondja, hogy nem egy hadvezér fogja elpusztítani Jeruzsálemet. Azt sem mondja, hogy egy császár fogja elpusztítani Jeruzsálemet. Tessenek, akinél van Biblia, nézzenek bele a szövegbe, mit mond pontosan a profécia. A várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe. Még egyszer erre a finomságra hadd hívjam fel a figyelmet. Véletlenül se azt mondja Dániel könyve, hogy egy hadvezér fogja elpusztítani Jeruzsálemet, vagy egy császár. Titus a jövendő császár volt, de akkor, amikor elpusztította Jeruzsálemet, még nem volt császár. Nem volt hadvezéri minőségben sem. Ő Cézár volt, fejedelem volt. És ami még ennél is fontosabb, Titus nem akart elpusztítani Jeruzsálemet. Ha valaki kezébe veszi, Josephus Flaviusnak a Zsidó háború című művét láthatja, hogy Titus nem akarta elpusztítani Jeruzsálemet. Hát akkor miért pusztult el? Josephus Flavius szemés fültanú volt, leírja az eseményeket, hogy a római katonák annyira erőteljesen zsidó ellenesek voltak, így mondhatnám mai szóval, az antiszemitizmus dühöngött a római katonák között. 4 éve voltak már Palesztinában. Elegük volt az egész zsidó háborúból. És amikor be tudtak hatolni Jeruzsálembe, és áttörték a templom körüli kordont, egy katona, egy római katona meggondolatlanul fáklyát dobott be a jeruzsálemi templom belsejébe. A jeruzsálemi templom belül fával volt bélelve. Rögtön tüzet fogott az épület. Amikor megkapta a hírt, ugye Titus lovára pattant és oda száguldott, és ahogy bementek a templomba, a saját vezéreivel belépett a templomba, elámult
mert valóban a világ egyik csodája volt a jeruzsálemi templom. Rögtön ki is hirdette, hogy korbácsütés annak, aki nem hajtja végre a parancsát, rögtön oltsák el a tüzet, és akadályozzák meg azt, hogy Jeruzsálemet elpusztítsák. De a római katonák erre nem voltak képesek. A tűz tovább harapózott. A templom leégett. Nem azért égett le, mert a fejedelem parancsot adott volna. A bibliai proféciáknak tulajdonságuk, hogy elmondanak hatalmas nagy összefüggéseket, és akkor hirtelen, mint amikor egy nagyívű összefoglalás után mondjuk a kamera egy kis virágra, vagy egy nem tudom, egy kis zsombékra ráirányítja a tekintetet, ott van az, hogy a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe. Igen, a római nép képviselői, a római zsoldosok pusztították el a szent helyet 66-70 között a zsidó háborúban, és majd 132-135 között az úgynevezett barkokba felkelés során is. A templomban pusztító utálatosság lesz. Helyes fordítás szerint még ez is benne van a proféciánkban. A templomban pusztító utálatosság lesz. Elmondja Dániel, hogy Róma fogja elpusztítani a templomot. Ha valaki meg akarja jegyezni a bibliai jelképek közül ezt a különleges jelképet, a pusztító utálatosság mindig Róma jelképe a Bibliában. A Rómának nagyon sok jelképe van egyébként. Róma jelképe a vas például, Dániel második fejezetében. Róma jelképe a fenevad, a kis szarv, Dániel hetedik fejezetében. De Dániel 8. és 9. fejezetében, később a 11. fejezetben is a pusztító utálatosság, tudnék az utálatosság kifejezés a pogányság szimbóluma, a pusztító jelző pedig arra mutat, hogy a pogány birodalmak közül a világtörténelemben Róma volt a legféktelenebb. Rómának semmi nem volt drága. Hogy Róma lekaszaboljon, megöljön, hogy divideet impera, hogy megosszon és uralkodjon, hogy embereket tízezresével vigyen a sírba, ez Rómának soha nem volt kérdés. A Bibliában Róma két részre lefoglalt jelkép, az ókori Rómára és jogfolytonos utódjára, a középkori egyházi Rómára. Mind a két Rómát ez jelképezte, hogy mondjuk az inkvizíciónak mennyi áldozata volt, hogy most az 5 millió vagy 80 millió most is őrre mennek ezért a történészek, hogy hány embert ölt meg Róma a középkorban. Mondjuk ennyit, hogy milliókat. Milliókat. Tehát ezért mondja, hogy a templomban pusztító utálatosság lesz, ez tetejében még kettős profécia. Róma, mely elpusztítja Jeruzsálemet, és Jeruzsálem, mivel Jeruzsálem jelképe a mindenkori hívő népnek, ez a profécia középkorig nyomul előre, sőt azon túl is Róma fogja pusztítani Isten követőit késő évszázadokon keresztül. A templomban pusztító utálatosság lesz, de aztán az egész pusztulás és a történelemnek az összes pusztítása végén majd a pusztítóra szakad. Igen, ez a hatalom, nagyon fényes hatalom a történelemben, sokan csodálják és követik, megsemmisülése csak a történelem végén következik be. Erről szól Jelenések könyve 18. fejezete. A pusztítást, Isten hagyja a pusztítást, döbbenetes dolog egyébként, hogy Isten miért hagyja a pusztítást? Miért viseli el ezt a borzalmas világtörténelmet az Isten? De az Isten azért hagyja többek között a pusztítást, mert meg fogja mutatni, hogy aki valóban, aki kardot ragadt, kard által vészel. Aki pusztít, azt el fogják pusztítani. A saját logikája fogja térdre kényszeríteni a gonoszságot. Ez a történelem végső kifutása, de ezért kell Jézusnak majd közbeavatkoznia, mert amikor a pusztítás olyan szintre hág, hogy már a pusztítóra fog visszaháromolni, és már az egész világ egy kaotikus rendezetlenségben, a saját levében fő, ekkor Jézus már nem halogathatja tovább a visszajövetelét. Ez azonban a proféciánknak azért a perifériáján van. A proféciánknak a középpontja az első eljövetel, és a második eljövetel csak annyiban tartozik ide a proféciához, hogy a 2300 év
ugyanolyan szempontból fontos, mint a 490 év. Ha a 490 év beteljesedett hajszál pontosan, akkor a 2300 évvel kapcsolatos profécia csoport is pontosan be fog következni. Kedves hallgatók, egy megrendítő proféciát tekintettünk át. Átnéztem önökkel vázlatosan a kijelentéseket. A profécia elején van 4 kijelentés, ehhez azonban hozzá érni alig jutott időm. A 4 kijelentést majd a jövő héten fogjuk megvizsgálni a Benczur utcában, de hadd idézzem önöknek, hogy az első kijelentés az, hogy vége szakad a gonoszságnak és bepecsételtetik a bűn. Mit jelent ez? A zsidó nép kimerítette törvényszegései poharát, lejárt a zsidó nép kegyelem ideje, Isten választott népe volt 1500 évig, hogy miért vetette el Isten a zsidó népet, és egyáltalán mikor vet el az Isten egy embert vagy egy népet, erről majd a fórumon beszélgetünk. A második kijelentés, hogy eltöröltessék a bűn, és elhozassék az örök igazság. A bűnnek a rendezése, a bűn végső rendezése következett be Jézus eljövetelével, kereszthalálával, áldozati halálával. Az örök igazság pedig az, ami megjelent a földön, de amit ez a föld nem fogad be. Ezért dőre dolog itt a földön jobb államról gondolkozni, és remélni valami jobb jövőt és jobb világot. Az igazságot nem fogadja be, a világosságot nem fogadja be a sötétség. A harmadik kijelentés, hogy bepecsételtessék a látomás és a proféták, arra vonatkozik, hogy minden profétikus előrejelzés középpontja ez a dánieli messiási előrejelzés. Hiszen említettem önöknek az előadásain, hogy egyetlen egy idői kijelentés van a Bibliában Jézus első eljöveteléről, és ez a dánieli, és hogy felkenetessék a szentek szentje, ez a negyedik kijelentés, amivel nyilvánvalóvá tette az Isten, hogy a kereszténység, az új szövetség, az új vallás, annak a lényege az lesz, hogy mindenki személyesen, személy szerint győződjék meg arról, hogy ki az Isten, ki volt Jézus Krisztus, és felnőtt korában önként szabad választással csatlakozzék Krisztus követői közé. Ahogy említettem, 4 versből áll a profécia, 4 verset se tudtunk kielégítőképpen most magyarázni. Én azonban remélem azt, hogy mindenféle különösebb eszközi segítség nélkül magából a szövegből megértettük ennek a proféciának a rendkívüliségét. Vigasztaljon bennünket az a tudat, hogy a 16. században, amikor elterjedt a reformáció, Magyarországon erről a proféciáról könyveket írtak, ha valaki szeret régi magyar irodalmi műveket elővenni, antikvárokban meg lehet kapni például Kecskeméti Alexis János prédikációs könyvecskét, tehát Kecskeméti Alexis János prédikációs könyvét. Maga a bibliafordítónk Károlyi Gáspár, ha valakinek megvan otthon a vizsói bibliája, tessenek felnyitni a 9. fejezetnél a vizsói bibliát, és ott valami rendkívüli dolgot tetszenek találni, hogy Károlyi Gáspár a magyarázat, amiben én is nagyban építettem őrá is, a magyarázatot nem a lapszélen hozza, nem a lap alján hozza, megszakítja a Biblia fordítását, és egy teljes nagy oldalon magyarázza ezt a proféciát. Ha Károlyi Gáspár megértette 1588-89-ben, ha Kecskeméti Alexis János megértette és külön könyvet írt erről, én azt gondolom, hogy csak egyetlen egy válasz van arra a sokak által feltett kérdésre, miért nem fogadja el a zsidó nép a messiást. Erre csak egy válasz van, mert nem ismerik Dániel könyvét. De miért nem beszél a kereszténység erről a proféciáról? Erről is csak egy válasz van, mert nem ismerik Dániel könyvét. És akkor az előadásomat, hogy már egy igazi tekintéllyel zárjam le, Newton mondásával fejezném be. Newton híres profécia magyarázó volt. Igen, Newton a fizikus, a csillagász. Newton azt mondta, kicsit kapaszkodjunk meg, mert valamit majd meg fogunk érteni, azt mondta Newton, ha valaki Dániel könyvét nem ismeri, az a keresztény hit alapjait nem ismeri. Ma sajnos ennek nyomán kimondható, hogy maga által magát kinevező keresztény nagyon sok van,
de olyan keresztény, aki ismerné a Bibliát, és a Bibliából csak ezt az egyetlen egy kijelentést nagyon kevés van, és ez ad magyarázatot a valóságos helyzetre, hogy keresztények miért nem beszélnek a zsidóknak erről a jövendülésről, hogy keresztények miért nem beszélnek ateista embereknek erről a jövendülésről, keresztények, akik verik a saját mellüket, ó, és Magyarországon nagyon dönög a mell, keresztény nemzetiek vagyunk, mondják, ami virágnyelven annyit jelent, hogy nem vagyunk zsidók. De ha már keresztény nemzetiek vagyunk, akkor már jó lenne is,

Maga Isten szólítja fel Dánielt arra, hogy pecsételje be a könyvnek a jövendőléseit. Maga Dániel könyve is így fejeződik be. A 12. fejezet 4. versében ezt olvashatjuk. Te pedig, Dániel, zárd be beszédet, és pecsételd be a könyvet. Nagyon helyesen tetszett mondani, hogy ez annyit jelent, hogy Dániel könyve zárt könyv, megértés nélküli könyv marad, nagyon sokáig az emberi történelemben be van pecsételve, de engedjék meg, hogy felolvassam az egész mondatot, amit előtt, most az imént olvastam. Te pedig, Dániel, zárd be beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időkig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Tehát ez igaz, hogy a történelmünk során Dániel könyvét nagyon kevesen értették meg. Nem általában Dániel könyvét, mert például ezt a Dániel könyvnek ezt a részletét a jegyzetünk utal rá, zsidók is megértették, például idézzük a marokkói Sámuel zsidó rabbit, aki 1075-ben írt egy művet. Egyébként ő nagyon komolyan utána nézett a dánieli jövendőléseknek, és ő zsidó rabbiból keresztényé lett a középkor legkellősebb közepén, amikor azért kereszténynek lenni nem volt valami felemelő érzés. Még éppen az inkvizíció mágiait nem állították fel 1075-ben, de azért ez már a 7. Gergely korszaka. Ez a marokkói Sámuel is leírja, hogy ő utána nézett Dániel könyvében, és azt mondja a rabbi társainak, hogy értsétek meg, a messiás eljött már. Tehát a 9. fejezet, ennek ez a része egyáltalán nem volt bepecsételt. Bepecsételt ez a látomás volt. Erre mondja kifejezetten a 2300 éves látomását, de az valóban a 19. században teljesedett be, azért addig az bepecsételt volt. De ez nem volt bepecsételt. Nem csak egy marokkói Sámuel tudunk említeni, hanem például, hát én is egy olyan faluban lakom, ami zsidó telepesekről van elnevezve, mert itt Budakalász az nem a kalász szóból nyerte az elnevezését, hanem a karaitákból. Akik Buda fölött északon, ezek a karaiták zsidó emberek voltak a középkorban, a 11.-12. században, akik ott a mi falunk helyén telepedtek le, és ezek a karaiták azt mondták, hogy most mi elolvassuk az Ószövetséget, hogy most eljött a messiás, vagy nem jött el a messiás. Nagyon alaposan, előről, hátulról elolvasták az Ószövetséget, úgy, mint a Nádas Péter híres regényében a zsidó szatócsbolt vezetője, aki átadja a boltját egy másik valakinek, és 8 évig visszavonul, és elkezdi az Ószövetséget tüzetesen tanulmányozni, 8 év után kijön, és azt mondja, kérem, valóban eljött a messiás. És azt a mi prófétánk mondta meg, Dániel próféta. Ez nem volt bepecsételt, ez nagyon világosan nyomon követhető dolog. Tehát ezt a történetben nagyon sokan belátták. Ha például valaki megveszi Pascal Gondolatok című művét, itt van az asztalnak a szélén. Pascal az 1000 töredékből álló gondolataiból legalább 20 töredéket erre a proféciára szán. Az a könyv, most éppen ehhez a kiadáshoz én írtam az utószót, ezt külön ki is emelem, hogy Newton egy fizikus és egy csillagász. Pascal egy matematikus, egy geométer, egy fizikus. Szóval ezek a világos agyú emberek. Ezek utána jártak a dolgoknak, és azt mondták, hogy kérem szépen, Dániel könyve pontosan leírja azt, hogy mi fog bekövetkezni, időileg is pontosan leírja, hogy mi fog bekövetkezni a történelemben. Hadd mondjam el, hogy például Josephus Flavius a zsidók története, tehát nem a zsidó háború, a zsidók története című művében leírja, hogy amikor Nagy Sándor meghódította a Palesztinát, és ment Jeruzsálem felé, akkor a zsidó vallási vezetők a város kulcsai mellett Dániel könyvét hozták eléje kinyitva, és rámutattak arra, hogy ő felőle hol jövendőlt a próféta. Tudnék, valóban a Nagy Sándori Görögországra nézve is jövendőlések vannak Dániel könyvében. Tehát ezt már az időszámításunk előtti 4. században is tudták. Jézus hogy hivatkozott Dániel könyvére? Máté 24. fejezet 15. versében. Ugye Máté 24.15, azt mondta Jézus, amikor látjátok majd azt a pusztító utálatosságot, ott állani a szent helyen, akiről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg. Tehát ha Jézus így hivatkozott Dániel könyvére, hogy aki olvassa, értse meg, akkor azt mondhatjuk, hogy az egész Dániel könyve nem volt bepecsételt írás, bepecsételt a 2300 éves jövendőlés volt, egyedül ez.
De azon kívül,

Végül a többi profécia, tehát ez a bizonyos négy nagy profécia közül a többi profécia az a történelemnek minden időszakában érthető jövendőlés volt. A Jelenések könyvét tetszett említeni, Jelenések könyve 10. fejezete azt is bemutatja, hogy ez a bepecsételt Dániel 8.14, ez mikor fog megnyílni. Ugye amikor Jézus egy nyitott könyvet tart a kezében, Jelenések 10. fejezetében bemutatja, hogy ez, ahogy halad előre a történelmünk, Dániel proféciái mind világosabbak és világosabbak lesznek. De amiről ma este beszéltem, ez nem volt bepecsételt. Erre hivatkozott Keresztelő János, erre hivatkozott Jézus Krisztus, betölt az idő. Az az egyszerű kifejezés, hogy betelt az idő, vagy betölt az idő, az annyit jelent, hogy az Isten által előre megjövendőlt profétikus időszak vége felé siet, betelik az idő. Betelt az idő, elközelített a mennyek országa. Ne mondogassátok azt, hogy Ábrahám gyerekei vagytok. Isten a kövekből is tud utódokat támasztani Ábrahámnak. Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Tehát Keresztelő János és Jézus Krisztus is erre a proféciára hivatkozva mondta azt, hogy betelt az idő. Jézus ez alapján nevezte magát emberfiának, ez alapján mondta önmagát kősziklának. Jézus azt mondta, hogy aki Dániel proféta könyvét olvassa, aki olvassa, értse meg. Hát ha Jézus ezt mondta, akkor nem mondhatjuk azt, hogy ez bepecsételt volt. Nem tudom, hogy érthető-e. Azt mondta, hogy nem, persze nem azt mondta, hogy így be volt fizikailag pecsétel, azt mondta, hogy nem értették, meg én azt mondom, hogy amire Jézus azt mondta, hogy aki olvassa, értse meg, nem mondhatott Jézus olyasmire ilyesmit, amit nem lehet megérteni. Ilyen elméletek vannak, különösen a mai kis protestáns közösségekben, de azt az első ránézésre is meg lehet állapítani, hogy egy olyan elmélet, ami azt mondja, mert amit ön ismertetett, ez, hát én is olvastam erről könyveket, teljesen alaptalan az elmélet. Ezek az elméletek azt mondják, hogy a 7 év, meg a 62 év ez a zsidókra vonatkozott, de ezt az utolsó egy hetet, kiveszik és ide a történelem végére helyezik, és mivel ma a zsidókkal kapcsolatban annyi sokféle politikai zűrzavar van, beszélnek a zsidók egyetemes megtéréséről, meg Jeruzsálem, meg mit tudom, micsoda, de azt szeretném csak megkérdezni, hogy ami 490 évben itt egybefüggően itt van előttünk, fel van osztva három része, milyen jogon veszem ki én ezt a 7 évet, és teszem ide az emberi történelem végére. Csak egy jogon lehet tenni, ha valaki nem ismeri a Bibliát, és zsonglőrködik a bibliai kijelentésekkel. Azért, mert ma nem ismerik az emberek a Bibliát. Azt se tudják, hogy mi a 490 éves jövendőlés. Még kevésbé, hogy a három része osztása mit jelent. És ma viszont az emberek mit ismernek? Az, hogy minden napi híradás Izraelről szól. És mindenki, hogy ugye a zsidók, meg a zsidók visszamentek, meg 47-48 után visszatelepültek, és ott valaminek történik el. Hát egy ilyen politikai demagógia sok mindent elhitethet emberekkel, de hát ezt rögtön ránézésre el lehet mondani, hogy milyen jogon veszem én ki ezt az egy hetet, aminél itt beteljesedett Jézus fellépése, tanítása, kereszt alá. Hogyan lehet ezt innen kivenni és azt mondani, hogy ez az egy hét már nem a zsidókra vonatkozik, meg nem Krisztusra, hanem ez az egy hét az idők végére vonatkozik. Ez számomra egy észbontó dolog. Még akkor is, hogyha ezt olvashatjuk pünkösdista, baptista, keresztény testvérgyülekezet, most már református, evangélium, amit akarunk. Na tehát az egyházakban nincs profécia ismeret lényegileg, nincsen. Tehát ha ma megkérdezek egy katolikus, evangélikus, református embert, kérem, tud arról, hogy a Bibliában idői proféciák vannak? Hát azt felé, hogy ne haragudjon, soha az életben nem hallottam ilyenről. Most ilyen embereknek azt hitethetik el, nem tudom, az Ó utcában kiadott könyvek garmadája, vagy nem tudom én, a Jehova tanúja által kiadott könyvek garmadája, amit csak akarnak. Hát ma ez ugyanolyan, mintha ódásokat akarnának a relativitás elméletről meggyőzni. Hát ez, ha nincs alapja, akkor azt hitetik el az emberekkel, amit csak lehet. Úgyhogy most ebben, ne haragudjon, ebben nem akarok belemenni, meg egyéb dolgokba se. Ha ez valaki előtt 3-4 óra alatt nem világos, jöjjön el a Benczúr utcából, részleteibe, belemegyünk szó szerinti részleteibe, és hogyha bárkinek bármilyen problémája van, jobb, hogyha összeáll valami, mint hogyha részekre esik. Erre a kérdésre most ezt tudom válaszolni, önjelentkezettesség. Hogy kiirtatik a messiás, és senki sem lesz, erre tetszett mondani, hogy kiirtatik a messiás, és senki sem lesz, azt valóban elmondhatjuk, hogy a tanítványok zöme elfutott, ugye János és Péter követi Jézust a kihallgatásain.
Hogy a keresztfánál ki van ott, ugye azt tudjuk, hogy Nikodémus és Arimatei József ott van. Valószínűsíthetjük, hogy a tanítványok közül is egy némely ott van, hogy Mária is aztán a tanítványokkal együtt tartott, ez is igaz, ugye mert az apostolok cselekedetei első fejezetében olvasunk róla, csak egy valamit ne felejtsünk el. Lehet, hogy néhány tanítvány meg Mária ott van testileg, de lelkileg senki nincs ott. Aki lelkileg leginkább ott volt, az Mária Magdolna. De amikor Jézus feltámad, és az üres sírral szembesül, azt mondja Mária Magdolna, hogy nincs meg az én Uram, hogy hova vitték. Tehát egyszerűen nem értették ezt az egész dolgot, hogy Jézus miért engedte magát felfeszíteni. Jézus előtte nagyon sokat beszélt arról, hogy ő ezért az óráért jött a világra, hogy őt elfogják, megöljék, megfeszítsék. Még azt is hozzátette, Máté 16-ba olvassuk először, hogy még azt is hozzátette, hogy harmadnap föltámad. De ebből semmit nem hittek el. Most tetszik érezni azt, hogy ha valaki testileg ott van, de hogy szoktuk mondani arra az ember, hogy nincs jelen azért. Hát, hogy valaki testileg ott van, de hát, ha lelkileg nincs ott, akkor nincs jelen. Tehát erre mondja azt a proféció, hogy kiirtatik a messiást, hogy senkie sem lesz. Nem azt mondja, hogy senki nem lesz ott, senkie sem lesz. Lélekben senki nem érti meg. Azért, mert a zsidó vallási vezetők annyira elhitették a népet, hogy a messiásnak valami hatalomnak, méghozzá politikai hatalomnak kell lennie, hogy egy olyan látvány, hogy valakit leköbdösnek, fölfeszítenek, és ott függ egy szemét lerakodó helyen a Golgotán a kereszten, ez egyszerűen olyan botrány számba ment, nem fogták föl azt, hogy a világon nem a politikai megoldás, hanem ma sem fogja fel az emberiség. Ma is az emberek állandóan a politikától, a hatalmi helyzettől várnak valami jobb csillagzat születését. A világnak erkölcsi megoldásra van szüksége. Az erkölcsi megoldás csak a személyekben, egyes emberekben indulhat el. És ezt ők addig nem fogták fel, míg Jézus végig nem vezette őket a proféciák, amikor feltámadt. Ugye Lukács evangélista közli ezt a könyve 24. fejezetében, hogy elkezdvén Mózestől végig elmagyarázta nekik, hogy ezeknek így kellett bekövetkezni. Hát akkor bizonyára Jézus ezt is elmondta nekik, hogy kedves tanítványaim, hát itt van Dániel könyvében, hogy ki írtatik a messiást. Nem az van, mint Ézsaiás 53-ban, hogy mint a juh, mely mészárszékre vitet is, ott jelképben van. Ez nem jelkép. Itt nincs mit nem érteni, nem ki írtatik a messiást.

Kedves hallgatóink, a tegnapi este során azzal foglalkoztunk, hogy a boldogságot hogyan érheti el az ember, milyen törvényszerű útja van annak, hogy minden ember, aki akar, boldog lehessen. Egy nagyon nagy téma volt, és ezt a nagy témát most egy másik hasonló nagy kérdéskörrel folytatnánk, amiről a mai témának a kísérő füzete is beszél, ez a kis füzet, amit a kezemben tartok, amit 20 évvel ezelőtt adtunk ki, de mindig újra kell nyomtatnunk, mert rövid és könnyen elolvasható, sokan forgatják ezt haszonnal, az a címe, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel. Ez Bírák könyve 13. fejezet 12. verséből való idézet. Tehát ez egy bibliai kérdés, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel. Nagyon érdekes, hogy ez a házas pár mikor gondolkozott ezen. Akkor, amikor várták a gyermeküket, ugye a jövendő Sámsont. Nem akkor kell a gyermekneveléssel foglalkozni, amikor az első keserves csalódások érik a szülőket, vagy a felnőtteket, hanem erre készülni kell. És ez nem csak fiatal házasulandók vagy házas pároknak a kérdése. Azt gondolom, hogy minden embernek a nagy kérdés ez, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel, akik idősebbek, és a fiatalabb nemzedékekkel dolguk van. Úgyhogy ne korlátozzuk le a mai előadásunkat arra, hogy ez csak a mai 20-30 évesek kérdése, hanem ez minden ember kérdése, hiszen az idősebb nemzedék mindennel példát ad a fiatalabbaknak. Ez ameddig élünk itt a világon, és ameddig életünk van, mindannyiunknak tudatosítanunk kell ezt a felelősséget, hogy mi hatunk a fiatalokra, és a hatás az egy nagyon nagy törvény. És ezért kell ma is tisztáznunk a Bibliának a gyermeknevelésre vonatkozó alapelveit. Ezek az alapelvek főleg egy bibliai könyvben vannak kifejtve, erre a bibliai könyvre már most felhívom a figyelmet, ez a Példabeszédek könyve. Tehát Példabeszédek könyve a legegyszerűbben olvasható bibliai könyv, egymondatos bölcsességekből áll. Forgassuk sokat és sokszor ismételve ezt a könyvet. A legtöbb gyermeknevelési tudnivaló ebben a könyvben található. De általában az egész Biblia, mind a 66 könyv nagyon sokat beszél a történeteivel. Tessen gondolni csak egy József történetére, Dávid történetére, Jézus életének az eseményeire. Nagyon sokféleképpen beszél a nevelésről, úgyhogy azért választottam a mai áttekintésünknek azt a módját, hogy egyetlen egy Biblia versből induljunk ki, hogy a sok fától lássuk az erdőt. A bibliai gyermeknevelésnek a számomra legalapvetőbb mondatát Pál apostol mondja ki az Efézusi levél 6. fejezet 4. versében, ami a táblánknak a legfelső részén szerepel. Hogy hangzik ez a biblia vers? Ez a biblia vers a szülők közül az édesapákat, az apákat szólítja meg. Ez gyakori dolog, hogy az apostolok különbeszélnek az apákhoz, és különbeszélnek az anyákhoz. Itt azt mondja Pál apostol, hogy ti is atyák, ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úrnak tanítása és intése szerint. Azért tartom alapvetőnek ezt a Biblia verset, mert ebben a rövid mondatban megnyílik előttünk kétféle nevelési elv. Kétféleképp lehet nevelni mindössze a fiatalabbakat. Tessék még egyszer megfigyelni, ti is atyák, ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Melyik ez a két alapelv? Hogy nevelhetjük a gyerekeinket? Egyrészt az Úr tanítása és intése szerint, ez az egyik, és mi a másik? Sajnos azt kell, hogy mondjuk, ha valaki nem ismeri meg és nem tanulja meg a helyes nevelésnek az alapszabályait, az ingerelni fogja a gyerekeit. Ez első hallása is nagyon meglepő. Tehát az első nevelési alapelv, hogy az Úr tanítása és intése szerint nevelem a gyermekemet, de én ezt nem akarom megtanulni, és azt mondom, hogy hát majd én nevelem úgy a gyerekemet, ahogy láttam a szüleimtől, vagy látom a jó barátaimtól. Én emlékszem, hogy minket a szüleink az 50-es, 60-as években nagyon szigorúan és nagyon következetesen neveltek.
De az idősebb testvéreim már meglehetősen berzenkedtek ezzel szemben, és amikor az idősebb nővéremnél gyermekek születtek, és meglátogattuk őket Budapesten, akkor nagyon sokszor a tudomásunkra hozta, hogy ő nem úgy neveli a gyermekeit, ahogy mi otthon édesapánktól, édesanyánktól megszoktuk. Ez most egy modern nevelés, amit most itt látni fogunk. Először is a gyermeket nem szabad fegyelmezni, a gyermeknek nem lehet még a fenekére se ütni, amit mi jócskán megkaptunk otthon azért, hogyha rosszalkottunk, és egyáltalán a gyermekhez egészen másképp kell viszonyulni. Ekkor én még általános iskolás voltam, aztán elvégeztem a gimnáziumot, egyetemre kerültem, és egy évtized múltán szembesültem egy harmadik gyermeknevelési alapelvvel, tehát az első volt, amit otthon kapott az ember, a másik, amit az idősebb testvére gyermekneveléséből látott. De hát mivel pedagógiát is kellett tanulnunk az egyetemen, ott szembesültem egy másik alapelvvel, hogy a modern pedagógia szerint így és így kell foglalkoznunk és bánnunk a gyermekekkel. Nagyon sok gyermeknevelési alapelv létezik, de a Biblia azt mondja, hogy kettő van a valóságban. Van helyes nevelés, ez az Úr tanítása és intése szerint való nevelés, és ami nem ez, az ingerlés. Ez megdöbbentő azért. Én először, amikor ezt meggondoltam, hogy megdöbbentem. Ha én nem ismerem igazán jól, hogy az Isten mit tanít a nevelésről, akkor én a legjobb szándékkal is ingerlem a gyereket. Nem azt adom neki, amit kell adni neki, nem úgy nevelem, ami az ő kis lelkének megfelelne, vagyis félre nevelem, nem azt nyújtom neki, amit tőlem szülőtől mindenki elvárhat. Ez nagyon, nagyon határozott és éles megkülönböztetés. Én most tehát nem akarok foglalkozni azzal a gyermekneveléssel, ami a világban van. Sokféle nevelési módot látunk liberálisat, meg kevésbé liberálisat, látunk nagyon szigorút, és látunk sokkal kevésbé szigorút. Látunk olyasmit is, hogy nem foglalkoznak a gyerekkel szinte egyáltalán, például az amerikai átlag, hogy ma egy amerikai családapa naponta 40 másodpercet foglalkozik a gyerekével. 40 másodperc. Ugye ezt nem nevezhetjük nevelésnek. De ez a felméréseknek az eredménye. Aztán láthatunk olyasmit is, hogy nagyon sokat foglalkoznak a gyerekkel, szinte önállótlanná teszik, nem adják meg neki a kellő alapot a későbbi felnőtt élethez. Szóval sok minden hömpölyög itt körülöttünk, és sok minden vesz körül bennünket. De most azzal szeretnék foglalkozni, azzal az öt alapelvel, ami a Bibliában benne van. Ezt az öt alapelvet nagyon egyszerűen felsorolja és részletezi ez a kis füzet, ahogyan bánjunk a gyermekkel, és én ezt az öt alapelvet megint felírtam a táblára, mert ezt is olyan törvényszerűségnek látom, mint tegnap a boldog mondásoknál, hogy a 8 boldogságot felírtam a táblára. Meg fogjuk látni, hogy tényleg ebben megint csak egy matematikai pontosságú logika munkál, és mindjárt fogjunk is bele, hogy mit tetszenek gondolni, hogy a Biblia mit helyez első helyre a gyermeknevelés tudnivalói közül. Mi az első dolog, ami a legfontosabb, ha gyermeket kap a család, vagy ha a fiatalabb nemzedékekkel foglalkozunk, akár úgy, mint óvónők, tanítók, tanárok, de akár úgy is, mint felnőtt idősebb emberek az alattunk levő nemzedékekkel, mi az első dolog, amivel a példánkkal is, meg a nevelésünkkel is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy egészséges, jókedélyű, és tényleg a boldogságukat megtaláló gyerekek nőjenek fel ezen a világon. A Biblia szerint egyértelműen az első dolog, amire nagyon kell figyelni, hogy a gyerekeket önuralomra, önfegyelemre kell nevelni. Ez az első. Ha ezt nem hangsúlyozzuk, nem tudunk hova elindulni. Azt szoktuk mondani, hogy már a kisgyerek is sokszor magán kívül van. Hát amikor hisztizik például. Ezt nem tudatosan teszi, sokszor indulatból, ösztönből, valamit nem kap meg, valami nem az ő szája íze szerint történik. Hát egyből olyan hisztiket csinálnak a gyerekek, földhöz vágják magukat, kiabálnak. Mostanság látom azt is, mostanság már az elmúlt 20 évben nekitámadnak a szülőknek. Szülők teljesen paffok, hogy most mit kell ilyenkor csinálni, hogyha a gyerekem nekem támad, hát egy váratlan lépés. Igen, a gyermeket a legkisebb korától fogva önuralomra, önfegyelemre kell nevelni. Azért kell önfegyelemre nevelni, mert ahogy mondtam, ha nem neveljük el, akkor magánkívül van. A magánkívül való emberrel nem lehet mit csinálni.
Az embert vissza kell hozni önmagába. Meg kell tanítanunk a gyermekeinkkel, és mondom a fiatalabb nemzedékekkel egyáltalán, hogy nem minden az ő akaratuk szerint történik ezen a világon. Na most ez hallatlan botrány. Emlékezzünk vissza, hogyha amikor mi kisgyerekek voltunk, és valami nem a mi akaratunk szerint történt. Hogy kikeltünk magunkból? Ugye az egész emberi egyetfejlődésnek egyik félelmetes sajátossága, hogy bennünk először az akarat lesz nagyon erős. Utána lesz erős talán az értelem, aztán utána meg a lelkiismeret. De azt tudnunk kell, hogy ennek éppen fordítottan kell történni, és a nevelés nem más, mint ezt a helytelenséget, ezt a ficamot helyrehozni, hogy tudnék, hogyha tetszettek látni ilyen táplálkozási piramisokat, hogy most milyen ételeket kell, mondjuk a szénhidrátokat kell leginkább fogyasztani, utána a fehérjéket, zsírokat, tehát táplálkozási piramis, végén a kis rész ugye a ballasztok, de lehet egy ilyen lelki piramist is csinálni, hogy mi a legfontosabb az emberben, mi az, amire minden embernek támaszkodnia kell az élete minden pillanatában. Én azt gondolom, hogy a piramisnak a legnagyobb része, az alapvető része az a lelkiismeret. Hogy igazságos legyen az ember. Hogy soha ne adja azt a másik embernek, amit magának se kíván. A lelkiismeretre kell, hogy fölépüljön az értelem, és a lelkiismereten és az értelmen épülhet fel, és ez a piramis csúcsa az akarat. Az biztos, hogy az akaratunk dönti el az életünket, hogy merre megyünk, meg mit csinálunk, meg milyen erősséggel látunk neki a céljainknak, de hogyha az akarat mögött nem az értelem van, vagy nem a lelkiismeret, hát mentsen az Isten az olyan embertől, nem? Amikor csak azt látjuk, hogy egy emberben a kőkemény akarat munkál, de hol van mögötte a meggondolás? És hol kontrollálja magát, hol van a lelkiismeret? De hogy említettem, mi nem így növünk fel, hanem így. A mi életünkben először az akarat alakul ki, az a legerősebb. És utána jön csak az értelem, és utána jön csak a lelkiismeret. A nevelésnek kell korrigálnia ezt, hogy az emberi életben a kisgyermek is megszokja már azt, hogy nincs joga kikelni magából, nincs joga csapkodni, neki menni a másik embernek, csúnya szavakat használni. Itt külön-külön lehetne sokat időzni bizonyos dolgoknál, hogy egy jó szülő mit nem engedhet meg soha a gyerekének. Soha. Ja, soha szót az emberek mindig más értelemben használják, de én kimerem mondani, hogy ahogy soha nem engedhetem meg magamnak, hogy itt kilépjek az ablakon, biztosíthatom önöket, hogy egyszer se fogom megpróbálni. Elhiszik? Biztosíthatom önöket, hogy egy hídról se fogok lelépni. Soha. És az életben nagyon sok ilyen sohát kell felsorakoztatni. A szülőnek is tudatosítania kell, hogy amikor először látom, hogy a gyerekem kiabál, üvöltözik, csapkod, ha abban a pillanatban nem teszek valamit, és hagyom, és elkezdem én ezt így, meg úgy, meg mindenféle pszichológiával, filozófiával, elmélettel megmagyarázni, és elkezdek nem odaillő dolgokat cselekedni, hát bizony láttam már olyan családot, hogy már az 5-6 éves gyerek így a kis ujja körül forgatta a szülőket itt. Mert amikor először jelentkezik valami, ami súlyosan igazságtalan, ami nem méltó még a kis csepséghez sem, a szülőnek szeretettel, de következetesen, határozottan fel kell lépni. Ezért van a szülő. Ezt a szülő megteheti. A szülő óriási tekintély a gyermek mellett. Ha a szülő azt mondja, hogy nem, és meg is magyarázza ezt a nemet, és ha újra jelentkezik ez, és újra azt mondja, hogy nem, tudom, hogy az életünk nagyon kényelmessé vált, és sok esetben az emberek nemet mondani nem akarnak. Ez nagyon rossz. Ez senkinek nem tanácsolom. Meg kell tanulnunk nemet mondani, akkor is, hogyha a vérünk gyermekeiről van szó, mert így mondja a példabeszédek könyve, mint a megrontott és városfal nélkül varó város, olyan az az ember, aki nem tud uralkodni a maga lelkén. Meg kell tanítanunk a gyermekeinket, hogy uralkodjanak önmagukon. Hogy nincs joguk tajtékozni és hisztériázni. Egyszer olvastam egy nagyon mély mondatot, meg is mondom, hogy
Itt tulajdonképpen most két-három könyvet tudtunk elhozni közvetlenül a gyermeknevelés témaköréből. Tehát ezt, amit ajánlottam önöknek, ez a legvékonyabb és a legkezdetibb útmutató, de van egy gyermeknevelés, egy elég vaskos kötet, ami a gyermeknevelés minden ágát felöleli, a kisgyermekkortól a fegyelmezésen, szoktatáson keresztül egészen a felnőtt korig, ez az Ellen White gyermeknevelés című kötet. Ebben olvastam egy nagyon érdekes mondatot, amit hát azelőtt is kellett volna tudnom, de valahogy mindig egy jól megfogalmazott mondat valahogy úgy rádöbbenti az embert a dolgok valóságára, és a mondat körülbelül így hangzik, hogy nem azért kell fegyelmezni a gyerekeinket, hogy nekünk könnyebb legyen. És nem úgy kell fegyelmezni a gyerekeinket, hogy csak úgy odaszólok, hogy most már hagyd abba, vagy csöndbe legyél, vagy most már ne zavard anyádat, vagy apát. Nem, ez nem jó. Nem jó a stílus és a lelkület sem jó. Nem azért kell fegyelmezni a gyermekeinket, hogy nekünk könnyebb legyen, hanem azért, hogy később majd önfegyelmet tanuljanak. Ez egy nagyon nagy mondat. A fegyelmezés az nem arra való, hogy most a szülő úgy érezze magát, mintha nem lenne gyereke, mert most fog be a szádat. Egy maradj már nyugton. Nem, ha gyermeket vállaltunk, a gyermekkel sokat kell foglalkozni, sokat kell törődni. Egy palánta mellé is legalább egy karót, de jobb, hogyha két karót teszünk, nem, akkor biztos, hogy meg fog állni. Tehát ilyen palánta a gyermek, kell egy apa, meg kell egy anya. Csak ennyi, de ennyi kell. Katasztrófa, hogy a mai világban sajnos annyi a válás és a szétmenő családok, mert ugye a gyerekeknek vagy anyaképük nincs, vagy apaképük nincsen, vagy az anyai gyengétség hiányzik az életükből, vagy az apai határozottság és szigor hiányzik az életükből, mind a kettő kell egy gyermeknek az egészséges felnevelkedéséhez. Tehát azért hangsúlyozza a Biblia nagyon sokszor, hogy a szülői nevelés első számú pillére, hogy önuralomra, önfegyelemre tanítsuk a gyermekeinket, és hogyha szép szóval valami nem megy, igen, a Bibliában ez is benne van, hogy a fegyelmezés eszközeihez kell nyúlni. Félreértés ne essék, ez a bizonyos példabeszédek könyve az első verseiben már így kezdődik, hogy az okos fenyítéket nevesd meg. Tehát a fenyíteni, erről először ne az jusson az eszünkbe, hogy a gyerek fenekére verni, vagy egyáltalán testi fenyítés, hanem az okos fenyíték. Tehát az, hogy a gyermeket gondolkodtatni kell, meg kell ismertetni vele az életnek a törvényeit a maga szintjén természetesen. Ilyen szavakat használ a példabeszél könyve, hogy a gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, de a fenyítés veszélye messze elűzi azt. Milyen érdekes kifejezés. A gyerek nem gonosz lény, csak bolondozik. Bolondozik, aztán pajkos, aztán túlmegy minden határon, aztán már nem lehet vele bírni. Ugye mi volt a gyermekkorunk egyik legkedvesebb olvasmánya, bár kötelező olvasmány volt, de azt hiszem mindannyian szerettük, ugye ez a Pál utcai fiúk volt. Tetszenek tudni, hogy Molnár Ferenc mielőtt megírta volna a Pál utcai fiúkat, már sok ilyen gyerektörténetet írt, már gyakorlatozta magát, még aztán egy ilyen tényleg világhírű mű kikerült a keze alól, de a leghíresebb mondása fiatal Molnár Ferencnek ez volt, a leggonoszabb ember a gyermek. A leggonoszabb ember a gyermek. Ez egy érdekes mondás. Mert a gyerektől nem várnánk sokszor dolgokat, de hogy pajkos, hogy csintalan, hogy ahogy mondja a Biblia, az elméjéhez köttetett a bolondság. Igen, mert az értelem és a lelkiismeret még nem elég erős, és az akarat cibálja a gyereket jobbra-balra, de azt mondja, hogy ha kellőképpen fegyelmezzük a gyereket, akkor messze elűzi ezeket a bolondságokat. Az életem első egyik nagy biblia verse volt, amikor mi is vártuk az első gyermekünket, és úgy gondolkoztunk feleségemmel, hogy hogy fogjuk nevelni ezt a gyermeket. Hát ott volt előttünk, hogy említettem a szüleink példája, ott volt a nővérem példája, ott volt, amire megtanítottak bennünket az iskolában. És akkor olvassuk példabeszédek könyvét, baráti tanácsra kezdjük el olvasni, és ott a következő mondattal találkozunk. Aki lágyan viseli magát a saját dolgában, testvére annak, aki tönkre tesz. A gyermeknevelés legfontosabb eszköze a következetesség.
aki lágyan viseli magát a saját dolgában, azért, mert nekem most gyerekem született. Mi van meg? Sokan azt mondja, nekem fiam van. Hát a fiú gyerek, hát azt már csak nem szabad hozzáérni. Aki lágyan viseli magát a saját dolgában, testvér annak, aki tönkretesz. Hát ki akarja tönkretenni a gyerekeit? De tény az, hogy nagyon sok ember a helytelen nevelésével tönkreteszi a gyerekét. Ki teszi tönkre a gyerekét? Ki lágyan visel, mindent ráhagy, mindent elnéz. Azt is, amikor a gyerek kikel önmagából, azt is, amikor a gyerek szemtelen, arcátlan, és ezt ő megmagyarázza mindig a szülő. És nem lép föl, és nem következetes. És utána csodálkozik, hogy 10-14 éves korban már azt mondja, hogy most már nem is szólok neki, mert úgyse tudok már mit csinálni. Kedves hallgatók, nem győzöm hangsúlyozni, hogy példabeszélek könyvét, hogyha eltetszenek olvasni, például ilyen mondatokra találunk, hogy aki nem fegyelmezi a gyerekét, gyűlöli a fiát. Aki szereti, megkeresi fenyítékkel. Tudom jól, hogy most szinte törvény ellen beszélek, mert Magyarországon is törvény az iskolában, családokban, hogy nem lehet a gyereket fegyelmezni, meg nem lehet a gyermeknek még egy feneket sem adni. Hát amennyire emlékszem, hogy mennyi fenekest adtam, én mindegyikért utólag is nagyon hálás vagyok édesapámnak és édesanyámnak. De én még ahhoz a nemzedékhez tartozom, amikor 6 évesek voltunk, és mentünk ki az első osztályból, és úgy kettesével mentünk ki, és úgy hanyagul megjegyeztem a pattársam, hogy az a hülye kőrösi. És már itt volt a pofon, ami az osztályfőnök asszony kezétől csattant az arcomon, és ezt nem tudom elfelejteni, pedig ez 50 éve volt. Az a pofon nekem nagyon sokat megértetett. Utána elhívott az osztályfőnöknő, és azt mondta, fiam, te más emberen soha nem mondd azt, hogy hülye. Akkor gimnáziumba kerültünk 8 évvel később, föltette az akkori osztályfőnök a kérdést, hogy szerintünk ez a szó, hogy hülye. Ez szalonképes, ezt lehet mondani, nem lehet? Mindenki arra szavazott, hogy ezt lehet mondani, hát ez nem olyan trágár, mint, és akkor mondták a többit. Én arra szavaztam, hogy ezt nem mondjuk, hogy hülye. Azt mondja, miért nem mondjuk? Hát azért, mert a Párkányi Erzsi néni nekem 6 éves koromban ezért már egy jókora pofont adott, de nem is a pofonon van a hangsúly, hanem amit nyomába megértettem, hogy nincs jogom a másik embert becsmérelni és lekezelni, még így sem. Ugye a zaftosabb kijelentésekről most nem akarok megemlékezni, mert első osztályos korban, gimnázium első osztályban mindenki nevet tartal, hogy hülye, hát ez egy ártatlan szó. Hát ez szinte már, ez már nem is baj. Én azt gondolom, hogy ha megengedjük azt, hogy a másik embert valaki becsmérelje, és amolyan kárörvendő módon még melléje is állunk, akkor ne csodálkozzunk, hogy repül a kő, nehéz kő, ki tudja, hol áll meg, ne csodálkozzunk, hogy most ma az emberek miket mondanak egymásra meg, hogy egymás torkának tudnak ugorni. Valahol minden kezdődik, minden rossz a kicsiben kezdődik, a kis kovász terjedelmében kezdődik. Tehát én azt gondolom, hogy a nevelésnek tudatosítani kell azt, hogy szeresd a másik embert. A másik nem azért van, hogy te az akaratodat kitöltsed rajta, vagy a dühödet, vagy a vágyaidat, nem. A másik ember ugyanolyan, mint te, és ha te szeretetet kívánsz, meg boldog akarsz lenni, akkor tételezd föl, hogy a másik ember is szeretetet kíván, és ő is boldog akar lenni, de nem úgy, hogy te becsmérled és leszólod. Tehát ezért szeretném hangsúlyozni azt, hogy az önfegyelemről, önuralomról nagyon sokat lehetne beszélni, csak én, ahogy a tegnapi előadáson is arra szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy hogyan kapcsolódnak ezek az alapelvek egymáshoz. Mi itt a logikai kapocs? Menjünk is tovább, menjünk a második alapelvvel. Fölteszem önöknek a kérdést, hogy az a gyerek, aki már önfegyelmet tanul, annak az életében mi várható? Mert az önfegyelem, azt mondom, nem csak elcsitítja a szenvedélyeket, vagy legyőzi a haragot, hanem annak vannak mélyebb, pozitívabb hatása is. Én úgy gondolom, hogy a második pontban ezért hangsúlyozza a Biblia azt, hogy az a valaki, aki már önmagán tud uralkodni, az oda tud figyelni a másik ember. Hát ez, mert erre is nevelni kell az embereket, hogy nem te egyedül vagy a világon. Hát nem te vagy a világ közepe.
Hát vannak rajtad kívül még itt, mennyi ember van itt a környezetedben? És figyelni a másik emberre, tehát a második alapelv a Bibliában a másikra való figyelem, a másik iránt való segítőkészség, és még egy mozdulattal, mert mindent nem írhattam fel a táblára, tehát a másik iránt való figyelem, segítőkészség, és a munkaszeretetre való nevelés. Mert ezek egy vonalon fekszenek, tehát hogy figyelem, segítőkészség, munkaszeretet, de mind a hármat külön szeretném vizsgálni, bár mondom, egy út van kikövezve ezeknek a számára. Én azt gondolom, hogy az a gyerek, akit megtanítanak arra, hogy gondolkodva és a lelkiismerete szerint éljen, az nyitott lesz a másik emberre, egyáltalán észreveszi majd a pajtársait, észreveszi a nemzedéktársait, észreveszi az időseket is, tehát észreveszi, hogy egy emberiség van körülötte. És nem azért van a világ, hogy őt kiszolgálja, hanem azért van a világ, hogy egymást szolgáljuk. Ez különbség. És akkor, amikor az a gyerek figyel másoknak a szükségleteire, gondjára, bajára, amikor megtanulja az együttérzést, megtanulja azt, hogy milyen csodálatos dolog az, hogy barátságra jutni a másikkal, a másik helyébe képzelni magunkat. Tehát ez egy óriási dolog, erre nevelni kell a gyerekeket. Nekem nagyon egyszerű szüleim voltak, nem végeztek semmiféle iskolát szinte, de nagyon hálás vagyok néhány mondatukért, mert azokat mindig is használtam az életben. Például iskolából hazamentünk, és hát hányas hoztál, fiam? Hát 4-est. Hát nem tudtál volna 5-öst hozni? Hát a tanár, meg... Fiam, ne haragudjál, te tudtál volna itthon tanulni, vagy nem tudtál volna? Megtanultad rendesen, nem tanultad meg? Ne a tanár szidd. Például édesanyám a mondat felébe félbeszakított, nem engedte szidni a tanárokat. Azt mondta, hogy ha én nem tanultam meg, akkor ne magyarázkodjam, hogy tisztességesen tanuljak. És ne másokat okoljak. Tehát nagyon egyszerű fogásokkal, nagyon egyszerű eszközökkel, egyszerűen igazságosan és természetesen nevelődtünk, és ennek megvoltak aztán később is a következményei, mert a figyelemből jön a segítőkészség, hogy vedd észre, hogy a másiknak milyen szükséglete van, milyen gondja, baja van, és segítsél a másikon. Az emberi életben az egyik legfontosabb dolog, és ez is a neveléssel dől el, hogy hogyan fejlődik ki a segítőkészség. Ha az emberek elmennek egymás mellett, meg a segítőkészséget majd 20, 30, 40, 50 éves korba kell tanítani, már vegye észre, hogy a másik embernek ilyen és ilyen problémája van, akkor már rég rossz. Ezt gyerekkorban kell megtanítani, hogy a gyerek jó szívű gyerek legyen. Hát a gyerek vegye észre, hogy ő is tehet már egyet s mást a másik emberért. És ebből következtetem azt, hogy akiben kifejlődik a figyelem, a segítőkészség, azt nem kell nógatni majd a munkára. Szüleink minket munkára neveltek. Nem is lehetett volna megélni az 50-es, 60-as években munkanélkül, akkor 7-8 évesen mi már bizony mentünk kukoricát kapálni. Most azt mondom mai fiataloknak, hogy kukoricát kapálni, ezt jól körül kell írnom, hogy ez mit jelent. Mondom, ez annyit jelent, hogy 50 métert mondjuk kapálsz, aztán meg kell fordulnod, és kezdődik újra az 50 méter. Aztán mondom, megint megfordulsz, és akkor újra kezdődik, és mondom, csodálatos valamit befejezni, de utána kezdődik újra az 50 méter. És akkor utána megint egy lélegzetet kell venni, és megint szépen, ütemesen folytatni kell, míg azt a 8-10 sort, ami rád volt osztva, azt te megkapálod. Amikor elindítottam az Életadó TV-t, amit önök is most nézhetnek az interneten, www.eletadotv.hu honlapon, ott rátettem néhány interjút, beszélgetést, például a Pozsgai Imrével is beszélgettünk, hogy ő hogyan kapált a Balaton felvidéken. Hát ő szőlőt kapált, nem, ugye hát én Mosonmagyaróváron nem tudtam szőlőt kapálni, én kukoricát kapáltam. Azt mondja, hogy amikor a szülei kiengedték szőlőt kapálni, azzal bíztatták, ha rendesen dolgozol, fiam, és hajnalban elkezded a munkát, akkor délben meglátod a Balatont.
Nem az, hogy fürödni fogsz a Balatonban, hanem szépen fölfelé megy ugye a domboldal, ha szépen kapálsz, akkor odaérsz, hogy onnan már meglátod a Balaton. Ezt ő nem tudta elfelejteni, 50 éves emléknek is nem tudta elfelejteni, és az egész életére kihatással volt, mert kedves hallgatók, nem ezt tesszük az életben? Az életben is mennyi türelem, mennyi fáradozáshoz gyümölcsöt, mennyi álhatatosság, mennyi kudarc utáni újrafölkelés kell ahhoz, hogy meglássuk a Balatont. Vagy vége legyen annak a kukoricakapálásnak. De milyen hálás lehetek, hogy ezt én már 10-12 éves koromban gyakorolhattam, és nem 20 meg 30 éves koromban szembesültem azzal, hogy mit jelent kitartani órákig, vagy napokig, vagy hetekig, vagy hónapokig. Meggyőződésem az, hogy ma az emberek azért nem szeretnek dolgozni. Ugye a gyerekkorunkban mindig azt tanították nekünk, hogy ha felnövünk, már nem kell annyit dolgozni. Tetszenek emlékezni, nem akarok avit meséket mondani, de akkor azt mondták, hogy már olyan világba fogunk mi felnőni, hogy ott a gépek mindent elvégeznek, nekünk már dolgozni nem kell. Tulajdonképpen nem is tudtam, így malmozunk majd, megnyomunk egy-két gombot, minden előáll, jön az egyik gyümölcs, innen a zöldség, aztán nézzük a tévét. Tehát hogy elég sivár volt, még nem ismertük Madás Falanszterét, abban az időben kisiskolások voltunk. Tehát azt mondták, hogy a munka rossz dolog. Kedves hallgatók, ezt is a Bibliából ismertem meg, és ha el tetszenek hinni, sehonnan máshonnan nem lehet megismerni csak a Bibliából, hogy mi a munka. A munka a 10 parancsolat 4. parancsolatába a következőképpen került bele. Ez nagyon érdekes, hogy a középkorban azon jobban törölték a 4. parancsolatból. Később az egyházi katekézisekből törölték, soha ma emberekkel ezt a parancsolatot nem ismertetik meg. Ugye a 4. parancsolat így kezdődik, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. Ez úgy repült ez a mondat a 10 parancsolatból, és 1200 éve ezt úgy kipenderítették, és én erre fogom azt, hogy az emberek, mivel nem tudják, hogy mi a munka, a munkát mindenki valami terhes, nyomasztó, kínos kényszernek tartja, holott a Biblia azt mondja, hogy a munka az nem elsősorban kenyérkereset. A munka tulajdonképpen erkölcsi kötelesség. Mert a munkába tanulunk meg igazán gondolkozni, valamit meg kell oldani, meg kell csinálni, végbe kell vinni valamit, az gondolkozást feltételez. A gondolkozás mellett a munkában tanuljuk meg a szorgalmat, az álhatatosságot, a pontosságot. Ezeket nem lehet munka nélkül megtanulni. Ne tessenek nekem azt mondani, hogy ezt íróasztal mellett meg lehet tanulni, vagy az iskolapadban, dehogy is. Amikor nagybátyám először hívott, hogy na gyere csak Jánoskám, most csinálunk a kút fölé egy kis fedezéket. És akkor levágjuk a deszkákat, azt kimérjük, akkor azt behúzzuk ácsceruzával, akkor így kell fűrészelni, akkor ne így fogd a fűrészt, hanem így, meg így, és akkor utána majd, ha összeszögeid, akkor így fogd a szöget, és akkor úgy verjél rá, hogy ne az ujjadra üssél, hanem a szög fejére üssél. És ezt szépen elmondta módszeresen a 8-10 éves gyereknek, és hányszor ütöttem ide, meg hányszor nem úgy csináltam, de mindig türelemmel, szeretettel megtanított, hogy te ezt rendesen csináld meg, hogy utána majd gyönyörködjél benne, hogy mit vagy képes megtenni. Én azt gondolom, hogy a 10 parancsolat, 4. parancsolat, ami azt mondja tehát, hogy 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. Ezt a minden szót különösen szeretem ebben a parancsolatban. Mert miért mondja azt, hogy minden dolgodat? Mert ne csak azt végezzük kedvel, amiért nagy pénzt kapunk. Minden dolgunkat végezzük kedvel. Erre utal például a Kolossé levél a 3. fejezetében Pál apostol, amikor azt mondja, hogy amit csak tesztek, lélekből tegyétek, mint az Úrnak, és nem embereknek. Amihez hozzáfogunk, azon mutatkozzék meg, hogy benne van a lényünk, a lelkünk, hogy Tömörkény István nagyon szépen mondta, hogy lélek van benne. Lélek van benne. Ugye, mert lehet valamit megcsinálni slendriánul, trehányul, hanyagul, aztán az ilyen kontárokat szidja a félvilág később, de mikor kell ezt megtanítani, mikor kell erre rászoktatni a gyerekeket? Akkor, amikor erre van idő. És
elég nagy csapásnak tartom, hogy a mai világban a fizikai munkát nem becsülik, és a gyerekeket nem tanítják fizikai munkára, bár már most egy kicsit tünedezik elő egy kis reménysugár ezzel az 50 órás közhasznú munkával, ami nélkül majd senki nem kap érettségi bizonyítványt. Nagyon örülnék, hogyha ez a gyakorlatban is végbe menne. Ismét felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy ha valaki megnézi ezt a nyári szórólapunkat, ez az Oltalom Alapítványnak a meghirdetése. Én 6 évvel ezelőtt elkezdtem 14 és 22 éves fiatalokkal elmenni az ország különböző részére dolgozni. Most már országhatáron kívül is voltunk Vajdaságban, Erdélyben, most Ausztriába is szeretnénk elmenni. Nagyon jó kis csapat, most már ugye 40 gyerek is jön, de szeretném mindig emelni a számot, és ott egy napi 6-8 óra munkát végzünk, amivel természetesen senki nem hal bele, hol utat készítünk, hol kerítést állítunk össze, hol egy fa házat állítunk össze, hol összegyűjtjük a szénát, hol ezt, hol azt, hol amazt. Én azt látom, hogy a gyerekek az első nap még nagyon nehezen mozognak, de a második, harmadik nap annyira jól esik nekik a mozgás. És annyira örülnek, hogy valamit csinálhatnak, valamihez értenek. És valaminek van eredménye, és mindig el szoktam mondani a gyerekeknek, de itt is hadd említsem, kedves hallgatók, hogy a Bibliának a két legnagyobb személyisége több évtizedes fizikai munkán csiszolta a személyiségét. Jézus Krisztus csak nem 30 évig dolgozott egy ácsmester műhelyében, és hogy Jézus utána az országot bejárta, és 3,5 év alatt neki nem volt akadály, hogy hegyre kellett fölmenni, síkságon napi 40-50 kilométer, nem volt akadály. Hát közel 30 évig egy nagyon erős fizikai munkában, ácsmester műhelyben dolgozott, és a másik személyiség Pál apostol. Pál apostol, amíg élt, sátorkészítéssel foglalkozott. Akkor is, amikor már hirdette az evangéliumot, maga tartotta fel nem csak önmagát, de sokszor 2-3 tanítványának a fennmaradásához az anyagi eszközöket ő teremtette elő. Reggel délelőtt dolgozott, délután kibérelt bizonyos görög városokban, ugye, különböző helyeket lehetett bérelni, termeket, és ott tartotta a bibliai előadásit, a saját kezével munkálkodott. És úgy mondja az apostolok cselekedetei 20. fejezetében, amikor egy ilyen visszatekintő önvallomást tesz az egész életére, én semmitől se vonogattam magamat, ami hasznos. Mindent lehet jó szívvel megcsinálni, a sepregetéstől a legdurvább takarításon keresztül, a kaszáláson át, a nem tudom én meddig milyen munkát mondjak, de hát Pál apostol tudta, hogy a szellemi munka az erősebb munka, mint a vályár munka. A szellemi munka, amikor le kell menni valaminek a mélységében, amit ki kell fejteni, föl kell hozni az emberek előtt, hát az sokkal súlyosabb dolog, mint hogyha valaki bányászként dolgozik. Ezek a dolgok összefüggnek, és a fizikai munkát soha ne vessük meg, sőt, aki szellemi munkával foglalkozik, nagyon tanácsos neki, nem csak hobbi szinten, hanem sokkal komolyabban fizikai munkát végezni. És aki fizikai munkát végez, annak is tanácsos bizonyos gondolati műveletekhez fordulnia, úgy, mint olvasáshoz, vagy képnézéshez, vagy zenehallgatáshoz. Tehát ezek összefüggenek az életünkben. Kedves hallgatók, ez gyerekkortól kell ránevelni erre a gyerekeket. Ezt nem felnőtt korban kell megtanítani. Boldogok azok a gyerekek, akik látják az édesapjukat fúrni, faragni, vagy fizikai munkával foglalkozni, és boldogok azok a gyerekek, akik az édesanyjuktól megtanulhatnak főzni, takarítani, vasalni, varni, és a többi, és a többi. Tehát ez a második alapelv a helyes bibliai nevelésnek. Ebből jön rögtön egy harmadik alapelv, most már közelebb kerülve magához a gyerekhez, a felnövekő gyerekhez. A gyerek, hogy felnövekszik, kell, hogy rendet tartson maga körül. A harmadik alapelv a rendszeretet, hogy később, ha felnő, ki tudjon alakítani egy meleg családi fészket, egy otthont. Erre is gyerekkorba kell tanítani. Nagyon megdöbbenek azon, amikor szülők hagyják, hogy a gyerekük mindent iszonyatos rendetlenségben otthagyjon a szobájában. A játékoktól kezdve a könyvekig, minden ott hever,
Milyen egyszerű lenne minden este megtanítani, hogy a könyveket így kell visszavinni, így kell beállítani, a játékok idevalók, és nagyon sokszor hanyag rendetlenséget tartanak a házban, és aztán később csodálkoznak, hogy aztán, hát hogy néz ki, kinek az otthona, és szinte megbotránkoznak azon, hogy ilyen körülmények között szinte már az állatok sem élnek. Nagyon megdöbbentett engem, amikor hallottam egy ilyen történetet, egy falusi édesanya mondta el, hogy több gyermeke volt, és az egyik lánygyermeke nagyon rendetlen volt. Nos, hát ha fiúgyerekek rendetlenek, az se jó dolog, de hogyha egy lánygyerek rendetlen, ugye, mert azért a lányok és az asszonyok kezében áll majd a jövendő otthonnak a karbantartása, hát az egyenesen kétségbejtő, és azt mondja ez az édesanyja, hogy sehogy nem tudtam elérni a gyerekemmel, a lánygyerekemmel, hogy rendre tudjam szoktatni. Hazajött az iskolából, csak ledobta a kabátját, megette az ebédet, otthagyta a tálat, el sem mosogatta, lehányta a táskáját ide, nem tanult rendesen, és... hát eléggé kétségbe volt este is. A történetet nem ezért mondom el, a történetet azért mondom el, hogy a nagy fordulat történetét elmondjam. Ugye mi több mint 30 éve szervezünk ilyen nyári táborokat, amiknek most a szórólapja már itt lett a kezemben, és ez a család is eljött az egyik nyári táborba. És a kislány is be volt osztva, úgy 10-12 éves lehetett, be volt osztva egy gyermekcsoportba. És a gyermekcsoportba ugye a gyerekek olyan bibliai történetekkel ismerkednek, amelyek az ő szintjükre valók, tehát amiket meg tudnak érteni. Vannak ott óvónők, tanítónők, tanárok, akik elmondják nekik a történeteket. És váratlanul egy olyan történet került elő, a történet nem annyira közismert, illetve hát egy egyszerű történet, hogy Jézus, amikor föltámadt, és Péter és János szalad Jeruzsálemben a sírhoz, és János megelőzi Pétert, mert Péter az idősebb, nagyon érzékletesen mondja el a Biblia, de hogy megáll a sírnál, az üres sírnál, és akkor megvárja Pétert, és beengedi előre, és bemennek a sírüregbe, és ott látják, hogy Jézus hogyan tette helyre a lepedőt és a szemfedőt, amiben őt a halála után betakarták és a sírba helyezték. János evangéliuma külön leírja, hogy külön volt összehajtva a lepedő, és külön volt összehajtva a szemfedő. És azon a délelőttön, amikor a gyerekekkel történeteket ismertettek meg, és ahol ez a kislány is részlet, a tanítójuk ezt a történetet részletezte, hogy milyen hatalmas dolog a feltámadás, de a Biblia mindenre ügyel, a kis dolgokra is, és a hatalmas föltámadás árnyékában ott van ez a kis mondat, hogy Jézus rendet hagyott maga után. Jézus rendet hagyott maga után. Gondolom, önök is így vannak ezzel, hogyha ezt nem említené meg a Biblia, akkor se lenne mondjuk csonka a Biblia, mert hiányzik belőle egy mondat. Hát jó, hát hiányzik belőle egy mondat. De ezt a mondatot a Biblia mégis megörökítette. A feltámadás hatalmas nagy tényének a hátterén, hogy Jézus nem csak úgy fölkél a sírból, azt úgy lehányja magáról a dolgokat, és ott maradnak, hanem szépen összehajtja, és a helyükre teszi őket. És ez a kislányra olyan mély hatást gyakorolt, hogy amikor hazament a táborból, attól a pillanattól fogva tudatosan törekedett arra, hogy ő soha rendetlenséget ne hagyjon maga után. Szemlélés által változunk el, olvassuk ebben a könyvben. Ez is egy nagyon nagy mondat, mint az előző az önfegyelemről. Szemlélés által változunk el. Ha valamit szemlél az ember, szemlél, gondolkozik, megragadja, és ki tudja, milyen mély rugói a léleknek mozgásba jönnek, hogy nem élhetsz úgy, ahogy eddig éltél. Mint hogy Rilke a német költő mondja, hogy változtasd meg élted. Nem vagy jó úgy, ahogy vagy. Meg kell változnod. Isten a megváltozásnak és a megváltoztatásnak az Istene. Isten mindenkit el tud segíteni a megváltozáshoz. És annak a kislánynak a 12 éves korában megfordult az élete, utána egészen más lelkületű és rendszerető ember lett, és aztán később több gyermek édesanyjaként meg lehet nézni a házát. És ez egy történet mély befogadásán múlott, és ilyen nagy jelentősége van a lelki tanításnak, tehát a bibliai tanítások megismerésének. Tehát nem tudom, hogy látjuk-e, hogy ha valakiben van önfegyelem, van figyelem a másikra, van segítőkészség, van munkaszeretet.
ha van már segítőkészség és munkaszeretet, akkor már nem nehéz rendet tartani, akkor már nem egy nyűgös kötelesség, hogy mindent a helyre tenni. Pál apostol mondja az első Tesszalonikai levél 5. fejezetében, incsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, türelmesek legyetek minden ember iránt. Csodálatos fokozat. De először mivel kezdi? Incsétek a rendetleneket. Szoktuk mondani, hogy rend a lelke mindennek, de ez valóban nagy mondás, mert ahol nincs rend, megint egy harmadik mondat ebből a könyvből, abban a lakásban, ahol piszkos sarkok vannak, az ott élő emberek lelkében is piszkos sarkok lehetnek. És akinek a lelkében zavarok vannak, homályok vannak, tisztázatlanságok, szóval ha valaki a gondolkodásában megtűrő következetlenségeket, a lelkiismeretében visszásságokat, hát azért az még nagyobb probléma, mint a lakásában a piszkos sarok. De általában a testi dolgokból jön elő nagyon sok lelki dolog. Ezért hangsúlyozza a Biblia azt, hogy tanuljunk rendszeretetet. És ahogy említettem, Jézus Krisztus a rendnek is, a tisztaságnak is, a következetességnek is az Istene. És ebből jön a negyedik alapelv. És itt kell ennél a negyedik alapelvnél elmondanom, hogy a felnőtt társadalom a legtöbbet talán ennek az alapelvnek a megsértésében vétkes. És ez a helyes életmódra való nevelés. Kedves hallgatók, a holnapi előadáson fogok erről még beszélni, hiszen a holnapi előadás a Bibliának az egészségügyi, és egyáltalán az egészséges életmódra vonatkozó tanácsait, tanításait szeretné majd egy bizonyos tekintetben önök elé állítani. De már most beszélnem kell erről, hogy helyes életmódra való nevelés, ez talán a legátfogóbb nevelés, és itt vizsgázik minden szülő, nagyszülő és minden idősebb ember. Mire gondolok? Minden napnak megvan a rendje. Ezt a napi rendet a modern társadalom teljesen felszabdalta. Például a modern társadalom egyik legnagyobb problémája, hogy az emberek nem tudnak aludni. Miért nem tudnak az emberek aludni? Miért van annyi sok alvászavaros ember? Miért reggel az emberek miért úgy ébrednek, hogy jobban terheltek, mint amikor lefeküdtek? Miért van ez? Egyszer hallottam a rádióban egy műsort, hogy ezek a nagy áruház láncolatok, ezek mit hoztak be az elmúlt 20 évben a mi kultúránkba. Egy közgazdász, vagy egy nagyon mélyen gondolkodó ember beszélt a jelenségnek a tudományos